0: Szerelmi történetet egy népbaladában énekelték meg, ami azt mondja, hogy Máté Szalka gyászban van, mert Gacsoly Pesta halva van. Még vasárnap délután maga ment a lány után. Mondta neki az anyja, Pesta fiam, jár haza. És most a szatmári virtus, hogy nem megyek én még haza, vérbe gázolok még ma, és hogy a drámai fordulat, hogy hazafelé mentében, duflaké is a szívében, részfokos a fejében. És a ballada gyönyörű lezárás, hogy lányok, lányok, sírjatok, gyöngykoszorút fonjatok. Tehát egy gyönyörű multipoláris szerelmi történetnek a balladában megfogalmazott története. És hogy minden a népszerűségéhez, hogy ez annyira elterjedt ez a ballada, hozzájárult a Ludas Matyi című film, amelyben a cigány banda Döbrögynek ezt a nótát húzza, amikor megy a kálói megyegyűlésre, és ott még először csárdásban húzzák ezt, majd pedig amikor harmadjára is ugye Ludas Matyi elveri Döbrögyt, akkor egy fájdalmas kesergőben nagyon óvatosan döcögve kezdik, hogy Máté Szalka gyászban van, és hát ez a nagy népszerűséghez hozzájárult. Hát aztán sok mindennel összemossák, de azért gyakran még, amikor egy-egy csoport jön, mindig megkérdezik, hogy Máté Szalka gyászban van-e. De a történetet kevesen tudják, hogy miért is volt ez. Hát ez egy valójában egy vidám, nagyon szép történet, csak mindenki úgy a gyász miatt, és ezzel szemben állítjuk, hogy a fényvárosa vagyunk, egyik oldal azt, hogy gyászban van, másik oldal meg azt, hogy a fényvárosa vagyunk. Tehát ez az óriási antagonisztikus ellentmétet igyekszünk mindig feloldani.
1: De ezt nagyon szépen köszönöm, mert azt hiszem, hogy a hallgatók nagy része ezt nem ismeri, csak ezt ismeri, hogy Máté Szalka, mert ugye ez egy egyszerű szlogenként használták.
0: És hát itt bizony azért elpufogtatják mindig a kabaré tréfában, Máté Szalka azért tesznek, azért pejoratív jelzőket, előítélettel jönnek néha látogatók, hát aztán múzeumban gyakran tapasztalom, hogy hát itt rendes házak vannak, ezt nem is gondoltuk volna. Tehát az ember képzeletében, ami tőlünk keletre van, mindig hajlamosak vagyunk arról egy kicsit negatívan gondolkodni, ugye kelet, távol kelet, Kárpátalja, Ukrajna, stb. Hát ott is gyönyörű virágzó városok vannak, és hát ott is emberek élnek. És még visszatérve arra, hogy a szülőföld szeretete. Andersen nagyon hosszú időt töltött Itáliában, és ezután elunta magát, és hazaindult, és a barátja mondta, hogy miért nem jó neked Itália, gyönyörű meleg tenger, gyönyörű nők, gyönyörű virág, gyönyörű növényzet, miért kell neked a bűzös, ködös Dánia? És erre Andersen azt mondta, hát kevésbé szereti az ember az anyját, ha nem túl szép. Tehát így vagyunk a szülőfölddel is. Nekünk a legszebb, a legkedvesebb, mert oda kötnek a gyökereink.
1: Ugye én szoktam mondani, a vejem már mosolyog rajta, hogy nincs mese Andersen, meghalt Münchenemnek, kilőtik az ágyúból. Erre elment Dániába, és a szülő városából hozott nekem egy Andersenről egy kis medált. Azt mondja, papa, akkor most már ezt is lehet. Na jó, hát ennyit a... Na most érdekesség, hogy mikor hallott az ember kvázi hivatalos szövegként ezt, hogy gyászban van, ugye Tordján József szintén a város, azt hiszem, szülöttje, ugye?
0: Igen, a Máté Szalka kórházban született, de ő a Nyírkátán laktak érkezik. Akkor a szüleivel, ami Máté Szalkától nem messze van.
1: És amikor meghalt, akkor azt mondták, hogy most már akkor Máté Szalka gyászban van. Tehát összekötötték a Tordján volt miniszter uratra.
0: Igen.
1: Úgyhogy, na de hát azért térjünk vissza azért a szakmádhoz, hiszen úgy mutattalak be, hogy főiskolai tanár is. Most ugye van-e ideje egy múzeum igazgatónak, aki valóban nem csak, mint a kisúja ismeri a Szatmárt, Bereget, az a Szabolcs-Szatmár Bereg megyét, meg az ország különböző részébe is hívják különböző, de hát azért még tanítasz is. Igen. És hol, és mit?
0: Tehát nagyon sokrétű egy vidéki múzeumigazgatónak a... Tehát mi kultúrával, ami tudománnyal, művészettel összefügg, mindenben óhatatlanul jó értelemben az ember belekeveredik. Nagyon sok a felkérés, nagyon sok egyesület, alapítvány, magam sem tudom a számát, hogy mennyinek vagyok tagja, alapítója, elnöke, a Lubitársaság, Máté Szalka Művészetbarát Egyesület, sok-sok alapítvány, Máté Szalka Idősekért Közalapítvány, a Tudományos Akadémia Debreceni Bizottságában a Néprajzi Munkabizottság elnöke. Aztán soroltam, aztán Debreceni Egyetemen ott tanítok a Néprajz Tanszéken Múzeumi Kommunikációt, aztán Nyíregyházi Főiskolán egykori almáteremben ott a Rajz Tanszéken ott Államvizsga Bizottságnak vagyok mindig társelnöke. Tehát sokrétű tevékenység az, aztán múzeumi szakmában, a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének most soros elnöke vagyok, szakfelügyelő, múzeumi szakfelügyelő, tehát nagyon sokrétű, 0-tól 24-ig mindig azt kérdezik a múzeumban, hogy mit lehet itt csinálni. Gyakori kérdés, mert az emberek azt gondolják a múzeumban, hát ott minden rendben van, hogy csak le kell porolgatni. Hát le is porolgatunk, csak nem én, hanem a takarítónő természetesen. Tehát az a háttérmunka, az a tudományos kutató munka, ugye kutatás, publikálás, hiszen több kötetem van, amelyet írtam, szerkesztettem. Folyamatos ugye a tudományos tevékenység nagyon fontos, ugye, hogyha az ember tudományos fokozattal rendelkezik, akkor bizony-bizony újra és újra.
1: A doktori disszertációt miből írtad?
0: Azt a szatmári etnokulturális folyamatok a szatmári települések társadalmában, hiszen ugye Szatmár egy sokszínű etnikai mozaikkal megáldott terület, magyarok, románok, ruszinok, tótok, svábok, zsidók, cigányok, és ennek egy nagyon színes kulturális mozaikja alakul ki vallási tekintetben, és ugye ott meghatározó felekezettel, illetve az a kulturális sokszínűség, és hogyan hat egymás az asszimiláció, hogyan jelenik meg a magyarság, hogyan tudja beolvasztani, vagy asszimilálni azokat a betelepült nációkat, amelyek ugye egyrészt munkaerőmigráció vagy rekatolizáció révén kerülnek be a Szatmár, az egykori Szatmár vármegyébe. És az 93-ban akkor doktoráltam belőle, és 2000-ben pedig PhD fokozatot szereztem. Tehát ez a kutatómunka, ez az éjszakáknak a feladata. Tehát napközben a múzeumi élet az rendkívül pörgős, tehát kutatómunkát csak este lehet végezni, illetve ha a levéltárba beül az ember, akkor ott csend nyugalom van, de a múzeum kívülről csak tűnik olyan csendesnek. A belső élet az rendkívül izgalmas, intenzív.
1: Uh-huh. A városnak, a közgyűlésének nem vagy tagja?
0: Nem.
1: De gondolom azért szakmai, hogy is mondjam, véleményedet azért kikérik időnként, vagy nem? Az utóbbi az a fix, nem?
0: Nagyon örömmel szolgál, hogy én már jövőre szépen 30 éve, hogy a múzeumban vagyok. Hát sok polgármester volt már a városban, cserélődtek, aztán most negyedik polgármesterünk van az elmúlt 30 év alatt, de hát mindenkivel nagyon jó kapcsolatban voltam, vagyok, és hát ugye a múzeumi szervezet korábban nem tartozott a városhoz, hanem 2013 óta ugye megyei önkormányzathoz tartozunk, megyei múzeumi igazgatóságok voltak, és 13-ban átalakult ez a rendszer, és akkor került minden vidéki múzeum a helytadó település önkormányzatához, de nagyon, tehát olyan szimbiózisban voltunk a korábbi időben, és akkor nem a város volt a fenntartunk, hogy sokan még képviselők se tudták, hogy hát a múzeum nem a miénk. Tehát annyira láthatatlan volt
1: és
0: valójában.
1: És tényleg annak érzik maguk?
0: Igen, abszolút.
1: Jó, hát abszolút. Én magam is tapasztaltam azt, hogy neked milyen a kapcsolatod a város vezetőivel, még a régi vezetők is, tehát Kelemen Barnabás, vagy a korábbi polgármester Szilágyi. Szóval tulajdonképpen
0: tehát személyfüggő,
1: nem véletlen kérdezem, így is lehet.
0: Igen, személyfüggő. Sok esetben kollégák panaszkodnak múzeumi konferenciákon, hogy nem olyan az összhang, nem úgy. Tehát minden személyfüggő. Tehát, hogyha mi úgy viszonyulunk, akkor kölcsönös ez a kapcsolat, akkor nagyon jól tud működni, és hát természetesen nem magunk miatt, hanem amiatt a település, amiatt a közösség miatt, hát, amiatt ott vagyunk és szolgálunk, és hát a jövünk, mi halandóak vagyunk, mulandóak vagyunk, de a kultúra, a tudomány, a műveltség az állandó, nagyon fontos.
1: Ez így igaz, és hát végül is ez egy szellemi tőke, és ugye elkezdted mondani, ugye én abba az utcába mentem, ahol van a múzeum, és mondtad, hogy ez az utca át fog alakulni. Tehát itt most egy kicsit a jövőről is beszéljünk, amiben te is részt veszel, hiszen ott van a volt zsinagóga, amit azt hiszem, hogy a te kiállító termedként is, de ott az egész meg fog változni. Az előbb elmondott egy kicsit a volt nagy, oda kötődő személyiségeknek is az újraélése.
0: Így igaz. Tehát egy turisztikai projekt ez, amelyben megújul ez egy 500 méteres akcióterület, Máté Szalka főutcája, vagy egykori főutcája, ez a Kossuth utca, és az egyik pólusa az éppen említett Cukor Adolf filmszínház, ez a másik vége pedig a Tony Curtis múzeum kávéház, és mellette pedig közben pedig a Magyarország első villamosított lakóháza is ott van, és egy fénysugár utca, vagy sétál utca, fényvarázslással vagy fényjátékkal teszi izgalmassá, illetve arra a technika történeti eseményre így fog emlékeztetni ez az utcarész. És hát Mátészalkon van egy nagyon nagy fesztiválja augusztus utolsó hétvégén, a Mátészalkai Fényes Napok, amikor mintegy 10 000 ember vonul fel este különböző fákákkal, lámpákkal, különböző mindenféle attrakciókkal, amely egy rendkívül izgalmas, szinte megható fesztivál jelenség. Tehát amikor a közösséget úgy lehet megmozgatni és bevonni, és hogy hogyan fejlődik ez az egész történet. Az első években, most már közel 10 éves ez a fesztivál, sőt több mint 10 éves, 14. éves, hogy egyre jobban be tudjuk vonni a közönséget. Korábban még külső szemlőként a járdákról figyelték az eseményt. Most már mindenki be akar állni a menetbe, mindenki együtt akar vonulni, és egy olyan 1 kilométeres utat járunk végig, és akkor a főrendezvénytérre vonulva ez a hatalmas tömeg, és hát onnan kezdődött vesz egy 3 napon át tartó fesztivál, amelyben nagyon komoly koncertekkel, múzeumok, kiállításokkal, tehát nagyon sokrétű programot nyújtunk, és hát ez a Mátészalkai Fényes Napok.
1: Nagyon jó. Hát igen, a fényvárosának kell a fényes napok, úgyhogy nincs mese. Arra vigyázni kell, mert úgy ma divat az, hogy fákat kivágunk, hogy ezen a sugár után ne vágjátok ki a fákat.
0: Nem vágjuk.
1: mert az adja az egyik szépségét ennek a egésznek. Úgyhogy hát igen, a platánsor. Úgyhogy. Na, de végül is ugye beszéltétek arról, hogy zene.
0: Igen.
1: Hát azért nem véletlen, én úgy tudom, hogy valami ilyen rock zenekarba is. Vagy részt vettél, vagy...
0: Persze, hát ugye korán szomszédunkban egy zongoratanár lakott gyerekkoromban, és hát ez óhatatlan volt, hogy én is ne tanuljak zongorázni, és a Vitek Mancini egy rendkívül kedves, tehát illemtant, mindent tanultunk, zenét és illemtant, édesapja Vitek Károly zeneszerző volt, egy kiváló család, és hát még némi affinitásom is volt, és szerettem a zenét, és hát... Egy idő után, ugye szomszédunk volt a templom, római katolikusként, Pál László szalézi szerzetes volt a plebánosunk, minisztráltam, aztán egy kántor betegség következtében a oltártól, a minisztrálásból felkerültem az orgonához, hát ez 1975-ben volt. És hát azóta is ott maradtam, és hát azóta is szolgálom a szülőfalumban, illetve a lakóhelyem is, Mátészalkai Nyírcsaholyban lakom, az egyház községet, amelynek az egyházszenes világelnöke is vagyok, és hát 43 éve kántora is, férfi kart vezénylek, férfi kórusukban pasiót éneklünk, úgyhogy óriási hagyománya jönnek. Az egykori Dancs Lajos, akiről ugye iskolát is neveztek a Nagyecseden, ő Nyírcsaholyban kezdte a pályafutását, és 120 tagú énekkart alapított abban az időben. És hogy mennyire fontos, amit Kodály mond, hogy mennyire meghatározó, hogy ki az énektanár egy faluban, az mindegy, ki az operaház igazgatója, ugye a klasszikus mondása, mert ha nem olyan pillanatot leváltják. De egy énektanár egy faluban, ha 3-4 generációt tud rossz irányba vezetni, ha nem olyan. És hát Dancs Lajos olyan zenei kultúrát hagyott néhány év alatt Nyírcsaholyban, hogy azóta is ez a több évtizedes hagyomány ugyanazzal a pasió elemekkel, ugyanazzal a szöveggel, érte dallammal, amit úgy annyira igénylik az egyházközség tagjai, hiszen ebben nevelődtek bele. És ez minden esztendőben olyan élmény számára, és hát kiváló hangok vannak, ugye Tóth Ruszin lakossága van a falunak, jó hanggal a katolikus, római katolikus városban, görögben is ugye kiváló, nagyon szép népénekekkel.
1: Mind a két görög és római katolikus.
0: Igen, én római katolikus vagyok, édesanyám görög katolikus, illetve a feleségem ő görög paplány, apusom görög katolikus lelkész volt, úgyhogy mindkét liturgiát nagyon jól ismerem. Közben még pont ahol a szüleim és a mi lakásunk van, köztünk van egy református imaház, az egykori szüleim ház tulajdonosa egy Erdélyből oda települt református ember volt, egy katolikus faluba, és ő saját magának csinált egy kis imaházat, aztán most az új betelepülőkkel egy életképes kis református közösség van, úgyhogy itt teljesen ökumenikus vagyok, illetve a Mátészalkai zsinagóga az még kulcsom is van, mert kiáltó helyként használjuk. Úgyhogy...
1: Igen, hát valóban, ugye annyi mindent csináltál, lelkesedéssel is csinálsz mai napig is. Hát gondolom ennek azért valahol egy erkölcsi elismerítségét azért imittam ott, valahol odafigyeltek a munkádra. Én ahogy néztem, elég sok különböző fajta szakmai kitüntetést kaptál, mondják közülük egy párat. Ami engem érdekes volt az, hogy van egy olyan, azt hiszem talán a szegedi, hogy is mondjam, valamikor C-vitamin feltalálja.
0: Szent Györgyi Albert díj,
1: hogy jut egy múzeumigazgató?
0: Tehát nagyon sok kitüntetésem, elismerésem van, ami jelzi azt, hogy az elmúlt 30 év vagy 35 év nem telt el tétlenül, illetve nem értékelték azt a munkát, nagyon megható számomra, hiszen a Paul Harris díj, ugye a Rotary Klubnak ugye a díja, és a Szent Györgyi Albert díj is szintén a Rotary Klubnak a szolgálat az önérdek felett. Aha. Ennek a kitüntető, ugye Szent Györgyi Albert is Rotary tag volt, és róla van az egyik hazai kitüntetés. Aztán Holló László díj, aztán hát természetesen ugye a Pro Urbe díjat Máté Szalkáért megkaptam, Magyar Arany Érdemkeresztet, ami ugye egy nagyon komoly állami kitüntetés. Az Évembere voltam Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, megyei Prima díjas, aztán képzőtévék is Holló László díjat kaptam. Aztán tavaly előtt a Magyar Pálinkáért érdemrendet megkaptam.
1: Na, erről beszéljünk azért egy pár szót.
0: Illetve ebben az esztendőben most kaptam meg a Pro Comitatu, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legmagasabb kitüntetését. Úgyhogy úgy érzem, hogy elismerik azt a
1: igen.
0: Nem is munkát, missziót vagy szolgálatot,
1: amit inkább jobb, hogy...
0: mert nem érzem munkának, hanem hát missziónak vagy szolgálatnak tekintem azt, amit végzek.
1: Na most ugye elvittél bennünket, nem is tudtam, hogy van ilyen, ha jól emlékszem, Vásárosnaménybe, méghozzá Kis B. Lászlóhoz,
0: Zoltánhoz,
1: aki talán Európa egyetlen egy vadászati kiállítását hozta létre saját erőből, és hát közben ott is kisült, hogy ő is a pálinka főzés egyik, úgy is mondjam, hát elismert személyisége, meg te is. Hát te hoztad magaddal, ő nem tudom, hogy hoztál magával a családom belül, de végül is azzá lett, hiszen ez a borrendnek egy pálinka rend
0: így
1: formája.
0: Ugye hát Szabolcs-Szatmár-Bereg megye pálinka nagyhatalom. Ugye Magyarországon 8 eredetvédett pálinka van, ebből 3 a mi megyénkben van, a Szatmári Szilva, a Szabolcsi Alma, illetve az Újfértúi Fürcsös megy. És 2005-ben alakult meg a Szatmár-Beregi pálinka lovagrend, amelynek én 2008-ban lettem a tagja, ami egy nagyon nagy elismerés, hiszen 10-15 aspiráns közül minden esztendőben csak egy lovagot választanak, és hát én azóta is, hogy ceremónia mestere vagyok ennek a lovagrendnek is, illetve van egy másik lovagrend, a Magyar Népi Ízőző Lovagrend, amelynek szintén tagja is, illetve ceremónia mestere vagyok. Tehát a pálinkához való kötődésem, mint említettem, ugye édesapám és nagyapám is pálinka főzők voltak. Édesapám 50 év alatt körülbelül 5 milliliter pálinkát főzött, és hát a szakma dohányének számított, és hát én valójában ebbe a kultúrába nőttem fel, meg láttam, tapasztaltam minden csinyát, binyát, és hát pont amikor a 93-ban, amikor a doktori disszertációmat írtam, vele egy időben szereztem meg a felelős szesztőzevezetői képesítést is, aztán később országos pálinkagyártó vizsgálnök is lettem, és nagyon komoly képzést folytatunk a gyümölcspálinka gyártó területen, ami megint ugye, tehát néprajz, hagyomány, tradíció, családi hagyomány, amit úgy érzem, hogy tovább kell vinnem. Én már magát a pálinka főzést, a édesapám sajnos meghalt 3 évvel ezelőtt, tehát a üzemet bezártuk, de elméleti oktatásban ezt a kultúrát, egyrészt a pálinka lovagrenden keresztül őrizzük ezt a kultúrát, másrészt pedig az oktatás, az ismeret átadásban, illetve a vizsgáztatás révén azoknak a számunk kérésében is aktívan részt veszek. Tehát úgy érzem, hogy ez a hobbi.
1: Igen, de...
0: Mert mindenki mindig azt gondolják, hogy minden olyan fórumra, minden olyan egyesületbe igyekeznek meghívni, ami a művészettel, tudománnyal, kultúrával függ össze. De mondom, nekem ez az a hivatásom, az természetes, tehát néha szeretnék olyat is, ami nem konkrétan ahhoz kapcsolódik, hanem valami egy picit más is. Hát ez a pálinka, illetve az ízőrző lovagrendi tagságom, ami megint az ételitart. Megint ugye a determináltság. Ide anyai ágon, anyai nagyapám molnár volt. Apai nagyapám pálinka főző. Úgyhogy enni, inni mindig volt, mint a családban, tehát nagy keserűségre nem volt ok.
1: Ha most valaki megkérdezné, hogy mit ajánlasz, ha valaki azt a vidéket akarja végignézni, hova menjen el feltétlenül, mert ugye válogatni kell, attól függ, hány napot akar tölteni, mert egy fél évre való volna, de hova érdemes menni, mondjuk érdekes volt, sokan meglepődtek, nem tudom, hogy Penyigin azt mondja, hogy szilvárium. Na, tehát, hogy hol mit érdemes megnézni, ami olyan maradandó emléket hagy maga után, hiszen ez a vidék, ez a Felső-Tisza-vidék számomra egy kicsit még mindig érintetlenebb táj, mint sok helyen a kultúra már tönkretette a tájakat, vagy egyéb tette tönkre. Hova menjenek az emberek?
0: Ugye, hát
1: Máté Szalkán kívül persze.
0: Szatmárt a Jóisten jókedvében teremtette. 6 nap alatt teremtette a világot, a 7. napon csak Máté Szalkán, a Szatmárral foglalkozott, és hát megállotta minden, megnézte, mi van még, legyen egy kis hegyetek, akkor a hegyeket odarakta, ami most már sajnos Romániához tartozik, ugye. Aztán legelőtt folyót, 4 folyót, Tisza, Szamos, Kraszna, Túr, ez a 4 folyó szabdalja a mi vidékünket. Aztán az egykori Ecsedi lápot, ami egy természetes végvonal volt, ezért maradhatott meg Szatmárban az a ősi település típus. Ott a tatártörök nem pusztítottak, a koraközépkori templomok csodálatosak, mint egy 47 koraközépkori templom, illetve harangtorony található Szatmár Berekben. Tehát én javaslom, ugye kiinduló pontként, ha körtúra teszünk, akkor Máté Szalkáról indulva, mint Szatmár kapujából indulva, haladunk a Krasztán áthaladva Kocsortközségen, ahol a legnagyobb unitárius templom található Magyarországon, illetve a közösség, és Fehérgyarmaton keresztül már mindjárt ott vagyunk ugye a szatmári síkságon, és a Fehérgyarmatot követően Penyige. Penyigei nem tudom szilva, amiből a szatmári szilva pálinkát főzik.
1: De ezt mondjad még egyszer, mert sokan azt hiszik, hogy ez egy utasság, mi az, hogy nem tudom.
0: Tehát a szilvának ez a fajtája, hogy Penyigei nem tudom szilva, mert ugye a folyók hozzák a hegyekből a szilva magot. És elterítik az árterekbe, és ez dzsungel gyümölcsösök alakultak ki az évszázadok során. És senki nem tudta a fajtáját, mert nem nemesítették, nem úgy hozták, hanem folyó által, vagy a madarak által elhullatott magról sarjadtak ezek a hajtások. És senki nem tudta, hogy milyen szilva ez, hát nem tudom. És így maradt meg a népnyelvben is továbbra is, hogy a Penyigei vagy Panyolai nem tudom szilva, mindkét település azért küzd, hogy az övéik a Penyigei vagy a Panyolai, de az a lényeg, hogy a szilvának a neve nem tudom. És ebből készül a legjobb szatmári szilva a pálinka, ezért nem egy magva váló, egy picit rendkívül magas cukortartalom, egy kiváló gyümölcs. És hát ott a Penyige községben ott van egy lekvárium, illetve van egy lekvárda is, ahol mindkettőben a szilva feldolgozások és lekvár vagy akár pálinka formájában, illetve aszalvány formájában mentik át magát az értéket. Onnan tovább haladom, ugye Kömörű, egy gyönyörű kis szatmári település, ahol népi építészet remekei megmaradtak, ott az árvíz nem pusztított, majd pedig Túr Istvándi, a vízimalom, ugye, amiről gyönyörű Móricz is ír, ez a 3 kerekes vízimalom, majd pedig nemzeti emlékhely, Szatmárcseke. Ugye a csónak alakú fejfás temető, és benne bizony Kölcseinek a sírja, ugye a nemzeti himnusz ott születik Szatmárcsekében 1823. január 22-éről 23-ára viradóan. Majd ugye a következő Nagyar, az egykori Lubi család. Lubi Margitnak mintegy 20 000 oldalnyi kéziratos gyűjteménye van a Szatmári Múzeumban. A Lubi kastély gyönyörűen megújult színű pompájában az egész a antik rózsák kertjével. Éppen nemrég volt a rózsák éjszakája a Lubi kastélyban, ami egy nagyon impozáns rendezvény. Majd áthaladunk a Tiszán, a Tarpát érintjük, a tarpai kurucokat, aztán a Hétcsillag Berekdaróc gyönyörű szállodaközpont, ahol nagyon sokan ellátogathatnak. És hát utána kezdjük a középkori kis templomoknak a sorra. Egyrészt a Csarodai, ahol a mosolygó szenteket láthatjuk a freskókon, a feltárt freskókon, és hát a mezitlábas Notre Dame, ugye a tákosi picinke kis templom, ami egy ékszer a maga picinségével, kedvességével, a Vert Patics falu épületével, majd pedig visszatérve ugye Vásárosra, amiben zárhatjuk ezt a túrát. De mindez a szépség mit nem érne, ha nem látnánk meg bennem az embert, a szatmári embert, aki mindig a jóra-jobbra törekedett. Tehát vele, róla is általam mondhatjuk ezt, hogy baloldal ez a hazának, de a szív az baloldal dobog. Most nem politikai értelemben mondom, hanem földrajzi értelemben. Tehát tapasztaltátok azokat az embereket, akik találkoztatok a fiatal embertől, a Gábortól, a Lekvárdában. Azt az idős néniket meghallottátok a templomokban tálalót vezetni. Kis B. Zolit a varázslati gyűjteményébe. Tehát mindezek önmagukban semmit nem jelentenek, hogyha nincs benne az a szatmári embernek az a vendégszeretete, az a kedvessége, hogy a vendéget fogadja. Mert Szatmárban, hogy Móricz írja, a vendég az a kis isten.
1: Ez végszónak egy szenzációs. Ha ezek után valaki nem megy oda, akkor bűnkövetel. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt lehettünk, és mindezt elmondtad mások számára és mindenki okulására. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.
2: Kedves hallgatóink, Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsorát hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos Biblia tanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk Mózes 5. könyvének 6. fejezetében, az első 9 versben a következőképpen. Ezek azok a parancsolatok, rendelkezések és törvények, amelyekről azt parancsolta Istenetek az Úr, hogy tanítsa meg nektek, ezeket teljesítsétek azon a földön, ahova átkeltek, hogy birtokba vegyétek. Féld Istenedet, az Urat, és tartsd meg minden rendelkezését és parancsolatát, amelyeket én parancsolok neked, te magad, a fiaid és unokáid életed minden napján, hogy hosszú ideig élhess. Hallgass meg Izraelt, tartsd meg és teljesítsd ezeket, hogy jó dolgod legyen, és igen megsokasodjék a tejjel és mézzel folyó földön, ahogyan megígérte néked atyáid Isten az Úr. Hadd meg Izrael, az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Maradjanak a szívedbe azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról akár a házadban, vagy akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Küzd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. Írd föl azokat a házad ajtófélfára és kapuidra.

0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, jelenlévőket. Én még itt új vagyok ebben a körben, hadd mondjak magamról pár szót. Köszönöm a meghívást Imrének is. Adventista Teológiai Főiskola új szövetségi tanszék vezetője vagyok, és gondolom, hogy közel lesz majd a témánkhoz ennek, hiszen 8 évig foglalkozhattam a Galata levélvel, annak a fordításával, magyarázásával, és ugye ennek a mostani tanulmányunknak a címe a Törvény, mint tanító mester, ami kimondottan a Galata levélből lett nagyon fontos fordulat, ahol tulajdonképpen a törvény pozitív fogalommá válik. És ugye, hogy bevezessük egy kicsit ezt a gondolatot, a mai ember, ha azt a szót hallja, hogy törvény, valami hihetetlenül nagy ellenszem támad benne, már megint valamit be kell tartani, már megint történik valami, és ha nem úgy csinálom, akkor jaj nekem. Valószínűleg azért az emberben ezek a görcsök nem most keletkeztek, hanem hosszú-hosszú év, századok alatt alakultak ki. A tanulmánynak a nagyon fontos tanúsága lesz majd szerintem, hogy ezt a görcsöt fel lehet oldani. Lehet valami pozitív, amiről negatív módon gondolkodunk, lehet, hogy valami hozzátesz az életünkhöz, amiről úgy gondoljuk, hogy elvesz, de a legjobb az, hogyha mindjárt a Szentírást hallgatjuk meg, a Szentírás szavait, úgyhogy olvasunk is el egy nagyszerű igehelyet Mózes 5. könyve 6. részéből, ott a első 9 verset.
1: Mózes leírta ezt a törvényt, és átadta a papoknak, Lévi fiainak, akik az Úr szövetség ládáját hordozzák, meg Izrael összes véneinek. Ezt parancsolta nekik Mózes. Minden 7. esztendő végén, az adósság elengedés évének megszabott idejében, a lombsátrak ünnepén, amikor eljön egész Izrael, hogy megjelenjék az Úrnak, a te Istenednek színe előtt azon a helyen, amelyet kiválaszt. Fel kell olvasni ezt a törvényt egész Izrael előtt, fülük hallatára. Gyűjtsd össze a népet, férfiakat, nőket és gyermekeket, meg a lakóhelyeiden élő jövevényeket, hogy hallgassák és tanulják meg, és féljék Isteneteket, az Urat, megtartván és teljesítvén ennek a törvénynek valamennyi igéjét. Fiaik is, akik még nem ismerik, hallgassák és tanulják meg, hogy féljék Isteneteket, az Urat mindenkor, amíg csak éltek azon a földön, ahová most átkeltek a Jordánon, hogy azt birtokba vegyétek.
0: Igen, hát úgy tűnik, hogy egy nagyon komplex törvény leírást olvashatunk onnantól kezdve, hogy hogyan íratott le, hogyan került az izraeliták közé, kik azok, akik vigyáztak rá. Az a nagy kérdés, hogy ebben a felsorolásban mit tekintünk pozitívnak. Tehát mi az, amit próbáltam az elején sugalmazni, hogy ad az embernek, és nem elvesz tőle valamit.
2: Tulajdonképpen itt, amikor felolvasták a törvényeket, akkor azt mindenkinek hallani kellett. Nem csak a zsidóságnak, hanem még akik ott voltak és jövevények voltak. És mindenkinek ez adott alapot. Mai világunkban nagyon szeretünk úgy összeszedegetni dolgokat, és kimazsolázni, hogy mi az, ami nekem tetszik, ezt igen, ezt jónak találom, ezt megtartom, a másik talán nem annyira hozzám közeli, tehát a törvény így egybe kell, hogy megtartassék. Nem lehet szemezgetni, hogy nekem mi tetszik, mit hagyok ki belőle, és az is fontos, hogy mindenki megismerje. Na most, ha a törvényt tanulják, akkor pusztán amiatt, hogy megismerik, abból nem fakad az Úr félelme. Ezt el kell sajátítani, és ez egy folyamat. amikor a megismerés és az Isten félelem is folyamatos, nem közvetlen ok-okozati összefüggésben van ez a kettő.
0: Igen, közben lesznek itt mindjárt, akik fognak hozzászólni. Én közben szeretném így a köz számára azt a kérdést föltenni, amit még Szigeti tanár úrtól tanultam 20-valahány évvel ezelőtt, és akkor kezdtem én is gondolkodni ezen, hogy vajon a törvényt én tartom meg, vagy a törvény tart meg engem. Tehát itt van az, hogy ad valamit, vagy elvesz tőlem valamit. Gondolkodjunk ezen, hogy hogy van, és azt hiszem Kormos testvér, aki jelentkezett előbb.
3: Hát én nem pont erre a kérdésre akartam válaszolni, hanem inkább arra szeretnék utalni, amit az igében olvastunk. Többször elhangzott a felolvasott igében, hogy féljék az ő nevét. És ugyanez, amit az előszóban is elmondtál, hogy most itt egy félelmet jelent ez? Tehát, hogy félnünk kell az Istentől? Vagy mit jelent ez, hogy félni az ő nevét? Én azt gondolom, hogy semmiképpen nem arra a félelemre utal, mert nyilvánvaló, hogy ha valakitől félek, akkor nem szeretem. Akkor egy olyan tekintély lesz előttem, akit meghallgatok, vagy megteszem, amit mond, de nem szeretetből teszem meg, hanem azért, mert a következménytől félek. De Isten nem úgy kell félni, hogy féljek tőle, hanem inkább ez a félelem szó a tiszteletet jelenti, azt jelenti, hogy megbecsülöm őt, odafigyelek rá, tehát egy személyes, egy közvetlen kapcsolatra utal.
0: Igen, és azt hiszem Drábik testvér jelenkezett.
4: Én a Marikának abból a gondolatából szeretnék kiindulni, hogy a mai életünkben szeretnek az emberek mazsolázni, akár magunk is. Na most figyelemmel arra, hogy az életünket három nagy normarendszer szabályozza, a szokás és az erkölcs meg a jog. A Marika által mondottak, azok valójában csak a szokásra meg az erkölcsre vonatkozik, mert napjainkban gyakorlatilag annyiféle szokásrendszer él egymás mellett, ahány ház, ugye a közmondás is azt mondja, hogy ahány ház, annyi szokás, és az erkölcsi rendszerek közül is minimum kettő, most a részletekről nem beszélve, van egy nagy vallási erkölcsi rendszer, meg van a világi erkölcsi rendszer, mindegyiknek vannak alfajai, de most az én mondandóm szempontjából nem ez a lényeg. Tehát még a szokás és az erkölcs szabályai között válogathatnak az emberek, addig a jognál ezt nem lehet megtenni, mert van egy jogi normarendszer, és az mindenkire kötelező. És most mondom a lényeget, amiért szót kértem. A Bibliát tanulmányozva ugyanezt a hármas normarendszert megtaláljuk. Mert vannak bibliai szokások, nagyon jól ki lehet mutatni, a Biblia erkölcsiségéről meg azt hiszem nem kell különösebben beszélni, a törvények, rendeletek meg parancsolatok egyértelműen le vannak írva. Na most mi a különbség a Bibliában található normarendszerek között, meg a világi normarendszerek között? Mert ezt kell világosan látni, hogy míg a világi normarendszernél van kettő, ahol van válogatási lehetőség. A bibliai normarendszereknél nincs ilyen lehetőség, mert nem mondhatom azt, hogy a Biblia erkölcsisége az kevésbé súlyos, mint a Bibliában foglalt törvények, mert egyaránt kötelező, aki magát hívőnek tartja és kereszténynek vallja magát, annak ugyanolyan fontos megtartani a Biblia erkölcsi rendszereit, mint magát a konkrét normarendszereket. És azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a bibliai törvények azok mindig objektíve léteznek a mi számunkra. Tehát nem azért léteznek, mert én elolvastam és tetszik nekem, mert ha én nem akarom, és figyelmen kívül hagyom, az akkor is él, és akkor is fog hatni az életemre, amikor nem szeretném. Én hiába akarom figyelmen kívül hagyni, mert a negatív hozzáállás is hozzáállás, és annak is van hatása az ember életére. Elnézést, hogy egy kicsit hosszabb voltam.
0: Uh-huh. Imre, nem tudom, hogy akarsz reagálni erre.
5: Gyakorlatilag ha megnézzük, akkor azt látom, hogy a 21. század valószínűleg úgy fog bevonulni az emberiség életébe, legalábbis Európában, mint a joggyártás és a törvénygyártásnak az évszázada. Soha ennyi törvényt, mint a 21. században nem gyártottunk. Utána néztem, mondjuk 65-ben a magyar parlament körülbelül egy oldalnyi törvényt hozott. Ma gyakorlatilag, hát ilyen könyvekből egy néhány tucatot fel lehetne egymásra rakni. Gyakorlatilag annyi törvényt gyártunk, hogy már maguk az

0: javaslatot adják, hogy a törvény helyett használjuk a Tóra kifejezést. Tehát a Galácia levélben, Galáciaikhoz írt levélben a törvény helyett nyugodtan használhatjuk a Tóra kifejezést. Mert amikor mi ilyenkor gondolunk, hogy törvény, mindig azt hiszük a 10 parancsolat. Nem, a Tóráról van szó, annak a nagy törvénygyűjteménynek a foglalatáról van szó, ami a 10 parancsolatot is magában foglalja. És én azt hiszem, hogy így, és még sok helyen, ahol a törvény találunk fordítva, akár a bizonyos római beliekhez írt levél, vagy az Új Szövetség más leveleiben, nyugodtan gondolhatunk magára a Tórára, mint egy óriási nagy törvénygyűjteményre. A különbség az a mai törvények és a Tóra között, hogy a mai törvények azok a törvény ridegségével és szigorával csap le arra, aki nem tartja be, a mózesi törvények pedig emberközpontúak voltak, családközpontúak. Azt mondja, hogy minden hetedik évben engedd el a rabszolgáidat, terheld meg őket, hogy az új életet el tudják kezdeni. Akkor egy olyan törvény, nem szoktunk róla beszélni, zsidó-zsidótól az Ószövetségben nem kérhetett kamatot. Miért, ha valaki olyan nehézségbe süllyed, hogy kölcsön kellett kérni, azt mondja, adj neki kölcsön a te fele barátodnak, de ne kérj tőle kamatot. Nagyon érdekes, héberül a kamat, az harapás. Így fordhatjuk le, mint a kutya harapással tesz. Tehát ezzel azt akartam mondani, hogy a maga a Tóra olyan emberközpontú.
1: Igen, és talán ugye kiegészíteni, mielőtt tovább megyünk, hogy egész pontosan 32-szer van a törvény szó Galata levélben, amiből 18-szor biztos, hogy Tórát jelent, és James Dunn, egy nagyon híres írás magyarázó, mondja egy helyen, hogy Jézus Krisztus Tórája. Tehát nem a Mózesé, mert Jézus a hegyi beszédben tulajdonképpen kiegészíti, értelmezi, magyarázza a Tórát, ezt viszi tovább aztán ugye Pál apostol. És ugye, hogy haladjunk is tovább, a következő nagyon szép bibliai helyet olvassuk el, a Mózes 5. könyve, 31. részéből, a 22-től a 27. versekig.
2: Mózes leírta azon a napon ezt az éneket, és megtanította rá Izrael fiait. Majd megbízást adott Isten Józsuénak, Nun fiának, és ezt mondta. Légy erős és bátor, mert te viszed be Izrael fiait arra a földre, amelyet esküvel ígértem meg nekik. Én veled leszek. Amikor Mózes leírta egy könyvbe ennek a törvénynek az igéit, elejétől végig, ezt parancsolta Mózes a levitáknak, akik az Úr szövetségládáját hordozták. Fogjátok ezt a törvénykönyvet, és tegyétek isteneteknek az Úrnak a szövetségládája mellé, hogy ott tanúskodjék ellened. Mert én tudom, milyen lázadó és kemény nyakú vagy, hiszen már most folytonosan lázadtok az Úr ellen, amikor még köztetek élek. Mi lesz akkor a halálom után?
1: Ja, nagyon jó felvetés, hiszen van egy ilyen dolog, hogy Mózes 5 könyvét ugye Pentateukhosznak, tehát 5 könyvnek hívják, és van, aki még Józsué könyvét hozzá szokta tenni, és Hexateukhoszról beszél. Ugye tulajdonképpen átmegy a történet, és a törvény története működik tovább abban, ami ezután következik. Ez a szakasz ezt vezeti be, és azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatosan szeretnél.
3: Nagyon érdekes volt számomra, hogy felolvastuk az igében, ahogy Mózes mondja, hogy hát most is, amíg itt vagyok köztetek, akkor is áthágjátok a törvényt, mi lesz, hogyha nem leszek köztetek? Tehát, hogy egy érdekes kérdés, mert hogy a törvény az tulajdonképpen egy vezérvonal, tehát megmutatja, hogy miként kell tennünk. És figyeljük meg, hogy a mai társadalomban mennyire nem szeretik az emberek a határokat, tehát hogyha be van határolva. Na de, hogyha egy nagyon egyszerű példát mondok, hogyha mondjuk egy folyó nincs szabályozva, tehát nincs meg a meder, akkor gyakorlatilag az a folyó mivé válhat? Ugye mocsárra elönti az egész területet. De hogyha szépen mederbe van, és a törvény tulajdonképpen ez a meder, ami biztosítja mindenki számára a helyes útvonalat, és azt mondja Mózes, hogy ne feledkezzetek el erről, amit tanít.

0: tudtam, mert ez Istentől jött, és ez tovább kell, hogy menjen.
1: Azt hiszem, Drábik testvér jelentkezett.
2: Csak annyit szeretnék mondani, hogy most teljesen mindegy, hogy világi vagy bibliai törvényről beszélünk. A törvény az mindig véd, és soha nem gátol. Persze nézőpont kérdése, hogy magamra nézve melyiket tartom fontosabbnak, az mindig attól függ, hogy a kerítésnek melyik oldalán vagyok. Ha kívül vagyok, és jönnek a farkasok, akkor bizony nem fog megvédeni a törvény, mint kerítés. Ha a kerítésen belül vagyok, akkor pedig vígan integetni fogok a farkasoknak, mert nem fognak hozzám férni. Tehát a mi feladatunk az lenne, hogy igyekezzünk mindig a bibliai törvények keretein belül maradni. Azért mondom így, hogy igyekezzünk, csak a magam nevében beszélek. Sokszor rajta kapom magam, hogy bizony, bár az eszem tudja, hogy a bibliai előírások szerint mit kellene tenni, és valahogy az egyéb körülmények meg szempontokra tekintettel, mégis más teszek, és hogyha nem az következik be, mint amit szerettem volna, akkor csak magamnak tehetek szemrehányást, mert az a törvény ellenem fog bizonyságot tenni, és bizony azt fogják rajtam számon kérni. Nagyon fontos dolog, sose szoktunk beszélni róla, hogy amikor eljön az a bizonyos számadási idő, Isten mindig csak azt fogja számon kérni, amit tudtunk. Soha nem ismeretlen dolgokat fog számon kérni. Ezért nem elég az, hogy tudjuk a törvényt. Cselekedni is kell, mert önmagában a törvény tudása az nem vezet sehová. A törvény csak akkor fog élni ő valamit a számunkra, ha azt meg is tartjuk.
1: Mielőtt tovább mennénk, van egy nagyon érdekes mondat itt ebben a felolvasott igében, egy nagyon erős parancsolat. Én nem tudom, hogy ki hogy van vele, hogy Isten azt mondja, hogy légy erős és bátor. Hát vagy gyenge vagyok és gyáva, nem? Vagy erős és bátor alapból, de hogy nekem megparancsolja Isten, hogy milyen legyek. De számomra ez mindig nagyon érdekes volt, és ezen kezdtem el gondolkodni, hogy hogyan lehetséges, hogy Isten olyan dolgokat is meg tud parancsolni, amire lehet, hogy én alapból nem vagyok képes. És akkor közben átadom a szót, mert gondolom, hogy szeretnéd.
3: Az az érdekes, hogy Isten mindig megtartja azt, amit ő ígér. Ugye látta előre, hogy mi fog történni, és hogy milyen az izraeli zsidóságnak a hozzáállása, és hogy ugye Mózes is mondja, hogy még élek, és már is lázadtok. És eszembe jutott az, hogy a hegynél az összes zsidó fogadalmat tett, hogy megtartja az Úr parancsolatait, és úgy tesz, ahogy kedves neki. És felnőtt egy új generáció, mert a régiek nem mehettek be az új földre, és az új generáció tele van lázadással, és hiába tudnak ők is mindent, mégis ez a lázadás az alapja, hogy mi megtartjuk azokat a fogadalmakat, amiket az Úrnak teszünk, mert mi is teszünk fogadalmakat az Úrnak. És az a nehézsége még a törvényeknek, hogy nem csak a cselekedetet ítéli meg az Úr, hanem a szándékot is. És ezt sokan elfelejtik, hogy nem az a közvetlen cselekedet az, amit majd számon kér tőlünk az Úr, hanem hogy mi volt a te indokod, a te okod, hogy azt tedd. Vagy még meg se tetted, de ott volt a fejedbe.
1: Igen, tehát ugye még mindig ennél a gondolatnál tartok, hogy Isten megparancsolja, hogy légy erős és bátor. És eszembe jut úgyis a nevelésről és az oktatásról van szó, Ellen White-nak a Nevelés című könyve, azt mondja, hogy tedd magasra a mércét. Azért, mert úgy se éred el, nem? Tehát ez is egy ilyen dolog, hogy kapaszkodunk fölfelé, és a kapaszkodás addig lehetséges, míg fölöttem van valami, ha már azon a szinten van, ahol én vagyok, vagy alul, akkor már nem sikerül fölfelé kapaszkodni. Tehát ez is ilyen dolog, hogy az Isten kijelentésében látni kell egy ilyen abszolút dolgot. Tehát nem lehet alkudni, hogy hát Istenem, nem lehetne csak 8 parancsolat, nem? Vagy valami kevesebb, tehát nem így működik. Az abszolútot kell látni, és aztán az értelmezés az nyilván nagyon sokrétű lehet, de attól eltérni nem lehet, hogy ki a kijelentő és mit jelent ki. És akkor így gondolom, hogy...
4: Így van, ehhez kötődik a mondandóm. Tehát ahogy a Kormos testvér is mondta, a helyes meder, a Jóisten is azt mondta Józsénak, se jobbra, se balra. Ki van, meg van szabva, meg van határozva. És ha nézzük a kortörténeti hátteret, akkor két hitősről is beszélhetünk, Józséről és Kálebről. Emlékezzünk vissza, ők is a 12 kém között voltak, és ők hittek abban, hogy igaz, hogy emberileg kilátástalan a honfoglalás, de az hatalmas Isten képes arra, hogy sikerre vigye az életünket. És visszatérve a törvényre egy picit, ez egy mennyei alkotmány, hisz a Jelenések könyvén is az van megírva, hogy megnyitatának a könyvek, és ezekből lesz a világ, és mi is egyen-egyenként megítélve. Ez a mennyei alkotmány az Isten jellem tulajdonsága, nem akármilyen törvényekről beszélünk. És egy picit az Ószövetségi tanáromra nézek, ha a környező népeknek a szokásait, vagy a törvény gyakorlatát nézzük, akkor az izraelit elmondhassuk, hogy egyedi.
1: Maga sem emelik a törvényt a... életvitelükkel, igen.
5: Én csak annyit szeretnék mondani, nagyon halkan, mert itt a két professzor mellett ülök, és nem szeretnék vitába keveredni, hogy az én véleményem szerint, vagy én meglátásom szerint, ez a légy elős és légy bátor, ez, vagy igen bátor, vagy kitartó, ez tulajdonképpen egy magatartási formát mond Józsuének. És utána elmondja, hogy ez a magatartási forma milyen feladatot rót rád, az, hogy teljesíts mindenben azt a törvényt, amelyet Mózes az én szolgám parancsolt neked, ne térj el attól se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Tehát itt jön vissza ahhoz, hogy tulajdonképpen megmondja azt, hogy tulajdonképpen az, hogy a törvényt én megismerem, és betartom, ennek az a következménye, ahogy az ige mondja, hogy jó szerencsés leszel mindenbe. Tehát itt rávezet arra, hogy tulajdonképpen ez a magatartási forma, ez a feladat arra jó, hogy minden úton sikeresen jársz, más fordítás szerint, vagy egy harmadik azt mondja, hogy minden sikerülni fog, amihez hozzáfogsz.
1: Hallgassuk meg az Ószövetség tanárt is.
6: Csak ha tovább olvassuk, ugye, hiszen azt mondta, hogy légy erős és bátor, mert te viszed be Izrael fiait arra a földre, amelyet esküvel ígértem meg nékik. Tehát a honfoglalás azért az nem volt egy kis dolog. Most gondoljátok el, hogy ott azért hatalmas népek voltak, hatalmas várak voltak. Gondoljátok, ott van Jerikó, nem tudták elfoglalni, és azt mondja, légy erős és bátor, mert én veled vagyok. És én azt hiszem, hogy a történelemben voltak nemzetek, akik Izraelhez hasonlóan átélték, hogy ha az Isten velük van, akkor erősek és bátrak tudtak lenni. És ez így van a mi életünkben is, testvérek. Ha erősek és bátrak vagyunk, akkor az Isten velünk van. Most nem a saját makacságunkról beszélek, meg a saját hirtelenségünkről, de ha Istennel vagyunk, akkor erősnek és bátraknak kell lennünk. A családnevelésben, az ifjúságnevelésben, határozottságban, az erkölcsnek a bemutatásában, mert körülbelül erőtelenné válunk.
1: És akkor azt gondolom, hogy olvassuk el a következő nagyszerű igénket, ezúttal az Új Szövetségben a Római Levél 3. része, 19-től a 22. versekig.
7: Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azt a törvény hatája alatt élőknek mondja, hogy elnémuljon minden száj, és az egész világ vétkessé legyen Isten előtt. Mert a törvény cselekedeteiből senki sem fog megigazulni ő előtte, hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Isten igazsága minden emberé kegyelemből, hitáltal. Most pedig törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesztek a törvény és a próféták, mégpedig Isten igazsága a Jézus Krisztusban való hit által minden hívőnek, mert nincs különbség.
1: Bizonyos értelmezés szerint azt mondhatjuk, a törvény bizonyság az ember ellen. Tehát az nem egy túlzottan jó dolog, mert majdnem olyan, mintha tükör elé állni, és azt mondanám, hogy na most itt vagyok, megnézem magam. Hogy működik ez a gyakorlatban, ha Isten törvényére gondolunk? Kormos testvért kérjük.
0: Hát ahogy mondtad is, a törvény egy tükör, és gyakorlatilag visszatükrözi azt, amilyenek vagyunk. Nem azért adta Isten a törvényt, hogy ezzel rosszat tegyen velünk, vagy rossz kedvünk legyen, vagy elítéljen bennünket, hanem azért, hogy meglássuk a magunk valóságát. De ahogy a tükör sem tud rajtunk segíteni, tehát az, hogy most meglátom magamat, hogy milyen vagyok, attól még nem leszek szebb, akár mennyit nézegetem magamat, az mutatja a valóságot. Tehát a tükör az nem tud engem jobbá tenni, vagy szebbé tenni. De itt van az Isten kegyelme. Tehát itt kapcsolódik össze a törvény és a kegyelem, hogy Isten az, aki segítségül van nekünk abban, hogy jobb emberekké legyünk. A törvény megmutatja, hogy mi a szabály, tehát mihez kell ragaszkodnunk, de Isten kegyelme az, ami segít, hogy elérjük ezt.
1: Igen. És hogyha tovább fejtjük ezt a szálat, minden bizonnyal mehetünk még tovább a gondolkodásban, Imre?
6: Csak eszembe jutott, hogy amikor a jogi egyetemre jártam, akkor a büntető eljárás jogot tanító tanár, aki mellesleg alkotmánybíró volt, bejött, és hosszú ideig, percekig némán megállt a katedrán, és akkor a büntető eljárást kezdte tanítani, és azt mondta, hogy hát én körülbelül 150 évet kellene, hogy kapjak a jog alapján. Azt mondja, néhány hete kiszámítottam. És akkor mindenki mosolygott, azt mondja, rámutatott egy fiatal emberre. Azt mondja, hát maga is azért szerintem már 50-en fölül van, mármint az esztendőket. És akkor nagyon egyszerűen elmondta, hogy írtunk már-e alá úgy, hogy úgy biankóba. Ahányszor aláírtunk ilyet, az mind másfél év okirathamisítás miatt, mert az csak bizonyos együttlét esetén, tehát adó, eladó, és akkor ott lehet tanú. Tehát előre tanú nem írhat alá. És akkor ő még itt tárgyalta. És azon gondolkoztam, ha gyakorlatilag az állami törvény ilyen kemény, és utána mindenki átgondolhatja, hogy írta alá, mit mondott, mit csinált, mit nem csinált. És azt mondta, nincs olyan ember, aki 50 évet ne kaphatna, ha nagyítóval végignézzük az életét. Akkor milyen az erkölcsi törvény, az Isten törvénye? Hát testvéreim, esélyünk nincs az Isten országára, ha a törvény alapján nézzük, még ha a világi törvény alapján nézzük, akkor sem. És milyen jó, hogy van egy Krisztusunk, aki helyettünk a büntetést elhordozta, és már nekünk mentességet adott a büntető eljárás alól, és felmentenek bennünket. Drábik testvér akar.
1: Igen.
2: A törvény az nagyon magas mércét állít mindenki elé, és én hallottam egyszer egy fejtegetést, aminek az volt a lényege, hogy Isten nem is azt várja, hogy betartsuk, hiszen ő is tudja, hogy lehetetlen, teljesíthetetlen követelményeket állít velünk szemben, hanem az a fontos számára, és ez egy kicsit szíven ütött engem, hogy mekkora erőfeszítést vagyunk hajlandók kifejteni annak érdekében, hogy betartjuk. Lehet, hogy nem fogjuk maximális eredményt elérni, de az erőkifejtésünknek a szintjén fog megítélni bennünket. És ha hajlandók voltunk tenni érte, akkor bizony megkapjuk azt a kegyelmet, amiről az előbb a Tivadar beszélt.
1: itt feltétlenül jónak tartanám, ha elolvasnánk a következő nagyon szép igehelyet, Józsué könyve első része, 7.-8. verséből, és utána pedig Szigeti Jenő tanárúrnak a nagyszerű könyvéből, a 10 parancsolat című könyvéből való idézetet mindjárt utána is olvastánk, mert a kettő kiválóan egészíti ki egymást.
8: Csak légy erős és igen bátor, tartsd meg és teljesíts mindenben azt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el attól se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, arról elmékedj éjjel-nappal, őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben megvan írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz.
3: Idézet Szigeti Jenő a 10 parancsolat című könyvéből. A törvény sokoldalúan függ össze emberi létünk valóságával. Mindnyájunkat megítél, és ezért lázadunk ellene. Mégis mindnyájan futottunk már hozzá segítségért, amikor bizonytalanok voltunk döntéseinkben. Sokszor alkalmazták ránk, és ezért bizalmatlanok vagyunk iránta. Ugyanakkor mi is sokszor alkalmazzuk fele barátainkra, bízva abban, hogy az igazat, a mi igazunkat fellebbezhetetlen érvénnyel bizonyítja. Élünk vele, és élünk ellenében. A törvény a Biblia egyik sokat vitatott alapfogalma. Nem üdvözít, nem vált meg, de nélküle soha nem találunk oda a megváltóhoz. A törvénynek ez a jó, rossz, kettős arca a Bibliában is jelen van, sőt Jézus élete is ezt példázza. De a megváltás terve előbb volt, mint az ember. Isten teremtési szándéka jutott benne kifejezésre. Ahogy a rendje van a csillagok járásának, az évszakok változásának, az állatvilág életének, ugyanúgy rendje van embervilágunknak, erkölcsi életünknek is, ez a rend a kerítés, és itt sem mindegy, hol vagyunk. Ezen a renden kívül-e, vagy belül?
1: Úgy ítélem meg, hogy itt nagyon sok mindenre választ kaphattunk, mint abból, amit ugye az eddigiekben fejtegettünk, és csak tényleg nagyon rövid válaszként, hiszen van még számomra egy izgalmas kérdés, a Bibliában ez a szó, hogy szerencse. Legyél szerencsés. Ezt még feltétlenül szeretném, hogyha megbeszélnénk.
2: Én tulajdonképpen csak egy mondattal szeretném kiegészíteni azt, amit az előbb mondtam, hogy a törvény megtartására vonatkozó igyekezetünk a soha nem vezethet törvényeskedéshez. Tehát soha nem keltheti azt az érzetet bennünk, hogyha egy nagy erőfeszítést végzek, akkor annak köteles jutalma az üdvösség. Mert bármekkora is az erőfeszítés, az nem fogja pótolni Isten kegyelmét.
1: Igen, és akkor Kormos testvér.
0: Így reagálva arra, amit mondtál a szerencsével kapcsolatban, hogyha meghalljuk ezt a szót, akkor valami véletlenre gondolunk, hogy na véletlenül szerencsém volt, ugye? De amikor a Biblia azt mondja, hogy jó szerencsés lesz az az ember, aki betartja a törvényt, akkor itt nem erről van szó, hogy véletlenül valami történik vele, és úgymond szerencsés lett, hanem arról van szó, hogy Isten ezt az engedelmességhez köti. Tehát, hogyha engedelmeskedek Isten törvényének, akkor ő megáld engem. Tulajdonképpen lehetne inkább ezt mondani, hogy áldást kapok.
1: Nem tudom, kedves Imre, hogy itt egy pillanatra segítesz-e nekünk, vagy nekem. Én jól tudom, itt a cála héber szóval az biztos, hogy a legjobb fordítása a szerencse?
9: Abszolút nem, de amikor Károli fordított, akkor lehet, hogy ez 100 évvel ezelőtt még elcsúszott. Ma már tényleg különösen szerencsejáték, meg a hétköznapi életben szerencsém volt, ahogy már említést tettünk erről. Én azt hiszem, hogy valahogy azt jelenti, hogy az Isten velem van. És kereshetünk más szót, de nem biztos, hogy fogunk Károlitól jobb szót találni. Nem tudom most a rúf az mivel fordítja hirtelen. Sok helyen ott maradt a jó szerencséssel, de úgy tudom, hogy egy-két helyen talán más megoldással nem nagyon tudunk valami jobb megoldást, de itt rögtön a nem vallásos ember is érzi, hogy ez nem a vak véletlen, hanem az a szerencse, hogy Isten velem van. És ha Isten velem van, annak következménye van. Valahogy ez van ebben a héber kifejezésben.
1: Van, és szerintem olvassuk el a Jakab leveléből a második rész 10-től 12-ig terjedő verseit, hiszen itt található a tanulmányunkban ez a gondolat.
10: Mert aki valamennyi törvényt megtartja, de akár csak egy ellen is vét, az valamennyi ellen vétkezik. Mert aki ezt mondta, ne paráználkodj, ezt is mondta, ne ölj. Ha pedig nem paráználkodsz, de ölsz, megszegted a törvényt. Úgy beszéljetek és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye ítél meg.
1: Tehát úgy gondolom, hogy ezzel a szerencsével kapcsolatos kérdés bizonyos értelemben rövidre lehet zárni, addig még nem találunk egy olyan fordítást erre a szóra, ami félreértést nem hagy az emberekben, hogy nem valamilyen szerencse éri azt, aki lottózóba megy, és most hirtelen 5 számot meg fog tenni, mert oda megy vele az Úr, tehát nem erről szól, hanem valami egészen másról, és ugye a törvényről nem árt tudni, hogy az ember fáradtságos módon teljesíti egyfelől, másfelől pedig áldásos lesz. Ehhez olvassuk el a Jób könyvéből a második rész, 3-tól 10-ig eső verseit.
10: Erre ezt mondta az Úr a sátánnak, észrevetted-e szolgámat, Jóbot? Nincs hozzá fogható a földön, fedhetetlen és becsületes ember, féli az Istent és kerüli a rosszat. Még most is kitartóan fedhetetlen, bár felingereltél ellene, hogy ok nélkül tönkre tegyem. A sátán azonban így válaszolt az Úrnak. Bőrért bőrt ad az ember, de az életéért mindent odaad. Nyújts csak ki a kezed, és tedd rá csontjaira meg a húsára, majd káromol meg még téged. Az Úr ezt felelte a sátánnak. A kezedbe adom, csak az életét kíméld meg. A sátán eltávozott az Úr színe elől, és megverte Jóbot rossz indalatú fekélyekkel, tetőptől talpig. Jób fogott egy cserépdarabot, azzal vakargatta magát, és hamuba ült. A felesége ezt mondta neki, még most is ragaszkodsz ahhoz, hogy fedhetetlen maradj. Átkozd meg az Istent, és hallj meg. De ő így felelt neki, úgy beszélsz te is, ahogyan a bolondok szoktak beszélni. Ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk. Még ebben a helyzetben sem mondott Jób olyat, amivel vétkezett volna.
1: A Jób története nagyon sokakat megindított, és hogy ott van benne egyfajta belső emberi tényező, amiről ír Szigeti Jenő a Bizonyság és Kétely című füzetében egy nagyon jó idézetet. Megkérném, hogy olvassuk el ezt is.
11: Az ember és a gép között az a különbség, hogy a gép nem ismeri sem a bizonytalanságot, sem pedig a kételyt. A gép az elromlik, nem működik, de ha végzi a munkáját, akkor a beépített törvényszerűség szerint teszi, amit tesz. Mi emberek sokszor bizonytalanok vagyunk, mert tudásunk hiányos. És kételkedünk is, mert nem tudjuk hittel elfogadni Isten valóságát, amiben élünk. Isten parancsolatait csak a hit koldus kezével tudjuk elfogadni. A hit nem meggyőzéssel születik, hanem bizalomból virágzik ki. Mi, keresztények, bizonytalanságunkat csak élő hittel, valakiben és nem valamiben való bizalommal győzhetjük le. Mert a hit a remélt dolgok való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ez az egyetlen erő, ami győzni tud a bizonytalanság és a kétely felett.
1: Az egész törvény kérdésében a legtökéletesebb példakép maga Jézus Krisztus. Két olyan igehelyet is találunk itt a tanulmányban, ami erről szól. Egyik közvetlenül Jézusról, a Lukács evangélium a második rész 51-52. Vers, azt olvassuk el, majd Pál apostoltól azt, ahogyan a Filippi levélben ez tulajdonképpen összegzi. Aztán már a összefoglaló marad, és azt is olvassuk el majd.
3: Jézus ezután elindult velük, elment Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Anyja mindezeket a szavakat megőrizte szívében. Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. A Filippiekhez írt fejezetből pedig megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig.
1: Az összefoglalót is most már olvassuk el.
11: A szeretet az igazi nevelés alapja. Ez a teremtés és megváltás alapja is. Ez világosan kitűnik abból a törvényből, amit Isten az élet vezér elveként nekünk adott. Az első és nagy parancsolat ez. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből és teljes elmédből. A végtelen mindenhatót teljes szívünkből, teljes elménkből és minden erőnkből szeretni. Minden erőnk, képességünk teljes kifejlesztését jelenti. Azt jelenti, hogy egész lényünkben, testünkben, lelkünkben és elménkben helyre kell állítanunk Isten képmását. A második parancsolat hasonló az elsőhöz. Szeresd fele barátodat, mint magadat. A szeretet törvénye arra kötelez bennünket, hogy testünket, lelkünket és elménket szenteljük Istennek és embertársainknak. Miközben szolgálatunk áldás mások számára, a legnagyobb áldás a magunk számára. Az önzetlenség minden igazi nevelés alapja. Az önzetlen szolgálattal tudjuk képességeinket a legtökéletesebben kifejleszteni. Alkalmassá válunk a mennyre, mivel mennyet szívünkbe fogadjuk.
1: Amen.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Üdvözlöm kedves hallgatóinkat! Önök a testi-lelki jólétünk heti adását hallják. Engem Gondi Györgynek hívnak, akkreditált fitoterapeuta vagyok, és Gillic tanár úrral folytatunk tovább egy riportot. Ez a mostani beszélgetésünk is nagyon izgalmas lesz. A gombákról fogunk beszélgetni, a méhekről, a méhek gyógyhatásáról, illetve a gombáknak a gyógyhatásáról. És van egy hallgatói kérdésünk is, ezt majd valamikor műsor közben föltennénk a Gillic tanár úrnak. És létezik egy olyan tutyi, ami galagonyatúra, ez arról szól az a történet, hogy Budapest és környékének a kiránduló helyeit mutatja be Gillic tanár úr, illetve az előbb említett növényeket, illetve a méhekről is szokott szó esni egy-egy galagonyatúrán. Tanár úr, kérem, egy pár gondolatban bemutatkozna a hallgatóknak?
1: Természetesen. Hát Gillic István vagyok, és bármikor Baranyába születtem, jó régen már, de azóta is úgy érzem, hogy akármennyit tanulok, egész életem tanulásból áll. Sose vagyok megelégedve magammal, mert a természet, járás, a túrák, a kirándulások mindig új ismeretet igényelnek, ezért nekem napra késznek kell lennem. Tanítok természetgyógyászatot, jelenleg gyógynövényismeretet, bioenergetikát, illetőleg mozgásmasszás terápiát. Hát az iskoláimat részben itthon végeztem, részben hát a különböző országokban, Tájföldön, tájmasszázs, meg mozgásterápiás témákban foglalkoztam az önképzéssel. Aztán Indiában a jógával, és persze ott már a méhekkel is foglalkoztam. Érdekesek az ottani méhek. Érdekeltek, mert nagyon finom a mézük, és nagyon picik a méhek, a miénkhez képest. Na de ne vágjunk a dolgok elébe. Tanultam egyéb terápiát bioenergetikai témában, Angliába, Gloucestershire-be. Gloucestershire az Wales határában van lévő. Ott tehetettem egy hetet, az is ilyen ezoterikus tábor tanulmányait foglalja magába. És hát a Magyarország és környező országait bejárva, a hegyeket, a Mátrától ugye az Alpokig bejárva, gyűjtöttem sok-sok tapasztalatot, gyógynövényt, gyógygombát, és ezt oktatom, tanítom, vizsgáztatok a témából, most már idestova, 25 éve. Egyébként agrármérnök vagyok, és növényegészségügyben dolgoztam, mint növényvédelmi szakmérnök, majd 40 növényorvosnak is hívják, és ott 33 évet töltöttem a növények védelmével, aztán amikor már befejeztem, és jöttek a problémák lassan, a középkort elérve, rájöttem arra, hogy most a méheknek én segítettem eddig, most segítsenek ők rajtam, ha már van gyógyító erejük, és úgy néz ki, hogy hatásos volt ez, mert most már ugye a 8. X után, és még úgy érzem, hogy tele vagyok ambícióval, jó kedvem van, és rájövök arra, hogy még tanulni, mert sose érek a végére. Nem öncélúan, hanem azért, hogy átadhassam azoknak az utódoknak, akik tényleg hajlandóságot éreznek arra, hogy hitük szerint a természet gyógyerejét továbbadják másnak. A népgyógyászaton keresztül, nyilván az orvostudományig hosszú út vezet, és közben-közben ott vannak a népi tapasztalatok, amit mind gyakran elfelejtünk, és hát most ezt a kiegészítést tanítom én, hogy talán ne legyünk betegek, inkább előzzük meg a bajokat, hát hogy sikerül, mindenféle patikaszer nélkül is. Na ez lett volna, hát a gyógygombák azok ide tartoznak a gyógynövény körébe szintén. Ezzel kapcsolatos diplomaanyagomat még egyetemista koromban, az Agráriegyetemre jártam, akkor készítettem, és azt elfogadták, és akkor belelkesülve, hát továbbiakban is ott foglalkoztam. Nem volt nehéz dolgom, mert gyerekkoromban, mint a Mecsekben nőttem fel, Baranya megyébe, a hegyek között, közel az erdőhöz, és korán, kicsi gyerekkoromban már nagyanyámtól, dédnagyanyám, ugye öröksége az volt, hogy a család megismerte a természetet. És még iskolába sem jártam, sok-sok gombát és növényt ismertem a nagyanyámtól, aki egyébként bábasszony volt, gyógyhüvekkel gyógyított, és a környéken híre volt annak, hogyha baj volt, akkor csak hozzáfordultak, mert Margit néni volt a gyógyító, füvesasszony is, szüléseknél ő segített mindig. Aztán később átadta a nagyanyámnak ezt a képességét. Apám, anyám is egész, és természet szerető emberek voltak, négyen voltunk testvérök, ugye anyám elfoglalt volt, apám mentőállomás vezető volt, miközben korábban bányamentéssel foglalkozott. Ennyit erről. Az, hogy most mit csinálok, hát most éppen riportot adok, de azt hiszem, hogy sok-sok mondani valónk lesz még, úgyhogy várom a kérdéseket.
0: Kedves hallgatók, hogyha találkozni akarnak Gillit tanár úrral, akkor ezt hogyan tudják megtenni, milyen lehetőségek vannak?
1: Igen, hát erre nem nehéz válaszolni, mert most már 34 esztendeje minden hónap, harmadik vasárnapján találkozom emberekkel, akiket érdekel a természet. Ez a túra, ez az a Galagonya túra, amit a Magyar Természetgyógyászok Egyesülete szervezett, és fölkértek rá, hogy vezessem én ezt a túrát. Ez egy 4 órás túra, minden hónap harmadik vasárnapján indul a Szél Kálmán tértől 9 órakor. Bárki jöhet, bejelentés nélkül, némi kis hozzájárulással, rengeteg információhoz juthat, akár a gombák, akár a gyógynövények, akár az erdei dolgok, természet titkainak a megtanulása terén, úgyhogy állok rendelkezésre. Gyerekkoromtól kezdve szerettem kirándulni, és főleg akkor, hogyha átadhatom ismereteimet, megtaníthatom azokat, akik szeretik a természetet, csak kevés a tehetségük, pénzük ahhoz, hogy ezt tanfolyam keretében, iskola keretében megtanulják. De ha nincs rá idejük, csak egy nap a hétvégén, annyit meg tudnak tanulni, hogy mi szolgálja az egészségüket a környezetből. És rádöbbennek arra, hogy a természet nélkül nincs is egészség. Hát ezzel, ennek köszönhetem azt, hogy én sem vagyok beteges, bár most már azért vannak kisebb jelek, ugye a szervezet elhasználódik, de a természet mindig regenerál, és én ezt magamon ismerem el, hogy valójában az az út, ami a természetet nem hagyja cserbe, az csak jó célhoz vezethet.
0: Milyen témakörök szoktak lenni egy ilyen Galagonya túrán? Hát, ez ilyen szabadon választott? Vagy fix problémával meg lehet találni a tanár urat?
1: Igen, a programja egy Galagonya túrának ma már ugye kinőtte az eredeti programot, most már egészségtúrának is nevezzük, mivel több irányban kaphatnak információt a hallgatók. Például a gyógynövény ismeretek mellett a gyógygombák ismeretét, a természet, a fák, bokrok ismeretét, hiszen gyógyítanak azok is azzal, hogy ott vannak és oxigént termelnek és jó hangulatot teremtenek, már segítenek. De ott van erdei mozgásgyakorlat, erdei jóga, tanácsadás, asztrológiáról, piócákról és egyéb természetgyógyászati ágakról, ahol máshogy nem igen hallanak az emberek így összefüggésébe mindenféléről hasznos dologról, ott viszont eljönnek, tehát a 4 órát kibírják azt a kis sétát, és teli információval úgy mennek haza, hogy már jobb étvágyal is fogják elfogyasztani az ebédjüket, mert mozogtak is, telítődtek információval, így ezeket szoktuk mindig végrehajtani, de természetesen ez mellett meghallgatjuk a panaszokat is. Mindig az időszerű problémákat vetjük fel, amik arra az időszakra jellemzőek, amiről a rádió beszél, most járvány van, most ilyen bajok jönnek előtt érve, most környezetszennyezés van, most a köd, most a smog. Mit tehetünk természetesen az ellen, hogy ne kerüljünk orvoshoz? Mert az orvos, ugye tudjuk, az kevés, és idő, és pénz, és patika, és gyógyszerek, és mellékhatások, és egyebek. Sok mindent összebeszélnek manapság. Mi maradjunk abba, hogy nem bírálunk, mi cselekszünk. A természet lehetőségeit használjuk ki, és úgy próbálunk élni, hogy minél kevesebbet bosszantsuk az orvosokat.
0: Esetleg egy ilyen Galagonya túra alkalmával ismertetésre kerülnek azok a növények is, ami ehető, tehát A lehető gyógynövények?
1: Hogyne, hát lényeges elemű, de a gyógynövények használat az nem csak gyógyteát jelent. Az kezdődik onnan, hogy tavasszal a rügyeket kóstolgatjuk, amit az őzigék is szívesen megesznek, meg az erdei állatkák is. Akkor ha nekik jó, akkor lehet, hogy az embernek is jó. Ez a rügyterápia. A második ugye, amikor megjelennek a virágok, a levelek, és a herba, a teljes gyógynövény kínálja magát, hogy szedjük le, szárítsuk meg, és tegyük el télire is, hogy egész évben legyen teánk. Teánk, tea alapanyagunk, gyógytea alapanyagok.
0: Pillanat, itt most rögtön kérdezni, hogy ha leszedjük a gyógynövényt, mikor van nagyobb hatása? Ha forrázzuk, vagy ha főzzük? Mit tanácsol tanár úr? Hát hogyan lehet a gyógynövényből teát csinálni, illetve keverékekről egy pár mondatot, hogyha beszélni,
1: igen,
0: hogy
1: az a helyzet, hogy a gyógynövényeket,
0: törvény, jól mondom?
1: A gyógynövénynek különböző részei tartalmazzák a hatóanyagot. Néha csak a gyökere, amit használhatunk, azt általában főzni kell. A levele, a virágja is lehet drog, akkor azt forrázzuk többnyire. Bár van egy-két kivétel, azt én mindig elmondom, hogy ezt miért kell főzni, annak ellenére, hogy levél. És hát vannak ugye a termések, amikor hát a bogyók, a csipkebogyó, a galagonyabogyó, a som és a többieket hozzuk előre, hát ugye azokra vigyázunk, ha lehet, megetjük nyersen is. Aztán elkészítjük egyéb lekvárnak, befőtnek, és akár salátákat is készítenünk a gyógynövényekből, de főleg ugye a leveleket szoktuk, a virágokat használni salátának, díszítő elemnek, például egy tányér vegetáriánus étel, pipitér virággal körberakva, nagyon gusztusos tud lenni, a tányér szélét körberakjuk, és a levelek és együtt ezek nagyon gusztusak, és olyan étvágygeresztőek is lehetnek. No, aztán ugye ide tartozik még az, hogy a fáknak, az erdői fáknak, a környezetnek a bejárása, és minden érzékszervünket megnyitva, megfürödni az erdő atmoszférájában, átölelve a fákat, és érezni azt, hogy az jót akar nekem. Annak nincs tudatos elméje, nincs ravassága, annak lelke van, és valójában a fa lélektana, az létezik. Még ifjú koromban hallgattam egy osztrák teológustól előadást, rendszeresen Bécsből bejárt Budapestre, és a növényi lélektanról tartott nekünk előadás sorozatot. Bőcs Attilának hívták, emlékszem a nevére is, és a jegyzeteimet megtaláltam nem régen, és rájöttem arra, hogy milyen igaza van. Ezért jó nekünk az erdő, ha leülünk egy fa alá, vagy átölelünk egy fát, akkor tudjuk azt, hogy annak mi a hatása. Ez a legújabb tudományos eredmény, amikor én tudom azt, hogy a fa értem van. Csak tudjam azt, hogy mi a baj, és mit kell kezelni. És a gyógyító növények mellett ott van manapság ugye a sora a gyógyító fáknak is, csak tudni kell, hogy a cédrus, a cseresznye, a bükk, a tölgy speciálisan milyen bajra, betegségre jó, milyen bajt lehet vele megelőzni. Tehát még amellett is, hogy a fák egyáltalán gyógyító hatásúak, külön-külön specifikusan is egyes betegségre jobban hatnak, egyes embereknek, másiknak a másik jobb, hát attól függ, mondjuk, hogyha nekem nagy a szomorúságom, nagyon csalódtam a világba, akkor egy gesztenyefát fogok megölelni, de legalább egy 5 percig, vagy 10 percig. Akkor már hatással van annak a kisugárzása lelki problémáimra, amelyek végeredményben a dolgok gyökerét jelenti, a problémák gyökere a lélekbe rejlik, és a lelket teszem helyre a fák segítségével, és kevesebb fizikai problémával fog szenvedni és szembesülni a későbbiekbe. Ezért tudom ajánlani mindenkinek az ilyen túrákat, de hát lehetőleg erdő legyen, fák is legyenek benne, mert attól teljes a természet, hogy van magas növényzet, bokrok, cserjék és aljnövényzet. Ez a természetnek az egysége. Ott vannak a vizek, források még mellette, hát ezek együtt vannak. Persze ott vannak még a kövek is, amelyek ugye azt mondjuk, hogy halottak, nem mindig. Ugye a féldrága kövek, a csiszolt kövek, az egy másféle terápia, de az is hozzájár ahhoz, hogy komplett teljes egészében érvezzük az erdő harmóniáját, azt a gyógyhatást, ami testelem a lélek szintjén a holisztikus gyógyulásunkat segíti elő. Hát talán így röviden összefoglalva, így mondanám el, hogy mi minden titka van a természetjárásnak.
0: Pár évvel előtt elvitt bennünket, mint csoportot, Gilis tanár úr, a libanoni céduláshoz, az a 14-es busz végállomásánál van egy 130 éves libanoni cédulás. Ennek a gyógyhatásáról, lélekre gyakorolt hatásáról pár mondatot mondani a hallgatóknak, tanár úr?
1: Igen, hát ez egy keletiek szent fája tulajdonképpen. A cédrus ugye megörökítve a festmény, a libanoni cédrus festményét is ugye nem kell bemutatnom, de szerencsére itt van egy ilyen fa, valójában annak a fának nincs betegsége. Az ennek nincs ellenszere, azt nem pusztítják a kártevők, az megtermelni magának az ellenanyagot. Ezért szeretjük, átölelgetjük, de nem érjük át. 5-6 ember kell ahhoz, hogy körbeérjük hatalmas törzsét, és feltöltődünk energiával. Ilyenkor, ha valaki képes arra, hogy meditatív állapotban belélegezze az erdő, a fáknak az illatát, a rezgését, mondjuk a jóga kapcsán, ugye vannak jógázó emberek is, akik az erdőben szívesen jógáznak, hát mi is ezt szoktuk csinálni ott a cédrus mellett, és ha van másod is fák alatt, más a hatása ennek a jógának, mint egy alaksorba izzadtan, egy rossz levegői helységben kényszergyakorlatokat végezni, és azt mondjuk, hogy a jógázom és jogára járok. Ugye ez már ennek a spirituális hatását is megemeli, megnöveli, és szívesen jógáznak az emberek így az erdőbe is, de persze, hadd tegyem hozzá, ez nem egy olyan misztikus jóga, ahol ugye szidjuk a másikat, hogy a mi jogánk jobb, mint a másiké, nem, hanem ez a természetnek egy olyan adottsága, ami keletről eredt, és én 35 éve jógaoktató vagyok. Jógaoktató, én keletről hoztam ezt magammal, bár itt is tanultam Etka anyónál, de úgy vált ez kompletté, hogy én 7-szer voltam Indiában tulajdonképpen, és mindig ragadt rám valami, és rájöttem arra, hogy ez a túlélésnek a módszere, amit a természettel összekapcsolok, és ha az erdőben jógázom, akkor rájövök arra, hogy az élet természetesebb gyakorlati módszerét csinálom kint a természetben. És ez más, mint ahogy mondtam, egy alaksori izzadságszagú helyzségben. És itt átölelve egy fát, úgy érezem, hogy nekem energiát ad, de vissza is adom neki. Azzal, hogy nem vágom bele a fejszémet, nem vagdosom össze bicskával a kérgét, hanem megsimogatom. A fa ugye lélektani alapon érzi ezt. És amit én adok, sokan írják és mondják, és ugye az tízszeresen visszaadja a természet nekem, ha én nem bántó szándékkal kerülök ki a természetbe, és vagdosom a növényeket, és tördelöm az ágakat, hanem empatikusan együtt érezve, amúgy is sok a tennivalónk, mert annyi bűnt követtünk el a természet ellen, hogy az a kis faölelés, az csak egy nagyon kicsi kis porszem, annak a kompenzálására, hogy mennyi kárt okozunk mi a természetnek. Na, ugye ilyen gondolatokkal megyünk kirándulni, és bizony, ugye abban 4 órába belefér, ami belefér, azt ki is használjuk, mert a vidékiek is jönnek, idős nyugdíjasok jönnek, de orvosok is néha jönnek, pár orvos is, fiatalok, gyerekek, még kutyák is vannak, ott szaladgálnak, vigyáznak ránk, ugye a sétáló kutyák, póráz elengedve, kint a szabadba. Tehát ott egy igazi kis majálist tudunk rendezni, mikor kimegyünk egy harangvölgybe például, ugye tavasszal ott szoktunk kezdeni az éremlét. Ugye ott a napsütés, a jó levegő, a korai virágok már megjelentek, a rügyek megjelentek, és ott egy légző gyakorlat, egy jóga, az a maradandó élményt nyújt mindenkinek.
0: Gombákról egy pár mondatot még, hogyha hát mondan a tanár úr, hogy a gombáknak a gyógyhatás, és hogyan kell elkészíteni
1: a gombát? Igen, a gomba az a helyzet, hogy vannak liofilizált gombák, vannak mélyhűtött gombák, tehát egész évre azért találunk valami gombás étel, de az igazi a természetes gomba, ami bizonyos szezonokban jelenik meg. Ugye március-áprilisban már azért megjelennek a gombák a többségéből, ugye szegfű gombák, korai gombák, kucsmagombák, és ezekről nyilván, ha találunk ilyet, akkor még beszélünk. Olyan nagyon sok gomba nincsen, megmondom miért. Az emberek tudják azt, hogy a gomba értékes étel. Értékét fokozza az, hogy rostokba gazdag, és energiába szegény. Például a purin, ami a húsra jellemző, ugye, mert egy 10 deka húsban van, vagy 3000 egység purin, ami a bajt okozza, ugye sokszor beszélünk, hogy hát ne együnk kevesebb húst, ne együnk gyógynövényeket, káposztát, főzelékeket. A gombában 1%-a annak körülbelül a purin tartalom, tehát azért mondom, hogy fehérjébe gazdag, hasonló, mint a hús, de viszont purinban szegény. Tehát húcsavba szegény, köszvény és egyéb lerakódásokat nem okoz, inkább helyettesíti a húsféléket, az állati fehérjéket, a gombafehérje. Ezért is nevezik az erdészek az erdő húsának, mert húspótló étel, és ez a nagy jelentősége. És hát igyekszünk mindig körülnézni, főleg ha eső után megyünk kirándulni, akkor többnyire több a gomba, de mivel elég drága a boltokba is, hát aki ismeri, kiár és összeszedi. Ahhoz messzebb kellene mennünk, hogy sok gombát találjunk. De már előfordult olyan, hogy egy szép nagy fűszfa, bár a fűszfa oldalán hatalmas 2 kilós géva gomba. Az ilyen sárgán kinövő, ugye taplószerű dolog, de ehető, a fiatal ehető. Hát akkor én ott elővettem a késemet, emlékszem rá is, hogy 8-10 ember kapott egy-egy szeletet belőle, amit hazavitt, és úgy készített el, ahogy én elmondtam. Ugye a sárga géva gomba, ismert gomba, és a fiatalja különösen nagyon kellemes. Ha valaki szereti a gombát, akkor az annak rabja lehet, és keresi a lehetőségét, és egy nagyon kellemes gyűjtő. Utána ezt közben összekötni a gyógynövényekkel, és nyilván találok virágos más növényt is, akkor ismerem, elmondjuk, melyik mire jó, azt is leszedi, a gombát is hazaviszi. Úgyhogy van, amikor egy évben 2-3-szor vannak olyan eseteink, amikor megpakolva gombával megyünk haza, amikor úgy jön ki a lépés, hogy előtte volt 2-3 nappal eső, mire mi túrára megyünk, addigra ugye ez megnő, és akkor leszedtük, és vittük haza.

gondoltuk, hogy csiga megmászta, akkor azt gondolják, hogy megrágta a gombát, akkor én is megeltem. Tehát most majd tavasszal, és áprilisban már előjönnek a gombák, a nyári időszakra, májusra már sok a gomba, és általában szeptember-október a második kurzus. A nyári szárazságban kevesebb a gomba, összefügg az esős idők számával is, napok számával is, de többnyire szezonális a gombagyűjtés. Tehát olyan célra nincs galagonya túl, hogy most gombát fogunk szedni. Ha esetleg találunk, és nem szedte össze előttünk valaki más, ugye? Akkor van gomba is. És de attól függetlenül a piacon kapható gombákkal is jóba lehetünk. Ha nincs más, tele vannak a piacok mindenféle sampion és laska gomba félékkel. Nagyon finomak, rákellenes hatásuk, és húspótlók, és emésztésjavítók, és bélflóra rendezők, stb. Tehát nagyon sok gyógyhatásuk van a gombáknak, és én tanácsolom mindenkinek, hogy a galagonya túrán során megismerheti azokat a legfontosabb gombákat, ami neki elegendő az, hogy a kis családjával megtanítsa, megetesse ezeket, mert az egészségüket szolgálja.

0: Ehhez a témakörhöz kapcsolódva elmondhatom a gomba pástétom receptemet? Hát ez
1: Természetesen,
0: kérem
1: mikor.
0: szépen úgy néz ki a gomba pástétom, hogy megveszem a gombát, meghámozom, beteszem lábosba, 2-3 ujjnyi vastagságba, vagy vizet öntök rá, tehát 2-3 ujjnyival több víz legyen a gombán. Most én a saját receptemet mondom el, mint amennyi ellepi a gombát. 3-4 órán keresztül főzöm. Ezt még nem tudom pontosan, hogy mennyi ideig kell főzni, hogy a hatóanyagok benne maradjanak, de majd mindjárt megkérdezünk tanár urat. Leöntöm a főzetet, a vizet, ezt ki nem öntöm, mert ez egy fantasztikus anyag, amivel főztem a gombát. Magát a gombát belerakom ez a Robosef nevezetű daráló szerkezetbe. Egy kanál tejfölt teszek rá, egy kanál majonéz teszek rá, esetleg főzőtejszín, de azt nem muszáj. A roboséffel összezúzom, összetöröm, egészen pépet csinálok belőle, sózom, borsózom, teszek hozzá ízlés szerint fűszereket, és pirítós kenyérrel reggelire fogyasztom. Na most a lé, ami megmaradt, az egy, mint az előbb említettem, hogy nagyon fantasztikus dolog, azt félre szoktam tenni. Liofilizált gomba por lehet kapni a kereskedelembe. 2 vagy 3 gombaporból egy-egy negyed mokkás kanállal egy bögrébe, és ezt a lét, amiben főztem a gombát, felforralom, és ezzel leforrázom, letakarom, és egész nap szoktam iszogatni, tehát egy ilyen gombaleveses, poros valamihez tudok hozzájutni. Tanár úrnak mi a véleménye, hogy ez jó, ez így,
1: Hát
0: vagy változtat?
1: igen, ízlések dolga. Ugye van, aki ezt szereti, mert ebbe bízik. Én legjobban azt szeretem, amikor kint vagyunk az erdőben, és mondjuk egy kis szalonnát sütünk, ugye ez most, de csak egész kevés szalonnával a zsíradék miatt, és a zsírpapírra, azaz a alufóliára leteszek egy kenyeret, a szalonnazsírt, amikor pirul ráteszem, és mellé oda teszem a gombát. A gombát, mondjuk egy őzlábgombát. Letisztítom, egy kicsikét beírdalom, bevagdosom, és előtte besózom. A nyásbotot elkészítem, és amikor csorog a szalonna a tűz fölött, akkor belecsurgatom nem csak a kenyérre, hanem a gombába is azt a zsíradékot. Így aztán elfelejtem mondani, hogy a alufólia alatt parázs van, izzó parázs, de már nem lángol, parázs van, és azon van a gomba fölfele, a lemezek fölfele állnak, ugye a sótól egy kicsit az megvonódik, és utána erre rácsurgatom a szalonnazsírt, attól még meg is sül, fölül is ropogós lesz, és hát ugye az a kenyér, gyerekkorom emléke, azért mondom, apám nagyon szerette a természetet, és gyakran vitt el bennünket, és akár egészséges, akár nem, én az akkor is szeretem. Egyébként egyszer-kétszer van módom rá, akkor ilyen sült gombát eszünk. Tehát ott sütjük meg a gombát is a nyáson sült mellett, azzal, hogy ráteszik a forró parázsra. Ugye az alufólia nem ég el, alulról megsül, fölülről pedig csorog rá a forró zsír, ahogy csöpög le a nyásbotról. Persze hagymát is rá szoktunk tenni, és a kis hagyma, a kis gomba, a kis szalonna, egy kis zsíros kenyérrel együtt, erre aztán nagyon jó lehet inni utána. Ugye már a felnőtteknek a gyerekek csak vizet igyanak, de kellemes esték volt
0: ez
1: azok,
0: egészen
1: amikor itt kínálnak.
0: fantasztikus.
1: Ez természetesebb, azért mondom, az a másik, az a modern városi embernek, ugye liofilizált por, kiméri, stb. Ízlések milyen, azt szereti. Mindenképpen a mehető és a hasznos jó gombákat együk. Az, hogy most meddig kell főzni egy gombát, elárulom. Kérem szépen, vannak gombák, amik nyersen is ehetőek szinte, de 32 foggal, és mondjuk nem este, éjszakára nehéz a gomba a sok rostja miatt, hanem mondjuk a galambgombák, azok a egyszerű kis színes kék hátú, zöld hátú, piros hátú, galambgombák, azok nagyon finomak, és dióízű galambgomba is van, tényleg olyan, mint a dió, nyersen sehető, de csak végszükség esetén a túlélés miatt tegyük meg, mert gyenge gyomrúak, rossz fogadatúak, esti órákban nehogy kipróbálják, mert ugye hasfájást kapnak tőle. A gombák másik része pedig a tuskó gombák, a fántermi gombák, ezek között elég gyakori, ami egy kicsit mérgező. No nem nagyon, csak nyersen. Azokkal fontos, hogy legalább 10 percig süssük, ugye a tuskó gombák, amelyek ugye hát őszi gombák természetesen inkább ezek, és főzve 15 percig, vagy 15-10 percig sütve legalább olajba, valami zsírba, a méreganyag elbomlik, és utána semmi mérgező hatása nincs. Sok ilyen gomba van, ezt már kevesebben szedik össze, de én örülök neki, mert én meg ismerem, és elmesélem az embereknek, hogy na, ezt így kell elkészíteni, akkor nem lesz baj, és meg is jegyzik maguknak, és akik oda jártak és tanultak 35 év alatt már gombát enni, hogy kell elkészíteni, azok tudják, hogy melyik gombával hogyan kell bánni. Nyersen, óvatosan, aki nagyon ismeri, azt fogyasztja csak, ugye, és jó fogazattal, de többnyire a gomba a sok rostja miatt, mert a rosta nehezen nem észthető, ugye tudjuk, a kérődző állatoknak nem, mert aznak a gyomrok összehet egy gyomor, azok megemésztik a cedulózt is, meg az újságpapírt is. Indiában láttam ilyen tehenek az utcán, ették, szedték össze a déli nyúl számait, ott és ették a papírt, mert megemésztették. Hát ugye furcsa volt azt látni. De a gombában sok ilyen rostanyag van, emésztett cellulóz, hemicellulóz. Ezek nehezen emésztetők, meg lignin anyagok, stb. Tehát ezek a bélforránknak jó, aznak jó az, de oda van sok nem kell, és a bél, az emésztő traktust ugye karbantartják, segítik, de akkor, ha gyerekkorunkban már hozzászoktunk. De az, hogy valaki 70 éves korában most elkezd gombakúrát folytatni, az nem biztos, hogy sikerül. Csak felügyelet mellett csinálja, akkor természetesen elmondjuk neki, hogy mit szabad fokozatosan megenni. Ugye ezeket a gombákat jobban ugye meg kell főzni, és általában a gombák, hogy könnyebben emészthetők legyenek, jó, erősebb főzést igényelnek. Azért mondom, hogy a legjobb megsütni, mert a víz az csak 100 fokon főz, 100 fok fölött már gőzzé válik, az olaj 600 fokig fölhevül, a zsíradék, vagy az olaj, mondjuk rosszul mondtam, fölhevül, de nem javasolom senkinek, mert az olajokban rákeltő anyagok képződnek 200 foknál, már 150 fok fölött is már, tehát az olajban nem jó sütni, az inkább a levesbe tegyük, főzzük vele, de a disznózsírok, ugye a mangalica zsír volt régen, 5-600 fokot is kibírt, és meg lehetett, mert 10-szer lehetett benne a lángos sütni, és nem volt olyan, hogy na most hát káros nekem, vagy rossz nekem. Nem volt probléma, mert bírta a sütés-főzést, nem okozott semmiféle különbetegséget. Jó, hát mellette ugye, ha nagyon sokat evett ilyet, az kering és érrendszer, érszűkület, stb. Az létrejött, de az másképp is létrejöhet. Nem csak ettől, viszont hogyha az ember néha fogyaszt ilyen omega típusú zsírsavakat, akkor kompenzálni tudja azt, hogy egyszer bűnöztem, és most szalonnát ettem megsütve, vagy gombát ettem szalonna zsírba, vagy akármibe, akkor azt mondom, egy-két napig fogyasszunk el több omega-3 zsírsavat, olívaolajat, hidegen, nyersen sajtolt olajat, és ezzel ellensúlyozzuk azt a kis pluszt, amit mi, mint bűnözők, hát ugye megkockáztattunk, mert olyan jó volt a hangulat, hogy szűrt szalonnát ettünk. Nem vagyok a híve a nagy húsevésnek, a mérsékelt, hogy mondjam,
0: akkor tulajdonképpen a hatóanyagoknak a kinyerése a gombából, hogy hasznosítani tudjuk, főzve olyan 15 percig főzzük, és akkor ebbe az esetben azok az aminosavak, amik a gombának a lebontását, illetve az építését célozzák meg, és tulajdonképpen ezek az aminosavak jelentik a hatóanyagot a különböző sejtburjánzást elősegítő betegségek ellen, ezek benne maradnak még?
1: Azok a hőre nem érzékenyek különösebben. Vannak gombák, amelyeket akármeddig főzünk, akkor is mérges lesz, mert a méreganyag az méreganyag. Például a amanitin, a faluidin, a legsúlyosabb gombamérgek, a muszkaridinak is ide kapcsolhatók, még ugye gastrointestinális mérgek ezek. Ezek akkor is megtartják, hogyha én akárhogy megfőzöm őket, tehát ha kimondottam mérges gombákat, vannak gombák, amelyeknek azt mondják, hogy erős hatású. tehát nem olyan mérges. Erős hatás azért, mert nyersen ne kóstoljon meg. Csak jó megsütve, megfőzve, amelyben a méreganyag olyan természetű, hogy lebomlanak a nagy hővel. Lebomlanak. Azt meg el lehet fogyasztani, de ezt ugye meg kell ismerni akkor, vagy meg kell vizsgáltatni a gombát, és ott elmondják, hogy a szedő.
0: És a hatóanyagok, azok hogy viselkednek?
1: Hát a zsírok, aminósavak, meg ezek azok benne vannak. Az megmarad. A mérges gombába is megmaradna, de hát a mérget beviszom, az aminósav nem épül be, mert a méreg megöl engem.
0: Jó, tehát akkor az aminósavakat nem tudjuk tönkretenni sütéssel és főzéssel.
1: Kevésbé.
0: És ezek a gombáknak az aminósav tartalma, ami a daganatos betegségek ellen.
1: Igen, igen, igen, de ez még valamire szükség van, ahhoz, hogy az föl is szívódjon, ez most csak megettem, de hogy felszívódjon, az enzimekre is szükségünk van, nyilván.
0: Mint például?
1: Hát azok az enzimek, amelyek ugye a zsírok, fehérjék, szénhidrátokat lebontják. Azt viszont nem megfőzve viszem be, mert akkor én hiába ettem, akkor az is nulla lesz a felszívódás segítő hatása, hanem ezért mondjuk azt mindig az ilyen szakács művészek, azok nagyon komolyan veszik és figyelembe veszik, hogy az étvágygerjesztésen kívül a dekoráció az egészségemet is szolgálja. Mi az a dekoráció? A saláta. A sült gombához, a többi, legyen köret, legyen saláta köret, ami nyers. Mi az a saláta? Zöld levél. Néha dísznek oda tesszük a szendvicsökre, mindenhova a díszlevelet, olyan szép. Senki nem gondolja, hogy ebben van enzim, mert ami nyers, abban van enzim. Ami hőkezelt, 48 fok fölött már nincs enzim. Tehát amit én megpárolok akármilyen szeliden, az is halott. Benne van az aminósav, benne van minden, de a felszívódása, ha nekem a hasnyálmirigyem már gyengén működik, az nem lesz tökéletes. Ugye ez összefügg sajnos ugye sok minden mással is, de a táplálkozásnál nagyon lényeges, hogy amit beviszek, jó ízűen föl is szívódjon. Hogy hasznom legyen, ne csak megemésztem, és utána jaj, itt fáj, ott fáj, enzimek nélkül elfogynak a hasznos segítő enzimjeim, mert a gyomorban a gyomorsavnak vannak enzimjei, de a táplálékban lévő enzimeket én megölöm, mert csak főzve lehet megenni a gombát, mert keményen nyers. Viszont a lipáz, ugye az a zsírbontó enzim. A forró zsírba ugye van, ott nincs lipáz, de ha nyersen leszem a szalonnát, nyersen fogyasztanom, akkor a lipáz életben marad. Ha a gombát nyersen leszem, akkor az amiláz enzim abban is benne van, mint ahogy a csiranövényekben is, és általában mindenféle enzim benne van. Na most, ha én csiranövényt használok, és a gomba pörköltemre, a sült gombára rászórom a búzacsirát, a lucernacsirát, vagy lepkeszek, vagy akármilyen, ugye sokféle csirázom magban, ezzel beviszem az enzimeket, nem sokat kell vinni, egy keveset, de az segíti a gyomorsavat, a gyomorsav enzimjeit abba, hogy ez a táplálék jobban felszívódjon, és ne menjen tönkre a hasnyálmirigyem abba az örökös nagy enzimgyártásba, ami nem az ő feladata, de képes rá. Igen, tehát ez ma tanfolyami anyag, de el szoktam magyarázni az embereknek olyan egyszerű nyelven, hogy megértsék a lényegét, hogy mire vigyázzunk, hogy az ne csak jól ízű legyen, hanem hasznos is legyen számomra. No, ez már egy kicsit több volt a galagonya tiura témánál, de ott én gyakran beszélgetek erről, mert sokan rákérdeznek, hogy miért. És így akkor hát a teljes válaszhoz hozzátartozik, ez mindenféle speciális és mélyebb egészségügyi szaknyelv nélkül, ami könnyen megértenek az emberek.
0: Műsoridőnk lassan lejár, még egy utolsó kérdés lenne, egy hallgatói kérdés a tanár úr részére. A dr. Cvak úr, amikor elkészítette ezt a csodálatos gyógyitalát, gyomorkeserűjét, város legenda, hogy 40 féle gyógynövényből rakosgatta össze. Ez a 40 féle gyógynövényre nagyjából úgy osztik meg, hogy 20 féle áztatás gyógynövény, másik 20 féle, ami párolással készült. Ezt egy riportból tudom, a Cvakkal csináltam egy riportot, és ott osztották meg vele a tudást. Majd pár hónap áztatás, illetve érlelés után összekeverik ezt a kettőt. Itt a bürgi törvény nem sérti ezt, illetve elképzelhető az, hogy valakinek vastag bélgyulladásból meg tud gyógyulni, vagy ez Hát Ferenc Ferdinánd meggyógyult valamitől, különböző nyomorbetegségektől, tehát ennek a gyógyhatás az kétségtelen, csak hogy nem üti ki egymást ez a sok gyógynövény, vagy?
1: Hát a gyógynövény nem fogja kiütni, de ha sok cakot iszik, akkor más fogja kiütni, mondjuk az alkohol, ugye, és utána hát kicsit dum lesz, de egészséges lesz amúgy, csak hát ugye az agyat kicsit el fogja tompítani, az a sok alkohol, amit megiszik. Tehát a gyógynövényekkel nincsen baj, csak az alkohollal. Ugye ezek általában hát elég tömények, 40-50-60%-osak, ugye időnként még följebb is megy a szár. Ez már majdnem tintúra akkor.
0: Hát
1: tintúra,
0: egy mondjuk
1: ebből csak mértékkel, a mérték pedig nem mindenkinél egyforma, itt a személyenként kell ezt megnézni. Ugye az a fizikai munkás, aki lapától egész nap, vagy kapál, vagy szántóföldön dolgozik, az többet elvír ebből, mint az az ember, aki 8 órát ül az íróasztal lett görnyed számítógépénél, és akkor alkoholos teát, vagy mondjuk cvaklikört iszik, vagy teszem beherovkát iszik, vagy minden nemzetnek megvan a maga speciális csoda gyógynövény pálinkája, vagy úgy mondjam töményitala minden nemzetnek, ugye. Hát nálunk ugye a cseresznye, meg a baroszpálinka, ugye másodt a rakia, meg a gabonapálinka, meg a viszki, meg a vodka, meg a többi. Hát ugye most ezeket a gyógynövényeket beáztatom én ebben, nyilván kivonódik a hatóanyag, de azért ez drága gyógyulás lenne, ez csak inkább egy élvezeti dolog, gyomorerősítő, elrontotta a gyomrát, de ha vigyáz és nem rontja el, akkor nincs rá szüksége. Minden mellett én is szeretem, hogy egyben szilveszterkor vagy ünnepkor egyszerre egy kicsit kocintunk és megisszukatunk, még nagy baj nem lesz, de ha valaki hozzászól és rabja lesz, akkor hát, akkor
0: És akkor a gombákra visszatérve még egy kérdés, hogy létezik egy olyan, amivel mi szimbiózisban élünk, ezt úgy hívják, hogy kandida gomba. Mi a különbség a kandida gomba? Miért hívják ezeket a élősködőket gombának tulajdonképpen? Mi köze van a gombákhoz, azokhoz a gombákhoz, amit például az erdőben találunk, és azon rá is, vagy nőzlábgomba?
1: Hát igen, makrogombák és mikrogombák, így mondanám legegyszerűbben. Ezek a mikroszervezetek lehetnek hasznosak és lehetnek károsak is. Gondolj csak bele, hogy a penicillin és a többi gomba kivonat, és a gombákból kinyert gyógyanyag, hatóanyag mennyit segített az emberiségen? A súlyos gyulladások TBC-s megelőzésébe bizony-bizony nagyon jók. Viszont a kandida, meg a többi gombák, hát igen, vannak gombák, amelyek mikrogombák között, amelyek károsak, és hát bizony, ezek oda telepszenek akárhova, és ezeknek a toxinjai, amik ugye az élő gombák toxinjai, azok, amelyek sok problémát okoznak, betegséget okoznak. Tehát ezek a mikrogombák. A makrogombáknál szintén vannak ehetők alapos gombák, ugye, és vannak olyanok, amelyek bizonyos kezeléssel, mondtam az előbb, hogy hőkezeléssel jók lehetnek, ehetők lehetnek, és akkor vannak az abszolút ehető jó gombák, amelyeket ugye nyersen is lehet enni, csak nem mindenkinek, és a mérges gombákat azot tegyük külön, azt meg kell ismerni, ki kell szorítani, az a természethez hozzátartozik, nem kell fölrugni az ember, az emlek, nem kell dühösen belerugni és káromkodva, ottan dühösen megsemmisíteni, mert az állatok megehetik azt, mégis az állatnak a emésztő enzimjei el tudják bontani azt a gombamérget, és nekik nem árt. Tehát a makrogombák között és a mikrogombák között is vannak. A kandida mikrogombákhoz tartozó patogénszervet, káros gomba, ugye? A penicillin meg egy hasznos gomba, penicillin griseus, notátum és a többi, amiből ugye Nobel-díjat is adtak annak idején, hát kérem szépen, ezek ugye másként hatnak. Hát ugye másnapra tartozik, hogy a szervezet hozzászokik-e vagy nem, ez ma más téma, de én mindig azt mondom, meg kell előzni ezeket a bajokat, nem kell teret adni ezeknek. Általában a elsavasodott szervezet gyengül mindig le, amelyek a táplálkozás során nem figyelünk oda, elsavasodunk, elgyengülünk, fogékonyak leszünk mindenféle olyan szervezetre, amelyek elszaporodnak a savos pH mellett, és akkor eluralkodnak a szervezetünkön belül, na akkor aztán jön a lugosítás, na de hát mivel minden savasít, a minden fővétel savasít. Ami jó erre, ami ráteszem én a sült szalonna mellett, vagy a gombás ételemre is a zöldet, az azért is van, mert a zöld élő enzimeket tartalmaz és lugosít, ellensúlyozza a savat. És akkor már összeáll a kép, hogy hát miért is van ez, miért? Mert mindig azt kell megmagyarázni az embereknek, hogy megértsék, hogy miért kell azt hozzá. Nem disznek van az ottan, azért, hogy azt használjuk és fogyasszuk el, segítsünk magunkon.
0: Isten is megsegít. Tanárok, kérem, Még egy utolsó kérdés, ezzel a témakörrel szintén könyvtárnyi anyag foglalkozik, penészgombák. Ezek is abba a sorba tartoznak, mint a mikro, illetve a makro gombák, illetve itt is van háromféle, ugye van a fehér penész, van a zöld penész gomba, és van
1: igen.
0: a fekete penész.
1: Igen.
0: A fehér penész az a...
1: Hát sokkal több van ennél, igen, igen. Gombák.
0: Az a ehető, a sajtokon.
1: Igen, ezek makrogombáknak a szaporító képletei. Tehát a makrogombák, ezek látható gombák, mert meg lehet fogni egy penész párnát is a lekvár tetejéről le lehet venni, és porzik a szürke porróla, ugye.
0: Nyilván azt már nem azok, szabad megvenni, megenni azt a lekvárt.
1: Az a szaporító képlete. Igen, hát van, aki megeszi, de én nekem nem volna hozzá gusztusom, mert valami ártalmatlan. Ugye vannak nemes penészek, amik előfordulnak ugye a boros pincékbe, a tokai pincékbe, ahol érlelik a tokai bort, hát ott ugye meg az egri borokat, a pincék tele vannak ilyen zöld penészsel, hát azok ilyen penicillinhez hasonló, hasznos penészek, nyilván annak a levegőfertőtlenítő hatása is más, és más az a patogén penészek, az ecset penész, a fekete penész, a szürke penész, ugye, hát ezek azok a fuzáriumfélék és egyébek, aminek sok-sok káros hatásuk van az emberi egészségre, nem tanácsolom, a penészeset vegyük úgy, hogy ha tetején ott van, az már átjárta a lekváros üveget egész a fenekéig. Azokat már dobjuk ki. Csináljunk belőle pálinkát, a pálinkafőzők megveszik, mert abban úgy sem maradt életben semmi. A cukorot meg a erjesztéskor alkoholá alakítják.
0: Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, tanár úr, ezt a sok értékes információt. A következő Galagonya túrán akkor találkozunk, és mindenki írja össze, hogyha van valami kis kérdése és problémája, és ott a tanár úrnak fel tudjuk tenni a kérdéseket. Még egy pillanatra átadom a mikrofont a tanár úrnak, hogy búcsúzzon el a kedves hallgatóktól. És egy nagyon fontos dologra kérem még a tanár úrat, hogy hogyan lehet csatlakozni a Galagonya túrához?
1: Elmondom akkor ezt is. Hát ugye már sokan telefonáltak, hogy lesz-e idén, vagy mi lesz. Hát ha a kisödők nem potyognak az égből, ugye akkor megtartjuk. Egy kis csepergés nem szokott elriasztani bennünket, de ha nagy eső van, akkor azért elmarad. Ez nagyon ritka dolog volt eddig. És ott aztán akkor megbeszélünk mindent. Nyilván először a tavaszi lehetőséget használjuk ki, az itteni növényeket gyűjtjük, illetőleg azokról a betegségről beszélünk, amelyek most időszerűek, a megfázás, a köhögés, a vírusoktól való félelem, hogy hogyan is mit szedjünk, mit gyűjtsünk, annak érdekében, hogy megelőzzük azokat a tüneteket, bajokat, amelyek a kórházba juttatnak bennünket, ha nem vigyázunk, mert sajnos mindig van. A levegő, a vizek, a táplálékok sajnos szennyeződtek sokszor, és már le kell mosni azt az természetes gyümölcsöt is, amit az eső lemosott, mert az eső is már szennyezett sajnos sokszor. Na, ezekről ott beszélünk, én szeretettel látok bárkit, aki eljön és szeretné így alapítani a tudását, és a kézdi a felelősséget a saját egészsége és a családja egészségéért, az biztosan szívesen eljön, mert a mozgás is jó, és ott hasznos dologról beszélünk, nem csak én, hanem sokszor a hozzászólóktól is tanulni lehet.
0: Kedves hallgatóink, műsoridőnk lejárt, Isten áldja önöket, jövő héten találkozunk, vigyázzanak magukra és családjukra.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket öregvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk. Visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük. Atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjáita címe az eljövendő találkozás ígérete. A mai ige János 16:22. Ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek. Gondolatok az igéről. Ő eljön újra, és amikor majd meglát minket, és mi is megláthatjuk őt, nagy lesz az öröm. Micsoda boldog visszatérés lesz ez. Ez az ígéret valamilyen formában azonban naponként beteljesedik. Urunk sok mindent ismét megcselekszik velünk. Egyszer már megbocsátotta bűnünket, de ismét eljön és feloldoz, valahányszor új meg új bűnök szomorítanak meg minket. Egyszer már megértette velünk, hogy Isten elfogadott minket, de amikor erőtlenkedik a hitünk, és nem érezzük ennek áldását, akkor újra meg újra eljön, és megerősít. Azt mondja, békesség néktek, és újra megörvendezteti a szívünket. A múltban kapott minden áldás az eljövendő áldások záloga. Ha Krisztust már megtapasztaltuk, akkor újra meg fogjuk tapasztalni. Korábbi áldásait ne tekintsük elmúlt és eltemetett dolgoknak, amelyeket el kell siratnunk, hanem inkább elvetett magvaknak, amelyek egyszer csak kibújnak a földből, és mi felkiálthatunk, újra itt vannak. Lehet, hogy most éppen sötét napokat élünk, mert nem úgy van velünk az Úr, ahogyan azt korábban már megtapasztaltuk. Bátorodjunk fel, mert ő nem sokáig rejtőzik. Hamarosan újra megtapasztaljuk közelségét. Ezért kezdjünk már is örvendezni, hiszen ma is azt üzeni, ismét meglátlak majd titeket. Folytatódik a vasárnapi orgonaesték sorozata. A vasárnapi orgonaesték a Nagy Templomban július 5-én 18 órakor kezdődött, melyen Duncan Norbert orgona művész szólaltatta meg a Nagy Templom orgonáját. Júliustól novemberig minden hónap első vasárnapján 18 órakor orgona művészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. Ezért most vasárnap már augusztus első vasárnapja lesz. A belépés díjtalan. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az adományok az orgona felújítását támogatják, melyet a Múzika Szakra Egyházzenei Alapítvány részére várnak. A nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. Hogyan lehet mélyíteni a hitet a nyári szabadság idején? Ezt a kérdést tették fel Leó pápának, aki egy folyóirat július-augusztusi számában így válaszolt a felvetésre. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és irgalmasság evangéliumát. Figyeljünk idős családtagjainkra, a szegényekre, ne feledkezzünk el a szenvedőkről. Nyaralás alatt is tartsuk meg a keresztény életstílust. Ne pazaroljunk, valódi, baráti és közösségi élményeket keressünk, javasolta a Szent Atya. Az időjárásról. Hagyományos nyári napok. Ma csütörtökön gyengén felhős, napos az idő. Eső nem valószínű, és 32-37 fok közé melegszik fel a levegő. Pénteken ismét derült, száraz idő lesz. A déli szél többnyire mérsékelt marad, és 34-39 fokra tetőzik a csúcs.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és nem lesztek olyanok, mint a kisgyerekek, nem mentek be a mennyek országába.

Nagyon sokan azt gondolják, hogy ahhoz, hogy jó keresztények legyünk, értelmes, okos embereknek kell lennünk, akik igyekszünk megérteni és másokkal is megértetni a Szent Háromság örök titkát. Természetesen hasznos az, ha teológiai ismeretek birtokában vagy, de ennél sokkal fontosabb, hogy gyermek módjára oda tudj ülni a te szerető mennyei atyád ölében. Ha már ott vagy mellette, és ő a karjaival körülfog téged, és megállt, akkor kezded el őt igazán személyesen megismerni, és megtapasztalhatod megszentelő hatását az életedben. Mert nem kell fedhetetlen életet élned ahhoz, hogy oda mehess az Úrhoz, hanem éppen fordítva. Együtt kell lenned Istennel ahhoz, hogy áldásos és szent életet élhess. Bizonyára találkoztál már 2-3 éves gyermekekkel, akik magától értetődő bizalommal igyekeztek az ölödbe mászni. És minden hátsó gondolat nélkül olyan nyílt és tiszta tekintettel néztek rád, hogy annak emléke talán még most is elevenen él benned. Isten is ilyen viszonyt akar közted és ő közötte. Semmivel sem szerezhetsz neki nagyobb örömet, mint akkor, ha minden hátsó szándék nélkül igyekszel a közelébe jutni. Ha egyszerűen megfogod a kezét, és nyíltan, félelem nélkül úgy tekintesz rá, mint aki barát, mint akire feltétel nélkül rábízhatod magad. Egy kisgyermek, ha megütötte magát, odaszalad az édesanyjához, és engedi, hogy megvigasztalja. Ha bepiszkolódott a kezem, föltartja az édesanyja elé, hogy mossa meg. Ha pedig elszakadt a ruhájam, odaviszi az édesanyjához, mert tudja, hogy ő mindent helyre tud hozni, és meg is teszi mindezt. A te mennyei atyád is ezt kéri most tőled. Engedd meg neki, hogy úgy bánjon veled, mint édesanya a gyermekével. Az ő szemében gyermek vagy. Ne akarj hát felnőttnek látszani előtte. Egyedül ő adhat neked egészen új gyermeki lelkületet. A Szentlélek olyan erővel munkálkodhat a lelkedben, hogy teljesen megváltozhatsz. Átváltozhatsz. Ha meg nem tértek és nem lesztek olyanok, mint a kisgyerekek, nem mentek be a mennyek országába. Figyelmeztet Jézus.

Nem csak arról van itt szó, hogy Isten országa a gyermekek számára is nyitva áll, hanem arról, hogy csak egyedül a gyermekek számára van nyitva. Ezért kérj ma gyermeki lelkületet a te szerető atyádtól. Mennyei Atyám, Szent Fiad, Jézus Krisztus és a Szentlélek által részesíts ma engem is az újjászületés csodájában, hogy szeretett gyermeketként tudjak élni. Amen.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, július 30-a. Zsidókhoz írt levél 9. fejezet, 11-től 14. versig. Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoron átjelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való. Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett. Mert ha bakok és bikák vére és tehén hamba a tisztátalanokra hintve megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz, akkor Krisztus vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Tudva levő, hogy az ószövetségi engesztelő áldozat egy állat kiontott vére volt, mely szimbolikus jelentéssel bírva, mintegy helyettesítette a vétkes ember saját életét. Az Istentől kapott ószövetségi törvények szerint az újabb és újabb bűnök miatt ezt az áldozatot újra és újra be kellett mutatni. Ám az Atya, Jézus Krisztus személyében, a kereszt áldozata által egyszer s mindenkorra olyan nagyszerű megoldást talált a bűnök bocsánatára, amely felfoghatatlanul tökéletes. Azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy azután újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, és hatalmam van arra, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én Atyámtól. János 10:17-18. Jézus önként vállalta az áldozat szerepét. Nekünk csupán el kell fogadnunk, és képletesen bár, de meg kell halnunk a világ számára, és újjá kell születnünk Krisztusban. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Bob LaForge írta New Jerseyből, az Egyesült Államokból. Őszinte szív. Mert az Úr szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi. Krónikák második könyvének 16. fejezetének 9. verse. Mózes negyedik könyvének 7. fejezete az a bibliai fejezet, amit talán a legkevésbé értek, és nem azért, mert teológiai szempontból kihívást jelentene, vagy túl érzékeny a témája, hanem azért, mert 12-szer megismétli ugyanazt a felsorolást. Izrael törzseinek vezetői ugyanazokat az áldozati ajándékokat hozzák a sátor felszentelésére. A felsorolás több mint 100 szóból áll, és az egyetlen különbség az ismétlődésekben az áldozatot bemutató vezetőknek a neve. Ha én írtam volna, egy bekezdésben felsoroltam volna a 12 törzset és vezetőit, egy másikban pedig, hogy mindegyikük ugyanazt az áldozati ajándékokat hozta. Miért nem így van megírva? Hajlamosak vagyunk a felsorolás unalmasságára koncentrálni, ám Isten figyelmét azok az emberek kötik le, akik ajándékokat hoznak az ő dicsőítésére. Minden egyesüket elismeri. Ez emlékeztet, hogy nem kell túlságosan okosnak vagy egyedinek lennem ahhoz, hogy Isten dicsérjem, csak őszintének és becsületesnek. Nem kell a gyülekezetben a leghangosabban vagy a legszebben énekelnem, hogy Isten figyelmét magamra vonjam. Ő nem egy embercsoportot lát, hanem mindenki külön-külön hozza ajándékait, az imádatát, szolgálatait, a tehetségét, és ez az, ami boldoggá teszi Istenünket. Istenünk, amikor eléd járulunk, hadd tegyük ezt teljes szívvel. Amen. Napi gondolat: Isten szolgálatához egy dolog szükséges, az őszinte szív. Imádkozunk azokért, akik alkalmatlannak érzik magukat.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: a költészet hangján.
1: Petőfi és Arany jó barátja, az érzékeny lelkű költő, református pap, Tompa Mihály 147 éve nem versenyez már költőtársaival. Jelentősek allegóriái, de most egy dallal idézzük emlékét.

Tompa Mihály, Tavaszdal. Darvak röpülnek át kinyílt folyók felett, hirdetve hangosan a várt kikeletet. És bár a föld kopár, színetlen a vidék, kéken sugárosan mosolyg alá az ég. A földben élni kezd ezer mag és csíra, s kibújni vágy a nap meleg sugárira. Lombos lesz a liget, virágos a mező, s ezer vidám gyönyör talál az érező. Ó, csak nekem jövend hiába a tavasz. Az én virágomat nem adja vissza az.

0: ahová nem hívhatjuk meg Jézust.
1: Pihenés és kikapcsolódás. Fiam, ha vétkezők csábítanak, ne engedj nekik. Fiam, ne járj velük egy úton, ne lépj rá ösvényükre. Példabeszédek 1:10-15. Gondolatok az ígéről. Ha a fiatalok imádkozó lelkülettel törekszenek az Isten iránti hűségre, és szem előtt tartják, mit mondott Jézus Krisztus arról a gyümölcsről, amelynek meg kell teremnie az életükben, akkor fölismerik, hogy a világi szórakozások visszatartják az embereket attól, hogy elfogadják a meghívást a bárány mennyegzőjére. Megtörténik, hogy a szórakozóhelyek gyakori fölkeresése által azokat a fiatalokat is elragadja az emberi befolyás varázsa, akiket gondosan megtanítottak Isten útjára, de sajnos ragaszkodnak a világias nevelésben részesült társaikhoz. Ha az elcsábított fiatalok nem rázzák le magukról ezt az ígát, és olyanokat követnek, akiknek a lelkülete nem keresztényi, életük végéig tartó szolgaságba taszítják magukat. Mindenkit meghívnak a szórakozó helyekre. Maradjunk hűek Krisztushoz. Ne keressünk mentséget a távolmaradásokra, hanem nyíltan és szerényen jelentsük ki, hogy Isten gyermekei vagyunk, és egyetlen egyszer sem szeretnénk olyan helyre menni, ahová nem hívhatjuk meg Jézust.

0: teljes életet.
1: Aki a trónon ült, azt mondta, íme, én mindent újjáteszek, és hozzátette, írj, mert ezek a beszédek megbízhatóak és igazak. Jelenések könyve 21. fejezet 5. vers. Bob Anderson 66 éves volt, amikor a hátában lévő ízületi gyulladás miatt nyugdíjba ment építőipari munkásként. Alig tudtam elmenni a postaládáig, hogy elhozzam a postámat. Nem volt energiám. 30 kiló túlsúlyom volt, napi 3 doboz cigarettát szívtam és állandóan lihegtem, mondta Bob. A felesége egészségi állapota sem volt jobb. Tereza magas vérnyomásban és cukorbetegségben szenvedett, túlsúlyos és nagyon depressziós volt. Ekkor Dr. Hans Deal eljött szülővárosukba, Brit Kolumbiában, Crestonba, egy éjj teljes szívvel szemináriummal. Üzenete egyszerű volt. Az étrendünk megöl minket. A túlzott hús, tejtermék, cukor, alkohol, só és dohányfogyasztásunknak meg kell szűnnie, különben a saját sírunkba esszük és isszuk magunkat. Az általuk végzett szív egészségügyi vizsgálat eredményei cselekvésre késztették Andersonékat. Vérnyomásuk, koleszterin szintjük és vércukor szintjük túl magas volt. Amikor rájöttek, hogy gazdag étrendjük és mozgásszegény életmódjuk hozzájárul szívbetegségükhöz, cukorbetegségükhöz, magas vérnyomásukhoz és csontritkulásukhoz, kiöntötték a vodkás üvegeket a mosogatóba, és 3 szemetes zsákot töltöttek egészségtelen ételekkel, amelyeket kivettek a hűtőből. Elégették Bob cigarettáit a kályhában, és elindultak sétálni. Először néhány métert, aztán egyre többet és többet. Azt mondják, hogy Isten ki tudja egyenesíteni a púpos dolgokat, és ez történt Bobbal is. 6 hónap múlva megszűnt a hátfájása, egyenesen ült, és sántítás nélkül járt. Vérnyomása, koleszterin szintje és vércukor szintje normalizálódott. Mindketten kerékpározni kezdtek, és mindketten 25 kilót fogytak. 3 évvel később, 69 évesen Bob 60 nap alatt több mint 5000 kilométert tekert le Crestonból a kanadai Ottawába. Tereza azt mondta, most már nem éljük keményen a nyugdíjas éveinket, teljes életet élünk. Mindkettőnknek van kerékpárja, és szeretünk rajta tekerni. És ahogy javul a fizikai egészségünk, úgy növekszünk lelkileg is. Újjászülettünk, és aktívan részt veszünk a gyülekezetünkben. Most már van célunk, és irányt mutat az életünk. Ha nem akarod keményen megélni a nyugdíjas éveidet, itt az ideje, hogy tegyél valamit az életmódoddal kapcsolatban. Határozd meg, hogy mit kell megváltoztatnod az életedben, és kötelezd el magad Isten előtt, hogy még ma elkezded az új életedet.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

július 30-án, csütörtökön, így szól hozzánk az Isten igéje. Dániel próféta könyvének 11. fejezetének 32. versén keresztül. De azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez. Míg János jelenések könyvének 3. fejezetének 7. és 10. versében ezt olvashatjuk. Ezt mondja a Szent, az igaz, mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában. Nagyon bosszant, amikor valaki a kereszténységet kényelmesnek tartja. Sok mindent lenyelek. Negédes, naív, érthetetlen, régies. Hosszan folytathatnám a sort. De hogy kényelmes, azt hiszem, ez már tényleg blaszfémia volna. Sokszor eszembe jut a János szerinti evangéliumban a feltámadás után is hánykolódó hajó. Néha én is így érzem magam, a korlátok között ide-oda csapódva, tántorogva, kétségbe esetten keresem az egyensúlyt. Mintha azt üzenné ott az evangélium, aki egzisztenciálisan a hit útján, a feltámadás után van, az ne számítson többé kisimult vizekre. Legfeljebb, ha éppen ott van Jézus. Csak ha be tud lépni a hajódba. Innentől kezdve csak akkor számíthatsz nyugalomra, ha ő is ott van. Örökké a komfortzónán kívül, de máshogy nem is lehetne. Egy barátom mondta, talán Isten élvezi, hogy nem hagy neked nyugtot? Hogy ő élvezi-e? Azt nem tudom. De hogy állandóan kibillent, állandóan kihív, és rászorít, hogy segítségül hívjam, az biztos. És valahogy sejtem, nem biztos, hogy igazam van, hogy ott, ahol a kereszténység hosszú távon nagyon kényelmes, ott talán nincs is jelen igazán az Úr. Imádkozzunk! Krisztusom, aki ismered a sötétség óráit, aki a kereszten valóban egyedül, mezítelenül, elhagyatottan szenvedtél. Te azon az órán végül egészen kiüresedve önmagadat és az egész világot, köztük ellenségeidet, gyáva tanítványaidat és síró édesanyádat is oda tetted a hitoltárára. Minden az Atya kezében lesz. Kérlek téged ezen az órán, hogy kihívásaimban, küzdelmeimben nekem is legyen ehhez bátorságom. Amen. Sion Zé Attila áldozatát olvastam föl ezen a napon, amikor az Ószövetségből így szólít meg minket Isten igéje. De azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez. Míg az Új Szövetségben ezt olvashatjuk, ezt mondja a Szent, az igaz, mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértések órájában.

Az ifjú Márkó egy olyan helyen élt, ahol a dombok úgy ölelték körbe a házakat, mint egy édesanya a gyermekét. Csendes, szemérmes fiú volt. Mindig figyelt másokra, segített, de ritkán beszélt. Amikor az iskolában hangosan olvasni kellett, lehajtotta a fejét. Mikor a lelkész egy ifjúsági szolgálatra önkénteseket keresett, Márkó hátralépett. Egy napon a falu imaházában különleges hírt jelentettek be. A szomszéd városban evangelizációs hét lesz, és fiatalokat keresnek, akik tanúságot tesznek hitükről, vagy akár csak egy igeverset megosztanak másokkal. A falu lelkipásztora, Lázár testvér, Márkóra nézett és bíztatóan mondta. Fiam, érzem, hogy neked is ott a helyed. Márkó elsápadt. Én nem vagyok rá méltó. Mások jobban tudnak beszélni. Én nem vagyok elég jó ehhez, suttogta. Lázár testvér nem szólt rögtön, csak a fiú vállára tette a kezét. Márkó, mondta csendesen, emlékszel Gedeonra, aki elrejtőzött a gabonásban, mert félt a midianitáktól? Igen, igen, Márkó, ő az. Isten mégis azt mondta neki, az Úr veled van, erős vitéz. Gedeon visszavágott. Hát hogyan szabadítsam meg Izraelt, hiszen én a legkisebb vagyok, a legkisebb törzsből. Lázár testvér mosolygott. De Isten nem azt nézte, amit lát Gedeon magáról, hanem azt, amit az Úr tehet általa. Márkó sokáig nem válaszolt. De másnap egy kis cédulát csúsztatott a lelkész bibliájába. Csak ennyi állt rajta. Ha Isten akarja, megyek.

A városi evangelizáción Márkónak egyetlen feladata volt. Felolvasni egy igeverset, és elmondani egy rövid tanúságtételt. Egész héten gyötrődött. Mi lesz, ha elrontja, ha elbotlik, elfelejti? Az ördög minden órában súgta neki. Ez túl nagy neked, ez nem a te asztalod. De azon az estén, amikor sorra került, felállt. Szíve hevesen vert, hangja remegett, de felolvasta Zakariás könyve 4. fejezetének 6. versét. Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregek ura. Aztán így szólt Márkó. Sokszor éreztem, hogy kevés vagyok, hogy nem tudok semmit sem adni Istennek, de azt tanultam, hogy nem az a fontos, mit tudok én, hanem hogy mit tud tenni Isten bennem és általam. Mint a mustármag, kicsi, de ha elültetik, heggyé nőhet. A teremben csend lett. Nem azért, mert valami nagy csodát mondott volna Márkó, hanem mert az Úr lelke szólalt meg általa.

Isten nem a legerősebbeket, vagy a legbátrabbakat, esetleg a legképzettebbeket választja ki a legfontosabb feladataihoz. Ő az alázatos, tanulni vágyó szívűeket hívja el,

teszi őket alkalmassá. Isten nem büszkeséget, hanem bizalmat keres. A folyamatos önbizalom hiány mögött a hit hiánya rejlik. Nem önmagunkban, hanem Isten erejében. Az én nem tudom, vagy ez túl nehéz nekem gondolatok, könnyen a bizalmatlanság burkolt formái lehetnek Isten iránt. Aki saját erejétől függ, az elbukik. Aki azonban felismeri saját gyengeségét, és Krisztusra támaszkodik, győzedelmeskedik. A gyengeség beismerése nem vereség, hanem az erő kezdete, ha azt Isten trónja elé visszük. Ez nem önsajnálat vagy önvád, hanem alázat, amely helyet ad Isten hatalmának.

a túlzott önbizalom, vagyis a büszkeség sokkal veszélyesebb, mint a kétkedés. Aki tudja, hogy szüksége van Istenre, közelebb van a győzelemhez, mint az, aki magabiztos, és így nem imádkozik. A gyengeség nem akadály Krisztus számára. Ő örömét leli abban, hogy gyenge eszközök által munkálkodjon. Csak add át magad neki, és hatalmas dolgokat tesz majd általad. Nem kell elég jóvá válnunk ahhoz, hogy Isten használjon minket. Elég, ha alárendeljük magunkat, és Jézus adja meg az erőt.

a világ szerint gyengéket választotta ki az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket. Korintusbeliekhez írott első levél, első fejezet, 27. vers.

0: Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk. Visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük. Atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A barátság világnapja. 1958 óta tartják Paraguayban, innen terjedt el több dél-amerikai államban az ünneplése. Az internet és a közösségi média népszerűsévé válása után a barátság napjának ünneplése világméretűvé vált. Az ENSZ közgyűlés 2011. május 20-ai ülésén elfogadta Ramón Artamio Bracho javaslatát a barátság megünneplésére vonatkozóan. A határozat értelmében minden év július 30-át jelöli a barátság nemzetközi napjaként, és felkérte a tagállamokat, hogy méltóan ünnepeljék meg ezt a napot. Ha édesanyádon kívül volt ember az életedben, akivel megoszthattad vágyaid, legtitkosabb érzéseid, terveid, félelmeid, aggályaid, ha volt ember, akinek a vállán kisírhattad magad, aki támogatott és veled szenvedett a bajban, ha volt ember, aki tanácsaival ösztönzött és örült a sikereidnek, ha volt ember, aki a csalódások után táplálta benned a hitet, hogy felépülj, és mindig elfogadott olyannak, amilyen vagy, akkor őrizd a kincset, aminek barátság a neve. Tápláld azt szeretettel, odafigyeléssel, gondoskodással, azonosulással. Egy hét imádság imalánc. Már lehet jelentkezni. A Református Egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívják egyházuk minden gyülekezetét október 5-e és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Változatos programok várják az érdeklődőket Szent István király ünnepén Pannonhalmán. Első királyunk ünnepén, augusztus 20-án Pannonhalma nyitott kapukkal várja mindazokat, akik el akarnak zarándokolni hazánk ősi szentélyébe, hogy részesei lehessenek az itt élő hagyományoknak, lelkiségnek, kultúrának. A túzi Szent Márton tiszteletére emelt pannonhalmi monostor története szorosan összefonódik hazánk történelmével. Szent István királyunk rendelése szerint Szent Márton hegyén a bencés szerzetesek minden nap imádkoznak hazánk fennmaradásáért. Egész nap ingyenes programok várják az érdeklődőket, lehetőséget adva a feltöltődésre. Az időjárásról. Hagyományos nyári napok. Ma csütörtökön gyengén felhős, napos az idő. Eső nem valószínű, és 32-37 fok közé melegszik fel a levegő. Pénteken ismét derült, száraz idő lesz. A déli szél többnyire mérsékelt marad, és 34-39 fokra tetőzik a csúcs.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket is.

Tovább sírtak hangosan, majd Orpa megcsókolta az anyósát, Ruth azonban ragaszkodott hozzá. Naomi azt mondta, látod, a sógornőd visszatért népéhez és isteneihez. Tér vissza te is sógornőddel együtt. De Ruth azt felelte, ne unszolj engem, hogy elhagyjalak és visszatérjek tőled. Mert ahova te mégy, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is. Ott temessenek el engem. Úgy bánjék velem az Úr most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled. Amikor látta, hogy mindenáron vele akar menni, nem erőltette tovább. Így mentek együtt ketten, amíg Betlehembe nem értek. Amikor Betlehembe értek, az egész város megmozdult miattuk, és azt kérdezték, nem Naomi ez? Ő azt mondta nekik, ne hívjatok engem Naominak. Hívjatok inkább Márának, mert nagyon megkeserített engem a mindenható. Egész családommal mentem el, és kifosztottan hozott vissza az Úr. Miért hívnátok engem Naominak, hiszen megalázott engem az Úr, és bajba döntött a mindenható. Így tért vissza Naomi, és vele együtt jött menye, a Moábi Rút is Moáb mezejéről. Éppen az árpa aratás kezdetén érkeztek meg Betlehembe. Rút könyve 1-es 14-től 22-ig.

0: megváltoztatva.
1: Nem is olyan régen férjem egy különlegesen szép formájú, gömbölyű kavicsot hozott haza. Az egyik hegyi folyóba találta. Jól látható, hogy egészen más, mint a palakő, olyan éles szélei soha nem is voltak ennek a kövecskének. Az életútja a hegyről lefelé legömbölyítette, a hegyi folyó, a kisebb és nagyobb vízesések a sziklafalhoz csapták, és a többi kavics is csiszolta. Most a kertünkben könnyebb dolga van, csak esőcseppek érik, esetleg jégveri, de ezek már nem nagyon árthatnak neki. Képzeljük el, mi lenne, ha az első őszhajszálaink megjelenésekor még mindig a 15 éves életkorunk szertelenségével kellene élnünk. Szörnyű lenne. Ha életünk különböző korszakait a mai eszünkkel megvizsgáljuk, akkor egyes dolgokat bizony szívesen kitörölnénk azokból, nem? Én legalábbis így vagyok a múltammal. Ugyanakkor épp a váratlan feladatok és a nehéz idők formáltak bennünket olyan nővé, amilyenek ma vagyunk. Még akkor is, ha néha azt kívánjuk, hogy Isten vegyen ki bennünket végre az élet folyómedréből, és helyezzen az ő kertjébe.

Talán akad ma vagy a közeljövőben egy kis időnk. Képzeljünk el egy regényhőst, egy 70 éves asszonyt. Adjunk neki nevet, külsőt, jellemet, képzeljük el környezetét, mindennapjait. Úgy, amilyennek saját magunkat látni szeretnénk ennyi idős korunkban.

Most csöndesítsük el az elménket, így imádkozva járuljunk bizalommal, odaadó alázattal irgalmas teremtőnk elé. Imádkozzunk!

jóságos Istenem, könyörgök hozzád, adj vígasságot és örömet a mai napra, hogy megőrizzenek a hiába való gondolatoktól, hogy könnyült lélekkel mondhassak nemet a világ csábító kísértéseinek, növekedve a te jó akaratodban és az istenfélő emberek szeretetében. Hadd mondjak most hálát neked az élet és a család ajándékáért, hogy mindig adsz társat a bajban és az örömben. Társat, akivel megoszthatom érzéseimet, szándékaimat, terveimet, gondjaimat, eredményeimet. A segítségeddel elért sikereim jó elégedettségét. Add meg, Uram, nekünk, hogy küldetésünket teljesíthessük. Növeld közöttünk a megbecsülést és hűséget. Segíts, hogy egymást szeressük, tiszteljük, és hogy téged szeretve a te szent törvényeid szerint élhessünk.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Július 30-a. Akár jó, akár rossz idők járnak ránk, egy barát mindig jelen van, kész a megosztásra, a szolgálatra, a meghallgatásra, egyszerűen csak ott van. A barátság világnapját 1958 óta tartják Paraguayban. Innen terjedt el több dél-amerikai államban az ünneplése. Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2011-ben nyilvánította nemzetközi nappá. Márai Sándort idézzük. Csak a barát nem önző, máskülönben nem barát. Csak a barát nem hiú, mert minden jót és szépet a barátjának akar, nem önmagának.
2: Schröter Ferenc Sopronban, Tübingenben és Göttingenben hallgatott teológiát, 1932-ben avatták evangélikus lelkészé. Előbb Szügyön, később pedig Gödöllőn volt segédlelkész, ezután egyházkerületi missziói lelkészként szolgált. Az úgynevezett ébredése 1938-ban kezdődött. Túróci Zoltánnal és Podmanicki Pállal együtt ennek egyik erjesztője volt. Nagy Tarcsa területén kezdte meg evangelizációs szolgálatát. Visszaemlékezésében így ír erről. Amikor felmentem a szószékre és elkezdtem beszélni, akkor egyszerre csak megjött a nagy fordulat. Az evangelizáció úgy ment végbe, hogy egy hét alatt ébredést támadt Nagy Tarcsán. Ettől kezdve az ország sok helységébe meghívták, és az evangélikus egyházban nyilvánvalóvá vált az ébredés folyamata. 1940-41 között a 46 gyülekezeti evangelizációból 37-et ő tartott. A Budapest-Budavári gyülekezet lelkészévé választotta, s egészen 1953-ig itt teljesített szolgálatot, evangélikus testvérgyülekezetet alakítva.
1: Szőnyi György lelkész, tanszékvezető egyetemi tanár, Szegeden született 1924-ben. Tanulmányait a budapesti után a Frankfurti Egyetem jogi és közgazdasági karán folytatta. Teológiai ismereteit a Budapesti Református Teológiai Akadémián szerezte, ahol aztán az egyháztörténeti és egyházjogi tanszék megbízott helyettes tanára is volt. Gyülekezeti lelkipásztorként Nagy Kinizsen, Sajó Velezden, Miskolctapolcán, Szirmán és Diósgyőrben szolgált. Doktori fokozatot szerzett, és 25 éven át a lelkész továbbképzésben munkálkodott. A Magyar Református Gyülekezeti Istentiszteletről és himnológiáról megjelent kötetein kívül számos publikációja jelent meg. A városmissziói konferenciákon Potsdamban, Párizsban, Tókióban és Princetonban a református egyházat képviselte. 1996-os nyugdíjazásáig a Sárospataki Református Teológiai Akadémia gyakorlati teológiai tanszékének vezető professzora.
2: Michelangelo Antonioni, olasz filmrendező, 2007-ben e napon hunyt el. Első játékfilmjét 1950-ben rendezte. Nemzetközi elismerést a Barátnők című film hozta meg számára, amely 1955-ben a Velencei Filmfesztiválon ezüst oroszlán díjat nyert. 1960-ban született iskolateremtő műve, a Kaland. az 1961-es napfogyatkozásban élettársa Monika Vitti először játszott főszerepet. A következő a velencei aranypálmával díjazott Vörös sivatag. Kultuszfilmé vált Julio Cortázar elbeszélésén alapuló Cannes-i nagydíjas Nagyítás, valamint a Zabriskie Point.
1: Kálnoki László költő, műfordító, 1912-től 1985-ig élt. A Nyugat harmadik nemzedékébe tartozott. Költészetét főleg Kosztolányi Dezső és Tóth Árpád hatása határozta meg. Első kötete az Árnyak kertje. 1939-ben a kisvárosi berögzött álszent életképeit mutatta be. Az 1957-es Lázas csillagon a kényszerű hallgatás éveinek termését foglalja magában. Ezután világképére a végletes pesszimizmus, a tragikumot groteszkbe fordító látásmód jellemző, ilyenek a szanatóriumi elégia 42-ből, a jegyzetek a pokolban, a létezés rémségei. Ahogyan panaszolja, nem várja szabadulás azt, akiből kihalt a hit. A Lángok árnyékában című kötetében a lázadó magatartás lép előtérbe szabad verses formákkal. Ez a folyamat az Üvegkalap és a Bálnák a parton című kötetekben tetőzött.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire. A bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Térjetek meg, ha megdorgállak, és én kiárasztom rátok lelkemet, megismertetem veletek igéimet. Példabeszédek könyve első fejezet, 23. vers.

vannak veszélyt jelző táblák. Találkozhatsz velük az utakon. Síkos út, vadveszély, köd esetén lassítani kell, veszélyes kanyar, tartsd a követési távolságot. Épületekben is találkozhatsz velük, például ezek azok. A sárga-fekete csíkozás az olyan lépcső szélén, ahol nem számítunk rá, vagy a csúszós padlóra kihelyezett tábla. Ilyen az utcán a gödröt keresztül ölelő műanyag csík, vagy a nagy feszültségű vezetékre kitett figyelmeztető tábla. A háztartásokban láthatsz olyan piktogramokat, amelyek a mérgező anyagokra hívják fel a figyelmedet. Mindezeket balesetvédelmi szempontból rakják ki, hogy így is vigyázzanak rád.

0: az ószövetségi időben a zsidó főpapok ruhájának kötelező eleme volt a szív fölött viselt aranymeldísz. A rajta lévő 12 drága kőre a 12 törzs neve volt belevésve. Törvénytevőnek is nevezték, mert ebben volt elhelyezve az Urim és a Tummim, amely arra szolgált, hogy ha a főpap Istenhez fordult döntésért egy megoldásra váró kérdésben, ez jelezte Isten válaszát. Az Úr Jézus a mai igével azt szeretné neked mondani, hogy bár csak hallgatnál a figyelmeztetésére, mert szeretné megértetni magát veled, és minden rossztól meg akar téged védeni. Figyelj oda a lelkiismereted hangjára.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Isten az ő gyermekeivel van.
1: A mai ige Ézsaiás könyve 43:5-6. Ne félj, mert veled vagyok. Napkeletről visszahozom utódaidat, és napnyugatról összegyűjtelek. Azt mondom északnak, add ide, és délnek, ne tartsd vissza. Hozd vissza fiaimat a messzeségből, és leányaimat a föld végéről. Gondolatok az igéről. Örömmel és reménységgel kell elvégeznünk munkánkat. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy elcsüggedjünk. Vegyük el tekintetünket kellemetlen tapasztalatainkról, és szavaink legyenek tele vidámsággal. Hangulatunkból áradhat derű és öröm, vagy komor, gyászos hangulat. Oktassuk magunkat a bátor beszédre. Tanuljunk Krisztus példájából, még a zsidók és a római katonák kezei között elszenvedett szörnyű megalázás, az őt ért gúnyolódás és az elszenvedett kegyetlen bánásmód következtében sem csüngett el. Tartsuk meg mindvégig erősen az elkezdett bizodalmat. Isten igazsága fényének nem szabad elhalványulnia, be kell ragyognia a világot beborító tévedés sötétségébe. Nyissuk meg Isten igéjét a föld magas tisztséget betöltő emberei és a szegényebbek előtt is. Krisztus egyháza Isten eszköze az igazság hirdetésére, különleges munka végzésére erővel ruházta fel. És ha hűséges Istenhez, ha engedelmeskedik parancsolatainak, fenséges isteni erő lakozik majd benne. Ha becsüli az Urat, Izrael Istenét, nincs olyan hatalom, amely megállhat vele szemben. Ha hűséges marad szövetségéhez, az ellenség erői épp úgy tehetetlenek lesznek vele szemben, mint ahogy a polyva képtelen ellenállni a forgó szélnek. Az egyházra boldog, dicsőséges nap hajnala virrad, ha magára öltve Krisztus igazságosságát megtagadja a világgal való minden barátságát. Krisztusból árad az üdvösség élő forrása. Amikor hitben megragadjuk erejét, csodálatosan elforgatja a legreménytelenebb, legcsüggesztőbb helyzetet is az ő nevének dicsőségére.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Imádj engem szent ékességben. Azért teremtettem a szépséget, hogy az én szent lényem létezését hirdesse. Egy pompás rózsa, egy borzongatóan gyönyörűséges naplemente, a fenséges óceán, ezeket mind arra szántam, hogy jelenlétemet hirdessék a világnak. A legtöbb ember elrohan ezek mellett, anélkül, hogy néhány pillanatra legalább eltűnődne rajtuk. Vannak olyanok is, akik a szépséget, különösen a női szépséget, termékeik eladására használják. Milyen drágák azok a gyermekeim, akiket ámulatba ejt a természet szépsége. Ez nyitottá teszi őket szent jelenlétemre. Már azelőtt, hogy személyesen megismertél volna engem, csodálattal reagáltál a teremtett világomra. Ez ajándék, és felelősség jár vele együtt. Hirdesd dicsőséges lényemet a világnak. Az egész föld telve van sugárzó szépségemmel, dicsőségemmel.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: XXIX. Zsoltár, második vers. Ézsaiás könyve, 6. fejezet, 3. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Jeremiás könyve, 52. rész. Nebukadnezar elfoglalja Jeruzsálemet. 21 éves volt Szidkijá, amikor uralkodni kezdett, és 11 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyának a neve Hamútal volt, Jirmeja leánya Libnából. Azt tette, amit rossznak lát az úr, egészen úgy, ahogyan Jójákim tette. Bizony, az úr haragja miatt történt ez Jeruzsálemmel és Júdával. Végül is elvetette őket a szín elől. Szidkijá azután fellázadt Babilónia királya ellen. Uralkodásának 9. évében, a 10. hónap 10-én megérkezett Nebukadnezar, Babilónia királya egész hadseregével Jeruzsálem alá. Tábort ütöttek vele szemben, körülötte pedig ostromműveket építettek. Ostrom alatt állt a város Szidkijá király 11. évéig. A 4. hónap 9-ére elhatalmasodott a városban az éhínség, mert nem volt már ennivalója az ország népének. Akkor betörtek a városba, a harcosok azonban éjszaka mind kimenekültek a városból, a két várfal közt levő kapunát, amely a király kertje mellett van, és bár a káldeusok ott voltak körös körül a város alatt, kijutottak az Arábá völgy felé vezető útra. A káldeusok egy csapata azonban üldözőbe vette a királyt, és utolérték Szidkijját Jerikó síkságán. Ekkor egész csapata szétszóródott mellőle. El is fogták a királyt, és elvitték Babilónia királyához Riblába, Hamát földjére, ahol ítéletet tartott fölötte. Babilónia királya Szidkijá fiait a szeme láttára ölette meg, és Júda összes vezéreit is megölette Riblában. Azután Szidkijját megvakíttatta, majd bilincsbe verette, és úgy vitette el Babilonba, és börtönben tartotta halála napjáig. Jeruzsálem kifosztása és elpusztítása. Az 5. hónap 10-én Nebukadnezar királynak, Babilónia királyának 19. évében eljött Jeruzsálembe Nebuzaradán testőrparancsnok, aki Babilónia királyának a szolgálatában állt. Felgyújtotta az úrházát és a királyi palotát, fölperzselte Jeruzsálem minden házát és valamennyi nagy palotáját. A testőrparancsnokkal levő egész káldeus haderő pedig körös körül mindenütt lerombolta Jeruzsálem várfalait. A nép nincstelenjeinek egy részét és a nép maradékát, akár a városban maradtak életben, akár átpártolók voltak, akik átpártoltak Babilónia királyához, a megmaradt kézművesekkel együtt fogságba hurcolta Nebuzaradán testőrparancsnok. Az ország nincstelenjeinek másik részét otthon hagyta Nebuzaradán testőrparancsnok, szőlőműveseknek és mezei munkásoknak. Összetörték a káldeusok az úrházánál levő rézoszlopokat, továbbá az úrházához tartozó mosóállványokat, meg a rézmedencét, és az összes rezet elvitték Babilóniába. Elvitték a fazekakat, a lapátokat, a késeket és a hintőedényeket, a serpenyőket és minden rézeszközt, amelyekkel a szent szolgálatot szokták végezni. Elvitte a testőrparancsnok a tálakat, a szenes serpenyőket, a hintőedényeket, a fazekakat, a méstartókat, a serpenyőket és az áldozati kelyheket is. Mindent, ami csak aranyból és ezüstből volt. A két oszlopban, az egyetlen rézmedencében, a talapzatként alatta levő 12 rézbikában és a mosóállványokban, amelyeket Salamon király készítetett az úrházához, mindezekben a tárgyakban megmérhetetlen súlyú réz volt. Az oszlopok magassága 18 könyök volt, és 12 könyök hosszú zsinór érte körül őket. 4 újnyi vastagok voltak, belül pedig üregesek. Réz oszlopfő volt rajtuk. Az egyik oszlopfő 5 könyök magas volt, és az oszlopfőn körös körül recézet, meg gránátalma volt, mind részből. Ugyanilyen gránátalmák voltak a másik oszlopon is. 96 gránátalma volt a külső oldalon, összesen 100 gránátalma volt a recézeten körös körül. Elvitte a testőrparancsnok Szerájá főpapot, meg Cefanyá papot, a helyettesét és a 3 ajtóőrt. Elvitt egy főembert is a városból, aki a harcosok parancsnoka volt, 7 embert a király személyes környezetéből, akiket a városban találtak, továbbá a hadseregparancsnok írnokát, aki fegyverbe szokta hívni az ország hadinépét, végül 60 férfit az ország népéből, akiket ott találtak a városban. Fogta és elvitte őket Nebuzaradán testőrparancsnok Babilónia királyához, Riblába. Babilónia királya pedig kivégeztette, megölette őket Riblában, Hamát földjén. Így kellett fogságba mennie Júdának a saját földjéről. Ennyien voltak azok, akiket fogságba vitt Nebukadnezar, uralkodása 7. évében 3023 júdait, Nebukadnezar uralkodásának 18. esztendejében Jeruzsálemből 832 lelket, majd Nebukadnezar uralkodásának 23. esztendejében 745 lelket vitt fogságba Júdából Nebuzaradán testőrparancsnok, összesen tehát 4600 lelket. Evilmeródak megkegyelmez Jójákinnak. Jójákin, júdai király, fogságának 37. évében, a 12. hónap 25-én történt, hogy Evilmeródak, Babilónia királya, abban az évben, amikor uralkodni kezdett, megkegyelmezett Jójákin júdai királynak, és kiengedte a fogházból. Jó indulattal beszélt vele, és székét följebb tétette a többi király székénél, akik nála voltak Babilonban. Letehette Jójákin a rabruháját, és állandóan vele étkezhetett egész életében. Ellátmányát állandó ellátásként Babilónia királyától kapta, napi szükséglete szerint, egész életében, halála napjáig.

0: Mai szakasz, Jeremiás 52. rész. Az 51. fejezet végén ezt olvashattuk. Eddig tartanak Jeremiás beszédei. De akkor kiírta az 52. fejezetet? Jeremiás Krisztus előtt 625-ben kezdte el profétai küldetését. Valószínűleg akkor már ő sem élt, amikor Nabukodonozor meghalt, és Evil-Merodák lett a király Babilonban, Krisztus előtt 562-ben. Ez Jójákin király életének Babilonba számüzetésben eltöltött 37. évében történt. Továbbá az 52. fejezet majdnem teljesen megegyezik a királyok második könyve végével, 24.18-tól 25.30-ig. Valószínűleg Jeremiás írnoka adhatta ezt a részt hozzá, úgy gondolva, hogy szükséges megerősíteni Jeruzsálem bukásának tényét Jeremiás könyvének végén. Ebben a fejezetben az 1-től 11. versekig Sedékiás király uralkodását, a káldeusok győzelmét Júda fölött és a királyi család, valamint a tisztviselők szörnyű halálát mutatja be Jeremiás. Isten azért hagyta el Júdát és Jeruzsálemet, mert Sedékiás uralkodása is annyira bűnös volt, mint az őt megelőző Jójákimé. A 12-től 16. versek arról szólnak, hogy Nabuzáradán, Nabukodonozor testőrségének parancsnoka, elrendezte az elvarratlan szálakat Jeruzsálem ostroma után. Nabukodonozor uralkodása a 19. évének 5. hónapjában, a 10. napon Jeruzsálemben fölégette az Úr templomát és a király házát, miután kifosztotta azokat. A káldeus sereg lerombolta a város falait Jeruzsálem körül, és Nabuzáradán fogságba vitte a legtöbb júdeait Babilonba, kivéve a legszegényebb földműveseket, akiket szőlőművesként hagyott hátra. A 17-től 23-ig tartó versek fölsorolják a templomi tárgyakat, amelyeket Jeruzsálemből vittek el Babilonba. Elvitték az aranyat, az ezüstöt és a bronztárgyakat, beleértve a két hatalmas bronz oszlopot és egy hatalmas bronzmedencét. Utána a 24-27. Versekben azt írja, hogy Nabuzáradán 74 judeait, köztük papokat, Riblába hurcolt Nabukodonozorhoz, aki kivégeztette mindőjüket ott Riblában, Hamát földjén. A 28-tól 30. versek föltüntetik a judeai rabok számát, akiket elvittek Júdából. A teljes létszám 4600 fő volt. Júdea népe tovább virágozhatott volna, ha Istent követik. Az egyetlen pozitív hír ennek a fejezetnek a végén található, miszerint Evil-Merodák uralkodásának első évében kihozatta Jójákimot, Júda királyát a börtönből, és engedte neki, hogy az asztalánál ehessen vele. Így tehát reménységet csillant föl Jeremiás utolsó könyve.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Hallottam az Úr szavát, amint ezt mondta. Kit küldjek el? Ki megy el nékünk? Én pedig mondtam. Imhol vagyok én? Küldj el engem! Ésaiás könyve 6. fejezet 8. vers. Az etióp férfi az emberiség nagy csoportját képviseli, akiket olyan misszionárusoknak kell tanítaniuk, mint amilyen Fülöp is volt, aki hallgat Isten szavára és oda megy, ahová ő küldi. Sokan olvassák a Szentírást, de nem fogják fel az igazi értelmét. Mindenütt vannak férfiak és nők, akik vágyakozva tekintenek az ég felé. Imák, könnyek és kérdések fakadnak fel lelkükből, mert világosság kegyelem után áhítoznak, és a Szentlélek jelenléte után. Sokan állnak az Isten országa küszöbén, csak arra várnak, hogy oda begyűjtessenek. Végzetes tévedés azt hinni, hogy a lélekmentés munkája egyedül csak a hivatásos prédikátorokra hárul. Minden egyes lélek, aki elfogadta Krisztust, mint megváltóját, arra hivatott, hogy fele barátai érdekében munkálkodjék. A lélek és a mennyasszony ezt mondják, jöjj! És aki hallja, mondja, jöjj! Jelenések könyve 22. fejezet 17. vers. Ez a felhívás az egész gyülekezetnek szól. Aki meghallotta az Úr üzenetét, visszhangozza azt hegyen és völgyön. Mondja ő is másoknak, jöjj! Azok közül, akik hallották az evangéliumot, százak, sőt ezrek állnak még mindig tétlenül a piacokon, holott tevékeny részt vehetnének Krisztus munkájában valamilyen formában. Ezekhez szól Krisztus. Miért álltok itt egész napon át hivalkodva? Felszólítja őket. Menjetek el ti is a szőlőbe. Máté evangélium 20. fejezet 6. és 7. vers. Miért nem követi több keresztény ezt a felhívást? Isten már régóta várja, hogy mindenki munkálkodjék a maga tehetségéhez képest, hogy így az egész gyülekezetet a szolgálat lelkülete hassa át. Ha Isten gyülekezetének tagjai teljesítenék küldetésüket, az ínséget szenvedő bel- és külföldi területeken, ha így elvégeznék az evangéliumi megbizatásukat, akkor csak hamar az egész világ meghallaná az intő figyelmeztetést. Az Úr Jézus pedig mielőbb visszajöhetne e földre, hatalommal és nagy dicsőséggel.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Apróságok. Időt kell szakítanod embertársaidra. Tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is. Valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést,

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Hogyan enyhíthető az anyagiak miatti szorongás? Ha a világi vagyont nem kezeltétek hűségesen, ki fogja rátok bízni az igazi mennyei kincseket? Lukács evangéliuma 16. fejezet 11. vers. Tudtad, hogy Isten attól függően hajlandó több pénzt adni neked, hogy miként kezeled, amit eddig kaptál tőle? Íme néhány bibliai alapelv, amelyet be kell tartanod a pénzzel kapcsolatban. Elsőként, fizesd meg először Istennek a maga részét, hogy ne kelljen szégyenkezned előtte. Második, imádkozz, mielőtt bármit is vennél. Kérdezd meg magadtól, szükségem van erre, vagy csak vágyom rá. Harmadik, tartsd számon a kiadásaidat és a bevételeidet. Negyedik, légy egyetértésben a házastársaddal a családi költségvetést, valamint a rövid és hosszú távú céljaitokat illetően, és ne legyenek titkaid előtte a pénzügyekben. Ötödik, kötelezd el magad a színvonalas munkavégzés mellett, anélkül, hogy túlzásokba esnél. Hatodik, fizesd vissza minden adósságodat. Hetedik, tégy félre minden hónapban, lehetőleg legalább a bruttó keresetet 10%-át, ha nincs tartozásod. Nyolcadik, ne vállalj kezességet senkiért, és ne is adj kölcsön senkinek olyan összeget, amelyet nem tudnál nélkülözni. Kilencedik, ha megkívánsz valamit, készpénzzel rendezd, és ne a hitelkártyádat terheld meg vele. Tizedik, különíts el összegeket kikapcsolódásra és nyaralásra. 11. Ha fizetés emelést kapsz, ne változtass úgy az életviteleden, hogy az egészet felemészze. Próbálj meg addig sem nyújtózkodni, ameddig a takaród ér. 12. Legyen legalább 2, vagy ideális esetben 6 havi megélhetési költségeddel megegyező víztartalékod. 13. Légy elégedett azzal, amit van. Aki szereti a pénzt, nem elégszik meg a pénzzel, sem a jövedelemmel az, aki szereti a vagyont. Ez is hiába valóság. Prédikátor könyve 5. fejezet 9. vers.

0: Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk. Visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük. Atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Ökumenikus istentisztelet az államalapítás ünnepének előestéjén. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa ökumenikus hálaadó istentiszteletet szervez állami ünnepünk előestéjén, augusztus 19-én, szerdán 18 órára a budavári evangélikus gyülekezet templomába. Az ünnepi istentiszteleten a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának szolgálatában is együttműködő hazai egyházak, római katolikus, református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi, anglikán és ortodox főpásztorai végzik a szolgálatot. Igét hirdet Steinbach József, református püspök, az ökumenikus tanács elnöke. Továbbá szolgál Erdő Péter bíboros és Kondor Péter evangélikus püspök, a tanács alelnöke is. Leó pápa felhívása a Szentföldért. Térjenek vissza a tárgyalásokhoz az igazságos megoldásról. A Szent Atya július 26-án, vasárnap, az Úr Angyala imádság alkalmával Cisjordánia és a gázai övezet kapcsán azt kérte, tartsuk tiszteletben minden ember egyenlő méltóságát, elutasítva az újabb katonai akciókat és az egyoldalú döntéseket. Arra szólított minden érintett felet a Közel-Kelet kapcsán, hogy függesszék fel a támadásokat, nyissanak teret a párbeszédnek és a diplomáciának. Leó pápa a következő szavakkal emelte fel hangját a békéért és a kiengesztelődésért. Sürgető felhívással fordulok a felelősökhöz, hogy térjenek vissza a tárgyalásokhoz olyan igazságos politikai megoldásról, amely minden ember egyenlő méltóságán és azonos jogain alapul, valamint utasítsák el az újabb katonai akciókat és az egyoldalú döntéseket. Szívem mélyéből kérem az összes érintett felet, hogy függesszék fel a támadásokat, és sürgősen nyissanak ismét teret a párbeszédnek és a diplomáciának, hogy mielőbb eljussanak az egész térség által oly nagyon vágyott békéhez. Augusztus végén ismét Szeretett Lángfesztivál lesz Budapesten. Budapesten a Mária Remetei Nagy Templom parkjában augusztus 29-én 9 órától ismét megrendezik a Szeretett Lángfesztivált. A Szent Mise főcelebrása Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök lesz Szilágyi Szabolcs, Pilis Csabai plébános, az egyéni szentségimádásról fog tanítani. Szabó József pap korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről beszél majd. A 10 óra 30-kor kezdődő Szent Mise főcelebránsa Martos Levente Balázs homíliájának témája: mit tehetsz a leendő hivatásokért, mit tehetsz papjaidért? Beszédének vezérfonala a Szeretett Láng lelki napló egyik üzenete: nem csak a még el nem indult hivatásokat ajánlom különös figyelmetekbe, sokkal inkább a már elindult papi hivatásokért hozzatok áldozatot. Az időjárásról. Hagyományos nyári napok. Ma csütörtökön gyengén felhős, napos az idő. Eső nem valószínű, és 32-37 fok közé melegszik fel a levegő. Pénteken ismét derült, száraz idő lesz. A déli szél többnyire mérsékelt marad, és 34-39 fokra tetőzik a csúcs.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

reggeli csendesség. Legyetek olyanok, mint a gyermekek.

Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és nem lesztek olyanok, mint a kisgyerekek, nem mentek be a mennyek országába.

Nagyon sokan azt gondolják, hogy ahhoz, hogy jó keresztények legyünk, értelmes, okos embereknek kell lennünk, akik igyekszünk megérteni és másokkal is megértetni a Szent Háromság örök titkát. Természetesen hasznos az, ha teológiai ismeretek birtokában vagy, de ennél sokkal fontosabb, hogy gyermek módjára oda tudj ülni a te szerető mennyei atyád ölében. Ha már ott vagy mellette, és ő a karjaival körülfog téged, és megállt, akkor kezded el őt igazán személyesen megismerni, és megtapasztalhatod megszentelő hatását az életedben. Mert nem kell fedhetetlen életet élned ahhoz, hogy oda mehess az Úrhoz, hanem éppen fordítva. Együtt kell lenned Istennel ahhoz, hogy áldásos és szent életet élhess. Bizonyára találkoztál már 2-3 éves gyermekekkel, akik magától értetődő bizalommal igyekeztek az ölödbe mászni. És minden hátsó gondolat nélkül olyan nyílt és tiszta tekintettel néztek rád, hogy annak emléke talán még most is elevenen él benned. Isten is ilyen viszonyt akar közted és ő közötte. Semmivel sem szerezhetsz neki nagyobb örömet, mint akkor, ha minden hátsó szándék nélkül igyekszel a közelébe jutni. Ha egyszerűen megfogod a kezét, és nyíltan, félelem nélkül úgy tekintesz rá, mint aki barát, mint akire feltétel nélkül rábízhatod magad. Egy kisgyermek, ha megütötte magát, odaszalad az édesanyjához, és engedi, hogy megvigasztalja. Ha bepiszkolódott a kezem, föltartja az édesanyja elé, hogy mossa meg. Ha pedig elszakadt a ruhájam, odaviszi az édesanyjához, mert tudja, hogy ő mindent helyre tud hozni, és meg is teszi mindezt. A te mennyei atyád is ezt kéri most tőled. Engedd meg neki, hogy úgy bánjon veled, mint édesanya a gyermekével. Az ő szemében gyermek vagy. Ne akarj hát felnőttnek látszani előtte. Egyedül ő adhat neked egészen új gyermeki lelkületet. A Szentlélek olyan erővel munkálkodhat a lelkedben, hogy teljesen megváltozhatsz. Átváltozhatsz. Ha meg nem tértek és nem lesztek olyanok, mint a kisgyerekek, nem mentek be a mennyek országába. Figyelmeztet Jézus.

Nem csak arról van itt szó, hogy Isten országa a gyermekek számára is nyitva áll, hanem arról, hogy csak egyedül a gyermekek számára van nyitva. Ezért kérj ma gyermeki lelkületet a te szerető atyádtól. Mennyei atyám, Szent Fiad, Jézus Krisztus és a Szentlélek által részesíts ma engem is az újjászületés csodájában, hogy szeretett gyermeketként tudjak élni. Amen.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, július 30-a. Zsidókhoz írt levél 9. fejezet, 11-től 14. versig. Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoron átjelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való. Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett. Mert ha bakok és bikák vére és tehén hamva a tisztátalanokra hintve megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz, akkor Krisztus vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Tudva levő, hogy az ószövetségi engesztelő áldozat egy állat kiontott vére volt, mely szimbolikus jelentéssel bírva, mintegy helyettesítette a vétkes ember saját életét. Az Istentől kapott ószövetségi törvények szerint az újabb és újabb bűnök miatt ezt az áldozatot újra és újra be kellett mutatni. Ám az Atya, Jézus Krisztus személyében, a kereszt áldozata által egyszer s mindenkorra olyan nagyszerű megoldást talált a bűnök bocsánatára, amely felfoghatatlanul tökéletes. Azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy azután újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, és hatalmam van arra, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én Atyámtól. János 10:17-18. Jézus önként vállalta az áldozat szerepét. Nekünk csupán el kell fogadnunk, és képletesen bár, de meg kell halnunk a világ számára, és újjá kell születnünk Krisztusban. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Bob LaForge írta New Jerseyből, az Egyesült Államokból. Őszinte szív. Mert az Úr szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi. Krónikák második könyvének 16. fejezetének 9. verse. Mózes 4. könyvének 7. fejezete az a bibliai fejezet, amit talán a legkevésbé értek, és nem azért, mert teológiai szempontból kihívást jelentene, vagy túl érzékeny a témája, hanem azért, mert 12-szer megismétli ugyanazt a felsorolást. Izrael törzseinek vezetői ugyanazokat az áldozati ajándékokat hozzák a sátor felszentelésére. Felsorolás több mint 100 szóból áll, és az egyetlen különbség az ismétlődésekben az áldozatot bemutató vezetőknek a neve. Ha én írtam volna, egy bekezdésben felsoroltam volna a 12 törzset és vezetőit, egy másikban pedig, hogy mindegyikük ugyanazt az áldozati ajándékokat hozta. Miért nem így van megírva? Hajlamosak vagyunk a felsorolás unalmasságára koncentrálni, ám Isten figyelmét azok az emberek kötik le, akik ajándékokat hoznak az ő dicsőítésére. Minden egyesüket elismeri. Ez emlékeztet, hogy nem kell túlságosan okosnak vagy egyedinek lennem ahhoz, hogy Isten dicsérjem, csak őszintének és becsületesnek. Nem kell a gyülekezetben a leghangosabban vagy a legszebben énekelnem, hogy Isten figyelmét magamra vonjam. Ő nem egy embercsoportot lát, hanem mindenki külön-külön hozza ajándékait, az imádatát, szolgálatait, a tehetségét, és ez az, ami boldoggá teszi Istenünket. Istenünk, amikor eléd járulunk, hadd tegyük ezt teljes szívvel. Amen. Napi gondolat: Isten szolgálatához egy dolog szükséges, az őszinte szív. Imádkozunk azokért, akik alkalmatlannak érzik magukat.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: Petőfi és Arany jó barátja, az érzékeny lelkű költő, református pap, Tompa Mihály 147 éve nem versenyez már költőtársaival. Jelentősek allegóriái, de most egy dallal idézzük emlékét.

Tompa Mihály, Tavaszdal. Darvak röpülnek át kinyílt folyók felett, hirdetve hangosan a várt kikeletet. És bár a föld kopár, színetlen a vidék, kéken sugárosan mosolyg alá az ég. A földben élni kezd ezer mag és csíra, s kibújni vágy a nap meleg sugárira. Lombos lesz a liget, virágos a mező, s ezer vidám gyönyör talál az érező. Ó, csak nekem jövend hiába a tavasz. Az én virágomat nem adja vissza az.

0: ahová nem hívhatjuk meg Jézust.
1: Pihenés és kikapcsolódás. Fiam, ha vétkezők csábítanak, ne engedj nekik. Fiam, ne járj velük egy úton, ne lépj rá ösvényükre. Példabeszédek 1:10-15. Gondolatok az ígéről. Ha a fiatalok imádkozó lelkülettel törekszenek az Isten iránti hűségre, és szem előtt tartják, mit mondott Jézus Krisztus arról a gyümölcsről, amelynek meg kell teremnie az életükben, akkor fölismerik, hogy a világi szórakozások visszatartják az embereket attól, hogy elfogadják a meghívást a bárány mennyegzőjére. Megtörténik, hogy a szórakozóhelyek gyakori fölkeresése által azokat a fiatalokat is elragadja az emberi befolyás varázsa, akiket gondosan megtanítottak Isten útjára, de sajnos ragaszkodnak a világias nevelésben részesült társaikhoz. Ha az elcsábított fiatalok nem rázzák le magukról ezt az ígát, és olyanokat követnek, akiknek a lelkülete nem keresztényi, életük végéig tartó szolgaságba taszítják magukat. Mindenkit meghívnak a szórakozó helyekre. Maradjunk hűek Krisztushoz. Ne keressünk mentséget a távolmaradásokra, hanem nyíltan és szerényen jelentsük ki, hogy Isten gyermekei vagyunk, és egyetlen egyszer sem szeretnénk olyan helyre menni, ahová nem hívhatjuk meg Jézust.

0: Élj teljes életet.
1: Aki a trónon ült, azt mondta, íme, én mindent újjáteszek, és hozzátette, írj, mert ezek a beszédek megbízhatóak és igazak. Jelenések könyve 21. fejezet 5. vers. Bob Anderson 66 éves volt, amikor a hátában lévő ízületi gyulladás miatt nyugdíjba ment építőipari munkásként. Alig tudtam elmenni a postaládáig, hogy elhozzam a postámat. Nem volt energiám. 30 kiló túlsúlyom volt, napi 3 doboz cigarettát szívtam, és állandóan lihegtem, mondta Bob. A felesége egészségi állapota sem volt jobb. Tereza magas vérnyomásban és cukorbetegségben szenvedett, túlsúlyos és nagyon depressziós volt. Ekkor Dr. Hans Deal eljött szülővárosukba, Brit Kolumbiában, Crestonba, egy éj teljes szívvel szemináriummal. Üzenete egyszerű volt. Az étrendünk megöl minket. A túlzott hús, tejtermék, cukor, alkohol, só és dohányfogyasztásunknak meg kell szűnnie, különben a saját sírunkba esszük és isszuk magunkat. Az általuk végzett szív egészségügyi vizsgálat eredményei cselekvésre késztették Andersonékat. Vérnyomásuk, koleszterin szintjük és vércukor szintjük túl magas volt. Amikor rájöttek, hogy gazdag étrendjük és mozgásszegény életmódjuk hozzájárul szívbetegségükhöz, cukorbetegségükhöz, magas vérnyomásukhoz és csontritkulásukhoz, kiöntötték a vodkás üvegeket a mosogatóba, és 3 szemetes zsákot töltöttek egészségtelen ételekkel, amelyeket kivettek a hűtőből. Elégették Bob cigarettáit a kályhában, és elindultak sétálni. Először néhány métert, aztán egyre többet és többet. Azt mondják, hogy Isten ki tudja egyenesíteni a púpos dolgokat, és ez történt Bobbal is. 6 hónap múlva megszűnt a hátfájása, egyenesen ült, és sántítás nélkül járt. Vérnyomása, koleszterin szintje és vércukor szintje normalizálódott. Mindketten kerékpározni kezdtek, és mindketten 25 kilót fogytak. 3 évvel később, 69 évesen Bob 60 nap alatt több mint 5000 kilométert tekert le Crestonból a kanadai Ottawába. Tereza azt mondta, most már nem éljük keményen a nyugdíjas éveinket, teljes életet élünk. Mindkettőnknek van kerékpárja, és szeretünk rajta tekerni. És ahogy javul a fizikai egészségünk, úgy növekszünk lelkileg is. Újjászülettünk, és aktívan részt veszünk a gyülekezetünkben. Most már van célunk, és irányt mutat az életünk. Ha nem akarod keményen megélni a nyugdíjas éveidet, itt az ideje, hogy tegyél valamit az életmódoddal kapcsolatban. Határozd meg, hogy mit kell megváltoztatnod az életedben, és kötelezd el magad Isten előtt, hogy még ma elkezded az új életedet.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Július 30-án, csütörtökön, így szól hozzánk az Isten igéje. Dániel próféta könyvének 11. fejezetének 32. versén keresztül. De azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez. Míg János jelenése könyvének 3. fejezetének 7. és 10. versében ezt olvashatjuk. Ezt mondja a Szent, az igaz, mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában. Nagyon bosszant, amikor valaki a kereszténységet kényelmesnek tartja. Sok mindent lenyelek. Negédes, naív, érthetetlen, régies. Hosszan folytathatnám a sort. De hogy kényelmes, azt hiszem, ez már tényleg blaszfémia volna. Sokszor eszembe jut a János szerinti evangéliumban a feltámadás után is hánykolódó hajó. Néha én is így érzem magam, a korlátok között ide-oda csapódva, tántorogva, kétségbe esetten keresem az egyensúlyt. Mintha azt üzenné ott az evangélium, aki egzisztenciálisan a hit útján, a feltámadás után van, az ne számítson többé kisimult vizekre. Legfeljebb, ha éppen ott van Jézus. Csak ha be tud lépni a hajódba. Innentől kezdve csak akkor számíthatsz nyugalomra, ha ő is ott van. Örökké a komfortzónán kívül. De máshogy nem is lehetne. Egy barátom mondta, talán Isten élvezi, hogy nem hagy neked nyugtot? Hogy ő élvezi-e? Azt nem tudom. De hogy állandóan kibillent, állandóan kihív, és rászorít, hogy segítségül hívjam, az biztos. És valahogy sejtem, nem biztos, hogy igazam van, hogy ott, ahol a kereszténység hosszú távon nagyon kényelmes, ott talán nincs is jelen igazán az Úr. Imádkozzunk! Krisztusom, aki ismered a sötétség óráit, aki a kereszten valóban egyedül, mezítelenül, elhagyatottan szenvedtél. Te azon az órán végül egészen kiüresedve önmagadat és az egész világot, köztük ellenségeidet, gyáva tanítványaidat és síró édesanyádat is oda tetted a hitoltárára. Minden az Atya kezében lesz. Kérlek téged ezen az órán, hogy kihívásaimban, küzdelmeimben nekem is legyen ehhez bátorságom. Amen. Sion Zé Attila áhítatát olvastam föl ezen a napon, amikor az Ószövetségből így szólít meg minket Isten igéje. De azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez. Míg az Új Szövetségben ezt olvashatjuk, ezt mondja a Szent, az igaz, mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértések órájában.

Az ifjú Márkó egy olyan helyen élt, ahol a dombok úgy ölelték körbe a házakat, mint egy édesanya a gyermekét. Csendes, szemérmes fiú volt. Mindig figyelt másokra, segített, de ritkán beszélt. Amikor az iskolában hangosan olvasni kellett, lehajtotta a fejét. Mikor a lelkész egy ifjúsági szolgálatra önkénteseket keresett, Márkó hátralépett. Egy napon a falu imaházában különleges hírt jelentettek be. A szomszéd városban evangelizációs hét lesz, és fiatalokat keresnek, akik tanúságot tesznek hitükről, vagy akár csak egy igeverset megosztanak másokkal. A falu lelkipásztora, Lázár testvér, Márkóra nézett és bíztatóan mondta: Fiam, érzem, hogy neked is ott a helyed. Márkó elsápadt. Én nem vagyok rá méltó. Mások jobban tudnak beszélni. Én nem vagyok elég jó ehhez, suttogta. Lázár testvér nem szólt rögtön, csak a fiú vállára tette a kezét. Márkó, mondta csendesen, emlékszel Gedeonra, aki elrejtőzött a gabonásban, mert félt a midianitáktól? Igen, igen, Márkó, ő az. Isten mégis azt mondta neki, az Úr veled van, erős vitéz. Gedeon visszavágott. Hát hogyan szabadítsam meg Izraelt, hiszen én a legkisebb vagyok, a legkisebb törzsből. Lázár testvér mosolygott. De Isten nem azt nézte, amit lát Gedeon magáról, hanem azt, amit az Úr tehet általa. Márkó sokáig nem válaszolt, de másnap egy kis cédulát csúsztatott a lelkész bibliájába. Csak ennyi állt rajta. Ha Isten akarja, megyek.

A városi evangelizáción Márkónak egyetlen feladata volt: felolvasni egy igeverset és elmondani egy rövid tanúságtételt. Egész héten gyötrődött. Mi lesz, ha elrontja, ha elbotlik, elfelejti? Az ördög minden órában súgta neki: ez túl nagy neked, ez nem a te asztalod. De azon az estén, amikor sorra került, felállt. Szíve hevesen vert, hangja remegett, de felolvasta Zakariás könyve 4. fejezetének 6. versét. Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregek ura. Aztán így szólt Márkó: sokszor éreztem, hogy kevés vagyok, hogy nem tudok semmit sem adni Istennek, de azt tanultam, hogy nem az a fontos, mit tudok én, hanem hogy mit tud tenni Isten bennem és általam. Mint a mustármag, kicsi, de ha elültetik, heggyé nőhet. A teremben csend lett. Nem azért, mert valami nagy csodát mondott volna Márkó, hanem mert az Úr lelke szólalt meg általa.

Isten nem a legerősebbeket, vagy a legbátrabbakat, esetleg a legképzettebbeket választja ki a legfontosabb feladataihoz. Ő az alázatos, tanulni vágyó szívűeket hívja el, akik tudják, hogy önmagukban semmik, de Istenben mindenre képesek. Sokan érzik úgy, hogy túl gyengék vagy

A folyamatos önbizalom hiány mögött a hit hiánya rejlik. Nem önmagunkban, hanem Isten erejében. Az én nem tudom, vagy ez túl nehéz nekem gondolatok, könnyen a bizalmatlanság burkolt formái lehetnek Isten iránt. Aki saját erejétől függ, az elbukik. Aki azonban felismeri saját gyengeségét, és Krisztusra támaszkodik, győzedelmeskedik. A gyengeség beismerése nem vereség, hanem az erő kezdete, ha azt Isten trónja elé visszük. Ez nem önsajnálat vagy önvád, hanem alázat, amely helyet ad Isten hatalmának.

a túlzott önbizalom, vagyis a büszkeség sokkal veszélyesebb, mint a kétkedés. Aki tudja, hogy szüksége van Istenre, közelebb van a győzelemhez, mint az, aki magabiztos, és így nem imádkozik. A gyengeség nem akadály Krisztus számára. Ő örömét leli abban, hogy gyenge eszközök által munkálkodjon. Csak add át magad neki, és hatalmas dolgokat tesz majd általad. Nem kell elég jóvá válnunk ahhoz, hogy Isten használjon minket. Elég, ha alárendeljük magunkat, és Jézus adja meg az erőt.

a világ szerint gyengéket választotta ki az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket. Korintusbeliekhez írott első levél, első fejezet, 27. vers.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Augusztus 21-e és 23-a között rendezik meg 22. alkalommal a Pannonhalmi Főapátságban az Arcus Temporum művészeti fesztivált, amely ezúttal az iskola témáját járja körül. A közlemény idén Dejcsics Konrádot, a fesztivál igazgatóját, aki szerint ez az esemény olyan hely, ahol a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás területein egymással beszélgetve egyszer csak rájövünk, hogy testvérek vagyunk. A fesztivál idei házigazdája Mácsai Pál színművész. Az Arcus Temporum zenei arculatát idén is Keller András, hegedűművész, a fesztivál zenei művészeti vezetője formálja, aki a 100 éves Kurtág György alkotótársául Johann Sebastian Bachot választotta. Meglátása szerint az ő művészetük csodálatosan egészíti ki egymást, és csodálatos érzéseket kelt bennünk, amikor egy térben hallhatjuk Bach és Kurtág György zenéjét. Gyalogosan zarándokoltak fiatalok az egyházmegyei búcsúra. A Merjünk növekedni Krisztusban egyházmegyei ifjúsági tábort Kálmán József plébános egyházmegyei ifjúság referens vezetésével a tiszafüredi Assisi Szent Ferenc lelki gyakorlatos házban tartották. Majd a közel 100 fős fiatal közösség leveleken folytatta tovább táborozási életét. Itt csatlakozott hozzájuk Palánki Ferenc, Debrecen nyíregyházi megyéspüspök, aki együtt ment velük Máriapócsra. Palánki Ferenc szent misét mutatott be a Szent Háromság plébánia templomban, majd onnan gyalogos zarándokként kísérte a fiatalokat Máriapócsra, az egyházmegyei búcsúra. A püspöki szent misére megérkeztek az egyházmegye oktatási és szociális intézményeinek vezetői, szülők és mások, akik csatlakoztak a gyalogos zarándoklathoz. Így több mint 200 fő indult útnak Máriapócs irányába. A megfáradtakat az Ófehértói egyházközségben várták meleg ebéddel, majd útjukat folytatva a délutáni órákban érkeztek meg a kegyhelyre, ahol imádság, ének és áldás zárta a napot. Bölcsödétől idős otthonig tart fenn a debreceni Bánki Református Egyházközség. Az egyházaknak a gyakorlatban két téren van társadalmi tennivalójuk. A gyermekek, illetve az idősek körében. Így fogalmazta meg Búzás Dénes, lelkipásztor, a gyülekezet tevékenységének árszpoétikáját. Ezért márciusában adták át az idős otthont, amelyre azonnal óriási igény mutatkozott. A debreceni Bánki Református Egyházkerületben az elmúlt évek során létrejött egy bölcsöde, óvoda, általános iskola és középiskolát is indítottak, illetve az idősek napközi otthona mellett a közelmúltban átadták a 461 millió forintból megvalósított 48 férőhelyes, 1200 négyzetméteres, bentlakásos idős otthont is. Az itt élők élete összefonódik a gyülekezet mindennapjaival. Az időjárásról. Hagyományos nyári napok. Ma csütörtökön gyengén felhős, napos az idő. Eső nem valószínű, és 32-37 fok közé melegszik fel a levegő. Pénteken ismét derült, száraz idő lesz. A déli szél többnyire mérsékelt marad, és 34-39 fokra tetőzik a csúcs.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják. Húsvét van. Feltámadott az Úr. Bizonnyal feltámadt. Ezzel a gyönyörű ősi köszöntéssel, keresztény testvéreink első üdvözletével hadd köszöntsem én is a hallgatókat. Bár, mivel ez a Nehéz esetek sorozat, ma sem lesz egyszerű a témánk, talán úgy is mondhatnám, hogy a papok húsvétje vagy a főpapok húsvétje. Azt szokták mondani, ha mi ott lettünk volna akkor, amikor Jézus él, amikor Jézus csodákat tett, amikor kivitték a Golgotára, amikor megfeszítették, amikor feltámadt, egészen biztosan mindent másképp gondoltunk, vagy tettünk volna, sőt, hát ha föltámadt a halálból, egészen biztos, hogy minnyáján hívőkké lettünk volna. Azon gondolkoztam, hogy vajon milyen folyamat ment végbe Annás és Kajafás és a többi paptárs szívében. De Annás és Kajafás személye azért döntő, mert ők voltak azok, akik a papi főtanács a Sanhedrin élén állva nagyon sok mindenben nem csak hangadók voltak, hanem kimondták a döntő szót. És ez nem húsvétkor kezdődött, vagy nagypénteken kezdődött. Tessék csak arra gondolni, hogy amikor Lázár föltámadt a halálból, akkor utána összehívták ezt a bizonyos tanácsot, és azon gondolkoztak, hogy most mit kéne tenni. Ha valaki János evangélium a 11. fejezetéhez lapoz, azt fogja ott olvasni a 45. verstől. Ekkor sokan hittek Jézusban azok közül, a zsidók közül, akik elmentek Máriához, és látták, amit Jézus tett. Némelyek pedig közülük elmentek a farizeusokhoz. Elmondták nekik, miket tett Jézus. Összehívták a főpapok és a farizeusok a nagy tanácsot, és így szóltak. Mit tegyünk? Ez az ember ugyanis sok jelt tesz. Ha egyszerűen csak hagyjuk őt, mindenki hisz majd benne. Aztán jönnek a rómaiak, elveszik tőlünk a helyet is, a népet is. Egyikük pedig, Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, azt mondta nekik, ti nem értetek semmit, azt sem veszitek fontolóra, jobb nektek, hogy egyetlen ember halljon meg a népért, sem hogy az egész nép elveszem. Mindez pedig nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben, megjövendelte, hogy Jézus meg fog halni a népért, és nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybe gyűjtse. És attól a naptól fogva egyetértettek abban, hogy megölik őt. És akkor még nincs virágvasárnap. Virágvasárnap ezután az események után következik. És hogyha velem együtt lapoznak Lukács evangéliuma 19. fejezetéhez a kedves hallgatók, akkor nagyon-nagyon hamar rádöbbenhetünk, hogy a virágvasárnapi események nem vittek messzebb bennünket ezektől az elhatározásoktól. Hiszen vonul be Jézus Jeruzsálembe, egy egész hatalmas tömeg újjongva köszönti, Hozsánna, áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsánna a Dávid fiának, és amikor utána Jézus bemegy a templomba, igaz, hogy ez evangéliumokat, ha jól értjük, akkor másnap történik, és kiűzi az árusokat, akkor azt olvasjuk a 19. fejezet 47. 48. versében, ezután naponként tanított a templomban, a főpapok, az írástudók, a nép vezetőivel azon voltak, hogy elveszítsék, de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép hallgatva őt rajongott érte. Tehát bár a virágvasárnapi Hozsánna elcsendesült, de a népnek a szeretete fokozódott. Itt egy különös kifejezést használ az ige. Rajongott Jézusért. Ez nyilván a másik oldalon, a főpapok szívében egyre nagyobb dühöt és keserűséget váltott ki. A féltékenység nagyon rossz irányba viszi el az embert. Aztán jött az ötlet. Szegezzük neki nyíltan a kérdést. Tessék csak nézni, hogy számol be erről Lukács. Az egyik nap az történt, hogy miközben a templomban tanította a népet és hirdette az evangéliumot, odaléptek a főpapok és az írástudók a vénekkel együtt, és azt kérdezték tőle, mondd meg nekünk, milyen hatalommal cselekszed ezeket, vagy ki adta neked ezt a hatalmat? Ő pedig így válaszolt nekik, Én is kérdezek tőletek valamit, mondjátok meg nekem, vajon János keresztsége mennyből való volt, vagy emberektől? Ők pedig így tanakodtak egymás közt, ha azt mondjuk a mennyből, azt fogja mondani, akkor miért nem hittetek neki? Ha pedig azt mondjuk emberektől, az egész nép megkövez minket, mert meg van győződve arról, hogy János proféta volt, ezért azt felelték neki, nem tudjuk honnan való. Erre Jézus így szólt hozzájuk, én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. Hát ez egy nagy koppanás, ahogy az én gyermekkoromban ezt mondták. Egészen nyilvánvaló, hogy az egész nép előtt a főpapok megszégyenülnek. Mert hogy Jézus válaszában az van, hogy én pontosan úgy nem tudom, mint ahogy ti nem tudjátok, vagy én úgy nem mondom, ahogy ti nem mondjátok. Mindketten tudjuk a helyes választ, nem válaszoltok, én sem válaszolok. De egyébként az Úr Jézus az ő kegyelmes szeretetéből mégiscsak eltért ettől, mert válaszolt. Csak egy példázatban, mégpedig a gonosz szőlőművesek példázatában. És amikor eljutott odáig Jézus, hogy ebben a példázatban kimondja, hogy mit fog tenni a szőlő ura azokkal a munkásokkal, akik nem csak az ő szolgáit verték meg és ölték meg, hanem az ő szerelmes fiát is, és kidobták a szőlőn kívülre. És az ítélet úgy hangzik, hogy eljön és elveszi ezektől a szőlőt, és másoknak adja, akkor fölcsattannak a főpapok, tessék megnézni Lukács evangélium a 20. fejezetét, és a 20. fejezet 16. versét, amikor ezt hallották, így szóltak, szó sem lehet róla. Magyarul, hát ezt még az Isten se teheti. Hát nem teheti, hát hogy tehetné? Hát mi Ábrahám fiai vagyunk, ezt ugyanakkor nem mondták, de nyilván benne van az öntudat. Szó sem lehet róla. És Jézus nekik szegzi a kérdést, akkor mit jelent az írásnak ez a szava? Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. És aki erre a kőre esik, összezúzódik, és akire ez a kő zuhan, az szétmorzsolódik, összezúzza magát. De innentől kezdve ez a harc, ez a csata teljesen nyílt. Úgyhogy már nem is lehet csodálkozni, hogy újra és újra elhangzik, meg kell őt ölni, meg kell őt ölni. És akkor megjelenik a színen Júdás, az áruló, aki kapóra jön a főpapoknak. Lukács evangélium a 22. fejezete egészen mélyrehatóan elmondja az első verstől, hogy megegyeznek vele, és 30 ezüstpénzt ajánlanak neki. Júdás elfogadja ezt a pénzt, és bár profécia előrejelezte, hogy ez így lesz, de a főpapok nem érzékelik, hogy milyen utcába mennek be. Nem érzékelik, hogy ami egyébként a kezükben van az írásokban, Ézsaiásnál, Zakariásnál, de mondhatnám már Mózest is, rendszeresen fölolvassák, fölolvastatják a zsinagógákban, sőt a templomban is, mégis minthogyha semmit nem tudnának róla. És amikor Júdás árulása eredménnyel záródik, és elfogják Jézust a Gecsemáné kertben, utána újra egy teljesen nyílt kérdést szegez most már a főpap az Úr Jézus Krisztusnak. Máté evangéliumában világosan ott van, a 26. fejezet teljesen világossá teszi, elhangzik a kérdés a főpap színe előtt, te ki vagy? És amikor Jézus nem válaszol, a főpap feláll és megszólítja, semmit sem felelsz arra, amit ezek ellened vallanak? Jézus azonban hallgat. A főpap akkor azt mondja neki, az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg nekünk, valóban te vagy a Krisztus, az Isten fia? Jézus akkor így felelt, te mondtad. Sőt, azt mondom nektek, mostantól fogva meglátjátok az emberfiát, amint a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőin. A főpap erre megszaggatta ruháját, és így szólt, Istent káromolta, mi szükségünk van még tanúkra, íme most hallottátok az Isten káromlást, mit gondoltok? Azok így feleltek, méltó a halálra. Igen ám, de ezt a méltó a halálra kifejezést nem lehet csak olyan simán végbevinni. Van egy furcsa intermezzo. Máté evangéliuma 27. fejezete beszámol arról, hogy a hajnali órán egyszer csak dörömböl valaki a főpap udvarában. Tetszik tudni ki? Júdás. Azt olvassuk a Máté evangéliuma 27. fejezetében, hogy amikor Júdás, aki őt elárulta, látta, hogy elítélték, megbánta tettét, visszavitte a 30 ezüstöt a főpapoknak és a véneknek, és azt mondta, vétkeztem, ártatlan vért árultam el. De azok azt mondták, mi közünk hozzá? A te dolgod? Erre ő a templomba hívva az ezüstöket eltávozott, ment és felakasztotta magát. A főpapok pedig felszedték az ezüstöket, és így szóltak, nem szabad betenni a templom kincstárába. Ez vérdíj, és még azon az éjszakán arra is van gondolatuk, hogy kitalálják, hogy majd a pogányok számára vesznek belőle temetőt. De hát ez a főpap, ez egy gondos ember, nem? Milyen megdöbbentő, amikor valakinek elkezd elhasadni a személyisége. Tetszett már találkozni kettő személyiségű emberrel? Egyik oldalon lehet, hogy a kegyes atyáskodó valakit látjuk, a másik oldalon pedig egy szörnyeteg. És a főpapok elindulnak ezen az úton. Igen ám, de hova vezet ez? Hát a következő lépés az egészen megdöbbentő, mert a következő lépés Pilátus udvarába vezet. Az, hogy közben összeveretik, meg leköpdöstetik Jézust, azt már szinte meg se kell említeni. Na de hát Pászka ünnepe van. Készülnek arra, hogy be kell mutatni az áldozatot a templomban. Ezen a héten a főpapok extra követelményeknek kell, hogy kultikus szempontból megfeleljenek, ebbe sehogy nem fér bele, hogy belépjenek Pilátus a tartományi székhely gyalázatos pogány köveire. De hát bemennek. Sőt, ott vannak a bújtogatók között, sőt, amikor kiharcolják az ítéletet, úgy hátulról, a nép szájával kimondatva, és Pilátus pedig megírat egy feliratot, a halálos ítéletnek a feliratát, amit oda kell majd szögezni Jézus feje fölé, akkor szót emelnek, és azt mondják, hogy nem szabad ezt írni, és tiltakoznak a felirat ellen. János evangélium a 19. fejezetéből a 21. 22. vers határozottan azt mondja, azt követelik, hogy ne azt írt, hogy Izrael királya, a zsidók királya, hanem hogy ő mondta, hogy az vagyok. És erre Pilátus azt mondja, quo dixi dixi, ami azt jelenti, hogy amit írtam, megírtam. A főpapok számára ebben a helyzetben valami látszólag elkezd romlani. Hiszen Pilátus nem teljesen áll mellettük. Ott van a halálos ítélet, megszerezték, és milyen megdöbbentő, hogy azon a napon, amikor délután 3-kor a templomban föl fognak harsanni a kürtök, a sófár megszólal, és le kell vágni az áldozati állatokat, akkor a főpapok elindulnak ki a Golgotára. Teljesen egyértelmű, hogy ott vannak a keresztnél, hogyha valaki erre bizonyítékot keres, javaslom Márk evangélium a 15. fejezetéhez lapozni. Márk evangélium a 15. fejezete a 31. 32. versben ezt mondja. Akár előbb is olvashatjuk el két verssel. Az arra járók fejüket csóválva káromolták, és azt mondták, nosza, te, aki lerombolod a templomot, és felépített 3 nap alatt, menj meg magadat, szállj le a keresztről! Hasonlóan csúfolódtak a főpapok is maguk között, az írástudókkal együtt, és így szóltak, másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni. A Krisztus, az Izrael királya, szálljon le a keresztről, hogy lássunk és higgyünk! És közben ugyanezek a főpapok vissza fognak menni, és föl fog csendülni a templomban a 22. zsoltár, ami kötelező része volt az ünnepnek. És az óruk előtt megtörténik. Egyrészt a 22. zsoltár leírja azt, hogy majd ezt fogják mondani, az Istenre bízta magát, szabadítsa meg őt az Isten. Másrészt, amikor fölemelik Krisztus keresztjét, akkor a római katonák az ő szokásaik szerint leülnek a kereszt alatt, és ott az elítélt lábánál sorsot vetnek a ruháira, elosztoznak, mint hadizsákmányon a kifosztott elítéltnek minden meglevő értékén. Hogy is volt a 22. zsoltárban? Kifordulnak a csontjaim, a nyelvem az ínyemhez tapaszt, megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek. Hát csak a vak nem látja, hogy mi teljesedik, és hogy ezt lehetett látni, ezt onnan gondolom, hogy a keresztről, Krisztus mellett, az egyik keresztről valaki végignézi, és el fog jutni addig az állapotig, igaz, hogy néhány óra vergődés és vajudás után, hogy amikor majd azt fogja mondani a társa, hogy mentsd meg magad és minket is, ha te vagy az Isten fia, hogy nem félsz az Istentől. Te is ugyanazon az ítélet alatt vagy, és oda fog fordulni Jézushoz, amennyire a kereszten fordulni lehet, és azt mondja, hogy Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor majd eljössz, visszajössz a te királyságodba, ami azt jelenti, hogy az az ember ott mellette megértette a proféciákat, eszébe juttatta az Isten a proféciákat, és megértette, hogy aki mellette szenved, az az Izrael királya, az Isten fia, az Isten báránya, aki hordozza a világ bűneit, de aki majd visszajön ide uralkodni, ahogy a proféták megmondták, és jön majd ítélni élőket és holtakat. De a főpapok nem adják föl, és kijárják Pilátusnál, hogy ne maradhassanak a kereszten. Márpedig ezen csak egyféleképpen lehet segíteni. Össze kell törni a lábszárcsontokat, mert akkor megfullad a keresztre feszített, hiszen a súlya lezuhan, és a saját rekeszizma megfojtja. És az volt a szándék, egyébként a rómaiak minden bizonnyal a két másik elítéltel ezt meg is tették, hogy kihajítják a Géhinnom völgyébe, ahogy ezt szokták tenni, az volt Jeruzsálem mellett a füstölgő szeméttelep. Elítélteknek nem járt temetés. És kiderül, hogy Isten beavatkozik. Nem csak azzal, hogy jön Arimátriai József, hanem hogy amikor odaérnek a katonák, addigra már túl vagyunk azon, hogy Jézus kimondta, hogy elvégeztetett. És a profécia beteljesedik, nem lehet megtörni Jézus csontját. Nyilván nem csak Pilátushoz mentek vissza ezzel az üzenettel, aki ezek után kiadta Arimátriai Józsefnek Krisztus testét, amivel ugye meghiúsult össze, nem lehet temetés, hanem nyilván megmondták a papoknak is. Ott van a proféciában, a csontja nem töredhetik meg, és nem jut eszükbe a profécia, vagy talán még rosszabb, fittyet hánynak a proféciára. És amikor azt mondtam az előbb, hogy mintha valami nyílna köztük és Pilátus között, a másnap. Mert hogy egy nappal később egy egész delegáció érkezik Pilátushoz, és azt mondják Pilátusnak, Máté evangéliuma beszámol erről a 27. fejezetben, hogy őriztetni kell a sírt, legalább 3 napig. És mit mond erre Pilátus? Nem tudom, miért gondolják sokan, hogy római katonák vigyáztak Krisztus sírjára. Mert erről szó sincs. Azt mondja nekik Pilátus, van saját őrségetek, menjetek, aztán őriztessétek. És a főpapok odavonulnak a sírhoz, zárójelben megjegyzem, Pászka nagynapján, ami a szabbatta legyen értékű, és lepecsételik a sírt, és a templom őrséget szolgálatba állítják egy sír mellett. Ez a totális kultikus tisztátalanság mindenféle jelét hordja magán, de ezzel már nem törődnek. És így érkezik el az a bizonyos húsvét hajnal. Ott vannak a főpapok? Nem. Ott vannak a katonáik? Igen. És ezek a katonák végigélik, hogy egyszer csak megrendül a föld, és ők pánikba esnek, összeesnek. És teljesen egyértelmű, Máté evangéliuma 28. fejezetéhez kérem, hogy mindenki lapozzon oda, teljesen egyértelmű, hogy mindennek a tanúi ezek a katonák. Onnan gondolom, hogy amikor az asszonyok eltávoztak, íme néhányan az őrségből bementek a városba. Na de hát ez azt jelenti, hogy a katonák végignézték a sír megnyílását, látták, hallották, ahogy gördül el a kő, látták az angyalokat, halálfélelemben végighallgatták azt, ahogy az angyal megszólítja az asszonyokat, hogy ti ne féljetek, ők nyilván értettek ebből, hogy ellenben ti meg jobb lesz, hogyha lapítotok, és végighallgatták, hogy bejelenti az angyal a Krisztus feltámadását. Tudom, hogy ti a megfeszített Krisztust keresitek. Nincs itt, feltámadott, előttetek megy majd Galileába. És amikor ezt végighallgatták, az asszonyok elmentek, akkor közülük néhányan berohantak és jelentést tettek a főpapoknak. És azt olvassuk itt, hogy elmondták mindent, ami történt. Tehát az asszonyokkal, az angyalokkal, mindennel együtt. A főpapok első kézből olyan információik voltak a feltámadásról, ami senki másnak. És mit mondtak a főpapok? azok pedig összegyűltek a vénekkel, és miután határozatot hoztak, sok ezüst pénzt adtak a katonáknak, és így szóltak, ezt mondjátok, tanítványai éjjel odajöttek, és ellopták őt, amíg mi aludtunk, és a hajtartó meghallja ezt, majd mi meggyőzzük, és kimentünk benneteket a bajból. Hát mondhatnánk talán azt, hogy elkezdtek egy ellenevangéliumot kreálni. De mi volt a szívükkel? Van egy csúnya szó, megkeményedett. Lehet húsvétkor kemény az embernek a szíve? Lehet a feltámadás örömhírére úgy reagálni, hogy inkább fizetek, inkább áldozok, csak hazudjatok, mondjatok mást, mint ami a valóság, nekem megéri. Hát tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy a kérdés költői. Hiszen ma embermilliók áldoznak hatalmas összegeket, hogy Krisztus ellen hangolják a világot. Hogy a feltámadást tagadják. Hatalmas média hadjárat zajlik azért, hogy a húsvétből nyuszi tojás legyen, meg kölni, meg népszokás, meg locsolóvers, és hogy húsvétból barkaszentelési ünnep, meg én nem tudom, mi minden változzék, csak éppen a feltámadott Krisztus ne kerüljön szóba. Pedig azt mondja nekünk Isten igéje, ha a Krisztus nem támadott föl, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. De hát föltámadt. Nem kell arra a sorsra jutni, amire a főpapok eljutottak, hogy megkeményedik a szív. De jó lenne valahogy ott az asszonyok mellé besorolódni. Ti ne féljetek. Tudom, hogy a megfeszített Krisztust keresitek. Nincs itt. Feltámadott. És mi már többet tudunk ennél, mert azt is tudjuk és hittel valljuk, hogy és felvitetett a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, és onnan jön majd ítélni élőket és holtakat. Mert a húsvétnak a legnagyobb csodája, hogy az élet él, és életet ad. Maga Krisztus él, és aki hozzájön, nem küldi el magától. De ne engedjük, hogy az ördög egy olyan utcába vigyen, ahol csak megkeményedhet a szív. Amen.
0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

Hegyi Bernadett, amikor összeomlasz. A porban ülök, könnyeim között. Oly sokat harcoltam és küzdöttem. Kezemet megfeszítettem, lábamat megacéloztam, és fogcsikorgatva mentem a cél felé. Elég erős vagyok, hogy ne hulljak lábad elé. Hisz én a te katonád vagyok, én embereket megszólítok. Hol maradna a hasznod, ha velem kell foglalkoznod? Hát nem jogos felvetés, kérdem én. A király álljon csak a domb tetején, majd én harcolok, erőnek erejével szíveket hódítok. De úgy néz ki, kudarcot kudarcra halmozok. Most elfáradtam. Karjaim remegnek, a lábam megbicsaklik, a porba fejelek. Gúzsba köt a félelem, hogy én el nem veszhetem. Páncélom megrepett, hát rajta vér szivárog, a lelkem vére. Megáll előttem két sebes láb. Én az arcom még jobban lehajtom, hogy Istenem ne lássa kudarcom. De a testem már rázza a zokogás. Az Isten lehajol hozzám. Kudarcot vallottam, atyám. Hogyan is nézhetnék fel rád? Gyermekem, szólal meg. Hűs kezét fejemre teszi, a hangja szelíd és fájdalommal teli. Ne küzdj tovább, és én átadom magam neki. Leveti a piszkos ruhám, s megmosdat szent lélekkel. Lelki sebem megtisztítja, bekötözi hűs kenőccsel. Aztán ölel. És amikor megnyugodtam, türelemmel beszél velem. Mondd csak, mikor kértelek, hogy nélkülem ütközz meg? És az Isten beszélt hozzám. Elmondta, hogy hol volt hibám, én pedig megértettem, hogy hátra hagytam a mesterem. Hogy bár szívemmel hittem, hogy az ő zászlóját vittem, az én felülkerekedett és győzedelmeskedett. Ma új csatába vonulok, de Istenem, én csak veled indulok.

0: Egészségpercek.
1: Habár a szívinfarktust a középkorosztály betegségének tartjuk, sajnos egyre gyakrabban fordul elő a fiatalok között. Egy norvég tanulmány szerint a fiatalkori koszorúér betegség megelőzhető, ha csökkentjük a vérzsír, illetve triglicerid szintet, és abba hagyjuk a dohányzást. A vizsgálat adatai alapján e két változtatással közel felére csökkenthető a szívinfarktusok előfordulása 23 éves kor után. Fontos azonban megjegyezni, hogy ha valaki csak a dohányzással hagy fel, de nem csökkenti a triglicerid mennyiségét a vérben, akkor semmivel sem lesz nagyobb védettsége, mint azoknak, akik egészségtelenül táplálkoznak és cigarettáznak. Így érdemes összes rossz életviteli szokásunktól egy időben megszabadulni, ha döntöttünk az egészséges életmód mellett.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A Zsoltárok könyve 143. rész. Könyörgés szabadításért. Dávid Zsoltára. Uram, hallgass meg imádságomat, figyelj könyörgésemre. Hallgass meg, mert hű és igaz vagy te. Ne szállj perbe szolgáddal, hiszen egy élő sem igaz előtted. Mert ellenségüldöz engem, földre tiporja életemet, sötétségbe taszít, mint a régen meghaltakat. Lelkem elcsügged bennem, szívem megdermed bensőmben. Visszaemlékezem a régi napokra, végig gondolom minden tettedet, elmélkedem kezed alkotásain. Imádkozva nyújtom felét kezem, lelkem utánad eped, mint a kiszikkadt föld. Szela. Siess, Uram, hallgass meg, mert oda van a lelkem. Ne rejtsd el orcádat előlem, mert olyan leszek, mint a sírba leszállók. Hadd hallja minden reggel, hogy hűséges vagy, hiszen benned bízom. Ismertesd meg velem, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik lelkem. Ments meg ellenségeimtől, Uram, nálad keresek oltalmat. Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem. A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton. Tartsd meg életemet nevedért, Uram. Hozz ki engem a nyomorúságból, a te igazságodért. Némítsd el ellenségeimet a te hűségedért. Pusztítsd el azokat, akik életemre törnek, mert a te szolgád vagyok én.

0: Mai szakasz 143. Zsoltár. Ebben az imában a zsoltáros bocsánatért könyörög. Bűnei tudatában fordul Istenhez, és annak tudatában, hogy Isten igazsága el tudja ezeket fedezni. Ellen White így írja: ha a hatalmasban bízol, a tapasztalatod nem kölcsönvett, hanem a sajátod. Bizony, mindnyájunknak szüksége van a trónhoz közeledés és a bűnbocsánat elfogadásának személyes tapasztalatára. A mindenhatóval való tapasztalatunk nem lehet másodkézből származó kapcsolat. Az Isten mély, személyes megismerésére való vágyakozás egy belső szomjúságból alakul ki, amelyet csak Isten tud csillapítani. Ez a vágyakozás olyan nagy, hogy a zsoltáros eső után szomjazó száraz földhöz hasonlítja magát. Meglátni, hogy mire képes az eső a száraz és sivár földdel, és hogy születik új élet a porból. Ez maga a csoda. Egy csodálatos bizonyosságunk van az Ézsaiás 55:10-11-ben, az, hogy Isten ígéje olyan számunkra, mint az eső a földnek, amely a felfrissülés és az új élet idejét hozza el. Isten szeretné, ha tudomást szereznénk róla. Alig várja, hogy készségesen betölthesse az iránta való vágyakozást a szívünkben. Bár csak bűnbánó szívvel jönnénk hozzá, mi is, ígéjét olvasva, és hűségét, és mély megbocsátását személyes szinten megtapasztalva.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Nézvén a hit fejedelmére és bevégzőire, Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült. A régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és sátánnak, minden embert megmar. A bűn halálos mérgét csak azt távolíthatja el, amiről Isten gondoskodott. Izrael fiai megmentették az életüket, ha a fölemelt érckigyóra tekintettek. A feltekintés a hit bizonyítéka volt. Éltek, mert elhitték Isten szavát, és bíztak a gyógyulásokért rendelt eszközben. A bűnös feltekint Krisztusra és él. Bocsánatot nyer az engesztelő áldozatba vetett hit által. Bár a bűnös nem válthatja meg magát, mégis tennie kell valamit az üdvösségéért. Megváltónk így szól: aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Ő hozzá kell jönnünk, s amikor megbánjuk bűneinket, hinnünk kell, hogy elfogad bennünket, és megbocsát. A hit Isten ajándéka, de gyakorlása a mi hatalmunkban áll. Hittel ragadjuk meg Isten felajánlott kegyelmét. Ha bűnbocsátó megváltó érdemeire támaszkodunk, el fogjuk nyerni mindazt a segítséget, amire csak vágyunk. Senki ne tekintsen önmagára úgy, mintha hatalma volna megváltani saját magát. Képtelenek vagyunk erre. Jézus ezért halt meg értünk. Ha felismerjük bűnös voltunkat, nem kell kétségbe esnünk és félnünk, mintha ő nem gondolna ránk irgalmassággal. Éppen ekkor hív bennünket, hogy jöjjünk ő hozzá tehetetlenségünkben, és nyerjük el az üdvösséget.

0: Isten fiai és leányai. Isten az ő gyermekeivel van.
1: A mai ige Ézsaiás könyve 43:5-6. Ne félj, mert veled vagyok. Napkeletről visszahozom utódaidat, és napnyugatról összegyűjtelek. Azt mondom északnak, add ide, és délnek, ne tartsd vissza. Hozd vissza fiaimat a messzeségből, és leányaimat a föld végéről. Gondolatok az igéről. Örömmel és reménységgel kell elvégeznünk munkánkat. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy elcsüggedjünk. Vegyük el tekintetünket kellemetlen tapasztalatainkról, és szavaink legyenek tele vidámsággal. Hangulatunkból áradhat derű és öröm, vagy komor, gyászos hangulat. Oktassuk magunkat a bátor beszédre. Tanuljunk Krisztus példájából, még a zsidók és a római katonák kezei között elszenvedett szörnyű megalázás, az őt ért gúnyolódás és az elszenvedett kegyetlen bánásmód következtében sem csüngett el. Tartsuk meg mindvégig erősen az elkezdett bizodalmat. Isten igazsága fényének nem szabad elhalványulnia, be kell ragyognia a világot beborító tévedés sötétségébe. Nyissuk meg Isten igéjét a föld magas tisztséget betöltő emberei és a szegényebbek előtt is. Krisztus egyháza Isten eszköze az igazság hirdetésére, különleges munka végzésére erővel ruházta fel. És ha hűséges Istenhez, ha engedelmeskedik parancsolatainak, fenséges isteni erő lakozik majd benne. Ha becsüli az Urat, Izrael Istenét, nincs olyan hatalom, amely megállhat vele szemben. Ha hűséges marad szövetségéhez, az ellenség erői épp úgy tehetetlenek lesznek vele szemben, mint ahogy a polyva képtelen ellenállni a forgó szélnek. Az egyházra boldog, dicsőséges nap hajnala virrad, ha magára öltve Krisztus igazságosságát megtagadja a világgal való minden barátságát. Krisztusból árad az üdvösség élő forrása. Amikor hitben megragadjuk erejét, csodálatosan elforgatja a legreménytelenebb, legcsüggesztőbb helyzetet is az ő nevének dicsőségére.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Hogyan enyhíthető az anyagiak miatti szorongás? Ha a világi vagyont nem kezeltétek hűségesen, ki fogja rátok bízni az igazi mennyei kincseket? Lukács evangéliuma 16. fejezet 11. vers. Tudtad, hogy Isten attól függően hajlandó több pénzt adni neked, hogy miként kezeled, amit eddig kaptál tőle? Íme néhány bibliai alapelv, amelyet be kell tartanod a pénzzel kapcsolatban. Elsőként, fizesd meg először Istennek a maga részét, hogy ne kelljen szégyenkezned előtte. Második, imádkozz, mielőtt bármit is vennél. Kérdezd meg magadtól, szükségem van erre, vagy csak vágyom rá. Harmadik, tarts számon a kiadásaidat és a bevételeidet. Negyedik, légy egyetértésben a házastársaddal a családi költségvetést, valamint a rövid és hosszú távú céljaitokat illetően, és ne legyenek titkaid előtte a pénzügyekben. Ötödik, kötelezd el magad a színvonalas munkavégzés mellett, anélkül, hogy túlzásokba esnél. Hatodik, fizesd vissza minden adósságodat. Hetedik, tégy félre minden hónapban, lehetőleg legalább a bruttó keresetet 10%-át, ha nincs tartozásod. Nyolcadik, ne vállalj kezességet senkiért, és ne is adj kölcsön senkinek olyan összeget, amelyet nem tudnál nélkülözni. Kilencedik, ha megkívánsz valamit, készpénzzel rendezd, és ne a hitelkártyádat terheld meg vele. Tizedik, különíts el összegeket kikapcsolódásra és nyaralásra.

13. Légy elégedett azzal, amit van. Aki szereti a pénzt, nem elégszik meg a pénzzel, sem a jövedelemmel az, aki szereti a vagyont. Ez is hiába valóság. Prédikátor könyve 5. fejezet 9. vers.

A reformáció története. A mélyen vallásos Luther Márton életrajzának 19. szakasza. A pápai nuncius Aleander a Wormsban megrendezett országgyűlésen, ahol egyik vádat a másik után sorolta, befejezésül így akarta megvetését kifejezni a reformált hit hívei ellen. Kik ezek a luteránusok? Egy csapat pökhendi tanító, romlott pap, léha szerzetes, tudatlan ügyvéd, lecsúszott nemes, és az általuk becsapott és megrontott köznép. Mennyire túlszárnyalják őket a katolikusok számban, képességben és hatalomban. Ennek a jeles gyűlésnek az egyhangú döntése felvilágosítja majd az együgyűt, intia meggondolatlant, szilárdá teszi az ingadozót, és erőssé a gyengét. Minden korban ilyen fegyverekkel támadták az igazság képviselőit. Ezeket az érveket napjainkban is felhozzák azok ellen, akik a meghonosodott tévedésekkel szemben Isten igéjének világos és egyenes tanításait hirdetni merik. Kik ezek az új tanokat hirdető prédikátorok? Kiáltanak a népszerű vallásra vágyók. Tanulatlanok, kevesek és szegényebb osztálybeliek. Mégis azt állítják, hogy náluk van az igazság, és ők Isten választott népe. Mennyivel felülmúlja őket számban és befolyásban a mi egyházunk? Milyen sok kiváló és tanult ember van közöttünk, mennyivel erősebbek vagyunk? Ezek az érvek nagy hatással vannak a világra, de most sem perdöntőbbek, mint amilyenek a reformátor korában voltak. A reformáció nem ért véget Lutherrel, ahogy azt sokan gondolják. A reformáció e világ történelmének végéig tart. Luther nagy feladatot kapott. Másokra is tükröznie kellett azt a világosságot, amelyet Isten reálsugárzott. De Luther nem kapta meg e a világnak szánt teljes világosságot. Luther korától kezdve napjainkig állandóan új fény sugárzik a Szentírásra, új és új igazságok tárulnak fel. A nuncius beszéde nagy hatással volt az országgyűlésre. Luther nem volt jelen, hogy Isten szavának világos és megdönthetetlen igazságaival legyőzze a pápaság védelmezőjét. Senki sem próbálta a reformátort megvédeni. Olyan hangulat lett úrrá, hogy Luthernak és tanainak elítélésén kívül az eretnekség gyökerét is kiirtották volna, ha ez egyáltalán lehetséges. Rómának ez volt a legkedvezőbb alkalma, hogy ügyét megvédje. A nuncius mindent elmondott, amit csak lehetett, hogy magát igazolja. A látszólagos győzelem azonban a vereség előjele volt. Ettől kezdve az igazság és tévejgés közti különbség jobban kitűnt, mivel a harc nyíltan folyt tovább. Róma nem volt többé olyan magabiztos, mint azelőtt. Az országgyűlés tagjainak többsége tétovázás nélkül kiszolgáltatta volna Luthert Róma bosszújának, de sokan

közülük látták és rosszallották az egyház romlottságát, és szerették volna, ha valaki megállítja azokat a visszaéléseket, amelyeket a német nép a papság romlottsága és kapzsisága miatt elszenvedett.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe az eljövendő találkozás ígérete. A mai ige János 16:22. Ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek. Gondolatok az igéről. Ő eljön újra, és amikor majd meglát minket, és mi is megláthatjuk őt, nagy lesz az öröm. Micsoda boldog visszatérés lesz ez. Ez az ígéret valamilyen formában azonban naponként beteljesedik. Urunk sok mindent ismét megcselekszik velünk. Egyszer már megbocsátotta bűnünket, de ismét eljön és feloldoz, valahányszor új meg új bűnök szomorítanak meg minket. Egyszer már megértette velünk, hogy Isten elfogadott minket, de amikor erőtlenkedik a hitünk, és nem érezzük ennek áldását, akkor újra meg újra eljön, és megerősít. Azt mondja, békesség néktek, és újra megörvendezteti a szívünket. A múltban kapott minden áldás az eljövendő áldások záloga. Ha Krisztust már megtapasztaltuk, akkor újra meg fogjuk tapasztalni. Korábbi áldásait ne tekintsük elmúlt és eltemetett dolgoknak, amelyeket el kell siratnunk, hanem inkább elvetett magvaknak, amelyek egyszer csak kibújnak a földből, és mi felkiálthatunk, újra itt vannak. Lehet, hogy most éppen sötét napokat élünk, mert nem úgy van velünk az Úr, ahogyan azt korábban már megtapasztaltuk. Bátorodjunk fel, mert ő nem sokáig rejtőzik. Hamarosan újra megtapasztaljuk közelségét. Ezért kezdjünk már is örvendezni, hiszen ma is azt üzeni, ismét meglátlak majd titeket. Folytatódik a vasárnapi orgonaesték sorozata. A vasárnapi orgonaesték a Nagy Templomban július 5-én 18 órakor kezdődött, melyen Duncan Norbert orgona művész szólaltatta meg a Nagy Templom orgonáját. Júliustól novemberig minden hónap első vasárnapján 18 órakor orgona művészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. Ezért most vasárnap már augusztus első vasárnapja lesz. A belépés díjtalan. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az adományok az orgona felújítását támogatják, melyet a Múzika Szakra Egyházzenei Alapítvány részére várnak. A nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. Hogyan lehet mélyíteni a hitet a nyári szabadság idején? Ezt a kérdést tették fel Leó pápának, aki egy folyóirat július-augusztusi számában így válaszolt a felvetésre. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és irgalmasság evangéliumát. Figyeljünk idős családtagjainkra, a szegényekre, ne feledkezzünk el a szenvedőkről. Nyaralás alatt is tartsuk meg a keresztény életstílust. Ne pazaroljunk, valódi, baráti és közösségi élményeket keressünk, javasolta a Szent Atya. Az időjárásról. Hagyományos nyári napok. Ma csütörtökön gyengén felhős, napos az idő. Eső nem valószínű, és 32-37 fok közé melegszik fel a levegő. Pénteken ismét derült, száraz idő lesz. A déli szél többnyire mérsékelt marad, és 34-39 fokra tetőzik a csúcs.
0: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják.
3: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Mózes negyedik könyvét fogjuk átvenni. Mózes negyedik könyve része az úgynevezett Pentateukosznak. Ez egy furcsa szó, egy görög szó, a penta az ötöt jelent, tehát öt könyvről szól, Mózes öt könyvének a negyedik könyve. Héberül Tórának nevezik, vagy törvénynek. És ez a szakasz, ez a rész, a Tóra, a Pentateukosz pedig része annak a hármas felosztásnak, ahogy a Héber Ószövetséget felosztották. Az első rész a Tóra, a törvény, a Pentateukosz, Mózes öt könyve. A második rész a proféták könyvei, és a harmadik rész pedig az iratok, a bölcsesség irodalom a Bibliában. A zsidók erre a három részre osztották a Bibliát, és az első rész a Tóra, Mózes öt könyve, ennek a negyedik könyvét fogjuk ma este megnézni, megvizsgálni közelebbről. A könyv címe, hogyha Károli Bibliát lapozzuk fel, akkor azt találjuk, hogy Mózes negyedik könyve, és van egy alcíme is. Az alcímet nem sokan szokták elolvasni. Az alcím az izraeliták megszámlálásáról szóló könyv. A Szent István Társulat által kiadott Biblia, amit katolikus fordításnak, új katolikus fordításnak is szoktunk nevezni, a Számok könyvének nevezi, és az alcím Számbavétel. Az új protestáns fordítást nem írtam le, mert egyszerűen Mózes negyedik könyvének nevezi, nincsen alcím, nincsen több magyarázat benne. A Septuaginta, ez az Ószövetség, a Héber Ószövetségnek a görög nyelvű fordítása, aritmoi a neve, ami szintén számokat jelent, ebből származik az aritmatika szavunk. Tehát a Septuagintában így találjuk, a Vulgatában a Vulgata a latin nyelvű Biblia fordítás, ott a numeri nevet találjuk, ami szintén azt jelenti, hogy számok könyve. A Héberben különbözik. Nem tudom, hogy emlékeznek rá korábbi könyvekről, hogy hogyan nevezték el a héberek Mózes különböző könyveit, miről nevezték el. Biztos volt már említés róla. A kezdő szó, a könyv első szava adja meg a könyvnek a címét. Mózes első könyve úgy kezdődik, hogy kezdetben, ez a neve a könyvnek. A Mózes negyedik könyve, Bömidbár, a pusztában. Ez az első szó, de összefoglalja a könyvnek a tartalmát tulajdonképpen. Talán többet mond, mint a többi nevek, mert Izrael népének a sivatagban, a pusztában való vándorlását, ezt a 40 évet mondja el ez a könyv. Miért nevezték számoknak ezt a könyvet? Azért, mert két népszámlálást találunk benne. Egy a könyv elején található, a kivonuláskor. 603.550 férfit számláltak 20 éves kortól fölfele. Ez lehetett talán 1,5 millió, vagy egyes tudósok szerint, akár 2 millió is lehettek az asszonyok, gyermekek együtt. A 40 év végén Kánaán felosztására való tekintettel egy újabb népszámlálást tartanak, és ekkor 600.730 férfit számolnak, aki 20 évnél idősebb volt. Tehát a Héberben, a Bömidbár, a pusztában, a sivatagban, a sínai félszigeten, a sínai sivatagban vándoroltak 40 éven keresztül. Egy képet láthatunk, nagyon mostoha körülmények között, nappal akár 50 Celsius fok is lehetett, éjszaka pedig fagypontig süllyedhetett a hőmérséklet, és Izrael népe ott formálódott népé. Kijött egy rabszolga sereg Egyiptomból, kb. 2 millió, 1,5-2 millió lehettek, és Mózesnek az volt a feladata, hogy itt a sivatagban, itt a pusztában segítse őket néppé formálódni. Egy rendes országgá, egy rendes nemzetté, egy rendes népé. Most, amikor beszélünk erről a könyvről és a tartalmáról, próbáljuk meg egy kicsit elképzelni, hogy magunkat ebben a helyzetben, akár Mózes helyzetében. Képzeljük el, hogy valaki önre bíz 1,5 millió embert, hogy gondoskodjon róla. Nem ismeri őket, rabszolgák voltak, itt van 1,5 millió ember, sivatag kellős közepén, tessék róluk gondoskodni, tessék vezetni őket itt a sivatagban. Ugye kemény feladat előtt állt Mózes? A másik dolog pedig az, hogy akár lehetünk a nép közül is valaki, akik végig éljük ezeket a dolgokat ott a pusztában, ott a sivatagban. Tartalmát tekintve nevezhetnénk a zúgolódások vagy a lázadások könyvének. Egyetlen egy bibliai könyvben sem olvasunk annyi zúgolódásról és annyi lázadásról, mint a Mózes 4. könyvében. Talán egy kicsit megterhelő olvasni, amikor a Mózes 4. könyvét olvastam, úgy éreztem, hogy a végén megterhelt, amikor a sok lázadásról megint lázadtak, jött a büntetés, jött a következménye a lázadásnak, és az ember a végére úgy érezte, hogy szinte nyomasztja az a sok lázadás, ami ott történik, de hogyha elképzeljük azt, hogy milyen mostoha körülmények között éltek 40 évig, akkor nem csodálkozunk azon, hogy nagyon sokszor fellázadtak. Vagy a rend könyvének is, a rendszer könyvének is nevezhetjük. Kijön egy csapat rabszolga, és Mózes dolgozik azon, hogy szép rend legyen közöttük, és ez a könyv arról szól, hogy Isten a rend istene, és ezekből a rabszolgákból egy rendszerezett népet, egy rendes népet tud létrehozni. A renddel kezdődik, az első 10 fejezet a rendről beszél. Rendben vannak, minden a rendjén van. Aztán ezt a rendet megzavarják az endülések. A csomó lázadás, és a könyv 2/3-ig ezeket a lázadásokat olvashatjuk, és a könyv utolsó 1/3-ában ismét a rendről van szó. Hogyha betűkkel próbálnánk ezt jelezni, akkor egy ilyen ABA szerkezetet láthatunk. Az A, amikor rend van, a B a rendetlenség, az A újra a rend. Nagyon érdekes, hogy a Biblia ezt a szerkezetet nagyon sokszor alkalmazza, nagyon sokszor használja. Ez a legegyszerűbb szerkezet. Vannak bonyolultabb szerkezetek is, de ABA vagy ABC, és akkor vissza megint egy ilyen tükör formájában, ezt kiatikus szerkezetnek is nevezik. Ez hozzátartozik a héber irodalomnak az egyik jellegzetessége, hogy amikor leírtak valamit, akkor ők ezt a szerkezetet látták benne, és a Bibliában nagyon-nagyon sok helyen megtalálhatjuk ezt a szerkezetet, amit ebben a könyvben is a legegyszerűbb módon találunk. A fő mondani való ennek a könyvnek, Isten ragaszkodik ígéretéhez, és az ellenség hatalma épp oly kevésbé térítheti el népével kapcsolatos tervétől, mint a kiválasztott nép gyengesége. Mind a kettővel találkoztak a pusztában. Képzeljük el, hogy a sivatagban vándorol 2 millió ember, és gyakran megközelítik a sivatag szélét, ahol különböző országok, különböző államok, vagy különböző városállamok léteznek, és veszélyeztetve érzik magukat. Jön ott 2 milliós tömeg, mi lesz velünk, mi fog velünk történni? Külső ellenség veszélyezteti őket, a belső zúgolódások, lázadások, de a könyvnek a mondani valója az, hogy nem számít Istennél, hogy mi történik kint, és mi történik bent, hogy megígért valamit Ábrahámnak, hogy az övék lesz ez a föld, akkor történhet bármi, Isten az ő ígéretét be fogja váltani. Amint említettem, a sínai vándorlásról, nomád vándorlásnak a történetét írja le ez a könyv, a sínai törvényadástól kezdődően. Majd látni fogunk térképeket is. Tehát a sínai törvényadástól egészen 40 éven keresztül, ahogy vándoroltak a pusztába, elérkeztek a Jordán keleti partjára, Jerikóval átelemben, és majd megkezdték a honfoglalást. Itt láthatjuk ezt a térképet, hogy elindultak Egyiptomból a kivonuláskor, és a legdélibb része a sínai félszigetnek, ott van a sínai hegy, ahol a törvényt, a 10 parancsolatot kapta nép, és ami történetünk Mózes 4. könyve innen indul el, elmegy egészen északig, az ígéret földjének a déli határáig, ott valami történik, meg fogjuk látni, hogy mi történik ott, aztán visszafordulnak, és eljönnek egészen a Vörös-tenger északi csücskéig, megkerülik Edomot. Edom egy testvérnép volt, Jákob és Ézsau ikertestvérek voltak, és Edom tulajdonképpen Ézsau leszármazottai voltak, és Isten azt mondta, hogy nem foglalhatjátok el az ő országukat azért, mert én adtam nekik, nem nyúlhatok hozzá. Ezért keletről megkerülik Edomot, aztán keletről megkerülik a Holtengert, és megérkeznek a Jordán keleti partjához. Itt egy másik térképen láthatjuk ugyanezt, ez a térkép az északi résszel kezdődik, ahol elérték az ígéret föld déli határát, visszajönnek a földközi tengerig, és majd a Holtenger északkeleti csücskénél, ott, ahol majd később átkelnek a Jordánon, ott elég hosszú ideig táboroznak, De valami még történik, szaggatott vonala láthatunk észak felé is vonalat és nyilat. Ez alatt az idő alatt elfoglalták a Jordán keleti vidékét, keleti partját. Ez a térkép a teljes honfoglalást mutatja be, de bennünket csak az érdekel, amíg elérkeznek a Jordán folyóig, ahol majd később átkelnek, hiszen az már a Józsué könyve, és ez a könyv foglalkozik ezzel a résszel. Az előbb említettem, hogy amíg Moab mezőségén tartózkodtak, addig elfoglalták a Jordántól keletre eső részeket, és itt láthatjuk, hogy Ruben, Gád és Manassé fél nemzetsége itt kap örökséget Jordántól keletre, Manassénak a másik fele pedig a többi törzsekkel együtt a Jordántól keletre majd, amikor elkezdik a honfoglalást. Három fő részre osztható ez a könyv. Izrael közösségének megszervezése. Körülbelül az első 10 fejezet foglalkozik ezzel a kérdéssel, és ezt a rend kategóriába is sorolhatjuk ezt a szakaszt. A következő rész a pusztai vándorlás egész a Moab földjéig, ahogy láttuk a térképen egészen északon a Holtenger északkeleti csücskéig. A harmadik rész pedig az ígéret földjének birtokba vétel, illetve felkészülés arra, hogy birtokba vegyék az ígéret földjét, de közben a keleti részeket elfoglalják. Két hangsúlyos pont van ebben a könyvben, és ezekkel foglalkozunk a mai alkalommal. Az egyik az elégedetlenség és lázadás. A másik pedig a rend és szervezettség. Miért voltak elégedetlenek? Türelmetlenek voltak a körülmények miatt, az éhínség, szomjúság, rossz hírek terjesztése, lázadások a vezetők ellen és hasonló dolgok miatt történtek a lázadások. Hogyan láthatjuk a rendet és a szervezettséget? Isten alapelve a rend és a rendezettség. Ezért a népek között is ezt akarta valahogy megvalósítani és bizonyítani. Ez megmutatkozik a népszámlálásban. Nem csak kijöttek Egyiptomból, és aztán ők mentek ott a sivatagban, hanem tudták, hogy pontosan hányan vannak, tudták, hogy melyik törzsből hányan vannak, és meglátjuk később, hogy miért volt fontos a népszámlálás. A tábor megszervezésében, ahogy megszervezték a tábori rendet, a szertartásokban, az istentiszteletekben, az áldozatokban, hétköznapi élet minden területén megmutatkozik a rend és a szervezettség, a honfoglalásban, ahogy elkezdik és kivitelezik a honfoglalást, a menedékvárosok kijelölésében, amit szintén ebben a könyvben találunk, és különböző fogadalmakat és különböző áldásokat is találunk. Kezdjük az elégedetlenséggel azért, mert jobb a pozitív dologgal befejezni, nem? Beszélünk a negatív dolgokról, és aztán abba hagyjuk a negatív dolgokat, és elkezdünk beszélni a pozitív dolgokról, hogy a pozitív érzésekkel menjünk el. Egyébként ilyen nyomasztó is lehet ez a könyv, Mózes 4. könyve, amikor annyi lázadást, annyi elégedetlenséget, annyi zúgolódást találunk. Nem csodálkozok, hogy Mózesnek egyszerre elege lett ebből, de lehet, hogy mi csak tanulunk erről, és nekünk is egyszer elegünk van, hogy a sok lázadásról beszéljünk. Mózes 4. könyve 11. fejezet első 3 versében, ahogy elindulnak a Sinai hegytől, rögtön találkozunk az első lázadással. A nép panaszkodik, hogy rosszul megy dolga. Ezt a panaszkodást úgy lehetne lefordítani magyarra, hogy gonosz morgolódás, aminek a vége a szerencsétlenség. A büntetés pedig tűz emészti meg a tábor szélét. Mit gondolok, hogy miért a tábor szélét? Majd később beszélünk a táborról, hogy hogy nézett ki a tábor, de itt azt mondja, hogy ennek a zúgolódásnak az lett az eredménye, a büntetése, hogy tűz emésztette meg a tábor szélét. Figyelmeztetés, kik voltak a tábor szélén? A Biblia azt mondja, hogy nem csak a zsidók jöttek ki Egyiptomból, hanem lehettek még más népek közül is rabszolgák, akik örültek a lehetőségnek, hogy szabadulhatnak Egyiptomból. Vagy jöhettek olyanok, akik egyiptomiak, akik látták azt, hogy Isten milyen csodákat tett Egyiptomban, arra számítottak, hogy ha csatlakoznak ehhez a néphez, akkor egy csomó jóban lesz részük, egy csomó áldásban lesz részük, és amikor szembe találták magukat az első nehézséggel, akkor elkezdtek lázadni. A lázadás mindig a tábor szélétől indult el, úgy mondja a Biblia, hogy gyülevész nép, akik csatlakoztak hozzájuk, elkezdtek lázadni, megadták a hangot, és akkor elkezdtek a többiek is, a tábor belső fele terjedt a lázadás. Ezért sújtotta ez a büntetés a tábor szélét. Ennek a helynek a neve Tabera, ami magyarra lefordítva azt jelenti, hogy égés. térképen megtalálhatjuk ezt a helyet, ott piros körrel lehet olvasni, úgy van ennek a helynek a neve, látjuk, hogy nem mentek sokáig a sínai hegytől, ahol megkapták a törvényt, már is jött az első zúgolódás. Aztán a következő, szintén ebben a fejezetben, a 11. fejezet 4. versétől a 6. verséig, hús kívánása csak manna van. Panaszkodnak, hogy nem kaptak húst, nincs hús, csak a manna van, már utáljuk a mannát, elegünk van az egészből. Mózes Istenhez megy, és azt mondja, hogy látod Isten, hogy a nép zúgolódik, hogy nem kapott húst. És akkor Isten azt mondja, hogy adok a népnek húst. De nem csak egy ebédre, egy étkezésre valót, hanem egy teljes hónapig húst esznek majd. És akkor Mózes gúnyosan azt mondja Istennek, hogy hát azt hiszed, hogy majd ilyen ökörcsordák fognak idejönni hozzánk, hogy majd húst kapjunk, hogy az egész nép kapjon 2 millió embernek húst. Hogy képzeled? Vagy a tenger összes halát kifogja valaki és idehozza hozzánk? És akkor Isten azt mondja Mózesnek, hogy avagy megrövidült-e az Úrnak keze, majd meglátod, beteljesedik néked az én beszédem, vagy nem. Még Mózes hitének is erősödése volt szüksége. Bár Mózes is látott már egy néhány csodát, átkelés a Vöröstengeren, az egyiptomi csapások és hasonlók, de Mózes hitét is így erősíteni kellett. Azt találjuk, hogy Isten fürjeket hozott a táborba, a tábor körül egy napi járóföldre, tehát olyan messzire, amennyire egy nap lehet elmenni a tábortól, és 60 centi vastagon voltak a fürjek. Ennyi lett, de meg lett a büntetése is ennek, mert a mohosságukban meghaltak. Azt mondja a Biblia, hogy még a fogai között volt a hús, és már kitört a csapás. És képzeljük el, hogy ott a sivatagi körülmények között nincs hűtőszekrény, 60 cm magasan ott van, amíg a szem ellát a csomó fűrje, és ott keresik a jobb darabokat, és aztán megbetegszenek, és meghalnak. Van egy tanulság ebben, hogy a mohosságnak milyen drasztikus következménye van. Mózes 3. könyvében ott voltak az egészségügyi törvények, emlékeznek rá. Isten megmondta, hogy mit tegyenek, mit ne tegyenek, hogy tudnak vigyázni az egészségükre, de nem beszélt a mértékletességről. Mózes 4. könyve beszél a mértékletességről is. Nem csak az a kérdés, hogy mit eszünk, hanem az is a kérdés, hogy mennyit eszünk. Tehát itt a mohosság, nagyon érdekes, Kibrot tavának vagy Kibrot hattavának nevezik el ezt a helyet, ami magyarra lefordítva azt jelenti, hogy kívánságuk temetője, kívánságuk sírja. A kívánságuk lett a temetőjük, a kívánságuk lett a sírjuk. Ugye hányszor beleesünk mi is ebbe, és beleesett akárki, hogy a kívánságunk visszájára fordul, és akár a sírunk vagy temetőnk is lehet. Látjuk azt, hogy nem messze haladtak innen, még mindig nagyon közel vannak a sínai hegyhez. Szóval jön a következő lázadás. Mózes 4. könyve 12. fejezet 1. és 2. verse. Miriam és Áron lázadnak fel Mózes ellen. Három vezetője volt a népnek, Mózes, a testvére Áron, és a nőtestvére Miriam. És egy bizonyos ponton fellázadtak Mózes ellen, és azt mondták, hogy miért csak Mózest emeli ki Isten, miért nem lehetnek ők is éppen úgy vezetők, mint maga Mózes. Ketten lázadtak fel, és egy valaki kapta a büntetést. Nagyon érdekes, a héberben egyes számban van, hogy szólt Mózes ellen, vagy fellázadt Mózes ellen, és az ige nőnemben van. Tehát ott Miriam volt az, aki ezt a lázadást vezette, talán belehúzta, belerángatta Áront is. Próbálom elképzelni, hárman voltak testvérek, nem tudom, emlékeznek Mózes 2. könyvéből Miriamra, hogy ki volt ez a Miriam. Milyen szerepe volt Miriamnak ott? Amikor Mózest a kosárba a vízre tették, akkor Miriam volt az, aki azt mondta, hogy keressek-e valakit, aki felneveli. Aztán hazavitték Mózest, és 12 éven keresztül nevelték. És én úgy gondolom, hogy Miriamnak szerepe volt Mózes nevelésében. Ő volt a nagy, a lány a családban, és rendre nevelte Mózes, tanította Mózest. Amikor meg megnőtt Mózes is vezető lett, nagyon nehezen tudta elfogadni, hogy én, aki neveltem ezt a gyereket, most ő parancsol. Most ő mondja meg, hogy hogy legyenek a dolgok, és belerángatta Áront is, aki szintén nagyobb volt, mint Mózes, hogy megengedjük, hogy így a fejünkre nőjön, hogy most ő parancsolgasson nekünk. Egy zsidó rabbinak az előadását hallgattam, és ő azt mondta, hogy ez pletyka volt. Mert azt mondja a Biblia, hogy elkezdtek beszélni Miriam és Áron Mózes feleségéről, hogy egy kusita asszony vett feleségül, és ezt tették szóvá. Hogy lehet, hogy nem a saját népe közül, hogy lehet az, hogy nem izraelita, ez nem megengedett, és méghozzá ő a népnek a vezetője, és hát a Bibliában azt olvassuk, hogy leprás lett, Mózes imádkozott érette és meggyógyult, bár a Biblia azt mondja, hogy 7 napig el kellett hagyni a tábort, úgy, mint hogy a leprások elhagyták a tábort. Miriam is 7 napig a táboron kívül volt, utána visszajöhetett. Hát ez a következménye az irigységnek, a féltékenységnek, akkor, amikor egy fiatalabb valaki a vezető, és az idősebbek nem tudják elviselni azt, hogy egy fiatalabb vezesse őket. Itt még mindig nagyon közel vannak a Sínai hegyhez, bár a következő állomás az kicsit messzebb lesz, egészen északra felmegyünk. Mózes 4. könyvében, a 13. fejezetben olvashatjuk a 12 kémnek a történetét. Amikor megérkeznek az ígéret földjének a déli határára, akkor Mózes kiválaszt 12 embert, hogy menjenek el és kémleljék meg a földet. Nézzék meg, hogy jó vagy nem jó, milyen ez a föld, érdemes-e ezért harcolni vagy sem. Itt láthatjuk ezt a térképet. A 12 kém 40 napot töltött kémkedéssel, beutazták egész Izraelt, visszajöttek, hoztak bizonyítékokat, hogy igenis tejjel és mézzel folyó föld. Akkor a szőlőfürtöt hoztak, hogy 2 ember egy rúdon hozta nagy szőlőfürtöt, mert akkora nagy volt, fügét, gránátalmát és más dolgokat is hoztak. És most azt várhatnánk el egy ilyen esetben, hogy akkor azt mondják ezek az emberek, hogy emberek, ez csuda jó. Ne is álljunk, egy percet se álljunk itt, miért vagyunk itt még a sivatagban, amikor már ott is lehetnénk. Menjünk, mert az Úr megígérte, nekünk adta, és ez nagyon jó lesz. Bár ott voltak, látták a jó dolgokat, mégis azt mondta közülük 10, hogy nem fog sikerülni nekünk. Mert mit láttak ott? Kerített városokat, kőfallal, körbekerített városokat, harcra felkészített embereket, fegyvereket, nekik csak a botjuk volt, semmi más nem volt, ez a rabszolgasereg, aki jött Egyiptomból, fegyvereik, honnan lettek volna fegyvereik? És azt mondták, hogy még óriásokat is láttunk ott, és az ő szemükben olyanok lehettünk, mint a sáskák. Jobb lesz, hogyha visszafordulunk és visszamegyünk Egyiptomba. Válasszunk magunknak vezetőt, már Mózes, Áron, Miriam, ők nem vezetők, válasszunk magunknak vezetőket, és menjünk vissza Egyiptomba. A 12 kémből 2 nem csatlakozott ehhez a lázadáshoz, és próbálták a többieket is valamilyen módon arra bírni, hogy ne lázongjanak. A 2 kém Józsué és Káleb volt, és ezt mondták az embereknek. Csak hogy ne lázongjatok az Úr ellen. Ugye már voltak lázadások előtte, látták, hogy mi lesz a lázadásnak az eredménye. Nem kell nekünk a lázadás, ne lázongjatok. Se ne féljetek annak a földnek népétől, mert ők nekünk csak olyanok, mint a kenyér. Eltávozott tőlük az ő oltalmuk, de az Úr velünk van, ne féljetek tőlük. Ez volt a bátorítás, de nem segített. És a demokrácia sem segített. Mert azt látjuk, hogy volt itt egy szavazás, 10 amellett szavazott, hogy nem megyünk be az ígéret földjére, vissza kell menni Egyiptomba, 2 pedig amellett szavazott, hogy igen, mennünk kell. Kinek volt igaza? A többségnek, vagy a kisebbségnek? Mi arra gondolunk, hogy demokráciában élünk, és a többség, amit megmond, az a jó. Természetesen, hogy van benne jó is, de ez a történet is mutatja, hogy nem mindig van igaza a többségnek. Mi lett a következménye ennek a lázadásnak? 3-szoros büntetést kaptak. A 20 év felettiek közül senki sem mehetett be az ígéret földjére. Azt mondták Mózesnek, hogy azért hozták bennünket Egyiptomból, hogy itt a pusztában haljunk meg. És azt mondta Mózes, jól mondtátok, itt fogtok meghalni. A második, a fiaknak pedig 40 évig kellett vándorolni a sivatagban. Nem csak nekik volt büntetés, hogy nem mehettek be, hanem a gyermekeiknek 40 évig el kellett viselni a sivatagi körülményeket ezek miatt a dolgok miatt. Isten azt mondta, hogy a 40 nap, ahogy megkémleltitek, minden napra egy esztendő. Ez egy elv is lett a Bibliában, amikor a Biblia proféciákról beszél, akkor egy nap egy esztendőnek számít a proféciákban, úgy, ahogy itt is volt. A harmadik pedig az, hogy a 10 kém pedig csapásban halt meg. A látható emberi erő és a láthatatlan Isten ereje közötti választás volt itt. Mert ők láttak valamit, az óriásokat, a várfalakat, a fegyvereket, az erős népet, és ott volt a másik oldalon a láthatatlan Istennek az ereje. Melyik mellett döntenek, és melyik mellett döntött a 10? A látható akadályokat látták, ugyanakkor nem vették figyelembe a láthatatlan Isten erejét. Ez a hit, ez a keresztény hit, hogyha nagyon röviden meg kellene fogalmazni, akkor ezt jelenti. Ha én nem hiszek Istenben, akkor látom a körülményeket, és félek. A hit pedig azt jelenti, hogy figyelembe veszem, hogy van egy mindenható Isten. És ők inkább úgy döntöttek, hogy nem veszik figyelembe azt, hogy van egy mindenható Isten, hanem figyelembe veszik azt, amit ott láttak, ahogy megkémlelték az országot. Egy másik lázadás, Kóré, Dátán és Abirám lázadása. Kóré lévita volt. Azért érdemes foglalkozni ezzel a kérdéssel, tudjuk, hogy melyik törzsből származik, mert mi a jellemzője a lévi törzsének? Ugye már volt szó Mózes második, harmadik könyvében, hogy ott vannak a léviták, akik egy külön feladatot kaptak Izrael törzsei közül. Ők voltak a papok, és a szent sátornak, a templomnak a szolgálatával voltak elfoglalva. Abban a népszámlálásban, ahol láttuk, hogy 603 ezer ember volt, férfi volt, a lévitákat nem számolták meg, mert ők egy külön csoportot képviseltek. Éppen ezért ebből a törzsből származik Áron. Áronnak a papi tisztét kérdőjelezték meg. Kóré az ő tisztére vágyott. Dátán és Abirám pedig Rúben törzséből származtak. Ők nem lehettek papok, nem szolgálhattak a templom körül. Ők viszont Mózes eltávolítását tűzték ki célul, és a polgári vezetést akarták átvenni. Az egyik része az egyházi vezetést, a vallásos vezetést, a másik pedig a polgári vezetést akarta elvenni. Mi lett a büntetésük? Nagyon drasztikus büntetésben részesültek. De a Biblia azt mondja, hogy Kóré, Dátán és Abirám ezeket elevenen elnyelte a föld. Mózes 5 könyve és a Hatrafák című könyvben azt olvassuk, hogy a büntetésük mély benyomást keltő volt, mert Mózes és Áron igazolásának tökéletesnek kellett lennie, máskülönben az anarchia nagyon gyorsan elpusztította volna a nemzeti egységet, és ennek következtében teljesen meghiúsult volna az isteni küldetés. Ahogy látjuk itt a büntetés, néha az az érzésünk, hogy Isten túl keményen büntette meg őket. Túl kemény volt a büntetés. De azt látjuk, hogy ha Isten nem teszi meg ezt a lépést, akkor anarchia lesz a vége, és az egész népnek a megsemmisülésével ér véget. Istennek dönteni kellett, hogy egy néhány ember fog elpusztulni, vagy pedig az egész nép. Az én meggyőződésem, mint keresztény ember az, hogy a Bibliát tanulmányozom, hogy Isten, amikor jön a büntetéssel, sohasem lépi túl azt a határt, ami szükséges. Ha mi megbüntetjük a gyermekeinket, mérgesek vagyunk, akkor biztos, hogy túllépünk egy bizonyos határt. Nem mindig, de előfordulhat. Isten, amikor jön az ő büntetésével, akkor soha nem teszi ezt, egy hajszállal nem lépi túl azt, ami szükséges ahhoz, hogy elérje az ő célját, és az ő célja mindig a többségnek a java, hogy megvédje a többieket. Tehát Kóré, Dátán és Abirám, őket elnyelte a föld elevenen. A 250 lázadott, hiszen 250 lázadó is társult hozzájuk, ők papok szerettek volna lenni, ezért vettek ilyen füstölőt, és bementek a templomba illatszert áldozni, és hogy bementek a templomba, tűz emésztette meg őket. Tehát ők is csatlakoztak ehhez a lázadáshoz. Ezen kívül még 14.700 halott is volt. Ilyen súlyos volt ez a lázadás, és ilyen súlyos volt a következménye. Aztán egy másik lázadás, Mózes 4. könyve 20. fejezet első 5 verse. Nagyon érdekes, hogy ebben bizonyos értelemben már Mózes is benne van. Mózes elkövet egy nagy hibát, élete legnagyobb hibáját elköveti, ami miatt ő nem megy be az ígéret földjére. Azt olvassuk, hogy a szomjúság miatt, és azért, mert megint utálták a mannát, fellázadtak, de volt egy másik dolog is, amiért fellázadhattak. Képzeljük el, hogy elmennek föl, a térképen láttuk az előbb, egészen az ígéret földjének a határáig. Ott vannak, és néhány városállam, két városállam a királyával együtt veszélyeztetve érzi magát, megtámadják Izraelt, egy néhány hadifoglyot is ejtenek, és akkor a nép elkezd imádkozni, és azt mondják, Uram, ha engeded, hogy legyőzzük ezeket az embereket, akkor a városaikat felégetjük. Elmennek, és ezt a két városállamot megtámadják, legyőzik őket, és azt mondják, hogy megint velünk van az Úr. Most már itt lenne az ideje, hogy belépjünk az ígéret földjére, már túl is voltunk a határon, két várost már le is győztünk, és Mózes azt mondja nekik, hogy most vegyetek az irányt délre. Jöttetek a sivatagon föl, és most újra vissza a sivatagba. Ott az ígéret földje, a termőföld, és vissza kell fordulniuk megint a sivatagba. És képzeljük el, hogy 40 év után, már a 38. évben voltak, mit érezhetett a nép, amikor nem az ígéret földje felé mentek, hanem ellenkező irányba. Újra fellázadtak. Ebben a lázadásban Isten azt mondja Mózesnek, hogy Mózes, vedd a botot, a vessőt, menjél el a sziklához, és szólj a sziklának, és majd vizet fog adni. Mózes nagyon haragudott a népre. Oda ment a sziklához, és elkezdte ütni a sziklát. Azt mondja a Biblia, hogy kétszer is rásújtott a sziklára, pedig Isten azt mondta, hogy csak szóljon a sziklának. Nagyon sok magyarázatot hallottam már, hogy Isten miért tartotta olyan nagy bűnnek azt, hogy Mózes ott csapta a sziklát, nem engedelmeskedett neki. Ez a rabbi, aki az előbb említettem, azt mondta, hogy mivel ő ütötte a sziklát, ezért azt az érzést keltette az emberekből, hogy nem Isten adta a vizet, hanem Mózes oda ment a sziklához, és a megfelelő helyre ütött, ahol elmozdított egy szikladarabot, és jött a víz. A víz az ott volt, csak Mózesnek tudni kellett, hogy hova üssön, vagy véletlenül jó helyre ütött, elmozdult a kő, és jött a víz. Nem Isten adta a vizet, hanem Mózes adta a vizet. Isten azt mondja, hogy azért büntette meg, mert nem dicsőítették meg őt. Mózesről azt olvassuk, hogy ő volt a világ legszelidebb embere. És a világ legszelidebb embere ott a sziklánál csapkod. Mózesnek meg kellett ma dicsőíteni Istent, ami azt jelenti, hogy Istent bemutatni. Hát nem Istent mutatta be, hanem az ördögöt mutatta be, mert Isten soha nem csapkod, nem viselkedik így. Mózes, Istennek a képviselője, úgy kellett viselkednie ebben a helyzetben, hogy Isten megdicsőítse. Emberileg meg tudnánk érteni Mózest. Az előző fejezetekben azt olvassuk, hogy meghal a testvére. Ugye, amikor az ember gyászban van, akkor ingerlékenyebb. Nem is szokott lenni? Mózes 120 éves volt ekkor. Amikor már az ember idős, akkor ingerlékenyebb. És el is nézzük az idősektől. Azt mondjuk, hogy nagyon-nagyon sok próbán mentek keresztül, most már megértjük, hogyha ingerlékenyek. Ott vannak ezek az emberi dolgok, és ott van az, hogy 40 éven keresztül lépten nyomon Izrael népének a lázadását kellett valamilyen módon kezelni Mózesnek. És elege volt már az egészből. Kinek ne lett volna már elege? Ez nagyon érdekes, hogy Isten mégsem mondja azt, hogy hát ezek miatt felmenti ez alól a tévedése alól. A büntetés az volt, hogy nem mehetett be Kánaán földjére a néppel együtt. Itt láthatjuk a Nébó hegyét, ahova Mózesnek fel kellett menni, és megnézte az ígéret földjét, és utána ott meghalt a hegyen. Nagyon messze el lehet innen látni, és egy jó részét lehet Izrael földjének látni erről a helyről. Tehát itt történt a lázadás, ahol ezt a piros karikát látjuk alul, és Mózes még elvezette a népet vissza a Vörös-tengerig, aztán föl és egészen, ahol elfoglalták majd a keleti részeket, és felkészültek a honfoglalásra. Egyébként 7 ilyen lázadást néztünk meg, 7 lázadást és 7 bizonyítékot a rendről. Érdekes, hogy a Bibliában a 7-es szám az egy fontos szám, és itt 7 lázadást látunk, és 7 olyan bizonyítékot majd, ami a rendről szól. Zúgolodnak, hogy nincsen vízük, és nincsen kenyerük. És a büntetés a mérges kígyók. Mérges kígyók jönnek, és megmarják az embereket. És akit megmart a kígyó, meghalt. Aztán Istenhez kiáltottak, és Isten azt mondta Mózesnek, hogy Mózes, készíts el egy érckígyót, tűzd fel egy poznára, és aki feltekint rá, az életben marad. Itt láthatjuk, van egy emlékmű, annak mására, hogy Mózes elkészítette ezt a részkígyót. Akit megmart a kígyó, felnézett erre a kígyóra, és életben maradt. Így olvashatjuk, az Úr pedig mondta Mózesnek, csinálj egy részkígyót, és tűzd rá egy poznára. Mindenki, akit megmart a kígyó, életben marad, ha föltekint arra. Mózes tehát csinált egy részkígyót, feltűzte egy poznára. Ha azután megmart valakit a kígyó, és föltekintett a részkígyóra, életben maradt. Nagyon érdekes, hogy Jézus előtt körülbelül 1200 esztendővel volt, és van egy olyan utalás, ami kapcsolatban van az Új Szövetséggel. Jézus, amikor Nikodémussal beszélt, János Evangélium 3. fejezetében, ezt mondta neki, és amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának felemeltetni. Aki ránézett a kígyóra, életben maradt. Aki ránéz Jézus Krisztusra, életben maradt. Nagyon érdekes ez a felemeltetni kifejezés, mert maga Jézus is, ugyanitt János Evangéliumban azt mondja, hogy ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonszok. Mit jelentett ez, hogy amiképpen felemelte Mózes a kígyót, aképpen kell az ember fiának felemeltetni? A második idézetben látjuk, hogy utalt arra, hogy milyen halállal kell neki meghalni. Hogyan emeltetett fel Jézus? Hát amikor keresztre feszítették, akkor nem arra a keresztre, ami már állt, hanem a kereszt feküdt a földön, rászegezték az elítéltet, és a kereszttel együtt emelték fel. Ez a történet utal arra, ahogy Jézus Krisztus 1200 év múlva majd felemeltetik, és aki rátekint, aki elfogadja a megváltójának, azt, ha megmart a kígyó a Bibliában az első lapon, aki elcsábított Ádámot és Évát, és emiatt szörnyű következményei lettek, azt mondja, hogy életben marad majd. Miután megnéztük a lázadások történeteit, megnézzük röviden a 7 bizonyítékot a rendre és a rendszerességre. Mózes 4. könyve első fejezet, első 4 vers, a népszámlálás, miért kellett megszámlálni az embereket, az adófizetés miatt és a 6 kötelezettség miatt. 20 év fölöttieket számolták ide, azt olvassuk, hogy 603.550 fő a léviták kivételével. József helyett Efraim és Manassé szerepel, tehát kiesik egy törzs a 12 közül, a lévi törzse, mégis megmarad a 12, miért? Mert József törzséből nem Józsefet, hanem a 2 fiát számítják egy-egy törzsnek, Efraim és Manassé. Ennek van egy olyan jelentősége is, hogy az elsőszülött duplán kapott az örökségből. Bár Ruben volt az elsőszülött, de elveszítette az elsőszülöttségét, aztán elveszítette Simeon is, mert olyat tett, és egy bizonyos ponton Jákob azt mondta, hogy Józsefnek fogja adományozni az elsőszülöttséget. Az elsőszülöttség nem csak azt jelentette, hogy valaki elsőnek született, hanem ezt lehetett adományozni és át lehetett ruházni. Ézsó és Jákob között is egy tál lencséért megcserélték, hogy ki legyen az elsőszülött. Ugyanígy Jákob a saját fiaival is megtette, hogy Józsefet az elsőszülöttség jogán dupla áldással áldotta meg, ezért 2 törzs lett. Itt láthatunk egy összehasonlító táblázatot. Mondtam, hogy 2 népszámlálás volt. Egyes törzsek megerősödtek, mások meggyengültek. Összességében majdnem 3000 emberrel kevesebben voltak 40 év után. Ez egy pozitív dolog is, meg egy negatív dolog is. Pozitív azért, mert a pusztában eltöltött 40 esztendő, azok a körülmények, a lázadások és minden, ami volt, 40 év után a nép erőteljes volt és készen állt a honfoglalásra. Másrészt viszont lehet egy pici kis negatív dolgot is látni benne, egy átkot, mert tulajdonképpen 40 év alatt azt várhatnánk el, hogy egy hatalmas gyarapodás van a népben, és amikor be kell menni, akkor sokkal többen vannak. Tehát a sok-sok lázadás miatt a nép nem növekedett, hanem létszámában annyi maradt majdnem, amennyien kijöttek Egyiptomból. Miért számlálták meg a népet? Azért számlálták meg, mert Isten a rend istene. Tudták, hogy mennyien vannak, melyik törzsből. A második ilyen bizonyíték a táborozás rendje. Minden égtáj felé 4-4 törzs helyezkedett el. Középen volt a szent sátor, és a szent sátor körül pedig a léviták, akikről azt mondtuk, hogy ők látták el a szent sátor szolgálatát. Érdekes, hogy van egy új szövetségi megfelelője is. Jelenések könyve beszél az új Jeruzsálemről, és azt mondja, hogy 4 kapuja van, és minden égtáj felé 3-3 kapu, 12 kapuja van így összesen. Aztán a léviták feladatainak a tisztázása, meg volt határozva, hogy a léviták is milyen feladatot kapnak, a léviták és az oltár felszentelése. Hát itt egy festményt láthatunk a táborról, ahol ott a Sínai hegy tövében lehetett, középen a szent sátor, aztán a léviták sátrai, és 3-3 törzs minden égtáj irányában. Itt láthatjuk ezen a képen, középen a szent sátor. A léviták is 4 csoportra lettek osztva. Mózes, Áron és fiai, ők a papi tisztséget végezték, de ott voltak a többi léviták, akik a templomot, vagyis a szent sátort szállítani kellett egyik helyről a másikra. Meg volt határozva, hogy kik viszik a deszkákat, rudakat, oszlopokat, a szőnyegeket, a berendezési tárgyakat, és amikor menni kellett tovább, akkor mindenki tudta, hogy mi a maga feladata, szétszették a sátrat, vitték, és a következő helyen felállították. Hát itt látjuk a rendet, aztán azt látjuk, hogy Júda, Izsakár és Zebulon volt keleten, amikor indultak, a papok megfújták a trombitát, tudták, hogy mit jelent, milyen jelre kell indulni. Indult Júda, Izsakár, Zebulon, aztán Ruben, Gád, Simeon és Gád, utána indult a szent sátor középen, és utána pedig a többi törzsek, és így meneteltek a sivatagban. A felhőoszlop vezette őket, és ahol a felhőoszlop megállt, ott megálltak ők is, felállították a sátort, és a tábor is szépen elhelyezkedett a maga rendjében. Tehát látjuk, hogy milyen szép rendezettség volt, ahogy Isten megparancsolta nekik. Meg is kellett parancsolni, mert azért egy ilyen csapat rabszolga, akik nem tanultak, akik csak a téglavetéssel foglalkoztak, sok-sok figyelemre volt szükségük Mózes részéről és Isten részéről, hogy megtanulják a rendet, és egy igazi népé formálódjanak. Aztán Mózes 4. könyve 6. fejezetében a nazireusi fogadalmat találjuk. Kik voltak a nazireusok? A nazireus szó azt jelenti, hogy tiszta, elkülönített, odaszentelt, felajánlott. Voltak olyan emberek Izraelben, akik külön fogadalmat tettek, ez nem volt kötelező, önkéntes volt, és nem egész életre szólt, hanem egy bizonyos időre tettek fogadalmat. Nem érinthettek halottat, nem ihattak bort, még szőlőt sem ehettek, és nem vághatták le a hajukat. Ismerünk-e a Bibliából ilyen nazireusokat? Tudunk példát mondani. Sámson, de Sámson nem tartotta be az ígéretet, hiszen azt olvassuk, hogy nem ihatott bort. A Biblia azt mondja, hogy Sórek völgyébe járt, tudjuk, hogy ez egy bor termő vidék volt. Aztán azt olvassuk, hogy szerette a nőket, az idegen nőket, és azt is olvassuk a Bibliában, hogy egyszer, amikor megtámadt egy oroszlán, akkor megölte, aztán, amikor visszament, arra járt még egyszer, akkor a holttestben vad méheket talált és mézet, amit kivette, evett belőle, és még haza is vitt a szüleinek, tehát holttestet érintett, ami neki nem lett volna szabad. Egy kicsit olyan negatív példa Sámson példája, de ismerünk egy másik példát, Keresztelő János példája. Ő egy pozitív példa, Keresztelő János és egy ilyen elkülönített valaki volt. A negyedik ilyen bizonyíték az ároni áldás. Ez egy nagyon szép áldás szöveg, Mózes 4. könyvében található. Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcát te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcát te reád, és adjon békességet néked. Amikor Izraelnek egy nagyobb ünnepsége volt, akkor a papok az ünnepség végén így áldották meg a népet. És a keresztény templomokban is szoktuk hallani ezt az áldást az Isten tiszteletek végén. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tereját. Isten orcájának odafordítása valakihez, ez volt az áldás. És ha valakitől Isten elfordította az ő orcáját, az volt az átok. Tudunk valakit, akitől elfordította Isten az ő orcáját? Kicsoda? Saul, új szövetségben? Jézus, Isten szeretett fia. Gondoltuk volna? Amikor Jézus a kereszten volt, akkor azt mondta, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? A bűnök miatt, amit magára vett Jézus, a mi bűneink miatt, az Atya elfordította az ő arcát tőle, és a Biblia azt mondja, hogy átok lett érettünk. Áldás, amikor odafordítja Isten az arcát, átok, amikor elfordítja az arcát. Bálám története. Amikor megjelent Izrael népe Moab mezőségén, akkor elkezdtek félni. Mi legyen most? És Moab királya eldöntötte, hogy megfizeti Bálámot, hogy átkozza meg a népet. Nem tudunk mit kezdeni vele, nem tudjuk legyőzni, de ha megátkozza, akkor nem kell foglalkoznunk. Nem tudom, hogy hallották-e azt a mondást, hogy áll, mint Bálám szamara. Ez egy pozitív, vagy egy negatív? Bálámnak negatív volt, ha megállt a szamara? Neki pozitív volt, mert ennek köszönhette az életét. Ha nem áll meg a Bálám szamara, akkor elveszíti az életét, mert amikor megnyílt a szeme, akkor azt látta, hogy egy angyal, egy karddal ott állt előtte. És annak köszönhette az életét, hogy a szamár megállt. Úgyhogy amikor valamikor azt mondják, hogy áll, mint Bálám szamar, akkor gondoljunk arra, hogy valamikor pozitív volt, most negatív értelemben használjuk. Elment Bálám, és nem tudta megátkozni, pont a rend miatt. Bálák felvitte egy hegytetőre, és azt mondja, nézd meg ezt a népet, és átkozd meg. És amikor felment a hegytetőre, akkor a rendet látta, és mit következett a rendből? Hogy ennek a népnek van egy istene, nem lehet megátkozni őket. A rend árulkodik valamiről. Ha Isten a rend istene, az a gyermekei és a rend gyermekei lesznek. Amikor Bálám meglátta, azt mondta, hogy nem lehet őket megátkozni, ezért többször is megáldotta. Mindig felvitte egy másik hegyre, és azt mondja, hát ha innen jobban látod, és majd meg fogod átkozni, de csak áldás jött ki a szájából. És az egyik nagyon érdekes, az egyik része az ő áldásának, azt mondja, látom őt, de nem most, nézem őt, de nem közel, csillag származik Jákobból, és királyi pálca támad Izraelből. Mi volt ez a csillag? Jézus Krisztusról jövendőlt 1200 évvel Jézus születése előtt, csillag származik Jákobból. Hogyan jöttek a keleti bölcsek, hogyan találták meg Jézust? A csillag nyomán. Érdekes, hogy ez egy hamis proféta volt, rosszat akart, és mégis Jézusról jövendölt. Erről a profétáról feljegyzést találunk az Ószövetségben, az Új Szövetségben, és talán még Biblián kívüli forrásokból is, mert ezek a keleti bölcsek valahol messze voltak, nem ismerhetik a Bibliát, valami más forrásból tudhattak róla. Tehát nem tudta megátkozni, viszont ami nem sikerült, Bálámnak sikerült Moáb leányainak. Véget ért ez a történet, és úgy gondoltuk, hogy minden áldás. De volt egy tanácsa Bálámnak, és azt mondta, hogy szervezetek bálvány ünnepségeket, és hívjátok meg a zsidó férfiakat. Mivel járt a moábita ünnepség? Kultikus prostitúció, erköstelen élet, elmentek a zsidó férfiak, meg tetszettek az ottani nők, és ennek a következménye megint az átok lett. Nem tudta megátkozni őket, de amikor hűtlenek lettek, akkor jött az átok. Hogyha mi Istennek szenteljük az életünket, Istenben bízunk, akkor semmi átok nem foghat rajtunk. De amikor mi kivesszük magunkat az ő oltalmából, akkor ott van az átoknak a lehetősége. Mert addig nem tudta megátkozni. 24 ezer ember halt meg ebben a csapásban, amikor ők elmentek és elkezdtek erköstelenül élni. A hatodik, az utódlás története. Mózes kivezette a népet, de már nem tudta bevezetni. Nem tudta befejezni a Kánaán elfoglalását, más valakinek kellett befejezni. Mózesnek gondoskodni kellett az utódról. Milyen vezető volt Mózes? Azt mondjuk, hogy jó vezető volt. A jó vezető kinevezi az ő utódát. Mózes, ha úgy gondolkodik, mint a többi uralkodók, akkor dinasztiát alapít. Én vagyok a vezető, majd a fiam követ engem, utánam. Mózesnek a fia követte? Valaki más. Ki követte Mózest? Józsué. Mit tudunk róla? Mit jelent a neve? A Józsué a héberben ugyanaz, mint a görögben a Jézus. Egy szó. És mit jelent ez a szó, hogy Jézus vagy Józsué? Azt jelenti, hogy Jahvé, vagyis az Úr, az Isten megszabadít. Nagyon érdekes, hogy Mózes elkezdett valamit, és kifejezte be, Jézus fejezte be ezt az egészet. Mózes hozta a törvényt, Jézus Krisztus pedig hozta a kegyelmet, az ő áldozatával lehetővé teszi, hogy azok, akik hisznek, a mennyei Jeruzsálemnek a lakói legyenek. A Biblia azt mondja Jelenések könyvében, hogy az üdvözültek majd éneklik Mózesnek és a báránynak az énekét. Mózes tudjuk kicsoda, ki a bárány? Jézus. Miért Mózesnek és a báránynak az énekét éneklik? Azért, mert Mózes elkezdte ezt a munkát, és Jézus volt az, aki befejezi a megváltásnak a művét, a megváltásnak a munkáját. A menedékvárosok, ez a hetedik. Miért volt szükség menedékvárosokra? Menedékvárosokra azért volt szükség, hogyha valaki nem szándékosan ölt meg valakit, és példát is mond erre a Biblia, hogyha elmennek az erdőre fát vágni, és leesik a fejszének a feje, és véletlenül megüt valakit, hogy meghal, abban az időben szokás volt a vérbosszú. Még vannak most is olyan országok, ahol szokás a vérbosszú. Albániáról olvastam, hogy ott még most is szokás a vérbosszú. És a rendszerváltásig valamilyen módon kordába lehetett tartani, de utána elszabadult a pokol, és az emberek félnek a bosszúálló rokonoktól, mert bármelyik pillanatban megtalálják, megölhetik azt, aki valamilyen kárt tett nekik. Abban az időben is volt ilyen vérbosszú, és Isten azt mondta, hogy ő megvédi az ártatlan embert. Hogyan védte meg az ártatlan embert? 48 lévita város volt Izraelben. És a 48 városból 6 várost elkülönítettek menedékvárosnak. 3 a Jordán keleti oldalán, 3 a Jordán nyugati oldalán. Érdekes, hogy ezek a városok egyforma távolságra vannak a Jordán folyótól, egyforma távolságra vannak egymástól, tehát hogy könnyen elérhető legyen. Ha valaki véletlenül megölt valakit, akkor elment ebbe a menedékvárosba, és ott már nem volt szabad a vérbosszulónak őt bántani. Csak abban az esetben, tehát volt ítélet, bíráskodás, és hogyha tényleg véletlenül ölte meg, akkor a főpap haláláig ott kellett lakni ebben a városban, amikor a főpap meghalt, akkor visszaköltözhetett a saját helyére, de a vérbosszulónak

0: vonjatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjúhozik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat a jóval. Ez az új szövetségi elv, ami a bosszúnak az ellentéte. A Zsoltárok könyvében a 46. fejezet 2. versében olvasunk egy érdekes dolgot. Azt mondja, hogy Isten a mi menedékünk. Érdekes, hogy menedékvárosokat épített az üldözők elől, Isten Izraelben, de azt mondja, hogy Isten a mi menedékünk. Azt olvastuk a menedékvárosokról, hogy elérhető közelségben voltak. Ez jelzi azt, hogy Isten is elérhető közelségben van. Hozzá lehet menekülni, védelmet lehet, oltalmat, biztonságot lehet kapni nála, és a Zsoltárokban több mint 50-szer olvassuk azt, hogy Isten a menedék. Menedékvárosokat épített, ugyanakkor azt mondja önmagáról, hogy én vagyok az igazi menedék. A keresztények ebben a menedékben hisznek. Végkövetkeztetés. Bármi történt ott a sivatagban, egy dolgot le tudunk szögezni, hogy Isten egy jóindulatú Isten. Csak jóindulatú lehet. Hát egy ilyen jóindulatú Istent mutat be Mózes 4. könyve. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Én kívánok jó egészséget mindenkinek.
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosban.

0: ahová nem hívhatjuk meg Jézust.
1: Pihenés és kikapcsolódás. Fiam, ha vétkezők csábítanak, ne engedj nekik. Fiam, ne járj velük egy úton, ne lépj rá ösvényükre. Példabeszédek 1:10-15. Gondolatok az ígéről. Ha a fiatalok imádkozó lelkülettel törekszenek az Isten iránti hűségre, és szem előtt tartják, mit mondott Jézus Krisztus arról a gyümölcsről, amelynek meg kell teremnie az életükben, akkor fölismerik, hogy a világi szórakozások visszatartják az embereket attól, hogy elfogadják a meghívást a bárány mennyegzőjére. Megtörténik, hogy a szórakozó helyek gyakori fölkeresése által azokat a fiatalokat is elragadja az emberi befolyás varázsa, akiket gondosan megtanítottak Isten útjára, de sajnos ragaszkodnak a világias nevelésben részesült társaikhoz. Ha az elcsábított fiatalok nem rázzák le magukról ezt az ígát, és olyanokat követnek, akiknek a lelkülete nem keresztényi, életük végéig tartó szolgaságba taszítják magukat. Mindenkit meghívnak a szórakozó helyekre. Maradjunk hűek Krisztushoz. Ne keressünk mentséget a távolmaradásokra, hanem nyíltan és szerényen jelentsük ki, hogy Isten gyermekei vagyunk, és egyetlen egyszer sem szeretnénk olyan helyre menni, ahová nem hívhatjuk meg Jézust.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A barátság világnapja. 1958 óta tartják Paraguayban, innen terjedt el több dél-amerikai államban az ünneplése. Az internet és a közösségi média népszerűsévé válása után a barátság napjának ünneplése világméretűvé vált. Az ENSZ közgyűlés 2011. május 20-ai ülésén elfogadta Ramón Artamio Bracho javaslatát a barátság megünneplésére vonatkozóan. A határozat értelmében minden év július 30-át jelöli a barátság nemzetközi napjaként, és felkérte a tagállamokat, hogy méltóan ünnepeljék meg ezt a napot. Ha édesanyádon kívül volt ember az életedben, akivel megoszthattad vágyaid, legtitkosabb érzéseid, terveid, félelmeid, aggályaid, ha volt ember, akinek a vállán kisírhattad magad, aki támogatott és veled szenvedett a bajban, ha volt ember, aki tanácsaival ösztönzött és örült a sikereidnek, ha volt ember, aki a csalódások után táplálta benned a hitet, hogy felépülj, és mindig elfogadott olyannak, amilyen vagy, akkor őrizd a kincset, aminek barátság a neve. Tápláld azt szeretettel, odafigyeléssel, gondoskodással, azonosulással. Egy hét imádság imalánc már lehet jelentkezni. A Református Egyház tiszt újító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívják egyházuk minden gyülekezetét október 5-e és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Változatos programok várják az érdeklődőket Szent István király ünnepén Pannonhalmán. Első királyunk ünnepén, augusztus 20-án Pannonhalma nyitott kapukkal várja mindazokat, akik el akarnak zarándokolni hazánk ősi szentélyébe, hogy részesei lehessenek az itt élő hagyományoknak, lelkiségnek, kultúrának. A túzi Szent Márton tiszteletére emelt pannonhalmi monostor története szorosan összefonódik hazánk történelmével. Szent István királyunk rendelése szerint Szent Márton hegyén a bencés szerzetesek minden nap imádkoznak hazánk fennmaradásáért. Egész nap ingyenes programok várják az érdeklődőket, lehetőséget adva a feltöltődésre. Az időjárásról. Hagyományos nyári napok. Ma csütörtökön gyengén felhős, napos az idő. Eső nem valószínű, és 32-37 fok közé melegszik fel a levegő. Pénteken ismét derült, száraz idő lesz. A déli szél többnyire mérsékelt marad, és 34-39 fokra tetőzik a csúcs.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Apróságok. Időt kell szakítanod embertársaidra. Tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is. Valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted. Albert Schweitzer.

0: egyáltalán nem hasonlít a testvéréhez.
1: Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. 139. Zsoltár, első vers.

Márta próbált láthatatlanná válni, amikor a tanárnő felhúzta a szemöldökét. Tudta, mit jelent ez a tekintet. Márta, hangzott el a neve, miután a tanárnő kinyitotta a naplót. Alaposan végigmérte a lányt, majd ismét belenézett a naplóba. Pataki Márta. Felhúzott szemöldöke elárulta gondolatait. Pontosan úgy nézel ki, mint Tina. Azt javaslom, hogy ne viselkedj úgy, mint ő. A másik padsorból valaki halkan megjegyezte. Ismeri a testvéredet. Azt hiszi, hogy most Tina áll előtte. Az iskolában minden gyerek hallott már Márta nővéréről, Tináról, és mindenkinek élénken élt az emlékezetében, hogy 3 évvel korábban Tinát azért dobták ki, mert kábítószert árult, és megpróbálta felgyújtani az iskolát. Azt hiszi, te vagy Tina, a terrorista, mondta a pattárs mögötte. Márta legszívesebben felkiáltott volna. Nem vagyok Tina. Adjatok nekem is egy esélyt.

ki az, aki olyannak ismer, amilyen vagy, és azt is tudja, hogy mivé válhatsz. Én nem téged látlak. Én azt látom, amit gondolok rólad. A bátyádra emlékeztetsz, aki javíthatatlan gonosz volt, vagy a nővéredre, aki idegesítően okos és fegyelmezett. De még azok az emberek is megbélyegeznek és beskatujáznak, akik nem feltétlenül hasonlítanak össze a testvéreddel. Felemlegetik azokat a szégyenteljes dolgokat, amiket elkövettél a harmadik osztálytól kezdődően. Egyszerűen nem engedik elfelejteni. Sosem felejtik el a csínytevéseidet, így nem kapsz esélyt a változásra. Egyszerűen ők akarják meghatározni, hogy milyen vagy, s hogy milyen légy. Csapdába esel, ha engedsz a nyomásuknak. Ezek az emberek azonban nem értenek meg úgy, ahogy Isten. Megvizsgál és lát, ismeri a gondolataidat, a szavaidat és minden tettedet. Már a születésed előtt ismer téged. Azt szeretné, hogy ne hasonlítgasd magad másokhoz.

0: nem attól ismered fel, hogy ki is vagy valójában, ha hallgatsz azokra, akik különböző kategóriákba sorolnak, hanem attól, hogy az Úr szemébe nézel, mert ő az, aki a legjobban ismer téged. Isten meg tud szabadítani az emberi csapdáktól, hogy követhesd őt, és azzá válhass, akinek megteremtett téged.
1: Közreműködött Balázs László.

0: Növekedjetek az ismeretben.
1: Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Egy jól ismert történetet választott Somogyi László lelkipásztor, mely a Lukács evangéliuma 5. részében olvasható a béna meggyógyításáról. A 20. vers így hangzik: ember, megbocsáttattak a te bűneid.
2: Az első benyomás, az első szómondat, tudjuk, nagyon mélyen megmarad. Meghatározza a kapcsolatainkat, a gondolatainkat. Ha találkozunk valakivel először, vagy mi készülünk egy új közösségbe, vagy akár egy család meglátogatására, úgy öltözködünk, úgy készítjük fel magunkat. Ösztönösen is tudjuk, hogy ez az első, ami látszik rajtunk, ami hallatszik majd tőlünk, az hosszú távra meghatározhatja kettőnk kapcsolatát. Ez az ember most találkozik először Jézussal. Most hallja először. Az első, amit hall: megbocsáttattak a te bűneid. A történet ismerős bizonyára legtöbbünknek. Kapernaumban játszódik, ott Jézusnak volt egy lakása, úgy tudjuk. Hogy az övé volt-e vagy sem, ezt nem tudjuk biztosan, de ott rendszeresen megszállt. Nagyon sokan összegyűlnek ezen a helyen, mert már hallottak az ő gyógyító szeretetéről. Tele van a ház, az udvar, megközelíthetetlen sokaság veszi körül az épületet. És akkor jön ez a négy barát, és hozzák a hordágyon közös barátjukat. Aki béna, Lukács egy olyan orvosi kifejezést használ, ami egyértelműen a bénaságnak a szakkifejezése volt annak idején. További részleteket nem tudunk, de látszik, hogy maga tehetetlen ez a valaki. De nem tudnak Jézushoz jutni vele, lehetetlen. És akkor az élelmes szeretet egy új ötletet talál ki. Menjünk hátra, lapos tetejű izraeli házaknak volt följárójuk, sokszor fönt is időt töltöttek az izraeliek, fölmennek a lapos tetőre, és görögül úgy fogalmaz itt Lukács, hogy a cserepet bontják meg, hát a födémet mondjuk így. Szétszedik, különös munkába kezdenek, nyilván ott potyognak dolgok, por lesz egy kicsit, és zaj is, de nem számít, ezek az emberek mennek és viszik a barátjukat Jézushoz, mert Jézusra van szüksége. De meggyőződésem, hogy ők is meglepődnek ezen a fogadtatáson, ezen az első mondaton. Ahogy most engem ez állított meg, és ezt szeretném megosztani veletek. Hát mennyi minden mással kezdhette volna Jézus? Hát mennyi mindent mondhatott volna? Nem is sorolom a variációkat. Végtelenek szinte. A helyzetet elemezve, vagy a barátok munkáját megköszönve. Bármit. De ami különös, hogy ennek az embernek sem szab semmilyen feltételt. Nem kezdi el itt firtatni a hátterét. Nem kezd el tanítást adni arról, amit a kortársai gondoltak, hogy mindenképpen valami bűn okozati összefüggés van itt a háttérben. Nem elemez semmit. Nem kérdez semmit. Csak így, egyenesen ezt mondja neki: megbocsáttattak a te bűneid. És tudjátok, testvérek, valóban ez az első szava mindenkihez. Az első igazi szava. A szíven ütő szava. Hiszen, hogy eljussunk hozzá, ahhoz mindjárt életében voltak és vannak előzmények. De egyszer csak eljutunk arra pontra, amikor Jézus első szóként, legfontosabb közlendőként, értitek, legfontosabb üzenetként, így ezt mondja a te szemedbe: megbocsáttattak a te bűneid. És itt kezdődik mindig az új. Itt kezdődik az igazi változás. Itt kezdődik a valóságos csoda. Fontosabb és nagyobb esemény, mint hogy aztán ez az ember fölkel a bénaságából. Az is megadatik neki. De Jézus nem véletlenül nem azzal kezdi. Nem, mintha nem látná, hogy béna, hogy beteg, hogy maga tehetetlen. Nem, mintha nem szánná szívéből. Hanem a leglényegesebbel akarja kezdeni. Megbocsáttattak a te bűneid. Ez nagyon érdekes és nagyon fontos. És tudjátok, meggyőződésem, hogy az egyházunk egyik nagy baja és gyöngesége, hogy ezt nem mondjuk el világosan, nem ezzel kezdjük, nem ez a missziónk lényege, hanem mi. Vagy a gondviselő Istent hirdetjük, vagy a feltételeket szabjuk. Mit tegyél előbb? Mit mondjál előbb? Mit rendezzél előbb? És nincs ereje a szónak. És nincsenek gyógyulások. Vannak, na, Istennek még ennek ellenére is. De alig-alig vannak újjászületések. Pedig ha ezt valaki nyitott szívvel meghallja, mint ez az ember, akkor ott újjászületik. Amikor Jézus így belemondja az arcába, hogy ma szoktuk fogalmazni, ember, megbocsáttattak a te bűneid. Uram, de hogy? Még nem tettem ezért semmit. És ha most itt volna közöttünk valaki, aki életében először hallja az ige hirdetést, akkor annak még jobban a szívébe kiáltanám, és kiáltja az ige. Hogy tudod, hogy Jézusnak ez az első szava hozzád? Akármit hallottál az egyházról, hallottál lelkészektől, lelkészekről, hallottál ilyen tanítást, olyan tanítást, ilyen kegyes gyakorlatot, olyan kegyes gyakorlatot, szertartások, szépen sorban keressék, konfirmáció, egyházi esküvő, aztán egyházi temetés, mindent meg lehet tervezni, meg lehet szervezni, de semminek nincs olyan ereje, mintha Jézus téged megszólít, és csak ennyit mond, ember, megbocsáttattak a te bűneid. Menj fel a te házadba, menj el, szabadon, gyógyultan, lelkileg újjászületetten. Érted? Nem kérdezek tőled semmit. Nem kell magyarázkodnod. Nem kell magyarázkodnod. Tudok mindent. Hát ha valaki, Jézus nagyon jól tudta ennek az embernek is az előéletét. Mindent tudott, ő tudja, hogy bizonyos betegségek tényleg összefüggnek a bűneinkkel, mások meg nem. Ez egy nagy titka Istennek, de ezt látjuk, ezt tapasztaljuk, hogy mind a kettő igaz. Igen, vannak betegségek, amik bűneink miatt jönnek ránk, és vannak, aminél ilyet nem tudunk kimutatni. De kell ezen nekünk okoskodni? Kell ezt megfejtenünk? Amikor az első szó a feltétel nélküli kegyelem? Az első szó a feltétel nélküli bűnbocsánat hirdetése? Akkor nem elemezni kell, hanem boldog örömmel megköszönni. Mit hiszel? Magad se tudod, én se tudom. De egyet higgy, megbocsátottak a te bűneid. Ezzel kezd Jézus. Most is, itt is, és újra, amíg egyszer a szíved rá nem dobban, és egy mély elementáris erő át nem járja az életedet. Erre vártam, Uram. Ez hiányzott. Évek, tizedek óta, lehet, hogy templomba járok, de még senki nem mondta így az arcomba, hogy megbocsáttattak a bűneim. Hát most vidd haza. Hát most hidd el. Mert semmi más nem kell tenned, mint elhinni. Ezt látjuk ebből a történetből. Elhinni. És nagyon érdekes, mert ha egy kicsit elemezzük még, akkor ugye fölmerül, hogy ténylegesen hogy álltak itt össze a dolgok, hiszen azért itt vannak a barátok is például. Itt vannak ezek a tényleg jó barátok, és csak jót lehet róluk elmondani, de vajon az ő hitükért kapott bocsánatot ez a beteg? Hát nem. Tudjátok, hogy az ő hitük az minek a jele? Az előkészület jele. Az előkészítés jele, amit kivégzett el. Isten. Isten előkészítő munkájának a jele a barátok hite. Nem a betegé, nem a beteg készült. Szegény nagyon nem is tudott készülni, mert mozdulni se tudott, csak őt vitték. De a te életedben is a körülötted élők rendkívül fontos szolgálatban vannak, és voltak a szüleid, nagyszüleid, keresztszüleid, és most is szolgálatban vagyunk egymás felé, hogy közvetítsük az Isten kegyelmét, hogy elmondjuk Isten szeretetét. Ezt Jézus jelként látja. És még egyszer mondom, nem azt firtatja, hogy na te beteg, nézzük csak a szívedet. Mi van ott benne? Eléggé bánod már a bűneidet? Hát hol van erről szó, testvérek? Eléggé bánod már? Gyötrődsz? Sírsz? Vagy? Na, te ide jöttél, hát megértelek, ugye sokan jöttek már, milyen haszonleső vagy, érdekember. Téged csak az érdekel, hogy testileg felgyógyulj, mit érdekel téged a lélek, mit érdekel téged az Isten, úgy messziről tiszteled őt. Nagyon sok minden kiderülhetett volna erről a betegről, testvérek, ha Jézus elkezdi elemezni, de nem kezdi el elemezni, hanem közli az Isten üzenetét. Megbocsáttattak a te bűneid. És ma is ezt közli velünk. De hát mégis eddigi tapasztalataink, hívő gyakorlatunk alapján, ha csak ennyit mondanánk például a családtagjainknak, ha ennyit mondanánk a rokonainknak, akkor nem tennénk őket könnyelművé, vagy nem tennénk az Isten kegyelmét olcsóvá. Hát csak így mondjuk el, hogy megbocsáttattak a te bűneid? Ez így túl egyszerű, nem? Túl olcsó. Túl felelőtlen. Hát felelőtlenné tesszük őket. Csak közöljük, hogy megbocsáttattak a bűneid. Ézsaiás könyvében az 5. részben ott maga az Úr elmeséli, hogy olyan az ő népe, mint egy szőlő, egy szőlőskert, és szépen felkészíti. És ott részletesen elmondja, hogy mit tett. Megtrágyázta, metszette, kapálgatta, körbekerítette, stb. És nem termett szőlőt. Vadszőlőt termett. És akkor fölteszi Isten a kérdést, hogy hát mit kellett volna még megtenni. De most ezt alkalmazzuk magunkra. Testvér, gondold végig, szerinted neked mit kell ahhoz megtenni, hogy az Úr Jézus megváltson téged? Mit kell ahhoz neked tenni, hogy az Úr Jézus megváltson téged? A válasz kristálytisztán egyszerű. Semmit. Mert az Úr Jézus megtette. Megtette. Mi tudjuk, hogy ez nem olcsó kegyelem, mert neki nagyon fájt. Neki nagyon fájt, szó szerint, hogy minket megváltott a kereszten. De akárhogy nézzük, testvérek, és ez a történet is megerősít, nekünk tényleg teljesen ingyen van. Ha így teszem fel a kérdést, vajon nem elég jó, nem elég tökéletes, amit értettet? Azért kell hozzátenned valamit? Hát akkor majdnem azt mondom, hogy Isten káromló mondatokat mondom. Nem elég jó. Az Isten fia feláldozta az életét, értem, az nem elég jó. Ez nekem még hozzá kell tennem? Hát nem szégyellem magam. Mit akarok én hozzátenni Isten Jézus életéhez, az ő áldozatához? Nem kell hozzátenni semmit. Ezért mondja Jézus, megbocsáttattak a te bűneid. Én mindenért fizettem, tökéletesen fizettem. Felejts el mindent, amit azt gondoltál, hogy te majd hozzáteszel. Hittel fogadd el, és megváltoztatja az életedet.
1: A tetőn át Jézus elé bocsátott béna ember először találkozott az Úr Jézussal, aki mindent tudott róla. Első szavai így szóltak hozzá. Ember, megbocsátattak a te bűneid, és ettől kezdve minden újjá lett ennek az embernek az életében. Ha ez már a mi életünkben is megtörtént, dicsőítsük az Úr Jézust boldog örömmel, felfoghatatlan kegyelméért. Kedves hallgatóink, az ige magyarázat második részét egy hét múlva hallgatjuk majd meg. Addig is Urunk áldását kívánjuk szeretettel, Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán, viszont hallásra!

0: szeretett műfajom, amikor úgy tudunk beszélgetni, hogy jönnek nagyon kritikus kérdések is akár a Bibliával kapcsolatban, a keresztény hit igazságtartalmával kapcsolatban. Fiatalok nagyon keményen belekérdeznek, és nagyon örülök, hogyha ezekről nyíltan és gondolkodva tudunk beszélgetni.
1: Szeretettel köszöntjük a lélekhangoló hallgatóit. Tóth Károly egy évtizede szolgál a nagymúltú soproni evangélikus gyülekezetben. A műsorunkban hallható vele készült interjúban szó esik arról is, hogy számára lelkészként milyen jelentőséggel bírnak a hitkérdéseket boncolgató jó beszélgetések, valamint a történelem is. Tóth Károlyt Győri Gábor Dávid, országos missziói lelkész kérdezi. Tartsanak ma is velünk!

0: Tóth Károly evangélikus lelkésszel beszélgetünk itt az irodájában, Sopronban, egy nagymúltú evangélikus gyülekezetnek a lelkésze, de közben tudományos munkát is végez egyháztörténészként, és ugyanakkor minden lelkészi szolgálat mögött van ezért egy személyes szál és egy személyes történet. És talán, kedves Karcsi, kezdjük innen a veled való beszélgetést, hogy lett belőled lelkész, hogy kaptad az elhívást, milyen történeted van, személyes történeted, ami a hitbeli növekedésedet, fejlődésedet fémjelzi, illetve ezt a szolgálatodat is kialakítottam.
1: Istennek mindenhol vannak emberei. Isten különleges ajándékának tartom például azt, ahogyan nagymamám egy imádkozó asszony volt, és ő volt az, aki már kisgyerekkoromtól elvitt engem a templomba, az ajkai evangélikus templomba, és hát ő volt az, aki Bibliát olvasott, akinek fontos volt az Istennel ápolt kapcsolata, fontos volt a gyülekezet, és ő volt az, aki rengeteget imádkozott értünk a családjáért. És hát így visszatekintve annyira úgy látom, hogy akár az én és a testvéreim élete, ahogy alakult, meg aztán most már a következő generáció is, tehát az én gyerekeim és a testvéreim gyerekei, hogy az, ahol ők tartanak, az biztos vagyok benne, hogy az ő imádságának a gyümölcse. Nagyon sokszor jutó ez eszembe akkor, amikor a 10 parancsolatból az ígéretet halljuk, hogy kegyelmet gyakorlok 1000 ízig, 1000 nemzedékig azokkal, akik szeretnek engem. És én tényleg ezt érzem, hogyha egy családban van egy imádkozó ember, akkor annak a gyümölcsei tényleg, hát a mi esetünkben így 4 nemzedékkel később is tetten érhetőek, de tényleg akár 1000 nemzedéken keresztül is. Abban az időben az ajkai gyülekezet lelkész egy Őr Sándor volt, aki egy nagyon okos ember volt, és az ige hirdetéseken, a hittanórákon keresztül már akkor is sokat kaptam. És aztán ezt egészítette ki később Gyenesdiás táborok konferenciának hívták ezeket akkor, ezeket az ifjúsági táborokat, és aztán utána kerültem a líceumba, Sopronba. Fontos volt a családunkban az evangélikus középiskola, nővérem nyitotta meg ezt a sort egyébként. Ő döntött úgy, hogy hát viszonylag messzire megy középiskolába, de fontos szempont volt ez neki, hogy evangélikus gimnázium legyen, és aztán mi a testvérei követtük őt ebben, és nagyon nagy hatást gyakorolt rám akár itt a hitoktatóm, Alpár Gejza bácsi, aki fiatalként is tanult teológiát, de aztán idősen lett csak lelkész, és itt azért több évfolyamot tudott tanítani a líceumban, és olyan átütő erővel, és hát olyan hatalmas tájékozottsággal és intellektussal közvetítette nekünk határozottan a Biblia igazságait, hogy számon tartjuk egymást, akik az ő hittanosai voltunk, és lelkészek, presbiterek, iskolai igazgatók, és így tovább nagyon sokféle szolgálatot tölt be ez a csapat az egyházban. Szóval az ő hittanórái is nagyon sokat adtak, meg eleve a líceumnak a légköre az, hogy egy egyházi iskolában azért nagyon sokféle hatásért, például egyet hadd említsek meg, ez máig szokásban van, hogy a teológus hallgatók egy hétre hospitálni eljönnek Sopronba. Mert hogy itt sok iskola van, akkor órákat látogatnak, áhítatokat tartanak és így tovább. De ami számomra még fontosabb volt, hogy itt volt lehetőség beszélgetni. Úgyhogy én annyit beszélgettem teológus hallgatókkal, abban a 4 évben itt gimnazistaként, kollégistaként, hogy az bennem is Istennek az eszközének bizonyult így a lelkészi szolgálat felé terelgető úton. Én úgy érzem, hogy az én életemben annyira összekapcsolódott Istennek a megszólító szava és a hitre ébresztő munkája, és rögtön emellett már a lelkészi szolgálatra való elhívás, hogy én ezt nehezen is tudom külön választani. Tehát megtapasztaltam ezt a közösséget, az Istennel való közösséget, emberi közösségeken keresztül, és ez rögtön abba az irányba vitt engem, hogy hát ez nem is lehet máshogy, mint hogy akkor ebből tovább kell adnom valamit, ezzel valahogy szolgálnom kell másoknak.
0: Elgondolkodtatod, hogy egyrészt ott volt ez a személyes megélt hit, amire utaltál, amit idősebbeknél, fiatalabbaknál megtapasztaltál, másrészt meg a gondolkodásnak az igényen, tehát én egy ilyen komoly gyermeknek képzellek el téged, aki figyel a hittanórán, meg nem unatkozik ezek szerint az istentiszteleten sem. A gondolkodás és a hit akkor számodra nem zárta ki egymást már a kezdetektől fogva, hanem inkább tehát a gondolkodás útja is hozzásegített ahhoz, hogy ilyen döntéseket hoz.
1: Igen, talán inkább úgy fogalmaznék, hogy nehezen is tudtam volna olyan hitet élni, ami igyekszik függetleníteni magát teljesen a gondolkodástól, észérvekről. Nyilván nem arról beszélek, hogy bizonyítani próbáljuk meg a hit legfontosabb igazságait, hiszen ezt nem tudjuk megtenni. De valahol azért mégis egy olyan kiérlelt hitet éreztem lelkészeimben, hitoktatóimban, ami mögött volt egy olyan megfontoltság, amikre rá lehetett kérdezni, és amiknél volt miről gondolkodni, és volt miről beszélgetni, volt miről elmélkedni, és ahol nem volt egy olyan magatartás, ami megijedne, vagy elmenekülne a kérdésektől, hanem ami nagyon, nagyon nyitott ezek felé. Úgyhogy én ezt tapasztaltam meg, és azóta is szeretett műfajom, akár nyári táborokban, akár ifis közösségekben, amikor úgy tudunk beszélgetni, hogy jönnek nagyon kritikus kérdések is akár a Bibliával kapcsolatban, a keresztény hit igazságtartalmával kapcsolatban. Én ezt nagyon élvezem, amikor fiatalok nagyon keményen belekérdeznek, és engem a kétség sem ijeszt meg ilyenkor, és nagyon örülök, hogyha ezekről tényleg egészen nyíltan és gondolkodva tudunk beszélgetni.

0: ha jól emlékszem, Paul Tillich 20. századi evangélikus teológus mondja azt, hogy a kételkedés a hit része, és nem pedig az ellentéte. Nekem is sokat adott ez a gondolat, tehát hogy ez benne van, hogy időnként elbizonytalanodunk, vagy kérdéseket teszünk föl, nem vakon hiszünk. Neked volt olyan az életedben, ezekben a vitákban, vagy beszélgetésekben, ahol tényleg ilyen komoly kérdésekkel szembesültél?
1: Kételkedési fázis nekem kevésbé jut az eszembe. Inkább ez az elmélyülés, tehát, hogy a hitbeli igazságot többféle oldalról tapasztalja az ember, tapasztalja akár élményszerűen is, tapasztalja életpéldákon keresztül, tapasztalja érzelmi oldalról is akár. Ezek mellett a gondolkodás, az elméleti alátámasztása mindennek számomra így együtt haladt és egymást egészítette ki. Tehát nem annyira a kételkedés felől közelíteném meg ezt. Persze a kérdések újra és újra felmerülnek az emberben, és egyébként ez szerintem tényleg jó. Tehát, hogy benne élünk valamiben, ami mondjuk kívülállók számára tűnhet úgy, hogy ez egy buborék. Mintha mi nem engednénk be külső hatásokat. Én hiszem, vagy bízom benne, hogy ez mégsem buborék, mert benne élünk ebben a világban, és bennünket is, nagyon, tehát lelkészeket is nagyon sokféle hatás ér. De éppen ezért fontos, hogy azért újra és újra rákérdezzek, hogy mitől is vagyok én biztos a hitemben? Mi alapján jutottam idáig? Szóval az ilyen visszakérdezés azért szerintem fontos.
0: Folytattál történelmi tanulmányokat is. Ez honnan jön? A történelemnek a szeretete? Van ennek valami gyökere? Vagy hogy adódott ez az életedben?
1: Ez is gyerekkori dolog, úgyhogy igazából meg sem tudom magyarázni. És aztán megmaradt egy ilyen történelmi érdeklődés, és aztán ez is úgy ki tudta egészíteni a hitemnek a megélését. És akkor úgy gondoltam, hogy jó, hogyha ebből is szerzek egy megtalpaltságot, ebben is elmélyedek. Úgyhogy tényleg sok mindent hozzáadott egyébként a hitemhez, tehát akár amikor a történelem szakon, az egyetemen akár olyan ókori témákkal foglalkoztunk, amik mondjuk a bibliai történeteket egy kicsit más megvilágításba helyezték, és engem nem bizonytalanítottak el, sokszor megerősítették és színezték azt, amit a Bibliában megismerhettem. Az evangélikus egyháznak a történetéhez is azért sok mindent hozzáadott az, hogy annak a korszaknak, annak a társadalmi háttérnek a történetét jobban láthattam, azzal kapcsolatban szerezhettem háttérismereteket, úgyhogy így a történelem egy ilyen fontos támasszá vált, amellett, hogy ez egyfajta hobbi.
0: Hogyha jól tudom, történelmi szemináriumon találkoztál a későbbi feleségeddel, tehát történelmi események történhetnek egy történelmi tanszéken.
1: Így van, tehát amiket itt soroltam, hogy miket adtak nekem a történelmi tanulmányaim, hát ezeket messze felülmúlva valóban ez a legfontosabb, hogy ott ismertem meg a feleségemet. Valóban ez is egy fontos gyümölcse volt ennek az időszaknak.
0: Tudós pap karakter vagy talán, tehát aki szeret elmélyülni dolgokban, itt az egyház történetben te doktori címet is szereztél. Mi a kutatási területed, és mi az, ami ennek a hozadéka lehet a mai keresztény életünk számára?
1: Elsősorban az 1940-es évekkel foglalkoztam a doktori kutatásaim során. Nem annyira a külső eseményekre koncentráltam, hanem egyfajta belső folyamatot igyekeztem feltárni, és pedig a teológiai élet terén. Mert hogy abban az időben az egyház is azért igyekezett szervezetileg is magát jobban kiépíteni, és így tovább, de hogy ezzel párhuzamosan volt egy nagyon izgalmas belső megújulási folyamat. Például egy Luther reneszánsz volt abban az időben, 20-as, 30-as években kezdődött, és aztán a 40-es évekre erősödött ez föl. Volt is egy ilyen jelszó, hogy vissza Lutherhez, és előre együtt Lutherrel.
0: Ugye a reformáció 400. évfordulója az eleve hozott egy ilyen reformációra figyelést, talán ott ugye a század elején, hogy ez ennek talán egy következő hulláma volt?
1: Igen, az egyfajta gyújtópont volt, tehát a 400. évfordulóra egyrészt több Luther írást is lefordítottak, kiadtak, és aztán kiderült, hogy az emberek ezeket elkezdték olvasni. Aztán emellett például volt egy ébredési mozgalom. Na ez nem annyira német hatásra, hanem részben Finnország irányából, részben pedig angol száz területekről érte el Magyarországot. Ez viszont nem volt annyira felekezet specifikus, tehát nem annyira csak az evangélikusoknál nálunk jelentkezett ez, hanem a többi egyháznál, a többi közösségnél is. És hát ennek is abszolút a 40-es évek volt a csúcsidőszaka. gondolhatunk evangelizációkra, népfőiskolákra, folyóiratokra, könyvekre, énekekre. Olyan mozgalom volt ez, ami egészen átjárta az egyházat. Például a liturgiában is volt egy ilyen gazdagodás, gyökerekhez való visszatalálás, ami egy ilyen nagyon leegyszerűsített formát igyekezett azért gazdagítani abban az időszakban. Vagy például Karl Barthnak a teológiai hatása is ebben az időben érvényesül.
0: Igen, róla mondjunk valamit, hogy mit is jelent az ő munkássága.
1: Az ige teológusának tartotta magát, korábban sokféle filozófiai irányzat hatott rá, és aztán egyre tisztábban az Isten igéjét igyekezett érvényesíteni. Az igét nagybetűvel, mint magát Jézus Krisztust, és az igét, mint a Bibliában az írott igét, és egyre radikálisabban igyekezett mindenféle más hagyománnyal, filozófiai hatással szemben az igének a szerepét érvényesíteni. És ez teológiailag egy nagy átrendeződést jelentett, és ez itt nálunk is, Magyarországon is megjelent.

0: a Lélek hangoló evangélikus műsorban Tóth Károly lelkésszel, egyháztörténésszel Győri Gábor Dávid beszélget.
1: A felvilágosodás, a tudománynak a súlya növekedett, az került előtérbe, és a Bibliát sokan talán mesének tartották, vagy valami régi ilyen hóbortos könyvnek, amire nem lehet építkezni, és akkor itt a 20. században azért kiderült, hogy mégiscsak ereje van ennek, és hogy nem érdemes, talán nem szabad kijátszani a tudományosságot, meg a Szentírásnak az üzenetét egymással szemben.
2: Így van, ez abszolút benne volt. Egyfajta új reformációnak is tekinthető ez, amikor az egyház újra és újra felfedezi a saját üzenetének azt a lényegi elemét, amire újra rá kell kérdeznünk, és újra oda kell tennünk az első helyre. De egyébként ehhez hozzákapcsolódott még egy olyan folyamat, amit én úgy fogalmaznék meg, hogy egy ilyen elmélyülés a tartalomnak a fontosabbá válása. Kicsit igazságtalannak tűnik, így utólag visszatekintve ezt mondani, de én mégis azt látom, hogy korábban a 20-as, 30-as évekig sok szempontból olyan formalitások voltak az egyházunkban. Sokszor, hogyha akkori igehirdetéseket veszünk elő, akkor annyira üres szóvirágok tűnnek elő. Egészen más szempontok, olyan nemzeti vagy filozófiai, amik azért az egyház lényegétől valahol mégis távolabb vannak. És akkor ezek helyett előjött egy olyan eszmélődés, ami egyrészt egy komolyabb teológiai munkát kezdett el, másrészt pedig tényleg fontossá tette azt, hogy az ige hirdetésnek a biblikus tartalma, az egyházi életnek a hitre koncentráltsága kerüljön a középpontba. Az egyházi élet különböző területein, de mindazt tűzte ki célul, hogy tartalmasabb legyen, bibliaszerűbb legyen, a hitet jobban középpontba állító legyen az egész egyházi élet. És érdekes módon azzal egy időben, hogy nagyon sok templom épült abban az évtizedben, a lelkészek száma nagyon megnövekedett abban az időben, gyülekezetek jöttek létre, hát korábbi filiák önállósultak a gyülekezetté, de új gyülekezetek is alakultak az egyházunkon belül. Minden téren egy olyan fajta erősödés, ami belülről fakadt, és tényleg a tartalom felül, a hit felül egy nagyon erős megújítását hozta el az egyházunknak. És utána ezt viszont nagyon külsőleg és nagyon mesterségesen zárták le és folytották el. Sokféle hatása persze tovább élt évtizedeken keresztül, és sokan azt mondják, hogy a kommunizmusnak a 40 évét talán nem is tudta volna túlélni az egyházunk, ha nem lett volna ott a 40-es években az ébredés, meg a luteri teológia újjáéledése. De szóval ez az elvágás is jól mutatja, hogy mennyire része volt ez az egyháznak, és mennyire külső erők kellettek ahhoz, hogy ezt el tudják vágni, és vissza tudják szorítani.
1: Azért 80-90-100 év eltelt ezóta az időszak óta, amiről itt beszélgetünk, és sok mindenben nagyon másfajta világban élünk már. Hogy látod ezt, hogy mi az, ami ebből ma is aktuális? Tehát amikor te kutatod ezt az időszakot, akkor hol találd meg a kapcsolópontokat a mai korral? Illetve van egy másik gondolat is bennem, ahogy itt erről a korról beszéltél, hogy sokakban a 90-es évektől azért volt egy olyan félelem, hogy itt egy olyan fajta restauráció történik, ugye itt a két világháború közötti időszaknak a restaurációja, aminek meg nyilván olyan hordaléka van, amit meg nem szeretnénk, tehát hogy az egyházak itt akkor leuralják a helyzetet. Tehát a mai világunkban, itt a 2020-as években hol vannak azok az igazi aktualitások, amik minket is megeleveníthetnek?
2: 90 körül, de egyébként azóta is, akárhány évtized telt el, érezhető a társadalomban, a kívülállókban egy olyan félelem az egyházakkal szemben, hogy tényleg egy ilyen hatalmi pozícióban leuralva nagyon sok rossz hatást tudnak elteni az egyház, és ez nem egy alaptalan félelem, mert az üres egyháziasság az tényleg nagyon káros tud lenni. Káros tud lenni a társadalom egészére, és különösen káros tud lenni a keresztény hitre. És hát főleg a 20. század első évtizedeiben nagyon sok keserű tapasztalat volt ezzel kapcsolatban, hogy hatalmi helyzetben az egyház hogyan tud visszaélni azzal a bizalommal, amit emberektől kapott. És pont ezzel szemben igyekezett ez a megújulási folyamat is azt megmondani, hogy az üres egyháziasság helyett töltsük meg azzal a tartalommal, amit részben a teológia jelent, részben a megélt hit jelent, mert ezek egymást támogatják. Úgyhogy tényleg ezt egy ilyen fontos tanulságnak tartom, hogy az igazi megújulás az egészen belülről fakad. az mindig az Istennel való személyes kapcsolatból fakad, és mindig összefügg olyan megfontolásokkal, amiken a teológiát értjük. Tehát amikor felteszünk kérdéseket, amikor gondolkodunk, amikor tudományos igénnyel igyekszünk a Biblia igazságait átgondolni és közvetíteni. Minden keresztény embernek a feladata ez, hogy gondolkodó módon viszonyuljunk a hitünkhöz, és könyvek segítségével, beszélgetések segítségével, képzés segítségével igyekezzünk magunkban valóban a hitnek ezt a, nem azt mondom, hogy a hitet racionálissá tenni, mert azt nem lehet. De mégis, ami ezzel kapcsolatban átgondolható és igazolható, azt igyekezzünk átgondolni, mert ebből tud egy olyan növekedés fakadni, amikor a megélt hitnek meggyőződésem, hogy igenis nagyobb ereje van.

0: a Szentírásból táplálkozó és Istenre figyelő életet élni. Ez nem valami valóságtól elrugaszkodott dolog, hanem életszerű dolog tud lenni.
1: Ez hat kössek át egy kicsit, hogy az egyik nagyon kedvenc területem az, hál' Istennek többször előfordul, hogy felkeresnek minket, a gyülekezetünket, olyan felnőttek, akik szeretnének megkeresztelkedni, vagy konfirmálkodni, vagy áttérni másik felekezetből. És akkor ilyenkor mindig elkezdődik egy négy szem közti beszélgetés sorozat, amikor én mindig nagyon nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy végig menjünk a keresztény hit tartalmán, beszéljük végig. A hitnek tényleg ezt a tartalmát, és hatalmas igény van erre. Nagyon jó beszélgetések ezek, amikor nekik van valamilyen felületes képük az egyházról, és hogy akkor ezzel szemben arról kezdünk el beszélgetni, ami a fókusza a keresztény hitnek, amit mi vallunk, és intellektuálisan is érdekli őket, és aztán ez hat az Istennel való kapcsolatukra, és hat az egyházzal, a gyülekezettel való kapcsolatukra.
0: Egy néhány mondatot beszélünk még arról, hogy Sopronban ugye diákoskodtál, és most már évtizedeit lelkészi szolgálatban vagy. Egy nagy múltú, tényleg egyháztörténeti jelentőségű gyülekezet ez, ahol néhány évvel a 95 tétel kiszögezése után már lutheri szellemben prédikálnak, a feljegyzések szerint 1500-as évekre megy vissza, hogy az iskola alapítás, tehát itt nagy történelem van a háttérben, de hogy látod a gyülekezetnek és a lelkészi szolgálatnak és a missziónak a lehetőségeit itt a 21. században?
1: Igen, valóban nagy múlt. Egyébként ez nem csak azt jelenti, hogy elindult akkor valami, hanem van egy folytonosság. A múzeumunkban van egy lista az ajtó mellett, amelyik felsorolja a lelkészeket, és tényleg elindul 1520-tól Kristóftól, és aztán ott vagyunk a végén mi maiak is. És a két végpont között gyakorlatilag folyamatos a felsorolás. Van itt egy nagy hagyomány, ami érezhető abban, hogy több családban, sok nemzedékre visszamenőleg ott van az evangélikus egyházhoz tartozásnak a hagyománya, meg egyébként emellett a német nemzetiségi gyökerek is nagyon erősek sok soproni családban. De hát aztán ennek személyessé kell válnia.

0: gyerekes családok, és Isten tiszteletet ünneplünk, aminek a középpontjában Isten igéje van. Erre ekkora igény van, és ez tényleg egy olyan közösség, ahol ismerik egymást a családok, és nagyon sok személyes kapcsolódás alakul ki. Konfirmandus csoportunk is minden évben elég nagy, illetve egy jó ifi is van most már hosszú ideje. Például ezen a téren nagyon erős a közösség. Aztán több más téren a bibliaóránk, van olyan asszonykör, férfikör, amelyik összejön havi rendszerességgel. Szóval több olyan kis csoport van, amikben nagyon személyesen tudunk elmélyülni az Istennel való közösségben és az egymással való közösségben. És hogy ezek mellett van egy nagyobb kör is, ezt kiegészíti az, hogy van egy híre a városban ennek az evangélikus gyülekezetnek, és hát az intézményeknek van egy nagy intézményhálózatunk. Ez az intézményhálózat tényleg eszközzé tud válni, és nagyon sokan egyik vagy másik intézményen keresztül kerülnek kapcsolatba az evangélikus egyház szolgálatával, akár idős gondozás terén, akár a gyerekek köznevelése terén végzett szolgálatba, és aztán ezen keresztül családok nagyon sokszor elkezdenek a gyülekezethez is kapcsolódni, egymáshoz is kapcsolódni, és ezeken keresztül az Úristenhez kapcsolódni.
1: Tudnál-e olyan igét mondani, esetleg igei üzenetet, ami fontos a te életedben?
0: Az év igéje, mindent vizsgáljatok meg, ha jót tartsátok meg. Én úgy érzem, hogy ez kicsit rímel a beszélgetésünknek a témájára is. Nagyon sokféle hatás ér bennünket, és nagyon sok minden tünteti fel magát igaznak. Fontos, hogy legyen bennünk egy kritikai érzék. Szeretettel bíztatok mindenkit a kérdéseknek a feltételére, és annak a megtapasztalására, hogy az Istennel való kapcsolatban és az Isten igényében igenis meg tudjuk találni azt a megingathatatlan és megtartó biztonságú pontot, amire szükségünk van.

A Magyar Evangélikus Rádió Misszió műsora a Lélekhangoló szól. Az elhangzott interjúban Tóth Károly, soproni evangélikus lelkészt, egyháztörténészt kérdezte Győri Gábor Dávid, missziói lelkész. A beszélgetés meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ és Rádió Misszió honlapján is, amelyet a missio.lutheran.hu webcímen találhatnak meg, de jelen vagyunk podcastként a Spotify-on is, Lélekhangoló néven. Hallgassanak, kövessenek minket, várjuk visszajelzéseiket is. Az evmis@lutheran.hu e-mail címen, illetve SMS-ben a 0620 620 36 79-es számra. Szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól, Erős vár a mi Istenünk.

0: hír összeállításunk következik.
1: Ökumenikus istentisztelet az államalapítás ünnepének előestéjén. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa ökumenikus hálaadó istentiszteletet szervez állami ünnepünk előestéjén, augusztus 19-én, szerdán 18 órára a budavári evangélikus gyülekezet templomába. Az ünnepi istentiszteleten a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának szolgálatában is együttműködő hazai egyházak, római katolikus, református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi, anglikán és ortodox főpásztorai végzik a szolgálatot. Igét hirdett Steinbach József, református püspök, az ökumenikus tanács elnöke. Továbbá szolgál Erdő Péter bíboros és Kondor Péter evangélikus püspök, a tanács alelnöke is. Leó pápa felhívása a Szentföldért. Térjenek vissza a tárgyalásokhoz az igazságos megoldásról. A Szentatya július 26-án, vasárnap, az Úr Angyala imádság alkalmával Cisjordánia és a gázai övezet kapcsán azt kérte, tartsuk tiszteletben minden ember egyenlő méltóságát, elutasítva az újabb katonai akciókat és az egyoldalú döntéseket. Arra szólított minden érintett felet a Közel-Kelet kapcsán, hogy függesszék fel a támadásokat, nyissanak teret a párbeszédnek és a diplomáciának. Leó pápa a következő szavakkal emelte fel hangját a békéért és a kiengesztelődésért. Sürgető felhívással fordulok a felelősökhöz, hogy térjenek vissza a tárgyalásokhoz olyan igazságos politikai megoldásról, amely minden ember egyenlő méltóságán és azonos jogain alapul, valamint utasítsák el az újabb katonai akciókat és az egyoldalú döntéseket. Szívem mélyéből kérem az összes érintett felet, hogy függesszék fel a támadásokat, és sürgősen nyissanak ismét teret a párbeszédnek és a diplomáciának, hogy mielőbb eljussanak az egész térség által oly nagyon vágyott békéhez. Augusztus végén ismét Szeretett Lángfesztivál lesz Budapesten. Budapesten a Mária Remetei Nagy Templom parkjában augusztus 29-én 9 órától ismét megrendezik a Szeretett Lángfesztivált. A Szent Mise főcelebrása Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök lesz Szilágyi Szabolcs, Pilis Csabai plébános, az egyéni szentségimádásról fog tanítani. Szabó József pap korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről beszél majd. A 10 óra 30-kor kezdődő Szent Mise főcelebránsa Martos Levente Balázs homíliájának témája: mit tehetsz a leendő hivatásokért, mit tehetsz papjaidért? Beszédének vezérfonala a Szeretett Láng lelki napló egyik üzenete: nem csak a még el nem indult hivatásokat ajánlom különös figyelmetekbe, sokkal inkább a már elindult papi hivatásokért hozzatok áldozatot. Az időjárásról. Hagyományos nyári napok. Ma csütörtökön gyengén felhős, napos az idő. Eső nem valószínű, és 32-37 fok közé melegszik fel a levegő. Pénteken ismét derült, száraz idő lesz. A déli szél többnyire mérsékelt marad, és 34-39 fokra tetőzik a csúcs.
0: Híreinket hallották.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Szeretettel köszöntöm azokat, akik hallgatnak ma minket. Egy olyan kedves vendégem van, akinek a nevével már találkoztak, Dobos János, az Állampolgári Bizottság, az Emberi Jogokért Alapítvány elnöke, újból a rádió, és az én vendégem is, ha mondhatom ezt. És Gábelbe fogja ismét kérdezni Jánost különböző dolgokról. Röviden, ugye már a múltkor is, amikor volt egy beszélgetés veled, beszéltél az alapítvány működésén, nagyon-nagyon röviden, még egyszer azok kedvéért, akik nem hallottak az alapítványról, elmondanád a tevékenységkörötöket?
1: Hát köszönöm szépen, és én is szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat. Én is azt gondolom, hogy érdemes megnézni, mivel foglalkozunk, hiszen ehhez kapcsolódik a mai műsornak ugye a témája. Az alapítvány, amelynek én a képviselője vagyok itt, ez egy speciális jogvédelemmel foglalkozik, olyannal, amivel kevesen. Olyan embereknek nyújtunk ingyenes jogsegélyt, akikkel jogtalanság vagy visszaélés történt egy pszichiátriai osztályon vagy intézményben. Uh-huh. Tehát mondjuk valaki bekerült a pszichiátriára, és ott valamilyen jogtalanság érte bántalmazták, vagy eleve a bekerülésnek a körülményei vitatottak, vagy úgy érzi, hogy jogtalan volt, vagy elhanyagolták, rosszabbodott az állapota. Nagyon sokféle dolog van, amivel minket megkeresnek. Uh-huh. Minden esetre mi ezzel a területtel foglalkozunk, és hát persze azon túl, hogy van egy jogsegélyszolgálat, ugye általánosabban is foglalkozunk azzal, hogy amit mi találunk a munkánk során, hogy milyen általános problémák vannak ezen a területen, uh-huh. Ezeket eljuttassuk a nagyközönséghez, illetve azokhoz az emberekhez, akik döntéshozói pozícióban vannak, tehát tudnak tenni valamit, hogy ezeket a fajta uh-huh. visszaéléseket felszámoljuk. És hát ezt csináljuk már, most már több mint 30 éve Magyarországon.
0: Hát ez már egy szép szám.
1: Hát igen.
0: Értem. Ennek a műsornak az a címe, hogy testi-lelki jól létünk, és ugye mi megbeszéltük előre, hogy egy filmről fogunk beszélgetni, egy dokumentumfilmről, ami azt hiszem, hogy tényleg kapcsolódik a testi-lelki jól létünkhöz. Az, hogy hogyan, azt pedig majd mindjárt kifejtjük, és mindjárt közelebbről is megvilágítjuk. Tehát ez a film, ez tavaly decemberben debütált, és az a címe, hogy Recept az erőszakhoz.
1: Igen.
0: Ami már önmagában is egy ilyen megdöbbentő cím a számomra, és valahogy erről nagyon sok szó van a médiában, hogy tényleg egy olyan világban élünk, ahol az ember azt gondolja, hogy egyre több a veszély. Tehát és akkor most nem is a háborúkat akarom itt kiemelni, hanem bármikor az ember bekapcsolja a tévét vagy a rádiót, akkor édesapa a gyerekeit ugye erőszakosan bántotta, édesanyja gyereki, tehát olyan megdöbbentő hírek hangzik el manapság a médiában, amin az ember így elgondolkozik, hogy most akkor a világunk ennyire megváltozott, ennyire kifordultak magukból az emberek, vagy hogy mi történt, és valahogy senki nem érti az okokat. Tehát azt látjuk, hogy ez a világ egyre jobban tele van erőszakkal, de hogy mi történt, és arra meg nincsenek válaszok. És nagyon sok indok hangzik el össze-vissza, hogy a videójátékok, meg az erőszakos filmek, meg ilyesmi. Szerinted tényleg azoknak van eszköze, hogy egyre több az erőszak a világban?
1: Cseles a kérdés, mert ugye rávezet minket a mai témánkra, de valóban én is azt kell, hogy mondjam, hogy azok a fajta erőszakos cselekmények, amik manapság szinte mindennaposak a médiában, uh-huh. Én nem emlékszem, hogy gyerekkoromban ilyenek lettek volna, és ugye ide tartoznak például azok az iskolai lövöldözők is, amik leginkább mondjuk az Egyesült Államokban, vagy Nyugat-Európában bukkannak föl, de hát ma már ezek úgy szóval mindennaposak. Tehát, sőt, hát tudom, mert ugye hozzá tartozik a területünkhöz ennek a vizsgálatához, hogy sokszor már vannak olyan iskolai lövöldözések, amiket be sem mondanak a hírekben. Annyira szokványossá váltak. De hát attól még mindegyik egy-egy önálló tragédia.
0: Igen.
1: És néhány évtizeddel ezelőtt ilyenek nem voltak. És emlékszem, hogy a dr. Thomas Szász, aki világhírű magyar származású pszichiáter professzor, őneki van egy ilyen, volt egy ilyen mondása, hogy 50 évvel ezelőtt, vagy hát amikor ezt mondtam, most már lehet, hogy több, 50 évvel ezelőtt Amerikában voltak gyerekek, és voltak fegyverek. Mégsem uh-huh. voltak iskolai lövöldözések.
0: Hát igen.
1: És tényleg kérdés, hogy akkor mitől válik ennyire erőszakossá a világ? Most azon túl, hogy sokféle folyamat zajlik. Uh-huh. És ugye nem is kell túlzottan pesszimistának lenni ahhoz, hogy az ember azt lássa, hogy a társadalom hát eléggé egy süllyedő pályán van sajnos, elég régóta. De ezzel együtt is van egy olyan tényező ebben az egész kérdésben, ebben a konkrétan ezekben az erőszakos esetekben, amire nagyon kevés fókusz kerül, vagy inkább azt mondom, hogy indokolatlanul kevés, vagy jóval többet is megérdemelni. Uh-huh. És tulajdonképpen ez a film, amit említettél, a recept az erőszakhoz, ez ezt a témát dolgozza föl. Nevezetesen, hogy ugye elmondjam, ne legyen már itt egy rejtély, aztán kifejtjük majd, arról van szó, hogy bizonyos pszichiátriai szerek, olyan gyógyszer, nem nagyon szeretem ebben az esetben a gyógyszer szó használtat, de mégiscsak ez a közismert szó, olyan pszichiátriai gyógyszerek, amelyeket napit-nap írnak fel embereknek, hogyan válthatnak ki embereknél erőszakos viselkedést, azt, hogy az ember egy álmokfutásba kezd. És ez elsőre ez esetleg ilyen irreálisnak tűnhet, vagy az ember legyinthet, hogy nem, vagy ez nagyon ritka, de majd mindjárt át fogjuk beszélni ezt a témát, és azt hiszem, hogy ki fog derülni, hogy sajnos ez nem egy bagatellizálható probléma.
0: Hát igen, elég keményen hangzik egyébként, és nekem van egy olyan saját tapasztalatom, illetve egy saját eseményem, egy sztorim, hogy utaztam vonaton vidékre, és kiderült, hogy akivel egy fülkébe kerültem, ő egy rendőrsrác, és mesélte, hogy hát Budapestnek a legkeményebb kerületében teljesít szolgálatot, azt hiszem ez a 6.-7. kerület, és mesélte, hogy volt egy férfi, aki körülbelül ilyen 60 kilogrammos volt, teljesen be volt lőve, tehát droghatása alatt állt, és négyen, és nagyon erőszakosan viselkedett. És négyen próbálták lefogni. És ez a srác is azért egy eléggé nagy darab, valaki volt ez a rendőr, és mondta, hogy azért a többieket csak kellett félteni így a súlyukat, meg az erőket, és négyüket gyakorlatilag le tudott gyűrni ez az illető. Tehát négyen nem tudták a földön tartani ezt a 60 kilós embert. És ugye nagyon érdekes ez a történet olyan szempontból, hogy a kábítószernek láthatóan ez a hatása. Na most az a fura, hogy amiket látunk, és ugye amit már így súroltad, ezt a szert, hogy a kábítószer egy illegális dolog, de valahogy olyan, mint hogyha ugye ez a másik szer, amiről beszélünk, ugyanezt hatást ki tudja váltani, de az meg legális. Hiszen akkor ezek szerint legálisan az erőszakot fel lehet írni vényre, fel lehet írni receptre, mert azért ez eléggé. Tehát a kábítószert azt nem lehet, de akkor van egy szer, ami ugyanezt a hatást kelti, azt meg fel lehet.
1: A nagyon fontos dologra kérdeztél rá, mert olyan dolog ez, amiről meglátásom szerint, vagy amennyire emberekkel beszélgetek, az embereknek egy jelentős része nem tudja ezt. És ez néha számomra kicsit bosszantó, mert nekem meg sok szempontból magától értetődő, miután ezzel foglalkozom. De igenis látni kell azt, hogy ahogy mondtad, vannak illegális drogok, meg vannak legális drogok. Persze, ezt azért sokan tudják, hogy hát igen, jó, persze az a fájdalomcsillapító, amit beszedek, hát persze az egy ilyen tudatmódosító szer, de azért ez enyhe, meg ugye gyógyászati, hát jó, igen, végül is igen. De ezzel együtt igenis vannak olyan pszichiátriai szerek, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy ezeknek a többsége olyan, ami kémiai szempontból ténylegesen kábítószer kategóriába esik. Uh-huh. Ezzel nem mondok semmi eretnekséget, ebben nincsen semmi vádlás, ez egy tudott dolog. Tehát ha valaki ismerős orvosi, gyógyszerészi rálátása van a dolgokra, akkor ez egy tudott dolog, hogy még a gyerekeknek hiperaktivitásra felírt különböző szerek, ennek egy jelentős része is szintén konkrétan kábítószer kategóriába esik.
0: Tehát tulajdonképpen, bocsáss meg, hogy szabad bevágok, tehát tulajdonképpen magát az idegrendszert stimulálja, tehát az idegrendszert tudja olyan hatás érni, ami gyakorlatilag kihat aztán más szervünkre is, vagy az agyunkra, stb. Ugye hát az agya az idegrendszernek a vezérlőrendszere, tehát hogy egészen ezeket az ideg sejteket érinti, hogyha jól értem.
1: Igen, a legjobb tudomásom szerint az, hogy tudatmódosító, az azt jelenti, hogy a központi idegrendszerre hat, tehát valóban az agyra és az idegekre, és hát ugye azt tudjuk, hogy a kábítószerek azok ezt teszik, de nagyon sok orvosilag felírt szer is, elsősorban a pszichiátriai szerek ugyanilyen droghatást váltanak ki, amikre valamiért ráfogják, hogy ennek van egy orvosi vagy terápiás értéke. És ugye ebben sokszor egyébként az a csapda, hogy ez a droghatás, amit kivált egy-egy ilyen szer, ez kívülről nézve tűnhet pozitívnak, elsőre legalábbis. Uh-huh. Egy picit tágabban, ha nézzük, akkor még azt is elmondhatjuk, hogy ugye, ha egy kémiai anyagot, mondjuk azt, hogy bármilyet, beviszünk az emberi szervezetbe, egy olyan kémiai anyagot, ami egyébként nem, nincs otthon a szervezetben, tehát nem természetes módon nem lenne benne, bekerül a szervezetbe, azt elkezdi a szervezet feldolgozni, és az ki fog váltani egy sor hatást. Hogy hányat, az a szertől függ, lehet, hogy kettőt, lehet, hogy tizet, lehet, hogy 50 féle hatást, elváltozást fog okozni. És ugye ebből lehet, hogy van mondjuk kettő, ami előnyös, azokat elnevezik a szer hatásainak, hogy azt mondjuk, hogy na, ez a gyógyhatása, a többit meg elnevezik mellékhatásnak. Valójában arról van szó, hogy ez a szer kivált X különböző hatást a szervezetben, és ez már csak pozícionálás kérdése, hogy mi az, amit pozitívnak tekintünk, mi az, amit negatívnak, vagy mi az, amit gyógyhatásnak, mi az, amit mellékhatásnak. De a mellékhatás ugyanúgy hatása annak a szernek, mint az, ami ugye láthatólag valami pozitív változás. Na most az ilyen szereknél, amik a központi idegrendszerre hatnak, tehát tudatmódosító szerek, lehetnek olyan hatások, amire az ember azt mondja, hogy ő, de jó, az pozitív. Ha valaki mondjuk zaklatott, ideges, beveszi, megnyugszik, lehet, hogy egy kicsit csorog a nyál a szája szél, azt le kell törölni, akkor maximum, de hát most már megnyugodott. Vagy éppen ellenkezőleg egy olyan szert vesz be, ami stimulálja a szervezetét, ugye, ha valaki mondjuk mindig álmatag, akkor fölpörgeti őt, és élénkebb lesz tőle. De ezek alapvetően kémiai hatások a szervezetben. Tehát egy olyan esetben is, amikor valaki mondjuk depressziós, vagy skizofrén, ugye ezekre az állapotokra szokták egyébként a legerősebb ilyen szereket fölírni, amennyire mi ezt látjuk a tapasztalataink alapján. És ezek a szerek sem tesznek más, mint hogy valamilyen kémiai változást okoznak az illetőnél. És hogyha az ember elég alacsonyra teszi a mércét azzal kapcsolatban, hogy mit fogadunk egy gyógymódnak, akkor mondhatja azt, hogy hát ez pozitív. Hát a depressziót felpörgeti az antidepresszáns. Vidámabb lesz tőle. De hát ez nem oldotta meg azt a dolgot, amitől az illető depressziós lett. Ezt a depressziós, ezt meg megint idézőjelbe teszem, mert ez meg egy olyan címke, amiben annyi minden belefér, és annyi mindent ráfognak, hogy ez igazából nem tekinthető egy egységes diagnózisnak, mint mondjuk egy, most mit mondok valamit, egy cukorbetegség, vagy valami. Szóval mindegy, ez már csak mellékszál, zárója bezárva. Szóval a lényeg az, hogy a kiinduló ponthoz visszatérünk, hogy igen, ezek kémiai szempontból ugyanúgy kábítószerek, mint az utcai kábítószerek, de valamilyen okból ezeket legálisnak tekintik.
0: Igen, meg az a fura, hogy megnéztem ezt a dokumentumfilmet, és nagyon profil lett egyébként megcsinálva, tehát tényleg mindegy ilyen amerikai thriller, és tényleg van egy csomó ilyen híradó bevágás benne, tehát elég életszerű, tehát hogy tényleg alá van támasztva ez az egész, és ugye maga az antidepresszáns azt jelenti, hogy anti-ellen, és a depresszív az egy mélypont, az ugye egy lelki mélypont, és ugye az ember akkor tényleg azt gondolná, hogy ezek a szerek a depresszió ellen hatnak, holott meg a filmek pont azt mutatja be, hogy egy teljesen átlagos emberből nem hogy egy nyugodtabb embert alakítanak ki, hanem pont az agressziót erősítik fel. És akkor ugye utaltál már arra, hogy ami szerintem az egyik sajnos legveszélyesebb hatás ezeknek a szereknek, pont amit mondtál, hogy én is sok ilyen véleményt hallottam, hogy vannak az iskolai lövöldözések. Tehát az tényleg az én gyerekkoromban is, hogy valaki bement az iskolába egy 12-től 16 éves diák. Tehát ráadásul még csak nem is egy felnőttről beszélünk, aki mondjuk bekattant, megzakkant, tehát ezzel dolgot lehetne mondani, hanem egy fiatal, és rengeteg ilyen van, és egy teljesen magából kikelt, agresszív, ugye másokat bántalmazó, hát most kimondva azt, hogy gyilkos válik belőle. És akkor van ez az érv, hogy hát igen, mert ott vannak a fegyverek Amerikában, meg ugye megint a videójátékok, tehát hogy láttam ilyen könyvet, hogy külön egy könyv szólt erről, hogy mik okozzák ezeket a dolgokat, de hát könyörgöm, tehát attól még, hogy valakinek otthon pisztolya van, vagy puskája van, azért én nem gondolom, hogy bemegy, és egy iskolában aztán véglövöldöz mindenkit.
1: Így van, és kevesen veszik észre, most csak hogy erre ráfűzzek egy másik gondolatot, ami ide illeszkedik. Először mielőtt a gondolatot hozzáfűzném, hadd osszak meg néhány konkrét adatot, mert ezeket nagyon kevesen ismerik. Készítettünk erről egy kiadványt, abból olvasom föl, mert addig gyűjtöttük ezeket a dolgokat, hogy ezek a szerek, amiket tényleg igen nagy számban írnak fel, majd erről is hoztam adatot, hogy mennyire nagy számban, még Magyarországon is, ezek milyen hatást váltanak ki. Például az antidepresszánsok, amit ugye, ahogy említetted is, depresszióra szoktak felírni. És ezek az adatokat, ezeket onnan szedtük, hogy az interneten fellelhető az Országos Gyógyszerészeti Intézetnek a weboldalán az Magyarországon forgalommal lévő összes gyógyszernek a teljes orvosi leírata, tehát az az összeírás, amit az orvosoknak szól, amiben minden adat benne van, ami arról a szerről ismert. Tehát egy komplett uh-huh. adatbázis, ez nyilvánosan hozzáférhető, nem uh-huh. nehéz ezeket kigyűjteni. Uh-huh. És ebből az adatbázisból a következőt tudtuk meg, az antidepresszánsok egyebek mellett kiválthatják a következő mellékhatásokat. Depresszió, érdekes, hogy antidepresszáns depresszió okozhat. Rémálmok, szorongás, idegesség, izgatottság, hallucináció, zavartság, agresszív viselkedés, pszichotikus zavar, öngyilkossági gondolatok és viselkedés, alvajárás. Uh-huh. Ilyesmiket okozhatnak.
0: Hát ez nem egy pozitív lista, mondjuk.
1: Nem azt jelenti, hogy aki elkezdi szedni, az mindenkinél ez elő fog jönni, de hát ez olyan, mint egy orosz rulett, hát uh-huh. nem lehet tudni, hogy kinél fog előjönni. Uh-huh. Az, hogy agresszív viselkedést fog okozni nála, vagy öngyilkossági gondolatokat. Uh-huh. Emlékszem rá, van nekünk egy kiállításunk, amivel szoktunk turnézni az országban, és sok évvel ezelőtt egyszer Debrecenbe mentünk ezzel a kiállítással, és volt egy idős úr, nézegeti ezeket a kiállító paneleket, pont ezt a részt nézte, hogy ezekről a szerekről volt szó, és mit okoznak, és oda jött hozzám, és azt mondja, hogy képzeljem el, nagyon érdekes, a feleségével történt az, hogy volt egy időszak, amikor a családban több haláleset történt egymás után. És az asszony nagyon, nagyon maga alatt volt emiatt. Elmentek pszichiáterhez, antidepresszánst írtak fel neki. Elkezdte szedni, és egy idő után az asszony elkezdte mondani, hogy ő öngyilkosságon gondolkodik. Hmm. Elkezdte foglalkoztatni az öngyilkosság gondolata. Hmm. Megijedtek, abba hagyták a szernek a szedését, elmúlt. Se soha előtte, se soha utána nem volt. Eszébe se jutott az asszonynak, hogy öngyilkossággal foglalkozott, hmm. csak amíg szedte ezeket a szereket. Tehát nagyon érdekes. Aztán ott vannak az antipszichotikumok. Ugye ez megint antipszichotikum, uh-huh. ezeket pszichózisra írják föl, vagyis hát elmezavarra, elmebajra uh-huh. mondjuk.
0: Tehát ezek akkor még erősebb gyógyszerek mondhatjuk, vagy nem feltétlenül, mert hogyha már elmezavarra írják
1: fel? Más típusú szer, más mert az antipszichotikum, és nem vagyok gyógyszer, és nem vagyok orvos, tehát én csak azt uh-huh. tudom mondani, amit én látok a tapasztalatomban, az antipszichotikumok azok letompítják inkább az embert, az antidepresszánsok azok meg ugye a depresszióból kihozzák fel, pörgetik, uh-huh. hogy élénkebb, vidámabb legyen, egy kicsit így idézőjelbe téve. Az antipszichotikumok mellékhatásai a hivatalos gyógyszerlistából. Depresszió, rémálmok, álmatlanság, öngyilkossági gondolatok és viselkedés, alvajárás, nyugtalanság, zavartság, szorongás. Hát köszönjük szépen. És lehetne még sorolni ezeket, a stimulánsok, vagyis serkentőszerek, és ide tartozik több olyan szer, amit gyermekeknek adnak hiperaktivitásra, ADHD-ra, meg hasonló dolgokra, azoknak a tünetei, vagy a mellékhatásai között is ilyenek találhatók, hogy agresszív viselkedés, ellenségesség, pszichotikus vagy mániás tünetek, öngyilkossági gondolatok és viselkedés. Hát azért, még ha nem is minden gyereknél jön ez elő, de hát azért ennek a fele sem tréfa, én azt gondolom. Hát.
0: Igen, meg bocsáss meg, hogy szabadba vágok. Én ugye van az a mondat, hogyha meghal 1000 ember, az hír, de hogyha egy ember meghal, az tragédia. Tehát amikor valakinek a gyerekével vagy családjával történik, ez azért ebből óriási tragédia lehet egyébként.
1: Nyilvánvalóan igen. Igen. Szóval ez a helyzet a mellékhatásokkal.
0: Én még azt szeretném egyébként ezzel kapcsolatban kérdezni, hogyha ezek tényleg ott vannak, ezen az oldalon is elérhetőek ezek az adatok. Én akkor azt nem értem, hogy erről miért nem tudunk. Tehát nekem is vannak olyan ismerőseim, akik bementek a pszichiáterhez, a lánya kapja mondjuk az antidepresszánsokat, tehát hogy ezt szedik, de nem emlékszem, hogy ezeket említették volna. Tehát beszéltem egy apukával például, és a lánya rendszeresen azt hiszem heti, nem is tudom hány darab gyógyszert kell beszednie, de nem rémlik, hogy azt mondta volna, hogy hát igen, egyébként azért óvatosan próbáljuk adagolni a lányunknak ezt a gyógyszert, mert azt mondta a pszichiáter, hogy ilyen is ilyen mellékhatása van. Tehát hogy akkor ezt nem lenne úgymond kötelező elmondania egy orvosnak, egy pszichiátriai orvosnak?
1: Két dolog van itt. Egyrészt bármilyen orvosi beavatkozást elvileg tájékozott beleegyezés alapján lehet végrehajtani. Tehát az orvosnak elvileg kötelessége lenne tájékoztatni a pácienst bármilyen következményről, lehetőségről, ami azzal a kezeléssel fennáll. Tehát ez elvileg alapvető. Most más kérdés, hogy a mindennapokban mennyire.
0: De ez csak elvileg? Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy bemegy valaki a pszichiáterhez, a pszichiáter felírja a gyógyszert, vagy az antidepresszánst, ugye, és akkor alá kell írni egy nyilatkozatot. Tehát ezt nem így kell elképzelni, hanem úgymond hippokratészi esküvől, vagy nem is tudom, el kéne mondani ennek a mellékhatását.
1: Hát igen.
0: És ez egy elméleti dolog lenne.
1: Legalább amúgy. Szóban igen, vagy valami. Ugye a józanész is azt diktálná, hogy ha az orvosnak az a szándéka, hogy segítsen a páciensén, akkor fölvázolja neki, mik a lehetőségek, és hagyja, hogy eldöntse az illető, lévén, hogy az ő életéről van szó, hagyja, hogy eldöntse. Na most a másik fele a dolognak viszont az, hogy képzeld el azt, hogy mondjuk valami történik veled az életben, és magad alatt vagy, és elmész egy pszichiáterhez, hogy segítséget kérj mondjuk. Igen. És ő teljesen őszintén tájékoztat téged. Nézze, itt van ez a gyógyszer, amit most fölírok magának, ez depresszióra van, ez arra van, hogy ha az embernek ilyen levertsége van tartósan, akkor ez segít kihozni belőle. El kell, hogy mondjam önnek a korrekt tájékoztatás keretében azt is, hogy egyrészt nem tudjuk, hogy ennek a szernek mi a pontos hatásmechanizmusa, tehát hogyan fejti ki a hatást, és nem tudjuk, hogy a mellékhatások közül melyik fog önnél bekapcsolni, ami lehet, ugye ahogy az előbb említettem, lehet depresszió, rémálom, szorongás, öngyilkossági gondolatok vagy agresszív viselkedés is. Te feliratnád magadnak ezt a szert, ha kaptál egy ilyen tájékoztatót róla?
0: Hát én mondjuk biztos nem, tehát
1: jó,
0: te biztos ez magában
1: nem,
0: is megdöbbentő.
1: Egy józanul gondolkodó ember, én szerintem azt fogom mondani, hogy várjunk csak, hát lehet, hogy akkor inkább el vagyok én ezzel a problémámmal, inkább nincsen, hogy ilyesminek tegyem ki magam, és hát tulajdonképpen ez történik, hiszen és megint olyan vizekre elvezünk, amiről sokat lehet beszélni, meg nem akarom túlzottan borzolni se a kedélyeket, de hát azért az ma már egy nyílt titok, hogy a gyógyszeripar mennyire beleteszi a lábát az orvoslásnak a területére. Könyvek jelentek meg arról, rengeteg cikket lehet találni az interneten, hogy hogyan jutalmazzák a gyógyszergyárak az orvosokat, akik elegendő szert írnak fel nekik, elviszik őket jutalomüdülésekre, és stb. Erről rengeteg irodalom van, tehát nem mondok vele semmi elrugaszkodottat. Hát, hogy így mondjam, nincs igazán érdek, hogy ezeket a mellékhatásokat elmondják, meg ráadásul ugye nagyon sokszor az a nézőpont, hogy hát ezek a mellékhatások nagyon esetlegesek, ezerből, ha egy embernél előfordul maximum, hát most azért miért fosszuk meg az illetőt a gyógyhatásoktól, azért, mert van egy ilyen minimális icike-picike kockázat, hát az fontosabb, hogy ő megkapja azt a gyógykezelést, ami legnagyobb eséllyel neki segíteni fog. És ugye körülbelül ez megy, és ezt még legtöbben el is hiszik még az orvosok is.
0: Igen, csak amit mondasz, tehát nyilván ezt mindenki tudja, és ez tényleg köztudott. Tehát ezt senki nem tagadja, hogy minden gyógyszernek van mellékhatása. Tehát olyat én még nem láttam, hogy egy akármi, és nem is akarok neveket mondani, hogy az ember kibontja a dobozából a gyógyszert, ott van ugye felsorolva, hogy milyen mellékhatásai vannak. Olyat én még nem láttam, ahol azt mondta volna, hogy na, ennek pont nincs egy se. Csak azt gondolom, hogy mellékhatás és mellékhatás között is óriási különbség van. Tehát azért az a mellékhatás, hogy mondjuk tényleg egy gyerek, aki szedi az antidepresszáns, és most ugye kifejezetten ki akarom jelezni ezt a kérdést az iskolai lövöldözésekre. Tehát azért én nem gondolom, hogy ez csak egy ilyen mellékes, mellékhatás, hogy valaki bemegy egy iskolába, és ott tényleg meghal mondjuk. Nem is tudom, ugye a filmben szerepelnek a számok, hogy 14, vagy 30, vagy nem tudom hány gyerek. Tehát ez azért nem az a mellékhatás, hogy valakinek a veséje fáj, vagy a gyomra fáj, vagy sorolhatnám még ezeket a mellékhatásokat.
1: Vagy bőrpirtokoz, vagy viszketést okoz, vagy hasmenést. Igen.
0: Tehát azért egy ilyen fizikai tünetet egy emberi élettel, sőt több emberi élettel azért nem lehet egy mérlegre tenni.
1: Ez így van, és én a legfőbb problémának azt látom, hogy az emberek többsége erről egész egyszerűen nem tud. A médiában, amikor ilyesmiről szó esik, akkor ugye általában elmondják azt, hogy hát az illetőnek már eleve olyan súlyos betegsége volt, hát biztos nem szedte a gyógyszert, vagy lehet, hogy szedte, de vagy valami nem volt ott jó, vagy még nem kezdte, még nem fejtette ki a hatását a gyógyszer, de az egész egyszerűen nem hangzik el, hogy ennek a szernek lehet egy ilyen mellékhatása, és hogyha ezeket az eseteket egymás mellé tesszük, igazából akkor rajzolódik ki egy mintázat, tudod, mert ha az ember ezeket nyomon követi, és az igazság az, hogy mi Magyarországon követjük az ilyen eseteknek az előfordulását, akkor azt láthatjuk, hogy amikor felbukkan egy ilyen erőszakos eset, akkor szinte mindig föllelhető az, hogy az illető előzőleg már kapott pszichiátriai kezelést. Tehát ennek van egy mintázata. Nem mondom, hogy mindig minden esetben, de túl nagy százalékban ahhoz, hogy az ember legyincsen rá, vagy elmenjen mellette. Tehát ez igenis egyfajta közös nevező, és erre majd mondok valami érdekeset.
0: Igen, köszönöm, hogy ezeket elmondtad, és akkor innen folytatjuk. Most tartunk egy kis szünetet.

0: Üdvözlöm újból a hallgatókat, folytatjuk a műsorunkat, testi-lelki jólétünk, és Dobos János a műsor mai vendége, az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványnak az elnöke. És ugye folytasd légy szíves azt a gondolatot, amit elkezdtünk, és ugye arról volt szó, hogy vannak az iskolai lövöldözések, és ezek az erőszakos cselekmények, amik mögött azt mondtad, hogy nagyon hasonló előzmények, tehát úgymond mintázatok állnak, mert pont erre rá is szerettem volna kérdezni, hogy ugye honnan tudjuk, hogy mi mitől van.
1: Igen, és ugye beszéltünk arról is, hogy a médiában is nagyon megtévesztő hírek látnak erről napvilágot, mert amikor egy ilyen, mondjuk így inkább, hogy álmokfutó, az lehet, hogy egy jobban körbe vagy felülleli az összes ilyen furcsa cselekményt. Amikor ilyen a médiában feljön, akkor ugye általában azt szokott elhangzani, hogy hát nem szedte a gyógyszerét, vagy ha szedte, akkor még nem hatott, vagy valami egyéb ilyen ok van, és akkor ez mindig visszavezetik oda, hogy hát úristen, mennyi a pszichiátriai beteg, és mennyivel, és akkor sokszor odalukad ki, hogy adjunk még több pénzt a pszichiátriának, hogy tudják ezeket kezelni. De hát könyörgöm, már ez is annak az eredménye. És van egy nagyon-nagyon fontos dolog, amin viszont sokan átsiklanak. Nyilvánvalóan van olyan, amikor valakinek annyira átcsapnak a feje fölött az élet hullámai, vagy olyasmi történik vele, amitől annyira be tud kattanni, hogy tényleg csinál valami hülyeséget. Összetöri, betöri az ablakot, vagy tudom én, megveri az asszonyt, vagy bármi, és ez mondjuk visszavezethető arra, hogy az illetőnek a ment, hát hogy így mondjam, nem stabil mentálisan, igen, tehát a mentális állapotára visszavezethető. És ilyenek vannak, tehát ezt én készséggel aláírom, hogy ilyen előfordulhat. De ahhoz, hogy valaki bemenjen egy osztályterembe és hidegvérrel kivégezze az iskolás gyerekeket meg a tanárokat, vagy mondok néhány magyar példát, ezek nem mostanában történtek, de benne van abban a listában, amit gyűjtünk, azt mondja, a családirtás Fehérváron brutális kegyetlenséggel meggyilkolta 12 és 13 éves gyermekeit, a 41 éves B. Imre, a férfi ideggyógyászati kezelés alatt állt. Vagy 50-szer sújtott le a késsel a gyilkos. Egy sportcipőért kellett meghalni a 34 éves Veszprémi E. Lászlónak. A gyanúsított, tehát annak a napnak a délelőttjén engedték ki a sümegi pszichiátriáról. És tehát észre kell, hogy vegyük, hogy van egy szint, amin túl a embernek annyira ki kell vetkőznie önmagából, hogy ilyesmit megtegyen.
0: Igen.
1: Vagy ugye ott volt a pilóta, aki neki vezető.
0: Pont ott akartam, tehát hogy ez egy nagyon érdekes volt, mert arra emlékszem, és nála ugye szabadba vágok, hogy ott viszont még a hírekben is elhangzott, hogy ő gyakorlatilag pszichiátriai kezelés alatt áll. Tehát ebben ez volt a döbbenet, hogy még be is mondták a rádióban, vagy a médiában, el is hangzott ez.
1: Így van, és ez a pilóta, ugye ez egy német pilóta volt, aki neki vezette a repülőgépet a hegynek, és közben semmiféle érzelmi reakciót nem mutatott. Tehát van ezeknek a cselekményeknek egy olyan szintje, amikor már az ember megborzong, hogy mennyire nem emberi az, amit ezek az emberek elkövetnek. És ezt nem indokol, tehát olyan borzalmas dolgok tudnak megtörténni ilyenkor, hogy ez egész egyszerűen nem indokolja az, hogy az illető oké, hogy nem volt mentálisan stabil. Ehhez kell valami más.
0: Igen.
1: És a hiányzó tényező, ez pontosan azok a hatások, amiket ezek a pszichiátriai szerek ki tudnak váltani. Tehát ahhoz, hogy valaki a saját családját legyilkolja, de nem az, hogy hirtelen felindulásból megüti, vagy valami, hanem megy, és következetesen megöli egyik családtagját a másik után, ehhez annyira le kell vetkőzni a saját emberi mi voltát, ami nem megy csak úgy magától. Egy olyan határt kell átlépni, amit egy emberi lény normálisan nem lép át. Ahhoz kell valami. Mm-hmm. És ezek a szerek sajnos, ezek lehetnek ebben nagyon is a tényezők.
0: Igen, és majd még visszaszeretném majd utalni egy picit az iskolai lövöldözésekre, de igen, amit mondasz, hogy ugye ez a dokumentumfilm azzal is foglalkozik, amikor teljesen átlag szerető családapából, vagy szerető családanyából tényleg egy gyerekeit veszélyeztető és meggyilkoló személy válik. És ebben még az a szomorú, hogy el is mondják, hogy a dokumentumfilmben van például egy férfi, aki elmondja, hogy ha ezt a szert nem szedte volna be. Tehát látszik, ahogy nyilatkozik, én nem egy dühöngő őrült, tehát én nem egy elmebeteg embert látok. És el is mondja, hogy tulajdonképpen ez a tragédia, hogyha nem szedi be ezt a szert, akkor nem történt volna meg. És olyan egy kicsit, mint hogyha az bűnhődik, tehát eleve az, hogy valakiből kijön egy teljesen más személyiség, az már önmagában is egy nagyon szörnyű érzés, úgyhogy nem is tud erről, tehát nem is tud magáról, úgymond, és utána pedig ő van megbüntetve, hiszen elkövetett valamit, amiről nem is tud, hogy elkövette. Tehát, mint hogy az alkoholnak is van, ugye ezt hívják delirium tremensnek, amikor az ember mindent kitöröl, úgymond az emlékezetéből, tehát, hogy még az alkoholnak is egy ilyen hatás, hogy semmire nem emlékszik az ember. És ugye ezek olyan esetek, amikor tényleg elmondta, hogy nem emlékszik, mit csinált, tehát nem volt önmagának az ura. És ennek ellenére mégis nem azt vizsgálják, hogy akkor aki felírta ezt a szert, annak mi a felelőssége, aki ezt legyártotta ezt a szert, annak mi a felelőssége, hanem tulajdonképpen őt büntetik, aki önmaga is valahol áldozat.
1: Azt hiszem, hogy ez dupla büntetés egy ilyen esetben, és ez az a férfi, akit említettél, hogy a filmen szerepelővel, ezt az interjút a börtönben vették fel, ahol a hosszú börtönbüntetését töltötte. Azután, hogy gyakorlatilag kiirtotta a saját családját, ami hát ugye úgy, hogy nem is emlékezett rá, hát dupla kárhozat az illető számára, ebben biztos vagyok. És valóban elhangzik ez, hogyha a férfi biztosod benne, hogyha nem írják föl neki ezt a szert, és nem kezdi eszedni, akkor nem történt volna meg ez. Úgyhogy nagyon szomorú történetek vannak, mind az áldozatok, mind az elkövetők részéről.
0: Igen, és ezek ugye nem iskolai, nem tömeges erőszakos cselekmények, de az iskolai lövöldözéssel kapcsolatban még nekem az a megdöbbentő, hogy láttam a filmben, ebben a dokumentumfilmben, hogy Amerikában már ott tartunk, hogy volt egy férfi például, aki körbevezette a kérdezőt, a riporterhölgyet, hogy milyen biztonsági intézkedések vannak. Tehát tényleg ez a detektoros kapu, hogy már mindenkit átvizsgálnak, meg ilyen rács, olyan rács, meg hogy nem le lehessen bejutni az iskolába, tehát igaziból próbálják ezt kívülről megoldani. De hát amikor már valaki bejut az iskolába, ott már, és ott mondjuk ott fogja ez a szer a hatását kifejteni, akkor már késő lesz, már bent van, hiszen pont ez volt a probléma, hogy ezt nem egy végig a folyosókon az illető. És akkor alapvetően most akkor mondhatjuk azt, hogy, és ez nagyon kemény megfogalmazás lesz talán, de hogy ha az iskoláknak lenne egy listája, hogy ki az a gyerek, aki mondjuk antidepresszáns szed, akkor tulajdonképpen mindenki egy potenciális erőszakforrás. Tehát mert ugye meg a gyerekeknek tanították, hogy akkor bújjanak az asztal alá, meg hogy akkor barikádozzák el magukat, de hogy kicsit olyan, mintha másik oldalról ülnénk meg a lovat, nem? Tehát, hogy alapvetően, ha lenne egy ilyen lista, egy ilyen névsor szó szerint, hogy kik járnak pszichiáterhez, akkor mondjuk azokra a gyerekekre jobban kéne figyelni, mert hogy nem tudhatjuk, hogy mikor fognak bekattanni, és mikor válnak más személyiséggé.
1: Lenne létjogosultsága a dolognak szerintem annál is inkább, mert emlékszem, hogy amikor ezek az iskolai lövöldözések elkezdődtek úgy igazán sorozatban történni, akkor az alapítványunknak a nemzetközi központja, ugye mi egy nemzetközi szervezet vagyunk, és az Egyesült Államokban van a fő szervezet, és ők elkezdtek erről adatbázist vezetni ezekről az iskolai lövöldözésekről. Most Amerikában ugye sokkal könnyebb a hozzáférhetőség a bármi ilyen ügyel kapcsolatos adatokhoz, tehát sokkal nagyobb a nyilvánosságnak az adatok iránti igényének a nyomása, mint mondjuk Európában, ahol ugye GDPR van, különböző mindenféle adatvédelmi dolgok, tehát nálunk ugye nem nagyon lehet ilyen esetekről begyűjteni személyes adatokat, de Amerikában jobban lehet, és ők ezt meg is tették ilyenkor, és nagyon-nagyon érdekes volt, hát ha az érdekes, ez egy jó szó erre, mert gyakorlatilag az derült ki, hogy gyűjtötték az adatbázist ezekről az iskolai lövöldözőkről, hogy minden egyes esetben olyan illető követte el, aki aktívan rajta volt valamilyen pszichiátriai kezelésen, antidepresszáns vagy antipszichotikumot vagy hasonlót szedett, vagy olyan eset is volt, ahol éppen elvonták tőle, és amikor valaki egy ilyen szert sokáig szed, egy ilyen tudatmódosító szert, az elvonási tünetek is gyilkosak lehetnek, tehát hogyha egyik pillanatra a másikra abba hagyja.
0: Tehát most akkor azt állíthatjuk, vagy ezek alapján a bizonyítékok, kutatások, vagy nem is tudom, hogy mondja, alapján, hogy megvizsgálták valóban ennek a személyiségét, önmagából kikelő embernek a változásait, hogy tulajdonképpen nem volt olyan, aki ne szedett volna ilyen szert.
1: Legjobb tudomásom szerint igen, és volt néhány olyan eset, ahol pedig egész egyszerűen nem derült ki, mert nem adták ki róla az adatokat, tehát ott hírzár volt, és nem lehetett megtudni, mi volt. Már ez inkább egy idő után volt, mikor már ez sok nyilvánosságot kapott, hogy hát nézzünk már rá emberek, hogy mi történik, és akkor már kezdték visszatartani az adatokat, de amennyire én emlékszem, de legalább az eseteknek a lehengerlően döntő többségében igen. Tehát ez igenis egy közös nevező ezekben az ügyekben sajnos. Ugyanakkor az emberek meg kevésbé tudnak róla, mert ugye ilyenkor kit kérdeznek meg, mikor egy ilyen történik, egy pszichiáter szakértőt, aki elmondja azt, hogy hát a betegsége nagyon váratlanul súlyosbodott, és hát még több kezés kellett volna kapni, mert akkor megelőzhetük volna, és akkor ugye a döntéshozó akkor azt mondja, hogy jó, hát akkor különítsünk el még több pénzt erre, mert még több mentális egészségügyi fejlesztésre van szükség, mert biztos, hogy azt fogja útját tenni a dolognak, és hát... Hát, hogy így mondjam, ezek a döntések azért eléggé híján vannak a logikának, mert ilyenkor ezt a részét nem nézik meg. Ugye megint belemeltünk abba, hogy hol milyen érdekeltségek vannak, ami esetlegesen akadályozza azt, hogy igazán ránézzenek erre a dologra, de azt hozzá kell tennem, ahogy te is említetted, valóban úgy van, hogy azért ezekről a témákról már elég sok tanulmány született, olyan vizsgálati anyag, ami igenis azt igazolta, hogy bizony ezek a szerek kiválthatják ezt, tehát olyan orvosi vizsgálatok, meg különböző hatóságok részéről, amik igazolták ezt a dolgot, hogy ez valóban egy tényező. Emlékszem, amikor ez a kérdés először Magyarországon feljött, akkor a pszichiáter szakma szinte fel volt háborodva azon, hogy hát ilyet, hogy lehet ilyet mondani, és hogy de hát ez nem, és hogy bagatellizálták, hogy nem, hát ez szó sincs róla. De hát most már azért lassan azért a szakmai konszenzus is kezd kialakulni ebből, hogy de igenis ez van, és ezzel kell valamit csinálni. Hát, hogy mikor fog ez odáig eljutni, hogy tényleges lépések történjenek ennek a felszámolására, azt majd meglátjuk mi. Nagyon régóta forcírozzuk az alapítványnál azt, hogy ha ilyen eset történik, akkor vizsgálják meg, legalább nézzék meg,
0: igen,
1: hogy mi állt a háttérben, mit szedett az illető, milyen kezelés kapott. Ott volt például egy... Hát ez jó néhány évvel ezelőtt volt, ez a kombinós gyilkos néven elhíresült eset, amikor egy férfit, aki egyébként ismert volt arról, hogy ilyen zavart viselkedésű volt, két hétig vagy meddig kezeltek a János kórháznak a pszichiátriáján, kiengedték gyógyultan, és másnap a Margit hídnek a budai hídfőjénél egy idős asszony berúgott a villamos alá, aki ott meg is halt. Ez akkor elég komoly visszhangot kapott, előtte engedték ki a pszichiátriáról gyógyultan, és felelősségre vonták a pszichiátriát, dehogy vonták felelősségre, hát ment a magyarázkodás, hogy de hát ez miért meg. Még ilyenek, vagy itt van például nálam egy elég friss, ez most jött ki, az ombudsmannak, tehát az alapvető jogok biztosának az egyik jelentése, ezt direkt összeszedtem most ehhez a műsorhoz, mert ez egy friss, ahol meg az történt, hogy illetve maga a jelentés az, ami friss, ez most látott napvilágot egy azt hiszem 2023-as esetről, ahol az volt a sztori, hogy az egyik gyerek az iskolában szexuális jellegű módon bántalmazott egy másik gyereket a mosdóban, vagy valamit, tehát ilyen szexuális zaklatás. A szülők, az áldozat gyereknek a szülei kértek, hogy távolítsák el a másik gyereket az osztályból, de nem, mert nem volt egyértelmű, meg ellentmondásosak voltak az adatok, tehát ezt vizsgálgatta az ombudsman, de a lényeg, hogy a jelentésből kiderült egyértelműen, hogy ez a gyerek, aki a bántalmazó volt, ez ennek már komoly pszichiátriai kezelés előzménye volt, tehát ő már jó ideje pszichiátriai kezelés alatt állt, és gyógyszereket szedett. És aztán ennél messzebb maga az a jelentés nem ment, de hát ez megint egy olyan történet, ami beleilleszkedik ugyanabba a sorba, amit évtizedek óta gyűjtünk Magyarországon, és egy olyan hosszú lista van erről, hogy ezeket egy papírra fölírnánk, nem tudom, hogy meddig érne. Nagyon sok ilyen van, csak ugye az a különbség, hogy nálunk nem az történik, hogy fognak egy pisztolyt, vagy egy puskát, vagy egy gépkarabét, és bemennek az iskolába, és ott kaszálnak vele, mert nálunk ezek a fegyverek nem elérhetők, hanem ami kézre esik, tehát egy késsel, baltával, a vasrúddal, feszítővassal, vagy akármivel, ami éppen, vagy szamuráj karddal, ilyen eset is volt.
0: Igen, pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy még az ember azért azt gondolja, hogy azért még Magyarország egy ilyen biztonságosabb hely. Tehát, hogy azért még ennyire nem lett szélsőséges ez a helyzet. Bár most pont ugye, hogy jöttem ide a stúdióba, itt a Blaha Lujza téren kellett várakoznom rád. Hát megmondom őszintén, hogy annyira szerettem volna így leülni valóban, és hát nem kívánkoztam. Tehát bocsánat, nem akarok senkit se bántani, de olyan arcokat láttam ott, hogy hát nem éreztem annak inkább ilyen sportosan ott álltam, pedig jó lett volna leülni itt a nagy melegben. De hogy még mindig, meg hát azért már lehet hallani, ugye keleti környék, stb., de még mindig azt gondolom, hogy még Magyarországot, vagy akár még Budapestet is, ugye a főváros is ilyen biztonságosabb helynek tartják. De azért mégis olyan, mintha ez gyűrűzne be azért így keletre is ez az egész hullám, ugye, ha mondhatok ilyen. kifejezést.
1: Hát igen, sajnos az van, hogy nyugatról azért begyűrűzik ide sok minden, ugye az Egyesült Államokból, ami elindul, nagyon sok minden kiköt nálunk is. Így például ugye az én gyerekkoromban mondjuk, ha egy gyereknek volt valamilyen tanulási vagy viselkedési problémája az iskolában, akkor senkinek eszébe se jutott az, hogy őt betegnek tartsa, hogy azt mondják rá, hogy neki betegsége van. Hát ezt valahogy kezelték, vagy két pofonnal, vagy valamivel, hogy de mindenképpen ilyen oktatási, nevelési kérdésként kezelték ezt, és akkor ezek a gyerekek, ha nem is könnyen, de valahogy átvergődtek az iskolán, és aztán valahogy megtanulták megállni az életben a helyüket. Aztán 1987-ben az USA-ban megszavazták, hogy legyen egy olyan betegség, hogy ADHD, ugye ez a figyelemhiányos hiperaktivitás zavar. És aztán az elkezdett terjedni, ma már Magyarországon is van. Ma már, ha egy gyereknek viselkedési problémája van, hát akkor valószínűleg ADHD-s, vagy hiperaktív, vagy figyelemzavaros, vagy ugye van egy jó pár ilyen címke. És hát az ezekhez kötődő kezelések ugyanígy terjednek. És egyébként csak, hogy valami számadatot mondjak, bár ez most nem a gyerekekkel kapcsolatos, de ugye az előbb említetted, hogy Magyarország még mindig azért biztonságosabb. Szerintem is. Legalábbis azért nálunk
0: reméljük
1: olyan
0: azt,
1: fajta...
0: Reméljük azt hinni, tehát, igen, hogy bízunk benne, hogy az...
1: Legalábbis nálunk olyan vérfagyasztó esetek nem történnek, vagy jóval ritkábban, mint amiket az USA-ban mondjuk a hírekből hallunk. De egyébként ugyanezeknek a szereknek azért nálunk is van forgalma. Bár a tartótól, hogy az USA-ban, az Egyesült Államokban sokkal nagyobb a forgalma. Nálunk, csak hogy valami számadatot mondjak, 2025-ben, tehát a tavalyi évben az antidepresszánsoknak a forgalma közel 12 milliárd forint volt. Ebből egyébként több mint 9 milliárdot a társadalom biztosító fizetett ki. Magyarán mi pénzünkbe fizették, igen. Ez a mennyiség, ez egyébként több mint 300 ezer embernek a napi adagját fedezi. Tehát 300 ezer napi adag per ember mennyiséget jelent ez a szer, amit ráköltöttek ezekre az antidepresszánsokra. Ez azt jelenti, hogy átlagosan minden 30. ember antidepresszánsokat szed, hogyha azt így leosztjuk, ugye, tisztán matematikailag. Ha csak a felnőtt lakosságra nézzük, akkor minden 26. ember szed antidepresszánsokat. Tehát igazándiból, ha belegondolunk, nem lehet úgy felszállni egy metróra, vagy egy tömöttebb buszra, hogy ott ne legyen egy olyan ember, aki szed valami ilyen szert, ami meg potenciálisan egy időzített bomba, ami ketyeg, vagy egy, ahogy említettem már, egy orosz rulett, amit sosem lehet tudni, mikor sül le. Ugye az a legrosszabb ebben, hogy lehet, hogy egy csomó embernek semmi baja nem lesz. De nem lehet tudni, hogy kinél fog ez beütni, és kinél fog az állapot kialakulni, hogy egyszer csak fölkap valamit, és már üti is agyon a házastársát, vagy valaki.
0: Igen, meg azt lehet megfigyelni, hogy nem lehet tudni, hogy mondjuk egy ilyen szernek a hatását, mi az, ami kihozza az életéből. Tehát én is jártam úgy a buszon, hogy volt egy viszonylag fiatal ember, mit tudom, volt 25-30 éves, és emlékszem, egy idős bácsival leállt vitatkozni. De valami olyan hülyeségen, tehát egy nyugdíjas bácsi volt, és már a srácon az látszott, hogy mindjárt erőszak lesz, és a bácsinak egyet lekever, vagy ilyesmi, és hogy már szinte én akartam szólni a srácnak, hogy hagyja abba, de közben az a baj, hogy ezeket az embereket nem lehet kezelni. Tehát én azt látom, hogy ugye valaki tényleg elveszíti az önuralmát, akkor te is veszélybe kerülsz. Tehát egy őrült nagy kérdés, hogy ilyenkor tényleg mit lehet tenni, és ugye mit lehet tenni, ez úgy kapcsolódnék egyébként, hogy akkor tulajdonképpen, hogy ne legyünk Amerika, bár nyilván ugye több állam van, és Amerikának azért a lakossági száma sokkal nagyobb, mint Magyarországé, de mit tudunk tenni, hogy ne legyenek ilyen magasak a számok, mint Amerikában most nyilván részarányosan, tehát lebontva Magyarország lakosságára. Tehát akkor mit csináljon az a szülő, akinek azt mondja a tanárnő, hogy kedves anyuka, kedves apuka, itt a gyerek, és az a probléma vele, hogy ADHD, és már, hogy nem tud figyelni, meg hogy figyelemzavaros, meg viselkedészavaros, meg stb. És mondjuk javasoljuk, hogy menjen el a pszichiáterhez, akkor mit csináljanak ezek a szülők?
1: Na, ez most egy olyan témába kezdtünk bele, amiről egy önálló műsor bőven meg lehet tölteni, erről különösen sokat kutattunk ebben a témában, úgyhogy ez erről lehetne külön műsor csinálni, de csak hogy röviden megválaszoljam a kérdést. Miután ezt sokszor föltették már nekünk, a legfontosabb, hogy a szülő tájékozódjon, nézzen utána. Ma már ez nem egy bonyolult dolog, de ugye nem mindig csak a hivatalos vonal az, ami igazi válaszokkal fog szolgálni a szülőnek, hanem érdemes körülnézni. Nagyon sok fóruma van ennek a témának, és ha a szülő csak azzal tisztába kerül, hogy ez egy ADHD, ez nem egy betegség. Ez soha nem igazolták azt, hogy ez egy olyan értelemben betegség lenne, mint egy rendes fizikai betegség, ahol ki lehet mutatni egy elváltozást. Nem, ez egy címke, ami alá besorolnak különböző viselkedéseket, és ugye ezt ráteszik a gyerekre akkor, hogyha ő ezeket a viselkedéseket produkálja. De hogy ez mitől van, annak ezerféle oka lehet. Ha a szülő tudja azt, hogy ez nem egy betegség, tehát nem gyógyszerrel kell kezelni, mert a gyógyszer az csak arra jó, hogy a gyereknek a tüneteit kémiailag valahogyan kontroll alatt tartsa, és lehet, hogy csendes lesz az iskolában, az is lehet, hogy fog tudni koncentrálni, mert ugye az amfetaminok, amik leggyakrabban ezek a szerek, azok kifejezetten fokozzák a koncentráló képességet. Ugye tudjuk azt, hogy egyetemisták szoktak vizsgai időszakban, amikor szorít az idő, amfetamint szedni, hogy éjszaka is bírják a tanulást, meg ugye ez felpörgeti. A gyermeknél is ezt csinálja. Tehát ha tudja a szülő, hogy ez nem betegség, hogyha tudja, hogy ez a gyógyszer nem kezeli a dolgot, akkor onnantól kezdve inkább csak azt kell megnézni, hogy akkor mi váltotta ki a gyereknél, hol kezdődött ez, mi történt előtte, mi lehet az oka, és ezerféle oka lehet, hogy a gyerek mitől ADHD-s. Lehetnek táplálkozási problémák, allergiák, különböző betegségek a háttérben, amik megbújnak, családi, szociális problémák, amik kiváltanak ilyen viselkedési zavart a gyereknél, de a legritkább esetben veszik a fáradtságot, hogy tényleg utána járjanak és kiderítsék, hogy mi van ennél a gyereknél. Lehet, sokszor az is lehet, hogy egyszerűen béna az oktatás. Emlékszem rá, és ez még az én időmben volt, amikor én gyerek voltam. Pont mostanában jutott az eszembe. Elsős voltam az iskolában, éppen csak tanultunk olvasni, és valahogyan le voltam, hogy maradva egy kicsit, vagy kimaradtam, vagy nem tudom, és akkor a tanárnő mondta nekem, hogy olvassam el ezt a szót. És nem tudtam elolvasni, mi ez volt az a néhány betűs szó. És akkor mondta, hogy akkor írjál oda magadnak egy fekete pontot. Úgy elkezdtem bőgni, én annyira meg voltam alázva, én annyira rettentesen éreztem magam. Majd aztán végül a pattársam, egyszer a tanárnő kérdezte, ki tudja azt elolvasni ezt a szót, és akkor a pattársam megsúgta nekem, én meg jelentkeztem, bemondtam,

0: információ a ti honlapotokon is megtalálható.
1: Hogyne. Igen, abszolút így van. A gyerekekkel kapcsolatban is általánosságban is. A honlapunk egyébként is egy elég fontos adatbánya szerintem ebben a témában, akármelyikről is beszéltünk éppen ma, vagy bármelyik keltette is fel az embereknek az érdeklődését. És egyébként itt a végén hadd bígyeszem ide, hogy maga a film, amiről beszéltünk, ugye a recept az erőszakhoz, a pszichiátria halálos mellékhatásai, azt hiszem, hogy ez a címe, ami, ahogy mondtad, egy nagyon-nagyon jól elkészített film, tehát kifejezetten lebilincselő, nézeti magát, hogy így mondjam, de ugyanakkor kemény a téma, ez tény. A film, miután ugye ez társadalomjobbító céllal készült, tehát non-profit céllal, ez megtekinthető az interneten is, például a szervezetünknek a honlapján is fönt van. Ez nagyon egyszerű, mert ez csak úgy szól, hogy emberijogok.hu. emberijogok.hu, ha az ember erre az oldalra fölmegy, a fönn van a címlapon ez a film, meg lehet nézni, és ki eldöntheti maga, hogy mit gondol erről a témáról. Én azt gondolom, hogy ha valaki megnézi a filmet, hát legalább el fog gondolkodni erről a témáról, mert nagyon-nagyon alapos, és minden kérdést megválaszol ebben a témában.
0: Igen, tehát akkor azt gondolom, hogy összefoglalásaként ennek a beszélgetésnek, akkor azt mondhatnám, hogy ahhoz, hogy a testi-lelki jóllétünkre vigyázhassunk, ahhoz hiteles információkat kell gyűjteni, és azok alapján kell meghoznunk a döntésünket.
1: Hát ez mindig alapvető.
0: Igen, úgyhogy a testünket és a lelkünket is védjük, és azt gondolom, hogy azért tartottam fontosnak, vagy azért örülök, hogy erről a témáról beszéltünk, mert tényleg egy annyira hihetetlen téma, tehát még egy csomó ember még mindig nem akar ezzel szembenézni, és nem csodálom. De hogyha információt gyűjtünk, akkor hát, ha egy csomó tragédiát meg tudunk előzni, és tényleg megmarad a jól létünk, testileg meg lelkileg is. Uh-huh. Én nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést, és hogy itt voltál a stúdióban. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Dobos Jánost hallották, az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványnak az elnökét, és Gábel Bea beszélgetett vele. Viszont hallásra!

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhítat címe az eljövendő találkozás ígérete. A mai ige János 16:22. Ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek. Gondolatok az igéről. Ő eljön újra, és amikor majd meglát minket, és mi is megláthatjuk őt, nagy lesz az öröm. Micsoda boldog visszatérés lesz ez. Ez az ígéret valamilyen formában azonban naponként beteljesedik. Urunk sok mindent ismét.

0: amit megcselekszik velünk. Egyszer már megbocsátotta bűnünket, de ismét eljön és feloldoz, valahányszor új meg új bűnök szomorítanak meg minket. Egyszer már megértette velünk, hogy Isten elfogadott minket, de amikor erőtlenkedik a hitünk, és nem érezzük ennek áldását, akkor újra meg újra eljön, és megerősít. Azt mondja, békesség néktek, és újra megörvendezteti a szívünket. A múltban kapott minden áldás az eljövendő áldások záloga. Ha Krisztust már megtapasztaltuk, akkor újra meg fogjuk tapasztalni. Korábbi áldásait ne tekintsük elmúlt és eltemetett dolgoknak, amelyeket el kell siratnunk, hanem inkább elvetett magvaknak, amelyek egyszer csak kibújnak a földből, és mi felkiálthatunk, újra itt vannak. Lehet, hogy most éppen sötét napokat élünk, mert nem úgy van velünk az Úr, ahogyan azt korábban már megtapasztaltuk. Bátorodjunk fel, mert ő nem sokáig rejtőzik. Hamarosan újra megtapasztaljuk közelségét. Ezért kezdjünk már is örvendezni, hiszen ma is azt üzeni, ismét meglátlak majd titeket. Egy hét imádság imalánc, már lehet jelentkezni. A Református Egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívják egyházuk minden gyülekezetét október 5-e és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Ökumenikus istentisztelet az államalapítás ünnepének előestéjén. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa ökumenikus hálaadó istentiszteletet szervez állami ünnepünk előestéjén, augusztus 19-én, szerdán 18 órára a Budavári Evangélikus Gyülekezet templomába. Az ünnepi istentiszteleten a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának szolgálatában is együttműködő hazai egyházak, római katolikus, református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi, anglikán és ortodox főpásztorai végzik a szolgálatot. Igét hirdet Steinbach József, református püspök, az ökumenikus tanács elnöke. Továbbá szolgál Erdő Péter bíboros és Kondor Péter evangélikus püspök, a tanács alelnöke is.
1: Kulturális programajánló.
0: Folytatódik a vasárnapi orgonaesték sorozata. A vasárnapi orgonaesték a Nagy Templomban július 5-én 18 órakor kezdődött, melyen Duncan Norbert orgona művész szólaltatta meg a Nagy Templom orgonáját. Júliustól novemberig minden hónap első vasárnapján 18 órakor orgona művészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. Ezért most vasárnap már augusztus első vasárnapja lesz. A belépés díjtalan. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az adományok az orgona felújítását támogatják, melyet a Múzika Szakra Egyházzenei Alapítvány részére várnak. Augusztus 21-e és 23-a között rendezik meg 22. alkalommal a Pannonhalmi Főapátságban az Arcus Temporum művészeti fesztivált, amely ezúttal az iskola témáját járja körül. Közölte a főapátság. A közlemény idén Dejcsics Konrádot, a fesztivál igazgatóját, aki szerint ez az esemény olyan hely, ahol a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás területein egymással beszélgetve egyszer csak rájövünk, hogy testvérek vagyunk. A fesztivál idei házigazdája Mácsai Pál színművész. Az Arcus Temporum zenei arculatát idén is Keller András, hegedűművész, a fesztivál zenei művészeti vezetője formája, aki a 100 éves Kurtág György alkotótársául Johann Sebastian Bachot választotta. Meglátása szerint az ő művészetük csodálatosan egészíti ki egymást, és csodálatos érzéseket kelt bennünk, amikor egy térben hallhatjuk Bach és Kurtág György zenéjét. Változatos programok várják az érdeklődőket Szent István király ünnepén Pannonhalmán. Első királyunk ünnepén augusztus 20-án Pannonhalma nyitott kapukkal várja mindazokat, akik el akarnak zarándokolni hazánk ősi szentélyébe, hogy részesei lehessenek az itt élő hagyományoknak, lelkiségnek, kultúrának. A Túzi Szent Márton tiszteletére emelt pannonhalmi monostor története szorosan összefonódik hazánk történelmével. Szent István királyunk rendelése szerint Szent Márton hegyén a bencés szerzetesek minden nap imádkoznak hazánk fennmaradásáért. Egész nap ingyenes programok várják az érdeklődőket, lehetőséget adva a feltöltődésre.
1: Egészséget mindenkinek!
0: Leó pápa felhívása a Szentföldért. Térjenek vissza a tárgyalásokhoz az igazságos megoldásról. A Szent Atya július 26-án vasárnap az Úr Angyala imádság alkalmával Cisjordánia és a gázai övezet kapcsán azt kérte, tartsuk tiszteletben minden ember egyenlő méltóságát, elutasítva az újabb katonai akciókat és az egyoldalú döntéseket. Arra szólított minden érintett felet a Közel-Kelet kapcsán, hogy függesszék fel a támadásokat, nyissanak teret a párbeszédnek és a diplomáciának. Leó pápa a következő szavakkal emelte fel hangját a békéért és a kiengesztelődésért. Sürgető felhívással fordulok a felelősökhöz, hogy térjenek vissza a tárgyalásokhoz olyan igazságos politikai megoldásról, amely minden ember egyenlő méltóságán és azonos jogain alapul, valamint utasítsák el az újabb katonai akciókat és az egyoldalú döntéseket. Szívem mélyéből kérem az összes érintett felet, hogy függesszék fel a támadásokat, és sürgősen nyissanak ismét teret a párbeszédnek és a diplomáciának, hogy mielőbb eljussanak az egész térség által oly nagyon vágyott békéhez. A nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. Hogyan lehet mélyíteni a hitet a nyári szabadság idején? Ezt a kérdést tették fel Leó pápának, aki egy folyóirat július-augusztusi számában így válaszolt a felvetésre. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és irgalmasság evangéliumát. Figyeljünk idős családtagjainkra, a szegényekre, ne feledkezzünk el a szenvedőkről. Nyaralás alatt is tartsuk meg a keresztény életstílust. Ne pazaroljunk, valódi, baráti és közösségi élményeket keressünk, javasolta a Szentatya. Bölcsödétől idős otthonig tart fenn a debreceni Bánki Református Egyházközség. Az egyházaknak a gyakorlatban két téren van társadalmi tennivalójuk, a gyermekek, illetve az idősek körében. Így fogalmazta meg Búzás Dénes, lelkipásztor, a gyülekezet tevékenységének árszpoétikáját. Ez év márciusában adták át az idős otthont, amelyre azonnal óriási igény mutatkozott. A debreceni Bánki Református Egyházkerületben az elmúlt évek során létrejött egy bölcsöde, óvoda, általános iskola és középiskolát is indítottak, illetve az idősek napközi otthona mellett a közelmúltban átadták a 461 millió forintból megvalósított 48 férőhelyes, 1200 négyzetméteres, bentlakásos idős otthont is. Az itt élők élete összefonódik a gyülekezet mindennapjaival. Az időjárásról. Hagyományos nyári napok. Sok napsütés van, fokozódó hőséggel. Ma csütörtökön gyengén felhős, napos az idő. Eső nem valószínű, és 32-37 fok közé melegszik fel a levegő. Pénteken ismét derült, száraz idő lesz. A déli szél többnyire mérsékelt marad, és 34-39 fokra tetőzik a csúcs. Az előttünk álló ötnapos időszak kemény vonalas forróságról fog szólni egy anticiklonnak köszönhetően. Az éjszakák azonban hoznak némi felüdülést.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották.
2: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Augusztus 21-e és 23-a között rendezik meg 22. alkalommal a Pannonhalmi Főapátságban az Arcus Temporum művészeti fesztivált, amely ezúttal az iskola témáját járja körül. A közlemény idén Dejcsics Konrádot, a fesztivál igazgatóját, aki szerint ez az esemény olyan hely, ahol a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás területein egymással beszélgetve egyszer csak rájövünk, hogy testvérek vagyunk. A fesztivál idei házigazdája Mácsai Pál színművész. Az Arcus Temporum zenei arculatát idén is Keller András hegedűművész, a fesztivál zenei művészeti vezetője formálja, aki a 100 éves Kurtág György alkotótársául

0: Johann Sebastian Bachot választotta. Meglátása szerint az ő művészetük csodálatosan egészíti ki egymást, és csodálatos érzéseket kelt bennünk, amikor egy térben hallhatjuk Bach és Kurtág György zenéjét. Gyalogosan zarándokoltak fiatalok az egyházmegyei búcsúra. A Merjünk növekedni Krisztusban egyházmegyei ifjúsági tábort Kálmán József plébános egyházmegyei ifjúság referens vezetésével a tiszafüredi Assisi Szent Ferenc lelki gyakorlatos házban tartották. Majd a közel 100 fős fiatal közösség leveleken folytatta tovább táborozási életét. Itt csatlakozott hozzájuk Palánki Ferenc, Debrecen nyíregyházi megyéspüspök, aki együtt ment velük Máriapócsra. Palánki Ferenc szent misét mutatott be a Szent Háromság plébánia templomban, majd onnan gyalogos zarándokként kísérte a fiatalokat Máriapócsra, az egyházmegyei búcsúra. A püspöki szent misére megérkeztek az egyházmegye oktatási és szociális intézményeinek vezetői, szülők és mások, akik csatlakoztak a gyalogos zarándoklathoz. Így több mint 200 fő indult útnak Máriapócs irányába. A megfáradtakat az Ófehértói egyházközségben várták meleg ebéddel, majd útjukat folytatva a délutáni órákban érkeztek meg a kegyhelyre, ahol imádság, ének és áldás zárta a napot. Bölcsödétől idős otthonig tart fenn a debreceni Bánki Református Egyházközség. Az egyházaknak a gyakorlatban két téren van társadalmi tennivalójuk, a gyermekek, illetve az idősek körében. Így fogalmazta meg Búzás Dénes, lelkipásztor, a gyülekezet tevékenységének árszpoétikáját. Ez év márciusában adták át az idős otthont, amelyre azonnal óriási igény mutatkozott. A debreceni Bánki Református Egyházkerületben az elmúlt évek során létrejött egy bölcsöde, óvoda, általános iskola és középiskolát is indítottak, illetve az idősek napközi otthona mellett a közelmúltban átadták a 461 millió forintból megvalósított 48 férőhelyes, 1200 négyzetméteres, bentlakásos idős otthont is. Az itt élők élete összefonódik a gyülekezet mindennapjaival. Az időjárásról. Hagyományos nyári napok. Ma csütörtökön gyengén felhős, napos az idő. Eső nem valószínű, és 32-37 fok közé melegszik fel a levegő. Pénteken ismét derült, száraz idő lesz. A déli szél többnyire mérsékelt marad, és 34-39 fokra tetőzik a csúcs.
1: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat. Mindenkinek áldásos biblia tanulmányozást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk Pál apostolnak Tesszalonikai terjedően a következőképpen. Mi pedig hálával tartozunk Istennek mindenkor értetek testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket, Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által. Erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Úrunk Jézus Krisztus dicsőségében. Ezért tehát testvéreim, álljatok szilárdan, és ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultat.
1: Biblia tanulmányunkat dr. Tokics Imre vezetésével vesszük át.
2: Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket és a hallgatókat is. A vasárnapi alkalommal az ige tanulmányunk a vasárnapi alkalommal az Isten képéről szól, és az Isten képe Mózes első könyve, első fejezet, és ott a 26-27. Versében jelenik meg az Isten képűség. Mit mond a Biblia?
1: Akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá, uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a jószágokon, az összes vadállaton és az összes csúszómászón, ami a földön csúszik, mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.
2: Köszönöm szépen. Azt látjuk, hogy itt egy kulcs kifejezés olvasható a teremtés történetben, az Isten képére. Nyilván ez az Isten képűség egyfajta erkölcsi alapot is jelent, de van valami, ami ezen egy kicsit túlmutat. Hiszen az Isten képénél a képkifejezés, ott nem is egészen a képkifejezés található, mert ennek a szónak, ennek a héber kifejezésnek, hogy célem, az első jelentése az árnyék. Miért? Mert az árnyék az mindig hasonló képpel rendelkezik, mint a valóság. Így mi teremtmények az Isten árnyékai vagyunk. Ezt jelenti az Isten képűség, miközben az Ószövetségben végig tilalom van a képmás alkotására, de Isten ez alól egyetlen egy kivételt tett méghozzá a teremtés történetben, amikor Isten a saját képére, képmására, hasonlatosságára teremtette Ádámot és Évát. Szóval a saját képűség, az Isten képűség az nem a miénk, az nem a sajátunk, az Isten képűség Istentől kapott ajándékunk. Hogyan látjátok, István, aztán Marika?
0: Hát ez az Isten kép, ez sok-sok találgatásra ad alkalmat. Biztos, te, mint az Ószövetségi Tanszék professzora, ez nagyon tudod, hogy felmerül az, hogy milyen képre teremtette az Isten, az is, hogy hogyan. Itt jobbnál jobb ötletek vannak, hogy tükörből nézve cselekedte ez. A lényeg, amit te is mondta, hogy a hasonlóság ez a lényeg, még pedig lelki értelemben, intellektuális, tehát szellemi értelemben és az összeférhetőség, tehát a kompatibilitást is nagyon fontos ebben megkülönböztetni. Az egy külön kutatási téma, amit te nagyon jól ismersz, hogy a bűneset előtti ember vonatkozó, vagy egy bűneset utáni embernek a képmása vetődött fel ebben, és a

0: teológusok nagyon nagy
1: Így van.
0: eszmecseréket, meg
1: Majd erre még visszatérünk.
0: Vitattak, folytattak. Én azt mondom, amit a Lecke is mond, hogy tulajdonképpen ezt a viszonyt, ezt a kapcsolatot helyezzük egy ilyen szülő-gyermek kapcsolat viszonyába, és itt nagyon fontos támpontok vannak először is, hogy a szülő és a gyermek között, vagy a Istennel való kapcsolatra teremtette meg bennünket, tehát a kapcsolatot nagyon fontosnak tartanám. Gondoljuk arra, hogy a születéskor ez a kapcsolat is hogy derül, hogy az édesanyja pocakjából lévő kisgyermekkel is élő intenzív kapcsolat van. Arról még nem is beszélek, hogy a szív alatt, a legfontosabb szervünk alatt helyezkedik el a kisterem. Tehát ez mind a Istennel való kapcsolat nagyon fontos.
1: És a közösséget közösségével
0: fontossága volna. Az a hasonlóság. Itt a gyerekkel is sokkal mondani, hogy tiszta apja, ha csúnya, ha pedig szép, akkor tiszta anyjára szoktuk ezeket a dolgokat mondani. Tehát és van még két nagyon fontos tulajdonság. Először is, hogy nevelhetésig. Tehát a gyermeket és a család tagjaként is nevelhetési lehetőségé van, és van egy képesség, mégpedig egy nagyon fontos képesség, ez a kommunikációs képesség, amik a szülő és a gyermek között kialakul. Tehát ez, ahogy mondtad, ezeket mind azt mutatja számomra, hogy ez egy tulajdonképpen egy mentális, egy gondolkodásbeli képességet nevezik, nem pedig a hasonlóságot, ugyanolyan, mint az Isten, hanem a mentális, tehát gondolkodásmódban, gondolkodási találkozásra hívja fel ez a figyelmeket ez a kép.
1: Köszönöm szépen, Marika.
2: Én is elgondolkodtam, hogyha mi Isten képére vagyunk teremtve, akkor hogy hasonlíthatunk mégis egymáshoz? Mert ahány ember, annyiféle arcban, színben, formában, mindenben.
1: Temperamentumban, egyéniségben.
2: Mindenben különbözőek vagyunk. Egyben viszont nagyon hasonlítunk abban, hogy mindnyájan bűnösök vagyunk. És ahogy István is mondta, hogy az Isten jelleméhez való hasonulás az, ami lényeges, mert nincs az a szobor, kép, ami vissza tudná adni, hogy vajon Jézus hogy nézett ki, és az Isten hogy néz ki. Ezt mi nem tudhatjuk. És Isten kiemelte az embert, mert csak az ember az, akit ő a saját kezével alkotott, lehelletével életet lehelt belé, és csak az ember volt, akivel az Édenbe kommunikált. Tehát ő minden teremtett lény fölé tette az embert. És ennyi idő óta, mióta ember él a Földön, hogy úgy mondjam, Isten jelleme nem változott. Csak a bűnös ember képe torzul egyre jobban. És nekünk adatot, hogy tanulhassunk tőle, hogy az ő képe tükröződjön rajtunk. És a Szentlélek által mindig kapunk egy csomó tanítást, amivel mi tudjuk elválasztani az Istennek tetsző dolgot, és ami a világhoz tartozik.
1: Köszönöm szépen, és annyit még látunk, hogy az Isten képűség valahol megromlott, mert a bűn az megrontotta a bennünk lévő Isten képet. Itt a katolikus és a klasszikus protestáns vélemény teljesen eltérő. Ugyanis a protestánsok azt mondták, hogy Ádám és Éva bűnesete teljes mértékben tönkretette a bennünk lévő isteni képmást. A katolikus teológia pedig azt mondja, hogy ugyan megrontotta, de nem törte teljesen össze. Mi protestánsok azt mondjuk, ugye különösen Kálvin nyomán, Luther nyomán, hogy az Isten kell, hogy lehajoljon hozzánk, mert mi képtelenek vagyunk rátalálni az Istenre, és amit hitünk van, az is az Isten ajándéka. Szóval a bennünk lévő kép, akár protestáns, akár katolikus vonatkozásban tekintük, megromlott. Az egyik azt mondja, hogy teljesen, a másik azt mondja, hogy részben megromlott. Ez az Isten képűséget helyre kell állítani, és erre mi képtelenek vagyunk. Ez csak az Isten ajándéka és segítsége által tudjuk helyreállítani. Igen?
2: Egy idézetet olvasnék Szigeti Jenő könyvéből. Igen? Az új szövetség legnagyobb problémája, hogy ki is volt Jézus, Isten vagy ember, és mennyire Isten, és mennyire ember. A balga teológusok 2000 óta istenségének titkán törik a fejüket. Hasztalanul, Jézus titka emberségében van. Mi soha nem lehetünk Isten, viszont a hivatásunk az, hogy emberek legyünk, Krisztus emberségének követői. Krisztus istenségének titkát megérteni, vagy arról vitatkozni, hogy ő Ádám bűnesett előtti vagy utáni emberségét vette magára, csak annyira értelmes foglalkozás, mint a középkor és skolasztikus feladvány, hogy hány angyal fér el egy tűhegyén. Ez a vita csak arra jó, hogy embert embertől elidegenítsen, és az igazság látszata nevében felhatalmazást adjon a testvér gyűlölésére. Jézus ember szeretetet hirdetett.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. A következő gondolatunk a hétfői. Jézus mint tanító, és itt a következő Biblia szöveg, Ézsaiás könyve, 11. fejezet, és ott az első 9 versét hallgassuk. Mit mond ezzel kapcsolatosan a profécia?
3: Bizony, megkönyörül az Úr Jákóbon, és továbbra is Izraelt választja magának. Nyugalmat ad nekik földjükön, jövevények társulnak hozzájuk, és Jákób házához csatlakoznak. Fölkarolják, és hazaviszik őket a népek. Izrael pedig tulajdonává teszi azokat az Úr földjén, mint szolgákat és szolgáló lányokat. Fogságba vívőiket fogjul ejtik, és uralkodnak volt sanyargatóikon. Amikor majd nyugalomra fordítja az Úr fájdalmaidat, nyugtalanságodat és azt a kemény munkát, amit végeztettek veled, ezt a gúnydalt fogod énekelni a babiloni királyról. Jaj, hogy vége lett a sanyargatónak, vége lett az erőszaknak. Összetörte az Úr a gonoszság veszélyét, a zsarnokság botját, amely népeket ver dühében szüntelen veréssel, és nemzeteket tiport haragjában, kegyetlenül üldözve őket. Megnyugodott, békés az egész föld. Újongásba törtek ki az emberek. Még a ciprusok is így örülnek, meg a Libánon cédrusai. Mióta elterültél, nem jön favágó ellenünk. Megrendült odalent a holtak hazája, amikor meglátta jöttödet. Felkölti miattad az árnyakat, a föld összes hatalmasát. Fölkelti trónjukról a népek királyait.
1: Köszönöm szépen. Azt látjuk, hogy Ézsaiás egyfajta proféciát mond. Ez a profécia egyrészt saját korának szól, saját korában élő embereknek, a babiloni királynak, aki túllépte hatáskörét. Másrészt Ézsaiás évszázadokot átívelő proféciája, mint egy hidat ver, és az eljövendő messiás is megjelenik kontúrjaiban ebben a gondolatsorban. Tehát amikor az Úr megjelenik, az Úr küldöttje, a Messiás megjelenik, akkor békés lesz az egész föld. Újongani fognak még a ciprusok is, és még a Libánon cédrusai is, mind újongani fognak, hogy megváltozott a világ, nem a bűn uralkodik. Nem véletlen, és Jézus a tanítványainak ezt a fajta látásmódot kívánta átadni. És ez a másképp látás, hogy a másikba egyrészt ne a bűnt lássam, és amikor bárhová nézek, ne a bűnt, hanem a mögötte meghúzódó isteni gondoskodás lássam, ezt erősítsem, mert a bűnnek csak ideig órája van már hátra, hiszen a Messiás megjelenésével elközelget hozzánk az Isten országa. Ezért volt Jézusnak ez a megszólítása, hogy rabbi, vagy rabbóni, amit Károli nagyon szépen úgy fordítja le, hogy mester. Miért? Mert a rabbi attól válik rabbivá, különösen a Jézus korabeli vezetők, hogy tanítványokat fogadtak maguk mellé, ez egyfajta életközösséget jelentett, ahogy Jézus megfogadja, magához fogadja a tanítványokat, együtt alszanak, együtt mennek, együtt éheznek, együtt étkeznek, szóval ez egy életközösség volt, nem azt jelentette, mint a mai oktatásban, hogy nem tudom, én 2x45 percet találkozok a diákokkal a tanteremben, és aztán utána mindenki megy a maga dolgára, hanem életközösségben voltak, egy sátorba aludtak. Ha szomjaztak, együtt szomjaztak, ha éheztek, együtt éheztek, ha jól laktak, együtt laktak jól. Marika.
2: Jézus, mint tanító. Hát miért kellett Jézusnak eljönni, mint tanítónak? Azért, mert mi tisztességesen elbuktunk mindenben. Amikor Jézus cseperedett, akkor már 12 éves korában, ugye ismerjük a történetet, hogy a templomban, a jeruzsálemi templomban, amikor fölmentek évente, és hát elkeveredett a családtól Jézus, akkor a szülei ott találták a templomba, ahol kérdezett, és olyan meglátásai voltak, hogy mindenki csodálkozott rajta. Jézus tanította az embereket, nem az írástudókat, farizeusokat, hanem a szegényeket, és az ő példáival próbált olyan elveket elültetni a népben, hogy észrevegyék, hogy mi a különbség az igazi betöltött hit és a írásokban, vagy a zsidó törvényekbe bekövetkezett, igen, hát igazság mellett. És Jézust vajon kitanította? Mert valaki akkor lesz tanító, ha őt is megtanítják. Tehát mielőtt szolgálatba lépett, Jézust részben a szülei tanították, de folyamatos kapcsolatban volt az atyával, és tulajdonképpen az atya és a Szentlélek tanította őt, nem véletlenül, hogy szolgálata útja során a minden alkalommal keresett időt, helyet, hogy egyedül lehessen és imádkozhasson, mert ezáltal feltöltődött, és ő is kapott tanítást.
1: Igen. István?
0: Itt a Marika által felolvasott Ézsaiás a szövegnél én azt emelném ki, hogy tulajdonképpen Ézsaiás úgy mutatja be a Messiás, mint aki ismeretet, tanácsot, bölcsességet és értelmet hoz. Tehát ennek a tanításnak a komplexitását, vagy a sokoldalúságát nagyon aláhúzza ezzel a gondolattal. És tulajdonképpen azt is mutatjuk, hogy a nevelés és a megváltás, vagy a tanítás és a megváltás, ez, amit a leszkénk eredeti címe is mondhatja, ez szorosan összefügg egymással. Marika mondott, én idehoznám ezt a Nikodémus példáját, amikor Jézusnál volt, és tulajdonképpen ő, Nikodémus azt mondja, hogy Istentől jött tanítónak nevezi, vagy egy más politikus azt mondja, Isten téged küldött tanítóul. Tehát ebből azt emelném ki, hogy a tanítás tulajdonképpen egy Isten jött, től jött ajándék egyrésztről, másrészt ő adott rám utasítás, még Jézus esetében is ezt látjuk, hogy Istentől eredett a tanításra történő felhatalmazás.
1: Így van. És ma is azért az ige tanulmányozása, a prédikáció meghallgatása, az ima élet gyakorlása, az mind-mind ennek a tanításnak az utózöngéjét jelenti, ennek a tanításnak a korunkba való megvalósulását, megvalósítását jelenti. Menjünk tovább a következő gondolathoz, de még van itt egy János harmadik fejezetében az első, második és harmadik verse.
2: Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, csak ha Isten van vele. Jézus így válaszolt. Bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát.
1: Köszönöm szépen. Szóval Nikodémus, azért el kell mondani, hogy saját kortársai között egy kiemelkedő írástudó volt, és azt az óriási hagyományt, amit a zsidóság fenntartott, ismert, ezt a hagyományt nagyon ismerte. Saját korának egyik legműveltebb embere volt, és gyorsan azt mondanám, hogy itt a műveltség nem akadályként jelentkezett, mert a műveltségén túl meglátta Jézusban az Istenit. Mert nagyon sokszor a műveltségünk, az iskolázottságunk, az olvasottságunk sokszor akadályként jelenik meg, és ezeket félre kell tudni tenni ahhoz, hogy Istenhez közelebb tudjunk menni, közelebb tudjunk kerülni. És Nikodémus is ezeket az ismereteit nem Jézus ellen, hanem Jézus mellett használta föl. És ez nagyon-nagyon fontos. A következő gondolatsorunk, igen?
2: Csak egy mondat, hogy ha nem akarod, hogy Jézus tanítson ma, akkor hogy akarsz abban a világban, abban a mennyei világban az ő elvei szerint élni?
1: Így van. A következő gondolatsorunk kedd, ami Mózes és a prófétákról szól. Itt is van egy nagyon szép Biblia vers, a Timóteusi második levél harmadik fejezet 14. versétől a 17. verséig bezárólag. Mit mond számunkra az ige?
3: De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre, a Krisztus Jézusba vetett hitáltal. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.
1: Köszönöm szépen, amikor Pál azt mondja, hogy a teljes írás Istentől ihletett, akkor nyilván nem az Új Szövetségre gondol, mi már arra gondolunk, de ő még az Ószövetségre, azokra a törvény, a tórára, a prófétákra, amelyek bár még az ő idejében nem voltak kanonizálva, de már egyetemlegesen el voltak fogadva, hogy ezek szent dolgok, és ezek szent irat részei. Aztán hát ő írja meg legelőször Pál apostol az új szövetségi iratokat, és itt a Timóteusi levélben már azt látjuk, hogy ez valószínű, hogy az utolsó levele, tehát ezt halála előtt írja, de még az evangéliumok még nincsenek megírva. Tehát az evangéliumoknak még néhány év kell, amíg Márk, Máté, Lukács, és majd 3 évtizeddel később János is megírja a maga evangéliumát. Mi már abban az időből visszatekintve, amelyben most élünk, a teljes írás alatt az Új és az Új Szövetséget értjük. Ennek a csodálatos harmóniáját, ennek a csodálatos összhangzatát, mert az Új Szövetség az az Ószövetségből nő ki. Az Új Szövetség az Ószövetségnek a beteljesedését jelenti. Mózes és a próféták, mint egy inkarnálódnak Jézus életében, testet öltenek, azok az eredeti gondolatokat ismét felszínre hozza a messiás, amelyek ott szunnyadtak évszázadokon keresztül, egy-egy biblia szövegben talán voltak divatosabb biblia szövegek, és voltak kevésbé divatosak. És azt tetszik nekem a Jézusi gondolkodásban, hogy ő nem csak a divatosakat, hanem a kevésbé divatosakat is felszínre hozta. Persze ez egy olyan hallatlan, gazdag irodalom és hagyomány, a Szentírás és a Biblia, hogy teljes mértékben azt szoktuk mondani, hogy nem lehet kiaknázni, csak mindig csipegetni lehet belőle, csak egy-egy finom dolgot lehet, de korszakonként, koronként, sőt, még az ember fiatal korában más biblia versek felé koncentrálódik, aztán amikor már úgy szoktuk mondani, hogy megettük életünk javát, amikor már egy hosszú élet szakasz után nézzük a bibliai verseket, akkor más biblia verseket szeretünk előhozni, szeretünk argumentációra felhasználni, szóval így van ez. És ez egy csodálatos összhangzatban van, mint egy Vivaldinak a szimfóniája, amelyiknél minden szólam a másik szólamot erősít, és arra épít rá, és azt fonja tovább. Így vannak az Ószövetség könyvei, Marika.
3: Igen, engem nagyon megragadott az a kifejezés, hogy bölcsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusban való hitáltal. Tehát, hogyha tanulmányozzuk a Szentírást, akkor bölcsé válhatunk, és természetesen Isten közelébe kerülünk.
1: Ez egy külön kérdés ma, hogy mi az, hogy bölcs. Hiszen úgy ma azt szoktuk bölcsnek mondani, aki nagyon iskolázott, és nagyon sok információval bír. De nem ez a bölcsesség. Ez az iskolázottság, ez a tanultság. A bölcsesség az ember eredeti, Istentől kapott ajándéka. Nézzétek meg a nagyszüleinket. Lehet, hogy csak 8 általános iskolával rendelkeztek, de döntéseikben sokszor sokkal bölcsebbek voltak, mint a mai iskolázott unokáik vagy dédunokáik. Tehát a bölcsességet én így foglalhatnám össze. A bibliai bölcsesség az, aki az általa megismert igazság szerint él. És az igazság általa megismert igazság arányában hozza meg a döntéseit. Mert hányszor és hányszor halljuk azt a világi embertől, hogy jaj, nem kellene ennyit dolgozzak, jaj, le kellene tenni a cigarettát, jaj, jaj, jaj, és most hadd hozzam ezeket a világi példákat. És ők nem bölcsek, mert az eszükkel tudják, hogy mit kellene tenni, de mégsem teszik. És nagyon sokszor ilyenek vagyunk mi hívők is, hogy valamit tudunk, hogy mit kellene tenni, de nem biztos, hogy annak arányába tesszük a dolgokat. Menjünk, igen, még valamit akarsz?
2: Tulajdonképpen csak annyit, hogy az utolsó idők népének nagyon fontos, hogy elsajátítsa a bibliai elveket. Nem mindegy, hogy kitől tanulunk, és aki hiteles és minőségi tanítást ad, azt kell elfogadni. De minden ember kap valamilyen készséget, utalást, valami inspirációt, hogy hol keresse az őt foglalkoztató problémát a Bibliába, mert vannak ugye, akik évekig tanulnak, és a hit tudományban jártasak, de minden legegyszerűbb ember is kap egy olyan készséget, hogy fölismerje a Biblia igazságait, és ahhoz kell ragaszkodni.
1: Igen, István?
0: Én ezt a bölcsesség gondolatot szeretném továbbvinni, ami a következő napi témánk is, mert ez a bölcs férfiak és nőkről fog szólni a szerdai tanulmányunk. Én is azt érezném, hogy ezt a bölcsességet mindig úgy leszikítjük, a bölcs az okos. Holott direkt megnéztem az értelmező szótárban, tehát a bölcs az, aki a nagy tudású, tapasztalt, megfontolt, életítélő képességű. Tehát ez egy sokkal összetettebb, tágabb értelembe vett folyamat. A bölcsesség nem az okosság, mert ebben szerepet játszik
1: nem az iskolázottság.
0: A higgadtság, a rugalmasság, a tapasztalat szerepe. És érdekes, a Bibliában is, ha azt nézzük, hogy a bölcsességnek mi az ellentéte? Nem a butasság, hanem a bolondságot mondja. Egyen. Tehát a bolondság is utal erre, hogy visszautal a bölcsességre, hogy ez egy komplex fogalom, a bölcsesség.
1: És ha már idáig belejöttünk, akkor hadd mondjam azt, hogy a zsidó gondolkodás a Közel-Kelet ennek a térségében hihetetlenül kiemelkedett a bölcsességi gondolkodással. Persze a Közel-Kelet minden népe, tehát Egyiptomban is a bölcsmondások, vagy szírek, asszírok, és a környező kis mozaik államok, az edomiták, a moábiták, az ammoniták, azok mind szerették hallgatni a zsidó bölcsességi mondásokat, ugye? És lényegében Salamon lesz majd, aki ezt összegyűjti. Az apja, Dávid, a zsoltárokat gyűjti össze, és felfedezi Salamon, amikor király, hogy hú, milyen értéket tett le édesapám az asztalra. Ő pedig összegyűjti a bölcsességi mondásokat, így a példabeszédeket, és azokat a magvas mondásokat, amelyeket majd lefordítanak, és például Egyiptomban közkedvelt idézetek lesznek. Tehát ez a kis zsidó nép, mert az Isten áldását tudta magán, ezeket a bölcsességi gondolkodásokat, ezeket megtermékenyítette, és továbbadta. Továbbadta. És én azt hiszem, hogy ma, a 21. században a keresztényeknek ugyanígy kell, vagy kellene tenni, tovább kellene adnunk azt a bölcsességet, amit Istentől kaptunk. Kinek kellene továbbadni? Hát a gyermekünknek, az unokánknak, a rokonainknak, a testvéreinknek, szóval annak a közegnek, a munkahelyünkön. És itt nem valami cukros, mázos misszióról szeretnék én itt szólni, nem amikor mindig valaki bizonyságot akar tenni, és az emberek már azt mondják, hogy jaj, hanem ritkán szólal meg, de amikor megszólal, akkor az emberek úgy a bölcsességre fölkapják a fejüket. Mert ha az Isten bölcsessége megszólal, az mindig csodálkozása, ez egy csodát jelent, ugye? Csodálkozás, és a magyar nyelven a csodálkozás az a csodára megy vissza. De hát ne csodálkozzunk, hanem menjünk tovább, ahogy Szigeti István barátom bejelentette, a bölcs férfiakról és a nőkről fogunk szólni, és mielőtt itt még valaki felkapná a fejét, hogy miért nem bölcs nőkről és férfiakról, hogy miért férfiről és nőről, azt hadd mondjam azt, hogy az egész héber gondolkodás, az egész nyelv mindig a férfi, a himnem, és a himnemből képződik a nőnem. Tehát amikor én is tanítom a főiskolán a hébert, akkor mindig az első a himnem és a nőnem. Általában több hölgyet tanítok, és el is mondom, hogy ezt nehogy valami túlzottan erős férfizmusnak, férfiaizmusnak vegyék, hanem Ez a Héber gondolkodása, a Biblia egyik gondolkodása, hogy a férfi után jön a nő. Nem a nő után jön a férfi, hanem a férfi után jön a nő. Ez nem kulturális, ez nyelvi vonatkozásban jelenik meg elsőként. Na, ennyi kis bevezető után egy nagyon szép Biblia szöveg van, a Királyok első könyve, 5. fejezet, és ott a 9. versétől a 14. verséig.
2: Isten igen nagy bölcsességet és értelmet adott Salamonnak. Olyan sok bölcs gondolata volt, mint a tenger partján a homok. Nagyobb volt Salamon bölcsessége az összes keleten lakó ember bölcsességénél, és az egyiptomiak minden bölcsességénél. Bölcsebb volt Salamon minden embernél, még az Ezráhi Éptánnál, Hámánnál, Kalkolnál és Dardánál, Máhol fiainál is, úgyhogy nagy hírnévre tett szert mindenütt a környező népek körében. 3000 példabeszédet mondott, és 1005 éneket szerzett. Beszélt a fákról, a libánoni cédrustól kezdve a falból kinövő izsópig, és beszélt az állatokról, a madarakról, a csúszómászokról és a halakról. Jöttek is az emberek minden nép közül, hogy hallgassák Salamon bölcsességét, sőt, a föld királyai közül is mindazok, akik hallottak bölcsességéről.
1: Hát rögtön, ha már itt ilyen szépen a Királyok könyve elmondja Salamon bölcsességét, akkor például mondhatjuk, hogy a protokollt is Salamon alapította meg. Előtte ez a kifejezés csak homályos, szétszórt volt. Ő az, aki az egész udvar tartását elrendezte. Például bizonyos típusú szolgák egyenruhába öltöztek. Mondjuk az ebédnél felszolgálók, azok azonos ruhába voltak. Az ajtónálók, vagy a testőrök, azok megint más típusúak. És amikor eljöttek a kelet királyai, vagy királynői, hát tátották a szájukat szó szerint valósággal, mert ekkora nagy rendezettséget, ekkora nagy kultúrát, és ilyen szervezett udvart, és ilyen bölcsességgel megáldott udvart még Közel-Keleten nem tapasztaltak és nem láttak. És nagyon sok ilyen talmudi részletet és bibliai részletet föl említhetnénk, hogy Salamon hogyan tudott ezekre a bölcs kérdésekre megválaszolni, de megválaszolt. Tudjátok, ez olyan, mint ami a magyar kultúrában Mátyás király volt. Én nem szeretném Mátyás király személyét nagyon túlságosan favorizálni, de ő is nagyon sok ilyen bölcsmondást, közben egy nagy diktátor volt, gyorsan hozzáteszem, tehát Mátyás király egy picit másabb volt, mint amit iskolában tanultunk. Egy a lényeg, hogy azok a kultúrák, amelyeket rendet tesznek maguk körül, a bölcsességet teszik meg az érvényesülés, az udvari érvényesülés egyik fontos mérföldkövévé, az fejlődni fog. De legyünk csak egy kicsit szemfülesek, és nézzünk szét a virágban. Ma tényleg a bölcsek a vezetők, a legokosabb emberek, akik a példabeszédeket és a bölcsességet a legjobban tudják? Nem. Tehát ma a bölcsességnek egy válsága van, és a mi feladatunk, hogy legalább abban a közegben, ahol mi élünk, a bölcsességet térhez tudjuk juttatni, el tudjuk juttatni az emberekhez. Marika?
2: Hát akármilyen nagy is volt Salamon bölcsessége, az emberi bölcsesség az soha nem keverhető össze az isteni bölcsességgel. Mert az emberi bölcsességben mindig van valami, ami
1: véges.
2: Véges, igen. És ha mi az isteni bölcsességet kérjük, akkor tudjuk beiktatni az életünkbe ennek a bölcsességnek az elméleti és gyakorlati vonatkozását is. És ahogy Salamon bölcs volt, és mindenféle jó tulajdonságokkal rendelkezett, és hallgatott az Úr szavára. Mégis volt, amikor ő is elbukott. Kicsit hasonlít Salamon viselkedése a mennyben Luciferhez, aki ugyanúgy hatalmas tulajdonságokkal, szépséggel,
1: bölcsességgel
2: rendelkezett, és mégis egyszer csak az fogant meg benne, hogy ugye az Úr fölé emelkedek, és ő is megbukott, tehát az isteni bölcsesség, amit a Jóisten felénk sugároz, sose szabad összetéveszteni, hogy mi akármilyen tanultak vagyunk, akár mennyire gyakorlatban is belevisszük ezt az elméletet, nem érhetjük el.
1: Mielőtt adom a szót Istvánnak, azért gondoljuk el, hogy a mennyben, majd amikor ott leszünk, hogy ott a bölcsességnek milyen egy lehetősége lesz az életünkben. Amikor magától az Istentől fogjuk a bölcsességet venni, és a bizonyos összefüggéseket, akár a teremtéssel, akár az élettel, akár egyéb dolgokkal, a végtelennel, az univerzummal kapcsolatosan. Szóval a bölcsesség az túlnyúlik a földi életünkön. István?
0: Két gondolatot szeretnék csak mondani. Az egyik az, hogy ugye Salamont én úgy fogalmazom, hogy egy tanult ember volt. Tehát olvastuk, hogy foglalkozott a növény és állatvilággal, nagy bölcsességet mondott példabeszéket. Tehát ez mai szóval azt mondanák, hogy egy tanult ember volt. És a bibliai bölcsességet én közelíteném a nevelésnek a problématikájához, vagy nevelés fogalmához is. Tulajdonképpen, mert a nevelés azt jelenti, hogy a szellemi és nem mellékesen erkölcsi fejlődés tudatos irányítása. Minden szóhoz hangsúly van, fejlődés tudatos irányítása. Tehát ez azt jelenti, hogy a nevelés kapcsán nincs végpont, és ez azt is jelenti, hogy a nevelés egy folyamatos tevékenység. Tehát ez nem lehet egyről másról, és nagyon fontos az, hogy ha tudunk valamit, akkor nem vagyunk a csúcsponton, hanem ez a tudás mindig arra kell, hogy serkedse bennünket, hogy tovább kutatjuk a dolgokat, mert a dolgok emberi szempontból megismerhetőt. De a nevelés és a tudás által sok-sok olyan dolgot megismerhetünk, amit meg lehet ismerni.
1: Igen. Csak Salamonnal kapcsolatosan annyit, hogy Dávid udvartartása egy egyiptomi bölcset jelölt vagy tanácsolt volna, hogy Dávid vegyen az újszülött Salamon mellé, hatalmas nagy pénzért. És aztán Dávid sokáig gondolkodott, és azt mondta, nem. Én ismerek egy embert, és a gyerekemet ő rábízom. Nátán proféta. Nátán, aki oda megy, és azt mondja Dávidnak, hogy te vagy az az ember, aki megsiratja, aki megmondja az igazat neki. És azt mondta, hogy az én gyerekemet egy olyan ember nevelje, aki féli és tiszteli az Urat, nem aki a világ szerint bölcs, egy egyszerű proféta. Sőt, érdekességet mondok, Salamon nevet is Nátán adja, mert eredetileg Salamonnak nem ez volt a neve, hiszen Salomó az azt jelenti, hogy az ő békessége. Hiszen ugye, hát ismerjük azt a Becsabével kialakult problémát és konfliktust, és lényegében akkurát helyre a család békessége, amikor ez az újszülött gyerek fiú lett, megszületett, egészséges lett, életben maradt, és jól nevelte, legalábbis élete egy bizonyos részén jól nevelte Nátán, aztán utána nagy változások jöttek, de ezzel most nem foglalkoznánk, hanem mennénk a csütörtöki gondolathoz, ami tanítás az őskeresztény egyházban, vagy én jobban szeretem mondani, hogy ókeresztény, ugyanazt jelenti, tehát tanítás az ókeresztény egyházban. Korintusi első levél, 2. fejezet, 8. versét. Hallgassuk, mit mond.
4: Én is, amikor megérkeztem hozzátok, testvéreim, nem úgy érkeztem, mint aki ékes szólás vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonyságtételét, mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítettről. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. Beszédem és ige hirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a lélek bizonyító erejével, hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. A tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk, de nem e világnak, sem e világ mulandó fejedelmeinek bölcsességét, hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Ezt a világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna, a dicsőség urát nem feszítették volna meg.
1: Tehát az őskeresztény gyülekezetben bizony a bölcsesség az egy nagyon fontos eszköz volt, hiszen ne felejtsük el, hogy ebben a világban már ebben az időszakban azért a görög kultúra, a filozófia, fileoszófia, a bölcsesség szeretete azért már uralta ezt a térséget. És én hadd mondjam azt, hogy igenis, a Bibliának is van egy filozófiája, egy bölcsesség szeretete, és a bibliai filozófia az nem más, amiről itt olvastunk, az Istennek az a titkos tanítása és titkos szava. Marika?
2: Tulajdonképpen bennünk Krisztus értelme van. Ez azt jelenti, hogy a keresztények, akikben Isten lelke lakozik, hozzáférhetnek Krisztus értelméhez, és így mindent megtanulhatnak és megérthetnek, ami az igazság ösvényének megismeréséhez szükséges.
1: Köszönöm szépen, és ha már nálad van a gondolat, akkor az összefoglaló szakaszt is légy oly kedves, mondd el számunkra.
2: A keresztények állandó tanulásának nem csak az intellektuális kíváncsiság, vagy az ismeretszerzés magas foka utáni vágy az oka, hanem inkább az, hogy a keresztényi élet és hit áthassa a hétköznapi élet minden zugát. Annyi mindent meg kell tanulni. Ezért is van az, hogy az új szövetség levelei egyrészt hirdetik Jézust, másrészt közlik mindazt a tanítást, amit a keresztényeknek meg kell ismerni. A kereszténynek lenni azt jelenti, hogy mindezeket a dolgokat tanuljuk, sőt, még egyebeket is. E kérdések megértése nem jön természetesen. Tanulni kell.
1: Köszönöm szépen a gondolatokat, és elköszönünk a kedves hallgatóktól, és azt kívánjuk, hogy az a bölcsesség, amiről most tanultunk, az jelenjen meg az önök gondolkodásában is, és ennek egy titka van, olvassák a Szentírást, építsenek ki élő kapcsolatot a Teremtő Istennel. Az Úr kegyelméből. Amen.

Urunk Istenünk, mi most a bölcsességről tanultunk, és mi laudíciai emberek azt hisszük, hogy mi vagyunk a bölcsek és az okosak és a gazdagok, és közben nem veszük észre, hogy szegényé váltunk. Elszegényedtünk az Isten bölcsessége irányába, és megvakultunk.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe az eljövendő találkozás ígérete. A mai ige János 16:22. Ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek. Gondolatok az igéről. Ő eljön újra, és amikor majd meglát minket, és mi is megláthatjuk őt, nagy lesz az öröm. Micsoda boldog visszatérés lesz ez. Ez az ígéret valamilyen formában azonban naponként beteljesedik. Urunk sok mindent ismét megcselekszik velünk. Egyszer már megbocsátotta bűnünket, de ismét eljön és feloldoz, valahányszor új meg új bűnök szomorítanak meg minket. Egyszer már megértette velünk, hogy Isten elfogadott minket, de amikor erőtlenkedik a hitünk, és nem érezzük ennek áldását, akkor újra meg újra eljön, és megerősít. Azt mondja, békesség néktek, és újra megörvendezteti a szívünket. A múltban kapott minden áldás az eljövendő áldások záloga. Ha Krisztust már megtapasztaltuk, akkor újra meg fogjuk tapasztalni. Korábbi áldásait ne tekintsük elmúlt és eltemetett dolgoknak, amelyeket el kell

0: siratnunk, hanem inkább elvetett magvaknak, amelyek egyszer csak kibújnak a földből, és mi felkiálthatunk, újra itt vannak. Lehet, hogy most éppen sötét napokat élünk, mert nem úgy van velünk az Úr, ahogyan azt korábban már megtapasztaltuk. Bátorodjunk fel, mert ő nem sokáig rejtőzik. Hamarosan újra megtapasztaljuk közelségét. Ezért kezdjünk már is örvendezni, hiszen ma is azt üzeni, ismét meglátlak majd titeket. Folytatódik a vasárnapi orgonaesték sorozata. A vasárnapi orgonaesték a Nagy templomban július 5-én 18 órakor kezdődött, melyen Duncan Norbert orgona művész szólaltatta meg a Nagy templom orgonáját. Júliustól novemberig minden hónap első vasárnapján 18 órakor orgona művészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. Ezért most vasárnap már augusztus első vasárnapja lesz. A belépés díjtalan. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az adományok az orgona felújítását támogatják, melyet a Múzika Szakra Egyházzenei Alapítvány részére várnak. A nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. Hogyan lehet mélyíteni a hitet a nyári szabadság idején? Ezt a kérdést tették fel Leó pápának, aki egy folyóirat július-augusztusi számában így válaszolt a felvetésre. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és irgalmasság evangéliumát. Figyeljünk idős családtagjainkra, a szegényekre, ne feledkezzünk el a szenvedőkről. Nyaralás alatt is tartsuk meg a keresztény életstílust. Ne pazaroljunk, valódi, baráti és közösségi élményeket keressünk, javasolta a Szent Atya. Az időjárásról. Hagyományos nyári napok. Ma csütörtökön gyengén felhős, napos az idő. Eső nem valószínű, és 32-37 fok közé melegszik fel a levegő. Pénteken ismét derült, száraz idő lesz. A déli szél többnyire mérsékelt marad, és 34-39 fokra tetőzik a csúcs.
1: Híreinket hallották. Hidak, vallási, közéleti és kulturális heti magazin következik. Blejer Gábor műsora.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök a Hidak heti magazin adását hallják a mikrofonnál, Blejer Gábor. Mai vendégünk, új munkatársunk, Gábel Bea, ha jól tudom, a testi lelki jólétünk adását fogja innentől vezetni. Üdvözöllek, mivel a kollégák vagyunk, én javaslom, hogy tegeződjünk.
3: Mindenféleképpen megtisztelsz vele, már akkor az ember fiatalabbnak is érzi magát, hogyha hát szeretek is tegeződni.
2: Szó nincs, hogy leérezheted magad fiatalnak. Üdvözöllek először is, jó, most a mikrofon másik oldal, ha jól tudom, már elkezdted az itteni munkánkat.
3: Igen, hát én nagyon meghatódtam, amikor jött ez az ötlet, hogy a mikrofon másik oldalán valaki kíváncsi rám, tehát azért ilyenben még nem volt szerepem, és nem történt még ilyen velem, hogy most én ilyen hivatalos kérdéseket, tehát úgy hivatalos egy rádióban elhangzott kérdéseket kapnék, úgyhogy nagyon meghatódtam, megmondom őszintén, úgyhogy nagyon köszönöm ezt a lehetőséget. És igen, már egy picit belecsöppentem ebbe a műsorba, és nekem nagyon tetszik, hogy a Testi Lelki Jólétünk című műsornak lehetek egy kicsit a házigazdája. Ugye már volt egy beszélgetés korábban meg a mai napon is, illetve tehát dolgozom az ügyön, hogy ezért gyűjtsek anyagot hozzá.
2: Picit, hogy még jobban képbe kerülünk neked, a testi-lelki jólét amúgy hát nagyon távol tőled, te kifejezetten jó értelembe vett, kíváncsi, próbálkozós, nagyon nyitott ember vagy, ezt nem tudom, hogy megerősíted.
3: Ezt azért köszönöm, tehát azt gondolom, az életben azért az embernek legyen egy önképe magáról, szokták mondani, ugyanakkor meg mégis szerintem nagyon kellenek ezek a visszajelzések, hogy az embernek milyen a kisugárzása, vagy mi az, amit a világban ugye magából mutat, és úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy te ezt látod bennem. Én azt gondolom, hogy tényleg egy nagyon érdeklődő ember vagyok, tehát sőt, én mindig azt gondolom, hogy olyan, mint a genetikailag kicsit hibás lennék, mert én emlékszem, hogy ugye én Békés Csabai születésű vagyok, és amikor volt a családban egy beszélgetés, engem minden érdekelt, és akkor, de minden hülyeség, tehát hogy a Pangasius hal az miért nem egészséges, hogy az összeesküvés elméletek, tehát olyan szertágazóan érdekeltek témák, hogy kicsit mindig szegény apukám, aki már nem él, mindig mondta, hogy na, de hát ez miért fontos, de közben ő is egy nagyon intelligens emberről beszélünk, de mindig egy kicsit a családon belül én így kilettem nevetve, hogy hát ezek nem is olyan fontos dolgok.
2: Hát, hogy jól tudtam, a gimnáziumban ilyen szentenciákat gyűjtöttél, és nagyon fontos volt neked, hogy bölcsességekkel ragadjanak rád.
3: Igen, ez érdekes, hogy talán szokták mondani, hogy nem mindegy az ember ugye honnan jön, és hogy milyen háttérből indul. És nekem az volt a szerencsém talán, hogy egy értelmiségi családból származom, hogy apukám agrármérnök volt, sőt a Békés megyei agrárkamarának volt az elnöke, édesanyám pedig ugye nyugdíjas, és vezetővonőként dolgozott, és hát nekünk rengeteg könyvünk volt. És valahogy nem tudom, ezt ugye az ember hozza, és én emlékszem, hogy én tényleg gimnazista koromban gyűjtöttem aforizmákat, tehát, hogy próbáltam ezeket a bölcsességeket összeszedni, és egy csomó füzetet teleírtam ezekre az aforizmákkal, sőt, amikor ugye volt ez a szokás, hogy egymásnak ilyen kis fotókat ajándékozunk, amikor ugye elbalagtunk a gimiből, és akkor mindenki odaadta a saját fotóját, akkor én valahogy azt éreztem, hogy akkor meg kell egy valami saját gondolat, és akkor én tényleg valamit ott kitaláltam, valami szép gondolatot, és akkor már nem, ugye nem, jaj, hogy van ez a szó, ez a latin szó, amikor valaki ellopja másik gondolatot, tehát nem semmit eszembe a...
2: Plagizál,
3: igen, köszönöm szépen, tehát hogy nem plagizáltam, hanem próbáltam eredeti gondolatot ráírni a képekre. Igen, tehát ez azért így bennem volt valóban.
2: Kicsit nézzük meg, hogy fontosnak tartod-e, mert ugye tulajdonképpen szavakkal, gondolatokkal világot nyitsz az emberek számára, pláne, hogy rádióműsort vezetsz, mert az egyéniséged ott lesz mindenhol, akárhogy is nézem, akárhogy is kérdezel, és akárhogy is kíváncsi vagy, mégiscsak azokra tudnak válaszolni, amit te felteszed. Mennyire fontosnak tartod a nyitottságot, meg az, hogy kíváncsiak legyünk a másikra?
3: Hát én azt látom, hogy ebben a világban nagyon sokszor, ami alapból hiányzik, az a kommunikáció. De ez nagyon. És ugye a nyitottság nem működik kommunikáció nélkül, ott kezdődik. Én azt gondolom, hogy ez a nyitottság, ez azt jelenti, hogy egy másik embert meg akarsz ismerni. És nagyon sokszor tapasztalom, hogy bárhová megyek, bolt, piac, vagy bármilyen hely, hogyha a másikra kíváncsi vagy, és egy-két pozitív szót mondasz neki, az tényleg megnyitja az embereket. És nagyon meglepődök, tehát egy kedves mosoly, egy kedvesség, nagyon hiszek a kedvesség teremtő erejében, és azt gondolom, hogyha kíváncsi vagy a másik ember, akkor tényleg olyan, mint hogyha világra egy ajtót nyitnál, és azon valahogy az emberek be tudnak jönni. És én azt is látom, hogy nagyon sokszor már az elég, hogyha csak figyelünk a másikra. Tehát, hogyha valaki beszél, és csak annyit mondom neki, hogy értelek. És azt hiszem, egy annyira csodaszó egyébként, amikor a másik ember azt érzi, hogy ott van egy idegen ember, aki amit mond, valóban megérti.
2: Eszembe jutott egy dalszövege. Szóból van a kid a két ember között, csöndről bontja őket a fejetek fölött, az egyébként LGT-t.
3: Igen,
2: te is így vagy valahogy igen. Vele, hogy kicsit visszaesélek, ugye hidak a ennek sem véletlen a műsoromnak hidak a neve, de is úgy vagy vele, hogy kapcsolatot, hidakat kell építeni az emberekkel?
3: Ez egy olyan szép gondolat, amit mondasz, és nagyon érdekes, mert tényleg azt gondolom, hogy ha az ember ezt a hidat megépíti, hogy akkor lesz átjárás ezen a hídon oda-vissza. És nagyon érdekes, mert mi éltünk 10 évet Svájcban, tehát nekem a gyerekem apukája volt, ezeket kapott egy munkalehetőséget, és Svájcról ugye köztudott, idézőjelben, bár én nagyon-nagyon nem szerettem a sztereotípiákat, hogy az emberek nagyon zárkózottak, nagyon figyelnek arra, hogy a saját intim szférájukat megőrizzék. És amit mondasz, hogy én meg pont azt tapasztaltam, hogy én amikor beköltöztünk abba a házba, ahol laktunk, ez egy öt családos, tehát öt lakás volt egy lépcsőházban, én mindenkihez oda mentem, és bemutatkoztam, hogy ezek vagyunk, Magyarországról jöttünk. És ebben a házban mindenki svájci volt, tehát ez az echte, tehát ez valódi svájci.
2: És hogy reagálták, nem féltek, vagy nem tartották furcsának?
3: Szóval pont ez az, hogy nekem ebben nagyon pozitív tapasztalatom van, és itt kapcsolódik ez a híd metaforához, úgymond, tehát ez a hasonlathoz, hogy tényleg hidak vagyunk, hogy nagyon érdekes, hogy én például nagyon sok magyarral beszéltem, és mondták, hogy na hát őket még egy kávére se hívták meg, meg nem is beszélgetnek velük, stb. Én mindenkinek voltam a lakásában, mindenkinek. Sőt, és itt kapcsolódik egy picit csak úgy, hogy ezért nem akarok unalmas se lenni, de úgy képzeld el, hogy volt például alattunk egy olyan szomszéd, akik minden évben elmentek Svájcnak az olasz részére, és megkért engem, hogy a postaládát ürítsem ki. És odaadta a postaláda kulcsot, és mondtam, persze, kiveszem a leveleket, majd akkor ezt így megőrzöm, és akkor visszajönnek, akkor majd odaadom neki. És mondta, hogy nem, hanem a nappaliba, az asztalukra rakjam le ezeket a leveleket. Tehát nekem annyira megható volt, és úgy, hogy vadi új voltam a házban, voltak ott ugye korábbi szomszédok, svájci szomszédok, és engem kért meg, hogy a leveleket vegyem ki a postaládából, és nekem be kellett raknom a nappaliba. Tehát én kaptam egy kulcsot ahhoz a lakáshoz, ahol nem voltak otthon. Tehát nekem megdöbbentő
2: volt. Fontos az érzelmi ráhangolódás, tehát az, hogy valakihez odalépsz, nem csak a szavait hallod, hanem azt a fajta emocionális töltetet, vagy azt a fajta, kicsit menjünk tovább, hogyha még jobbak a megérzésed, azt a fajta szocializációt, ami ő maga. Tehát ez neked fontos, hogy túllás ezeken a dolgokon, vagy egy sima beszélgetésen?
3: Olyan gyönyörű kérdés ez, amit most föltettél. Tényleg nagyon, nagyon ülök ennek a kérdésnek, mert én is azt érzem, hogy én nagyon sokszor elkövettem azt a hibát, hogy alapvetően pont amit mondtál itt a fény, és én nagyon szeretek fény lenni, tehát úgy is mondjuk, hogy gondolatokat megosztani, vagy a másikból gondolatokat kicsikarni, kinyerni, úgymond. És úgy is nagyon szeretek fény lenni, hogy valakinek feldobjam a napját, akin látom, hogy valami foglalkoztatja, és mondjuk szomorú. És régen elkövettem azt a hibát, hogy nem arra figyeltem, hogy a másik milyen emocionális állapotban van, hogy éppen mondjuk valami foglalkoztatja, hanem így akkor ilyen nagyon vidáman, ilyen nagyon közvetlenül közelítettem meg valakit, és ugye ezt a hidat, ezt fel kell építeni. Tehát azért ez a híd, ez egy munka is. Tehát nem mindig van ott ez a híd önmagában, hanem ezt oda is kell rakni. És én azt vettem észre, hogy igen, valahogy kell az embernek az a fajta beleérző képesség. Úgymond van ez a szó, ez, amit én nagyon szeretek használni, hogy érzékelés, amikor ugye ez pont egy olyan műsor, hogy testi-lelki jólétünk, és ugye a léleknek van egy olyan fajta receptora, érzékelő szerve, ami le tudja tapogatni a másik embernek a lelkét, és az, hogy az az ember éppen milyen hangulati állapotban van, és nagyon fontos, hogy nyilván, aki látom, hogy szomorú, akkor ne egy ilyen kitörő örömmel menjek oda hozzá például.
2: Igen. Tudod, erről szoktak elfelelkezni az emberek, és ez a lelkérésben a fokozatosság. Tehát ez a... Bocsánat, én nem nagyon szoktam idézeteket mondani a műsoromban, de te rákényszerítesz a kis hercegben a róka, hogy először csak messze üljél. Igen. Tehát ez valami ilyesmi?
3: Igen, illetve azt gondolom, hogy ez is egy érdekes tapasztalásom, hogy én néha megdöbbenek, hogy tényleg, ha, amit mondtál, hogyha nyitott az ember, én nagyon sokszor tapasztalok olyat, amikor valaki, aki vadidegen, olyan dolgokat oszt meg velem, ami nagyon-nagyon bizalmas. És ez azért egy nagyon jól eső dolog, mert a bizalmat azt ki kell érdemelni. De hát ugye általában ez mindig egy hosszú folyamat szokott lenni. Sőt, ugye van olyan, amikor az ember még a hosszú folyamat után is azt látja, hogy valakiben csalódott, akiben bízott. És nekem annyira jól esik, amikor ezt a bizalmat valahogy érzik bennem. Tehát én azt gondolom ezzel kapcsolatban, hogy, és hogy most mondjak egy példát erre, hogy az embernek tényleg azért rá kell érezni a másik lelkére, kicsit rá kell kapcsolódni ahhoz, hogy tudja, hogy hogyan szóljon hozzá, nagyon hamar tudunk ítélkezni. És hogy mit tudom, az ember bemegy egy boltba, és akkor hogy ez az eladó, mindig előadót akarok mondani, ez az eladó miért olyan pokróc, miért nem kedves, stb. És én egyszer bementem egy boltba, és ott volt egy hölgy, és valahogy nagyon nem volt kedves. És én nem megsértődtem ezen, hanem valahogy elkezdtem vele beszélgetni, de mondom, tehát látszott rajta, hogy nagyon magába volt zárva. Tehát az ember azt várná tényleg, hogy akkor miben segíthetek, és körbeugrás, stb. És kiderült, hogy az édesapja rákos. Uh-huh. És hogy amit pont mondtál, tehát hogyha emocionálisan én érzékeny vagyok, és kicsit kíváncsi a másikra, akkor nem rögtön ítélkezem, hanem meg tudom érteni, hogy nem tudhatom, hogy az ő fejében, az ő életében mi történik.
2: Igen, ezt sokszor szokták mondani, hogy amit egy emberből éppen hallunk, az a jéghegy csúcsa, tehát egy csomó minden hozzárakódik a pillanatnyi állapotától, az, hogy miken ment keresztül, az, hogy éppen milyen érzelmi töltésben van, hogy kisgyerekkorában mit hallott, akkor ezeket te úgy próbálod a csatornával felmérni? Vagy erre mind azért nem tudsz figyelni, vagy nem akarsz?
3: Én azt gondolom, hogy ezt nem szabad kikerülni. Tehát egyébként nekem pont, ami majd, tehát hogy volt most egy beszélgetésem egy református lelkész osztálytársammal, akit ugye nagyon régóta ismerek. Nekem a Bibliából a kedvenc részem, hogy az vessen először követ, aki önmaga bűntelen. És ez úgy kapcsolódik ide, hogy nagyon sokszor az életben, pont amit mondasz, hogy szerintem, ha az ember elkerüli azt, hogy ítélkezzen, tehát, hogy nem abból von le egy következtetés, hogy az az illető abban a pillanatban hogy viselkedik, éppen milyen hangulatban van, és nem rögtön elkönyveli, hogy akkor az ember az valami problémás valaki, akkor nagyon sok minden kiderülhet, hogy mi ennek a háttere. És azért alapvetően én azt látom, hogy az embereknek nagyon-nagyon sok problémájuk van. Tehát valahogy én ebben is ilyen genetikai hibás vagyok, tehát hogyha én nagyon szomorú vagyok, én akkor is tudok valahogy mosolyogni meg nevet, és úgy, hogy őszintén, tehát nyilván ennek, ez csak úgy lehet, hogyha az ember őszinte is hozzá. De azt gondolom, hogy a háttérben erre akkor is figyelni kell. Tehát hogyha a másik embernek a rezgését nem érzed, és nem próbálod megérteni, hogy ő abban milyen állapotban van, vagy nem veszed le ezeket a jeleket, ugye nem figyelünk a jelekre, akkor lehet, hogy egy téves útra megyek, és akkor az ember nem is biztos, hogy meg fog nekem nyílni, vagy nem úgy fog megnyílni például. Tehát szerintem ez nagyon fontos, hogy ez a...
2: Hogy látod, a hétköznapokban elbeszélünk egymás mellett? Most nem mi ketten, hanem úgy általában az emberekre gondolom.
3: Nagyon, nagyon érdekes ez a kérdés is, mert az biztos, hogy ugye van a realitás. Tehát ha nézzük, hogy az emberek kommunikálnak egymással, és van a realitás. És a realitás az azt jelenti, hogy megegyezés. Tehát azt gondolom, hogy most itt van előttem egy pohár víz, és hogyha én azt mondom, hogy egy pohár víz, és te is azt mondod, hogy ez egy pohár víz, akkor valószínűleg tudunk majd a vízről akár beszélgetni, de hogyha te ezt a vizet nem víznek látod, hanem mondjuk, nem tudom, málna szörpnek, akkor viszont nyilván az a realitás az már csolbul. És azt gondolom egyébként, hogy, és ez most kicsit hülyén fog hangzani ebben a példában, nyilván, hogy egy asztalnak kell azért lenni. Tehát ott azért, amikor valaki az asztalt mondjuk autónak nézik, ott azért azt gondolom, hogy tényleg az emberek azt mondanák, hogy na, akkor vizsgálja, lehet, hogy kéne egy szakember, aki megvizsgálja. De nagyon sokszor ugyanazt a dolgot az egyik ember így látja, másik ember meg úgy látja. És akkor most kinek van igaza? És nem biztos, hogy nekem van igazam, de az sem biztos, hogy a másiknak van igaza. Viszont ezeket a nézőpontokat azért lehet közelíteni, és mondjuk, hogy mondjam, tehát most azért, hogyha maradunk mondjuk a málna szörpnél, hogy mondjuk én azt mondom, hogy víz van a pohárban, a másik meg azt mondja, hogy málna szörp, akkor én mindig mondhatom, hogy a málna szörpöt is vízből csinálják végül is, tehát ahhoz is kell a víz.
2: Nagyon érdekes, mert miközben te erről beszéltél, nekem végig kattogott az agyam a nagy magyar mesemondókról, kifejezetten Lázár Ervin foglalkozott ezzel, hogy amikor a hétfejű tündér hétféleképpen látja, és amikor megszabadítják a fejét, akkor is hétféleképpen látja. Tehát ez az a bizonyos csoda.
3: Igen, igen.
2: Nagyon sokat beszéltünk ugye arról, hogy látod a világot, meg mint látod. Lehet tudni, hogy annak idején a pályát hogy kezdted? mikkel foglalkoztál?
3: Igen, ez érdekes, hogy valahol olvastam ilyet, hogy... Tehát most eszembe jutott például, nagyon szeretem ezt a szót, mert ez egy érdekes szó, ugye a predestináció. Hogy valami előre meg van-e írva. És én emlékszem, hogy a lányom, nekem két gyerekem van egyébként, most már 21 éves a lányom, 18 a fiam, és amikor a lányom még ilyen egész picike volt, 10 éves, akkor odajött egyszer hozzám, és kérdezte, hogy anya, neked az életed a sorsod, vagy a sorsod az életed? És ezen annyira megdöbbentem ezen a kérdésen, hogy akkor most ugye igaziból, tehát hogy valahol van-e olyan sorsunk, amit meg kell élnünk, tehát hogy már eleve megvan írva a sorsunk, és akkor azon az úton kell mennünk. És...
2: Hát vagy az is, amit szerintem szintén, hogy vajon a döntéseink alakítják a sorsot, vagy a sors, amit elénk dob, ahhoz képest döntünk.
3: Igen, ez is egy nagyon izgalmas kérdés. Ugye van a Pillangó hatás című film, az egy megdöbbentő az a film, és ugye ott is az van, hogy van egy döntésünk, és az a döntés már másképp alakítja ugyanazt a helyzetet, de mindig van benne egy fordulat, egy nagyon-nagyon érdekes film szerintem, pont ez, amiről beszélsz. És ez azért jutott eszembe, mert valahogy nekem általános iskolában megvolt az a, hát nem is tudom, előnyöm, hogy volt olyan tanárnő, aki úgy felfedezett valahogy így ilyen humán oldalról, és én rengeteg, ugye annak idején ennek nagy hagyománya volt, hát gondolom ezt még mindig megvan az iskolákban, de hát ez még ugye, már nem akarom a koromat elárulni, hát jó, most viccelek, de...
2: Nagyon fiatal vagy.
3: Jó, köszönöm szépen, hát ugye minden nézőpont kérdés meg relatív, de alapvetően ugye annak idején tényleg az volt, hogy voltak József Attila szavaló versenyek és Kazinczy prózamondó versenyek, és én, mivel engem felfedezett valamelyik magyar szakos tanárnő, sőt, még volt olyan, hogy a magyar tanárok rajtam beszekedtek, úgymond, hogy ki volt az, aki felkészített, és én rengeteg ilyen versenyre jártam. És valahogy aztán mindig úgy azt hozta a sors, hogy rengeteget szerepeltem iskolai műsorokban is, és ez még a gimnáziumi pályafutásomat is végigkísérte, olyan szinten, hogy volt egy tévé, egy gimnáziumi tévé, és annak például voltam ilyen bemondó nője, tehát gimnazista koromban.
2: Ez gimnázium után valamennyire meghatározott, hogy merre mentél tovább?
3: Hát igen, tehát meghatározott, mert engem nagyon-nagyon kedvelt az iskolának az igazgatója, aki egyébként a magyart és a történelmet is oktatta nekünk. És mivel eleve nyilván hozzá ez a tárgy állt közel, és kapott a lehetőségem, hogy valakit ez érdekel, tehát úgymond a magyar szak, és velem nagyon nagy megtiszteltetés volt velem külön órán, tehát ebután mentem az igazgató úrhoz, és külön órán készített fel engem magyar szakra, úgymond, és rengeteg olyan könyvet olvastam, amit ő ajánlott, és elolvastam, és aztán tényleg úgy alakult az élet, hogy én magyar szakot végeztem egyetemen. Tehát
2: dolgoztál is a mint magyar tanár?
3: Na igen, ez egy érzékeny téma. Tehát én érdekes, hogy nagyon-nagyon szeretek úgy tanítani, hogy átadni tudást. És én például imádtam a gyerekeimmel tanulni, mert amikor valaminek utána kellett nézni, akkor abból én is tanultam, és rengeteg olyan tudás rám tapadt, amit ugye a gyerekeknek. Tehát most például lányomnak segítettem az érettségi felkészítésben, hát Széchenyit szinte kívülről fújom most már, hogy mi volt Széchenyinek a jelentősége, de én iskolában nem tanítottam, tehát én, úgymond, tanár sosem voltam iskolában.
2: És akkor merre ment az utad az érettségi után? Nem, bocsánat, egyetem után
3: igen,
2: most már.
3: Igen. Tehát ugye bekerültem tényleg az egyetemre, és azt gondolom egyébként az egyetemről, hogy nem feltétlenül a diploma teszi az embert, tehát engem tényleg mindig úgy tanítottak a szüleim, akik pedig diplomával rendelkeztek, hogy nem mindig a diploma teszi, és azt gondolom, hogy nagyon sok olyan tehetséges és sikeres ember van, akik nem végeztek egyetemet, és nincs diplomájuk, és mégis fantasztikusan intelligensek, és nagyon sok mindent letettek tényleg az asztalra. Ugyanakkor mégis az egyetem ad egyfajta világlátást, tehát hogy az embernek azért a nézőpontját, az objektívat azt azért kitágítja. És valahogy nekem, nem is tudom, úgy alakult, hogy bekerültem egy alapítványhoz, ahol például egy tanulási technológiával foglalkozott ez az alapítvány, akkor utána például dolgoztam fejvadászként, mármint olyan értelemben, hogy ugye amikor pozíciókra...
2: Igen, igen, tehát tulajdonképpen pozíciókra keresel embereket, interjúzod vele, tudod, hogy milyen elvárásai vannak a cégnek, stb.
3: Így van, igen, igen, és hát oda is kellett azért mondjuk az a fajta kommunikációs képesség, hogy nekem ugye el kellett járnom rendezvényekre, és akkor én vadidegen embereket szólítottam meg, hogy mellé ültem, és elkezdtünk beszélgetni, és ugye ahhoz is kellett azért a kommunikáció, vagy tehát valahogy mindig olyan munkakörökbe csöppentem, ahol azért emberekkel kellett foglalkozni, tehát egy olyan munkakörben, ahol kicsit így belettem volna szűkítve, és nem találkoztam volna emberekkel, ott biztos, hogy nagyon-nagyon, hát igen, leszűkítettnek éreztem volna magamat, mert szerintem az, hogy az ember tényleg emberekkel tud foglalkozni, és tudja használni a kommunikációs képességeit, azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép út, vagy hogy én tényleg mindig nagyon szerettem ezt a fajta kommunikációt, hogy emberekkel tudtam találkozni.
2: És ezután mentél tovább innen, vagy és sokáig úgy ragadtál lennél a pozíciónál?
3: Ami...
2: Fejvadásznál.
3: Ja, nem, hát az is egy, nem is tudom, az meddig volt az a pozíció, aztán mentem végül is tovább, de olyan érdekes, hogy amit így kérdezel, hogy ugye van ez az egyetemi diploma, de valahogy mindig olyan helyekre csöppentem, ahol valamit meg kellett tanulni. És én nagyon szeretem ezt a felfogást, hogy azért szokták mondani, hogy nagyon sokszor tényleg tanulunk 5 évet akár egy egyetemen, aztán meg, amikor az ember az életet elkezdi, akkor rájön arra, hogy előről kezdheti az egészet, és ez akár most közgazdaságtan, akár ügyvédi pálya, bármi, valahogy olyan, mintha ugye az, hogy az élet miről szól, meg mondjuk az iskolapad miről szól, az nem mindig van egymással szinkronban. És én nagyon kedveltem azokat a lehetőségeket, amiket így megkaptam, hogy megkaptam egy pozíciót, valamilyen munkalehetőséget, és gyakorlatilag meg kellett tanulnom. Tehát tényleg bele kellett csöppennem. Uh-huh. És mondjuk én ezt egy nagyon jó dolognak tartom, amikor az ember lehetőséget kap, és látják benne a potenciált, hogy meg tudja tanulni azt a dolgot. És
2: azt hiszem, ez nagyon izgalmas. Én azt javaslom, hogy most tartsunk egy kis szünetet, hallgatunk egy kis zenét, és utána visszajövünk.
3: Rendben.

0: Ott tartottunk, hogy mondtad, hogy nagyon fontos, hogy az ember meg tudja tanulni az újat, és hogy ez milyen fajta lehetőségekkel jár. De akárhogy is beszélünk racionális dolgokról, ami persze fontos meg, mindig azt érzem, hogy valahogy a lélek, a spiritualitás, a másik emberben lévő plusz mindig felmerül az életedbe. Tehát mindig ott van, hogy ezt használnod kell. Ez véletlen vagy direkt?
1: Hú, ugye azzal kezdeném, hogy nincsenek véletlenek, tehát ugye ezt nagyon-nagyon sokszor hallja az ember ezt a mondatot, de valahogy tényleg végigkísért az életemet, hogy akkor történt valami, akkor aztán mindig valahogy az élet megmagyarázta, hogy miért történt, utólag aztán mindig megértettem. És én azt gondolom, hogy én azért nagyon örülök ennek a lehetőségnek, és azért is szólított meg ez a műsor, hogy testi-lelki jól létünk. Tehát, hogy nem lehet a kettőt külön választani. Sőt, én azt gondolom, nekem az a meggyőződésem, hogy valahol a lélek az egy még magasabb tartomány. Tehát a lélek, a lelkünk az kiad a testünkre is, és nem véletlen, hogy most már nagyon sokszor emlegetik a pszichoszomatikus, tehát a lelki eredetű betegségeket. És én azt gondolom, hogy ha az embernek a lelke nincs rendben, akkor a teste se lesz. És hogy nyilván a testünket is ápolnunk kell, és tennünk kell érte, de nagyon sokszor, ha valakivel minden rendben van, és nem szed gyógyszereket, és tényleg rendben van, de történik mondjuk az életében nagyon nagy tragédia, vagy olyan fajta környezetben van, ami tényleg mérgező, ugye ez is nagyon sokszor téma most már, én nem tudom elképzelni, hogy ott valaki meg tudja a testi egészségét is őrizni, hogyha a lelke nincs harmóniában. Tehát én egy nagyon-nagyon nagy erőnek tartom azt, és én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a lelket emeljük ki. Tehát, hogyha valaki lelkileg rendben van, akkor szerintem a testi folyamatokat is tudja befolyásolni.
0: Kicsit úgy érzem, mint ahogy, tehát, hogy először olyan, mint hogyha a lelki folyamatok, vagy a lélek, vagy annak ide, hogy szokták mondani, az ige, az testet öltött. Tehát, tehát amit elképzelünk, vagy ami a bennünk van, vagy belénk tettek, az egy idő után racionalizálják a világba, de ott van benne egy csomó minden más is. És megint ugyanoda jutottunk ki.
1: Igen, és olyan érdekes, hogy én azt tapasztalom egyébként, hogy valahogy a dolgok ugye generációról generációra öröklődnek, úgymond. Tehát, hogy amit mondjuk mondott az ők nagymama, hozzám az a kifejezés, ugye, hogy ők nagymama.
0: Vagy szép, hogyha még tovább akarsz lenni, igen.
1: És akkor ugye azt átadja a dédnagymamának, az átadja a nagymamának, az ugye az édesanyának, az ugye a gyerekének, és akkor egy csomó olyan dolog megy tovább, ami azt gondoljuk, hogy úgy van. És szerintem meg nem biztos, hogy úgy van. És például ugye van ez a pársor, hogy ábrándozás az élet megrontója, meg kancsoló festett egekbe néz. És hogy ugye ezt mi tanultuk az iskolában, hogy ez az ábrándozás milyen veszélyes, és te hogy
0: is. Nézd vágyai távolába.
1: és hogy gyakorlatilag, és akkor hányszor megkapja az ember, hogy de két lábbal kell állni a földön, és hogy ne ábrándoz, meg lásd a valóságot. És a valóságot, tehát az, aki nem látja a valóságot, az tényleg bajba fog kerülni, mert hogyha nem látom a piros lámpát, nem látom, hogy jön egy autó, és úgy megyek át az ebrán, akkor azzal az emberrel tényleg baj fog történni. De hogy az illúziókra, az álmodozásokra igenis szükség van, hiszen minden egy teremtő gondolattal, az igével akár kezdődik. És hogy először mindent elképzelünk, mindent megálmodunk, most legyen ez egy lakásnak a berendezése, stb.
0: Igen. Azt hiszem, a hit néha sokkal egyszerűbb, mint azt gondolnak, és most nem csak arról a hitről beszélek, hanem volt egy ismerős, akivel beszélgettem, és ő teljesen kizárta, hogy ugye a hit meg minden, és mondom, mégis, hogy egy üzletet, amikor nekivágsz, akkor azt megcsinál, és mondom, nem döntöd el magadba, hogy az, tehát nem hiszed el magadról, hogy sikerül? És tényleg idejük adunk ki, hogy azért ott van az ember fejébe, vagy lelkébe, hogy először el kell hinni.
1: Abszolút. Abszolút. És egyszer érdekes, egy újságban olvastam egy ilyen mondatot, hogy nagyon figyelj arra, mit mond a saját magadnak, mert meghallod. És én azt gondolom ezzel kapcsolatban, hogy igen, hogy mindennek az eleje ez a teremtő gondolat, tehát minden ebből ered. és amit gondolunk, ez akár pozitív, akár negatív, ez mind teremt. És ugye szokták mondani, hogy akár, nem is tudom, ez lehet, hogy valakinek, valaki mondta is, bocsánat, nem fogom tudni a forrást megnevezni, hogy akár azt gondolod, hogy igazad van, akár, hogy, akár azt, hogy nem, igazad lesz. és ezért nagyon-nagyon nem mindegy szerintem, hogy hogyan állunk ezekhez a dolgokhoz, és ha valakivel tényleg, amit mondtál, tehát, hogy nagyon most megmosolyogtam ezt a történetet, mert ha valakivel beszélgetünk, és akkor, hogy jaj, hát ő csak sodorta az élet, meg hogy ő nem is tervezett, stb. És ha megkérdeznénk, hogy na jó, de azt, hogy mit tudom én, megvettél mondjuk egy biciklit, egy piros biciklit, ott volt az a gondolat, hogy szeretnél egy piros biciklit, vagy szeretnél mozogni, vagy szeretnél biciklizni, és akkor, jó, hát igen, az ott volt, de hát ez nem egy olyan nagy, nagy gondolat, de hát, hogy minden cselekvés valahol a gondolattal kezdődik, és azzal teremtjük meg.
0: Igen, igen. Ugye mondtad, hogy két csemetéd van.
1: Igen.
0: Náluk is fontos ez a fajta szemlélet, vagy ők egész mások ilyen szempontból, mint te?
1: Igen, ez nagyon-nagyon érdekes, mert én azt gondolom, hogy mind a két gyerekem, tehát azért tényleg az, hogy honnan jövünk itt is meghatározható, és ugye azért mondom, hogy az apukájuk, mert ugye mi külön élünk már, de hogy ő is egy gondolkodó ember. Tehát azért tényleg remélem, hogy szerényen, de remélem mondhatom, hogy én azért számomra az intelligencia, ez egy nagyon fontos dolog, és azért őket is próbáltuk úgy nevelni, hogy ez az intelligencia, ez a gondolkodj, ez nagyon meghatározza az ő hozzáállásukat az élethez is, és azt gondolom, hogy ilyen szempontból igen, ez bennük is ott van azért ez a fajta gondolkodás. És egyébként egy nagyon érdekes, ezt még hagyd mondjam el, hogy erre annyira büszke voltam, hogy a lányomat, amikor felkészítettem az érettségire, akkor ugye, tehát voltak bizonyos témakörök magyarból, töriből és nyelvtanból. De úgy képzeld el, Gábor, olyan szinten, hogy mondta a lányom, hogy ő Széchenyit szeretné, tehát Széchenyit kiveséztük. Pont előtte lévő nap a Petőfinek a helység kalapácsával foglalkoztunk, de pont előtte lévő nap, tehát megnéztük, hogy fent van egy ilyen magyar filmet csináltak belőle, azt megnéztük, meg mit a nyelvtanban is volt valami nagyon könnyű téma. És én mondtam a lányomnak, hogy arra fókuszáljon, amit húzni akar tétel. És mondta, jó, de hát a Széchenyit, azt már más kihúzza, stb. Mondom, nem. Arra fókuszálj, amit ki akarsz húzni. És hogy engem is, amikor felhívott következő nap a lányom, iszonyú boldogan, hogy bár állítólag ezt se szabad mondani, hogy iszonyú boldogan, hanem hogy eszméletlen boldogan, tehát erre szoktam, el is szoktam figyelni egy kicsit, és egy az egyben ezeket a tételeket húzta ki, nem viccelek. Tehát kihúzta a Széchenyit, kihúzta a helységkalapácsát, meg kihúzta a harmadik ilyen könnyű tételt, és ez szó szerint ő megteremtette. Tehát mint egy kis boszorkány. És olyan büszke, tehát nekem ez annyira spirituális akció volt az ő részéről, hogy igenis ezek a dolgok működnek. Tehát akár észreveszünk, akár nem, ezek a dolgok ott vannak az életünkben, csak nem mindenki figyel ezekre.
0: Még egy dolgot, amiről beszélgettünk előbb, hogy nagyon érdekes, hogy furcsa dolog az életedben az ambivalencia. Tehát, hogy akármennyire ez, de mindig ott van, hogy az emberben ott van a kétarcúság. Te ezzel hogy állsz?
1: Hú, ez megint egy nagyon-nagyon jó kérdés. Tehát olyan érdekes, hogy ugye mi azért korábban nem ismertük egymást, és olyan, mint egy kicsit a vesén belátnál, hogy vigyáznom is kell, és még milyen kérdések jöhetnek. Ez egy nagyon érdekes, mert én azt gondolom tényleg, hogy az életben folyamatosan döntéseket kell hoznunk. És tényleg az, hogy ezek az ambivalens érzések mindig az életünket végig kísérik, mert ugye rengeteg talán van az életben. És a talán az, amikor az ember nem tud dönteni. Tehát amikor ott állok egy elágazásnál, és nem tudom, hogy jobbra menjek, vagy balra. Ez a talán. És a talánnak az a hátránya, hogy az ember egy helyben marad. Nem megy sem erre. Ez a legrosszabb a talánban lenni. Tehát az ember meghozza a döntést, hogy igen vagy nem, akkor már elmozdul valamerre, és mozgás van benne. Viszont nagyon sokszor látom azt az életben, hogy gondolunk valamire, de az mégse úgy van, megismerünk valakit, de azért vannak ott olyan nagyon furcsa megnyilvánulások, ugye ilyen outpontok, hogy igaziból most ki is az a másik, és igen, szóval ez is egy ilyen nagyon-nagyon régi mondat, hogy nincs fehér és fekete. Tehát, hogy tényleg nincs ilyen, hogy minden valahol ambivalens, hogy mindent lehet így is nézni, meg úgy is nézni.
0: Bocsánat, az az érdekes, akárhányszor mondasz, hogy nekem mindig beugrik valami.
1: Ez a jó beszélgetés.
0: Volt egy olyan film, Einstein és Eddington. Ugye Einstein, aki a relativitást kitalálta, Eddington egy gyakor, szintén fizikus volt, aki tulajdonképpen avval, hogy a felvette napfogyatkozást, meg tudta bizonyítani, hogy tényleg a napnak a mágneses ereje megváltoztatja a helyeket, tehát nem minden nem vagyok fizikus, elnézést kérek mindenkitől.
1: Én sem.
0: Tehát, hogy tényleg, amit Einstein kitalált, az a gyakorlatban létezik. Uh-huh. És Einstein ettől lett híres. Uh-huh. És akkor mondta, azt hiszem, valaki ebben a filmben, vagy maga Eddington, hogy most már a világunk nem fehér és fekete, hanem sokkal sokszínű, sokkal bizonytalanabb, de mégis sokkal színesebb.
1: Igen, igen, igen. Én egyébként nagyon szeretem például a Kopernikusz és Semmelweis Ignácnak a példáját, és én például, ha próbáltam valamit átadni a gyerekeimnek, akkor többek között az volt, hogy attól még, hogy több ezer, vagy akár, most elnézést, egy kicsit nagy szám lesz, több millió ember gondolja, hogy valami úgy van, egyáltalán nem biztos, hogy az az igazság. És ugye ott volt szerencsétlen Semmelweis doktor.
0: Aki egyedül hitte el azt, hogy ha kezet mosak, már meg tudja állítani a gyermekágyi lázat.
1: Igen, igen, és ez például szerintem egy nagyon jól sikerült magyar film volt, ugye láttam azt a filmet, és olyan...
0: A régi verziót, vagy az újat?
1: Fú, nem tudom, hogy az régi verzió az. Tehát hogy a régi verziót azt gondolom, akkor ezt korábban forgatták?
0: Jóval korábban.
1: Aha, akkor ezt nem láttam. Na, ezt viszont nagyon köszönöm, hogy mondod, mert utána fogok nézni. Erről nem tudtam, hogy volt egy régi verzió is. És ugye ott megdöbbentő volt az, hogy ő egy teljesen egyszerű dolgot állított. Tehát, hogy tényleg a kezet ugye fertőtleníteni kell, és egy csomó ember életbe, anya életbe került az, hogy senki nem itt állnak, és a tekintélyelvűség uralkodott. És olyan érdekes volt egyébként, amikor néztem a filmet, mondom, úristen, olyan elnyomás volt körülötte, és hogy mondom, csoda, hogy meg nem őrült. És akkor ugye a legvégén tényleg úgy zárult a film, hogy elmondták, hogy, vagy azt hiszem elhangzott a filmben is, vagy utána olvastam, nem tudom, de ő egy osztrák elmegyógyintézetben halt meg egyébként. Pedig olyan dolgot tett le az asztalra, és ugyanez
0: most
1: volt...
0: Most a speciál Széchenyi is.
1: Ja, igen, tényleg Széchenyi is. Igen, igen, igen.
0: Ha már beszéltünk róla.
1: Igen, igen. Tehát, hogy amúgy ez őrület egyébként, amikor az egy őrült érzés lehet, amikor úgymond igazad van, és mégse lehet igazad. Ugye akár az inkvizíció is ilyen volt, hogy nagyon sok boszorkányt, akik mondjuk csak különleges képességű emberek voltak, vagy gyógyítottak, vagy nem tudom, és ugye boszorkánsággal vádolták őket. És ugye nagyon sokszor volt ez, amikor megint a fénynél tartunk, hogy amikor tényleg a sötétséggel próbálták a fényt elnyomni, és hogy a fény aztán valahol szerintem mindig utat tör magának, csak azért van, amikor ez a fénysebesség, ez egy nagy seb, tehát egy, bocsánat, tehát hogy nagyon hosszú lesz mégis, pedig ugye ez egy gyors sebességnek kell.
0: Milyen érdekes a példaképet, mert mondtad Széchenyit. Széchenyi is egy olyan fajta gazdasági gondolkodó és álmodó volt, aki nagyon nagy realitásokban gondolkodott először Magyarországon. Tehát, hogy akár amikor rájött, hogy nem rájött, mert hanem tudta, hogy az abicitás, tehát az ősiség törvénye, az visszafogja a modern gazdaságot. Igen. És valami olyan alapok tett le ebben, hogy... És milyen érdekes, hogy te szinte vonzódsz az ilyen típusú emberekhez, nem?
1: Ja, tehát akik úgy érted, hogy akik ilyen nagyobb gondolkodók, és akik...
0: Akik akkor is kiállnak az igazságok mellett, amikor a többiek nem hiszik, és talán még igazuk is van.
1: Igen, igen, és ugye, igen, mert ez például, amikor mondtad ezt az ambivalens szót, ez is egy ambivalencia szerintem, amikor valakinek igenis, hogy igaza van. De hogy tulajdonképpen nagyon furcsa, mert olyan, mint hogyha valakinek igaza van, de mégse lett igaza, mert a többiek annyira elnyomják. Tehát ugye nagyon érdekes, hogy pont most olvastam utána annak, én ezt még gimnáziumban hallottam egy tanárnőtől, van ugye Platon is, neki van egy barlang hasonlata. És én emlékeztem erre a hasonlatra, de nagyon érdekes, hogy a Platon azt mondta, hogy ugye az emberek ülnek egy barlangban, meg vannak láncolva, és gyakorlatilag mögöttük ég egy tűz, és ezek az emberek barlang falára vetített árnyakat gondolják valóságnak, és hogy csak azt látják, az árnyakat. És akkor valaki kiszabadul, kimegy a fényre, és gyakorlatilag elkezdi mondani, hogy mit látnak, és hogy abszolút irreális a számukra, és nem akarnak neki hinni, és hogy valami olyasmi mondat hangzik ott el, hogy képesek lennének akár megölni is, csak azért, mert ő ugye a fényről jött, úgymond. És hogy igen, bennem van egy ilyen nagyon nagy igazságérzet szerintem, hogy nagyon sokszor van egy olyan igazság, ami mégse lehet igaz, mert annyira elnyomják. És bocsánat, csak egy mondat ehhez, hogy én nagyon szeretem azokat a dolgokat, tehát nem mindent lehet így bebizonyítani, de attól még létezhet, mint a gravitáció. Tehát én mindig azt mondom, hogy na az, aki be tudja bizonyítani, hogy lehetek egy almát, és fölfelé fog repülni, na akkor annak én fizetem az evédjét.
0: Picit akkor kanyarodjunk vissza a műsorodhoz, ugye. Mit tudsz róla, milyen volt előtted ez a műsor?
1: Én azt tudom, ugye, hogy egy nyugdíjas úriember készítette ezt a műsort, aki nagyon sok helyszínre kiment, és nagyon sok témát érintett. Tehát azért is gondolom, hogy, és azért is tetszik ez a megnevezés, mert ugye nagyon sok témát le tud fedni ez a testi-lelki jólétünk. És ugye én próbáltam ugye beszélgetni erről, és tudom, hogy nagyon-nagyon sok téma elhangzott, tehát akár a méhészettől kezdve volt, hogy meglátogatott egy ilyen vadászmúzeumot Debrecenben, tehát rengeteg olyan téma elhangzott, amikben mindegyikben van olyan dolog, ami ugye valahol a lelkünket ugye megérint, és a lelkünkhöz kapcsolódik, tehát azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon tág perspektívát kínál ez a műsor.
0: És te hogy gondoltad továbbvinni ezt a folyamatot, mennyire akarsz más csinálni, mennyire passzol ez hozzád?
1: Én azért is örülök, hogy ebben a rádióban vagyok, mert nekem az nagyon szimpatikus, hogy ez egy felekezetközi rádió. És azt látom, hogy így kéne működni az embereknek, hogy én nagyon-nagyon hálás vagyok azért a munkáért, amit itt csináltok, mert azt látom, hogy teljes szabadság van. Tehát olyan szempontból, hogy gondolati szabadság. És tulajdonképpen azt látom, hogy megvan a mozgástér. Tehát, hogy mindenhez lehet kapcsolódni. És nagyon-nagyon-nagyon jó értelemben meglepődtem, és nagyon jól esnek ezek a kérdések, tehát, hogy amiket így most föltettél, tehát nagyon izgalmasakat kérdeztél, és de tényleg, szóval én ezekre megmondom őszintén, hogy ezekre nem is tudtam volna felkészülni, és meg is lepődtem, tehát, hogy wow, ezek pont olyan kérdések, ami tényleg valahol az én személyiségemet érinti és kapcsolódnak hozzá, tehát nagyon jól el lettek találva szerintem. És én azt gondolom, nekem egy olyan fajta nézőpontom van, hogy nagyon sok olyan fajta műsor van, akár a neten is, ahol híres emberek vannak, meg nagyon ismert emberek, és én azt gondolom, hogy attól még, hogy valaki egy híres ember, nem biztos, hogy mond olyan mély dolgot, vagy olyan gondolatot. Persze mindenki mond. De nem feltétlenül attól lesz valami követendő, vagy bölcs, vagy okos, hogy valaki egy ismert ember, hanem nekem pont ez az izgalmas, hogy amikor egy olyan ember beszél, és egy olyan embertől tanulsz, aki úgymond a hétköznapokat éli, és nincs reflektorfényben.
0: Nem tudom, ez nálam speciális, én nem tennék ilyenfajta különbséget, nekem ugyanolyan érdekes egy mondjuk egy énekes, vagy egy zenész, mint akár, amit te mondtál, egy méhész, vagy vagy egy ADHD-sal foglalkozó ember, vagy egy csomó mindent sorolhatnék, tehát, és akkor térjük vissza akkor a kíváncsiság, ugye, amiről beszéltünk, hogy akkor ez neked még mindig ott motoszkál, hogy de én akarom tudni, szeretném, vagy milyen vagy?
1: Igen, tehát az biztos, hogy én mindig úgy vagyok vele, hogyha kapok egy jelet, akkor azzal dolgom van. És tényleg, tehát hogyha... Tehát most, hogy mondtad például ezt a filmet, én 100%, hogy meg fogom nézni, és utána fog nézni. Tehát amit most mondtál, szám, hogy van egy másik film Semmelweisről, és én ezt nem tudtam például. És mindig azt látom, hogyha valami szembe jön velem, akkor jó, hát tehát nyilván az embernek azért az idő forrásai azért végesek, de én mindig utána nézek. Tehát ahogy, tehát mondom, most valakivel pont feljött itt a Platonnak a barlang hasonlata, és akkor utána kellett néznem, hogy pontosan miről is szólt ez. És azt gondolom, hogy ez az a kíváncsiság, ami engem előre visz, és akkor talán magamon keresztül, mivel én kíváncsi vagyok, ezért mások kíváncsiságát is valahol tudom táplálni. És azért izgalmas, és bocsánat, és egyébként teljesen egyetértek veled akkor, hogy korrigáljam magamat, hogy nyilván egy híres ember és egy olyan ember is tud nagyon szép gondolatokat mondani. Most csak arra mondom, hogy igen, és ez nagyon szép, hogy te olyanoknak is hagysz mozgásteret és adsz lehetőséget, akik meg nem annyira mondjuk ismertek. Én ugye erre gondoltam, és hogy szerintem az ember, hogyha kíváncsi, akkor emberekből olyan mélységeket tud előhozni, ahol tényleg mond olyan gondolatokat, amire azt mondod, hogy aha, igen, ezt talán be tudom építeni az életembe, ez mondjuk előre tud vinni, és ez mondjuk energiát ad, vagy valamilyen kérdésemre kapok. Nem biztos, hogy választ, hanem egy nézőpontot, ami mentén aztán tovább tudok menni. És tényleg azt gondolom, hogy kíváncsiság nélkül ez nem tud működni. Tehát az, hogy mindent tudok már az életről, vagy ezzel már mindent tudok, ugye ez az első gátja a tudásnak, és ez a kíváncsiság meg tényleg olyan, mint egy ilyen kút.
0: Van ebben bizonytalanság is?
1: A kíváncsiságban?
0: Igen.
1: Abszolút. Abszolút. Tehát én azt gondolom egyébként, ugye, hogy az egész életünk, tehát, és ez még hozzátartozik, nem is tudom, remélem, hogy ez nem egy ilyen, ezzel nem befolyásolok senkit. Én nagyon hiszek abban is, hogy már élhettünk korábban is. És ez azért gondolom így, mert valahogy mindig azt érzem, hogy folyamatosan az embernek az élete tényleg azzal telik, hogy keresi önmagához az utat. Hogy akkor igaziból mi a dolgom ebben az univerzumban? És olyan, mintha benne lennénk egy ilyen dzsungelben. Tehát én azt érzem, hogy annyi kérdésem van, és annyi kérdés, nem tudom a választ, és akkor ugye elindulok erre-arra, és nyilván az ember próbál nem eltévedni. De mégis ugye azért tudunk valóban, nagyon jól mondod, nagyon jó a kérdés, hogy azért tudunk szerintem kíváncsiak maradni, mert hogy vannak olyan dolgok, amire soha nem kapjuk meg talán a választ. Tehát mindig valahogy eldöntjük, hogy mi a válaszunk, de...
0: Csavarok még egyet rajta.
1: Jó, csavar.
0: Jó dolog a bizonytalanság, vagy nem?
1: Jó, igen, igen. Na hát, ez is egy ambivalens kérdés, megint ide-vissza kanyarodunk. Hát azt gondolom alapvetően, én azért a bizonytalanságot nem szeretem. Tehát ez megint egy, számomra a bizonytalanság, ez egy talán. És ugye tényleg az emberek a bizonytalanságban, ennek van egy nagyon, nagyon rossz, hogy is mondjam, jelzi a bizonytalanságnak. Ugyanakkor igen, viszont a bizonytalanságnak, ha pozitív oldalról közelítjük meg, akkor a bizonytalanság ad egy olyan fajta ihletet, vagy egy olyan fajta impulzust, hogy járjak utána. Hogy akkor ugye bizonyosodjak meg valamiről. És ezzel, hogy a bizonytalanság...
0: Egy újabb ott... szelet a világból?
1: Igen, igen. Tehát tulajdonképpen, amikor a bizonytalanságon vezet el ahhoz, hogy bizonyosságot nyerjek valamiről, vagy legalább próbáljak még bizonyosságot gyűjteni. És ez gyakorlatilag tényleg lehet egy motiváció. Tehát akármennyire most én ambivalens, és ezzel most nagyon elgondolkoztam, tehát így tényleg ez egy nagyon elgondolkoztató kérdés volt, valahol valóban ezt lehet használni. Tehát ugye nagyon sok energiát lehet használni.
0: Hát azt hiszem, ez egy igencsak szép végszava volt a mai beszélgetésünknek.

0: Mert van, amikor az ember keresi a válaszokat, és van, amikor váratlanul jön egy olyan válasz, hogy valaki mond egy mondatot, és aha, pont-pont megadja arra a kérdésemre a választ.
1: Biztatok mindenkit, hogy hallgassa a műsorodat. Önök a Hideg heti magazin adását hallották. Köszönjük a figyelmet.
0: Én is köszönöm szépen.

Híd a vallások között című műsorunkat hallották. Köszönjük a figyelmet! Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A barátság világnapja. 1958 óta tartják Paraguayban, innen terjedt el több dél-amerikai államban az ünneplése. Az internet és a közösségi média népszerűsévé válása után a barátság napjának ünneplése világméretűvé vált. Az ENSZ közgyűlés 2011. május 20-ai ülésén elfogadta Ramón Artamio Bracho javaslatát a barátság megünneplésére vonatkozóan. A határozat értelmében minden év július 30-át jelöli a barátság nemzetközi napjaként, és felkérte a tagállamokat, hogy méltóan ünnepeljék meg ezt a napot. Ha édesanyádon kívül volt ember az életedben, akivel megoszthattad vágyaid, legtitkosabb érzéseid, terveid, félelmeid, aggályaid, ha volt ember, akinek a vállán kisírhattad magad, aki támogatott és veled szenvedett a bajban, ha volt ember, aki tanácsaival ösztönzött, és örült a sikereidnek, ha volt ember, aki a csalódások után táplálta benned a hitet, hogy felépülj, és mindig elfogadott olyannak, amilyen vagy, akkor őrizd a kincset, aminek barátság a neve. Tápláld azt szeretettel, odafigyeléssel, gondoskodással, azonosulással. Egy hét imádság imalánt már lehet jelentkezni. A református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívják egyházuk minden gyülekezetét október 5-e és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár

0: Már egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem lelki megújulás és az egység megélésének ideje. Amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Változatos programok várják az érdeklődőket Szent István király ünnepén Pannonhalmán. Első királyunk ünnepén, augusztus 20-án Pannonhalma nyitott kapukkal várja mindazokat, akik el akarnak zarándokolni hazánk ősi szentélyébe, hogy részesei lehessenek az itt élő hagyományoknak, lelkiségnek, kultúrának. A túzi Szent Márton tiszteletére emelt pannonhalmi monostor története szorosan összefonódik hazánk történelmével. Szent István királyunk rendelése szerint Szent Márton hegyén a bencés szerzetesek minden nap imádkoznak hazánk fennmaradásáért. Egész nap ingyenes programok várják az érdeklődőket, lehetőséget adva a feltöltődésre. Az időjárásról. Hagyományos nyári napok. Ma csütörtökön gyengén felhős, napos az idő. Eső nem valószínű, és 32-37 fok közé melegszik fel a levegő. Pénteken ismét derült, száraz idő lesz. A déli szél többnyire mérsékelt marad, és 34-39 fokra tetőzik a csúcs.
1: Híreinket hallották.

0: Szerintem az egyháznak arra van jelen pillanatban szüksége, hogy újra fölfedezzük az evangéliumot, újra odalépjünk az ige köré. Ha ez a fajta nyitottságunk meg lenne, akkor én azt hiszem, hogy elképesztő Isten élményeket tapasztalnánk meg.
1: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Hogy miben tapasztalta meg ezt az isteni vezettetést döntései során, gyermekkorától kezdve, feleségével közös, komoly dilemmáikon keresztül, hivatása alakulásában, Pongrácz Máté Győr mémfőcsanaki lelkész osztja meg hallgatóinkkal. Lélekhangoló műsorunk második fél órájában Győri Gábor Dávid evangélikus missziói lelkésszel beszélgetek. Témánk a tanítványság.
2: Bárcsak nagyon megáldanám.
1: Mai vendégünk Pongrácz Máté lesz. Máté, titeket feleségeddel a Covid időszaka alatt többen megismerhettek, nem csak kaposvári evangélikus lelkészként, hanem mint a vlogotok szereplői feleségeddel együtt. Nem tudom, hogy ott mennyire érezted, hogy megismernek igazán téged úgy, mint Pongrácz Máté. Most azzal kezdjük, hogy mi az a három vonás benned, vagy a három legfontosabb dolog, amit magadról te elmondanál?
0: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek veled, és az nagy igazság, amit mondtál, hogy noha a vlogolás, meg a YouTube-on való jelenlét, az egy érdekes missziója volt a COVID időszakának, de igazából azért ezek a lehetőségek sosem mutatják meg azt pontosan, hogy ki is vagy te valójában a kamera túloldalán. És valószínűleg, hogy ez csak akkor derül ki, hogyha az ember személyesen megismer valakit. Én magam számára mindig azt fogalmazom meg, hogy három érték van az életemben. Az egyik az a családom, és ebben nyilván benne tartozik sok minden. Aztán az Isten, aki az egész életemet átfogja. És harmadik értékként pedig ott van az a hivatás, amit az Istentől kaptam. És hogyha egy picit úgy végig gondolja az ember ezt az egész háromságot, akkor azt lehet látni, hogy mindennek a mozgatója tulajdonképpen az Úristen, akinek minden egyes nap érzem, hogy terve van velem, hogy akarja, hogy az ő útján járjak, és hogy ebben olyan sok segítséget is ad nekem.
1: Mikor érezted azt először, hogy Isten neked fontossá válik, vagy téged elér egyáltalán?
0: Amikor a hitemről gondolkodok, akkor mindig arra döbbenek rá, hogy nekem nem volt olyan életszakaszom, amikor én az Istennel ne lettem volna kapcsolatban. De nagyon megdöbbentő azt már felnőttként megtapasztalni, hogy ez viszont a családom szempontjából már nem teljesen igaz, hiszen édesanyám felnőttként találkozott az Istennek az örömhírével. Tulajdonképpen, amikor ő édesanyává vált, az az időszak volt számára az, amikor az Istennel szorosabb kapcsolatba került. Ennek köszönhetem én is azt, hogy nekem már viszont egész életemben keresztül ott volt az Istennek a jelenléte, hiszen édesanyám ahogyan a hitében erősödött, és ahogyan egyre többet szeretett volna az Istenből megtapasztalni, a saját élettapasztalatát, meg a saját hit megélését azt kiárasztotta felénk is. Így egy ilyen folyamatot is láthattam magam előtt, hogy hogyan lehet hitre jutni, de ugyanakkor én emlékszem arra a kisgyerekként, hogy noha nem volt otthon minden este imádság, vagy nem voltak ilyenfajta rituálék, mégis miután közel éreztem magamat az Istenhez, édesanyámnak a hatására, kisgyerekként úgy magamtól összekulcsoltam a kezemet esténként, és elmondtam az Istennek azokat a dolgokat, amelyeket én akkor gyermekként fontosnak tartottam. Felnőttként úgy meg is lepődtem magamon, hogy én ezt miért csináltam. És aztán akkor indult Győrben a Péterfi evangélikus iskola. Olyan kis gimnazista voltam, aki második évfolyam, aki elindult. Megtapasztalhattuk ott a 90-es években, hogy olyan emberek hozták ezt az iskolát létre, akiknek nagyon komoly vágyuk volt az, hogy hitben nevelhessék az új generációt. És aztán, amikor a gimnáziumnak a végére értem, akkor eljött az a pillanat, hogy akkor most én mit akarok ezzel a sok-sok élménnyel, amit kaptam, mit akarok tenni. És én megrögzötten azt gondoltam, hogy politikusnak kell menjek, vagy szociológusnak, nagyon érdekeltek ezek a területek, de egyszer csak az Isten azt mondta, hogy nem ez a te utad.
1: Egy interjúban hallottam, hogy elmondtad, hogy Lévi elhívása története hogyan érintett meg téged. Tehát van egy saját történeted még azzal kapcsolatban, hogy Isten szolgálatába álltál, ha jól tudom.
0: Egyszerűen az az élmény van meg bennem, hogy az egyik pillanatban még az a tervem, hogy elmegyek szociológusnak, vagy politológiára, és a másik napon pedig hirtelenjében egy teljesen más út volt előttem. Én egy nagyon-nagyon fontos lelki irodalmat olvastam akkor, amely egy picit a teológiai látásomat formálta, és abban a Pröll professzor által írt könyvben találkoztam először azzal, hogy Jézus nem csak egy történelmi szereplő, vagy nem csak egy valaki, akiről nekem hallani kell, és valahova el kell helyeznem az életemben, hanem ő egy személyes megváltója az embernek, és hogy a hozzávaló tartozás az egy új minőséget jelentett az ember életében. Nyilván hallottam róla, mert tudtam, hogy Jézus kicsoda, tudtam, hogy Isten fia, tehát ezeket nyilván az ember megtanulta, de még nem képeztem magamban át, hogy ez ennél több is, mint hogy az ember megtanulja ezeket a hitigazságokat. És akkor ott azt mondtam az Istennek, hogy ha akarsz velem kezdeni valamit, akkor légy szíves, mondd el, hogy mit akarsz. És hogyha el tudsz engem képzelni a te szolgálatodba, akkor légy szíves. Itt az útmutató, már akkor is ugye volt ez a nagyon szép kis kiadvány az egyháznak, kinyitom az útmutatót a mai igénél, és légy szíves, adj egy jelet. És kinyitottam az útmutatót, és az volt odaírva, hogy Máté kövess engem. Ugye a Lévi elhívása. Ennél konkrétabb üzenetet nem nagyon közvetíthetett volna az Isten, noha alapvetően nem tartom jónak, hogy így éljük le a hitéletünket, hogy az útmutatóból kinyitjuk, és akkor majd ő megmondja, hogy mi lesz a megoldás, de szerintem egyszer-egyszer az Isten is föl tudja ezt használni arra, hogy ilyen konkrétan is bele tud az életedbe lépni, és én akkor azt mondtam, hogy ennek az esélye, hogy a Biblia ki tudja hány ezer mondatából ez az egy pont azon az estén, amikor ezt kérem az Istentől, oda elém kerüljön, ennek a valószínűsége lehet, hogy kisebb, mint hogy ötösem lesz a lottón. Ezért aztán nem tudtam kitérni előle, és azt mondtam az Istennek, hogy jó, akkor én ezt elfogadom, mert világos beszéd volt, és köszönöm neked.

0: Miben épültél leginkább a teológián, amellett, hogy feleségedet is ott ismerted meg?
1: Igen, noha nagyon érdekes, hogy a Boglárkával tulajdonképpen mi már a teológia után lettünk egy pár, mert én márciusban befejeztem a teológiát, leadtam a szakdolgozatomat, és én elmentem egy ilyen gyakorlat előtti gyakorlatra Vas megyébe, és egyetlen egy embert ismertem a környéken, ő volt Boglárka, úgyhogy ezért aztán, amikor ő mindig hazajött a teológiáról, mindig megkerestem, hogy mondom, jó lenne, hogyha esetleg belálkoznánk, és tulajdonképpen így a teológia után alakult a mi kapcsolatunk, de talán nem is baj ez így, mert a teológiát én sokkal inkább arra tudtam használni, vagy úgy tudtam azt az 5 évet megélni, hogy nagyon-nagyon jó csapatunk volt. Mi több mint 20-an voltunk az évfolyamban, abból a nagyja az lelkész akart lenni, de így volt az előttünk utánunk levő évfolyamokban is, és olyan nagy teológiai vitákat, beszélgetéseket tudtunk mi folytatni, és egymás hitéből, meg egymás tudásából épültünk, és rengeteg olyan dolgot magamba tudtam szívni, akár a különféle hitmegélések szempontjából is, amik nekem addig nem voltak ismertek, ezért aztán nagyon hálás vagyok ezért is az Istennek.
0: Az első szolgálati helyetek volt Bogival Kaposvár?
1: Nem, hanem Bobán voltam, így ebben a kis gyakorlati évben, talán egy fél évet töltöttem ott, utána elmentem én Németországba ösztöndíjra, és utána visszakerülve Kaposvárra helyeztek 6. évesnek, aztán utána elkerültem Nagy Alásony Dabrony Nemesszalóki Társult Evangélikus Egyházközségbe, ott 1 évet szolgálhattam, és aztán utána 1 év múlva kerültünk vissza Kaposvárra, miután én már ott 1 évet voltam gyakorlaton, ezért a gyülekezet visszahívott, tehát nekünk az ismerkedésünknek a 4-5 év az nagyon kalandos volt, mert folyamatosan változtattuk a helyzetünket, de valószínűleg ennek is volt jelentősége. Nagyon nehéz volt nyilván az első egy év, amikor én Németországban voltam, Boglárka még itt tanult a teológián, de az is olyan fontos volt, mert megmutatta a számunkra, hogy fontosak vagyunk annyira egymásnak, hogy még a távolság ellenére is kitartsunk. Aztán szépen lassan, ugyan a Bogi elvégezte a teológiát, Kaposvár lett az otthonunk.
0: Hogy indult a közös életetek, a házasságotok és a lelkészi munkátok?
1: Szemrein János püspök egy nagyon-nagyon jó gyülekezetet épített Kaposváron, amely nagyon lelki gyülekezet volt. Én azt tűztem ki célként, hogy amit ő kialakított, azt szeretném tovább építeni, és ha Isten ebben segít, akkor ez az út legyen az, ami az én utam, aztán a Bogi útja is. És hála Istennek egy nagyon jó kapcsolat alakult ki a gyülekezet, a város és köztünk. Azt tapasztaltuk meg az ott több mint 10 évet eltöltött időszakunkban, hogy mindig előre tudtunk lépni. És tulajdonképpen a Covid volt az, ami aztán nyilván ezt olyan értelemben lezárta. Ugye mi akkor utána eljöttünk Kaposvárról, de olyan jó megtapasztalni azt, hogy mind a két lelkész, aki most ott szolgál, annak a gyülekezetnek az energiáiból táplálkozva tudták elvégezni a teológiát, találtak rá az Isten, és aztán érkeznek vissza a saját közösségükbe, mint pásztorok.
0: Nem rejtitek véka alá, hogy nem volt egyszerű a gyermekvállalásotok. Úgy tudom, hogy ilyen irányban folynak most a tanulmányaid is. Beszélgessünk kicsit erről.
1: Kaposvár abszolút az az időszaka volt az életünknek, amikor összeházasodtunk és szerettünk volna családdá válni, de nyilván hamar észrevettük azt a házasságkötésünk után, hogy ez nekünk nem olyan egyszerű, mint ahogyan a környezetünkben akár láttuk. 1-2 év eltelt, vagy akár több is, elkezdtünk orvosi vizsgálatokra járni, és kiderült, hogy természetes úton nem lehet nekünk gyermekünk. Ez egy nagyon izgalmas dolog a személyes életünk szempontjából, mert az ember megtapasztalja az örömökben, a sikerekben az Istennek a jelenlétét, de amikor jönnek a nehéz pillanatok, meg nehéz élethelyzetek, amelyek akár egy egész életútra befolyást gyakorolnak, akkor nagy kérdése volt az életemnek, hogy van ott is ott van az Isten. És hogyha visszagondolunk a gyermek utáni vágy időszakára, akkor azt tapasztaljuk újra, és ezt beszélgetjük Bogival, hogy olyan közel volt hozzánk az Isten, amilyen közel még addig soha. Mert hogy föl kellett tennünk azt a kérdést magunknak, hogy házaspár vagyunk, de mi van, hogyha nem lesz gyermekünk? És nagyon vágytunk pedig arra, hogy legyen. És azt mondtuk Bogival hosszú imádságok után, közös imádságok után, hogy mi ezt az Isten elé tesszük. És hogyha ő azt akarja, hogy legyen gyermekünk, akkor ő ennek az útját meg fogja nekünk adni. Ha azt akarja, hogy ne legyen gyermekünk, akkor pedig körülvesznek minket a hittanosok, hétvégente ott voltak a parókián az ifisek, akkor itt van az a rengeteg sok gyermek, akivel az Isten minket megajándékoz. De az Isten aztán nagyon hamar megmutatta számunkra azt, hogy ő neki van terve olyan értelemben is az életünkkel, hogy lehessünk édesapák, édesanyák, és ezt a mesterséges megtermékenyítésnek az útját kínálta fel számunkra.

0: Ez is egy küzdelmes út. Házaspárként hogyan tudtátok válvetve végigélni, mert azért megtépázza a kapcsolatokat egy ilyen folyamat is, azt halljuk.
1: Megtépázza a kapcsolatokat ez a folyamat, és főképpen azért nehéz, mert nagyon sok az előítélet, meg a különféle prekoncepció ezzel kapcsolatban, illetve a saját önértékelésedet is nagyon keményen érinti a helyzet, és főképp a hölgyek oldaláról. Egy fiatal asszonynak azt mondani, hogy nem lehet gyermeked, ő ezt nagyon-nagyon nehezen tudja megélni. És hogyha a férfi nincs ott mellette, és nem vállal legalább akkor a felelősséget ebből, akkor nagyon magára tud maradni egy házastárs, és bizony akár még a szakítás vagy a válás is megtörténhet. Ezért aztán mi az elején elmondtuk egymásnak Bogival, hogy nem ő vagy nem az én hibám, ezt nem szabad így kommunikálnunk soha. Ez egy közös feladat, amit meg kell oldanunk, és amikor ő érezte úgy, hogy nehéz, és talán úgy érezte, hogy valamiért nem tudja ezt az egészet elhordozni, akkor nekem kellett emelnem őt. Amikor meg én éreztem úgy, akkor meg az ő kedvessége volt az, ami átsegített minket a nehézségeken. Mind a mellett, hogy az Isten folyamatosan ott kísérte az életünket, de azért mi azt elmondtuk magunknak, hogy mindenáron nem akarunk gyermeket. Tehát nem akarjuk azt, hogy valami olyan dolog süljön ki, ami nem az Istennek a terve. Nagyon megdöbbentett egyébként minket az elejétől kezdve az, ahogyan jó pár lelkész, nem feltétlenül az evangélikus oldalról hozzánk állt, vagy a kérdéshez állt, sok esetben nagyon, nagyon elítélően, de ugyanakkor pedig az is nagyon sokat adott, amikor pont az ellenkezőjét is megtapasztalhattuk. Tehát én nagyon-nagyon kettős érzések uralkodtak bennünk. Sokan mondták, hogy ez bűn, amit mi véghez viszünk, és az Istennek ez nem az útja. És pontosan ezért kezdtem el én ezt kutatni, és a teológián ezt a témát, mert ha nekünk nem lett volna olyan mély hitünk, meg olyan fajta teológiai ismeretanyagunk, amellyel rendelkeztünk, akkor azért nagyon gyorsan el tudtak volna minket bizonytalanítani, és akár olyan fajta bűntudat is kialakulhatott volna bennünk, ami nem biztos, hogy egészséges. És hogy ezt egyrészt teológiailag az ember meg tudja indokolni, hogy mit miért tesz, másrészt pedig egy óriási tapasztalata volt számunkra az egész eljárásnak, hogy olyan közel volt az Isten hozzánk, hogy egyszerűen ez igazolta szinte személyesen számunkra azt, hogy ez ugyanúgy az Isten útja, mint olyan sok gyógymód, amellyel az Isten megpróbálja az emberek életét javítani és segíteni. Nagyon-nagyon sok olyan kérdése van azért ennek az eljárásnak, ami fontos teológiai kérdéseket vet fel, hosszabb lelki megterhelést is tud adni egy-egy olyan kérdés, amelyet nem biztos, hogy jól vagy egyáltalán nem kommunikál az egyház. Többek között mondjuk a megmaradó embrióknak a kérdései, melyik ugye megtermékenyült, de nem lett beültetve. Nekünk az Isten ezt a lelkiismereti dilemmát feloldotta azzal, hogy mi mindazt a megtermékenyült embriót be tudtuk ültetni, aki ebben az eljárásban létrejött, de ez nagy teher a családok számára. Emlékszem arra, amikor elénk tettek egy papírt, hogy akkor most döntsünk a megmaradó embrióknak a sorsáról. Mi a jó válasz? Megsemmisíteni, lefagyasztani, vagy odaadományozni valakinek. Ezt nem tudom, hogy egy pár el tudja dönteni ott hirtelen, segítség nélkül. Ezért én nekem a doktori munkámnak az egyik nagyon fontos tanúsága, hogy sokkal nagyobb lelkigondozói, meg szakmai hátteret kellene odaadni a pároknak, hogy olyan döntéseket tudjanak hozni, amely megalapozott döntés, és nem egy hirtelen kényszerhelyzetnek az eredménye.
0: Mennyire tette tudatosabbá a te utadat Istennel, vagy a ti kapcsolatotokat, vagy a döntéseiteket ez a folyamat? Egyéb kérdésekben ezt a felelősséget gondolom, már jobban átgondoljátok az életetek más területein is.
1: Egyértelműen, és arra döbbentünk rá, hogy mi csak egy szeletét éltük meg az élet nehézségének, de miután láttuk ennek az egész helyzetnek, mert áttéltük az összetett voltát, és akár a lelki nehézségeit, így nyilván egészen máshogyan tudunk viszonyulni azokhoz, akik hozzánk jönnek és segítséget kérnek, hiszen mi is megtapasztaltuk a mélységet, az elhagyatottságot, a kitaszítottságot, és a sok esetben a tanácstalanságot, az utak helyességét illetően. Én azt hiszem, hogy hogy ez a fajta beleérző képesség elengedhetetlen a mai lelki gondozói vagy a lelkészi szolgálatban, hogy képesek legyünk észlelni azt, hogy rengeteg gond, baj van a világban, és hogy ezeket ne félváról vegyük, hanem komolyan Isten elé téve. Én azt hiszem, hogy akár a házasság összefüggésében is beszélhetünk erről. Hogy olyan könnyen gondoljuk azt, hogy megvan az esküvő, és megy minden a maga útján, de ez nem igaz. Rengeteg baj, nehézség éri el az embert, a házasságokat, és olyan tanácstalanok sokszor a párok, az emberek, és olyan sokszor a rossz döntést választják, mert nincsen mögöttük az a segítő közösség, ahol akár erőt tudnak meríteni. Mi ezért is szervezünk folyamatosan házasságokra fókuszáló alkalmakat a gyülekezetben is, gyülekezeti hétvégéket, ahol a házaspárok, a családok együtt tudnak lenni. Szükséges az, hogy a családoknak legyenek olyan találkozási pontjaik, ahol tudnak egymással beszélgetni, ahol rádöbbennek arra, hogy azokkal, amikkel én küzdök, azokkal más is küzd. A mai modern gyülekezetnek az egyik alapvető feladata az is, hogy egyfajta ilyen segítő közösségként jelenjen meg, akár a házasságok, akár a bajba jutottak összefüggésében.

0: Vendégünk a Lélekhangoló evangélikus műsorban Pongrácz Máté evangélikus lelkész.
1: Az Evangélikus Egyház evangelizációs és missziói bizottságának elnöke lettél. Hogyan fogod ezt a lelkészi csapatot motiválni, vagy merre szeretnéd, hogy haladjatok?
2: Nagyon izgalmas új kihívás ez az én egyéni életemben is. Az ifjúsági bizottságnak voltam eddig a tagja, és azt nagyon-nagyon szerettem csinálni. Szélrózsát szervezhettem. De igazából, amikor végig gondoltam azt, hogy mi az, amire az Isten talán tud használni, arra jöttem rá, hogy talán nekem is egy picit el kell engednem már az ifjúságnak a világát, sokkal inkább a missziónak azon területére összpontosítani, ahol az én generációm is megtalálható. És azt fogalmaztam meg így magamnak elsőként, hogy ha szeretnénk, hogy ez a bizottság tényleg tudja az egyháznak a missziói meg evangelizációs életét segíteni, akkor az első és legfontosabb, hogy valahogyan a bizottság megismerje a tagjait, ez az egész kis csapat tényleg csapattá kovácsolódhasson. Szeretnénk egy kis hétvégét is szervezni, ahol együtt leszünk, beszélgetni tudunk, egyrészt megismerhetni azt, hogy ki hogyan gondolkodik a misszióról. Hogy mit értünk mögötte, azért az sokkal összetettebb, és nem is vagyok biztos abban, hogy mindenki ugyanazt érti ez alatt a kifejezés alatt. Úgyhogy egy ilyen tervem van, hogy egy picit tisztázzuk azt, hogy ki mit gondol önmagáról, az Istennel való kapcsolatáról, a misszió összefüggésében, és aztán az az én nagy álmom, hogy hozzá tudunk járulni legalább az elkövetkező 6 évben ahhoz, hogy intenzívebben elkezdődhessen az egyházban egy olyan fajta munka, amelynek a központjában az evangelizáció áll. Tehát az, hogy minél több ember újra megismerhesse, vagy meghallhassa az Istennek a hívását, mert én azt érzékelem, hogy egy pici fásultság, egy megfáradás van az egyháznak a számtalan területén. Szerintem az egyháznak arra van jelen pillanatban szüksége, hogy újra fölfedezzük az evangéliumot, újra odalépjünk az ige köré. Ha ez a fajta nyitottságunk meg lenne, akkor én azt hiszem, hogy elképesztő Isten élményeket tapasztalnánk meg. Sok esetben már ilyen kis lövész árkokat is kialakítottunk. Én vagyok ennek a teológiai rendszernek a híve, én vagyok annak az iránynak a híve, és akkor az enyém az, ami igaz. És én meg azt tapasztaltam meg az életemben, hogy akkor vagyok igazán közel az Istenhez, hogyha nem kötelezedek el különféle irányok mellett, hanem merem azt mondani, hogy Isten, légy szíves, te legyél az, aki az én utamat irányítod, és ha kell, akkor változtass meg az igéd által.
1: Ez is egy irányt jelent, nem? Egy Istenhez való függőségi kapcsolatnak a vágyát. Milyen élményed van legutóbb, amiben Isten így vezetett?
2: Igazad van, hogy ez is egyfajta irány, amit én most elmondtam, de akkor ennek egyfajta megnyilvánulásáról hadd meséljek. Én sokáig nem értettem azt, hogy miért tartják fontosnak bizonyos lelkészek, hogy ilyen régi igehirdetéseket föltegyenek a netre, és akkor azt lehessen olvasni. Mert én azt hittem, hogy az igehirdetésnek a lényege az, hogy ott akkor, amikor vagy, szólaljon meg, aztán utána nincsen már ereje. Most nyilván nem ennyire szélsőségesen gondoltam ezt, és a Túróci Alapítvány földolgozza Túróci püspöknek a régi igehirdetéseit, és eljutottak hozzám is egy olyan igehirdetést, amely Ménfőcsanakon szólalt meg 57 márciusában, amikor is a Ménfőcsanaki, tehát az én gyülekezetem úgy döntött, hogy templomot épít. És amikor elolvastam ezt az igehirdetést, olyan mélyen megérintett az Isten általa, hogy például nekem ez egy nagy felismerésem volt, hogy az, amiben én gondolkodtam addig, hogy mindig az aktuális dolgok azok, amik az értékesek, hogy ez nem igaz. Csak kérdés az, hogy nyitott vagyok-e ezekre a másfajta megszólításokra. Ebben a prédikációban Túróci püspök kiállt a kis fiatal ménfőcsanaki gyülekezet elé a forradalom leverése után pár hónappal, és azt az igét hozta nekik, egy elvett evangélikus iskolának a termében gyűltek össze, tehát egészen döbbenetes a kontextusa a helyzetnek, és ahelyett, hogy elkezdte volna őket vigasztalni, bátorítani, erősíteni, hogy milyen ügyesek vagytok, hogy ti templomot akartok építeni, ehelyett azt mondta el nekik, hogy Noé, amikor kilépett a bárkából, akkor neki az első és legfontosabb dolga az volt, hogy oltárt építsen. És eddig talán még tudtak ők is a ménfőcsanakiak azonosulni, hiszen ők is oltárt akartak építeni, és templomot. De utána Túróci püspök azzal folytatta, hogy ez nem könnyű feladat. És az Isten nagyon-nagyon sok esetben ott lesz veletek, de a világ meg az élet az nem fog titeket támogatni. És vajon akkor is lesz-e kedvetek templomot építeni, mikor elfogyott a pénzetek, elfogyott a félretett téglátok, és azt mondja, hogy de ha még véletlenül sikerül is templomot építenetek, vajon el fogtok-e jönni abba a templomba minden héten? Tehát csak addig fontos nektek, amíg megépítitek, vagy utána is fontos lesz-e? És az engem annyira megdöbbentett ez a fajta nyíltsága a püspök úr prédikációjának.
3: És hát ő nagyon radikálisan beszél ezekről a dolgokról, egy olyan háttérről érkezve, a 70-es, 80-as évek Kínájából, ahol szinte az apostolok cselekedeteinek a tűzével élték át a kereszténységnek a terjedését, üldözött helyzetben, ahogy egykor a tanítványok, vagy az első apostolok voltak a Római Birodalomban, mert nagyon elkötelezett, radikálisan elkötelezett tanítványok voltak, akik az életüket sem sajnálták, hanem odaszánták ezért az ügyért, és nála olvastam ezt a gondolatot, hogy Jézus Krisztus tanítványa számára csak egyetlen hely lehet túl veszélyes, az, ahol az Isten akaratán kívül van. És nyugatra érkezve, ahol azt látta, hogy sokszor el vagyunk kényelmesedve, és ezt a biztonságot és jólétet féltjük, és mindent inkább mérlegelünk, hogy megéri-e a kockázatvállalás, ezt porosztó veszélyesnek ítélte. Azt mondta, hogy hát ez a tanítványság végét jelenti, és pont az az egészséges kockázatvállalás az, ami a tanítványt igazán tanítványát

0: konkurencia, ahol nem minden estől a magam erejére, meg a magam biztosítékaira tudok számítani, hanem a mesterre számítok, és arra figyelek, hogy ő mire hív el, és mire küld el, és nem pedig az én tervezgetéseim, azok, amik ezt meghatározzák. Szóval az biztos, hogy Jézus útja, hogyha így igazán közelről kezdjük el nézni a történeteket, akkor egy eléggé radikális út. És a radikalizmustól sokszor joggal, okkal félünk, hiszen a világ történelmében rengeteg baj, meg tragédia származott ebből. De a helyesen jézusi radikalizmus az viszont éppen, hogy szembe megy azokkal az áramlatokkal, amik meg észrevétlenül teszik tönkre a társadalmunkat, a személyiségünket, és amikkel föl kellene venni a harcot. Például a függőségekkel, vagy olyan mindennapi dolgokkal, amikben úgy el vagyunk kényelmesedve. Csak egy példa ez, ha már így szóba hoztam, a különböző függőségek kérdése. A napokban olvastam, hogy a fiatal generációt különösen fenyegeti például a játékfüggőség, ugye az online, meg a számítógépes játékok területén, és hogy teljesen átalakítja a kapcsolódásokat, a kötődéseket. Nekem is van két fiam, kényelmes lenne, vagy kényelmes őket odaengedni, hogy hát éljék ki magukat, meg a vágyaikat, meg az agresszivitásukat ugye mondjuk az online térben. Ugyanakkor azt látja ezem, hogy ezzel radikálisan kell fölvenni a harcot, mert ez a fajta kényelmesség, ez hosszú távon tönkreteszi az ő személyiségüket is, meg a kötődéseiket is. És muszáj értelmes, hasznos, aktív dolgokra őket tulajdonképpen rákényszeríteni, vagy fölkínálni ezeknek a lehetőségét, hogy ne a kényelmes úton menjenek el. Kicsit talán egy ilyen példával érzékeltetve azt, hogy egy ilyen pozitív radikalizmus az, ami Jézusnál ott van, és ami gyógyít és helyreállítani szeretne, és nem pedig a kényelmes úton elengedni.
1: Mi a Krisztus követő és a Krisztus mai tanítványának az elsődleges feladata akkor? Feladatként tekintsük-e ezt, vagy inkább életmódként?
0: Ez mindenképpen egy az élet minden területét átható dolog. Tehát mondhatjuk azt, hogy életstílus, amiben ott vannak a szavaink, a tetteink, egy olyan alapállás, amiből megszületnek a szavaink és a tetteink, és ami egy életmóddá válik. Talán az a legerőteljesebb része ennek, hogy ez a Jézusra figyelés határozza ezt meg. Nem egy fix programot jelent, hogy na, te bejárod az előre megadott lépcsőfokokat, és akkor eljutottál a megvilágosodás megfelelő szintjére, és akkor perfekté váltál, és akkor te ott kész tanítvány vagy, hanem ez egy folyamatos, dinamikus életet és kapcsolatot jelent. Ami egyébként itt most egy pozitív megerősítést kapunk a mai korból, mert az élethosszig való tanulásnak a helyzetét hozza elő. Ugye lifelong learning, ez is egy divatos kifejezés. Ma is pontosan azt fejezi ki, hogy egy olyan gyorsan változó világban élünk, ahol az ember nem tud egy életre berendezkedni egyféle életstílusra, hanem alkalmazkodnia kell a körülményekhez. Ha csak egy szakmában tevékenykedik, akkor is az is olyan gyorsan változhat, annak az eszközei, körülményei, módjai, hogy újra és újra el kell sajátítani bizonyos dolgokat, és meg kell, hogy maradjon a készsége annak, hogy változzak, hogy odafigyeljek arra, hogy most mi történik, és hogy tudom beváltani a küldetésemet Krisztusra figyelve, és aktuálisan ennek megfelelően élve, és találva meg a helyemet a világban. A tanítványnak talán ez egy nagyon fontos jellemvonása kell, hogy legyen, ez a rugalmasság. Egy természetből vett példa, ugye minden élő organizmus, mondjuk egy fa, amíg él, addig képes erre a megújulásra. Újra és újra minden évben a kertész megmetszi a gyümölcsfát, hogy termést hozzon, és az nem ér véget az élete, hanem amíg van életerő benne, addig megújul, új hajtásokat hoz, új gyümölcsöket terem, és ez a mi életünkben, a mi tanítványságunkban is így van. Nemrég hallgattam egy missziológusnak az előadását, aki utalt erre, hogy ő maga is már ilyen nyugdíjas korú, hogy egy ilyen nyugdíjas kört alapítottak meg, egy ilyen szenior klubot, és az Isten az idős tanítványait is szeretné használni, és ő a nagymamáját hozta példának, aki 80 év körül volt, amikor rátalált az igazi küldetésére az életben, hogy hogy lehet ő az Úr Jézus tanítványa, és még utána 10 évet élt, és 90-valahány évesen fejezte be a földi pályafutást, de ez az utolsó 10 éve az élete legproduktívabb 10 éve volt, ha úgy tetszik, a tanítványság szempontjából, mert végre rátalált a küldetésre. Tehát azt szeretném aláhúzni, hogy ez egy dinamikus élettel teli dolog, ahol figyelni kell az élet forrására, az elhívás és a küldetés forrására, és akkor leszek a helyemen, mint tanítvány, hogyha ezt újra és újra figyelembe tudom venni, és tudok ehhez alkalmazkodni, és tudom meghallani a hívó és a küldő szót is a megfelelő helyen, a megfelelő módon, a megfelelő időben. A tanítványnak ezt kell keresnie, az Isten igéjére figyelve, és az Isten lelkére figyelve, hogy mi az én életemre vonatkozó szándék és akarat, mint tanítvány, hol szeretne és hogy szeretne engem látni.

0: Úgy is tűnhet, hogy egy elég magasra tett léc ez azért a keresztények számára, hogy Krisztusra figyeljenek, mindig készek legyenek rugalmasan változni, stb. Lehet, hogy van, akinek ez félelmetes vagy nyomasztó, vagy azt mondja már a legelején, hogy na, én erre alkalmatlan vagyok. Erre milyen biztatást tudsz mondani?
1: Eszembe jut az a történet, nagyon megragadott. Valahol olvastam, hogy az a nagy márványtömb, amiből Michelangelo megfaragta a fantasztikus Dávid szobrát, ami a tökéletességnek egy metaforája lehet. Az a márvány darab, vagy márvány tömb, az eredetileg talán évtizedekig hevert egy udvaron, mint szobrászati alapanyag, és senki nem mert hozzáfogni. Úgy tűnt, hogy nem alkalmas arra, hogy volt róla valami nagy luk rajta, meg nem tudom én mi minden, nem alkalmas arra, hogy igazi jó szobor legyen belőle. És kellett hozzá egy Michelangelo, aki meglátta abban a idétlen márványtömbben a lehetőséget, és kifaragta úgy, hogy még annak a repedésnek vagy luknak is megvolt a helye, és a szobor kompozícióban ő ezt már látta. Alkalmatlannak tűnő alapanyag jó mester kezébe került, és fantasztikus dolog született belőle. Szóval amikor az alkalmatlanság és az alkalmasság kérdése előkerül, azt gondolom ez óhatatlanul, a saját életemben is ezt többször átéltem, akkor jó, ha erre gondolunk, hogy a mi alkalmasságunk az Istentől van. A tanítvány, a mester erőterében van a helyén, és lesz értelmezhető az ő elhívása és küldetése, és ha az Isten alkalmasá tesz valamire, akkor viszont azt senki nem vonhatja kétségbe.
0: Pál apostol hitbeli gyermeke volt Timóteus, őt inti vagy tanítja arra, hogy aztán ő is képezzen tanítványokat, képezzen ki olyan embereket, akik mások tanítására is képesek lesznek, tehát ez egy sokszorozódó közösség létrejöttét feltételezi aztán. A tanítvány képzésre hogyan gondoljunk?
1: Ez egy nagyon elhanyagolt terület, azt gondolom, bár egyre többen észreveszik, hogy ez fontos a mi nyugati kulturális kereszténységünkben, ahol kényelmesen el lehetett lenni sokáig egyszerű hívőként, hogy végső soron a Krisztus követés az mindig tanítványságra hívás, és hogy ez egyfajta iskolát is jelent. Nem feltétlenül a padban ülést, hanem azt a nagyon életközeli, de mégis tudatos tanulást és tanítást, ami aztán felkészít bizonyos dolgokra. És ennek megvan az a része, ahol pont ennek a felelősségnek a fölébresztése is történik, meg zajlik. És ez a keresztény közösségeinkben a legalapvetőbb dolgok közé kellene, hogy tartozzon. Valaki részévé válik egy gyülekezetnek, közösségnek, itt viszont nincs vége a történetnek, hanem ez a történetnek csak a kezdete, tehát a megtérés, a Krisztushoz találás az egy útnak a kezdete, és nem a vége. Vagy az evangélikus, vagy református hagyományban is ott van a konfirmáció, 12-3-4 éves korban, és sokszor ezt úgy értelmeztük, hogy hát végül is ott befejezte az utat a gyermek, ami a tanulást jelenti. De ez egy félreértés az egész helyzetnek, megint egy példát, ha idehozok, olyan ez, mintha valaki azért járna az autós iskolába, hogy megszerez a jogosítványt, és akkor utána, amikor megvan, akkor bekeretezze és kirakja a falra, hogy na, ilyen nem is van. Nem, hát azért teszem ezt, hogy utána autóba üljek és vezessek, és eljussak A-ból B-be, és elvigyek másokat is, tehát hogy ez egy hosszabb történet. Na tehát valahogy a keresztény életben is így van, és ezért nagyon fontos lenne, hogy a közösségeink, a gyülekezeteink is erre fókuszáljanak, hogy nem elég az, hogy ott megérkeztek oda emberek, és ott vannak, és részei a közösségnek, hanem hogy akarjunk együtt tanulni, legyen erre erőforrásunk, hogy tovább képződjünk, elmélyedjünk az Isten igéjében, akaratában, szándékában.

Pál és Timóteus példája, aki egyrészt nyilván a tanítványa volt, másrészt a nagyon közeli munkatársa. A levelei közül 5-6 közösen írnak, tehát közösen munkálkodnak, és a krisztusi tanítványságban ez a nagyszerű, hogy ez egy közösséget teremt, és nem alá-fölé rendeltségi helyzetek vannak. És azért van még ma is kereszténység a világban, mert újra és újra vannak Pálok és Timóteusok, és érez a láncolat, Krisztus felhasznál minket ebben a tanítványképzésben, hogy példát adjunk, ahogy ő példát adott, mások elé éljünk dolgokat, és nyilván mi magunk is úgy éljük a keresztény hitünket, meg tanítványságunkat, hogy látjuk másoknak ez ilyen példát.

Elsőként beszélgetést hallhattak Pongrácz Máté lelkésszel, majd a tanítványi lét kérdéseit vetettük föl Győri Gábor Dáviddal, a tanítványság fókusztémájú Hídmagazin szerkesztőjével. Bátor kilépésre, Krisztus követésére bíztatva hallgatóinkat szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk!

0: Ír összeállításunk következik.
1: Ökumenikus istentisztelet az államalapítás ünnepének előestéjén. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa ökumenikus hálaadó istentiszteletet szervez állami ünnepünk előestéjén, augusztus 19-én, szerdán 18 órára a budavári evangélikus gyülekezet templomába. Az ünnepi istentiszteleten a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának szolgálatában is együttműködő hazai egyházak, római katolikus, református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi, anglikán és ortodox főpásztorai végzik a szolgálatot. Igét hirdet Steinbach József, református püspök, az ökumenikus tanács elnöke. Továbbá szolgál Erdő Péter bíboros és Kondor Péter evangélikus püspök, a tanács alelnöke is. Leó pápa felhívása a Szentföldért. Térjenek vissza a tárgyalásokhoz az igazságos megoldásról. A Szent Atya július 26-án, vasárnap, az Úr Angyala imádság alkalmával Cisjordánia és a gázai övezet kapcsán azt kérte, tartsuk tiszteletben minden ember egyenlő méltóságát, elutasítva az újabb katonai akciókat és az egyoldalú döntéseket. Arra szólított minden érintett felet a Közel-Kelet kapcsán, hogy függesszék fel a támadásokat, nyissanak teret a párbeszédnek és a diplomáciának. Leó pápa a következő szavakkal emelte fel hangját a békéért és a kiengesztelődésért. Sürgető felhívással fordulok a felelősökhöz, hogy térjenek vissza a tárgyalásokhoz olyan igazságos politikai megoldásról, amely minden ember egyenlő méltóságán és azonos jogain alapul, valamint utasítsák el az újabb katonai akciókat és az egyoldalú döntéseket. Szívem mélyéből kérem az összes érintett felet, hogy függesszék fel a támadásokat, és sürgősen nyissanak ismét teret a párbeszédnek és a diplomáciának, hogy mielőbb eljussanak az egész

0: Feleség által oly nagyon vágyott békéhez. Augusztus végén ismét szeretett lángfesztivál lesz Budapesten. Budapesten a Mária Remetei nagy templom parkjában augusztus 29-én 9 órától ismét megrendezik a Szeretett Lángfesztivált. A Szent Mise főcelebrása Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök lesz Szilágyi Szabolcs, Pilis Csabai plébános, az egyéni szentségimádásról fog tanítani. Szabó József pap korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről beszél majd. A 10 óra 30-kor kezdődő Szent Mise főcelebránsa Martos Levente Balázs homíliájának témája: mit tehetsz a leendő hivatásokért, mit tehetsz papjaidért? Beszédének vezérfonala a Szeretett Láng lelki napló egyik üzenete: nem csak a még el nem indult hivatásokat ajánlom különös figyelmetekbe, sokkal inkább a már elindult papi hivatásokért hozzatok áldozatot. Az időjárásról. Hagyományos nyári napok. Ma csütörtökön gyengén felhős, napos az idő. Eső nem valószínű, és 32-37 fok közé melegszik fel a levegő. Pénteken ismét derült, száraz idő lesz. A déli szél többnyire mérsékelt marad, és 34-39 fokra tetőzik a csúcs.
1: Híreinket hallották.
2: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin következik. Ferenc Kuna Valéria műsora.
3: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt ismét a Merkaba, mikrofonnál Ferenc Kuna Valéria. A stúdióban a vendégünk Konyor Szilvia, a Veselényi utcai intézmény óvodájának a vezetője, de azért ez az intézmény egy nagyon sokrétű létesítmény, hiszen a bölcsődétől egészen a gimnáziumig ott magába foglalja, ami egy zsidó gyermek oktatását, nevelését illeti. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
4: Nagyon szívesen, örömmel tettem.
3: Izgalmas témákról szeretnénk beszélgetni ma veled, elsősorban arról, hogy mi is ma a zsidó nevelés, illetve mik azok a sarokkövek, amik ezt a szép, de gondolom azért olykor bonyolult és nehézkes utat is jellemzik. Hogy kerültél te erre a pályára, mi motivált, hogy ez legyen az életcélod?
4: Hát elég régen kezdődött, 1990-ben, ami nem ma volt. Akkor a rendszerváltás után egy csomó alternatív iskola alakult, és ebben az időben alakult meg a Lauder iskola is, és oda engem elhívtak dolgozni. Az akkori vezetője az óvodának Hász Jutka volt, és megkérdezték tőlem telefonon egyszer, hogy szeretnék-e egy zsidó óvodát csinálni, mire én állati lelkesen azt mondtam, hogy erre vágytam mindig, de fogalmam sincs, hogy hogy kell csinálni. És akkor így kezdődött. Az első Lauder óvoda az egy bölcsödében bérelt helyet, minden bútort és minden eszközt különböző előtte bezárt vállalati óvodákból szereztünk be, üldögéltünk, vártuk az autókat, hurcoláztuk a papírokat, összeszedtük a gyerekeknek az ágyneműt, az evőeszközt, mindent különböző adományokból, segítségekből, nagyon aktív szülői csapattal, és akkor 90 őszén két csoporttal indult be a Lauder óvoda, és az iskola is elkezdte az elemiben az első osztályt a Lendvai utcában, és azt hiszem már a gimnázium is, vagy azt talán csak egy évvel később. És hát óriási élmény volt az első Rosh Hashana, amikor nagyjából az ott dolgozók és a szülők annyit tudtak, hogy van zsidó új év. Közöttünk volt egy lány, aki az Anna Frankba járt szerencsére, úgyhogy ő ebben egy kicsit otthonosabban mozgott, és hozták a szülők, ma is előttem van a csodálatos süteményeket, gyönyörű tálakon, és mindenki rettentően izgult, hogy most ez mi lesz, ez az új év, és együtt éltük meg ennek a csodáját, és akkor menet közben tanultuk meg, a zsidó ünnepeket. Senki nem igazából tudta, csak nagyon szerette volna csinálni. Raj Tamás volt akkor az iskolának a vallási vezetője, volt egy csomó beszélgetés, és együtt alakítottuk ki aztán mi az óvodán belül, hogy hogyan gondoljuk a zsidóság jelenlétét egy világi, határozottan világi zsidó alapítvány által létrehozott intézményben, ami a gyerekekről szóljon, nekünk nagyon fontos volt, mind a mai napig így gondolom, hogy nagyon sok jó dolgot találtunk ki, hogy délben, pénteken fogadjuk a sabbatot, és akkor éveken keresztül még együtt az óvoda két csoportja, később három, ahogy növekedett, és más helyekre kerültünk, aztán négy, együtt ünnepelt a sabbatot, aztán a zsidó ünnepeket szép sorba. És aztán lassan eljött az idő, hogy az óvónők jó része már úgy érezte, hogy képes a saját csoportjában is ez hitelesen és szeretettel odaadva az egészet együtt átélni a gyerekekkel. Hát valahogy így kezdődött.
3: Akkor gyakorlatilag tényleg a semmiből kellett felépíteni valami újat.
4: Abszolút így van, és én 90-ben várandós lettem a gyerekemmel is, hogy nekem ez az év, az 1990, az minden szempontból fantasztikus volt. Akkor voltam Izraelben, akkor vártam a gyerekemet, akkor csináltuk a Laudert, szóval csak azt tudom mondani, hogy ez a szám, ez egy csodálatos.
3: Szinte mint egy újjászületés sok
4: abszolút
3: szempontból.
4: Én is úgy élem meg.
3: Megütötte a fülemet, hogy világi, kihangsúlyozta ezt, hogy világi. Miben különbözik egy világi zsidóvoda egy vallásos zsidóvodától? Hát, mik voltak azok a szempontok, amik vezéreltek?
4: Igen, ezt tulajdonképpen így utólag sokkal könnyebb megmondani, most, hogy ebben a Veselény utcai vallásos iskolában, óvodában dolgozom. Az volt akkor az elképzelés, mivel hogy nem gyakorolták többnyire az emberek a zsidóságot, csak legfeljebb néha eljártak zsinagógába, én magam is a 73-tól jártam a Sejbe professzor úrhoz a rabbi képző kidúsaira, de nem nagyon tudtunk semmit, csak voltak érzéseink, a barátaink az iskolában véletlenül zsidók voltak, és így tovább. És akkor valahogy így azon gondolkoztunk, hogy hogyan tudunk úgy zsidók lenni, ami ebből az életmódból következik, amiben élünk. Hogy ne csak arról szóljon, hogy az anyáink, nagyszüleinkkel mi történt a holokausztban, hogyan lehet valamit építeni előre. És akkor az volt, hogy mivel a vallásról amúgy se sok fogalma volt senkinek, és hogy mindenképpen a zsidó tradícióba akartunk elmerülni, ezért egyszerűen az volt a választás, hogy, és ma is ennyi a különbség tulajdonképpen, hogy ott is zsidó ünnepek voltak, ott is szombatfogadás volt, mindent tanulni kellett, de nem volt ima, mint ahogy most itt a Veselény utcában van minden nap ima a gyerekeknek reggel, a bölcsödében pici, az ovisoknak kicsit nagyobb, az iskolásoknak meg már még több. Tehát az a része kimaradt, vagy ahogy itt most a Veselényiben öntünk kezet, ha kenyeret fogunk enni, meg bencsolunk az étkezések végén, ott ez nem volt. Egyedül annyiban jelentek meg az áldások, hogy a Kabbalat Sabbaton a gyerekekkel megtanultuk a gyertyára az áldást, amit a lányok mondtak el, és a fiúk mondták a kídust, illetve a hamócit. És egyébként pedig figyeltünk arra, hogy a jantevekkor gyújtsunk gyertyát, és hogyan választjuk el magunk számára is ezt az egészet. Én úgy is szoktam mondani, hogy a szentet a profántól. És itt pedig a Veselény utcában, hát mivel ez a ortodox egyház tartja fönn ezt az intézményt, ezért itt az áldások hozzátartoznak a mindennapokhoz, meg az ima is, ott pedig ez nem volt.
3: Egyenesen a Lauderből kerültél a Veselényibe, hiszen szeptember óta vagy az óvoda vezetője.
4: Igen, igen. Én 1990-től 2014-ig voltam a Lauderben, és utána pár hónappal később, mivel itt megüresedett az óvoda vezetői hely, egy csodálatos nőtől vettem át az óvoda vezetését Bakonyi Annától.
3: És az évek során, ugye 1990-től kezdtük, hogy voltak az ünnepek, illetve mik voltak a szempontok. Valamennyire változott ez mondjuk a Lauder életében? Tehát kapott egy kicsit nagyobb szerepet a vallás, vagy megőrizte ezt a világi nézetet az intézmény?
4: Hát én azt nem tudom pontosan. Én azt tudom elmondani, hogy én nagyon sokféle helyen tanultam. Tanultam a Páskesznél, a Kazinci utcában, tanultam a Lubavicseknél, részt vettem egy ortodox súlban a Visegrádi utcai modern ilyen ortodox súl kialakításában, és azt hiszem inkább az volt a Lauderben a helyzet, hogy ott mindenki nyugodtan lehetett zsidó, és kereshette az útját. Ahogy azért itt a Veselényiben is, csak itt egy picit több hozzá a keret. Ott pedig, mivel ez egy reformpedagógiai intézmény volt, ezért ott ebben a dologban egyelőre sokkal több szabadság volt. De az évek során, ahogy egyre többet tudtunk, egyre több minden rakódott rá, de továbbra is fennmaradt a különbség, hogy a zsidó családok jó része az inkább ezt a világi dolgot, ezzel tudott mit kezdeni, és tudásra vágytak, és közösségre. Viszont a Veselényi iskolában nekem az is izgalmas, hogy az édesanyám oda járt a háború előtt, ott tanult meg írni, olvasni, 35-ben született, tehát nekem állati nagy öröm volt, hogy akkor én ide kerültem, és itt folytathatom, egyfelől a 24 éves zsidó óvónői tapasztalatomat át tudom adni, és a dologhoz hozzá tudok tenni. Másrészt meg nagyon szívesen veszek részt egy olyan iskola életében, amelyik tulajdonképpen megújhodásban van éppen, és nagyon szeretne a modern kor kihívásainak megfelelni, olyan zsidó gyerekek nevelésében együttműködni a szülőkkel, akik tudnak egy csomó mindent, de bevezetődött most egy új Dalton nevű módszer az iskolában, ami arra szolgál, hogy a gyerekek ne lexikális tudással legyenek tele, hanem megtanuljanak önállóan kutatni azután, amire szükségük van, mert a világnak szüksége van erre a mobilitásra, arra, hogy a tudást bármikor magaddal vihesd, megkereshesd, amit nem tudsz. Arra próbálunk törekedni az iskában is, az óvodában is, hogy a gyerekek tudjanak együttműködni, együtt dolgozni, és szerintem ez akár zsidóságban, akár intellektuálisan, meg bárkinek is nagyon fontos, tehát hogy ebben így jó benne lenni.
3: A Lauder előtt más típusú óvodákban dolgoztál, vagy rögtön ott kezdted a pályafutást?
4: Összesen 5 évet dolgoztam a Lauder előtt, akkor a Kossuth téren a nagy szerencsémre a filmgyárnak volt az óvodája, ami azért volt jó, mert nem önkormányzati, illetve akkor tanácsi óvodának hívtuk. Hát az is elég szabad volt, és lehetett mindent kipróbálni, csinálni. Én rengeteget jöttem, mentem a gyerekekkel. Ma is azt gondolom, és ebben az óvodában is azt szeretem csinálni, meg arra szeretném a kollégáimat is ösztönözni, hogy minél több élményt éljünk át közösen, minél több tevékenység legyen, minél több mozgás, természetes mozgás, a világra való nyitottság, és hát ennyi, és ezt gyakorlatilag a filmgyári óvodában is lehetett csinálni, csak ott nem volt hozzá zsidóság. És hát ez is nagyon izgalmas, hogy én azt éltem meg, hogy van egy nagyon erős identitás iránti vágy az emberekben, és 90-től ennek egy nagy terele. Tehát akkor a Veselényi iskola is akkor kezdett egyébként, úgyhogy én úgy messziről figyeltem, meg voltak közös rendezvények, például az elején Szarvason a Joint a Toncsi vezetésével éveken keresztül a tanév elején az összes zsidó iskolának csinált egy közös tanári hétvégét, és ott is rengeteget tanultunk. A Popper Péter is ott volt, rendesen részt vett ezen, és szóval nagyon, úgyhogy akkor még úgy közelebbről is láttam Veselényi iskolásokat is, meg tanárokat.
3: Azért izgalmas kihívás és felelősség lehet, hiszen az óvodáskor gyakorlatilag mindenre fogékonyak ekkor még a gyerekek, és megalapozni egy biztos zsidó identitást, ez nagyon izgalmas feladat lehet. Mit tartasz ebben a legnagyobb kihívásnak, vagy mi a legfontosabb célod ezzel?
4: Hú, ezt nagyon szeretem, ezt a kérdést, mert ez mint anyaként is izgalmas volt nekem, és mivel együtt élhettem ezt meg, én azt gondoltam erről, és ma is valami ilyesmit gondolok, hogy mikor elhatároztam a gyerekem születése kapcsán, hogy mi lesz az irány, akkor nagyon erős érzés volt bennem, hogy végre tudom, hogy az ő életében a zsidóságot ezt oda tesszük. Az ott lesz, és azt reméltem, hogy ez neki egy nagyon fix, erős alapot ad arra, hogy ő kicsoda, hogy el tudja magát helyezni, hogy ne csak úgy nézzen a zsidóságra, mint egy holokauszt dologra, hanem egy csodálatos múltra, jelenre, ami állandóan változik és fejlődik. És az óvodában pontosan úgy van, ahogy te mondod, nagyon izgalmas látni, ahogy a gyerekeknek kapcsolódnak dolgok, a fejükben, ahogy ők egyszer csak így teljesen természetesen zsidó gyereknek érzik magukat, hogy természetesek az ünnepek, hogy a szülők szemében is sokszor látom azt a jókedvű csillanást, hogy jaj, de jó, akkor ugyanarról beszélünk, akár én recepteket lehet cserélni arról, hogy a Pészach ételeket hogy lehet megcsinálni minél izgalmasabban, mert ugye akkor nem lehet kovászos tenni, akkor hogyan lehet egy új évben a sofárfújástól kezdve az édes ételekig, akkor szerezzük be együtt a gránátalmát, akkor természetes a szülőknek, vagy ilyen jól eső minden, ami ott történik. Tehát azt látom, hogy én csinálok egy ilyen zárt Facebook csoportot például, és rengeteg fotót teszek fel a szülőknek, és látom, tapasztalom akár a megjegyzésben, vagy a visszajelzésekben, hogy örülnek neki. Tehát, hogy ez együttműködik. Azt tapasztalom, hogy ez egy kölcsönös viszony, amiben egymásét is építjük. Tehát ide az hozza a gyerekét, akinek ez fontos. Ez egy nagyon jó kiinduló pont, mert nagyon kevés helyen tudsz olyan egy biztos fix dolgot mondani, amiben mindenki egyetért. Abba, aki ide hozza a gyerekét, abban egyetért, hogy zsidó gyereket gondol nevelni ő is otthon, és ránk bízza azt a részét, ami távol tölt a gyerek az otthonától. És hogy szerintem ebben persze sokszor van, hogy nem mindig egészen ugyanazt gondoljuk, de az alapvető kiindulás az nagyon nagy biztonságot is ad mindenkinek. Tehát, hogy ide ezek a gyerekek járnak, ebben akarunk együtt többet tenni, és hogy szerintem állati fontos, hogy így lehet tudni, hogy ki vagyok én, mi történik, mi ez az egész, a Tóráról úgy beszélni, ahogy minden nap a kisfiúk az imánál fölveszik a cicest, vagy a kislányok táncolnak a Tórával, vagy alig várják, hogy pénteken ki lesz a sabát anya és az ábázsabát, és ahhoz van kisfiúknak ilyen fantasztikus kalapjuk, a lányoknak van egy kendő, meg egy kötény, és akkor ott ülnek, mint egy kis zsidó család, ott körbeveszik az egészet, és akkor múltkor is bejött egy anyuka, és nagyon megvolt az egésztől hatodva, és állatira örült neki, hogy ezt érzi, látja, tapasztalja, és hogy hát valami ilyesmi.
5: Volt már olyan tapasztalatod, hogy a gyerekeken keresztül még a szülőket is sikerült egy kicsit nevelni, vagy közelebb hozni a valláshoz?
4: Hát ez különösen Lauderben van, ugye, mert ott van nekem nagy múltam, ott kifejezetten. Tehát volt már olyan, hogy szülő telefonált pénteken, és azt mondta, hogy most azonnal mondd el a gyertya áldást, mert itt ülünk a péntek esti vacsoránál, és a gyerek követeli, de mi nem tudjuk. És volt olyan, én mindig el is mondtam, hogy, és ez a zsidóságban én nagyon szeretem, hogy kérdezni nem bűn, nincsenek hülye kérdések, és hogy volt, akinek lehetett adni könyvet, mert érdekelte, vagy odajött és kérdezett, vagy volt receptgyűjtemény, pont az említett Visegrádi utcai súlból összeállítottak a kóserságot tartó fiatal barátaink egy olyan pészachi receptgyűjteményt, amit például mind a mai napig használok, akkor volt, hogy szülőnek odaadtam belőle másolatot, és tehát mindenkiben, akiben volt igény, abban lehetett tovább lépni, de aki eleve odahozta már, annak is volt valami kíváncsisága mindenképpen, tehát ellenállás például nem volt, az nagyon megkönnyíti az életet, hogyha nincs ellenállás.
5: Ha valaki esetleg óvodában még ezt a szemléletet vallja, de utána mondjuk elengedi a gyermekekezét ilyen szempontból, szerinted melyik az az ideális kor, amikor ez az identitás már annyira biztos, hogy akár egy világi iskolába, vagy gimnáziumba, vagy egyáltalán az életbe kikerülhet egy addig, gyakorlatilag azért valamilyen szinten burokban és zsidóságban felnőtt gyermek.
4: A fiamról tudok neked beszámolni, aki 14 éves koráig járt a Lauder iskolábát, oda született, és akkor megfogalmazódott benne 7. osztály végén, hogy ő szeretne most már elmenni máshova. Addig én hiába mondtam, hogy mi kisebbség vagyunk, ő ezt egyáltalán nem érezte, mert hiszen bárhova mentünk az ünnepeken, lauderes barátokkal találkoztunk, mindenki ugyanazt az ünnepet ünnepelte, vagy nem ünnepelte, mert esetleg nem tartotta, de hogy, és akkor ő elment nyakában egy hájjal, egy állami gimnáziumba.
5: Egy pillanatra, nálog úgy csak, hogy nem biztos, hogy mindenki tudja a rádióban, hogy mi az a háj. A tenyakadban is látszik, ez egy jelkép, egy zsidó jelkép, ami ugye azt jelenti, hogy élet. És elég egyértelműen felismerhető, hogy a zsidósághoz kötődik. Igen, szóval elindult ezzel.
4: Igen, tehát nem zsidó csillag volt a nyakában, hanem egy háj. és elindult ezzel ebbe az új gimnáziumba, ahova egyébként én is jártam valaha, és az első év az nehéz volt neki. Saját magával kellett megdolgoznia egy bármicva után és minden után, zsidó közösségből kijöve, hogy hogyan találja meg a helyét. Én tényleg csak erről tudok beszámolni, azt láttam, hogy neki sikerült, de először levette a hájt, és 30-valányan voltak egy osztályban, és a fantasztikus osztályfőnökük segítségével egy-két év alatt, mert 5 évet jártak oda, mert nyelvi előkészítő év volt, egy-két év alatt sikerült a gyerekeknek azt a nagyon sokfélét, a pánktól a mindenféléig, az én zsidó gyerekemig is összekovácsolni úgy, hogy ezek teljesen megfértek és tudtak egymásra beszélni, és a saját életemben is azt tapasztalom, hogy mivel én egy jókedvű zsidó vagyok, aki ebben jól érzem magam, soha nem ért bántás, ahogy őt se tulajdonképpen, mert azt látom, hogy aki tudja, hogy hol a helye, annak nincsenek ezzel kapcsolatos félelmei, vagy nincsenek furcsa dolgai, hanem egyszerűen oda tudja tenni, hogy én ez vagyok, és én a saját életemben is rengetegszer tapasztaltam azt, hogy akkor az emberek így elcsodálkoztak, hogy ez úgy oda van téve, hogy ez így biztonság, és akkor lehet kérdezni, és mindjárt már nem úgy néznek rád, mint egy furcsa lényre, akivel nem tudjuk, mit kezdjen, most akkor zsidónak hívjuk, vagy most minek is hívjuk, olyan is voltak eszkezt, hogy ez a zsidó az nem rossz, és mondtam, hogy nem, az teljesen rendben van, tehát így oké, az nem hangzik rosszul.
5: És igen, ez nem sértés.
4: Ez nem sértés, én nem bántodom meg rajta, mert én egy zsidó ember vagyok. És akkor így, szóval azt látom, hogy a mi példánk, az nekem ezt tudja mutatni, de persze nem tudok neked beszámolni nagyon-nagyon sok példáról, mert azokkal, hát az óvodásaim jó részével valamilyen kapcsolat volt, a Lauderbe egy csomóan ott maradtak, aztán később azért elmentek, de ott van egy nagyon jó hely, a szarvasi gyerektábor, ahol ezek a gyerekek összetalálkoztak, és az pedig tovább segítette őket ebben, úgyhogy az iskolájuk van, az osztályukban éltek egy életet, és nagyon sokan utána a szarvason pedig folytatták. És hát a fiamnak mind a mai napig zsidóbaráti társasága van. Látom, hogy jól van ebben a dologban. A barátnője is egy zsidó lány lett. Szóval, hogy így működik, és ismerem a barátait, és azt látom, hogy mindenki a maga szintjén ezzel a dologgal rendben van. Én szoktam csinálni újévi vacsorát, akkor nagyon boldog vagyok, amikor a gyerek hazahoz a zsinagógából a haverjait, és akkor jó kedven ülünk együtt, és ünnepeljük az újévet. Szóval nekem ez a tapasztalatom, hogyha jól vagy, és a családodban is, tehát az nagyon fontos, hogy a család, a gyerek, az iskola az ebben valami hasonlót gondol, akkor az egy erős identitás, és akkor szerintem megállja a helyét az ember.
5: Bizonyára így van, majd én is beszámolok a tapasztalatokról, ha esetleg úgy hozza az élet, hiszen most már nincs mit titkolni, hogy az én gyerekeim is a te felügyeleted, óvó kezeid alatt élik meg a hétköznapokban a zsidóságot a Veselényi utcai óvodában, és nagyon szeretik, és én nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ilyen barátságos környezetben tudhatom őket, akkor is, amikor nekem dolgom van. És egyébként minket is nevelnek, tehát most még egy pozitív visszajelzés. Nem lehet már úgy leülni az asztalhoz, hogy Debóra ne követelje az áldást. Egy kicsit nekem is össze kellett kapnom magam, amikor elkezdődött ez a komoly vallási élet, nem mintha addig nagyon távol lett volna tőlem, de hogy így hallgatlak téged, arra vagyok leginkább kíváncsi, hogy mitől vagy te ilyen vidám zsidó? Honnan ez az erős, vidám identitás? Kiből ered? Honnan indul? Egy kicsit magadról is mesélj nekünk.
4: Hát az első pont, az volt, amikor 73-ban elvittek erre a bizonyos Sejbe professzor féle híres kidusok egyikére, és a következőt tapasztaltam. Világos volt a zsinagógában, meleg, az emberek dumcsisztak, és pitang jó vacsorát kaptunk a Hanna konyhából, párolt marhahús volt tarhonyával, minden mai napig az ízét és az illatát is érzem. Ez volt az első benyomásom, ami nagyon tetszett nekem, hogy hú, ez jó dolog zsidónak lenni. Aztán utána kiderült az iskolába állati hamar, a Kertész utca iskolába jártam, hogy általános iskolába, hogy ez is zsidó, meg ez is zsidó, és akkor az egyik fiú az osztálytársam volt, akkor elhívott a bármicvójára, azt úgy éltem meg, mint egy nem is tudom, mint most az Oscar-díj lehetett a Rőri Gézának, szóval ilyen kiválasztott és csodálatos érzés volt, és nekem mindig hiányom volt arról, hogy ki vagyok én, vagy mi vagyok én, vagy mi ez az egész, és akkor így kezdődött valahogy, tehát nekem igazából pozitív élményeim voltak mindjárt az elején. Aztán lett egy nevelő apám, aki megerősítette ezt a zsidó vonalat, mert addig az édesanyám, mint oly sokan a korosztályából, nem különösebben foglalkozott ezzel, őt magát is éppen, hogy nem hajtották a Dunába gyerekkorában, a nyilasok, tehát meglépett a sorból, akkor én erre állati büszke voltam, hogy nekem milyen fantasztikus anyám van, de amíg nem jött a nevelőapám, tulajdonképpen a zsidó kérdés már, mint hogy mi zsidók volnánk, anyai ágon mindenképpen, a 12 éves koromig nem került elő, ami nem meglepő, mert ugye rengeteg ilyen történet van.
5: Igaz.
4: De nekem nem úgy került elő, hogy bántottak, és, hanem úgy került elő, hogy ezekkel a pozitív dolgokkal indult, és a nevelőapám állati helyesen mesélt a szokásokról, meg csinálta otthon. Az, hogy kezet mosunk mindig, mikor hazaérünk, hát én ma már gondolom, meg sok mindent tanulva erről, hogy ez mentette meg a zsidóságot egy csomó esetben attól, hogy fertőző betegségeken túl legyen. Úgyhogy egyszerűen attól, hogy pozitív dolgokkal indult nekem a zsidóság.
5: Ez nagyon-nagyon szerencsés, és szerintem ezt a témát még folytatjuk. Egy rövid-rövid kis szünet következik, zene lesz, és utána körbejárjuk még ezt a kérdést.

0: Köszöntöm ismét a hallgatókat, ez még mindig a Merkaba, a stúdióban a vendégünk Konyor Szilvia. Nagyon sok izgalmas témát érintettünk már a zsidó gyerekneveléstől egészen a saját gyökereidig, és azt mondtad, hogy abszolút pozitív élményekkel találkoztál a saját zsidóságoddal kapcsolatban 12 éves korod környékén. Mik voltak a tapasztalataid azokkal, akik hasonló utat, vagy hasonló életutat járnak be, mint te, ugye a holokauszt után született generáció, mennyire nehéz visszatalálni? Te akkor ezek szerint a szerencsések közé tartozol, de volt-e olyan élményed, hogy ez pont a visszájára sült el, vagy volt-e olyan barátod, aki nem ezt a pozitív családi mintát örökölte, vagy kapta? Annak hogy lehet segíteni?
1: Hát, ez egy fogós ravasz kérdés, mert most így jár a fejem, hogy ez hogy is van a többieknél. Inkább valami olyasmi történt, hogy azok a barátaim, akik mondjuk gimnáziumban voltak, és ősszel állati boldogan kívántunk egymásnak boldog új évet, és röhögtünk nagyon, hogy ez senki más nem érti, csak mi, hogy miért mondjuk szeptemberben azt, hogy boldog új évet. Azokból a barátaimból ilyenfajta módon a zsidóságban senki nem élte az életét, de a tudása megvolt arról, vagy a tudatában ott volt, hogy ez van és ő az. Ahogy én élek, vagy mi élünk, azt is szoktam mondani, hogy mi mozaik zsidók vagyunk, mert engem ez annyira hajtott, hogy én mentem és kerestem, kutattam a különböző helyeket, és a barátaim ennek megfelelően is alakultak az életben. Tehát végül is körülöttem azok maradtak meg sokszor, akik praktizáltak ebben a zsidó világban, tehát a másik irányról nem sokat tudok mondani, csak annyit, hogy szoktuk mondani, hogy valaki bepörög a zsidóságba, aztán kipörög belőle. Inkább olyasmit láttam, hogy mindenki kereste azt a szintet, aki ebbe beszállt, aki jött a zsinagógába, segített a Visegrádi utcai súlban. Peresztegi Áginak volt ott csodálatos szerepe, ő nagyon sok évig barátnők voltunk, és együtt éltük az életünket. És én azt láttam, hogy egyik a másiknak próbálja átadni azt, amit tud, megszervezni közös vacsorákat, ilyeneket, és akkor, tehát igazából csak maximum annyi nehézséget látok, hogy akinek ezt túl sokat próbált először ebből bekapni, hogy rögtön kóser akart lenni, rögtön cicest hordani, rögtön minden csak erről szólt, sabátot tartani, annak ez nagyon nehéz volt. Aki pedig megpróbálta szép lassan csinálni, figyelni a többiekre, ellesni, ahogy én is, annak ez jobban sikerült. Úgyhogy inkább ezt látom, mert tudod, aki eltűnt ebből az életből, azt tulajdonképpen nem tudom most így hirtelen felidézni, hogy azokkal mi lett, csak arra tudok emlékezni, akikkel együtt csináltunk dolgokat. És például a fiamnak két bármicvója is volt.
0: Hogyha kettő?
1: Hát azért, mert a Veselényi utcai akkori vallási igazgatója, egy tüneményes bácsi, Baruch Kaiser, ő készítette fel a Marcit, és az volt, hogy akkor azért legyen kettő, hogy a vallásos barátaink el tudjanak jönni, akik somérsabátok és nem utaznak szombaton. Ezért a fiamnak a zsidó dátum szerinti születésnapja az egy hétköznapi csütörtöki reggeli bármicvót tett lehetővé, ahol mindenki ott volt, aki a mi zsidóságunkhoz így vagy úgy hozzáadott, és akkor meséltem pont erről az én általam akkor felfedezett mozaik zsidóságunkról. És aztán volt egy másik, ahova pedig eljöttek szombaton mindenféle olyan barátok, akik szerettek minket, de a zsidó élethez nem volt feltétlenül közük, viszont akartak a mi családi ünnepünkben osztozni, szívesen meghallgatták a 13 éves fiamat, aki a Tórából olvasott és recitálta a hagyományos dallamokkal. Úgyhogy, hát ezt tudom erről mondani.
0: Azért a rendszerváltás után gondolom könnyebb volt ez az egész folyamat, hogy valaki megélje a zsidóságát.
1: Ez biztos, de mivel én akkor jutottam el ebbe a fázisba, és minden akkor egyszerre segítette is ezt a dolgot, például Magyarországra rengeteg szervezet jött, amelyik szervezett családoknak 5 napos pészachi szemináriumot. Kibéreltek egy szállodát, kikóserolták, Kerekes Béla meg a Györgyi például, és akkor mi ott láttuk természetesen, hogy ez hogy működik, és mi nyugodtan lehetünk a zsidók, a gyerekek ott aludtak az összetolt székeken a széderesté alatt, kipába meg cicezbe, így vagy úgy. Ugye akkor is volt egy csapat együtt, tehát nem kellett egyedül csinálni, És ezek a szervezetek sok éven keresztül csináltak szerencsére fiatal családoknak ilyen közösségi rendezvényeket, ahol megint csak nem azt értük meg, hogy kevesen vagyunk, hanem azt, hogy van egy közös dolog, amiben mindenki részt vesz.
0: Most csupa pozitív dolgot említettél, de azért ne felejtsük el, hogy az életnek néha azért van árnyoldala is. És ugye a Veselényi egy ortodox intézmény. Milyen nehézségekkel szembesülsz, mint óvodapedagógus, mint óvónő egy ortodox vallásos iskolában, illetve mik azok a nehézségek, amik a zsidó nevelést jellemzik? Hogy kell ezt adagolni a gyerekeknek, hogy te itt most zsidó vagy, de magyar is vagy, meg úgy egyáltalán mi történik ebben a világban?
1: Hát az én fejemben ez most már nem válik el. A nehézséget is inkább csak kihívásnak, meg megoldandó feladatnak látom. Szerintem nem tudom, nem vagyok mindig ennyire pozitív, de speciál ebben az egész zsidó gyereknevelésben ebben nagyon. Mert azt látom, hogy ez tud működni. Tehát ott én nem látok igazi nehézséget, mert nekem nem az a dolgom, hogy otthon mit csinálnak a gyerekek, és a kollégáimnak se ez a dolguk, hanem az, amit mi megteremtettünk, meg ők már előttem is megteremtettek ebben az óviban, a gyerekek abban természetesen léteznek, és a szülők is abban természetesen jönnek bele. Van, aki föltesz kipát, van, aki nem, de egyébként nem ezen múlik. Viszont a kisfiúkon ott van benne a kipa, hogy ők otthon ezt hordják-e vagy sem, az tulajdonképpen nem fontos nekünk. Az a fontos benne, hogy ami ott zajlik, az történhessen, és hogyha így nézzük, akkor nincs benne probléma, mert nincsenek ebben akadályok. Én inkább csak azt szoktam viccesen mondani, hogy ami itt történik, ott kvázi mi mondjuk meg, hogy mi történik, és ami otthon történik, az meg anya és apa dolga. És legfeljebb a gyerekek néha mondják, hogy mit tudom, én itt zsidó vagyok, és otthon nem, ami elég vicces meg gyerekszáj. És akkor, de hogy, érted, ez nem egy gondolatrendőrség, ez arról szól, hogy amiért szeretni érdemes, hogy szeretetet adsz, hogy átadod azt, amit tudsz, hogy az tényleg igazán is hitelesen és örömmel, és azt meg látod vissza a gyerekeken. Tehát, hogy ez így nem tud problémát okozni. Néha inkább az, hogy a családok egyéni érdekei időnként nem esik egybe azzal, amit mi szeretnénk.
0: Mint például a koránkelés?
1: Hát akár az is lehet. De ugye legyen a gyerek felkészítve az iskolára.
0: Persze.
1: És minden mozgása, és tökéletesen tudja az összes dalt, és verset, és hol a szöveg, és nem tudom mi. De ha nem érnek be, akkor egyszerűen kimaradnak az időhiánya miatt egy csomó mindenből. Ez tulajdonképpen a legnehezebb, és köszönöm is, hogy ezt felhoztad, mert olyankor az óvónők csalódottak, mert itt állnak tulajdonképpen készen egy hatalmas bőröndel, amiben millió minden van, és nem tudják átadni, és az óvónő az egy olyan ember, én azt látom, aki tényleg ezzel így határtalan mennyiségben képes jönni, akár a vallástanárunk Sírli, aki izraeli dalokat és meséket és szavakat és mindenfélét, akár a Marika, aki meg mindenfélét hozza a magyar óvodai életből, tehát tulajdonképpen nálunk ez így együtt is tervezzük most már, a zsidó ünnepekre van fölfűzve ennek a óvodának is az élete, a menetrendje, de be az is belefér, hogy elmegyünk majd a Minipolisba, és ott mesterségeket fogunk játszani, meg az is belefér, hogy jön a Purim, és majd elmegyünk Eszter könyvét hallgatni a Kazinci zsinagógába. Szóval inkább csak szervezési kérdés, meg azt, hogy mindenki értse azt, hogyha szeretné a legjobbat a gyereknek, akkor mi itt állunk egy tudás és szeretet halmazzal, és a szülő meg legyen szíves, jöjjön és vegye el azt a dolgot, amit úgy tud megtenni, hogy például jelen van a gyerek, és hogy nem csak tőlünk várja, hanem ami még nagyon fontos, hogy tényleg az együttműködés. Tehát ha valami félremegy, ha valamit nem értünk, vagy mi, vagy ők, vagy a családnak van valami nehézsége, akkor legyen meg az a kölcsönös tisztelet és bizalom, hogy ebben mi a gyerekért vagyunk mind a két oldal, és hogy együtt csináljuk ezeket a dolgokat. Ünnepet is csak együtt lehet jól megélni. Mi meg tudjuk szervezni, de ha a szülők nem érnek oda, akkor, vagy ilyenek, akkor, vagy nem bírnak jelen lenni, mert tele van a fejük gondokkal, akkor az nehezebb megcsinálni. De hogy ennyi tulajdonképpen, azt hiszem, és ezek főleg ilyen kommunikációs kérdés is leginkább, amiben meg soha nem lehet elég jónak lenni. Mindig azt látom, hogy ez most megoldva, és akkor jön egy következő csetlés, botlás, mindenki hibázik.
0: Talán... Persze, emberek
1: igen.
0: vagyunk.
1: Ja, igen.
0: Mennyire tartott fontosnak, hogy az óvoda előkészítse az iskolára, de esetleg mondjuk egy zsidó iskolára, tehát hogy a Veselényében van arra lehetőség, hogy ott maradjanak a gyerekek. Ez egy szempont a nevelésükben, hogy megalapozza gyakorlatilag a zsidó iskolai nevelést, vagy teljesen mindegy, hogy hova mennek tovább?
1: Hát, ezt egy ilyen lauderes múlttal elég nehéz most nekem frissen átgondolni, mert ott is mentek az iskolába tovább, de nem az iskolának nevel az óvoda. Az óvoda kisgyerekekkel foglalkozik ezen a módon, hogy itt a zsidóságot is kapják. Tudod, az van, azt hiszem, hogy bár sok időt tölt egy gyerek az óvodában, a családja határozza meg, hogy mi lesz vele. Hogyha odáig egyetértés van, hogy ide állt a zsidóviban, és utána a szülő úgy gondolja, hogy ő máshova viszi, akkor az az ő joga, szíve joga, és ez teljesen tiszteletben tartható. Nyilvánvalóan próbáljuk az iskolát megszeretetni a gyerekekkel, jövünk, megyünk benne, vannak közös ünnepek a szülőkkel, az iskolásokkal, amikor ezek a dolgok erősödni tudnak. Tehát tudunk, kedvet próbálunk persze csinálni, mert fontos, hogy ez az intézmény ez virágozzon, és egyre több gyerek legyen, és egyre jókedvűben és vidámabban élhessük meg egyre több tudással a zsidóságot, de hogyha valakinek az az útja, hogy ezt nem itt tudja folytatni, akkor is a mi gyerekünk, és akkor is tulajdonképpen ez az átélt pár év az óvodában, az mindenképpen a közösséghez egy szál, ami szerintem bármikor felvehető, és nekem például ez nagyon fontos, hogy a kapcsolat az bármikor megmaradhasson, hogy senki ne érezze úgy, ha marad, ha megy, hogy ő innen elveszett a zsidó közösségből, hanem mindenképpen a közösséghez tartozónak érezhesse magát akkor is, hogyha a gyereke iskoláztatásában más prioritásai vannak.
0: Vannak-e olyan világi hagyományok, amiket muszáj beleilleszteni egy zsidó nevelési rendszerbe is az óvodában? Gondolok itt például gyereknap, anyáknapja, ilyesmi, ami tényleg igazából semmihez sem kötődik, de azért köztudatban van.
1: Magyarországi hagyományok, igen. Hát igen, vannak dolgok, amiket az óvoda tart. A mi óvodánk például természetesen tart anyáknapját, mert valahogy az nagyon erősen beívódott mindenkiben, hogy az anyáknapja fontos dolog. Az a kérdés csak mindig, hogy ez milyen szinten jelenik meg. Azon a szinten, hogy mindenképpen tanítunk verseket és dalokat, és készítünk ajándékot az anyának, amit vagy otthon adnak át a gyerekek, a mosolygós apukájukkal és a saját virágcsokorral együtt, vagy az óvodában van erről egy ünnepség, és ott zajlik mindez le. Ezt szerintem tulajdonképpen, ugye én még most fogom ezt itt elsőnek megélni, mert ez az első tanévem. Szerintem ez minden évben választás kérdése, hogy éppen mi lehet a komfortosabb, mi jön össze jobban. Valami ilyesmit gondolok erről. Úgyhogy anyák napja, az természetesen mindenképpen van. A kérdés az, hogy éppen otthon-e, vagy az óvodában nagyobb méretekben. De gondolunk az anyákra, beszélünk róla. Eleve a zsidó családi modellben az anya szerepe nagyon fontos. A gyerek és a szülő egymás iránti tisztelete, illetve tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú életű lees a földön. Tehát erre föl lehet fűzni, meg kár is lenne a magyar valóságot szerintem kizárni, például ezen a szinten semmiképpen nem gondolom, hogy ki kéne zárni, sőt, hát jó dolog, hogy ez van. Én is így nőttem fel, úgyhogy nincs ezzel semmi baj. Nem is tudom, hogy mi az az ünnep, amivel nehéz mit kezdeni. Gyereknapról meg nem is tudom, hogy mit gondoljak, mert úgy is lehetne mondani, hogy ebben az óvodában is minden nap gyereknap is róluk szól.
0: Ez így van. Ez így van. De igazából szerintem szegény apák vannak egy kicsit kirekesztve. Amerikában már van apák napja, és sosem értettem, hogy ezt miért nem tudjuk itt bevezetni, hiszen megérdemlik azért jócskán. De hát azt hiszem, erre még várnunk kell egy pár évtizedet.
1: Beszéltünk erről is egyébként, mert az izraeli vallástanárunk családi napként apostrofálta ezt Izraelben, és akkor felvetődött az a gondolat, hogy ez tulajdonképpen apák és anyák napja is lehetne.
0: Ez nagyon jó hangzik.
1: És tőlem sem áll távol ez a gondolat, de azt hiszem, hogy ezek mindig úgy vannak, hogy az emberek először beszélnek róla, a kollégák, és akkor egyszer csak valami összeérik abból, hogy hogyan tudja ezt mindenki magáévá tenni, mit lehet ebből kihozni, de én nagyon jó ötletnek tartanám, hogy ez a családnapja legyen, a szülők napja. A Lauderben egyszer csináltam apák napját gyerekekkel ki. Azt hiszem, akkor voltam pont előtte Amerikában, és így jött az egészbe.
0: Inspiráció.
1: Készítettünk, igen. Tehát, hogy a külvilág nagyon fontos, hogy mit próbál. Tehát ez az örökké alkalmazkodni a dolgokhoz, örökké meglátni, hogy mit lehet szépen, mit lehet behozni, minek van értelme behozni.
0: Említetted, hogy megújuláson megy keresztül most a Veselényi utcai intézmény. Mik azok a szempontok, amikben változni akar az egész komplexum, illetve mi a cél?
1: Hát az a cél, hogy ez egy modern gondolkodású iskola legyen, hogy a gyerekek tényleg a vitakultúrájukban, az együttműködésükben fejlődjenek. Ez a Dalton módszer, amit most bevezettek, ebben megtanuljanak kooperálni egymással, kis csoportokban, jól együtt dolgozni. Akkor utána a másik nagyon fontos, hogy közösségi iskolába váljan, amiről itt már egyébként beszéltünk, amiben nem lehet azt várni az iskolától, hogy ő csinálja egyedül, hanem akkor tudunk valami klasszat létrehozni, ha ebben mindenki beleteszi a magáét. Vannak erre már szerencsére példák, vannak olyan osztályok, amelyek a szülők adományaival és segítségével megújultak, és barátságosabbak, és korszerűbbek lettek. Az iskola állandóan pályázik, és nyer is szerencsére, úgyhogy a számítástechnikai infrastruktúra nagyon jó, vannak ilyen interaktív táblák, a gyerekek tableten is dolgoznak az órákon, akkor van számítástechnikai terem, folyamatosan újulnak meg a bútorok, az óvodának és a bölcsödének is nagyon jó a tárgyi ellátottsága az önkormányzat és a klikkes intézményekhez képest mindenképpen. És ez a tartsuk szem előtt, hogy folyamatosan fejlődni kell, hogy folyamatosan látni, hogy hova megy a világ, hogy mobilitásra kell a gyerekeket tanítani. Ugyanakkor az nem megy ellenében annak, hogy van egy fix identitásod, mert ha tudod magadról, hogy zsidó vagy, tudsz róla egy csomó mindent, akkor bárhova kerülsz a világba, és ahogy láttuk, ez elég fontos volt a zsidó nép szempontjából, tudjál alkalmazkodni, tudjál új dolgokat létrehozni, megtaláld ugyanakkor a társaidat is benne. Tehát ez az iskola, a tanári kar is a régi módszereken hajlandó változtatni, és tanulni, és fejlődni, és ebben a dologban benne van. Tehát most egy nagyon izgalmas időszakot élünk. Vannak közösségi rendezvények, voltam most Miskolcon egy sabatonon, akkor ott együtt voltunk családok, néhány szülő, ott dolgozók és gyerekek, együtt éltük meg a szombat örömét, és utána pedig elmentünk egy vidéki temetőbe, hisz a zsidóságnak ez fontos, tehát nem csak zsinagógát kell látogatni, és sabatot tartani, és kosert tenni, hanem törődni az előttünk járókkal. És akkor ott is voltunk temetőben, ott mindenki ott próbálta a gazokat meg rendezgetni, és az is nagyon jó volt, tehát hogy a közösségi élményeket próbálja az iskola, most nagyon erősen ez van fókuszban, hogy ezt meg lehessen együtt csinálni.
0: Ha már a közösségi élményekről volt szó, akkor neked melyik a kedvenc ünneped?
1: Hát azt vettem észre magamon, hogy a legjobban a Hanukát és a Pészáhot szeretem azért, mert mind a kettőre van 8 nap, és mérhetetlenül élvezem azt, hogy el lehet tenyészni az ünnepben, hogy lehet annak örülni, hogy minden nap más társaságban gyújtunk gyertyát, hogy egyik nap a családom jön, másik nap már 8 éve ugyanaz a baráti társaság, másik napon engem hívnak, akkor az óvodában is volt egy közös, és az a 8 nap az nagyon jó volt, mert nem arról szól, hogy iszonyú tempóba összehozol valamit, főzöl, sütsz, vendégeket hívsz, lóg a nyelved, 2 nap múlva vége, lapozzunk, hanem van idő megélni. És az a Pészáhon meg még fantasztikusabb attól, hogy el kell távolítani a homecet, a kovászost a lakásból, hogy más edényekbe kell főzni, a teljesen más receptúrákkal, hogy ott áll a macesz hegyekben, és akkor a barátnőkkel lehet cserélni arról receptet, hogy hogyan csinál macesból hogy van ez az olasz étel, tudod, amit így...
0: Lazánya.
1: Lazánya, igen. Macesz lazánya, mondjuk. Meg hogyan tudsz meleg szendvicset csinálni? Maceszból, tehát, hogy engem ez állatira szórakoztat, hihetetlenül élvezem, és ha mondjuk el kell utaznom, akkor hurcolom a hónom alatt a maceszos dobozt, és semmi probléma. Tehát, hogy ezért ez a két kedvenc ünnepem, de egyébként nagyon szeretem az ünnepeket, és, de néha nagyon fárasztó az, amelyik nagyon rövid. Tehát akkor ott az túl sok erőt kell egyszerre, és ezekre meg nem kell.
0: Igen, ugye említettem még az elején, hogy a marha, milyen marha volt a zsinagógában?
1: Párolt marha,
0: tarhonyával, és hogy még az ízét, meg az illatát is érzed. És az a mondás jutott eszembe, hogy minden zsidó ünnepnek az a lényege, el akartak minket pusztítani, nem sikerült, együnk. Igen. És valóban azért egy ilyen nagy lakomára csak egy vagy két estére felkészülni elég megterhelő tud lenni, de ha van rá 8 napunk, akkor...
1: Igen, akkor
0: semmi sem akadály.
1: Így van, akkor van időd belemenni és élvezni, és elválasztani a szentet a profántól, tehát hogy az nagyon jó.
0: Mondjuk én nekem ezek a 8 napok is nagyon gyorsan el szoktak menni ennek ellenére, tehát mindig hamarabb van vége, mint ahogy szeretnél, nem tudom te, hogy vagy ezzel.
1: Igen, de hogy az jó, mert akkor azért mégis volt idő megélni, tehát hogy az egyszerűen jó dolog, van időd rá.
0: Az óvodában a gyerekek hogy élik ezt meg, hiszen olyankor azért nem mindig van szünet, mondjuk Pészak környékén pont a tavaszi szünet is.
1: Akkor lesz, igen.
0: De Hanukakor szoktak menni.
1: Hanukakor, akkor minden nap ott most néztem végig épp a fényképeket ebben az említett zárt Facebook csoportunkban, és akkor ott az imán, a szőnyegen, ott meggyújtották a hanukiát, ami ugye egy tancélú, tehát este kell gyújtani, de mivel mi este nem tudunk, ezért délelőtt, és látszik, hogy mindenki annyira élvezte, meg sokféle hanukia van, meg énekeljük a dalokat, akkor készültünk nekik bábszínházzal, és hogy nagyon, nagyon jó volt, hogy minden nap volt egy ilyen, hogy tudjátok, és akkor hanuka van, és akkor ma hány gyertyát fogunk gyújtani, és akkor hogy is van ez, és ugye mindennel megint tanítasz is, mert egyet több, hogy is van ez az egész, tegnap hányat gyújtottunk, mivel kell gyújtani, mi ez az egész, és akkor meg lehet élni együtt egy ilyen nagyon jó időszakot, úgyhogy igen, a hanukát együtt tudjuk, a Pészákot meg mindenki már otthon.
0: A gyerekek toborzása mennyire fontos szempont, vagy mennyire bonyolult egy ilyen vallásos óvodának, egy vallásos intézménynek, hiszen azért még szerintem sokan megijednek attól a gondolata, hogy ortodoxia, nagyon vallásos, sok mindent be kell tartani, de azért itt vegyes a családi háttér, tehát nem mindenki tartja maximálisan a vallást, és a gyerekek ettől függetlenül tökéletesen be tudnak illeszkedni. Milyen szempontok alapján próbáljátok hirdetni az intézményt, hogy minél többen legyetek? Mert azért gondolom, hogy ez szempont, hiszen most elég kevés gyermek van az egész intézményben, ha bár az óvoda az szépen gyarapodik.
1: Úgy van ez, hogy én azt látom, hogy egyfelől próbáljuk a hagyományos módokon, tehát ugyanúgy van iskolanyitogató, most március 30-án lesz, amiben az óvoda is részt vesz, hogy azokra leendő iskások, akik jönnek nálunk az óvodába, fognak majd velünk ebédelni. Meg kell mutatnia, mi a vonzó bennünk, mit lehet szeretni. Másrészt szerintem rettentően fontosak az informális csatornák, és így is már jöttek gyerekek, hogy valaki, aki jól érzi magát nálunk szülőként, akkor egyszerűen a barátainak is elmeséli, és az például hozott már gyereket. Van egy ilyen Facebook csoport, hogy zsidóiskolát Pesten és Budára. Én rendszeresen oda is szoktam megjegyzéseket föltenni, vagy képeket, vagy invitálást. Hát ezek vannak, és tulajdonképpen azt hiszem az idő is segít, meg el tudom képzelni, hogy a Saul fia is segít. Csomó minden segíthet, amikor a zsidóság úgy kerül szóba, hogy nyilvánvaló és létező és normális, akkor a zsidó családok elkezdenek gondolkozni, és azért szarvason fölnőtt egy nemzedék most már, akik 20-30 évesek, akik már gondolkoznak zsidó iskolákban, hisz ők hozták létre például ezt a Facebook, általam említett Facebook csoportot is, tehát egyre többen gondolkoznak. Én azt gondolom, hogyha eljönnek, és látják, és megtalálják benne a vonzót, akkor fogunk tudni együtt dolgozni, és akkor itt is még sokkal többen lehetünk. De annak, hogy még nem vagyunk annyira sokan, annak is van egy előnye, hogy kis csoportban lehet élni a dolgokat, mindenkire sokkal több idő jut.
0: Hát akkor azt hiszem, ez lesz a mai műsor végszava, és még egy kérdés, hol lehet megtalálni az iskolát, ha valaki információhoz szeretne jutni, interneten?
1: Igen, van az weboldal? Iskolának megújult weboldala, Veselényi iskola. Ilyen módon meg lehet találni, és a 7. kerület Veselényi utca 44-ben vagyunk.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és ha még valami izgalmas történik, meg egyáltalán, még várunk vissza majd a stúdióba. Konyor Szilvia volt a vendégünk, a Veselényi utcai intézmény vezetője, a mikrofonnál Ferenc Kuna Valéria a stúdióban, Pap Gábor segített minket. Köszönöm a figyelmet, a viszonthallásra!
2: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin műsorunkat hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Augusztus 21-e és 23-a között rendezik meg 22. alkalommal a Pannonhalmi Főapátságban az Arcus Temporum művészeti fesztivált, amely ezúttal az iskola témáját járja körül. A közlemény idén Dejcsics Konrádot, a fesztivál igazgatóját, aki szerint ez az esemény olyan hely, ahol a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás területein egymással beszélgetve egyszer csak rájövünk, hogy testvérek vagyunk. A fesztivál idei házigazdája Mácsai Pál színművész. Az Arcus Temporum zenei arculatát idén is Keller András hegedűművész, a fesztivál zenei művészeti vezetője formálja, aki a 100 éves Kurtág György alkotótársául Johann Sebastian Bachot választotta. Meglátása szerint az ő művészetük csodálatosan egészíti ki egymást, és csodálatos érzéseket kelt bennünk, amikor egy térben hallhatjuk Bach és Kurtág György zenéjét. Gyalogosan zarándokoltak fiatalok az egyházmegyei búcsúra. A Merjünk növekedni Krisztusban egyházmegyei ifjúsági tábort Kálmán József plébános egyházmegyei ifjúság referens vezetésével a tiszafüredi Assisi Szent Ferenc lelki gyakorlatos házban tartották. Majd a közel 100 fős fiatal közösség leveleken folytatta tovább táborozási életét. Itt csatlakozott hozzájuk Palánki Ferenc, Debrecen nyíregyházi megyéspüspök, aki együtt ment velük Máriapócsra. Palánki Ferenc szentmisét mutatott be a Szent Háromság plébánia templomban, majd onnan gyalogos zarándokként kísérte a fiatalokat Máriapócsra, az egyházmegyei búcsúra. A püspöki szentmisére megérkeztek az egyházmegye oktatási és szociális intézményeinek vezetői, szülők és mások, akik csatlakoztak a gyalogos zarándoklathoz. Így több mint 200 fő indult útnak Máriapócs irányába. A megfáradtakat az Ófehértói egyházközségben várták meleg ebéddel, majd útjukat folytatva a délutáni órákban érkeztek meg a kegyhelyre, ahol imádság, ének és áldás zárta a napot. Bölcsödétől idős otthonig tart fenn a debreceni Bánki Református Egyházközség. Az egyházaknak a gyakorlatban két téren van társadalmi tennivalójuk, a gyermekek, illetve az idősek körében. Így fogalmazta meg Búzás Dénes, lelkipásztor, a gyülekezet tevékenységének árszpoétikáját. Ez

0: Szép márciusában adták át az idős otthont, amelyre azonnal óriási igény mutatkozott. A debreceni Bánki Református Egyházkerületben az elmúlt évek során létrejött egy bölcsöde, óvoda, általános iskola és középiskolát is indítottak, illetve az idősek napközi otthona mellett a közelmúltban átadták a 461 millió forintból megvalósított 48 férőhelyes, 1200 négyzetméteres, bentlakásos idős otthont is. Az itt élők élete összefonódik a gyülekezet mindennapjaival. Az időjárásról. Hagyományos nyári napok. Ma csütörtökön gyengén felhős, napos az idő. Eső nem valószínű, és 32-37 fok közé melegszik fel a levegő. Pénteken ismét derült, száraz idő lesz. A déli szél többnyire mérsékelt marad, és 34-39 fokra tetőzik a csúcs.
1: Híreinket hallották.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagypál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én Walter Bálint.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: Ám ha így hozta az idő, ritka most az igaz szívű szerető.
1: Körhinta, Fábri Zoltán, 1956.
2: Kinek van első mondata?
1: A történelem által tragikus helyzetbe sodort kisember küzdelme a mindenkori önkénnyel szemben. Na jó, ez túl általános volt, és Gelencsér Gábortól idéztem.
3: Benn maradni vagy kilépni a TS-ből? Ó, Bíró Máté, miért vagy te TS tag, Bíró Máté? Ugye, Fábri Zoltán Hamlet drámáját és Rómeó és Júlia történetét az 50-es évek szocialista Magyarországán kelti újra életre. Amiért pedig 70 év távlatából mi, nézők, még mindig felszállunk Sós Imrével és Törőcsik Marival együtt arra a bizonyos körhintára? Az a szerelem mindent elsöprő ereje.
2: Ez érdekes. Én amikor ezt a filmet néztem, döbbentem rá arra, hogy a szerelem az fenséges. De nem úgy, hogy szinonimaként használom a széppel, hanem hogy ez milyen félelmetes, meg ez a film valami új értéket is behoz ezzel a szédítő jellegével a szerelemnek.
1: Nem csak a régi módi paraszti atyai uralmat, hanem a kommunista termelőszövetkezet földdel kapcsolatos gondolkodásmódját is legyőzi a két fiatal, Pataki Júlia és Bíró Rómeó szerelmes tánca a körhintán.
2: Ami nagyon-nagyon fontos, hogy ezt a filmet mindannyian moziban láttuk, óriási vásznon, de amikor nem, és mondjuk egy laptopon, akkor is jó fülhallgatóval, mert hogy nagyon fontos ebben a filmben mind a látvány és mind a hangvány.
1: Én egy körhintán láttam, laptopon volt az ember, és velem forgott másfélben keresztül a körhinta.
2: Na, Szabi, ha ezt megcsinálod, szerintem egy nagyon kult ember leszel, bár így is már alakulsz. Ugye, hát szóval sokak számára ez a film, ez kötelező. Szerintem a Bálint is azért nézte meg, mert körhinta nélkül nem lehet élni.
1: Mindenki számára kötelező. Ez a budapesti 12-ben szereplő film, amellett, hogy a Magyar Művészeti Akadémia 53-ban is, és még Cannes-ban is aranypálmára jelölték.
3: Így van, és azért tegyük hozzá, hogy Fábri Zoltán tulajdonképpen az emeli a piedesztára, hogyha megszámoljátok az 53 legjobb magyar filmet, amelyet ugye a Magyar Művészeti Akadémia jelölt ki 2012-ben, megszámoljátok, akkor azt láthatjátok, hogy Fábri 7 filmmel az első helyen.
2: Tényleg én azt néztem, hogy 2-3 kultfilmje van Fábrinak, ugye Körhinta 56, aztán a Hannibal tanár úr 56 szintén, Kétfél idő a pokolban, 20 óra, Isten hozta Örnagy úr, Pál utcai fiúk, az ötödik pecsét. Ami közös ezekben, majdnem mindegyikben, ha még ide veszem az Édesannát is, mondjuk, hogy az irodalomhoz szokott szeret fordulni, Molnár Ferenchez, Kosztolányihoz, Sánta Ferenchez, Örkény Istvánhoz, stb.
1: És mint ebben a filmben, Sarkadi Imréhez, a Kútban című 1954-es elbeszélésén alapul elsősorban.
2: Bár én olvastam egy másik novellát.
1: Másikat, de ezt nem
2: is
1: találtam. Egy címet is olvastál? Én csak azt, hogy két Sarkadi novellán, és ez egy elég egzisztencialista novella, erre majd térjünk vissza.
2: Várjál, de mi a másik? Majd mindjárt eszembe fog jutni. Leányvásár, igen. De még mielőtt odáig elmennénk, az fontos Fábrinál, hogy ő azért színházban is növekedett, meg a képzművészet
1: cseteredett
2: is nagyon közeli kapcsolatban van, és ez is látszik az ő látásmódján.
1: Állítólag ennek a filmnek minden egyes beállítását lerajzolta előzetesen.
3: Így van, mert hogy ő festő ember volt, és rendkívül precíz. Tehát japán tornatanárnak becézték a szakmában, felkészültsége miatt emlegették így. És egyébként ugyanolyan polihisztor volt, mint Cefirelli. Idén volt alkalmam elmenni Firenzébe, a Cefirelli Múzeumba, és ott mindent ő készített. Tehát a látványtervtől kezdve rendezés, és ha valaki megnézi a színlapot a film elején, akkor azt látja, hogy Fábri is rendez, forgatókönyvet ír, díszletet tervez. Hihetetlen.
2: Szuper, méltatni fogjuk erősen, mert hogy azért 2026-ban az emberben van valami óckodás, hogy miért nézzek parasztokat, ráadásul az egész egy propagandafilm.
1: 70 éves idén ez a film.
2: És ráadásul egy totális diktatúra propagandájáról van szó, mert hogy az történik, hogy Nagy Imre 1950, nem értettem, hogy a film miért ezzel kezdődik, hogy 1953 őszén, ennek jelentősége van, hogy őszén oda van téve, mert hogy nyáron lesz miniszterelnök Nagy Imre.
1: És nem kezdjük azzal, hogy Bán Frigyes 1948 talpalatnyi föld ugyanezzel a problematikával, hiszen elkezdődik a TSS-ítés, meg végbe is megy 48-ban, és erre mint egy válaszfilm ez, pontosan azért, amiért mondod, mert 53-ban enyhülés van, és akár ki is lehet lépni a TSZ-ből.
2: Aha. Csak hogy a Bán Frigyesnél én úgy tudom, hogy ott tragédiával ér véget, ez meg majdnem tragédiával ér véget.
3: Így van, de akkor tulajdonképpen nekem tetszik, hogy ezt a két filmet megemlítettük, mert akkor ez bemutatja a Rákosi korszaknak az evolúcióját. Tehát valóban a talpalatnyi föld, ahol Szirtes Ádám szintén főszereplő, az még propagandisztikusabb és sematikusabb. Ez a film pedig ugyan tartalmaz még néhány elemet, majd erről beszélgetni is fogunk, de már kevesebbet. Ezt a csajozós dumákon szeretném nektek lemérni.
1: Igen.
3: Tehát például az Ifjú szívvel című filmben, ami szintén ennek a kornak a termése, 53 vagy 54 talán, ott szintén szerepel Sós Imre, Dani Jánosként, ott még ez a csajozós dumája. Te Kati! Te jó esztergályos vagy. Ebben a filmben pedig szerintem ez a legszebb mondat, lehozom a holdat palacsintasütőnek. Jó, tehát, hogy ebben is van egy fejlődés.
1: Én nem tudok nélküled csak meghalni.
3: Csak meghalni.
1: De én úgy szoktam csajozni magam részéről, a föld a földhöz házasodik, és az asztalra csapok.
2: De majd ennek is menjünk utána.
1: Ez mindig bejön.
2: Egyébként ez, akkor ha már szóba osztod a földet, tehát ez 1945-ben még véget se ért a második világháború, és azonnal neki látnak földet osztani, és hát a parasság egyszerre örül, mert nagyon sokan földhöz jutnak, és egy paraszt ember számára a föld a minden, viszont szándékosan úgy találják ki a földbirtokokat a kommunisták, zárója Nagy Imre, hogy mindenki...
1: Innen szeretette üdvözlőket.
2: Igen, hogy mindenki földhöz jusson, ellenben semmiük nincs hozzá, tehát állatuk sincs, amivel lehet szántani, meg szerszámuk sem. Ezek nem sokára, egy-két éven belül boldogan adják be a termelő szövetkezetben, mert hogy ez a kommunistáknak a célja a földdel, de azért még egyszer jegyezzük meg, hogy a parasztnak a föld a minden, és az Oravec Imre írja egyik helyen gyönyörűen meg azt, hogy amikor tényleg bekövetkezik ez az erőszakos TSZ-esítés az 50-es éveknek a legvégén, már a Kádár rendszerben, gyakorlatilag a magyar falu az azért annyira üres és kihalt, bárhova megyünk, mert itt kap egy halálos sebet. Tehát, hogy oké. Okay.
1: De akkor ezt hadd dicsérjem a filmet, mert mondtuk, hogy propagandisztikus, igen, tehát, hogy azért állást foglal, hogy ő szerinte hol kéne lenni a földnek. Ugyanakkor a 35. és a 45. perc között egy 10 perces TS vita megy le, ahol nagyon tisztességesen végighallgatjuk az összes érvet a bennmaradásra és a kilépésre is. Tehát ez egy kétoldalú film. Például látszik, hogy a szorgalmatos ember és a lusta dög a TS-ben ugyanannyit kap. És hogy meg lerohadnak a földek, meg amikor ki akar lépni a TSZ-ből, akkor nagyon gonoszul akarják neki kiadni a földeket, nem a sajátjait, meg ötfele szakadva, stb.
2: Na, erről egyébként egy nagy vita van a szakirodalomban, hogy számít ez az egzisztenciális politikai háttértörténet az egészben, vagy nem. Vannak, akik azt mondják, hogy ez teljesen másod-harmadrendű.
1: Én csak emiatt néztem, mert érdekelt
2: igen. De van, aki viszont azt mondja, hogy azért igenis, például Kerecsény László emellett teszi le a voksot a film. Még azt azért hozzátenném, hogy 1955 sok filmkritikus szerint a film, magyar filmművészetnek az igazi kezdete, mert hogy itt ér véget valami, ugye az előző években nagyon beindult a szocialista realizmus, úgymond már Bálint mondta, ezt a sematikus ábrázolást látjuk mindenfele, és most hirtelen ilyen filmekre gondolván, mint Gázolás, Egy pikoló világos, Budapesti tavasz, a hétköznapi ember kerül a középpontba, emberi kérdések, legyen ez mondjuk a felelősség, felelősség, különböző erkölcsi kérdések, igazság, és új rendezők lépnek föl Fábry Zoltán mellett, például Makkáro is, és a filmes nyelv is elkezd megújulni.
3: Nagyon örülök, hogy fölhoztad Makkárojt, mert ebben az évben jön ki a Liliomfis, ami egy filmművészeti felüdülés, tehát az maga ott a Biedermeier formavilágával és hangulatával tulajdonképpen újra teremti a magyar vígjáték műfaját, de akkor tegyük még hozzá, hogy van egy másik.
2: Zárójel annak egyik főszereplője.
3: Darvas Iván.
2: És Sós Imre,
3: igazad van. Igen, tehát hogy van itt egy másik korszakhatár is, véget ér a forgatókönyvírók egyeduralma, és következnek a rendezők, már beszéltünk.
1: Ez nem az első filmje Fábrinak, hanem a harmadik, de az első jelentős filmje, tehát bizonyos értelemben ez is első film, és mindenféleképpen rendezői berobbanás. A másik művész, aki pedig berobban ezzel a filmmel, az egy főiskolai hallgató, a 20 éves Törőcsik Mari.
2: És ő benne az az érdekes, hogy nem csak ő robban be, hanem innentől kezdve már más elvárás van egy magyar filmszínésznővel szemben.
1: Tehát mert ugye egy parasztlányt, egy parasztlányt játszik ebben a filmben. Most pontosan az ő hátterét nem ismerem.
2: Úgy tudom, hogy Nógrádi.
3: A szülei azok már pedagógusok. Igen. Az apja iskolai igazgató is.
1: Nem kezd el műmagyarkodni, meg tájszólás sem e-mail.
2: Gyönyörű mandula formájú szeme van.
1: Hanem egy ilyen nagyon realisztikus parasztábrázolás mutat be. A sémáktól is mentes, meg a 30-as évek nem tudom, filmi hát, világától is mentes.
2: Hát ilyen műnőktől, akiket megszoktunk, még akár a Szilics Istvánnál is, és itt egy nagyon-nagyon, szerintem ami jó jelzőt lehetne a Törőcsik Marira találni, mert hogy van benne valami ilyen hamvas szépség, valaki ezt egy bájosan törékeny, ahogyan ott kacag a hintán, vagy onnan nézve.
3: Ez csodálatos, hogy felhozod, ugyanis nekem is nagyon tetszett ez a csillogó nevetés.
1: Beleszerettél.
2: De ilyen szűzi nevetés.
3: De most mondom a lankasztás-lohasztás, tehát kiderült, hogy a nevetését azt utómunkálatok során egy 30 éves színésznővel vették fel.
1: De remélem nem Szerkes Ádám vagy
2: Én azt érzem, hogy csúnyát mondok, azért nem udvarolnánk a Törőcsik Marinak, mert hogy semmilyen módon nem akarjuk ezt a hamvasságot bármilyen módon
1: letörölni.
2: Oké. Okay.
3: Megtörni a varázsát, az egészen biztos, hogy ugye ennél a filmnél ő első éves tapasztalatlan főiskolás hallgató, és hát itt bizony el kellett a rendező legendás színész vezetése, ugyanis voltak olyan jelenetek, amikor Marinak sírnia kellett volna, és nem ment, és a rendező kihívta a jelenet előtt, csúnyán megsértette, visszamentek, és leforgatták a jelenetet.
1: De egy másik jelenetben pedig édesapja a pofon vágja, az egy másik módszer.
2: Bár azért ez egy szolid pofon, azért ennél nagyobbat is lehetett volna adni. Zárója van egy másik emberünk is, akkor már, vagy másik színészünk, már említettük Sós Imre, ő a Ludas Matyival lesz magyar celeb, Lilion Fit említetted, itt van a Körhinta, és még egy óriási alkotása, a Final Cut 2012. Nem, tehát, hogy ott is felbukkan. De Sós Imre egy tragikus figura.
1: Ekkor már nagyon zűrös az ő élete.
2: Debrecen mellől származik Balmazújváros, ha elmennék Balmazújvárosra, elmennék Hajdúszoboszlóra, lehet, hogy Balmazújvárosra is elmennék. Zárulj, ez Veres Péternek a városa, csak hogy Sarkadi Imre az úgy szintén ebből a közegből származik, tehát nagyon tájközeli ez a Sós Imre.
1: Hirtelen lett sztár, és féltékenyek rá a kortársai, láncdohányos és ideggyenge.
2: Alkoholista.
1: Egy évre a filmre öngyilkosok lesznek a feleségével.
2: Igen, de van neki egy Ferrari Violetta, aki egy már, azt hiszem a budapesti, nem tudom már melyik filmnek a főszereplője. Ő 1956-ban távozik az USA-ba, és aztán utána hirtelen talál egy új feleséget magával, ezt a Perési Hedvig orvosnőt, és együtt végeznek hozzák magukkal. Nekem azért végig, amikor nézem a Sós Imre figuráját, azért én nem csak magamtól félteném Törőcsik Marit, de Sós Imrétől is.
1: Én ellenőriztem az évszámokat.
2: Ez egy állat ez a Sós Imre.
1: Ki mikor született, tehát 21 éves a Törőcsik Mari, amikor bemutatják a filmet, most ehhez viszonyítok. A Sós Imre, igen, 26 éves, és 31 éves a Szirtes Ádám. Nekem ezek fontosak, tehát azért akkora korkülönbség nincs közöttük. Szirtes Ádám úgy van egy kicsit ábrázolva, mintha az apja lenne, de igazából ő is egy fiatalember.
2: Én a Szirtes Ádámot választanám a Törőcsik Mari helyében, szerintem ott a táncos jelenetük nekik is szép. Ez egy sokkal kiegyensúlyozottabb kapcsolat lenne. De simán lehet, hogy Törőcsik Mari, hogyha Sós Imrét választotta volna, vagy választotta, akkor egy év múlva is,
1: ha meg dühös már... lesz a Szirtes Ádám, akkor megragad egy baltát, és nézi a tarkódat, hogy belevágja.
2: Igen, de micsoda, várja, nagyon előre szaladtunk, de igen, tudom. De jó, de lehet
3: Bálint
2: ez a téma.
3: Szét az adás. Tehát, hogy erről azért beszéljünk valóban, hogy ki választanánk Törőcsik Mari helyében. Sós Imre karakterében egyébként, nem tudom ti, hogy látjátok, de mintha a szeme sem állna jól. Tehát már hát a megjelenése.
2: És szexisen kancsal.
3: Igen, és
2: én is az
3: a...
2: vagyok, de én csak akkor, amikor fáradt vagyok, de akkor nagyon kancsal. De ne, Sós Imréről beszéljünk.
3: Zavarba hoztál.
1: A magyar ura. James Deanről beszéljünk. Sós Imréről.
2: Vagy Gerard Philippe-ről.
1: Na, Bálint, volt... mondd, mit akarsz?
3: Hogy ha a sematizmusnak a jegyeit keressük, akkor az Sós Imrében kell keresni, mert benne ott van ez a szocialista, agilis, országépítő.
2: Ugye ez az ős erő.
3: Az az ős. Ilyen szürke öltönybe jár, folyton.
2: Potenciális hasznos hülye a rendszer számára.
3: Folyton nevet, de egyébként okos, mert egy orvossal beszélget halászlézás közben. Megjegyzem, biztosan nem bajai halászlevet tettek. Ez mínusz pont a film.
2: Debrecen környéken nem is tudom, hogy milyen halászlé lehet.
3: Nem baj.
1: Debreceni halászlé, ez még jobb, mint a baj.
2: Igen, tehát melyik folyóból, Hortobágy folyóból. De várjunk, akartál valamit mondani?
3: Igen, hogy a szeme sem áll jól, ugye itt tartottunk. Igen. És hogy tulajdonképpen, hogy a szerelem és a TS között milyen összefüggések vannak, nekem ez tetszett nagyon, hogy amely vitát te már említettél, hogy ott vitatkoznak a TS-ből való kilépésről, belépésről, és ott az egyéni érdek ütközik ugye egy csoport érdekkel, és ott bíróelvtárs nagyon...
1: Hát még más egyéni érdek.
3: Meggyőző módon...
2: Na, de soha fogsz kiukadni, van egy
3: érvel éppen. Amellett, hogy miért kell bennmaradni a TS-be, de ha megnézzük, hogy a szerelembe ez a egyéni érdek, másik érdeke hogyan jelenik meg, hát akkor nem nagyon veszi figyelembe.
2: Pont fordítva.
3: Pont fordítva.
2: Tehát, hogy van a magánélet, meg az egzisztenciális élet, és hogy a család egzisztenciálisan individualista, vagy lehet, hogy inkább családközpontúnak kéne mondani, de a saját érzelmeiket elfojtó, arról lemondó kollektivisták, de a velük szemben a fiatal pár, az érzelmi döntésben individualista, de egzisztenciálisan kollektivista, ám nem is biztos,
1: idegen szavak miatt elvesztettem a fonalat.
2: Oké, de nem biztos, hogy kollektivista, hanem nihilista, mert ott hagyják aztán a végén a közeget. Nem? Tehát ők kilépnek ebből az egész világból.
1: Szerintem nem lépnek ki. Ugye a világ is változik. Tehát most nem csak a betéesesítés és kitéesesítés, hanem a régi világ, a Horthy korszak, nyilván évszázadokkal azelőtt is ez volt, ez az apa elvű család, ahol az igazi tekintély a családban az apa, és a föld elházasodik. Ez is lassan a végéhez közeledik, hiszen az 50-es évek közepén járunk. És persze a kommunizmus most az közösség elvű, én nem vitatom, ugyanakkor egy korszerűsítés, modernizáció is végbe megy, ezen a téren különösen, itt már érik a szexuális forradalom, 10 év múlva már itt a nyakunkon a szexuális forradalom, tehát valóban a fiatalok már nem az apa szavát akarják követni, és nem azt akarják, ez hogy a föld a földdel házasodjék.
3: Én nekem ez nagyon tetszik, a modern feministák egyébként beleszállhatnának ebben a filmbe, és csak részlegesen lenne igazuk, tehát hogy valóban van itt egy ilyen narratíva, hogy gonosz édesapa eladja a lányát, ez a patriarhátusnak a teteje, meg az alja, attól függ, hogy veszük. De hogy tulajdonképpen mi történik itt? Tehát az, hogy a lány nem azt akarja, hogy az apja adja előtt egy másik férfi uralma alá, hanem hogy ő maga választhassa ki, hogy melyik férfi uralma alá kerül.
2: Ez fontos.
3: Tehát, hogy az uralom megmarad, amit a római jog mánusznak mond, az megmarad.
2: Sós Imre biztos, hogy uralni fogja.
1: És de én már másképp fog elvárni, nem?
2: Már a, táncban már látjuk azt, Szabolcs ahogyan bedőlt. Odaszorítja magához a lányt.
1: Na de táncolni nekünk. Úgy kell.
2: Tehát nem. Szerintem...
1: Pláne néptáncolni, hogy legyen egy férfi.
2: Nem. Ott is van egy távolság, és van, amikor már aránytalanul belehúzza az intim zónájába ezt a Marit.
1: Igen, igazad van, de a férfinak kell vezetni a táncban.
2: Vezetnie, igen.
3: Jó, de emeljük ki, hogy nem illik el lopni a sót más lagzián.
2: Igen.
1: A sót.
2: Igen. Nekem még akkor egész történelme szembe jutott, ha már szóba került. Tehát az őskortól itt a
1: Neandervölgyi, én is ott kezdtem.
2: És az alapkonfliktus, ez a közösség és individuum ütközése. Tehát, igen. Tehát, hogy mindig a csoport érdekei határozták meg, aztán a családi stratégiák az ókortól, és aztán tényleg a 20. században a nők egyre inkább döntéshozóvá válnak.
1: A két nő nemzedéke is szembeáll, ezt talán még nem említettük, pedig ez hangsúlyos a filmben. Az anya, hát most lehet mondani, hogy elrontott élete, de végül is nem biztos, hogy elrontott élete. Minden esetre ő döntött a saját házasságról, hanem az ő édesapja annak idején, és ő végül is elégedett a férjével, meg gyerekkel ajándékozta meg családjuk van, meg földjük. Én ezt nem mondanám elrontott életnek. Minden esetre ő neki nem adatott meg, és nem is jutott eszébe, hogy ő a saját döntését hozza meg, és a lányában fölvillan az, és ez képileg is érzékeltetve van a kukoricával, a csöpögő csappal, meg az óraketyegéssel, és másokkal, meg az unalommal, hogy a lánya is ugyanígy fogja végezni, hogyha az apjára hallgat, és nem a szívére.
3: Így hát, van. Tehát ott nektek is az jutott eszetekbe, hogy tulajdonképpen ez a nő, ez mintha a kukorica morzsolással együtt a saját lelkét is így őrölgetné.
2: Gyönyörű. Nekem az óra jutott eszembe.
1: Irigykedik a lányára, erre gondolsz? Hogy igen, a bezzeg a lányom, az választhatja.
2: Engem, igen, egyébként az apában is ott van a végén az a tekintet.
3: Mint a kicsit elmosolyodna, nem?
2: Is, egy ilyen szépen, könnyesen és mosolygósan elengedi a lányát.
1: Az apát majd dicsérjük.
2: Jó, a színészkét is. Kicsit pszichológiailag utána mennék ennek a történetnek, tehát itt azért fontos, hogy azáltal, hogy ők egy saját utat szeretnének választani, ez itt nem csak az érzelmekről van szó, hanem kivívni azt, amit mi szeretnénk egyfajta módon, és ezáltal, hogy kivívni azt, hogy kik vagyunk mi. Tehát az önazonosságnak a kereséséről és megtalálásáról, vagy választásáról, eldöntéséről is
1: ami
2: szól
1: nemzedéki,
2: ez a film.
1: Persze nagyon cinikusan azért mondhatjuk, hogy majd eltelik 15 év, és ők is beleszürkülnek, vagy ők is szülők lesznek, és akkor ő ellenük lázadnak majd.
2: Ők most hova mennek? Mit csinálnak? Egyébként nekem ez a film a döntésről is szól, ahogy Sós Imre odaáll a család elé, ahogy beküldi a Marita.
1: De ahogy az Isten... apa, szerintem ez az apa döntése, annak a zseniális filmje. Mert az apa olyan sokszínűen van ábrázolva, az apa nem csak egy ilyen autokrata, az apa
2: nagyon
1: szereti a lányát, az habozik, és az egész regiszterét végigjátsza ennek a tipródásnak, mert őnek is sem ellenszenves a Sós Imre alakja, sőt tetszik, ő elém áll, meg izé, a másik...
2: Egyébként ott rádöbben, amikor a Sós Imre elé áll, akkor döbben rá, hogy ez a férfi,
1: hát
2: ez
1: igen,
2: az igazi
1: később,
2: férfi.
1: Később, amikor a baltát markolásza az eredeti kérő, hogy majd lesújt az apára bosszújában, akkor meg arra döbben rá, hogy lehet, hogy nem ehhez kéne adni a lányomat.
2: De nézzük már meg ezt akár a baltás jelenetet, akár a többi. Tehát
1: ugye Barsi Béla játssza az apát.
2: Igen. Akit kiemelnék, noha magasztaltuk a Fábri...
1: Két baltás jelenet van,
2: így
1: ugyanaz
2: van.
1: A balta.
2: Igen.
3: És senki nem hal meg szerencsére.
1: Egyelőre.
2: Szóval, hogy ki a filmnek az operatőre, Hegyi Barnabás, aki Hegyi Barbarának az édesapja.
1: Erről híres.
2: És egyébként ez egy nagyon izgalmas történet, mert ők nem találkoztak. Tehát, hogy azt hiszem, agyvérzést kapott a Barbara születése tájékán, és pár hétre rá meg is halt, de nem ezt akartam mondani, hogy ez a Hegyi Barnabás, aki egyébként Borón született, őróla már beszéltünk a Valahol Európában című filmnél, meg az Ének a búzamezőkről Nél. Szűcs Istvánnak a hatását azt érezzük többször is, és hogy lenyűgöz bennünket egy csomószor, amit művel. Akár csak itt van egy kép, hoztam nektek, amikor kilép például Sós Imre a házból, ahol éppen előtte hát eladták Marit. És ha megnézed ezt a képet, csak megállítva, a fénynek, az árnyéknak ezt a dramaturgiát, erre Szabi, tudsz egy olasz szót, nem? Chiaroscuro! Fantasztikus! Aztán ahogy a tér ketté van osztva azzal a fával, aztán ha megnézzük...
1: Ezt is mondjam olaszul?
2: Ezt is mondja, a noir hatása a magyar paraszti közegben, hát ez zseniális! Aztán a test, ahogy fél árnyékban van, kicsit játszik vele a fény, időnként belekerül, ez az identitásáról is szól. A mozdulat, ahogy tétován kilép és lelassul és megakad, ez nagyon, ez a karakter, meg az élethelyzet, meg eleve egy küszöbön áll, egy küszöbb helyzetben van.
1: És ahogyan Törőcsik Mari arcán kell kiábrázolnia az érzelmeket, akkor az asztalra csapunk, hogy Kár Teodor Dreyer és Szent Johanna.
2: Igen, és nagyon-nagyon sokszor nem mondatokkal kapjuk meg a feszültséget, hanem mozdulatokkal, meg plánokkal, és akkor itt szokták mondani dinamikus, meg statikus plánok, a snittek lehetnek rövidebb, meg hosszabbak, és például ott a nagy tömeg táncban egyszerre föntről is nézzük, aztán meg a láb, a padló magasságából a csizmájukat.
3: Most a kedves hallgatók nem látják, de itt egy gyönyörű képet néztünk meg, és Gyula egészen szépen karikírozza, mutogatja ezeket a beállításokat. Valóban említsük meg, hogy itt a francia lírai realizmusból táplálkozott a szerző.
2: De az szokták mondani, hogy nem is, és akkor a német expresszionizmus volt nagy hatása például a Szőcsékre, de itt bejön az orosz montás technika.
1: Igen, szóval és az olasz neorealizmus, ha már itt EU.
2: Fontos, hogy szovjet, de nem, jó, hogy javítottam, ez szovjet.
3: Jó, hát érettségin áthúznák, de mi
2: de
3: most
2: nem az, a film az ekkoriban, majd Tarkovsky lesz az orosz film, itt még szovjet filmről érdemes beszélni, Eisensteinékről, és akkor itt van két fogalom még, ez a metrikus montázs, meg a párhuzamos montázs, és ezeket váltogatja. Tehát nézzünk példát a párhuzamos montázsra, amikor oda bent vagyunk, aztán meg kint látjuk, ahogy isznak és beszélgetnek, és megyünk végig a figurákon.
1: Igen, vagy egy ilyen belső rím utalás is van a filmben, a körhinta és a tánc jelenete.
2: Nagyon fontos. És a metrikus, meg nekem abszolút az órának a kattogása is, meg a látványa is, és pluszban, ahogy az óra körbejár, és a körhinta körbejár, ez ugyanúgy, és ennek játszik a tempójával, hogy elkezd itt rövidíteni, 4 másodperc, 2 másodperc, 1 másodperces kép. Elképesztően hatása alá kerülünk, ezt akartam
3: abszolút,
2: csak mondani.
3: És ez érződik azon, hogy egyre jobban vágunk egymás szavába, és egyre gyorsabban
1: igen,
3: beszélünk,
1: is, körbe,
3: mert ez egy tökéletes film, gyönyörű képekkel. Nekem azért tetszett nagyon ez a parasztlagzi, mert tehát ezt Hollywoodban is felvették volna egy drogozós partin, már elnézést, tehát hogy a másik szobában esznek, isznak, már valaki alszik, kint csókolóznak, egyszerűen gyönyörű, tehát ez 70 évvel később is le lehetett volna.
2: Zárójel a párhuzamos montást átveszi majd innen a keresztapa a végső nagy keresztelős jelenetnél, amikor aztán ott közben meg kivégzik azokat a maffia vezéreket, vagy a bárányok hallgatnak nál, úgy szintén, hogy kimegy az FBI a házhoz, de nem ahhoz a házhoz. Tehát ez egy nagyon-nagyon
1: hát
2: fontos technika.
1: Mert nagy kedvencük volt Fábry Zoltán.
2: Így van.
1: A Bálint, én egyet kérdeznék, a Hamletet említetted, ezt az apára érted? Az ő hamleti vihordására?
3: Igen. Kilépni vagy bennmaradni a TSZ-ből.
1: Hát az is. Jó, igen, akkor kiegészítem, meg hogy a lányomat a régi szabály szerint, nem is csak a régi a lényeg, hanem az üzleti érdekeim szerint, ők ugye üzlettársak kezdenek lenni a választottjával, vagy pedig modern szokásra a boldogságot tekintve adjam-e férjül.
3: Így van. Ezt szerettem is volna, hogy beszéljünk az alapvető paraszti logikáról. Tehát a föld, hő házasodik. Miért tulajdonképpen itt mi a logika? Az, hogy van egy egzisztenciális biztonság egy pár számára. Ugye családi földeket egyesítjük, közös vagyontárgyak lesznek, stb. És ennek egy mellékterméke a boldogság. És akkor a fiatalok megfordítják ezt, ők azt mondják, hogy először boldogság, majd együtt önerőből mi majd jószágot meg tulajdont szerzünk. Szerintem egyébként még a mi szüleink, tehát rátok meg az én szüleimre is, ez a logika vonatkozik, de mintha most visszajött volna az első, csak más formában, hogy először szeretem önmagam, utána önerőből meggazdagodok, felépítek egy egyéni egzisztenciát, és utána szerzem meg a boldogságomat mással, de már azzal sem bútorozok úgy össze, tehát az is egy külön egzisztencia, de mintha ez az alapvető paraszti logika térne vissza.
1: Sajnos van a Körhinta 2 című film, ahol 20 éve később járunk, és ott már megcsalta Sós Imre, őt boldogtalan a házasságuk, és még megélni se tudnak, mert a föld nem a földhez házasodott.
3: És annak az a címe, hogy Ringlispiel 2.
2: Mindenképpen még kiemelném a vágónak a nevét.
1: Fogalmunk sincs,
2: hogy de Széchenyi Ferencné elképesztő, hogy mennyire a kort hozza, zárulja a nő, akinek nincs saját neve.
1: Igen.
2: Zárulja hozzá.
1: Mondjuk a Széchenyinél lennék, nekem se lenne saját.
2: Ja, lehet, főleg a Széchenyi Ferencnél lennél. Klár Mária egyébként, és így gondolkodtam közben, hogy ezt milyen rohadt nehéz volt megvágni. Tehát, hogy egy sima filmet sem egyszerű, de ahol ennyire minden ütemnek szerepe van.
1: És ott áll mögötted Fábri Zoltán.
2: És ott áll Fábri Zoltán.
3: Lerajzolta.
2: Ő lesz egyébként a 10 000 napnak is, a fotográfiának is, meg az 5. pecsétnek is a vágója, csak hogy említsünk egy-két művet.
1: Tehát ez a Körhinta jelenet, ez az egész magyar filmművészet metaforájává is nemesedik. Először, tehát van technikai nehézsége a kamerának, vagy úgy veszi föl, kívülről is veszi egyébként, de úgy is, hogy a kamera is ővelük forog. De igazából ezt a hangulatot kell ábrázolni, ahol benne van a szabadság, benne van a játék, benne van az, hogy nekem elkezd tetszeni egy fiú, de aztán neki pörgök, tehát neki mutatom magam, de aztán meg hirtelen eltűnik a látókörömből ez a fiú. És benne van az is, hogy ez megelőlegzi a tánc jelenetet. Egyébként a Magyar Menyegző című kortárs film a visszauta, annak is van egy nagyon jól sikerült táncjelenete, az visszautal a Körhinta táncjelenetére. Tehát az is egy körhinta, és akkor, hogy mi ez a körhinta, ez az élet körhintája, meg a szerelem körhintája, meg a szabadság körhintája, meg a önmagunk és a társunk megtalálásának a körhintája. Persze van benne egy kritika is, mert szédülés jár vele. Egyébként is a posztmodern kort a szédülés jellem. Itt talán még nem járunk a posztmodernben, de jól mondod, igen. Tehát, hogy nagy kérdés, hogy egy eleve szédültető világban, ahol gyorsulva tágul a világegyetem, meg minden kering és forog, mindenféle bolygó, hogy ott még akarok-e külön a szerelembe is beleszédülni.
3: Egészen beleszédültem ebbe a monológba, Szabocs, de akkor beszéljünk még néhány kameraállásról, mert valóban itt azért beszéltünk már a filmnek a mondani valójáról, cselekményszálakról, sematikus, nem sematikus, de hát itt gyönyörű képek vannak még, akár nekem a kedvencem, és itt már említettem a francia lírai realizmust, amelyet atmoszférikus, ködös, lepusztult környezet jellemez, és nekem az a sártenger, ahogy állnak ott a sártenger közelében, és mintha az ott elnyelni ezeket a jóra való életkezdő fiatalokat, és a seregiek ott röpködnek fölötte, nem, az nem csodálatos. Biztos,
2: nem, szerintem a vaddudak.
3: Vaddudak? Ne haragudj.
2: Minket már Agócs Gergely kitanított.
1: Mi is okosítsunk mindenki más.
2: A szárny. Lehetnének darvak is.
1: De én ilyen érdekes,
2: a csapásokból tudjuk.
1: Hogy ahol viszont elköteleződnek, az meg a sinen történik.
3: A
1: modernitás.
2: Egyszerre modernitás.
1: Városba visz.
2: Is, meg azért veszélyt látunk a
3: Nekem sínben. Is ez a dualizmus jutott eszembe, hogy sinem vannak, tehát boldog életük lesz, vagy szembe mennek mindennel, és ütközés lesz a vége, hogy most mit akarunk szimbolizálni. Még egy képet
1: látják a
3: emelnék.
1: Fényt az alagút végén, de hát az a vonatnak a fénye sajnos.
3: Még egy képet emelnék ki, az a lovaskocsis jelenet, tehát amelyet ott béka perspektívából vesznek
2: de
3: föl.
2: De várjál, melyik, amikor ott
3: a
2: vagyunk.
3: A laxi előtt.
2: Amikor vanulnak végig a lovaskocsik.
3: Így, és hogy nyerít, és
2: várjunk, mondjuk egy virtuóz a kamera használat.
3: És van még itt egy gyönyörű mecskát, akkor fordítsuk le Szabolcsnak, tehát egy illeszkedő, illesztővágás is van benne, nem tudom, kiszúrtátok-e.
1: Nem.
3: Van az a kép a családi konfliktus éjszakáján, ahogy rátekint a kamera az olajlámpára, és az éjszakából hirtelen reggelre vált a kép. Nekem az is nagyon tetszett.
2: Igen, nagyon
1: jó. Csomó... Ott eszik a férfi, az akkor van.
2: Igen, reggel külön, és de külön esznek.
3: A meg ahogy szétfolyik a földön a tej, amikor elejti a lányt, hát csodálatos.
2: Nem, hát amikor a fejszét hozzávágja, akkor utána a tej is kifolyik. Nekem, én a tejet sajnáltam igazából.
3: Én is, tehát ilyen egy igazi paraszházban azért nem nagyon szokott történni.
1: Én nem tudok nélküled, csak meghalni. Körhinta, Fábri Zoltán, 1956. Ez volt a Tekercs és tekintet. Én Nagypál Szabolcs vagyok.
3: Én Walter Bálint.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: Azt a szégét elszalasztod.
1: Tekercs és tekintet. Nagypál Szabolcs és Szőnyi László Gyula filmes beszélgető műsorát hallhatták.

bátorító üzenet azoknak, akik irgalmasok és segítőkészek. Korunkban félelmetesen megsokasodott a gonoszság. Nincs sehol sem biztonság. Vannak emberek, akik nem méltók az ember névre, mert nem ismerik az irgalmat és szörnyűségeket követnek el. Naponta halljuk a hírekben, olvassuk az újságban, vagy pedig saját szemünkkel látjuk, amiről Pál apostol a Timóteushoz írott második levelében ír, hogy az utolsó időkben lesznek az emberek szeretet nélkül valók, kegyetlenek és a jónak nem kedvelői. Sajnos a bűn következményeképpen, természetünknél fogva, ridegek, szeretetlenek, irgalmatlanok vagyunk. A mindenható Isten, aki a szeretet és az irgalom Istene, bánkódik és fáj neki, ha látja a durva, erőszakos és kíméletlen cselekedeteket, amit az emberek Sátán befolyására elkövetnek. Elítéli azokat, akik irgalmatlanok és rosszul bánnak másokkal, gyűlöli az igazságtalanságot és a kizsákmányolást. A Szentírásban nagyon sokszor olvashatunk arról, hogy milyen kegyelmes a mi Urunk, akinek könyörületessége, irgalma megingathatatlan és örök, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Leghőbb vágya, hogy az emberiség szenvedéseit enyhítse, és a bűn okozta sebeit gyógyítsa. Nem úgy bánik velünk, mint ahogy megérdemelnénk. Nem kérdezi, méltók vagyunk-e szeretetére, hanem megkönyörül rajtunk, és ránk árasztja jóságának gazdagságát. Nagyon szépen fogalmazza meg a Talmud, hogy mit jelent Isten irgalma és kegyelme számunkra. Az Isten irgalmas, mielőtt bűnt követel az ember, és ugyanaz az irgalmas és kegyelmes Isten marad, miután vétkezett az ember. Nem siet a bűnöst megbüntetni, hanem alkalmat ad neki, hogy vétkeit megbánja és megtérjen. Ha az örökké való ilyen megbocsátó és nagy lelkű hozzánk, akkor ez a végtelen szeretet arra indítson, hogy magunkba szálljunk, és mi is irgalmasságot gyakoroljunk mások iránt. Jézus ezt így fogalmazta meg: legyetek azért irgalmasok, amint a ti atyátok is irgalmas.

De mit jelent irgalmasnak lenni? Tulajdonképpen könyörületességet, szánalmat, kegyelmet, hosszú tűrést, segítőkészséget, szeretet gyakorlását az érdemtelen iránt és jó akaratot jelent. Amit leginkább kell az embernek kívánni, az irgalmasság az, írja Bölcs Salamon a Példabeszédek könyvében. Az élet országútján nagyon sokféle emberrel találkozunk, akik segítségünkre várnak. A kérdés, van-e szemünk, hogy meglássuk, hol van ránk szükség? Vagy csak rohanunk, mert nincs időnk, nincs bátorságunk, nincs pénzünk, hogy segítsünk a rászorulón? Aki már tapasztalta Isten kegyelmét, az nem tud részvétlenül elhaladni a másik mellett. Az irgalmas szemű ember áldásban részesül, olvashatjuk a Példabeszédek könyve 22. fejezetében. Ha kérjük Istent, hogy nyissa meg szemünket, akkor mindig találni fogunk valakit a környezetünkben, aki a segítségünkre vár. Keressük, hol van szüksége egy kis időre, részvétre, egy kis beszélgetésre, gondoskodásra. Nagyon sok a magányosan élő, aki után nem érdeklődik senki, nincs kivel megosztani gondját, problémáját és megértésre vár. Mások talán külsőjük miatt érzik magukat szerencsétlennek, ezért visszahúzódnak, csüggettek, és milyen jó lesne nekik a kedvesség, a barátságos magatartás. A beteg ember számára enyhülést jelenthet, ha meglátogatjuk. Segítünk a ház körül, viszünk néhány szál virágot, vagy valami kis apró kedvességet. Lehetne sorolni tovább azokat a lehetőségeket és alkalmakat, amit meg kell látnunk környezetünkben,

Szálljunk magunkba és gyakoroljunk irgalmasságot. Legyünk könyörületesek azok iránt, akik szenvednek. Ne haladjunk el érzéketlenül a rászoruló mellett, hanem vessük le az előítéletet, és segítsünk lehetőségeink szerint, amint arra alkalom adódik, hiszen Isten kegyelméből élünk minnyájan. Az Úr Jézus a hegyi beszédében a boldog élet titkára világított rá, amikor azt mondta, boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Olyan boldogság ez, amely már itt a földön a miénk lehet, nem csak a jelenre szól, hanem érvényben lesz a jövőben is. Jézus minden tettével azt támasztotta alá, hogy szereti az embert, könyörületességre indult, és szánakozott a betegeken, az éhező sokaságon, a bűn fogságában vergődőn. Együttérzése nem csupán szavakkal kifejezett sajnálkozás volt, hanem tettével bizonyította segíteni kész szeretetét és irgalmát. A szó legnemesebb értelmében az ég és föld ura szolgált teremtményeinek. Megváltunk, megszánt minket, nem hagyta, hogy tehetetlenül és reménytelenül elpusztuljunk. Meghalt, hogy megmentsen Sátán hatalmától. Ha irgalmasságot gyakorlunk mások iránt, akkor az ítéletben hozzánk is irgalmasok lesznek. Ha viszont könyörtelenek, szeretetlenek vagyunk, ne várjuk, hogy hozzánk irgalmasok legyenek. Erről ír Jakab apostol az ő levelében. Az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot. Az irgalmasság ellenben diadalmaskodik az ítéletben. Jézus, amikor arról beszélt, hogy milyen lesz a végső ítélet, akkor elmondta azt, hogy amikor valakivel jót tettünk, az éhezőnek enni adtunk, a jövevényt befogadtuk, a mezítelent felruháztuk, a szomjúhozónak inni adtunk, akkor azt úgy veszi, mintha vele cselekedtük volna meg.

Az emberiség a mai napig küzd az anyagi javak igazságtalan elosztása miatti problémával. Az elmúlt évek válságai és háborúi tovább mélyítették azt az amúgy is hatalmasan mély szakadékot, ami a szegények és a gazdagok között tátong. Az emberek millióit sújtó szegénység még nyomasztóbbá vált, és tovább nőtt az elszegényedők száma. Isten arra szólít fel, hogy amennyire tőlünk telik, vegyük ki részünket a segítségnyújtásból, mert neki gondja van a nincstelenekre, az ő pártjukon áll, törődik az elnyomottakkal és a szociálisan rászorultakkal, a nehéz helyzetben lévőkkel. Ezt igazolta minden cselekedetével Jézus is, földön jártakor, mert lemondott mennyei gazdagságáról, dicsőségéről, szegény életérettünk. Embertársaink iránti magatartásunkon keresztül méri le Isten, hogy milyen a mi egész hívő életünk. Lehetünk nagyon jó imádkozók, hűséges templomba járók, de ha minden napjainkban érzéketlenül megyünk el az árvák, az özvegyek, a nélkülözők mellett, ha nem törekszünk szánalomra és könyörületességre, akkor semmit sem ér kegyességünk. Ha az Istentől kapott javainknak hűséges sáfaraiként végeznénk kötelességünket, senki nem kiáltana kenyérért, nem volna szenvedés a nyomor miatt, senki nem élne ruhátlanul és inségben. Nem kárhoztathatjuk az Urat a szenvedésért és az inségért. Közénk helyezte a szegényeket, hogy szívünkben feltámassza a szeretetet, amit ő érez a kizsákmányoltak iránt. Mennyire más lenne a világ állapota, ha azt a törvényt, amelyet Isten a szegények javára adott, megvalósítanánk. A 82. Zsoltárban ez áll. Védelmezzétek a szegények és árvák jogát. Szolgáltassatok igazságot a nyomorultnak és elnyomottnak. Mentsétek meg a szegényt és a szűkölködőt. Szabadítsátok ki a gonoszok kezéből.

Aki együtt gondolkodik és együtt érez Istennel, az együtt tud érezni azokkal, akiket kihasználnak, megsarcolnak és nehéz helyzetben vannak. Türelmes, jóságos és irgalmas a nélkülözőkkel, ahol csak tud, segít a bajba jutottakon. Különböző módon fordulhatunk a szükségben lévők felé. A legfontosabb, hogy felismerjük a szenvedők fájdalmát, és megértőek legyünk. Mindig Isten vezetését kell kérnünk ehhez a munkához, hogy ő adjon erőt, bölcsességet, hogyan tudjuk a legjobb segítséget nyújtani a rászorulóknak. Soha ne menjünk el érzéketlenül, közömbösen, fele barátunk mellett, hanem szeretettel forduljunk hozzá. Az a reménységünk, hogy a megújított földön már nem lesznek gazdagok és szegények, nyomorultak és szenvedők, nélkülözők, mert Isten eljövendő országa az igazság, a békesség, a boldogság hona lesz. De most még igen sok nincstelen, sinylődő, kiszolgáltatott helyzetben élő várja a segítő kezeket. Legyünk mi is azok, akik meglátják, hol tudjuk mások nyomorát enyhíteni. Gyakoroljuk az irgalmasságot. Ha kell az éhezőnek enni és inni adjunk, a ruhátlant takarjuk be, a beteget ápoljuk és látogassuk meg. Ezek mind olyan nemes cselekedetek, amelyek végzése bennünket is jó érzéssel tölthet el és boldoggá tesz. Aki irgalmasságot cselekszik a szegényekkel és az elesettekre gondol, azt az embert az Úr megáldja. Erről olvashatunk a 41. Zsoltárban egy gyönyörű és bátorító ígéretet. Áldott és boldog az, aki törődik a szegényekkel, segíti a gyengéket. Mert az örökkévaló megmenti őt veszedelmes időkben, bizony az örökkévaló megőrzi, életben tartja. Bőségesen meg is áldja ezen a földön, nem szolgáltatja ki az ellenségének. Mikiás próféta pedig így foglalja össze, mit kér tőlünk Isten. Megjelentette néked, ó ember, mi légyen a jó, és mit kíván az Úr te tőled? Csak az, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel.

Kárpáti Petronella, bátorító és reményt adó üzenetek a Bibliából című műsora hangzott el. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe az eljövendő találkozás ígérete. A mai ige János 16:22. Ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek. Gondolatok az igéről. Ő eljön újra, és amikor majd meglát minket, és mi is megláthatjuk őt, nagy lesz az öröm. Micsoda boldog visszatérés lesz ez. Ez az ígéret valamilyen formában azonban naponként beteljesedik. Urunk sok mindent ismét megcselekszik velünk. Egyszer már megbocsátotta bűnünket, de ismét eljön és feloldoz, valahányszor új meg új bűnök szomorítanak meg minket. Egyszer már megértette velünk, hogy Isten elfogadott minket, de amikor erőtlenkedik a hitünk, és nem érezzük ennek áldását, akkor újra meg újra eljön, és megerősít. Azt mondja, békesség néktek, és újra megörvendezteti a szívünket. A múltban kapott minden áldás az eljövendő áldások záloga. Ha Krisztust már megtapasztaltuk, akkor újra meg fogjuk tapasztalni. Korábbi áldásait ne tekintsük elmúlt és eltemetett dolgoknak, amelyeket el kell siratnunk, hanem inkább elvetett magvaknak, amelyek egyszer csak kibújnak a földből, és mi felkiálthatunk, újra itt vannak. Lehet, hogy most éppen sötét napokat élünk, mert nem úgy van velünk az Úr, ahogyan azt korábban már megtapasztaltuk. Bátorodjunk fel, mert ő nem sokáig rejtőzik. Hamarosan újra megtapasztaljuk közelségét. Ezért kezdjünk már is örvendezni, hiszen ma is azt üzeni, ismét meglátlak majd titeket. Folytatódik a vasárnapi orgonaesték sorozata. A vasárnapi orgonaesték a Nagy Templomban július 5-én 18 órakor kezdődött, melyen Duncan Norbert orgonaművész szólaltatta meg a Nagy Templom orgonáját. Júliustól novemberig minden hónap első vasárnapján 18 órakor orgonaművészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. Ezért most vasárnap már augusztus első vasárnapja lesz. A belépés díjtalan. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az adományok az orgona felújítását támogatják, melyet a Múzika Szakra Egyházzenei Alapítvány részére várnak. A nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. Hogyan lehet mélyíteni a hitet a nyári szabadság idején? Ezt a kérdést tették fel Leó pápának, aki egy folyóirat július-augusztusi számában így válaszolt a felvetésre. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és irgalmasság evangéliumát. Figyeljünk idős családtagjainkra, a szegényekre, ne feledkezzünk el a szenvedőkről. Nyaralás alatt is tartsuk meg a keresztény életstílust. Ne pazaroljunk, valódi, baráti és közösségi élményeket keressünk. Javasolta

0: a Szent Atya. Az időjárásról. Hagyományos nyári napok. Pénteken ismét derült, száraz idő lesz. A déli szél többnyire mérsékelt marad, és 34-39 fokra tetőzik a csúcs. Szombaton derült, száraz idő várható, de felhők is képződnek. Marad a mérsékelt déli szél, és a 34-39 fok.
1: Híreinket hallották.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Érted Podcast legújabb adásában. Egy korábbi adásban már megismerhettétek Olá Elemért, aki ismét velünk van. Üdv újra az Érted Podcastben.
4: Szia, Eli!
5: Hello!
3: És akkor nagyon megfogalmazódott bennünk az, hogy mennyire fontos az evangelizálás, mennyire fontos az, hogy hirdessük az örömhírt, és ezt többféle képen is lehet tenni. Ez egyik módszer az, hogyha valaki misszionárus, gyülekezetet plántál, de azt is megemlítettük, hogy van, akit nem hív el az Úr feltétlen, hanem ő azt mondja neki, hogy figyelj, te ott legyél fény, ahol éppen vagy. És erre van a bibliai igeversünk is, írja Mátéba, hogy elküldelek titeket, mint jókat farkasok közé, és ez arra utal, hogy benne vagyunk egy gonosz világban, ahol mi kell legyünk a bárányok, mi kell legyünk a fények, mi kell legyünk, akik mások vagyunk, és akik megosszák ezt az egész örömhírt a farkasokkal, a világgal. De hogy egy első hallásra eléggé idegennek tűnhet ez a bárány, keresztény, világ, stb. Fogalmak, dolgok. Mégis mi ez a két világ, mi ez a két csoportosulás, hogyan húznátok meg a határvonalat a kettő között? Elemér, hogyha válaszolnál te először?
5: Én a világra inkább úgy válaszolnák, hogy azokra az emberekre, akiknek szükségük van Jézus, amint megváltókra, azokra az emberekre gondolok. Mert hogyha őszinték vagyunk, akkor mindannyian azok az emberek voltunk, akik benne voltunk, lázadtunk Isten ellen, azt tettük, ami rossz, és éltük a mi mindennapi életünket, de eljött az a pont, amikor Jézus megkeresett bennünket, utánunk jött, és megváltoztatta az életünket. A világra én így gondolok, a kereszténységre meg azok, akik tényleg Isten adott egy új életet, új szívet, és ebben az életben járnak.
4: Szerintem nagyon jó megragadt ezt, Elemér. Mert beleesettünk abba a hibába, hogy ilyen prüdek vagyunk, hogy fúj világiak, hogy el vannak veszve, milyen mocskók vannak, ami igaz is lehet, tehát hogy egy istentelen ember hova tud lesüllyedni, mennyire embertelenné tud válni, viszont bennünk kell legyen ez is, hogy Krisztus nélkül én is ott lennék. És ez a lényegi különbség, hogy Krisztussal, vagy Krisztus nélkül élek.
5: Mondd igen, és annyi, hogy sokszor a kereszténység úgy állt hozzá, hogy felül vannak a keresztények, és alul meg a világiak. És hogy tényleg, hogyha nem úgy nézünk az emberekre, mint hogy akiknek tényleg szükségük van megváltásra, megváltozzon az életük, hanem úgy, hogy mi vagyunk felül és ők alól, akkor nem tudunk így jó viszonyulni hozzájuk.
4: Igen, nálunk a mi fülünk ezt nagyon könnyen szokja ezt a szót, hogy világiak, és értjük is. Ez is benne van a keresztény szótárunkban, ez igen. A szó, és mi ezt egyből értjük. De nekem volt olyan tapasztalat, amikor elszóltam magam, vagy egy kicsit dörzsöltebb világi, mondta ezt, hogy na, én vagyok a világi, ugye, Lóri? Én világi vagyok. Tehát, hogy nekik ez nagyon sértő, és ilyen lekezelő. Tehát meg kell ezt magyaráznunk, hogy mit értünk ez alatt. Igen, mi is néha keresztények túl világiak vagyunk, pedig tehát nem kéne ennyire világiasak legyünk. Meg most nagyon belemagyolódtam a keresztény szó használatba, de értjük ezt, hogy ez sokkal inkább Krisztusra ragaszkodni, ráfigyelni, hozzátartozni, az odafelvalókkal törődni. De ez a lényegi különbség. Én Elemérnek a meghatározásra sokat nem tudnék fűzni emiatt.
3: Mm-hmm. Igen, tehát nem azért edő, hogy mi nem vagyunk ebbe a világban, mert mi máshol képzeljük már magunkat, mi már a mennybe vagyunk, egyáltalán nem, mi is ugyanolyan bűnös emberek vagyunk, az egyetlen faktor különbség az közöttünk és a másik halmaz között, hogy mi már elfogadtuk Krisztus, mint megváltó, nekünk van egy személyes kapcsolatunk Istennel.
4: De hogy... Bocsánat. Ez nyilván kihat az életvitelünket. Tehát ennek vannak látható következményei. Tehát csak egyszerű dolgot mondok. Mi a különbség köztem és már között? Én nős vagyok, ő nem nős. És akkor vannak ennek látható jelei? Tehát, hogy én mindig hazamegyek, ugyanaz a nőhöz, ugyanaz a nőt szeretem, vele alszok, hűséges vagyok hozzá, vele vagyok egy háztartásban, stb. Neki ez nincs megadva. Tehát az, hogy én kihez tartozom, vagy ki van az én életemben, ennek vannak látható következményei az életemben. Ugyanígy a Krisztusnak is. Tehát a Krisztus ott van az életemben, ennek vannak következményei. Ugyanúgy, ha nincs ott Krisztus, ennek is vannak következményei. Kinek így, kinek úgy.

0: Igen, tehát ahogy említetted, mind a két halmaz itt él a Földön, vannak megkülönböztető jegyeink, vannak azonos jegyeink. Hogyha mondnátok pár dolgot, hogy ez a két halmaz, a világ és a keresztények, hol mosódnak össze, vagy mik azok a dolgok, amikben itt teljesen szöges ellentétben vagyunk? Hogyan látjátok ti ezt? Mik ezek a megkülönböztető dolgok, amiket Lóri is említett?
1: A Biblia konkrétan mondja, hogy bűnben születtünk, és hogy minden embernek szüksége van megváltóra, megváltásra, és ugyanúgy személyesen az én életemből is el tudom mondani, hogy lázadtam Isten ellen, tettem egy csomó hülyességet, buliztam, csajoztam, stb. És szükségem volt arra a pontra, amikor azt kellett kimondjam, hogy Jézus gyere is, gyere a szívemben, és én ezeket a dolgokat leteszem, mert ezek nekem fájnak, és így elkezdett egy új élet. És hogy erre szükségem van minden embernek, hogy ezt meg tudja, hogy neki szüksége van a megváltásra, Jézusra.
2: Tehát az új élet, meg a régi élet. Én azt mondom, hogy ott mosódik össze, ez erős szó, amit itt mondunk, hogy ott mosódik, hát ugyanabban a világban élünk. Ugyanazokat a kocsikat vezetjük, ugyanarra a villamosra ülünk fel, ugyanabban a suliba járunk, ugyanabban a munkahelyre megyünk be, ugyanabban a bevásárlóközpontban vásárolunk, ugyanazt esszük. Tehát egy csomó közös dolog van. Én úgy látom, a szöges ellentét a lényegi dolgokból. Hogyan közelítjük meg a házasságnak a kérdését, a gyereknevelést, az élet és halál kérdését, a szeretet, a megbocsájtás. Tehát, hogy itt vannak szöges ellentétek, a tolerancia vagy nem tolerancia. Mi az, amit bűnnek nevezünk, mi az, amit nem nevezünk bűnnek. Van Isten, nincs-e Isten? Tehát az élet lényegi kérdéseiben úgy gondolom, hogy egy átlag ember és egy istenfélő ember között óriási különbség van. És mindezt az istenfélelme határozza meg az adott tematikákra lebontva.

0: Így van. Illetve még az a másik nagy különbség, ami így eszembe jutott, hogy mindkét halmazt vonza magához a bűn. Tehát mindkettőnket próbál valahogy a bűn a saját karmai közé kaparintani, csak a keresztények ezeket kísértésnek tekintik, a világiak pedig lehetőségként tekintik. Tehát, hogyha valakit meghívnak bulizni, akinek nincs személyes kapcsolata Istennel, akkor ez egy lehetőségként tekinti, hogy figyelj, ma este egy ott fogok szórakozni. De hogyha egy keresztényt hívnak meg ugyanígy, akkor ő kísértésnek tekinti, és küzd ellene, és kell is küzdeni az egész ellen. Viszont egy másik dolog, ami egyre inkább körvonalazódik, az az, hogy mindannyian vágyunk az igazságra. Mindannyian vágyunk valami igazra. Pláne ebbe a világba, ami túl van töltve digitális dolgokkal, túl van töltve álmokkal, álcákkal, mindannyian vágyunk valami igazra. Csak vannak, akik jó helyen keresik, vannak, akik rossz helyen keresik. Előbb-utóbb mindannyian meg fogjuk találni azt, hogy mi az igazság, és hogy miért is vagyunk itt a Földön. Van, aki korábban rájön, és még tud változni, viszont van, akinek már túl késő lesz ehhez. És itt is megadatik a mi lehetőségünk, hogy rámutassunk ezekre. Pláne azoknak az embereknek, akik nagyon mélyen bele vannak ezekbe a helyzetekbe, és úgy gondolnánk, hogy ennek már nincs semmi esélye, ez már úgyse fog megtérni, ez már úgyse lesz keresztény. Van, hogy pont azokat használja fel Isten, hogy de igen, azt akarom, hogy te menj hozzá, és tegyél neki bizonyságot, és mondd el neki, hogy mi az élet értelme. És ez az egyik kapcsolódási pont. Tehát muszáj, ha akarunk, ha nem, kapcsolódjunk ezekkel az emberekkel, sőt azokkal is, akikről mi úgy gondolnánk, hogy már semmi lehetőség és elveszett esetnek tekintjük.
1: Ez Istennek a szuverén joga, hogy ezt eldöntse. És míg bennünket éltet, addig kapcsolódunk el. És ezért az veszélyes, lehet említettük már valamikor valami beszélgetés kapcsán, hogy ha ilyen burokba élünk, és elizoláljuk magunkat a világtól, tehát bennük köztük kell forgolódjunk, szeretettel, tisztelettel rájuk tekintve, nem ilyen megvetéssel, nem feledni azt, amit Eli ecsetelt, hogy mi is valamikor ott voltunk, vagy ki tudja, hol lennénk, meddig süllyedtünk volna, hogy említettet ezt már, hogyha nem ismerjük meg Krisztust, mert nincs az ő megtartó ereje, az ő szent lelke bennünk.

0: Viszont nem szabad elfelejtenünk a missziós parancsot se, ami úgy szól, hogy menjetek és tegyetek tanítványokká mindenkit, ami egy aktív cselekedetet mutat. Tehát menjetek ti, ne várjatok meg, hogy hozzátok jöjjenek, hanem ti menjetek. És úgy gondolom, ez neked különösen fontos. Említetted az előző részünkben, hogy gyülekezetet plántálsz, és azt gondolom nem úgy működik, mint egy mágnes, hogy amint megnyitottátok a kapuitokat, mindenki beáramlott, hogy jöntek az emberek Krisztushoz, meg akarták ismerni, hanem valóban te kellett kimenjél az emberekhez, hogy megismerd őket, személyes kapcsolatokat alakíts ki. Hogyan kell egy kereszténynek forgolódnia, hogy megnyerje az embereket Krisztusnak?
1: Hát, hogy építsünk ki szereteteljes kapcsolatokat. Például én, amikor Károlyba költöztem, akkor megkerestem azokat a helyeket, ahol az emberek forgolódnak, és az első az volt, hogy elmentem edzőterembe, és ott barátkoztam fiatalokkal, meg az én korosztályommal, és ott is épültek ki kapcsolatok, de leginkább az volt, hogy egyik ember mutatott be a másik embernek, hogy nézd meg, itt van Elemér a városba, és akkor elmondtak egy pár dolgot rólam, és akkor így megismertem embereket, vagy elmentem a kávézóba, ott is megismerkedtem emberekkel, és nagyon fontos tényleg az, hogy ott legyünk, ahol az emberek vannak. Hogy elérhetőek legyünk az embereknek a számára.
2: Uh-huh. És akkor bementél egy helyre, leszólítottad őket, vagy hogy mondanál egy-két dolgot? Tehát oké, ott vagy a kávézó, ott vagy az edzőteremben.
1: Igen. Hát volt, mondjuk egy kicsit ez vicces, de hogy a városban meg úgy voltam ott, mint ők úgy néztek rám, mint egy lelkészre. Persze ez nem minden esetben a legjobb. És akkor így megkerestek, hogy te vagy az új lelkész, és akkor gyere, edzünk együtt. Vagy mentem a kávézóba, és akkor ott ismert a tulajdonos, és akkor kérdezték, hogy te vagy az új lelkész, és akkor ővelük is nyílt kap arra, hogy kapcsolódjunk egymáshoz.

0: Nagyon érdekes, hogy ez az előítélet, amiről mi úgy gondolnánk, hogy negatívan befolyásol minket, tehát fú, ez a keresztény, ezzel nem beszélgetek, pont az ellentétje volt igaz rád, hogy ez a lelkész, gyere, és akkor beszélgessünk, meg megismertél embereket. És ez mennyire volt nehéz neked? Mennyire vagy introvertált, extrovertált, hogy hogyan sikerült ezt megélned?
1: Hát én szerintem én nyitott vagyok. Az első kapcsolódás, ami így könnyen le tudom szólítani az embereket. Persze kell egy kis idő, még így fellélegzek, de Károly az volt, hogy ahogy mentem így az utcán, én le tudtam szólítani új embereket, ismeretlen emberek mai napig is, ahogy találkozok emberekkel, próbálok valamilyen szinten kapcsolódni. Úgyhogy nekem nagyon könnyen ment ez, hogy emberekkel kapcsolatot létesítsek.
0: Uh-huh. Illetve ott van a másik csoport is, aki munkája meg magánélete révén rengeteg másik emberrel találkozik. Dóri, te hogyan éled meg ezt? Mert te pont ebbe a halmazba tartozol.
2: Itt olyan szempontból könnyebb, hogy már adott, vagy rá vagy kényszerülve ebbe, hogyha polgári foglalatosságod is van, hogy akár diák vagy tanuló vagy, hogy ott vannak az osztálytársaid, ott vannak a csoporttársaid, ott vannak a munkatársaid. Na, ott a jellemünk kell prédikáljon, és aztán a szavaink is meg kell ragadni a lehetőséget. Ott talán mi az a baj velünk, hogy elbújunk. Én, ha visszaemlékszek a liszis évén, azt mondom, hogy sokkal többet kellett volna beszéljek. Sokkal többet. Sokkal többet. Nyilván nem kell átesni a ló túls oldalára, és akkor állandóan beszélni, de megragadni ennek a lehetőséget. És én úgy gondolom, Isten lelke tud bennünket figyelmeztetni, vagy ösztönözni, na figyelj, állj ezzel szóba, kérdezz rá erre a dologra. Ilyesmi. Tehát valahogy így, hogy Krisztus is ezt tette tulajdonképpen, bejött a mi világunkba, és nem fentről nézett, és akkor mi is be kell menjünk az életükbe, ott kell legyünk velük. Néha az áldozattal jár. Tudjátok, van az igaz, hogy Áron is megvegyétek az alkalmat, ez nem arról szól, hogy aki, hanem rólunk. Nekünk kerül az van, hogy bemegyünk az ő világukba, hogy lehet elmegyek csak velük egy kirándulásra, egy túrázásra, egy bográcsozásra, egy sporttevékenységre, egy filmnézésre, egy sétára, egy konditerembe, ahogy mondtad Erike, tehát hogy nem onnan indul, na gyere, üljünk le, és egy biblia tanulmányt folytassunk 10 heten keresztül.
1: Például nekem is ez úgy volt, hogy nem az volt, hogy na, akivel találkoztam minden alkalommal, mondtam, gyere, térj meg, és akkor, ha nem térsz meg, stb., hanem az első pillanatok azok mindig csak ilyen kapcsolódás, beszélgetés volt. És eljött mindig az a pillanat az életükbe, amikor ajtó nyílt arra, hogy megosszon az evangéliumot. Például, hogyha mondhatok egy példát.
2: Hogyne, kérlek.
1: Volt egy fiatal ember, egy ilyen 15-16 éves, és elhívatta a banketére vacsorára. És mondta, hogy nem osztom meg az osztálytársaival a történetemet, hogy hogyan tértem meg, így a srác. És akkor így megosztottam, hogy miből szabadultam meg, hogyan jöttem ki, hogy nekem is voltak öngyilkossági gondolataim, és minden fiatal így sorba mondta, hogy mindannyian öngyilkosok akartak lenni. És akkor ott volt az a pont, hogy most azt mondtam, hogy most megosztom az evangéliumot velük. És hogy akkor tényleg így nyíltak az ajtók. De tényleg, hogy arra kell törekedjünk, hogy igen, az is véglet, amikor mindig az evangéliumot, de jussunk el arra a pontra, amikor megosztok az evangéliumot, amikor nem hallgatunk el. Hallgatjuk, amikor nyílik az ajtó.

0: Igen, szerintem is ez az egyik legfontosabb dolog, amit így észrevettem az eddigi tapasztalataim alapján, hogy először téged kell megismerjenek, és veled kell alakítani egy kapcsolatot, és csak utána tudnak Istennel kialakítani egy kapcsolatot. Hiszen ne felejtjük azt el, hogy mi itt a Földön képviselők vagyunk, úgymond. És ahogy hiszik, hogy mi élünk, ahogy látják, hogy mi élünk, lehet, hogy sokan úgy fogják elítélni az összes keresztényeket. Tehát ahogy te élsz, az lesz számukra az egyetlen példa, hogy milyen is egy keresztény. És ezért is egyrésztről tényleg nagyon oda kell figyelni, hogy éljünk úgy, ahogy elvárják tőlünk, jó értelemben elvárják meg, hogy az igébe olvassuk, de hogy másik oldalt pedig ne csak a tetteinkkel cselekedjünk, hanem a szavainkkal is tegyünk valamit, és menjünk oda, és nyissunk. Te hogyan vetted észre az eddigi szolgálataidban? Mikor voltak azok a pillanatok, mikor úgy érezted, hogy most meg kell osztani az evangéliumot? Vannak erre jelek, vagy a Szentlélekre hallgatsz? Mégis hogyan történik ez?
1: Hát mindkettő. Volt, például volt olyan, hogy amikor tudtam, hogy csak egy, hogy ezzel a sráccal nem lesz több találkozásom, és akkor mondtam, hogy ezt nem hagyom ki, és akkor első találkozáskor már megosztottam az evangéliumot, a saját bizonyságtételemet, de volt olyan, hogy egy fél év után jött, hogy nagyon nehéz helyzetben volt, öngyilkossági kísérlet, vagy hogy padlón volt az élete, vagy krízisben volt a házassága, és hogy akkor abban a nehéz helyzetben, akkor ott voltam neki az életében, és akkor tudtam segíteni. Úgyhogy nagyon változó tényleg.
2: Azt hiszem, hogy kifolynomul kell legyen nagyon a kapcsolatunk Isten, hogy erre így ráérezzünk, amit van, hogy most a lélek figyelmeztet, vagy nem, már nincs több lehetőség, és most kell. Vagy várd ki azt a 5.-6. találkozást, vagy már az első 5 percen mondd el neki az evangéliumot. Hát azt hiszem, nagyon kell ismerd magadat, meg azt az embert, hogy ráérezze erre, és Isten lelke kell ebben figyelmeztesse.

0: Én meg most különös felhívást szeretnék intézni a fiataloknak, mert valamilyen szinten, hogyha belegondolunk, akkor minden gyülekezet egy generációra van arról, hogy kihaljon. Minden gyülekezet, minden felekezet. És nem figyel oda a fiatalokra, hogyha fiatalok nem figyelnek oda a fiatalokra, hogy tanítványokat képezzünk, hogy megosszuk az örömhírt, hogy megosszuk a bizonyságtételeinket, akkor ki fogunk halni. És ez nem feltétlenül a gyülekezet, nem feltétlenül az idősek szerepe, hanem a miénk is. Egyrészt is, mert minden fiatalnak mondom azt, hogy tényleg sose lesz annyi időd, amennyi most van. És erre látok nagyon jó példákat is a más barátaim között, akik missziókat indítottak a saját falujukba, vagy szolgálatokat, ifiket, tiniket, olyan helyeken, ahol még nem voltak, és ezeket megáldja az Úr. Tényleg, hogy oda tesszük magunkat, és Istenért teszünk valamit, akkor nagyon szépen ki tud az egész virágozni. De erre mi is oda kell figyeljünk, és tudatosan kell ezt végezzük. Illetve egy másik érdekes dolog ezzel kapcsolatosan, hogy sokan úgy képzeljük el a tanítványokat, mint nagyon idős embereket, közben a tanítványok fiatal emberek voltak egy tanulmány szerint. Nagy részük 30 alatt volt. Mégis Isten ezeket a fiatalokat használta, hogy felforgassa az egész világot. Hogy menjenek és tanítványokká tegyenek mindenkit. És mi is képesek vagyunk erre, mi is meg tudjuk ezt tenni, csak oda kell rá figyelnünk Istenre, és kell hozzá egy kis bátorság is. De hogyha ez megtörténik, akkor szerintem csodálatos dolgokat tud tenni Isten. És ezért is bátorítok tényleg minden fiatalt, hogy használja ki ezt a lehetőséget, és tényleg legyen híd Isten és az emberek között.
1: Én meg vagyok győződve felől, hogy függetlenül attól, hogy most fiatal vagyok, vagy középkorú, vagy munkás, vagy tanuló, hogy Isten azokban a közegekben, amelyek belehelyezett, akár a családon keresztül, vagy a tanulmányon keresztül, a hétköznapjaim keresztül, ő lehetőséget ad arra nézve, hogy megosszam az evangéliumot. Tehát egyértelmű. És a második, miért kell megosszam? Hát mert nem vagyok önző, most már érdekel a másik sorsa, érdekel, hogy mi lesz vele. Tehát szokták ahhoz hasonlítani, mint egy éhező koldus rátalál az ennivalóra, a forrásra, akkor nem bezabálja magát, és agyon reszi magát, hanem szól a többinek, hogy gyertek, itt a forrás, és megtaláltuk az életnek a vizét, az életnek a kenyerét Krisztusban. Ezért akarjuk ezt megosztani, és ezért kell, és ez nagyon jó, ez ösztöndő dolog, amit mondasz a fiatalok felé, már hogy legyen ilyen készség bennünk, és nyitottság, hogy ezt megosszuk másokkal.

0: Meg például a személyes kapcsolatainkon kívül mi csináltunk olyat, hogy fiatalokkal kimentünk az utcára, és így megosztottuk személyesen, így csak spontán random az evangéliumot, és ez nagyon jó volt, mert így a, nem csak az, hogy megosztottuk az evangéliumot, hanem az, hogy jöttek fiatalok, ők is bekapcsolódtak, ők is fellelkesedtek, és hogy vannak ilyen lehetőségek, és szerintem itt Váradon is, vagy bárhol fontos lenne az, hogy ne csak az legyen, hogy a kapcsolataimban kényelmesen megosztom az evangéliumot, hanem lennének ilyen lehetőségek, amikor na, most menjünk az utcára.
1: Tehát ez egymás bátorítása. Nagyon jó.
2: Igen, itt is nagyon fontos a közösség, viszont az is nagyon fontos, hogy én, mint ember, én, mint keresztény ember meg tudjam állni a helyemet, és te hogyan látod ezt az egészet, hogy mégis mi segít abba, hogy tényleg keresztény lehessek, és hogy hiteles keresztény legyek az emberek között?
0: Ez jó kérdés. Hát az, hogy azt, amit én kaptam már Jézustól, azt én meg is éljem. Hogy ne csak beszéljek dolgokról, ne csak mondjak dolgokat, hanem lássák azt, hogy én nem egy képmutató keresztény vagyok, én nem egy olyan keresztény vagyok, aki vasárnap szépen tudok mosolyogni, hanem hétfőn, és ezt tudom lereagálni az emberek fele, a munkahelyemen, vagy bárhol. Nagyon fontos az, hogy minden nap kapcsolatban legyünk Istennel, mert hogyha nem vagyunk Istennel kapcsolatban minden nap, akkor könnyen így ki tudnak mozdítani bennünket, hogy ne éljek hiteles életet. De hogyha én merítek minden nap a Istennel való kapcsolatomból, akkor azt tudom közvetíteni mások felé, és akkor hitelesen meg tudom élni azt, amit Istentől kaptam. Ez szerintem nagyon fontos. Meg hogy tényleg nem utassak többet a valóságnál, hanem az, aki vagyok, azt éljem meg. Sokkal fontosabb az, hogy aki vagyok én, mint az, hogy amit teszek például.
2: Igen, ezt én is megtapasztaltam, hogyha csak bizonyságtételeinkkel megyünk az emberek elé, és csak a jót mondjuk, hogy Isten hogy megsegített, meg nem semmi bűn az életembe, akkor azért csak eltávolodunk tőle. De hogyha elérkezünk ahhoz a ponthoz egy beszélgetésben, hogy elmondjuk, hogy figyelj, én is küzdöttem ezzel, ahogy te is mondtad a bizonyságtételedben, hogy igen, nekem is voltak öngyilkossági gondolataim, igen, én is átmentem ezeket a kihívásokon, de hogyan léptem át ezen? Hogy ott volt mellettem Isten, hogy megsegített, hogy hozzáfordultam segítségért, úgy gondolom, hogy ezek a mélypontok, ezek a pontok azok, amikkel igazán tudunk kapcsolódni.
0: Például nemrég volt egy srácra elmentem biciklizni, és akkor így bicikliztünk csak simán. És egy ponton feltett nekem egy kérdés, hogy mitől vagyok én más, mint a többi ember? Mert mondta, hogy valamit észrevett rajtam. És akkor egyszerűen addig nem beszéltünk erről, de azt mondtam, hogy így megosztottam vele azt, hogy mi van bennem, hogy mi van valójában bennem, és hogy az emberek arra felfigyelnek, hogy tényleg nem tisztában vannak azzal, hogyha te megéled azt, amit Istenből kapsz, hogy az valamitől másabb.
2: Persze előbb-utóbb, hogyha hiteles keresztényként élsz, akkor előbb-utóbb észreveszik rajtad, hogy te más vagy, és ők is jönni fognak hozzád annak ellenére, hogy nem ez az átlag igazság, de hogyha tényleg ki vannak alakítva ezek a személyes kapcsolatok, akkor ezek tényleg jönni fognak. Nagyon jó. Nagyon szépen köszönjük a mai beszélgetésünket is, köszönjük, hogy megosztottad velünk a tapasztalataidat. Hiszem azt, hogy nagyon sokaknak bátorítás és motiváló, inspiráló lehet az egész. Tehát köszönjük még egyszer, nektek köszönjük, hogy velünk voltatok. A jövő héten találkozunk. Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok.

0: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Érted már?
1: Majd meg fogod.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Térjetek meg, ha megdorgállak, és én kiárasztom rátok lelkemet, megismertetem veletek ígéimet. Példabeszédek könyve első fejezet, 23. vers.

vannak veszélyt jelző táblák. Találkozhatsz velük az utakon. Síkos út, vadveszély, köd esetén lassítani kell, veszélyes kanyar, tartsd a követési távolságot. Épületekben is találkozhatsz velük, például ezek azok. A sárga-fekete csíkozás az olyan lépcső szélén, ahol nem számítunk rá, vagy a csúszós padlóra kihelyezett tábla. Ilyen az utcán a gödröt keresztül ölelő műanyag csík, vagy a nagy feszültségű vezetékre kitett figyelmeztető tábla. A háztartásokban láthatsz olyan piktogramokat, amelyek a mérgező anyagokra hívják fel a figyelmedet. Mindezeket balesetvédelmi szempontból rakják ki, hogy így is vigyázzanak rád.

0: Az ószövetségi időben a zsidó főpapok ruhájának kötelező eleme volt a szív fölött viselt aranymeldísz. A rajta lévő 12 drága kőre a 12 törzs neve volt belevésve. Törvénytevőnek is nevezték, mert ebben volt elhelyezve az urim és a tummim, amely arra szolgált, hogyha a főpap Istenhez fordult döntésért egy megoldásra váró kérdésben, ez jelezte Isten válaszát. Az Úr Jézus a mai igével azt szeretné neked mondani, hogy bár csak hallgatnál a figyelmeztetésére, mert szeretné megértetni magát veled, és minden rossztól meg akar téged védeni. Figyelj oda a lelkiismereted hangjára.
1: Az útra valót írta Amotáni Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Fogadd a problémákat, mint látómező tágítókat. Gyermekeim hajlamosak alvajáróként közlekedni a napjuk során, amíg bele nem botlanak egy olyan akadályba, ami megakasztja őket. Ha olyan problémával találkozol, aminek nincs azonnali megoldása, a válaszreakcióid arra a helyzetre vagy felfelé visznek, vagy lefelé. Kirohanást intézhetsz a nehézség ellen, sértődötten és sajnálva magad. Ez le fog vinni az önsajnálat vermébe. A másik lehetőség, hogy a problémád létrává lesz, ami lehetővé teszi, hogy felmász, és az én nézőpontomból tekints az életedre. Felülről nézve a bosszantó akadály csupán könnyű és pillanatnyi nehézség. Amint a látómezőt kitágul, teljesen leveheted a tekinteted a problémáról. Fordulj felém, és lásd meg jelenlétem fényét, ahogy ragyog rád.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Korintusbeliekhez írt második levél, 4. fejezet, 16-18. Versek. 89. Zsoltár, 16. vers.

0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Isten segítőtársnak adta Évát Ádám mellé, és ezzel teljessé lett a teremtés, hiszen Isten a saját képmására alkotta az embert, mégpedig férfivá és nővé. Erről hallhattunk a múlt alkalommal Boldogság és hűség egy életen át című sorozatunkban. Ma, folytatva a témát, a nő családon belüli helyzetéről tanulhatunk. Réfi Oszkó Ildikót hallhatjuk.
1: Már Mózes első könyvének 3. rész 16. versében így rendeli Isten. Ő pedig uralkodni fog rajtad. Hogy ez nem átok, ez abból válik nyilvánvalóvá, hogy ezt a rendelkezést az új szövetség a kegyelem idején nem szünteti meg, hanem még alá is húzza. Az asszonyok úgy engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak, mert a férfi feje a feleségének, ahogyan Krisztus is feje a gyülekezetnek, és ő a test üdvözítője is. De mint a gyülekezet engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is férjüknek mindenben. A korintusiakhoz írott első levél 11. rész 3. versében azt olvassuk, hogy minden férfinak feje a Krisztus. Itt az efézusi levélben arról van szó, hogy a férfi az asszony feje, és az asszony felszólítást kap, hogy rendelje alá magát a férjének. Már maga az elképzelés, hogy alá kell magát rendelnie a férjének, provokatív módon hat egy modern nőre. Mindannyiunkat megfertőzött az emancipáció szelleme. Azonnal védekezünk ez ellen a következmény ellen azzal, hogy kijelentjük, hogy ez bizonyára azokra az időkre vonatkozott, amikor a nők még nem élvezték ugyanolyan módon az oktatást, mint a férfiak, de ma azért mégiscsak mindenbe beleszólhatunk, és sok mindent még egy kicsit jobban is tudunk, mint a férjünk. Miért kellene hát alárendelni magunkat neki? Számomra világossá vált, hogy az Isten által akart alárendelés kérdése tulajdonképpen csak kijelentés által fogható fel, hogy itt szellemi valóságról van szó, és ahogyan sok más szellemi megtapasztalás esetében is érvényes, először hiszek Istennek és engedelmeskedem neki, és azután felismerem, hogy mire gondolt Isten. Úgy itt is. Elhiszem, megbízom az ige bölcsességében, amely felülmúlja a felfogó képességemet, és elkezdek neki engedelmeskedni. Azután fel fogom ismerni az ő bölcsességét, amely sokkal mélyebb, mint az, ami gondolatainkban létezik. Azoknak a nőknek, akik az Úr Jézust követik, sokkal könnyebbnek kellene tartaniuk azt, hogy tanuljanak Krisztus példájából. Aki lemondott önmagáról, megalázta magát, tanítványainak megmosta a lábát, sőt, Júdás csókját is elviselte, és mégis szeretett, anélkül, hogy valaha is elvesztette volna a méltóságát. Jó néhányszor hallottam már ezt a mondatot, de hát nem vagyok én lábtörlő, vagy ezt, hogy én is vagyok valaki. Hol van hát az alárendelés határa? A legszebb azonban, amit ehhez a témához kapcsolódva hallottam, egy fiatal indonéziai asszonytól, egy nagyon intelligens asszonytól, aki egyetemen tanít, és először ő maga is sok vihart vészelt át a házasságában. Beszéltem vele, aztán azt mondta nekem, hogy megtanultam, milyen örömmel tölt el, ha alárendelem magamat a férjemnek. Erre önkéntelenül is a következőket gondoltam. Ezt éreztem is a férjeden, hogy milyen felszabadult, amikor a családotok fejeként viselkedik. A legtöbb fiatal házasságban nem sokkal a mennyegző után elkezdődik a kötélhúzás a vezető szerepért. Emellett a nő többnyire hoz magával valami töbletet, amely a fiatal férjet, aki a fő szerepében még nem érzi magát biztosnak, gyakran még jobban elbizonytalanítja. Néha az asszonyok megérzései előre láttatják a következményeket. A férfiak úgy gondolkoznak, 2 + 2 = 4, és a nők gyakran ráéreznek a megoldásra akkor is, hogyha nem agyalnak rajta. Egy idős, tapasztalt férj mondta egyszer, Nektek nőknek számolnotok kell azzal, hogy a férfiaknak velük született kisebb rendűségi érzésük van a női megérzés adottsága miatt. A férj újra meg újra meginog öntudatában, amikor megállapítja, hogy amit ő nagy fáradozással vezetett le és agyalt ki magának, azt a felesége már rég tudta. A feleség részéről megértésre, türelemre és szerénységre van szükség ahhoz, hogy ne hencegjen az adottságaival, és ne vágjon a férje szavába, én már ezt régen tudtam, én ezt jobban tudom, mint te. Amivel a feleség férje számára megnehezíti, sőt, gyakran lehetetlenné teszi azt, hogy megragadja a vezetést. És ez a feleség kárát okozza majd. Hány asszony szenved később ettől és panaszkodik, hogy férje semmilyen felelősséget nem akar vállalni, hogy mindent egyedül kell eldöntenie. A férj leköszönt, hiszen felesége kezdettől fogva mindent jobban tudott. E súlyos következményekkel járó hibás fejlődés megelőzése véget találjuk az Efézusi Levél 5. fejezetének a végén, a 33. versben a következő éles igéket. Az asszony pedig tartsa tiszteletben a férjét. Be kell vallanom, hogy én is sokáig betűzgettem ezt az igét, amíg megértettem mély, nekünk asszonyoknak is üdvös szándékát. Itt valóban a férjel szembeni tiszteletről van szó. És Isten felszólítja az asszonyt, hogy megelőzze tudálékosságunk helytelen következményeitől. Arról van szó, hogy becsüljük meg azt a feladatot, azt a megbízást, azt a pozíciót, amit Isten a férjnek adott. Olyan tiszteletről van itt szó, amely végső soron magára Istenre vonatkozik, aki a házasság számára üdvös rendet alkotott. Ha ezt elfogadjuk, akkor megtapasztaljuk, hogy nem szolgai sorba sülyeztésről, vagy fölöttünk való uralkodásról van itt szó, nem is arról, hogy be kell húznunk a nyakunkat, hanem Isten bölcs védelmi rendjéről. Istennek ezeket a gondolatait leginkább egy képpel tudjuk megvilágítani. Ha az isteni védelem egy esernyőt ábrázol, akkor képzeljük alá a Krisztusban megjelent férjet, aki óvja feleségét is. Az Istenben védettséget élvező férj pedig képes a feleségét úgy óvni ebben a védettségben, hogy a gyermekeknek is gondját tudják viselni. Az alárendelés egy meg nem követelhető parancs. Látunk benne valamit. Isten rendelkezéseinek minőségéről, amely az életet megőrzi és kibontakoztatja. Micsoda rettenetes bizalmatlanság van a szívünkben Isten iránt, pedig Istennek minden parancsa a mi javunkat szolgálja. Arra hivatottak, hogy megőrizzenek minket, hogy jobbra vagy balra le ne térjünk azokról az egyenetlen utakról, amelyeket nem ő készített a számunkra, hanem amelyek csapdát rejtenek. Ott leselkedik ránk a gonosz. De Isten készített nekünk e világon át egy olyan utat, amely megúv minket attól, hogy szakadékba zuhanjunk. Az Isten által parancsolt alárendelés hitbeli megközelítése egy titkot tár fel. Isten úgy alkotta a család számára alkotott rendet, hogy Krisztus a férj feje, a család ura, a férje a feleség feje, a gyerekek előtti tekintély. Nagyon fontos lesz a számunkra, hogy hálát tudjunk adni, hogy a férjem ernyője alatt tudhatjuk magunkat, különösen a gyermekeink nevelését illetően. Tudom, hogy a férjem mögöttem áll. Azt, hogy amit teszek, meg fogja védeni, meg fogja erősíteni, és el fogja mélyíteni. De ez azt is jelenti, tudom, hogy a férjem segítőtársa vagyok, és elfogadom, hogy a gyerekek előtt csak a második tekintély vagyok. Az első számú tekintély a férjem, aki a család fejeként, Isten fejétől fogadja el az útmutatást, a rendelkezést, és azzal elsősorban Istennek tartozik felelősséggel. Ez azt jelenti tehát, hogy a férjem elgondolása szerint nevelek, és itt nem lehet ellentmondás és a háta mögötti sumákolás. Ebből fakadna a kettős nevelés. És mi van akkor, ha a férj nem jön velünk az úton? Lapozzuk fel ehhez Péter első levelének 3. rész 16. versét. Ugyanígy ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogyha közülük egyesek nem hinnének az igének, feleségük maga viselete az ige hirdetése nélkül is nyerje meg őket. Ez egy jó recept. Nem a szavakkal, nem a veszekedéssel, nem az erőszakkal, hanem azzal, hogy az ige hirdetése nélkül úgy viselkedik az asszony, hogy férje számára ez vonzó legyen. A nők számára rendezett csendes napokon gyakran beszélgettünk ilyesmiről. Nagyon gyakran a feleségeknek imádkoznia kell azért, hogy a férjüket megnyerjék. Erőszakkal ez soha nem fog sikerülni. A férjünket a magatartásunkkal kell megnyerni, szavak nélkül. Milyen sok asszony, aki a családjából elsőként jut hitre, kezdi el ezután erőltetni a férjet, annak tudatában, hogy immár megtalálták a helyes utat. De ezzel épp az ellenkezőjét érik el. A férjek visszavonulnak, ösztönösen védekeznek az ellen, hogy feleségük, még ha a legjobb szándékkal is, átvegye a vezetést. És Isten nem áll az asszonyok mellé ebben a fáradozásban, hiszen a férj a család feje. Ő fenntartotta a saját maga számára, hogy a férjet vezesse és irányítsa.
0: Azért van ennek a kérdésnek egy olyan oldala is, melyre az igaz, hogy a kivétel erősíti a helyzetet, mert bizony vannak az életben úgynevezett rendkívüli szituációk is. Hogy más ne említsek, ott van Nábál és Abigail eset a Bibliában. Nábál egy részeges, hirtelen, haragú, hőbörgő és faragatlan ember volt, vagy ahogy tömören jellemzi őt az ige, bolond. Ellenben a felesége eszes, bölcs, jó diplomáciai érzékkel megáldott kedves és szép teremtés, aki ráadásul jó kapcsolatot ápolt a szolgákkal is, akik bizalommal fordultak felé még a kiélezett helyzetekben is. A történet megtalálható Sámuel első könyvének 25. fejezetében, és most idő hiányában nincs lehetőségem részletesen beszélni róla, de érdemes elolvasni. Abigail tulajdonképpen felemásigában élt, mert ő egyértelműen élő kapcsolatot tartott fent Izrael istenével, míg a férjéről ez nem mondható el. Abigail minden bizonnyal a kor szokásának megfelelően erősen alárendelt helyzetben élt férje mellett, akinek nem igazán volt szava a háznál, sőt, megkockáztatom, hogy sanyarú sors jutott neki egy ilyen megátalkodott gonosz ember mellett. Ennek ellenére, amikor a szolgáktól értesült férjűr a hálátlan viselkedéséről, s arról, hogy mennyire durván kidobta azokat a követeket, akiket Dávid küldött hozzá, s ezzel mekkora bajt zúdított az egész háza népre, nem késlekedett ez a bölcs asszony, hanem saját kezébe vette az egész gazdaság sorsát, és férje tudta nélkül komoly ajándékokkal sietett a feldúlt Dávid és katonái elé. Önálló, a férj akaratával szembe menő intézkedésével elhárította azt a veszedelmet, melyet a bolond férj viselkedése okozott, s ráadásul Dávidot, Izrael következő királyát is megmentette az oktalan vérontástól. Tehát vannak olyan rendkívüli helyzetek, és ezt szeretném hangsúlyozni, rendkívüli helyzetek, melyekben egyetlen egy nő sem védekezhet azzal, hogy nekem nőként a férjem döntését mindig tiszteletben kell tartanom, nem tettek semmit ellene, hiszen ő a család feje. Az új szövetségben is találunk az ilyen kiélezett helyzetekre vonatkozólag egy követendő állásfoglalást. Igaz, ez az apostolok szájából hangzik el, és a főtanácsnak adott válasz volt, amikor meg akarták nekik tiltani, hogy Jézus nevében prédikáljanak. Így hangzik. Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. Úgy gondolom, hogy ez a rövid mondat az élet minden területére igaz. Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. A viszonthallás reményében köszönök el. Kulcsár Anikót hallották.

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napjáita címe az eljövendő találkozás ígérete. A mai ige János 16:22. Ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek. Gondolatok az igéről. Ő eljön újra, és amikor majd meglát minket, és mi is megláthatjuk őt, nagy lesz az öröm. Micsoda boldog visszatérés lesz ez. Ez az ígéret valamilyen formában azonban naponként beteljesedik. Urunk sok mindent ismét megcselekszik velünk. Egyszer már megbocsátotta bűnünket, de ismét eljön és feloldoz, valahányszor új meg új bűnök szomorítanak meg minket. Egyszer már megértette velünk, hogy Isten elfogadott minket, de amikor erőtlenkedik a hitünk, és nem érezzük ennek áldását, akkor újra meg újra eljön, és megerősít. Azt mondja, békesség néktek, és újra megörvendezteti a szívünket. A múltban kapott minden áldás az eljövendő áldások záloga. Ha Krisztust már megtapasztaltuk, akkor újra meg fogjuk tapasztalni. Korábbi áldásait ne tekintsük elmúlt és eltemetett dolgoknak, amelyeket el kell siratnunk, hanem inkább elvetett magvaknak, amelyek egyszer csak kibújnak a földből, és mi felkiálthatunk, újra itt vannak. Lehet, hogy most éppen sötét napokat élünk, mert nem úgy van velünk az Úr, ahogyan azt korábban már megtapasztaltuk. Bátorodjunk fel, mert ő nem sokáig rejtőzik. Hamarosan újra megtapasztaljuk közelségét. Ezért kezdjünk már is örvendezni, hiszen ma is azt üzeni, ismét meglátlak majd titeket. Egy hét imádság imalánc, már lehet jelentkezni. A Református Egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívják egyházuk minden gyülekezetét október 5-e és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Ökumenikus istentisztelet az államalapítás ünnepének előestéjén. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa ökumenikus hálaadó istentiszteletet szervez állami ünnepünk előestéjén, augusztus 19-én, szerdán 18 órára a Budavári Evangélikus Gyülekezet templomába. Az ünnepi istentiszteleten a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának szolgálatában is együttműködik.

0: Dő, hazai egyházak, római katolikus, református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi, anglikán és ortodox főpásztorai végzik a szolgálatot. Igét hirdet Steinbach József, református püspök, az ökumenikus tanács elnöke. Továbbá szolgál Erdő Péter bíboros és Kondor Péter evangélikus püspök, a tanács alelnöke is.
1: Kulturális programajánló.
0: Folytatódik a vasárnapi orgonaesték sorozata. A vasárnapi orgonaesték a Nagy templomban július 5-én 18 órakor kezdődött, melyen Duncan Norbert orgona művész szólaltatta meg a Nagy templom orgonáját. Júliustól novemberig minden hónap első vasárnapján 18 órakor orgona művészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. Ezért most vasárnap már augusztus első vasárnapja lesz. A belépés díjtalan. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az adományok az orgona felújítását támogatják, melyet a Múzika Szakra Egyházzenei Alapítvány részére várnak. Augusztus végén ismét Szeretett Láng Fesztivál lesz Budapesten. Budapesten a Mária Remetei Nagy Templom parkjában augusztus 29-én 9 órától ismét megrendezik a Szeretett Láng Fesztivált. A Szent Mise főcelebrása Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök lesz, Szilágyi Szabolcs, Pilis Csabai plébános, az egyéni szentségimádásról fog tanítani, Szabó József pap, korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről beszél majd. A 10 óra 30-kor kezdődő Szentmise főcelebránsa Martos Levente Balázs homíliájának témája: mit tehetsz a leendő hivatásokért, mit tehetsz a papjaidért? Beszédének vezérfonala a Szeretett Láng lelki napló egyik üzenete: nem csak a még el nem indult hivatásokat ajánlom különös figyelmetekbe, sokkal inkább a már elindult papi hivatásokért hozzatok áldozatot.
1: Egészséget mindenkinek!
0: Leó pápa felhívása a Szentföldért. Térjenek vissza a tárgyalásokhoz az igazságos megoldásról. A Szent Atya július 26-án, vasárnap, az Úr Angyala imádság alkalmával Cisjordánia és a gázai övezet kapcsán azt kérte: tartsuk tiszteletben minden ember egyenlő méltóságát, elutasítva az újabb katonai akciókat és az egyoldalú döntéseket. Arra szólított minden érintett felet a Közel-Kelet kapcsán, hogy függesszék fel a támadásokat, nyissanak teret a párbeszédnek és a diplomáciának. Leó pápa a következő szavakkal emelte fel hangját a békéért és a kiengesztelődésért. Sürgető felhívással fordulok a felelősökhöz, hogy térjenek vissza a tárgyalásokhoz olyan igazságos politikai megoldásról, amely minden ember egyenlő méltóságán és azonos jogain alapul, valamint utasítsák el az újabb katonai akciókat és az egyoldalú döntéseket. Szívem mélyéből kérem az összes érintett felet, hogy függesszék fel a támadásokat, és sürgősen nyissanak ismét teret a párbeszédnek és a diplomáciának, hogy mielőbb eljussanak az egész térség által oly nagyon vágyott békéhez. Gyalogosan zarándokoltak fiatalok az egyházmegyei búcsúra. A Merjünk növekedni Krisztusban egyházmegyei ifjúsági tábort Kálmán József plébános egyházmegyei ifjúságreferens vezetésével a tiszafüredi Assisi Szent Ferenc lelki gyakorlatos házban tartották, majd a közel 100 fős fiatal közösség leveleken folytatta tovább táborozási életét. Itt csatlakozott hozzájuk Palánki Ferenc, Debrecen nyíregyházi megyéspüspök, aki együtt ment velük Mária Pócsra. Palánki Ferenc szent misét mutatott be a Szent Háromság plébánia templomban, majd onnan gyalogos zarándokként kísérte a fiatalokat Mária Pócsra, az egyházmegyei búcsúra. A püspöki szentmisére megérkeztek az egyházmegye oktatási és szociális intézményeinek vezetői, szülők és mások, akik csatlakoztak a gyalogos zarándoklathoz. Így több mint 200 fő indult útnak Mária Pócs irányába. A megfáradtakat az Ófehértói egyházközségben várták meleg ebéddel, majd útjukat folytatva a délutáni órákban érkeztek meg a kegyhelyre, ahol imádság, ének és áldás zárta a napot. A nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. Hogyan lehet mélyíteni a hitet a nyári szabadság idején? Ezt a kérdést tették fel Leó pápának, aki egy folyóirat július-augusztusi számában így válaszolt a felvetésre. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és irgalmasság evangéliumát. Figyeljünk idős családtagjainkra, a szegényekre, ne feledkezzünk el a szenvedőkről. Nyaralás alatt is tartsuk meg a keresztény életstílust. Ne pazaroljunk, valódi, baráti és közösségi élményeket keressünk, javasolta a Szent Atya. Bölcsödétől idős otthonig tart fenn a debreceni Bánki Református Egyházközség. Az egyházaknak a gyakorlatban két téren van társadalmi tennivalójuk, a gyermekek, illetve az idősek körében. Így fogalmazta meg Búzás Dénes, lelkipásztor, a gyülekezet tevékenységének árszpoétikáját. Ez év márciusában adták át az idős otthont, amelyre azonnal óriási igény mutatkozott. A debreceni Bánki Református Egyházkerületben az elmúlt évek során létrejött egy bölcsöde, óvoda, általános iskola és középiskolát is indítottak, illetve az idősek napközi otthona mellett a közelmúltban átadták a 461 millió forintból megvalósított 48 férőhelyes, 1200 négyzetméteres, bentlakásos idős otthont is. Az itt élők élete összefonódik a gyülekezet mindennapjaival. Az időjárásról. Hagyományos nyári napok. Sok napsütés van fokozódó hőséggel. Pénteken ismét derült, száraz idő lesz. A déli szél többnyire mérsékelt marad, és 34-39 fokra tetőzik a csúcs. Szombaton derült, száraz idő várható, de felhők is képződnek. Marad a mérsékelt, déli szél, és a 34-39 fok. Az előttünk álló 5 napos időszak kemény vonalas forróságról fog szólni egy anticiklonnak köszönhetően. Az éjszakák azonban hoznak némi felüdülést.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Apróságok. Időt kell szakítanod embertársaidra. Tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is. Valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted. Albert Schweitzer.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Amikor elkezdjük a mai Biblia tanulmányt, hadd emlékeztessek mindenkit, hogy elbizonytalanodó korban élünk. Amikor most kinyitjuk együtt a Szentírást, előre fogunk lépni a Jelenések könyvéhez. A következő hetekben újra és újra itt nyitjuk ki a Bibliánkat, természetesen előveszük majd a Biblia számos fejezetét, miközben tanulmányozzuk ezeket a szakaszokat, és azért lépünk előre a Jelenések könyvéhez, mert Krisztust visszavárni gyülekezetekben szoktuk leginkább. Ez nem azt jelenti, hogy magánemberként nem, de az a normális dolog és az a helyes dolog, hogy Krisztusnak a kihívottjai, kiválasztottai, azokat, akiket meg akart szentelni, és akikért az életét adta, közösségeket alkotnak, ahol megélik a hitüket, ahol támogatják, bátorítják egymást, még egyszer mondom, normális esetben. És nagyon bizonytalan időszakokon keresztül vezet Krisztus kiválasztottjainak az útja. Gondoljunk csak például mindjárt a Jelenések könyve szerzőjére, Jánosra. Amikor erre az ige hirdetésre készültem, egy nagyon különleges érveléssel találkoztam, és gondoltam, el fogom mondani önöknek is, talán éppen azért, hogy egy kicsit elszakadjunk az íróasztaltól, és a való életbe beleéljük magunkat, és majdnem azt mondtam, hogy a való világba beleszagoljunk, csak annyira pejoratív ennek ma a felhangja, hogy inkább nem ismerem ezt a kifejezést használni. Mert hogy azt az érvet találtam, hogy hát a Jelenések könyvét egészen biztosan János nem írhatta. És ennek az az oka, hogy nem lehet ugyanaz a János, aki az evangéliumot és a Jelenések könyvét írta, hogy az egyik, az egy nagyon letisztult, egyszerű nyelvezettel, jó nyelvtannal íródott görög szöveg, a másik pedig nagyon magas kifejezéseket használ, emelkedett kifejezéseket használ, de hát hogy finoman fejezzek ki magunkat, a nyelvtana az sok kívánnivalót hagy maga mögött. Arra gondoltam, hogy az illető kritikust szívesen megkérném, hogy mondjon egy prédikációt, ha már ilyen jó teológus, békeidőben, nyugodt időben, olyankor, amikor minden rendben van az életében, meg egy másikat iratnék vele úgy vakbél műtétre toló állapotban, amikor éppen nagyon lázas, de már egy kis nyugtató is van benne, és reménysége szerint kiderülne a számára, hogy ugyanazon a nyelven nem is biztos, hogy ugyanúgy beszél, pedig az édes anyanyelve. Az volt az egyik érv, nagyon tetszett nekem, hogy egyértelmű, hogy a Jelenések könyvében a görög szöveget, aki fogalmazza, az gyakorlatilag héberről fordítja át magát, hiszen a stílus, a kifejezések erről árulkodnak. Eszembe jutott az első igehirdetés, amikor angolul kellett prédikálnom, és azzal kínlódtam, hogy folyamatosan fordítom magam magyarról angolra, vagy angolt magyarra magamnak valahogy, hogy kiokosodjam ott a szószéken, hogy hogy is fogok megszólalni. Nagyon kellemetlenül éreztem magam, nyilván gyatra nyelvtannal. Na most én azt hiszem, hogy ezeket az érveket Jánossal kapcsolatban nyugodtan félretehetjük. Egy idős ember, egy olyan ember van előttünk, akit nagyon megpróbált az élet. Ugye milyen szépen, így szoktuk valahogy mondani. És ez az élettől nagyon megpróbált ember rendkívül nehéz élet események után kiszolgáltatva, elhagyatva, a legtöbb szempontból magányos küzdelemben van a Pátmos szigetén. Hogy kerül oda? Hát korábban ő a kis-ázsiai gyülekezeteknek a püspöke. Ez a püspök szó azt jelenti, hogy a felvigyázó lelkipásztor, aki azért felelős egy területen, hogy a lelki dolgok rendbe menjenek, és a tanítás rendbe legyen. Igen ám, de miközben átélt jó néhány császárt, megélte azt, hogy minden tanítványtársát gyakorlatilag kivégezték, mártíromságot szenvedett az összes a tanítványok közül, akivel együtt volt az Úr Jézus követője már réges-rég, ő maga is sok szenvedést, sok nyomorúságot kellett, hogy megtapasztaljon, és most gyakorlatilag kivonták őt a forgalomból. Még egyszer fölteszem a kérdést, hogy kerül oda? Amikor az első nagy keresztüldözés kirobbant a római birodalomban, Caligulának hívták a császárt, és igazából alig volt üldözés ahhoz képest, mint a következő császár Néró idején. Ez a két császár azonban más szempontból is újított. Korábban is előfordult, hogy a császárokat istenként imádták, de Caligula és Néró egyébként mind a kettő rendkívül kisképességű ember volt. Itt zárójeles megjegyzésben szeretném elmondani, hogy jaj a világnak, amikor kisképességű emberek kerülnek hatalomra, mert általában minden elvárásuk ezerszer akkora, mint hogyha valaki egyébként valóban vezetésre termett, és valóban ott kell, hogy álljon valaminek az élén. Most hadd ne folytassam ezt a gondolatmenetet, de úgy gondolom, hogy ezt nagyon érdemes végig gondolni. De ez a két ember imádtatta magát. Templomokat kellett neki építeni, szentélyeket, áldozó oltárokat. Aztán jött egy változás. Nérónak a bukása, ami előtt még azért ő Péter apostolt is, meg Pál apostolt is kivégeztette, és nagyon-nagyon sok keresztény vért tapadt a kezéhez. 69 után, Krisztus után Galba vette át a hatalmat, és utána 18 hónapon belül még két császára volt a római birodalomnak, úgyhogy a császár tisztelet meg imádat egy picit háttérbe szorult. És utána egy rendkívül bölcs, tapasztalt, és minden szempontból nagy formátumú politikus került az élre, Vespasianus. A zsidó történelem szempontjából fiával Titusszal együtt ők nem nagyon kedvelt emberek, hiszen a nevükhöz fűződik Jeruzsálem lerombolása, bár minden ismeretünk szerint Vespasianus és Titus, hasonlóan egyébként annak idején Nabukodonozorhoz, azt a rendeletet adta, hogy a templomnak érintetlennek kell maradni, és a szentélynek is érintetlennek kell maradni, de aztán különböző katonai félreértések, ahogy szokták mondani nyomán, a templom is, a szentély is, és minden áldozatul esett. Krisztus után 72 ez a gyászos dátum, tehát már ez is jelentősen a háta mögött van János apostolnak. És bár azt ígérte az Úr Jézus, hogyha valaki a János evangéliuma utolsó fejezetéhez lapoz, ott van egy különös szópárbaj, mert amikor elmondja az Úr Jézus Péternek, hogy amikor fiatal voltál, felövezted magad, oda mentél, ahova akartál, de amikor majd megöregszel, más övesz fel téged, és oda-vissza, ahova nem akartál menni, szóval előre vetítette, hogy hogyan fogja majd megdicsőíteni az Urat, akkor éppen ott jött János és Péter meglátva ezt a fiatal embert, megkérdezte, hogy hát ezzel mi lesz. Ez nem túlságosan udvarias kérdés, de minden esetre kibújik a szög a zsákból, kiderül, hogy azért Péterben ott van egy kis féltékenység János irányába, hogy talán neki más tervez az Úr, és az Úr azt mondja, hogy ha azt akarom, hogy megmaradjon, amíg én visszajövök neked, mi között hozzá, te kövess engem. Aztán János megjegyzi ott az evangélium végén, hogy nem azt mondta az Úr, hogy megmarad, amíg az Úr visszajön, egészen másról szól, de minden esetre elterjedt ez a szóbeszéd a tanítványok között, hogy János megéri majd Krisztus visszajövetelét, de hát a szenvedés azért az neki is kijutott. Mérget itattak vele, de hát túlélte. Aztán forró olajba mártották a hitéért. Azt is túlélte. Szeretném mondani, hogy egyiket sem szokták túlélni. Nagyon sokan mondják Jánossal kapcsolatban azt, hogy milyen különösen szerencsés, hogy neki nem jutott ki a mártírságból. Ezeket a dolgokat azért mondtam el, hogy legyen mindenki tisztában, hogy János vállalta a Krisztus nevét, és nem az van, hogy míg a többieknek szenvedni kellett, addig János nagy, békés, nyugodt öregkorban élhetett. Nem, Jánosnak idős korában is kijutott a szenvedés. Egyetlen életben levő apostolként Vespasianus 10 éves uralkodása és Titus 2 éves uralkodása után megérte, hogy egy Domitianus nevű ember kerüljön hatalomra, aki azzal kezdte az uralmát, hogy a császárkultuszt soha nem látott szintre emelte. Úgy kellett köszönteni az udvaroncainak, ha megjelent a feleségével együtt, hogy éljen és legyen áldott a mi Istenünk és Urunk, a császár és az ő felesége, a mi Istennünk. És ezt annyira komolyan gondolták, hogyha valaki nem úgy szólította a császárt, vagy nem úgy beszélt róla, hogy én Istenem és Uram, akkor azért kivégzés járt. Ez egészen megdöbbentő. Úgy belezsibbad az embernek a lelke, ha arra gondol, hogy keresztényként kellett egy ilyen korszakban élni. Nem volt kérdés, hogy mennyi idő alatt lehetett bitófára kerülni. Nem volt kérdés, hogy mennyi idő alatt veszíthette el valaki minden vagyonát, minden szerzeményét, beleértve a földi életét is. Nagyon megdöbbentő, hogy ez a császár, mivel tudott arról, és a hivatalnokai tudtak arról, hogy Jánosnak a korábbi kivégzési kísérletei nem jártak sikerrel, hát ez egy borzasztó mondat, én tudom, de mégis ez az igazság. Úgy döntöttek, hogy Jánost végleg kivonják a forgalomból, és száműzik Pátmos szigetére. Ebben az időszakban, azon a világon egyetlen császármentes, biztos hely volt a Pátmos szigete. Tehát száműzetés. De hát ez borzasztó, hát a gyülekezetek ott maradtak János nélkül. Nem, a gyülekezetek nem maradtak az akkor már olvasható jánosi levelek nélkül, az akkor már olvasható Pál apostol által megírt levelek nélkül, az akkor is olvasható ószövetségi szent írás nélkül, hiszen ekkorra már a János evangéliumát és a jelenések könyvét leszámítva az új szövetségi iratok döntő többsége a gyülekezetek rendelkezésére állt, tehát nem maradtak ige nélkül, és tetszett az Istennek, hogy engedje Jánost kivonni a forgalomból, mert meg akarta tartani arra, hogy még a jelenések könyve megírasson, és aztán majd Efézusban, miután Domiciánust is túléli János, megszülessen a mi gyönyörű és áldott János evangéliumánk. Tessék mondani, értjük mi az Isten tervét? Biztos nem, hiszen hogyha az ember egy ilyen helyzetbe kerül, hogy számüzetés, rokon, család, barát, ismerős, mindenki nélkül, hát a szánalomra méltó helyzet. Tessék nézni, hogy is élte meg János ott a Pátmos szigetén ezt a szánalomra méltó helyzetet, ahova egyébként még hajó is csak ismereteink szerint kétszer járt egy évben, új foglyokat hozott, meg esetleg némi ilyen-olyan-amolyan váltást az őrség számára. Egyébként az őrség is gyakorlatilag száműzetését töltötte, még akkor is, hogyha eredetileg ők nem ilyen ítélet alatt voltak, de Pátmos szigetén fegyőrnek lenni nem számított kitüntetésnek. Még egyszer mondom, kétszer jött a hajó. És akkor ezt olvassuk. Én János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az álhatatosságban a Pátmos nevű szigeten voltam az Isten igéért és Jézus bizonyságtételéért. Tehát nem bűnözőként, nem valami jogos törvény által elítélt cselekedetért, hanem a Krisztus bizonyságtételéért. És hogy van ő ott jelen? Azt mondja, mint társatok a szenvedésben, mint társatok a királyságban, és mint társatok az álhatatosságban. János tudja, hogy neki itt kell kitartani, a testvéreinek meg amott, és ő nem érzi magát se többnek, se kevesebbnek, nem érzi úgy, hogy neki szégyenkezni valója lenne. Ő most Krisztus nagykövete itt, Pátmos szigetén. Lélekben elragadtattam az Úr napján, és a hátam mögött hatalmas hangot hallottam, mintha trombitáltak volna, amely azt mondta, amit látsz, írd meg egy könyvben, és küldd el a 7 gyülekezetnek. Efézusba, Szmírnába, Pergámonba, Tiatírába, Szárdiszba, Filadelfiába és Laodiceába. Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám. És amikor megfordultam, 7 arany gyertyatartót láttam, és a gyertyatartók között az emberfiához hasonlót. Hosszú palásba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve, feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűzlángja, lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez, hangja olyan volt, mint a nagy vizek zúgása. Jobb kezében 7 csillagot tartott, szájából 2 élő éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik. Amikor megláttam, lába elé este, mint egy halott, ő pedig rám tette jobbját, és így szólt, ne félj! Én vagyok az első és az utolsó, és az élő. Halott voltam, de ímé élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Itt most megállok, mert hogy ez egész megdöbbentő. Pátmos szigetén nem lehet találkozni senkivel, nem lehet beszélni senkivel. Ez egy fegyintézet. Tényleg. Hajó nem jön. Na és? Barát nincs. Na és? Krisztus van? Ki akadályozhatja meg Krisztust, hogy odajöjjön a Pátmos szigetére? Azt hiszem, hogy a hajósok annak idején, amikor Pál apostol került hatalmas viharba, Rómába vezető úton, amikor fogolyként szállították, leesett állal kellett, hogy hallják, hogy miután már több napja még az eget se látták, és igazából azt se tudták, hogy nappal van vagy éjszaka, és hányódtak össze-vissza az Adrián, egyszer csak azt mondja nekik Pál, az éjjel mellém állt az Isten angyala. A viharzó tenger kellős közepén. Akkor, amikor mindenki már halálra vált, amikor mindenki félelemben él, azt mondja, hogy itt volt mellettem, és beszélt velem. Hogy került oda? Hát úgy, hogy Isten számára, se az ő angyalai számára nem szükséges szállító eszköz. Isten jelen van. Hol? Ahol akar. Amikor akar. Ahogy akar. És nincs az az emberi hatalom, amely kizárná az ő jelenlétét. Sőt, nincs olyan emberi hatalom, amelyik leválthatná őt. Nem tudom, megfigyeltük-e, hogy az a látvány milyen lenyűgöző, és nem tudom, megfigyeltük-e, hogy az az ige, ami hangzik, milyen lenyűgöző. Mert hogy azt mondja Jánosnak, ne félj, én vagyok az első, az utolsó és az élő. Az, aki most Domitianus Istennek hivatja magát. Első és utolsó. Hát János életében ő már legalább a 7.-8. császár. Mindegyik hirdetett magáról valami nagy dolgot, aztán mi lett belőlük? Hát mindegyikből halott. Egyik másikat kivégezték, volt, aki önkezével vetett életének véget, Néró például. És az emberek a nagy dicsőítésből a sárba tiprásig elég gyorsan eljutottak velük kapcsolatban. De mit kezdjen a világ Isten fiával? Aki halott volt, de ímé él örökön örökké. Az még csak hagyján, de nála van a pokolnak és a halálnak a kulcsa. És lehet, hogy egy Domitianus nevű ember azt fogalmazta, hogy ez a János örökre száműzetik Pátmos szigetére, csak Domitianus nem számolt azzal, hogy ez a János még visszatér Efézusba, ő pedig nem lesz örökre a Római Birodalom császára. És nemhogy nem Isten, de még a legkisebb istenkének sem mondhatja magát, mint ahogy amikor az ember istenkedni kezd, abból általában pokoli következmények vannak. Azt mondja az Úr, nálam vannak a pokolnak és a halálnak a kulcsai. És hogyha ő kinyitja, mondja később majd a jelenések könyve, senki be nem zárja, és ha ő bezárja, senki ki nem nyitja. De nem fejezi itt be. Nagyon jól tudja, a drága megváltó, aki ott áll, ebben a fenséges isteni pompában, hogy ez a János mindennél jobban szeretné tudni, mi van otthon a gyülekezetekben. Efézusban, Szmirnában, Tiatírában, Pergámonban, Szárdiszban, Filadelfiában, Laodíceában, mi van a gyülekezetekkel? És azt mondja az Úr neki, figyelj csak, én most akkor levelet diktálok. Nem azt fogom neked elmondani, hogy hogy vannak a testvérek, te fogod nekik elmondani, hogy hogy vannak. Nem azt, amit ők akarnak tudni, hanem azt, amit én tudok róluk. Mert ez az élet. Mert még mielőtt Krisztus visszajön, a gyülekezetnek, mint menyasszonynak fölkészültnek kell lenni. És ahhoz, hogy a gyülekezet felkészült lehessen a Krisztus napjára, nem az a lényeg, hogy mi mit mondunk egymásnak, egymásról, mi hogyan veregetjük egymás vállát, vagy éppen hogyan vetünk egymásnak gáncsot. Az a lényeg, hogy azzal legyünk tisztába, hogy Krisztus milyennek lát bennünket. Lát bennünket? János számára lenyűgöző a látvány. A gyülekezeteket jelképező gyertyatartók között ott sétál körbe-körbe a mennyei főpap ruhájába öltözött Krisztus. Aki tudja, hogy világít-e a lámpás, és aki a kezében tartja a gyülekezetek lelkipásztorait, a 7 csillagot. Aki pillanatról pillanatra első kézből tudja az információkat, mert ismeri a szívnek a gondolatait. Tessék mondani, ki van vendégségben most? Ott Pátmoszon. Jézus Jánosnál, vagy János Jézusnál? Micsoda nap lehetett ez? Azt mondja János, az Úr napja. És egészen biztos, hogy ezt a lenyűgöző élményt valami döbbenetes szabadságban élte meg az apostol. Hogyan? De hiszen fogságban van, számüzetésben van, körülötte a viharzó tenger, onnan nem lehet elúszni, még elhajózni se nagyon. De jelen van a Krisztus, aki ismeri a helyzetet, Jánosét is, és amikor azt mondja, hogy a halálnak és az életnek az ura, ő az élő, akkor János pontosan tudja, hogy de akkor az én életemnek is továbbra is az ura. Akkor elindult egy folyamat. János vette a tollat, és hogy mennyi idő alatt írta le ezeket a leveleket a gyülekezeteknek, én nem tudom. De egy biztos. Máig világító fáklyaként ott ragyog a gyülekezetek egén ez a 7 levél. Figyelmeztetve, fegyelmezve, és előremutatva afelé, aki volt, aki van, és aki eljövendő. Amen.
2: A Mera Rádió műsorát hallották.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Bob LaForge írta New Jerseyből, az Egyesült Államokból. Őszinte szív. Mert az Úr szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi. Krónikák második könyvének 16. fejezetének 9. verse. Mózes negyedik könyvének 7. fejezete az a bibliai fejezet, amit talán a legkevésbé értek, és nem azért, mert teológiai szempontból kihívást jelentene, vagy túl érzékeny a témája, hanem azért, mert 12-szer megismétli ugyanazt a felsorolást. Izrael törzseinek vezetői ugyanazokat az áldozati ajándékokat hozzák a sátor felszentelésére. Felsorolás több mint 100 szóból áll, és az egyetlen különbség az ismétlődésekben az áldozatot bemutató vezetőknek a neve. Ha én írtam volna, egy bekezdésben felsoroltam volna a 12 törzset és vezetőit, egy másikban pedig, hogy mindegyikük ugyanazt az áldozati ajándékokat hozta. Miért nem így van megírva? Hajlamosak vagyunk a felsorolás unalmasságára koncentrálni, ám Isten figyelmét azok az emberek kötik le, akik ajándékokat hoznak az ő dicsőítésére. Minden egyesüket elismeri. Ez emlékeztet, hogy nem kell túlságosan okosnak vagy egyedinek lennem ahhoz, hogy Isten dicsérjem, csak őszintének és becsületesnek. Nem kell a gyülekezetben a leghangosabban vagy a legszebben énekelnem, hogy Isten figyelmét magamra vonjam. Ő nem egy embercsoportot lát, hanem mindenki külön-külön hozza ajándékait, az imádatát, szolgálatait, a tehetségét, és ez az, ami boldoggá teszi Istenünket. Istenünk, amikor eléd járulunk, hadd tegyük ezt teljes szívvel. Amen. Napi gondolat, Isten szolgálatához egy dolog szükséges, az őszinte szív. Imádkozunk azokért, akik alkalmatlannak érzik magukat.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Július 30-a. Akár jó, akár rossz idők járnak ránk, egy barát mindig jelen van, kész a megosztásra, a szolgálatra, a meghallgatásra, egyszerűen csak ott van. A barátság világnapját 1958 óta tartják Paraguayban. Innen terjedt el több dél-amerikai államban az ünneplése. Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2011-ben nyilvánította nemzetközi nappá. Márai Sándort idézzük. Csak a barát nem önző, máskülönben nem barát. Csak a barát nem hiú, mert minden jót és szépet a barátjának akar, nem önmagának.
2: Schröter Ferenc Sopronban, Tübingenben és Göttingenben hallgatott teológiát, 1932-ben avatták evangélikus lelkészé. Előbb Szügyön, később pedig Gödöllőn volt segédlelkész. Ezután egyházkerületi missziói lelkészként szolgált. Az úgynevezett ébredése 1938-ban kezdődött. Túróci Zoltánnal és Podmanicki Pállal együtt ennek egyik erjesztője volt. Nagy Tarcsa területén kezdte meg evangelizációs szolgálatát. Visszaemlékezésében így ír erről. Amikor felmentem a szószékre és elkezdtem beszélni, akkor egyszerre csak megjött a nagy fordulat. Az evangelizáció úgy ment végbe, hogy egy hét alatt ébredés támadt Nagy Tarcsán. Ettől kezdve az ország sok helységébe meghívták, és az evangélikus egyházban nyilvánvalóvá vált az ébredés folyamata. 1940-41 között a 46 gyülekezeti evangelizációból 37-et ő tartott. A Budapest-Budavári gyülekezet lelkészévé választotta, s egészen 1953-ig itt teljesített szolgálatot, evangélikus testvérgyülekezetet alakítva.
1: Szőnyi György lelkész, tanszékvezető egyetemi tanár Szegeden született 1924-ben. Tanulmányait a budapesti után a Frankfurti Egyetem jogi és közgazdasági karán folytatta. Teológiai ismereteit a Budapesti Református Teológiai Akadémián szerezte, ahol aztán az egyháztörténeti és egyházjogi tanszék megbízott helyettes tanára is volt. Gyülekezeti lelkipásztorként Nagy Kinizsen, Sajó Velezden, Miskolc Tapolcán, Szirmán és Diósgyőrben szolgált. Doktori fokozatot szerzett, és 25 éven át a lelkész továbbképzésben munkálkodott. A magyar református gyülekezeti istentiszteletről és himnológiáról megjelent kötetein kívül számos publikációja jelent meg. A városmissziói konferenciákon Potsdamban, Párizsban, Tókióban és Princetonban a református egyházat képviselte. 1996-os nyugdíjazásáig a Sárospataki Református Teológiai Akadémia gyakorlati teológiai tanszékének vezető professzora.
2: Michelangelo Antonioni, olasz filmrendező, 2007-ben e napon hunyt el. Első játékfilmjét 1950-ben rendezte. Nemzetközi elismerést a Barátnők című film hozta meg számára, amely 1955-ben a Velencei Filmfesztiválon ezüst oroszlán díjat nyert. 1960-ban született iskola teremtő műve a Kaland. Az 1961-es Napfogyatkozásban élettársa Monika Vitti először játszott főszerepet. A következő a Velencei Arany Pálmával díjazott Vörös Sivatag. Kultuszfilmé vált Julio Cortázar elbeszélésén alapuló Cannes-i nagydíjas nagyítás, valamint a Zabriskie Point.
1: Kálnoki László költő, műfordító, 1912-től 1985-ig élt. A nyugat harmadik nemzedékébe tartozott. Költészetét főleg Kosztolányi Dezső és Tóth Árpád hatása határozta meg. Első kötete az Árnyak kertje. 1939-ben a kisvárosi berögzött álszent életképeit mutatta be. Az 1957-es Lázas csillagon a kényszerű hallgatás éveinek termését foglalja magában. Ezután világképére a végletes pesszimizmus, a tragikumot groteszkbe fordító látásmód jellemző, ilyenek a szanatóriumi elégia 42-ből, a jegyzetek a pokolban, a létezés rémségei. Ahogyan panaszolja, nem várja szabadulás azt, akiből kihalt a hit. A Lángok árnyékában című kötetében a lázadó magatartás lép előtérbe szabad verses formákkal. Ez a folyamat az Üvegkalap és a Bálnák a parton című kötetekben tetőzött.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: Az igyekezetben ne legyetek restek, lélekben buzgók legyetek, az Úrnak szolgáljatok. Róma 12:11.
1: Könnyen megtörténik velünk, hogy egyik végletből a másikba esünk. Hol késedelmeskedünk és kedvtelenek vagyunk, hol meg túlbuzgóságba esünk, és szeretnénk mindent villámgyorsan elintézni. A buzgóság nagyon jó, ha Isten lelke gyújtja lángra. De vigyázzunk az Isten által adott időpontra. Ne erőszakkal roncsunk be az ajtón. Lássuk be, mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve, 3. fejezet, 1. vers. Kevésre jutunk vele, ha túlságosan előre szaladunk. Jobb Isten órájához igazítanunk óránkat. Az bizonyos ugyanakkor, hogyha a megtérésről van szó, nem szabad várnunk. Megtérésünket Isten nem holnap akarja, se nem valamikor később, hanem ma. Ezen a ponton nem mondhatjuk, hogy nincs itt az ideje, nekem még előbb ezt és azt meg kell csinálnom. A szolgálat vallása mindig fontos és sürgős. Ellenben, ha más, külső tevékenységről van szó, ott vigyáznunk kell a körülményekre, s mielőtt valamibe kezdünk, várjunk Isten jeladására. Túl gyors nekibuzdulással többet árthatunk, mint használunk. Ha saját fejünk és akaratunk szerint indulunk, ha azt hisszük, mi vagyunk időnk urai, akkor fájdalmas csalódásokban lehet részünk. Pál apostolba lángolt a buzgóság, hogy az egész világot betöltse az evangéliummal. Amikor keleten befejezte feladatát, ellenállhatatlan erő vonzott a nyugat felé, Rómáig és Spanyolországig. Mindjárt 3. missziói útja után meg akarta valósítani ezt a tervét. De Isten elrekesztette útját, és 2 éves várakozási időt rendelt neki Cezáreában. Mégsem olvassuk, hogy Pált nyugtalanság emésztette volna. Végül mégis elérte kívánt célját. Isten sokszor a buzgolkodásunkat előbb megtisztítja. Ha a helyes időpontba cselekszünk, Isten a szövetségesünk, és amit ő vele cselekszünk, az sikerül.
0: Magasztallak, Uram, teljes szívemből. Áldom nevedet jóságodért és hűségedért. Hozzád kiáltottam, és meghallgattál, bátorítottál, és lelkembe erőt öntöttél. Hálát adok neked, Istenem, hogy szolgálatom közben, erőtlenségemet érezve, a te kegyelmedre támaszkodhattam. Hálát adok, hogy most, munkám végeztével is, a te kegyelmedbe tehetem le szolgálatom hiányait, gyöngéit és botlásait. Kérlek, ne engedd, hogy elbizakodva visszaéljek kegyelmeddel. Tégy alázatossá, hogy tanuljak hibáimból. Adj erőt, hogy pótoljam hiányosságaimat. Indíts növekvő szeretetre, hogy jobban megértsem a reám bízottak lelki igényét. Uram, készíts föl minden napon a te szolgálatodra. Tisztíts meg, világosíts meg, gyújts lángra, hogy áhítattal legyek készen mindig a te tiszteletedre, és a te magasztalásodra. Add, hogy benned örvendezzem, és ujjongjak üdvöt teljességén, és ragyogja be szívemet, szent lelked kegyelme. Tisztíts meg ennek tüzével, hogy szolgálatom neked tetsző legyen. Segíts, hogy ne tévedjek, hamisat ne mondjak, a magam dicsőségét ne keressem. Uram, fordulj felém, és jóságod legyen velem. Hallgasd meg könyörgésemet, hadd érezzem jelenlétedet minden szolgáló munkámban. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: 2011. május 20-ai ülésén elfogadta Ramón Artamio Bracho javaslatát a barátság megünneplésére vonatkozóan. A határozat értelmében minden év július 30-át jelöli a barátság nemzetközi napjaként, és felkérte a tagállamokat, hogy méltóan ünnepeljék meg ezt a napot. Ha édesanyádon kívül volt ember az életedben, akivel megoszthattad vágyaid, legtitkosabb érzéseid, terveid, félelmeid, aggályaid, ha volt ember, akinek a vállán kisírhattad magad, aki támogatott és veled szenvedett a bajban, ha volt ember, aki tanácsaival ösztönzött és örült a sikereidnek, ha volt ember, aki a csalódások után táplálta benned a hitet, hogy felépülj, és mindig elfogadott olyannak, amilyen vagy, akkor őrizd a kincset, aminek barátság a neve. Tápláld azt szeretettel, odafigyeléssel, gondoskodással, azonosulással. Egy hét imádság imalánt már lehet jelentkezni. A Református Egyház tiszt újító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívják egyházuk minden gyülekezetét október 5-e és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Változatos programok várják az érdeklődőket Szent István király ünnepén, Pannonhalmán. Első királyunk ünnepén, augusztus 20-án Pannonhalma nyitott kapukkal várja mindazokat, akik el akarnak zarándokolni hazánk ősi szentélyébe, hogy részesei lehessenek az itt élő hagyományoknak, lelkiségnek, kultúrának. A túzi Szent Márton tiszteletére emelt pannonhalmi monostor története szorosan összefonódik hazánk történelmével. Szent István királyunk rendelése szerint Szent Márton hegyén a bencés szerzetesek minden nap imádkoznak hazánk fennmaradásáért. Egész nap ingyenes programok várják az érdeklődőket, lehetőséget adva a feltöltődésre. Az időjárásról. Hagyományos nyári napok. Pénteken ismét derült, száraz idő lesz. A déli szél többnyire mérsékelt marad, és 34-39 fokra tetőzik a csúcs. Szombaton derült, száraz idő várható, de felhők is képződnek. Marad a mérsékelt, déli szél, és a 34-39 fok.
1: Híreinket hallották.

Krisztus zászlóvivői. Istennek minden korban voltak kiválasztott emberei, akik újabb és újabb bibliai igazságokat felismerve képviselték Istennek az egyes történelmi korszakoknak szóló üzenetét.

A reformáció története 26. rész. A mélyen vallásos Luther Márton életrajza. Amikor Luthert ismét az országgyűlés elé vezették, a császári tisztviselő megkérdezte, hogy vissza akarja-e vonni a tanait. Luther szelíd hangon alázatosan válaszolt. Nem volt heves és szenvedélyes. Szerényen és tisztelettudóan viselkedett, de olyan hitről és örömről tett bizonyságot, ami meglepte az összegyűlteket. Legfenségesebb császár, fényes fejedelmek, kegyes urak, megjelentem a mai napon előttetek a tegnap kapott parancsnak megfelelően. Isten irgalmára ünnepélyesen kérem fenségedet és a magasztos gyülekezetet, hogy kegyelmesen hallgassa meg egy olyan ügy védelmét, amelynek helyes és igaz voltáról meg vagyok győződve. Ha tudatlanságom miatt áthágom az udvari szokásokat és illemet, kérem bocsássatok meg, mivel nem királyi palotákban, hanem egy kolostor magányában nevelkedtem. Majd rátérve a kérdésre kijelentette, hogy kiadott művei különböző jellegűek. Némelyikben a hittel és a jó cselekedetekkel foglalkozik. E munkáit még ellenségei is nem csak ártalmatlannak, de hasznosnak is nyilvánították. Visszavonásukkal mindkét párt által elismert igazságokat kárhoztatna. Írásainak másik csoportja a pápaság romlottságát és visszaéléseit leplezi le. E művek visszavonása erősítené Róma zsarnokságát, és szélesebb kaput tárna sok súlyos istentelenség előtt. Könyveinek harmadik csoportjában a fennálló gonoszságokat védő személyeket támadta meg. Nyíltan megvallotta, hogy ezekkel kapcsolatban hevesebb volt, mint ahogy illő lett volna. Nem állította, hogy hibátlan, de még ezeket a könyveket sem tudta megtagadni, mert visszavonásukkal bátorítaná az igazság ellenségeit, akik ezt arra használják, hogy Isten népét még kegyetlenebbül elnyomják.

De én csak ember vagyok, és nem Isten, folytatta. Ezért úgy védekezem, ahogy Krisztus is tette. Ha gonoszul szóltam, tégy bizonyságot a gonoszságról. De Isten irgalmára esdekelve kérlek, legfenségesebb császár, titeket is, fényes hercegek és minden rendű és rangú emberek, a próféták és apostolok írásaiból bizonyítsátok be, hogy tévedtem. Mihelyt meggyőződtem erről, minden tévedésemet visszavonom, és elsőként ragadom meg és vetem tűzbe könyveimet. Remélem, hogy amit az imént mondtam, világosan tanúsítja, hogy gondosan mérlegeltem, és átgondoltam, milyen veszélynek tettem ki magam. De korántsan félek, hanem inkább örülök, hogy az evangélium ma is, mint régen, zavart és viszályt kelt. Ez jellemzi Isten szavát, és ez a sorsa Isten ígéjének. Nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak a földre, hanem fegyvert, mondta Jézus Krisztus. Isten tanácsai csodálatosak s félelmetesek, hozhatnék számtalan példát Isten kinyilatkoztatásaiból, Isten hegyeket mozdít el, és nem tudják, hogy ő forgatta föl haragjában.

0: Krisztus zászlóvivői.
1: A mélyen vallásos Luther Márton életrajzának 27. szakaszát olvassuk fel. Luther az országgyűlés előtt németül beszélt. Utána viszont el kellett ismételnie szavait latinul. Kimerültem bár, de eleget tette kérésnek, és ismét elmondta beszédét, ugyanolyan világosan és lendületesen, mint először. Számos fejedelmet annyira elvakított a téveigés és a babona, hogy az első alkalommal nem fogták fel Luther okfejtését, de amikor elismételte beszédét, tökéletesen megértették. Luther szavai felbőszítették azokat, akik konokul behunyták szemüket a világosság előtt, és szánt szándékkal nem engedték, hogy az igazság meggyőzze őket. Amikor Luther elhallgatott, a gyűlés szóvivője indulatosan mondta: nem válaszoltál a feltett kérdésekre. Világos és pontos választ kérünk. Visszalépsz, vagy nem? A reformátor így válaszolt: mivel császári felséged és ti kegyelmes urak, világos, egyszerű és pontos választ kívántok, megadom. Ez a válaszom. Hitemet nem rendelhetem alá sem a pápának, sem a tanácsoknak, mivel a napnál is világosabb, hogy a pápa és a zsinatok sokszor tévednek, és egymásnak ellent mondanak. Ezért, ha csak a Szentírásból vett bizonyítékokkal, vagy a legvilágosabb érvekkel, és az általam idézett szakaszok alkalmazásával meg nem győznek, és ha csak így fel nem szabadítják Isten szavának elkötelezett lelkiismeretemet, nem tudom és nem is akarom visszavonni tanaimat, mert a keresztény ember számára veszélyes dolog a lelkiismeretével ellentétesen szólni. Itt állok, másként nem tehetek. Isten engem úgy segéljen. Amen.

Ez az igaz ember tehát Isten igéjének biztos alapján állt. A menny fénye ragyogott arcán, amikor a téveigés hatalmát leleplezte, és a világot legyőző hit hatalmáról beszélt, nemes és tiszta jelleme, szívének békessége és öröme nem maradt rejtve senki előtt. Egy darabig az egész közösség szótlan volt a csodálkozástól. Luther először halkan, tisztelettudóan, szinte engedékenyen beszélt. A pápa hívei ezt úgy értelmezték, hogy kezdi elhagyni a bátorsága. Amikor halasztást kért, azt gondolták, hogy ezzel csak meghátrálását akarja bevezetni. Károly, aki félig meddig megvetéssel figyelte a szerzetes megviselt külsejét, dísztelen öltözetét és beszédének egyszerűségét, így szólt. Ez a barát soha nem fog belőlem eretneket csinálni. Bátorságán és határozottságán, valamint érvelésének erején és tisztaságán mindegyik párt végtelenül meglepődött. A császár is elcsodálkozva kiáltott. Ez a barát rettenthetetlen szívvel és rendületlen bátorsággal beszél. Számos német fejedelem büszkén és örömmel szemlélte nemzetének a képviselőjét. Róma hívei vereséget szenvedtek. Ügyük nagyon rosszul állt. Igyekeztek megőrizni hatalmukat, de nem a szentírásra hivatkozva, hanem fenyegetéssel, Róma szokásos eszközével.

0: Krisztus zászlóvivői.
1: XXVIII. rész. Uther Márton nyilatkozata és a kérdésre adott válasza után az országgyűlés szóvivője így szólt: ha nem vonod vissza a tanaidat, a birodalom császára és országai megtanácskozzák, mit csináljanak egy megrögzött eretnekkel. Luther barátai, akik nagy örömmel hallgatták a reformátor nagyszerű védekezését, megrettentek e szavak hallatán. De a doktor nyugodtan válaszolt: legyen Isten a segítőm, mert nem tudok visszavonni semmit. Luther nem maradhatott benn az országgyűlésen a fejedelmek tanácskozása alatt. Nagy válság előszelét lehetett érezni. Luther álhatatos ellenállása századokon át kihatással lehet az egyház történelmére. Az országgyűlés úgy döntött, hogy még egy alkalmat ad neki tanai visszavonására. Utoljára vitték a gyűlés elé. Újra elhangzott a kérdés, hogy megtagadja-e tanait. Nincs más válaszom, mondta, mint az, amit már adtam. Nyilvánvaló volt, hogy sem ígérettel, sem fenyegetéssel nem lehet rábírni arra, hogy meghódoljon Róma végzése előtt. A pápai vezetőket bosszantotta, hogy hatalmukat, amelytől királyok és nemesek megremegtek, egy jelentéktelen barát ennyire semmibe veszi. De Luther, aki tudta, hogy veszélyben van, mindenkihez keresztény méltósággal és nyugalommal beszélt. Szavai mögött nem volt gőg, indulat, sem megtévesztő szándék. Nem gondolt önmagára és a körülötte lévő hírességekre, úgy érezte, mintha egyedül lenne a pápáknál, a főpapoknál, a királyoknál és a császároknál mérhetetlenül nagyobb valakinek a jelenlétében.

Luther ékes bizonyságtevése által Krisztus szólalt meg hatalommal. Egy pillanatra tisztelet és csodálat ébredt, mind barátban, mind ellenségben. Isten lelke jelen volt a tanácskozáson, és érintette a birodalom nagyjainak szívét. Számos fejedelem bátran elismerte Luther ügyének igaz voltát. Sokan meggyőződtek az igazságról. Egyeseknél azonban nem volt tartós ez a hatás. Voltak olyanok is, akik ugyan nem tettek vallást meggyőződésükről, de később, miután a Szentírást maguk is tanulmányozták, bátran a reformáció mellé álltak. Frigyes választófejedelem, aki szorongva gondolt Lutherre, amikor a barát az országgyűlés elé készült, most mély megindultsággal hallgatta beszédét. Örömmel és büszkeséggel figyelte a doktor bátorságát, álhatatosságát és nyugodtságát, s eltökélte, hogy még határozottabban fogja védeni. Összehasonlította egymással a versengő pártokat, és látta, hogy a pápák, királyok és főpapok bölcsessége eltörpül az igazság hatalma előtt. A pápaság olyan vereséget szenvedett, amely érezhető lesz mindig és mindenhol.

0: Krisztus zászlóvivői.
1: A mélyen vallásos Luther Márton életrajzának 29. szakasza. Amikor a nuncius felfogta, hogy Luther beszéde milyen hatást váltott ki az országgyűlésre, félteni kezdte, ahogy eddig még soha, Róma hatalmát, és elhatározta, hogy az összes rendelkezésére álló eszközt felhasználja, hogy eltapossa a reformátort. Minden szónoki képességét és diplomáciai érzékét, amelyről olyan híres volt, felhasználva ecsetelte az ifjú császár előtt, hogy milyen könnyelmű és veszélyes dolog feláldozni egy jelentéktelen szerzetes ügyéért a Szent Cég barátságát és támogatását. Szavai nem maradtak hatástalanok. A Luther válaszadása utáni napon Károly az országgyűlés előtt kihirdettette azt az elhatározását, hogy elődei politikáját követve fogja a katolikus vallást őrizni és védelmezni. Mivel pedig Luther nem hajlandó megtagadni tévedéseit, a legerőteljesebb intézkedéseket kell vele és az általa tanított eretnekségekkel szemben alkalmazni. Egyetlen szerzetes, akit saját ostobasága tévesztett meg, felkelt a keresztény világ hite ellen. Hogy ezt az istentelenséget megállítsam, kész vagyok feláldozni királyságom, kincseim, barátaim, testem, vérem, lelkem és életem. Az ágostonrendi Luthert elengedem, de megtiltom, hogy a legkisebb zavart is keltse a nép között, azután kiközösítéssel, egyházi átokkal és az elpusztításukra alkalmas minden eszközzel eljárok ellene, és hívei a nyakas eretnekek ellen. Az államok minden tagját felszólítom, hogy hithű keresztényhez méltóan viselkedjen. Azt azonban kijelentette a császár, hogy Luther menlevelét tiszteletben kell tartani, és az eljárást csak akkor szabad megindítani ellene, ha már sértetlenül hazaért.

Az országgyűlés tagjait megosztotta a két szemben álló nézet. A pápa megbízottai és képviselői újra követelték a reformátor menlevelének semmi bevevését. Fogadja be hamvait a Rajna, mint Husz Jánosét egy évszázaddal ezelőtt mondták. De a német fejedelmek, jól lehet, maguk is katolikusok és köztudottan Luther ellenségei voltak, tiltakoztak az emberi bizalom megsértése ellen, amely foltot ejt a nemzet becsületén. Hivatkoztak a Husz halálát követő bajokra, és kijelentették, hogy nem merik Németországra és ifjú császárukra kihívni ugyanazokat a rettenetes következményeket. Maga Károly is így válaszolt e becstelen javaslatra. S ha az egész világból száműznék is a tisztességet és a becsületet, a fejedelmek szívében akkor is védelmet kell találnia. Luther legelkeseredettebb pápai ellenségei továbbra is arra unszolták a császárt, hogy bánjon úgy a reformátorral, mint annak idején Zsigmond Husszal, bízza az egyház irgalmára. De 5. Károly, felidézve azt a jelenetet, amikor Husz a nyilvánosság előtt láncaira mutatva a császárt adott szavára emlékeztette, kijelentette: nem szeretnék úgy pirulni, mint Zsigmond. Károly szánt szándékkal elvetette a Luther által tanított igazságokat. Szilárdan elhatároztam, hogy követem elődeim példáját, írta a császár. Nem akart letérni a kitaposott ösvényről, még akkor sem, ha az a másik út az igazság és az élet útja.

Túrmezei Erzsébet nem tehetett másképp. Kiszögezte, s nem tudta, mit cselekszik. Tudós vitát és tisztulást akart. Világoljon az evangélium, aranyért nincsen kegyelem, bűnbocsánat nélkül nincsen bocsánat. Ha látta volna már, hogy a 95 tétele, mint vihar süvöltő szele söpör végig országokon, világon, ha látta volna a nyomába támadt viharos zivatart, s mint vérfagyasztó vízió szemébe lobbant volna mágiák lángja, gályarapság és inkvizíció, vajon megtette volna akkor is? Nem verte volna vissza a látomás? Nem hullott volna ki csontos kezéből a tételt szögező súlyos kalapács? Lehet. Ha nem, az Isten hatalmas keze vezette volna tételíró kezét, akivel ellenkezni kárhozat, aki előtt csak térdre hullni jó. Lehet, ha nem, a hatalmas szava mondta volna, legyen világosság és reformáció. Kiszögezte, s nem tudta, mit cselekszik. Nem tudta, hogy a 95 tétel útnak indul, és századokon átlép. Megírta, mert meg kellett írnia. S kiszögezte, mert nem tehetett másképp.

Krisztus zászlóvivői. Istennek minden korban voltak kiválasztott emberei, akik újabb és újabb bibliai igazságokat felismerve képviselték Istennek az egyes történelmi korszakoknak szóló üzenetét.

0: Harmincadik rész.
1: Károly császár tehát szánt szándékkal elvetette a Luther által tanított igazságokat. Nem akart letérni a kitaposott ösvényről még akkor sem, ha az a másik út az igazság és az igaz élet útja. Támogatta a pápaságot minden kegyetlenségével és romlottságával együtt, mert atyái is ezt tették. Így döntött, és nem volt hajlandó elfogadni nagyobb világosságot, mint atyái, sem pedig olyan kötelességet teljesíteni, amelyet ők nem teljesítettek. Nem akart letérni a kitaposott ösvényről még akkor sem, ha az a másik út az igazság és az igaz élet útja. Ma is sokan ragaszkodnak atyáik szokásaihoz és hagyományaihoz. Amikor az Úr újabb világosságot küld nekik, nem fogadják el, mert atyáik, nem ismerve a világosságot, nem fogadták el. Mi azonban már más helyzetben vagyunk, mint atyáink. Ebből logikusan következik, hogy feladataink és kötelességeink sem ugyanazok. Isten nem fog igazat adni nekünk, ha kötelességünk meghatározásában atyáinkról veszünk példát ahelyett, hogy magunk kutatnánk az igazság igéjét. A mi felelősségünk nagyobb, mint elődeinknek volt. Mi számadással tartozunk azért a világosságért, amit ők kaptak, és nekünk örökségül hagytak, és számadással tartozunk az újabb világosságért is, amely Isten szavából most sugárzik reánk.

0: Krisztus így szólt a hitetlen zsidókhoz. Ha nem jöttem volna, és nem beszéltem volna nékik, nem volna bűnük. De most nincs mivel menteniük az ő bűnüket. János 15.22. Ugyanez a mennyei hatalom szólt Luther által Németország császárához és fejedelmeihez. És amikor a világosság Isten igéjéből fölragyogott, a gyűlés számos résztvevőjének a szívét utoljára érintette Isten lelke. Miként századokkal előbb Pilátus bezárta a gőgös és népszerűségre vágyó szívét a világ megváltója előtt, miként a reszkető Félix ezt mondta az igazság hírnökének, mostan eredj el, de mikor alkalmatosságom lesz, magamhoz hívatlak téged, miként a büszke Agrippa megvallotta. Majd nem ráveszel engem, hogy keresztényé legyek. Elfordultak a mennyei üzenettől, 5. Károly is, engedve a világi gőg és politika parancsának, úgy döntött, hogy elveti az igazság világosságát. A Luther elleni tervek kósza híre alaposan elterjedt, és nagy izgalmat keltett az egész városban. A reformátor sok barátot szerzett, és e barátok nem akarták, hogy Luther Róma martaléka legyen. A nemesség százai fogadkoztak, hogy megvédik őt. A császár üzenetét sokan nyíltan a Róma irányító hatalma előtti gyáva meghódolás tanújelének bélyegezték.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: A reformáció története a mélyen vallásos Luther Márton életrajzának 31. szakasza. A Luther elleni tervek kósza híre alaposan elterjedt és nagy izgalmat keltett az egész városban. A házak kapuin és a köztereken plakátok díszelektek. Volt, amelyik elítélte, volt, amelyik pártolta Luthert. Az egyiken csupán a bölcs Salamon sokat mondó szavai álltak. Jaj neked, ország, ha királyod gyermek, és vezetőid már reggel lakomáznak. A nép egész Németországban Lutherért lelkesedett. Ez a közhangulat meggyőzte mind a császárt, mind az országgyűlést arról, hogy a reformátorral szembeni bármiféle jogtalanság veszélyezteti a birodalom békéjét, sőt, a trónt is megingatja. Szász Frigyes szándékosan háttérben maradt, gondosan leplezve a reformátor iránti igazi érzéseit. Ugyanakkor fáradhatatlan éberséggel vigyázott rá, figyelve minden mozdulatát, de figyelve ellenségeit is. Sokan nem is próbálták palástolni Luther iránti rokonszenvüket. Fejedelmek, grófok, bárók és egyéb kiválóságok látogatták meg, világiak és egyháziak egyaránt. Az emberek úgy néztek Lutherre, mint aki több, mint ember. Még azok is, akik nem hittek tanaiban, csak csodálni tudták mérhetetlen becsületességét, mert inkább a halált választotta, mint sem lelkiismeretét beszennyezze.

0: Nemesek és fejedelmek komoly erőfeszítéseket tettek, hogy rávegyék Lutert a Rómával való kiegyezésre. Azt mondták, hogy ha Makacsul szembe helyezkedik az egyház és a zsinatok véleményével, a birodalom hamarosan száműzi, és senki nem védheti meg. Erre a kérdésre Luther így válaszolt. Krisztus evangéliumát lehetetlen támadások nélkül prédikálni. Miért választaná el éppen engem a veszélytől való félelem és rettegés az Úrtól és Isten szavától, amely az egyetlen igazság? Nem, inkább testem, vérem és életem áldozom fel. Újra csak bíztatták, hogy engedjen a császárnak, és akkor nincs mitől félnie. Teljes szívemből beleegyezem, hangzott a válasz, hogy a császár, a fejedelmek, sőt a legegyszerűbb keresztények is megvizsgálják és elbírálják műveim, de csak egy feltétellel, ha Isten szavát tekintik mércének. Mást nem is kell tenni, csak engedelmeskedni az igének. Ne alkalmazzatok erőszakot lelkiismeretemen, amelyet a Szentírás magához láncolt. Egy másik felhívásra így válaszolt. Hát jó, lemondok menlevelemről, személyemet és életemet a császár kezébe teszem, de Isten igéjét soha. Alávetné magát egy egyetemes zsinat határozatának, mondta, de csak azzal a feltétellel, ha a zsinat a Szentírás alapján köteles dönteni. Ami pedig Isten szavát és a hitet illeti, tette hozzá, minden keresztény épp úgy el tudja őket bírálni, mint a pápa, még ha őt 1 millió zsinat támogatja is. Végül mind barátai, mind ellenfelei meggyőződtek arról, hogy semmi értelme sincs a további békintgetésnek.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Harminckettedik rész. A mélyen vallásos Luther Márton életrajza. Ha a reformátor csak egyetlen kérdésben is engedett volna a felhívásoknak, Sátán és serege győzelmet aratott volna. De rendíthetetlen álhatatossága az egyház felszabadításához egy új, egy jobb korszak hajnalához vezetett. Ennek az egyetlen embernek a befolyása, aki vallási dolgokban önállóan mert gondolkodni és cselekedni, nem csak a korabeli egyházat és világot érintette, hanem minden későbbi nemzedék egyházát és világát is. E határozottságból és kitartásból az idők végéig minden hasonló sorsú ember erőt meríthet. Isten hatalma és uralma meghiúsítja az emberek tanácsát, és Sátán befolyását erőtlenné teszi. Luther csak hamar parancsot kapott a császártól, hogy térjen haza. Tudta, hogy ezt a parancsot hamarosan elítélése fogja követni. Vészjósló felhők tornyosultak útja fölött. De amikor Wormsból távozott, szíve örömmel és hálaadással telt meg. Maga az ördög őrködött a pápa fellegvárán, mondta, de Krisztus széles rést ütött rajta, és Sátán kénytelen volt elismerni, hogy az Úr hatalmasabb, mint ő. Luther nem akarta, hogy álhatatosságát a császár lázadásnak tartsa, ezért távozása után ezt írta a császárnak. Isten, aki a szívek vizsgálója, a tanúm, hogy a legnagyobb készséggel engedelmeskedem felségednek, tisztességben és gyalázatban, életemben és halálomban, és kivétel nélkül mindenben, ami nem érinti Isten szavát, amely az embert élteti. A jelen élet dolgaiban hűségem rendületlen, mert ha itt vesztünk vagy nyerünk, üdvösségünkhöz képest érdektelen. De abban, ami örök érdekeinket érinti, Isten nem akarja, hogy az ember embernek vesse alá magát, mert a lelki dolgokban való meghódolás valójában imádat és ez egyedül a teremtőt illeti meg. Luthert, Bonsból jövet, még jobban körülrajongták, mint odafelé menett. Rangos egyházi személyek köszöntötték a kiátkozott szerzetest, és polgári hatalmasságok tisztelték meg azt az embert, akit a császár megbélyegzett. Unszolták, hogy prédikáljon, és a császári tilalom ellenére ismét felállt a szószékre. Nem sokkal Wormsból való távozása után a pápa híveinek sikerült a császárt rávenniük a Luther elleni ediktum kiadására. A rendelet a reformátort sátánnak bélyegezte. Az állt benne, hogy Luther maga sátán emberi alakban és barátcsuhában. A rendelet kimondta, mihelyt Luther menlevele lejár, intézkedni kell, hogy munkáját megszüntesse. A császár megtiltotta, hogy bárki is befogadja, enni vagy inni adjon neki, nyilvánosan vagy magánjelleggel segítse vagy támogassa. A parancs úgy hangzott, hogy el kell fogni, bárhol is legyen, és át kell adni a hatóságoknak. Híveit szintén börtönbe kell vetni, és vagyonukat el kell kobozni. Luther írásait meg kell semmisíteni, és végül mindazok, akik e rendelettel ellentétesen cselekednek, a rendeletben foglalt ítélet alá esnek.

0: Krisztus zászlóvivői.
1: A mélyen vallásos Luther Márton életrajzának 33. szakasza. A 100 választó fejedelem és a Lutherhez legközelebb álló fejedelmek nem sokkal a reformátor távozása után elhagyták Wormsot, és az országgyűlés szentesítette a császár Luther elleni rendeletét. A pápa hívei újjongtak. Azt gondolták, hogy a reformáció sorsa megpecsételődött. Isten azonban gondoskodott szolgája számára menedékéről a veszély idején. Valaki ébren figyelte Luther minden mozdulatát. Egy őszinte nemes szív elhatározta, hogy megmenti. Nyilvánvaló volt, hogy Róma csak Luther halálával éri be, és hogy Luther csak akkor menekül meg az oroszlán torkából, ha elrejtőzik. A szászországi Frigyes Istentől kapott bölcsességgel elhatározta, hogy megmenti a reformátort. A választó fejedelem hű barátok segítségével valósította meg tervét. Sikerült elrejteniük Luthert barát és ellenség elől egyaránt. Útközben hazafelé elrabolták kísérőitől, és az erdőn át nagy sietve egy elszigetelt hegyi erődbe, Wartburg várába vitték. Mind elfogását, mind pedig elrejtését olyan titokzatosság fette, hogy sokáig még maga Frigyes sem tudta, hova vitték. Ennek is megvolt az oka. Ameddig a választó fejedelem nem tudott semmit Luther hollétéről, nem is árulhatott el semmit. Örült, hogy a reformátor biztonságban van, és ez elég is volt neki. Elmúlt a tavasz, a nyár, az ősz. Jött a tél, és Luther még mindig fogoly volt. Aleander és sívei újjongtak, mert úgy tűnt, hogy az evangélium fénye kialvóban van. De nem ez történt. A reformátor töltögette lámpását az igazság tárházából, és a lámpásból még több fény sugározhatott. Wartburg barátságos biztonságában Luther egy ideig örült, hogy megszabadult a harc hevétől és kavargásától, de sokáig nem tudott örömet találni a csendben és nyugalomban. Hozzászokott a tevékeny élethez és a kemény küzdelemhez. Nehezen viselt el a tétlenséget. Magányos napjaiban az egyház állapota foglalkoztatta, és kétségbe esetten kiáltott. Ó, jaj! Nincs senki az Úr haragjának e napján, aki falként állna az Úr előtt és megmentené Izraelt. Majd önmagára gondolt, és attól félt, hogy gyávasággal vádolják majd, amiért kivonta magát a küzdelemből. Azután szemrehányást tett magának tétlenségéért és kényelmességéért. Pedig a napi teljesítménye több volt, mint amennyit egy ember elvégezhet. Tolla sohasem pihent. Miközben ellenségei azzal áltatták magukat, hogy elhallgattatták, tevékenységének kézzelfogható bizonyítékai megdöbbentették és zavarba ejtették őket. Tollából származó tanulmányok tömegei forogtak közkézen egész Németországban. Az Új Testamentum német nyelvre fordításával nagyon fontos szolgálatot tett honfitársainak. Sziklás Pátmoszából majdnem egy teljes évig hirdette az evangéliumot, és fedte korának bűneit és téveigéseit.
0: Krisztus zászlóvivői.
2: Harmincnegyedik rész. A 100 választó fejedelemnek hű barátok segítségével sikerült elrejtenie Luthert, barát és ellenség elől egyaránt. De Isten nem csak ezért vonta ki Luthert a közélet színpadáról, hogy ellenségei haragjától megvédje, nem is azért, hogy nyugodtan végezhesse ezeket a fontos munkákat. Amikor az ember az igazság nyújtotta szabadságnak örvendezik, szívesen dicsőíti azokat, akiket Isten eszközként használt föl, hogy a tévejgés és babona láncait széttörje. Sátán igyekszik az ember figyelmét Istenről emberi eszközökre irányítani, hogy Isten helyett emberekhez kötődjék. Azt akarja, hogy a puszta eszközt becsülje, és figyelmét eltereli arról a gondviselő kézről, amely az eseményeket irányítja. Nagyon sokszor a dicsőített és nagyra becsült vallási vezetők szem elől tévesztik, hogy Istentől függenek, és kezdenek önmagukban bízni. Ebből pedig az következik, hogy igyekeznek azoknak az embereknek a gondolkozását és lelkiismeretét irányítani, akik hajlamosak arra, hogy Isten igéje helyett tőlük várják az eligazítást. A reformáció munkáját sokszor gátolja támogatóinak e fajta lelkülete. Isten szeretné megóvni ettől a veszélytől a reformáció ügyét. Azt akarta, hogy a reformáció munkája az Isten pecsétjét és ne emberi bélyeget viseljen magán. Az emberek Lutherre az igazság magyarázójára néztek. Isten eltávolította Luthert, hogy mindenki az igazság örökkévaló szerzőjére tekintsen. Isten épp olyan elgondolás szerint választotta ki az egyház reformátorait, mint alapítóit. A mennyei tanító mellőzte a föld nagyjait, a rangosokat és gazdagokat, akik hozzászoktak a vezetőknek kijáró dicsőítéshez és hódolathoz. E gőgös, beképzelt, felsőrendűségben tetszelgő emberek soha nem szántak volna meg másokat, és az alázatos názáreti nem tudta volna őket munkatársaivá formálni. Jézus a tanulatlan, szorgos galileai halászokat szólította meg: kövessetek engem, és azt művelem, hogy embereket halásszatok. Máté 4.19. E tanítványok alázatosak és tanulékonyak voltak. Minél kevésbé kerültek koruk hamis tanításainak hatása alá, Krisztus annál nagyobb eredménnyel tudta őket szolgálatra tanítani és képezni. Így volt ez a nagy reformáció idején is. A legnevesebb reformátorok szerény születésű emberek voltak, akiket nem szédített meg a rang, nem befolyásolt a fanatizmus és a papi furfang. Isten egyszerű eszközökkel akart nagyszerű eredményeket elérni. Így nem embereké a dicsőség, hanem Istené, aki általuk akarata és tetszése szerint munkálkodik.

Balog Miklós, légy hű, mint halálig. Hallgasd meg, ó Uram, hűtlen, rossz gyermeket. Bevallom megbánva, ó bocsásd meg, minden bűnömet, vétkemet, hogy azt láttam mindig hűtlenebb a másik, s mindig másnak mondtam, de magamnak soha. Légy hű, mint halálig. Ellened a szívem, ó, hányszor vétkezett, tudva, s tudatlanul. Hányszor voltam Júdás, s lobbanó Pétered. Dogmákba burkoltam önmagamat áldig, rút megalkuvással feledve szavadat. Légy hű, mint halálig. Ó, hányszor hallottam, s nem adtam szavadra. Mégse tudtam akkor lábaidnál ülve, ígédet hallgatva, fénylő napsugárban lelkem miért fázik? Mert hol hű volt, hol nem, de ma nekem szóltál. Légy hű, mint halálig. Hála legyen néked, s kérni csak azt tudom, ne kíméld a szívem, dacos, büszke szívem, törd össze Jézusom. Bűneim belőle írst ki mindegy szálig, s visszhangzik majd szabad, megtisztult szívemben. Légy hű, mint halálig. Mindent úgy tehessek, amint hozzád illik, hogy lehessek, Uram, a te lelkiekben gazdag ifjad mindig. Így szólj mindnyájunkhoz, a szó mit sem számít, cselekedetekkel, bizonyított hittel, légy hű, mint halálig. Félsz, hogy megaláznak? Kigúnyolnak érte? Hát őt, sok bűnödért, mennyi testi, lelki ostorcsapás érte? Mégis hű volt hozzád, fel a Golgotáig. Ő az Isten ember, méltán kér, hogy hozzá légy hű, mint halálig. Hidd, ahogy ő szeret, nem szeret úgy senki. Szeress te is, hiszen kit szeretünk, ahhoz nem nehéz hű lenni. Dánieli próba dicsőséggé válik. Tekints te is, testvér, az ige mélyére, légy hű, mint halálig. Tépd ki, Jézus, minden gonosz gondolatunk, mely elválaszt tőled. Lássa meg a világ, hogy tieid vagyunk. Érdemes hű lenni most s minden koron át, mert megadja végül, amit ígért nekünk, az élet koronát.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Ökumenikus istentisztelet az államalapítás ünnepének előestéjén. A magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa ökumenikus hálaadó istentiszteletet szervez állami ünnepünk előestéjén, augusztus 19-én, szerdán 18 órára a budavári evangélikus gyülekezet.

0: felhívással fordulok a felelősökhöz, hogy térjenek vissza a tárgyalásokhoz olyan igazságos politikai megoldásról, amely minden ember egyenlő méltóságán és azonos jogain alapul, valamint utasítsák el az újabb katonai akciókat és az egyoldalú döntéseket. Szívem mélyéből kérem az összes érintett felet, hogy függesszék fel a támadásokat, és sürgősen nyissanak ismét teret a párbeszédnek és a diplomáciának, hogy mielőbb eljussanak az egész térség által oly nagyon vágyott békéhez. Augusztus végén ismét Szeretett Lángfesztivál lesz Budapesten. Budapesten a Mária Remetei Nagy Templom parkjában augusztus 29-én 9 órától ismét megrendezik a Szeretett Lángfesztivált. A Szent Mise főcelebrása Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök lesz Szilágyi Szabolcs, Pilis Csabai plébános, az egyéni szentségimádásról fog tanítani. Szabó József pap korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről beszél majd. A 10 óra 30-kor kezdődő Szent Mise főcelebránsa Martos Levente Balázs homíliájának témája: mit tehetsz a leendő hivatásokért, mit tehetsz papjaidért? Beszédének vezérfonala a Szeretett Láng lelki napló egyik üzenete: nem csak a még el nem indult hivatásokat ajánlom különös figyelmetekbe, sokkal inkább a már elindult papi hivatásokért hozzatok áldozatot. Az időjárásról. Hagyományos nyári napok. Pénteken ismét derült, száraz idő lesz. A déli szél többnyire mérsékelt marad, és 34-39 fokra tetőzik a csúcs. Szombaton derült, száraz idő várható, de felhők is képződnek. Marad a mérsékelt déli szél, és a 34-39 fok.
1: Híreinket hallották.

Együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsora következik. Közreműködik Kecskeméti János.

hogy míg az ember sokat képzel, míg tervez, s alkot gyarló kézzel, és alkotmánya összedül, láttassék itt még felépülve az erős Isten csodaműve, mely nagy, szép, s igaz egyedül. Református lelkész, és a nehéz időkben is a költészet híve. Tömören így foglalhatjuk össze az 1817-től 1868-ig élt Tompa Mihály világát. Egyes sorai ma is szólásként élnek. Fiaim, csak énekeljetek. Szívet cseréljen az, aki hazát cserél. Mint oldott kéve széthull nemzetünk. A gyermek Tompa Mihályt édesanyja halála akkor éri, amikor még nincs 10 éves. Rimaszombatról nagyszülőkhöz költözik, a borsodi Igricibe. Itt tanítója Bihari György fölismerte tehetségét,

0: község földesurai a Szent Imrei család pártfogásába ajánlotta. Az ő segítségükkel Tompa 1832 őszén a Sárospataki Református Kollégiumba kerülhetett, amely igazi alma materként életre meghatározza gondolkodását, és hazája szolgálatára elkötelezi. Szolgadiákként tanuló ideje nagy nélkülözések közt folyt, de mindig jeles eredménnyel. 20 éves, amikor egy évig Sárbogárdra kerül préceptornak, azaz segédtanítónak, de visszavágyik Patakra, s ott elvégzi a teológiát, a bölcsészetet és a jogot is. Így nyitva állt előtte, hogy tanár, ügyvéd vagy lelkész legyen. Az ügyvédi ténykedést lélekrontónak tekintette, ezt a pályát tehát nem választja. Költői tervei voltak szívének a legkedvesebbek. Költőnek születni kell, s Tompa megkapta ezt az ajándékot. Sorain azonban mindig átsüt nem csak a költői lelkület, hanem a hívő ember meggyőződése is. Versei az 1840-es évek elejétől jelentek meg pesti irodalmi lapokban, elnyerve Petőfi, Arany, később Jókai és Szász Károly barátságát, de életét anyagilag így nem látta megalapozottnak. Először módos családoknál nevelősködik Eperjesen, majd 1845-ben megpályázza a Miskolci Református Gimnázium retorikai és költészettanári székét, de nem jár sikerrel. Váci János életrajz írója így ír erről. Az ottani derék káplánt Solymosi Sámuelt választják meg. Tompa később tréfásan emlegette, hogy Solymosi őt örök hálára kötelezte, midőn a gimnáziumi tanárság pályakoszorúját elragadta, s e tövises koszorú helyett meghagyta a falusi papság csendjét és kényelmeit. Látod, kedves Samukám, mondogatta Tompa később, midőn Miskolcon gyakran megfordult, ebben az esetben az vesztett, aki győzött, s az nyert, aki vesztett. Tompa tehát parókus lelkészként éli le rövidre szabott életét, mindössze 51 éves, amikor eltávozik. Házasságában két gyermeke születik. Egyikük alig 4 hetesen, másikuk 4 évesen meghal.
1: Vígan mosolyog a föld határa, az ég felette tiszta, kék, mintha e napját a világnak ott fenn is megünneplenék. Ah, a mosolygó föld, derült menny, sötét, borulatos nekem, kór ágyon fekszik szenvedő nőm, terítőn kedves gyermekem. Virít a rózsa és a hajnal, harmatja még kelyhén ragyog, az ünneplő sereggel én is pünkösti rózsát szaggatok, s halotti koszorút fűzve, bús harmatot hint rá szemem, kór ágyon fekszik szenvedő nőm, terítőn kedves gyermekem. Letört fájáról életemnek, letört az egyik lombos ág, enyészetes forró szelével sárgítja a kór másikát. S ha még ez is, száradj ki akkor, lombatlan búsfa életem.

Mikor Tompa Mihály véglegesen a lelkészi hivatás mellett dönt, 30 éves. Már ismert személy az irodalmi életben, és Petőfi egyszer csak váratlanul beállít hozzá. Egy hétig nála is marad a palókján, és együtt bejárják a környéket. Petőfi verset is szentel a találkozásnak, melynek kaleidoszkópjából mindkettejükre különös fények vetülnek. Petőfi Sándor Tompa Mihálynál. Itt vagyok. Itt vagyok testestül, lelkestül, mit bámulsz úgy, ne szúrj szemeddel keresztül, hunyd be szemedet, ha neki nem hiszesz, ha nem hiszed, hogy itt csak ugyan én vagyok, s kérdezd meg szívedet, hiszen majd felelez. Hallod, én is hallom, oly hangosan dobog. Mit gondoltál, mikor ráztam a kilincset, vajon ki az ördög háborítja csended? Akárkit gondoltál, tudom, csak nem engem. De azt is tudom, hogy jött volna akárki, nem fogadnál senkit nálam szívesebben, s nem fogadnád forróban karjaidba zárni. Édes barátom, de szólj már te is egyet, bennem a gondolat gondolatot kerget, úgy vagyok, mint mikor az éhes, megrakott asztalhoz vetődik, úgy vagyok valóban, s nem tudja, mely tálhoz kapjon. Nem szólhatok, hely, pedig olyan sok mondani valóm van. Új hivatalodban hogy éled világod? Hogyan vagy, mióta az Isten szolgálod? Szépecskén benőtt az udvarod, semmi a, még jó, nem beszéhen múzsát szárnyas lova. Megfér együtt a lant és a Biblia? Nem vesz össze rajtad, Apollós Jehova? S te, ki annyinak vagy megnyugtatására, száll-e megnyugovás lelked hullámára? Vesd ki, jó barátom, vesd ki azt a férget, mely titkon, de folyvást emész téged belül. Hidd el, szép a világ, hidd el, szép az élet. Ha vehetünk, miért ne vennénk örömiből, s vehetünk, rajtunk áll, hogy boldogok legyünk, csak akaratos ne legyen természetünk. Gyermek dolog inkább szomjazni, mint sem más pohárból inni, mint amely kedve jött. A bölcs, mert nem jogunk a sok válogatás, ahonnan jut, onnan issza az örömöt. Mondjak-e rá példát? Példa vagyok magam. De ím, harangoznak, tiszteletes uram, vegye hóna alá imádságos könyvét, s végezze illendőn a szent szolgálatot. Én majd addig itt a kis kertben nézek szét, s Isten íge gyanán szívom az illatot, mert az én templomom a nyílt nagy természet. Hanem akkor szóljunk, ha dolgodat végzed, akkor mondom el csak, hogy s miképp találtam Homér Arany Jánost, hazánk új csillagát, s az én csillagomtól, rózsámtól hogy váltam, s oltár előtt áldást reánk, melyik pap ád? Te fogsz megesketni, jó Mihály barátom. De ideje végre a szót ketté vágnom, eredj, mert a harangim már elhallgatott, menj, ne várakoztasd jámbor híveidet, s vigyázz, örömedben egyik bordalomat ne mondd el valahogy a mi atyánk helye. Évekkel később, már a szabadságharc bukása után Arany János is családjával együtt egy egész hónapot időz barátja parókiáján.

0: Tompa Mihály nem csak költői, de született szónoki tehetség is volt. Korának egyik legjelentősebb református szónoka, aki szuggesztív előadásairól, megemlékezéseiről, halotti beszédeiről, mint a Halál, mint az élet birodalma 1854, Hűség 1855, Mit örököl a haza nagy fiai után 1855, tehát e beszédeiről is híressé vált. Ezek többször hazafias szónoklatok, emellett igen gyakran ótestamentumi példázatok voltak, amelyeket egyszer-egyszer verses elbeszéléseiben is kifejtett. Történeteinek természetes funkciója az erkölcsi tanítás, a morális jóság keresése és hirdetése. Példázataiban anekdotikus történeteket, tréfákat is földolgozott, amelyek gyakran a kincsszerzés hamisságát, céltévesztését és hiába valóságát érzékeltették, de földolgozott kalandos témákat is. Hatásosan beszélt, ünnepélyesen, mindig megragadta hallgatóságát. Ő maga így jellemzi saját íge hirdetői mi voltát Hamváról Arany Jánoshoz 1854-ben írt levelében.
1: Én itt híres, divatos pap vagyok, tánderék is, de ezzel még igen kevés van mondva. Csak azt jelenti, hogy a többi tán olyan sincs. Hangom monoton, imádkozni egyáltalán nem tudok, nincs abba semmi kenet, semmi buzgóság, tudj az Isten. Szégyenlek olyant, Isten lábánál lehúzó tempókat, és hosszú farizeus képet csinálni imádság közben, mint sokaktól látom. Azt azonban meg kell adni, hogy könnyen papolok. Mindig könyv nélkül, mi egyszer s mint azt is teszi, hogy a prédikáció sosincs velem a templomban. Igazán néha olyan jól beszélek, hogy szinte sajnálom, hogy az egész beszéd elvész.
0: Hogy a beszédek ne vesszenek el, erről ő maga gondoskodott. Nem csak leírta őket, de 4 kötetben, nyomtatásban ki is adta. Érett biblikus hitéről, világlátásáról ad számot egyik prédikáció részlete.
1: Ha minden, ami létezik, így tartosság nélkül futott tünemény, árnyék inkább, mint test, ha senki és semmi sincs biztosítva az enyészet szétmorzsoló vasmarkától, úgy az ember igen szerencsétlen. A benne lakozó erőnek ugyanis mi a célja? Törekvéseinek mi az értelme? Életének mi becse van? Nyugtasd meg magadat, keresztény fele barátom. Az élet minden jelenetei mulandók, de éppen azok vajon nem tanítanak-e, hogy keres állandót a változóban? Különböztesd meg a romolhatatlant a romlandótól? Mert van bizony, ha mi idővel elmúlunk is, ami megmarad. Ezek a következők. Igaz fegyverünk, az erény, bizonyos kincsünk, a tiszta szív nyugalma, hű barátunk, Isten, aki nem hagy el, ha minden elhagyna is, menedékhelyünk, hová bujdosásunkban tekinthetünk, és bujdosásunk után eljutunk. A te oltalmadba ajánljuk magunkat, ó Isten, idők és történetek hatalmas ura, a jövőre nézve is, adj örömet vagy bánatot, elfogadjuk, mondván, legyen meg, Uram, a te szent akaratod.
0: Vallása, világképe fókuszában az egek egeiben lakozó teremtő és gondviselő Isten áll, akinek munkáját csodálhatjuk a természet nagyszerűségében és szépségeiben, őt hívjuk segítségül sorsunk fordulópontjainál. Tompa Krisztus hite is tiszta és szilárd. Egy húsvéti imádságában írja.
1: Áldott idvezítő, hiszek benned, hiszem, hogy életemnek nem lesz vége a koporsónál, melynek fullánkját elvetted, diadalát megtörted dicsőséges feltámadásod által. Hiszem, hogy ama mennyei hajlékban tiszta világosságtól könnyezve látlak meg egy napon a te atyádnak jobbján.
0: Lelkészi munkájában, íge hirdetéseiben két fontos pillért találunk. Tanít és vigasztal. Arra buzdít, hogy az ember okuljon élete eseményeiből, vonja le a következtetéseket, és változtassa meg gondolkodását. Teszi ezt mívesen, emelkedetten, szívhez és értelemhez egyaránt szólón. Ez Tompa életművének egyik legértékesebb vonulata, az Isten tudat ápolása. De vigasztal is, és itt látszik meg emberi nagysága. Ha valakinek volt szenvedése, gyásza és gyötrelmes betegsége, az ő volt. Ám neki van hite és ereje másokat ajándékozni. Egyik legolvasottabb munkája az 5 kiadást megért Olajág, Elmélkedések és imádságok hölgyek számára, Pest Hekenaszt nyomdájában, 1867-ben. Tompa a könyvet feleségének ajánlja.
1: Fohászodat bocsásd az égre föl, mely annyi sebre enyhet harmatoz, s a lelki béke olaj ága lész, amit hitet fehér galambja hoz.
0: Szintén Tompa emberi és költői nagyságának jele, hogy kérdéseit, tűnődéseit is egybe tudta foglalni hitbeli bizonyosságával. Így például a fiatalon írt Alkonyott kor című versében.
1: Tűnődve állok én az es sugárinál, midőn a nap sötét, hegyek mögé leszáll, kérdem, ha életünk fáklyája majd elég, újabb dicső korány, reál derül-e még? És vak éj után ragyogva kél napunk, jelenti álmaink után feltámadunk.
0: Tompa, érezve közeli testi halálát, 1868-ban levélben elbúcsúzott barátaitól, Arany Jánostól, Jókai Mórtól, Lévai Józseftől és Szász Károly református püspöktől, a Tudományos Akadémia tagjától. Utóbbinak ezt írja, önkritikusan szólva verseiről.
1: Kedves jó Károlyom! Rajtatok, akiket szeretek, jár most gyakran gondolatom. Az utóbbi napokban már csaknem a tűrhetetlenségig súlyosbodott betegségem. Gazdag volt életem derék, szerető, őszinte barátokban, kik közé bár csak 4-5 számíthatlak téged is, kedves Károlyom. Ügyeim, anyagiak, szellemiek rendben vannak. A Kisfaludi Társaság könyvtárában letett csomag kimutatja a megsemmisítendő, kihagyandó versek számát, mely légió. Jól esett a szigorúság magam iránt. Magam sem tudom, miért tettem le minden jó versem eredeti kéziratát is. Azonban jó lesz az a jövendőre nézve, híved, barátod, Miskád.

0: Vizsgáljuk a továbbiakban a költői életművet. Hegedűs Géza így ír róla az Irodalmi Arcképcsarnokban. Próbáljuk meghatározni helyét irodalmunk történetében. Kétségtelen, hogy ugyanúgy a népi ihletettségű költő közé tartozik, mint Petőfi vagy Arany. Eredetiségben vagy költői erőben azonban elmarad a nagy barátok mögött. De az is kétségtelen, hogy mérhetetlenül egyénibb és jelentékenyebb költő, mint a Petőfi és Arany epigonok áradata. Van egy sajátosan egyéni hangja, amely onnét származik, hogy nem a romantikához fűzik a hagyományok, hanem a szentimentalizmushoz. Petőfinek és Aranynak az előzménye Berzsenyi és Vörösmarty, Tompáé, Kazinci és Bajza. Petőfi és Arany mindig közel marad a természethez, de szempontjuk az ember. Tompa mindig jobban érzi magát a természetet, mint a természetben élő embert. Ugyanazok az eszmék lelkesítik, mint nagy barátait, osztályélménye is hasonló, ő még azoknál is mélyebbről érkezett, de nincs meg benne sem Petőfi politikai tisztánlátása és egyértelműsége, sem Arany elméleti fölkészültsége és művészi tudatossága. Tompa Mihály 1847-ben a Kisfaludi Társaság tagja lett, s kiadták verseit. Az 1848-as forradalom és szabadságharc alatt tábori lelkészként részt vett a Sveháti csatában, majd Arany János és Vasgereben lapja a Népbarátja munkatársa volt. A szabadságharc leverése után többször zaklatták, a református lelkészt a gólyához és más hazafias verse miatt névtelenül följelentették, otthonában házkutatást tartottak, írásait, személyes dolgai egy részét lefoglalták. A meghurcolt költőt 1852. július 6-án letartóztatták, a kassai haditörvényszék elé idézték, ahol 6 hétig tartották, majd ügye elintézése nélkül elengedték. Februárban azonban ismét beidézték, minden különösebb indok nélkül 8 hétig ismét fogva tartották. 1853. április 3-án azonban végleg fölmentették. Felesége mindeközben súlyosan megbetegedett. A kiállott rettegés és a családja elvesztése miatti aggodalom szinte letaglózta.
1: Feddőzés. Istenével, ki szívesen lenni áhít, elfelejti az életnek balgaságit. Ha leborulsz buzgossággal, meg nem látod, ki ül melléd, ellensége vagy barátod. A gyűlölség kétélű kard, gyilkos fegyver, te is sérülsz, ha mást azzal kezed megver. A lélekben élő féreg, öröklősebb, jaj, akinél a szeretet nem erősebb.
0: Leghíresebb költeménye a gólyához 1850-ből, szintén ennek a tragikus lelkiállapotnak pontos megjelenítése. A magyar lelkeknek oly kedves gólya, költöző madár, nyár végén útra kell, ám tavasszal újra visszatér, ugyanoda. Ez alatt az egy év alatt azonban itthon igen sok minden megváltozott. A hazájába visszatérő madarat pusztulás és nemzeti tragédia fogadja. Az allegórikus, végletekig halmozott, kétségbeesettséget sugárzó képek szinte egymásra torlódnak, mindenütt rom, vér, nincs itt hely még a madár számára sem. Az egész vers egy megfeszülő ív, mely érzelmi és formai csúcspontját a költemény középső részében éri el.
1: A gólyához. Megenyhült a lég, vidul a határ, s te újra itt vagy, jó gólyamadár. Az ócska fészket megigazgatod, hogy ott kikölthest pejhes magzatod. csak vissza-vissza, meg ne csaljanak, család napsugár és síró patak, csak vissza-vissza, nincs itt ki kellett, az élet fagyva van, s megdermedett. Ne járj a mezőn, temető van ott, ne menj a tóba, vértől áradott, toronytetőkön nézvény nyug helyett, tüzes üszökbe léphetsz, úgy lehet. Házamról jobb, ha elhurcolkodol, de melyiken tudsz fészket rakni, hol kétségbeesés ne hallanál alól, s nem félhetnél az ég villámitól. Csak vissza-vissza, dél szigetje vár, te boldogabb vagy, mint mi, jó madár. Neked két hazát adott végzeted, nekünk csak egy volt, az is elveszett. Repülj, repülj, és délen valahol, a bujdosokkal, ha találkozol, mondd meg nekik, hogy pusztulunk, veszünk, mint oldott kéve széthull nemzetünk. Sokra sír, sokra vak börtön borul, kik élünk, járunk búsan, szótlanul. Van, aki felkél és sírván megyen, újhon keresni túl a tengeren. A menyasszony meddőségért eped, szüle nem zokog holt magzat felett, a vén lelke örömmel eltelik, hogy nem kell élni már sok ideig. Beszéld el, ah, hogy gyalázott reánk, nem elég, hogy mint tölgy kivágattánk, a kidült fában örlő szúlakik, honfira honfi kivádaskodik. Testvér, testvér apát fiú elad, mégis ne szólj erről ajakad, nehogy ki távol síre nemzeten, megutálni is kénytelen legyen.
0: 1854-ben verseinek második kötetét is kiadta. Van benne olyan érzékenység, árnyalatok iránti érzék, amely már-már az impressionista költészetet előlegezik. Korai verseiben a népköltészet üdesége érezhető, a későbbiekben a hangulatok árnyaltsága, a verssorok zenei hatása. Legkedvesebb témái az általános emberi érzések, a természet, a vallás, a család, a barátság, a haza, a sors, a múlt hatása az emberi kedélyre. Képzelete legtöbbször a természetben időz. Virágregéi olykor szentimentálisak, mélabús hangulatban, elégikus hangon érzékletesen szólnak a hegyi tájról, a növényi és állati létről. Szelíden moralizálók, példázatértékűek, az erény diadalmaskodik a bűnön, a költő mellett mindig ott áll a lelkész is. A kevésség, fösvénység, bujaság, irigység, könyörtelenség, istenkáromlás, rágalom, uzsora, hazugság, tolvajlás, hamis eskü, ünneprontás, harag, restség, bűnökben való megátalkodottság, mind elveszi méltó büntetését egy-egy szívreható példa kíséretében. A gyöngék és ártatlanok győznek, az erősek és dőfösek megaláztatnak.
1: Szegfű. Szép volt a szegfű színe illata, a kertben áttündökle áthata. S szépség a szívnek csak kinnyára van, mert hisz, aki szép, mind boldogtalan. Mohok. A mohok kisded népe közt él, egy ősi hagyomány, hogy egykor nagy, sötétlő fenyves valánk a bércfokán. Hasonlítunk is a fenyőhöz, de ebben nincs öröm, mert alacsony bús törpeségben tengődünk e kövön. Hajnalka. A kert viráginak bájos seregében, hol a kék és fehér liliom nyit szépen, s a rózsa szomszédja viola tulipán, virult a hajnalka, mint egy ifjú leány. A kertnek virági mind ifjak és szépek, ifjúság és szépség arany idejének, a tündér szerelem társa kísérője, mindenik virágnak vagyon szeretője. A csapodár lepke hízelgő szavára szerelemtől pirul a rózsa orcája, bársony ajkával a karcsú kék liliom, a méhe szájára méz édes csókot nyom. A tulipán, ki a fuvalmat szereti, hogy keblébe nyúljon, megengedi neki, a gyászos rozmarin ezen özvegy virág előtt is mosolygó színben áll a világ. A virágok közt a szerény folyóka, a pirosló hajnalt szerette régóta, ki őt enyelegve hitta hajnalkának, hajnal és hajnalka boldogok valának.

0: Késői költészete az önkényuralom idején bontakozott ki. Arany mellett ő öntötte versbe a nemzet fájdalmát, ápolta a szabadságharc emlékét, s hangot adott az elnyomás gyűlöletének. A nemzeti kétségbeesés és egyéni sorsfordulatai miatt őszinte és mély fájdalma megrendítő erejű, és nagy nemzeti költeményeket ihletett. A nemzeti ellenállást ébren tartó híres műveiben őrizte a szabadságharc eszméjét, a függetlenség gondolatát. Moralizáló, burkolt érzelmeket kifejező stílusában született a Madár fiaihoz című allegóriája.
1: A madár fiaihoz. Száraz ágon hallgató ajakkal meddig ültök csüggett madarak? Nincs talán még elfeledve a dal, melyre egykor tanítottalak? Vagy ha elmúlt, s többé vissza nem jő, a víg ének s régi kedvetek, legyen a dal fájdalmas, merengő, fiaim, csak énekeljetek. Nagy vihar volt, feldult berkeinken, enyhe árnyas rejtek nem fogad, s ti hallgattok, elkészültök innen, itt hagynátok bús anyátokat. Más berekben másképp szól az ének, ott nem értik a ti nyelvetek. Puszta bár az otthonos vidéknek, fiaim, csak énekeljetek. Hozzatok dalt emlékül, a hajdan lombs virággal gazdag tájirul. Zengjétek meg a jövőt, ha majdan e kopárföld újra felvirul. Dalotokra könnyebben derül fény, hamarabb kihajt a hold berek, a jelennek búját édesítvén, fiaim, csak énekeljetek. A bokorban itt az ősi fészek, mely növelte könnyű szárnyatok, megpihenni most is abba tértek, bár a fellegek köz járjatok. S most, hogy a szél össze-vissza tépte, úgy tennétek, mint az emberek, itt hagynátok idegen cserélve, fiaim, csak énekeljetek.
0: A négyszer elhangzó refrénben sűrűsödik össze, ismételten, a lelkesítő ösztönzés lényege, fiaim, csak énekeljetek. Ez a szívbéli óhaj mind a képsor első jelentéssíkján érvényes, az anyamadár kéréseként, fiókái daloljanak a múlt szép emlékeiről, zengjenek a jövő reményeiről, így édesítsék, enyhítsék a jelennek búját. Kibontható, megfejthető, könnyen az allegória részletezett képsora mélyén vonuló jelentéssor, gondolat, hiszen már az első sorban ott az ajak kifejezés, a fiait éneklésre biztató madár emberarcú, azaz maga a versben megszólaló költő. A néma csüggett madarak a megfélemlített, hallgató magyar költőkkel azonosak. A nagy vihar, mely össze-vissza tépte a feldúlt berekben az ősi fészket, egyértelmű utalás az 1848-49-es szabadságharc elbukására és az idegen hatalom megtorlására. A költőknek, az alkotóknak mégis kötelességük a megszólalás, a versírás, még ilyen tragikus körülmények között is. Ha víg énekre nincs már lehetőségük, írjanak, szól a buzdítás, fájdalmas elégiákat, írjanak a múlt szebb emlékeiről, a jövő derűsebb kilátásairól, hogy legalább enyhítsék a jelen leverő hangulatát. Csak egyet ne tegyenek, ne hagyják itt a hazát, ne meneküljenek idegen földre. Ott meg kellene tagadniuk hivatásukat, nem lehetnének költők, hiszen senki sem értené a nyelvüket. Tompa Mihály szép költeménye ugyanarra a magatartásra szólít föl, ugyanarra mozgósít, amire a szózat. A hazához való rendületlen hűségre. Ez a tárgy kötözi gondolatait a Levél egy kibújdosott barátom után című elégikus episztolájában is. Vérző országból idegen világrészbe szárnyal a költő levele a bujdosó Kerényi Frigyeshez.
1: Ki messze-messze vagy, kinek hajója már a zúgó tengeren remélve küzdve jár, vagy a boldog világ előtt horgonyt vetett, egy-két szót, jó barát, hadd szóljak még veled. Lelked mit érzett, hogy elhagyád-e hont, midőn úgy hagytad el, hogy sose lásd viszont? Nem állított meg a határnál valami, hon szeretet, ha az ki tudnók mondani? Szó nélkül távozál, nem vádollak, hiszen, hogy kínos lett volna búcsúznod, elhiszem. A daru is búsan kiáltozik, pedig egész nemzetével útra kerekedik. Mégis minek hagytál bennünket el? Meglásd, ha itthon fájt, ott is fáj a kebel, bizony, ha a lelked fáj, ha rajta sebb vagyon, könnyebben begyógyul a honni hantokon. S te mit mívelsz? Mi sors kíséri életed? Megadta a remény, mivel kecsegtetett? Ha hallanád szavam, tudom, mit érzenél. Szíved cseréljem az, aki hazát cserél. Miért is nem vagy köztünk, elbújdosod barát? Minden szó és emlék búsan utal reád, s midőn hazánk felé a vándormadarak hazádnak partiról majd visszaszállanak. Távol más világból, nagy tengerek felett, küld vissza nékünk e szíves üdvözletet. Küldj tőlünk, amit mi neked nem küldhetünk, reményt, enyhületet s örömtavaszt nekünk.
0: Az 1859 után írt versei szintén a nemzet reményeit, várakozását fejezték ki kettős allegórikus formában. Tárgyát többnyire a természetből meríti. A tűz, a kikiricshez, a sebzett szarvas, a hajó, illetve néha a Bibliából, régi történet, új Simeon, a görög mitológiából, Ikarusz, valamint a református egyház történetből a gályarab fohásza. Ezeket választotta. Képei következetesen fonják át költeményeit, egységes, kompakt rendszert alkotnak. Korai népdalszerű versei, hazafias és történeti elbeszélő költeményei rendkívül népszerűek voltak. Az elnyomatás idején kéziratokban terjedtek. Mondáiban, népregéiben nem a konfliktusok drámai fölépítésére törekedett, elnyomta azokat a hangulatfestés, a tájleírás, a líraiság megnyilatkozása.
1: Hallgass, elkésett dal, szebb napoknak képe társa, lomb, virág, ha tégedet hall, még fájóbb lesz kimúlása. Hallgass, elkésett vágy, ne vérezd a szívet jobban, kit remény, kedv, minden elhágy, hadd veszítsen megnyugodtan. Bús a tájék hervadáskor, úgy elnémult a dalos had, hegy völgyön a tündérsátor, ki hitte, hogy így leroskad? Ki hitte, hogy haloványon huny le a szép csillag fénye? Szép reménység, boldog álom, fájdalommá válik végre? Nyertem szívet, boldogságot, s odahagytam, oda érted, kor szívem gyógyulni vágyott, s tudva szíttam édes mérged. Ím lassulunk mind a ketten. Aggott sólyom, vedlet szárnyal, repült bár a fellegekben, csak a szomszéd fáig szárnyal. Boldog tájak, nyugodalmas hűség karja, tűzhely lángja, erőtlen vágy, hallgass, lelkem a múlt vérzi, bántja, tört virághoz, hult levélhez, a nyájas dal hasztalan szól. Szívem is csak betegebb lesz a mosolygó gondolattól. ó, csak visszatérne a szép nyárnak fénye lombja, ború gyűlne bár az égre, mely szélvészben lángját ontja. Ha csak bírna, szállna véled, ó, vágy, e szív kénye kedvén, s magam ismét a nagy élet zajgó hullámára vetném.
0: Tompa Mihály a 19. század végéig a klasszikus szerzők között szerepelt. A 20. század elején még helyet kapott az irodalomtörténet nagyobb összefoglaló műveiben, ám a továbbiakban egyre inkább kiszorult a kánonból. Leginkább csak a szabadságharchoz köthető versei, illetve Arany Jánoshoz és Petőfi Sándorhoz fűződő barátsága a kor jelentős képviselőivel, többek között Bajza Józseffel, Jókai Morral, Hekenasz Gusztávval, Pák Alberttel, Egressy Gáborral folytatott levelezése tartotta fent a nevét. Mit hagyott ránk örökségül? Amint Petőfi költészete, írja Kéki Lajos, megőrizte számunkra nemzeti életünknek egyik nagy jelentőségű korszakát, Tompa keblében is a nemzet szíve vert az önkényuralom idején. Egy ászos kor hangulatát Arany mellett az ő költészete tolmácsolja legművészibben. Költészete olyan hűséggel és gazdagsággal kísérte végig ezt a szomorú korszakot, mint Vörös Martéi a reformkort. Ez volt költői hivatásának legnemesebb gyakorlása, s ez költői pályájának egyik értékes öröksége. De vonzó bűbállyal adott hangot a magyar alföldi és hegyi tájak költészetének is. A Sajó lankás földje s a Gömöri hegység az ő költészetében termelte legillatosabb és legmaradandóbb virágait. Virágerdővel környezett papi háza a legszomorúbb hajlékok egyike volt. Egyéni és nemzeti vonatkozásain túl kifejezte az örök emberit is. A csalódott, szomorú, megtört Tompa fájdalma szólani fog minden idők emberéhez, kit az élet kifosztott szívének kedves ábrándjaiból.
1: Éjjel. Sötét van már, elmúlt a nappal, nyugalom van a fáradtakkal, én ágyas házam elhagyom. Ah, mennybolt oly mérhetetlen, bámulok a fénylő seregben, fennlebegő világokon. Egykor, ha ére fennmaradtam, mint falevél a mészharmadban, szívem gyönyörben förödék. Az ég most is dicső, fenséges, örök lángban a mirjád mécses, de keblem más, mint vala rég. Akkor merész, gyors szárnyat öltve, távol maradt e bánat földe, szálltam fel, messze, végtelen, s míg a napok körébe jártam, bűbályos kép volt utitársam, mely a földről szállt fel velem. Gyors és könnyű volt feljutásom, édes, tartós ott mulatásom. Az ég fényes tájékinál, és csendesen jöttem le ismét, mint el nem zúzza gyenge testét a hópehely, hogy földre száll. Most látni csak, s megtelni kéjjel, melyet kérdés nem ront, se kételj, ah, a lelkem ez kevésli már, többet kíván most, tudni, tudni, a titoknak nyitjára jutni, mit a mélységnek kulcsa zár. Mi az, mint fent s alant csodálok? Mi tartja számon a világok, lények s valók mindannyiát? Az út hosszú, a szám temérdek, örök titkok, miket nem értek, itt mélység mélységet kiált. S mi vagyok én? Talány a földön, hideg por, ha a napom kitöltöm. A lomb egyszer zöldel, s lehull, az élet fontja könnyen billen, visszássam mér e síron innen, nem bánom ez, de túl, s míg titeket fenn kérdenélek, nagy mindenség feltárt könyvének titkos betűi csillagok. A nagy kérdés nincsen megoldva, mentek tovább, mint kezdet óta s nyugaton lehanyatlotok. Ó, fényetek, ne tűnjék még el, de töltsetek be hit s reménnyel, hogyha e testet levetem, kétség s titok föl lesz derítve.
0: Szülő, ki gyermekét siratja, ember, ki minden reményéről lemondva járja az élet útjait, de mégis föl tud fohászkodni teremtőjéhez, érezni fogja mindenkor, hogy az ő lelkéből is kifejezett valamit Tompa Mihály. Most tükörben, majd színről színre leend látásom odafenn. S bár légyen itt gyötrelmes éltem, csak bízzam, hogy majd ott elérem az örök élet vizeit, ahol megenyhül szomjúságom, mely úgy epeszt, s öl e világon. Nyugodt, s boldoggá tesz e hit.

Kedves hallgatóink! Köszönöm megtisztelő figyelmüket, remélem, egy hét múlva ismét együtt töprengünk egy újabb irodalmi mű igézetében.

Együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsorát hallották. Közreműködött Kecskeméti János. A zenei szerkesztő Sipos Lajos volt.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Augusztus 21-e és 23-a között rendezik meg 22. alkalommal a Pannonhalmi Főapátságban az Arcus Temporum művészeti fesztivált, amely ezúttal az iskola témáját járja körül. A közlemény idén Dejcsics Konrádot, a fesztivál igazgatóját, aki szerint ez az esemény olyan hely, ahol a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás területein egymással beszélgetve egyszer csak rájövünk, hogy testvérek vagyunk. A fesztivál idei házigazdája Mácsai Pál színművész. Az Arcus Temporum zenei arculatát idén is Keller András hegedűművész, a fesztivál zenei művészeti vezetője formálja, aki a 100 éves Kurtág György alkotótársául Johann Sebastian Bachot választotta. Meglátása szerint az ő művészetű

0: Kálmán József plébános egyházmegyei ifjúság referens vezetésével a tiszafüredi Assisi Szent Ferenc lelki gyakorlatos házban tartották. Majd a közel 100 fős fiatal közösség leveleken folytatta tovább táborozási életét. Itt csatlakozott hozzájuk Palánki Ferenc, Debrecen nyíregyházi megyéspüspök, aki együtt ment velük Máriapócsra. Palánki Ferenc szentmisét mutatott be a Szent Háromság plébánia templomban, majd onnan gyalogos zarándokként kísérte a fiatalokat Máriapócsra, az egyházmegyei búcsúra. A püspöki szentmisére megérkeztek az egyházmegye oktatási és szociális intézményeinek vezetői, szülők és mások, akik csatlakoztak a gyalogos zarándoklathoz. Így több mint 200 fő indult útnak Máriapócs irányába. A megfáradtakat az Ófehértói egyházközségben várták meleg ebéddel, majd útjukat folytatva a délutáni órákban érkeztek meg a kegyhelyre, ahol imádság, ének és áldás zárta a napot. Bölcsödétől idős otthonig tart fenn a debreceni Bánki Református Egyházközség. Az egyházaknak a gyakorlatban két téren van társadalmi tennivalójuk, a gyermekek, illetve az idősek körében. Így fogalmazta meg Búzás Dénes, lelkipásztor, a gyülekezet tevékenységének árszpoétikáját. Ezért márciusában adták át az idős otthont, amelyre azonnal óriási igény mutatkozott. A debreceni Bánki Református Egyházkerületben az elmúlt évek során létrejött egy bölcsöde, óvoda, általános iskola és középiskolát is indítottak, illetve az idősek napközi otthona mellett a közelmúltban átadták a 461 millió forintból megvalósított 48 férőhelyes, 1200 négyzetméteres, bentlakásos idős otthont is. Az itt élők élete összefonódik a gyülekezet mindennapjaival. Az időjárásról. Hagyományos nyári napok. Pénteken ismét derült, száraz idő lesz. A déli szél többnyire mérsékelt marad, és 34-39 fokra tetőzik a csúcs. Szombaton derült, száraz idő várható, de felhők is képződnek. Marad a mérsékelt déli szél, és a 34-39 fok.
1: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Apróságok. Időt kell szakítanod embertársaidra. Tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is. Valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted. Albert Schweitzer.

0: Az igyekezetben ne legyetek restek, lélekben buzgók legyetek, az Úrnak szolgáljatok. Róma 12:11.
1: Könnyen megtörténik velünk, hogy egyik végletből a másikba esünk. Hol késedelmeskedünk és kedvtelenek vagyunk, hol meg túlbuzgóságba esünk, és szeretnénk mindent villámgyorsan elintézni. A buzgóság nagyon jó, ha Isten lelke gyújtja lángra. De vigyázzunk az Isten által adott időpontra. Ne erőszakkal roncsunk be az ajtón. Lássuk be, mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve, 3. fejezet, 1. vers. Kevésre jutunk vele, ha túlságosan előre szaladunk. Jobb Isten órájához igazítanunk óránkat. Az bizonyos ugyanakkor, hogyha a megtérésről van szó, nem szabad várnunk. Megtérésünket Isten nem holnap akarja, se nem valamikor később, hanem ma. Ezen a ponton nem mondhatjuk, hogy nincs itt az ideje, nekem még előbb ezt és azt meg kell csinálnom. A szolgálat vallása mindig fontos és sürgős. Ellenben, ha más, külső tevékenységről van szó, ott vigyáznunk kell a körülményekre, s mielőtt valamibe kezdünk, várjunk Isten jeladására. Túl gyors nekibuzdulással többet árthatunk, mint használunk. Ha saját fejünk és akaratunk szerint indulunk, ha azt hisszük, mi vagyunk időnk urai, akkor fájdalmas csalódásokban lehet részünk. Pál apostolba lángolt a buzgóság, hogy az egész világot betöltse az evangéliummal. Amikor keleten befejezte feladatát, ellenállhatatlan erő vonzott a nyugat felé, Rómáig és Spanyolországig. Mindjárt 3. missziói útja után meg akarta valósítani ezt a tervét. De Isten elrekesztette útját, és 2 éves várakozási időt rendelt neki Cezáreában. Mégsem olvassuk, hogy Pált nyugtalanság emésztette volna. Végül mégis elérte kívánt célját. Isten sokszor a buzgolkodásunkat előbb megtisztítja. Ha a helyes időpontba cselekszünk, Isten a szövetségesünk, és amit ővele cselekszünk, az sikerül.
0: Magasztallak, Uram, teljes szívemből. Áldom nevedet jóságodért és hűségedért. Hozzád kiáltottam, és meghallgattál, bátorítottál, és lelkembe erőt öntöttél. Hálát adok neked, Istenem, hogy szolgálatom közben, erőtlenségemet érezve, a te kegyelmedre támaszkodhattam. Hálát adok, hogy most, munkám végeztével is, a te kegyelmedbe tehetem le szolgálatom hiányait, gyöngéit és botlásait. Kérlek, ne engedd, hogy elbizakodva visszaéljek kegyelmeddel. Tégy alázatossá, hogy tanuljak hibáimból. Adj erőt, hogy pótoljam hiányosságaimat. Indíts növekvő szeretetre, hogy jobban megértsem a reám bízottak lelki igényét. Uram, készíts föl minden napon a te szolgálatodra. Tisztíts meg, világosíts meg, gyújts lángra, hogy áhítattal legyek készen mindig a te tiszteletedre, és a te magasztalásodra. Add, hogy benned örvendezzem, és újjongjak üdvöt teljességén, és ragyogja be szívemet szent lelked kegyelme. Tisztíts meg ennek tüzével, hogy szolgálatom neked tetsző legyen. Segíts, hogy ne tévedjek, hamisat ne mondjak, a magam dicsőségét ne keressem. Uram, fordulj felém, és jóságod legyen velem. Hallgasd meg könyörgésemet, hadd érezzem jelenlétedet minden szolgáló munkámban. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Olyan gazdag laudícia üzenete, hogy idefele a feleségemnek azt mondtam, hogy ebből legalább egy 10 előadásos sorozatot kellene a jövőben valamikor csinálni, és azt hiszem, hogy lesznek olyan területek, amelyeket vártok, hogy kifejtsem, de egyszerűen idő hiányában talán csak egy szűk utalással tudok rá kitérni. Úgyhogy holnap délelőtt is ezt az üzenetet fogjuk természetesen átvenni, természetesen egy picit más szempontokból és más körülmények között. Jelenések könyve 3. fejezetének a Laodiceára vonatkozó részét olvasom. Jelenések könyve 3:14-től. A Laodicea beli gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja az Amen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév. Vagy ha hideg volnál, vagy hév. Így, mivel lágy meleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok és meggazdagodtam, és semmire sincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és szegény, és vak, és mezítelen. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rúdsága, és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss! Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, és térj meg! Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Rögtön ennek a történetnek az elején talán el kell mondjuk azt, hogy mi rosszul ejtjük ki ennek a városnak a nevét. Nem Laodicea, hanem Laodikea. Figyeltem a helyieket is, többször visszakérdeztem, miként ejtik ki, és ma már biztosan tudjuk, hogy ezt nem Laodiceának kell, hanem Laodikeának kell, vagy kellene kiejteni. Nos, el tudjuk mondani, hogy Kolossé városának szomszédságában található, Filadelfiától délkeletre fekszik, és annak a 7 gyülekezetnek a vonzás körzetében található, ami körülbelül valahogy úgy egy térségben található. Második, Antiochus szír uralkodó, aki Krisztus előtt 261-től 246-ig uralkodott. Ő alapította, és hát egy kicsit, hogy mondjuk, a kiállhatatlan természetű feleségéről, Laodikéjéről nevezte el ezt a várost. És nagyon érdekes, hogy Dániel könyvének 11. fejezet 6. versében egy egyértelmű és világos utalás van valamilyen módon erre a helyzetre. Eredetileg Dioszpolisznak nevezték, majd Reoszra változtatták a városnak a nevét. És ha megnézzük, ezután alakul lényegében a városnak Laodicea neve. Egy picit nézzünk végig, hogy milyen jellemzőket találunk a hét városra, a hét gyülekezetre. Tehát a bal oldalon itt van végig a hét város: Efézus, Szmirna, Pergamon, Tiatira, Szárdisz, Filadelfia és Laodikea. Mindegyiknek az üzenetében van egy általános bemutatkozás. Mindegyiknek, egyetlen egy kivételével, van dicsérete. És innen látjuk legalulról Laodikea városának nincs dicsérete az Úrtól. Vagyis ezt a várost nem dicséri meg a názáreti Jézus. Nézzük, hogy mely városok kapnak feddést. Itt látjuk, hogy két város nem kap feddést az Úrtól, Szmirna és Filadelfia. Az összes többi város, tehát a másik öt város, természetesen Laodikeával az élen, vagy Laodikeával bezárólag, hol keményebb, hol enyhébb feddésben részesülnek. Mindegyik kap egy felszólítást, mindegyik kap egy bátorító felszólítást, és mindegyik kap ígéretet.

Ha tovább nézzük egy kicsit, és most csak Laodikea, Laodicea üzenetet nézzük, akkor Jézus azt mondja, hogy ő az Amen. Jézus hű és igaz tanúként mutatkozik be, sőt, az Isten teremtésének kezdetére hivatkozik. A feddés az a következőkből áll, langymeleg állapotára vonatkozik. Jézus úgy látja ezt a várost, mint nyomorult, szánalmas, szegény, vak, mezítelen embert. Ma úgy mondanánk, hogy egy teljesen tönkrement hajléktalannak látja ezt a hihetetlen gazdag város lakóit, keresztényeit. Ők egészen másképp látják magukat. Felszólítás pedig arra vonatkozik, hogy Jézustól vegyen ez a város kereszténysége aranyat, fehér ruhákat, szemgyógyító írt vagy szemkenőcsöt, mint gyógyszert, és felhívás következik arra, hogy legyen buzgó és térjen meg. Van viszont két nagyon szép ígérete is ennek a korszaknak. És talán ennek a korszaknak az ígérete mind az előző hat korszak győzteseinek, vagy maradékának is szól egyben. Jézussal fognak egy közös vacsorán vacsorázni, és Jézussal fognak uralkodni. Talán el tudjuk mondani azt, hogy ennek a városnak a mai neve Eski-Hissár, amely mai nyelvünkre fordítva annyit jelent, mint régi kastély. Elmúlt dicsőségnek, elmúlt gazdagságnak az emlékét hordozza. Olyan pici ez a városka, ez a romváros, hogy kétszer elmentünk mellette, mire harmadszorra észrevettük. Egyetlen picike kis tábla, egy észrevéthetetlen fűszfákkal, fűszfa lombjaival takart tábla jelzi ennek a városnak a történetét és múltját. Nagyon gyakran elpusztult ez a város, és azt tudjuk, hogy Krisztus után 60-ban hatalmas földrengés elpusztította a szomszédos Hierapolis városával és Kolosse településsel együtt. Azonban azt is tudjuk Tacitusztól, Krisztus után 55-től 120-ig élt, hogy az újjáépítés során a központi segítséget, a császár által felajánlott adományokat rendkívül büszkén és gőgösen visszautasították, és azt mondták, hogy ők ezt meg fogják tudni oldani saját maguk erejéből. Ez így is történt. A helyreállítás során még szebb, még gazdagabb, még kihívóbb épületeket, utcákat, középületeket és magánépületeket húztak föl. Ez még inkább elbizakodottá tette ennek a városnak a lakóit. Ezután talán még említésre méltó a város történetében Timur Lenk vad csapatai. Timur halála előtt egy évvel, 1402-ben a várost felégették, teljesen lerombolták, csak úgy, mint Efézus. Timur Lenk pedig ő a mongol-türk hadviselésnek egyik legtökéletesebb formáját valósította meg, és Dzsigisz Kán dédunokájának tekintette magát, és valóban nem volt egyetlen egy vesztett háborús alkalma sem, vagy csatája sem.
Ebben az időben két nagyon fontos fegyvernemre osztotta fel a hadseregét, a lovasokra és az íjászatra. A lovasok könnyű lovasságból és nehéz lovasságból álltak, de ezen túlmenően egy különösen kiképzett helyi elit csapat is volt mellette, amelyik a legmeredekebb hegyeken vagy a legmélyebb völgyekben is bevethető volt. Számuk nem annyira nagy volt, de tökéletesen precízen kiképzett emberekből állt. Ostromgépeket készítettek, minden csata előtt gondosan tanulmányozta a helyi adottságokat, hatalmas árkokat építettek, ostromgépeket állítottak fel, és gyakorlatilag nem volt olyan várost, amit könnyűszerrel be ne tudott volna venni. Efézust is szinte mondhatnánk azt, hogy néhány nap alatt bevette, és természetesen Laodicea városának is ez lett a sorsa. A város nagyon híres volt még orvosi iskolájáról is. Rendkívül fejlett volt a bank világa, a bank szolgáltatása. Ez ráépült az orvosi szolgáltatására, így különös probléma nélkül a világ bármely részéről jöhetett ide gazdag ember, hogy gyógyítassa magát, semmi problémát nem jelentett, bármi nemű pénzt átváltottak. Kiváló orvos generációk nőttek fel ebben a városba, és a birodalom, a római birodalom legtávolabbi részén is ismerték és jegyezték az ebből az iskolából kikerült orvosokat. Nemzetközi tekintélye volt a városban készült szemkenőcsöknek és egyéb nagyon híressé vált gyógyszereknek. Most Hierapolisban vagyunk, vagy ahogy ezt ma nevezik, Pamukáléban. Itt háttérben van körülbelül egy 8-10 kilométerre Laodicea városa, és innen folyik az a nagyon forró víz, ahol ma is lehet fürödni termálvízében, és gyakorlatilag az előbbi kép azt mutatja, mint hogyha jégmezőbe járnánk, talán az itteni felvétel nem adja vissza ennek az eredetiségét, az éles érzetét, de amikor az ember megérkezik, elcsodálkozik, hogy ilyen meleg vidéken hogy lehetnek hatalmas nagy hómezők, és amikor az ember oda a közelébe ér, akkor látja, hogy ez a víz által kimosott mészkő lerakódásokat jelzi, de hatalmas nagy területeken, nagy mélységekben, és tényleg egyedülállóvá teszi ezt az egész környéket. Tehát a szemkenőcsöket és különféle gyógyszereket is ismerték. A szemkenőcsök az bazalt követ törtek össze, és különleges helyi olajjal keverték össze, és ezek nagyon-nagyon híresek voltak különféle szembetegségekre. Az ókorban a szembetegségek nagyon-nagyon elterjedtek voltak, különösen a hölgyek körében, hiszen a hölgyek már akkor különböző festékekkel festették ki a szemüket, ezek pedig nem voltak emberbarát festékek, és bizony a meleg során az izzadsággal a szembe került festékek gyakorlatilag nem egyszer szinte a vakságot is okoztak az emberek számára. Természetesen a férfiak is festették olykor-olykor bizonyos helyzetekben a szemüket, ezekre a betegségekre pedig kiváló volt Laodiceában gyártott szemkenőcs. Meg kell még említsük, és nem mehetünk el szó nélkül a város kézmű ipara mellett sem, különleges és nagyon ritka fekete gyapjút készítettek Laodiceában, hiszen a város a nagy hegyek között egy rendkívül termékeny síkságon épült fel, és ezen a síkságon különleges juhokat tenyésztettek, amelyeknek fekete volt a gyapja, és ebből készítették a nagyon híressé vált fényes, csillogó gyapjút.
ezekből pedig csodálatos ruhákat lehetett készíteni, de meg kell említsük, nagyon híressé vált szőnyeg készítésüket is, ami még a mai napban is fel van jegyezve. Pál apostol nagy valószínűség szerint sohasem járt Laodicea városába, azonban levelet írt Kolosse és Laodicea keresztényei számára. Nagy valószínűség szerint állíthatjuk, hogy az általunk efézusi levélként ismert páli irat eredetileg Laodicea számára íródott. Egy jó tanács, ha valami problémánk van, akár a lelki élet területén, akár a gyakorlati élet területén, akár dogmatikai kérdésben, üssük föl az efézusi levelet, vagy mondhatnánk úgy, a régi laodiceai levelet, hiszen ez egy körlevél volt, és valószínűleg, hogy az Efézusban megőrzött kézirat, másolat maradt ránk, hiszen a legrégebbi kéziratokból hiányzik az Efészó, az Efézusban való kifejezés. Tehát, ha felütjük az életünk nagy problémáira keresendő válasz során az efézusi levelet, biztosak lehetünk abba, hogy találunk benne nagyon jó megoldást. Amikor ott voltunk, akkor kezdődött el néhány hónapja az Ankarai Egyetem régészeti feltárása, és a munkálatok, legalábbis ha hihetünk a helyieknek, akkor még évtizedekig el fognak tartani, hiszen a városnak mindössze egy tizedét tárták fel a korábbi ásatások alkalmával, és bizonyára még nagyon-nagyon sok érdekes információt fogunk hallani Laodicea városáról.

a mi korunk is egy kicsit, ahogy a bevezetőben hallhattuk, Laodicea korára emlékeztet. Vitatkoztak még néhány évtizeddel ezelőtt, hogy vajon honnan vezethetjük le ezt a korszakot, legalábbis melyik évszámtól, melyik dátumtól. Voltak olyanok, akik 1888-tól, a Minneapolis-i konferenciától, a hitáltali megigazulástól, mások, talán a többek, a tradicionálisabb gondolkodók pedig 1844-től vezetik le ennek a korszaknak a kezdetét. Szóval Laodicea korszakának vagyunk az átélői mindannyian, ugyanannak a történelemnek vagyunk formáló, történelmet formáló és szenvedő alanyai. Laodicea a hetedik korszak, a hetedik gyülekezet, bár el kell mondjuk, hogy a Jelenések könyvében nem hét gyülekezetről van szó, nem hét korszakról van szó, hanem nyolc gyülekezetről és nyolc korszakról, ugyanis a nyolcadik az az Isten országa, a mennyei Jeruzsálem. Szóval a hetedik az átvisz a nyolcadikba, aminek egy természetes következménye lesz az, hogy Isten országának lakosaivá válhatunk. Ugyanakkor nem mehetünk el amellett sem szótlanul, hogy a hetedik a gyülekezetek sorában, a hetedik a korszakok sorában, és a Jelenések könyvében a hetedik az mindig valami nyomatékot, valami nagy-nagy hangsúlyt kíván kifejezni. Tehát a hetedik gyülekezetnek írt levélben benne van az előző hat korszak minden egyes pillanatai, ott dobog ebben a korszakban. Ugyanakkor meg kell azt is említsük, hogy a vég gondolata, az ítélet, a beteljesedés gondolata uralja ennek a gyülekezetnek az egész üzenetét. Krisztus úgy mutatkozik be, mint Amen. A hű és igaz tanú. Ézsaiás könyvének 65. fejezet 17. versének gondolatán alapul ez, ahol Isten az Amen. Isten az igazi Amen. Így van megnevezve. Egy picit vissza kell gondoljunk arra, hogy Amen eredetileg nem csupán azt jelentette, hogy úgy legyen, hanem ez eredetileg Ábrahám idejében egy szöveg volt, egy sátor szöveg volt. Ismert volt az Ámen szöveg. És ez az Ámen szöveg még egyszer akkora volt, mint a többi sátor szöveg. Ez feszítette meg a sátort, a várható vihar, vagy az erős szél járással szembe szúrták le, vagy verték le az Ámén szöveket. Később ez azt jelenti, ugye megszilárdította magát a sátrat. Később ezt a megszilárdított dolgot Ámennek nevezték az élet különböző helyzeteiben, és ezért minden keresztény imádságot így fejezünk be, hogy Ámen, legyen megszilárdítva, legyen kifeszítve az elmondott gondolatok. Tehát a mi korunk és a mi egyházunk egy Laodicea, aminek az átélői vagyunk, mindnyájan ugyanannak a történelemnek vagyunk a szenvedő és formáló alanyai a laodiceai hetedik korszakban. Különben a háttérben ott vannak a régészek, és ott van az új feltárás.

Jézus azt mondja, hogy a hű és igaz tanúbizonyság. Jézus azt mondja, hogy ő az Amen, és a hű és igaz tanúbizonyság. Az ókorban az volt a hű és igaz tanú, aki a halált is vállalta annak érdekében, hogy az ő tanúvallomása az igazságon alapszik. A tanúvallomás nem csupán egy eljárási, egy büntető eljárási mód volt, hanem az igazság kinyilvánításának egyik leglátványosabb eszköze is volt a tanúvallomás. Milyen érdekes, ha valamitől irtózik Laodicea a népe. Ha valamitől irtózunk mi, akkor attól, hogy elmenjünk tanúskodni. Hát miért pont engem adtok be tanúnak? Hát adjátok be a másik embert. Ha balesetet látunk, ha bankrablást látunk, ha bármit látunk, akkor azt mondjuk az embereknek, azt mondjuk a hatóság embereinek, én nem láttam semmit, én nem tudok semmit. Miért? Mert mi nem akarunk tanúk lenni. És ezzel a korral szemben ott van Jézus, aki azt mondja, én vagyok a hű és igaz tanúbizonyság. Ezen túl Jézus még mond magáról mást is, mert azt mondja, hogy én vagyok az Isten teremtésének a kezdete. Ahogy ezt a Kolossé levél első fejezet és ott a 15. versében is megtaláljuk. Ennek a korszaknak az volt a legnagyobb betegsége, hogy ennek a városnak a keresztényei megvoltak arról 100%-osan győződve, hogy viselkedésük az adott helyzetben kifogástalan, hogy tökéletes a viselkedésük. És Jézus azt mondja, hogy nem jól viselkedtek. És ezért mondja azt János, aki hihetetlenül ismeri ennek a térségnek a kultúráját, és ennek a városnak a nyelvén, nyelvezetén, múltján, kifejezésein, ismeretén mondja el az üzenetét. Éppen ezért ezeket a kulcskifejezéseket jó, ha megtanuljuk és értjük. De a kulcskifejezések és az üzenet az nem minden helyzetben fedi egymást. Tehát azt ajánlja, hogy vegyenek szemkenőcsöt, de ne a város patikájából. Noha a város szemkenőcse a birodalom bármely területén a legjobb gyógyszernek minősül, hanem kitől vegyenek szemkenőcsöt? Jézustól. És talán így megláthatják saját szégyen teljes helyzetüket. Aranyuknak, szemgyógyító gyógyszerüknek, fekete gyapjújuknak semmilyen értéke nincs Krisztus szemében. Lehet, hogy az emberek azt mondják, hú, hát a laodiceai szemgyógyító ír, hát az a legtökéletesebb gyógyszer, és valóban hatásos, hatékony gyógyszer volt. Hú, hát a laodiceai arany, hát az a legcsodálatosabb arany volt. És nagyon jól tudjuk, hogy Tacitus, amikor erre járt, vagy Plinius, akkor nagyon elcsodálkozik, mert a városnak önálló pénze volt. Évszázadok óta gyakorlatilag önálló pénzzel jelennek meg a bankvilág piacán. A legfinomabb aranyból, a legtisztább ókori aranyból készült pénzekkel. Bárhol beváltották a laodiceai aranyat. Az olyan volt, mint a svájci frank ma. Tudatosan nem eurót mondtam. Szóval Jézus azt mondja, nincs értéke az értékednek.
Az értéked, ami ebben a városban és a világ szemében érték, azt én értéktelennek tartom. Ezért szerezz be új szemgyógyítóírt, új aranyat, és nem azt mondja, hogy új fekete ruhát, hanem fehér ruhát. És a fehér ruha az valami csodálatos a Szentírásban, hiszen a tékozló fiú is, amikor hazatér, az apja mit mond? Mit adjanak rá? Fehér ruhát. A fehér ruha természetesen sokkal több annál, mint hogy egy ruházat. Hiszen azokat a tisztátalanságokat, lelki tisztátalanságokat is eltakarja, ami ennek a korszaknak a jellemzése volt. A nagy probléma annak ellenére, hogy a város felszívja a térség gazdag zsidó kereskedőit, valahogy meggazdagodott a lelkében is. Jézus pedig azt szeretné, hogyha ez a város szegény lenne a lélekben. Boldogok a lelki szegények, mondja Jézus a hegyi beszédben. A mindennapi gondolkodásukból kihagyták Istent, pontosan úgy, ahogy mi tesszük. Csak hétvégén voltak keresztények. Hétköznap mindenki végezte a maga civil foglalkozását. Túlságosan elfoglaltak voltak a biznisz miatt, sem hogy ők a misszióról, meg a kereszténységről, meg a hittérítésből kivegyék a részüket. Nem hittek ők a csodákban, ahogy mi sem hiszünk a csodákban, csak imádkozunk érte. De valahol a hétköznapjainkban a csodák és a mi életünk valahogy nagyon távol esik, legalábbis a gyakorlati életünkben. Nagy valószínűség szerint a város keresztényeit még nem érte utol János idejében, amikor írja az apokalipszist, a keresztény üldözés. Még nem voltak igazából nehézségeik. Milyen érdekes. A 60-70 vagy 80 kilométerrel arrébb lévő városokban volt keresztény üldözés, de a gazdag Laodikea még a keresztény üldözés korai hullámát is meg tudta vásárolni, el tudta magától téríteni. Minden ebben a városban a külső formalizmusba süllyedt. Mindennek csak külsőségében volt jelentősége. Csodálatos márványból készült paloták voltak. Sokszor ezekben a palotákban csak lézengtek az emberek, de minél nagyobb palotát épített, annál befolyásosabb volt a városba, annál inkább odafigyeltek, ahogy pontosan ez a mi életünkben is megjelenik. Vagy Cicero, akiről meg kell, hogy említsük, római konzul, aki meglátogatta a várost, és megdöbbenve tapasztalta, hogy Laodicea önálló aranypénzt készít már évszázadok óta, és a lényeg, ezen a pénzen nem a császárok, a római császároknak a képei voltak láthatók, hanem Laodicea helyi isteneit tették rá. És Jézus azt mondja, végy tőlem fehér ruhát. De Laodicea nem akar venni fehér ruhát. Végy tőlem szemgyógyító írt. Végy tőlem tiszta aranyat. Semmi más nem kér Laodiceától, nem kér ellenszolgáltatást, de nem adja ingyen ennek a városnak a fehér ruhát. A megtérés, a hűség, a megismert igazsághoz való ragaszkodás. Az az ellenszolgáltatása. Nem pénzzel, nem fizikai arannyal kell fizetni, hanem lelkileg kell fizetni. És Jézus befejezésképpen azt mondja, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Valószínű, hogy ezt a képet mi csak a 20.-21. századból értékeljük, és most is így látjuk. Bár el kell mondani, hogy a holnapi bulletinon lesz majd egy érdekes ajtó. Az egyik nagyon híres egyház történész azt mondja, hogy János
egy mindennapi képet használt, ami a keresztény otthonokat jellemezte. Egyrészt azt, hogy a keresztény otthonok be voltak zárva. Ezért kellett ezeken a keresztény ajtókon kopogtatni. Ugyanakkor a keresztény ajtó kinyílt mindazok számára, akik be akartak menni. És nagyon érdekes, hogy itt nem a közösség jelenik meg. Nem azt mondja, hogy kopogtatok a közösség gyülekezetének ajtaján. Nem azt mondja, hogy kopogtatok a laodiceai egyház ajtaján, hanem hol kopogtat a názáreti Jézus? A személyes otthonomnak az ajtaján, átvitt értelemben pedig a szívemnek az ajtaján. Szóval itt, ebben a gyülekezetben, ebben a hetedik korszakban Isten személy szerint külön-külön akar találkozni velünk. Megtérni nem lehet közösen. Hűségesnek nem lehet közösen lenni. Mi közösen tudunk Isten tiszteletet tartani, imaórát tartani. Sok mindent tudunk közösen, de megtérni nem tudunk. Istennek átadni közösen az életünket nem tudjuk. Csak személyesen. És azt mondja ez a nagyon híres egyháztörténész, hogy minden keresztény otthon a Krisztussal való találkozás színhelyévé kell, hogy váljon. És ennek a korszaknak ez volt talán a legnagyobb üzenete. Az ajtó a legfontosabb. Tudjuk azt, hogy egy másik gyülekezetnek azt mondja, ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót. Ezt az ajtót nem az Úr nyitja ki, nem Jézus nyitja ki. Ezt az ajtót csak mi, laodiceai keresztények tudjuk kinyitni. Azt mondja, ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Nagy valószínűség szerint ez János által az utolsó vacsorára, a széder pászka estjére való utalást jelentette. Minden zsidó és ebben élő keresztény ember tudta, miről van szó. Hiszen a keresztények is a pászkát, a széderestét ebben az időszakban még megünnepelték. Mint egy nagyon-nagyon fontos eseményt. Bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Valószínűleg egyesek azt mondják, hogy az énekek énekének gondolata is benne van itt a Jelenések 3:20-ban. Ugyanis, ahogy a vőlegény vágyakozik a menyasszony iránt, és ahogy a menyasszony várja a vőlegényének a kopogtatását, és ott van, és ébren, és készen, és elkészítette, és fehér ruhában, és felékesítve, úgy kellene kor keresztényeinek várni a szívük ajtaján kopogtató názáreti Jézust.

Még egy érdekességet hadd mondjak el. Miközben ebben a térségben mentünk, sokszor késő este volt, amikor szállást tudtunk magunknak szerezni, és sehol a hét gyülekezetben a szálláson nem kaptunk vacsorát. Csak egyetlen egy helyen, Laodíciában. És amikor bementünk a szállodába, akkor mondták, hogy még most, ha sietnek, akkor meg tudnak vacsorázni. Miért? A vacsora benne van az árban? Laodíciában? Igen. Mert mi azt szeretjük, ha a vendégeink jól érzik magukat. És Laodíciában kötelező mindenkinek vacsorázni. Jézus azt mondja, a laodíciai embereknek, az akkor élő keresztényeknek, nekünk bejön hozzánk, és velünk vacsorál. Ha meghalljuk az ő szavát, nyissuk meg az ajtót. És a végén egy csodálatos gondolattal zárja. Aki győz, ki győzhet? Bárki. Nincs eleve megírva a győzőknek, és nincs eleve megírva a veszteseknek a neve. Az aki helyett behelyettesíthetjük a saját nevünket. Aki győz, megadom annak. Kinek? Neked, neked, neked. Hogy az én királyi székemben üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Igen, a Jelenések könyve 7 korszaka végül is a győzőkkel fejeződik be. Nem mindenki fog győzni, de aki győz, az sok mindent meg fog kapni. Ahogy megkapott sok mindent a halálából feltámadt názáreti Jézus, mert ő is győzővé vált. Bár a Golgota keresztjén úgy látszott, hogy ő a legnagyobb vesztes, de a feltámadás után győztessé vált. Kinyilvánította Isten az ő győzedelmét. Mit kívánnánk mást, mint találkozzunk Isten királyi széke mellett, hogy győzők lehessünk. Mert a Jelenések könyve a győzőknek iratik. Minden vesztes, aki ezekben a pillanatokban még úgy érzi, hogy vesztes, győztessé válhat. És mindenki, aki úgy érzi magát, hogy ő már győztes, ne ringassa magát el, mert a vesztesekből győztesek lehetnek, a győztesek pedig veszíthetnek. Tehát legyünk győztesek az Úr kegyelméből. Amen.

Ismeretlen költő, üzenet Laudíciának. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, az Úr el akarja venni a te nyomorúságod. Kincset akar adni, tűzben megpróbált aranyat, és szemgyógyító írt, hogy lássad magadat. Élő, tiszta hitet, mely hegyeket mozgat meg, alázatos szívet, mely hálával telik meg. Irgalmasságot, szeretetet, örömet és békét, a menny áldását, az üdvösség reményét. Leveti rólad szennyes foltos ruhád, mely annyi szenvedést hozott tereád. Felöltöztett téged ragyogó fehérbe, szennyes rongyot helyett ezt adja cserébe. Királyi koronát helyez a fejedre, s arany zengő hárfát ad a te kezedbe. Beülhetsz majd ragyogó királyi székébe, mert megmostad ruhádat a bárány vérében. Az Istenség neve áldassék örökké, az Atyájé, a Fiúé és a Szentléleké. Zengjen ajkadon, dicső hálaének, a hatalmas Teremtő Isten szeretetének.

Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban Thomas Tallis motettáiból készült összeállítást hallgathatunk.

Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Elhangzott Thomas Thalis motetták. Az összeállítást készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

július 30-án, csütörtökön, így szól hozzánk az Isten igéje. Dániel próféta könyvének 11. fejezetének 32. versén keresztül. De azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez. Míg János jelenések könyvének 3. fejezetének 7. és 10. versében ezt olvashatjuk. Ezt mondja a Szent, az igaz, mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában. Nagyon bosszant, amikor valaki a kereszténységet kényelmesnek tartja. Sok mindent lenyelek. Negédes, naív, érthetetlen, régies. Hosszan folytathatnám a sort. De hogy kényelmes, azt hiszem, ez már tényleg blaszfémia volna. Sokszor eszembe jut a János szerinti evangéliumban a feltámadás után is hánykolódó hajó. Néha én is így érzem magam, a korlátok között ide-oda csapódva, tántorogva, kétségbe esetten keresem az egyensúlyt. Mintha azt üzenné ott az evangélium, aki egzisztenciálisan a hit útján, a feltámadás után van, az ne számítson többé kisimult vizekre. Legfeljebb, ha éppen ott van Jézus. Csak ha be tud lépni a hajódba. Innentől kezdve csak akkor számíthatsz nyugalomra, ha ő is ott van. Örökké a komfortzónán kívül. De máshogy nem is lehetne. Egy barátom mondta, talán Isten élvezi, hogy nem hagy neked nyugtot? Hogy ő élvezi-e? Azt nem tudom. De hogy állandóan kibillent, állandóan kihív, és rászorít, hogy segítségül hívjam, az biztos. És valahogy sejtem, nem biztos, hogy igazam van, hogy ott, ahol a kereszténység hosszú távon nagyon kényelmes, ott talán nincs is jelen igazán az Úr. Imádkozzunk! Krisztusom, aki ismered a sötétség óráit, aki a kereszten valóban egyedül, mezítelenül, elhagyatottan szenvedtél. Te azon az órán végül egészen kiüresedve önmagadat és az egész világot, köztük ellenségeidet, gyáva tanítványaidat és síró édesanyádat is oda tetted a hitoltárára. Minden az Atya kezében lesz. Kérlek téged ezen az órán, hogy kihívásaimban, küzdelmeimben nekem is legyen ehhez bátorságom. Amen. Sionzi Attila áldozatát olvastam föl ezen a napon, amikor az Ószövetségből így szólít meg minket Isten igéje. De azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez. Míg az Új Szövetségben ezt olvashatjuk, ezt mondja a Szent, az igaz, mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértések órájában.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjáita címe az eljövendő találkozás ígérete. A mai ige János 16:22. Ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek. Gondolatok az igéről. Ő eljön újra, és amikor majd meglát minket, és mi is megláthatjuk őt, nagy lesz az öröm. Micsoda boldog visszatérés lesz ez. Ez az ígéret valamilyen formában azonban naponként beteljesedik. Urunk sok mindent ismét megcselekszik velünk. Egyszer már megbocsátotta bűnünket, de ismét eljön és feloldoz, valahányszor új meg új bűnök szomorítanak meg minket. Egyszer már megértette velünk, hogy Isten elfogadott minket, de amikor erőtlenkedik a hitünk, és nem érezzük ennek áldását, akkor újra meg újra eljön, és megerősít. Azt mondja, békesség néktek, és újra megörvendezteti a szívünket. A múltban kapott minden áldás az eljövendő áldások záloga. Ha Krisztust már megtapasztaltuk, akkor újra meg fogjuk tapasztalni. Korábbi áldásait ne tekintsük elmúlt és eltemetett dolgoknak, amelyeket el kell siratnunk, hanem inkább elvetett magvaknak, amelyek egyszer csak kibújnak a földből, és mi felkiálthatunk, újra itt vannak. Lehet, hogy most éppen sötét napokat élünk, mert nem úgy van velünk az Úr, ahogyan azt korábban már megtapasztaltuk. Bátorodjunk fel, mert ő nem sokáig rejtőzik. Hamarosan újra megtapasztaljuk közelségét. Ezért kezdjünk már is örvendezni, hiszen ma is azt üzeni, ismét meglátlak majd titeket. Folytatódik a vasárnapi orgonaesték sorozata. A vasárnapi orgonaesték a Nagy Templomban július 5-én 18 órakor kezdődött, melyen Duncan Norbert orgona művész szólaltatta meg a Nagy Templom orgonáját. Júliustól novemberig minden hónap első vasárnapján 18 órakor orgona művészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. Ezért most vasárnap már augusztus első vasárnapja lesz. A belépés díjtalan. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az adományok az orgona felújítását támogatják, melyet a Múzika Szakra Egyházzenei Alapítvány részére várnak. A nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. Hogyan lehet mélyíteni a hitet a nyári szabadság idején? Ezt a kérdést tették fel Leó pápának, aki egy folyóirat július-augusztusi számában így válaszolt a felvetésre. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és irgalmasság evangéliumát. Figyeljünk idős családtagjainkra, a szegényekre, ne feledkezzünk el a szenvedőkről. Nyaralás alatt is tartsuk meg a keresztény életstílust. Ne pazaroljunk, valódi, baráti és közösségi élményeket keressünk, javasolta a Szent Atya. Az időjárásról. Hagyományos nyári napok. Pénteken ismét derült, száraz idő lesz. A déli szél többnyire mérsékelt marad, és 34-39 fokra tetőzik a csúcs. Szombaton derült, száraz idő várható, de felhők is képződnek. Marad a mérsékelt déli szél, és a 34-39 fok.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink, Örökkévaló Istenünknek adjunk hálát a mai nap oly sok áldásáért, ajándékáért. Kérjük őt, cselekedje, hogy jó munkája továbbra is történjék bennünk, a testi, szellemi gyarapodás mellett, és azon túl adjon mindnyájunknak lelkiekben való növekedést, erősödést. Adja ránk áldását, hogy ami elkezdődik itt, a láthatók világában, üdvösségünk munkálása, az céljához érjen a most még láthatatlan, de egykor bizonyosan befogadó országában.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: hit megadatik, hogy én ezt elhittem, hogy Uram, te nagyobb vagy, mint a szívemnek minden vágya, sebe, függése, te tényleg leszakítod a láncokat.
1: Sok szeretettel köszöntjük az Evangélikus Rádiómisszió műsorának hallgatóit. Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Vendégünk Fülöp József, a kecskeméti Ciróka Báb Színház színésze. Joci, ahogy a legtöbben ismerik, gyerek és fiatalkora, szép és fájdalmas tapasztalatai, útkeresése után tette le végül Jézus kezébe az életét. Drogos fiatalból már a Isten akaratát kereső családapává vált, és bábszínészként örömmel szolgálja a kicsiket és a nagyokat. Hallgassák őt szeretettel! Vendégem Fülöp Joci, akit így ismernek a környezetében. Ő a kecskeméti Ciróka Bábszínház társulatának tagja, bábszínész. Téged beajánlott számunkra egy korábbi interjú alanyunk, akivel egy nem könnyű élethelyzet kapcsán ismerkedtél össze, ha jól tudom. Mi is szeretnénk, hogy elmondd nekünk, hogy honnan indultál, és hogy miért is kötöttél ki vajon itt egy evangélikus rádiomissziós műsorban.
0: Köszöntök mindenkit, és örülök, hogy itt lehetek. És igazából folyamatosan hálás vagyok, hogy honnan jöttem és hova emelt ki az Úr. És mostanában valahogy még többet gondolok a gyermekkoromra. Nem volt könnyű, már eleve a szüleimnek, mielőtt megszülettem volna, úgy ismerkedtek össze, hogy anyukám tudta apukámról, hogy nem sokáig fog élni, mert örökölte egy betegséget. Ez egy vesebetegség volt, és anyukám azért, hogy művese kezelést kapjon apám, direkt elment oda abba a kórházba nővérnek, és hát is folyamatosan látta, hogy mi lesz a sors ezeknek a művesek kezelt embereknek, tehát folyamatosan viselte ez meg, és borította ki. Addig-addig, amíg tényleg felmondta az apukám szervezete a szolgálatot, és amikor 5 éves voltam, akkor meg is halt, és akkor anyukám alkoholhoz nyúlt egy gyengeségében. Ebből fakadóan volt, hogy nem tudott értem jönni az óvodába, és akkor valaki hazavitt, vagy hazamentem, és akkor ott feküdt a földön, és akkor szóval megoldottam gyerekként, küzdöttem vele, hogy kiöntsem a piáit, meg a gyógyszerét eldugjam. Közben nagyon-nagyon szerettem, és egy csodálatos teremtmény volt, egy olyan világító, nyitott szívű ember volt, akit általában szerettek az emberek, meg melegszívű volt, gyönyörködtem benne, meg ő belül is az jött felém, hogy egy nekem nagyon jó önértékelésem volt már gyerekként, mert ezt a szeretetet éreztem, ezt, ami teljesen átjött.
1: Valamennyire édesapád hiányát is tudta pótolni édesanyád akkor, vagy mennyire emlékszel édesapádra?
0: Hát nem, nagyon egy-két ilyen élményem van, csak hogy futunk a villamos után, és akkor elesik, és akkor vérzett, én meg nagyon sírtam. Tehát ilyen pici képek vannak, de igazából nem emlékszem rá. Így magamban néha felfedezek dolgot, és akkor következtetek arra, hogy lehet, hogy ilyesmi volt apukám. Hát próbálta pótolni, de így szegénykém, hogy sokszor nem volt magánál, így még nehezebb volt azt is nyújtani, ami mondjuk egy anyukának kell.
1: Mégis tudtad őt úgy tisztelni is, és szeretni, ahogy mondod, hogy gyönyörködni benne? Ez nagyon erős tényleg így.
0: Igen, mert közben a lénye az egy melegszívű, szerető ember volt, aki küzd az alkohollal. Tehát ez nagyon fontos, múltkor egy igehirdetésben hallgattam ezt, hogy leprás, nem leprás, hanem egy ember, aki leprával küzd. Egy gyönyörű asszony volt belül kívül, aki alkohollal küzdött, akit szenved emiatt és lelkismert fordulása van, megtett a maga módján. Dolgokat elment elvonókúrára, meg megtett mindent, csak legyőzte őt ez a szenvedély, ez az erő. Amikor 12 éves voltam, akkor az ő szervezet is felmondta a szolgálatot, már nem bírta a gyógyszer és az alkohol kombót, és így a szíve megállt, és akkor az anyukám húgához kerültem, keresztanyámhoz, aki együtt élt a férjével és a gyermekükkel, és az volt a nehéz, hogy a 2 éven belül anyukám már a harmadik testvére volt, akit elveszített, és idegösszeomlása volt, infúzióra járt, meg lefogyott ilyen 40 kilóra, így fogadtak be. Tehát, hogy nehéz volt a családi életük. Én egy neveletlen gyerek voltam, inkább egy utca gyerek, akivel extra nehéz, de befogadtak, és elkezdődött a küzdelem, az összeszokás, és akkor szeretet lett a vége, de hát ez egy hosszú folyamat volt.
1: Mit mondanál, hogy mit kaptál leginkább tőlük, vagy mi az, amiért a leghálásabb vagy, és tőlük kaptad meg?
0: A gondoskodást, hogy erejükön felül akarták velem a jót, küzdöttek a hogy tudom, azért az ingatlanért, amiben laktunk anyukám, vagy ne vegyék el, azt félretették nekem, tanítattak, és mindent megtettek, ami tőlük telt. Mondta anyukám, most már anyukámnak hívom, hogy szeretni nem tudott az elején, hanem sajnált, de eljutottunk a szeretetig. És most a büszkeségig is, meg egy jó kapcsolatunk van, már olyan értelem a büszkeségig, hogy tökre büszke végül is arra, ahová jutott az életem, és ennek örül is, hogy ennek ő része volt. Nagyon köszönöm ezt neki, hogy nem kallódtam el, nem kerültem intézetbe, nem kerültem olyan helyekre, ami egy más út lett volna. Biztos Isten abból is kihozott volna, amit akart, de így ebbe a verzióba én nagyon hálás vagyok nekik. Elküldtek Sárospatakra református gimnáziumba, és ez jónak tűnt. Ott hallottam az Úrról sokat. Jó lehet, lázadtam ellene, ugye a múltam miatt. Úgy gondoltam, hogy vagy rossz ő, vagy nincs, hogyha ilyen sok szenvedés volt a részem. De aztán csak értek olyan impulzusok a vallástanáron keresztül, a teológusokon keresztül, akik ott laktak velünk egy kollégiumban, akikhez bebetértem és beszélgettünk, hogy így maga Krisztus szólt másokszor, vagy hát őt láttam meg, akkor még nem tudtam, de az a szeretet, az odafigyelés, hogy múlt héten vagy két hete beszélgettünk, és még mindig emlékeznek arra, mit mondtam, és visszakérdeznek, a tűrés a vallástanáromnak, hogy tűrt a mi huncutkodásainkat, és mégis szeretettel. Tehát az jött át, a szeretet és az alázat sok esetben. Ez már a Szentléleknek a szent robbanó anyaga volt szerintem, amit itt szépen így elhelyezett az én lelkembe, amit egyszer be is gyújtott, és aztán lett abból a megtérés. Ez volt Sárospatak, tehát ott sok minden hatás ért engem, és ott egy nagy hullámvasút volt lelkileg.
1: Kik között voltál sokat? Mennyire hatottak rád a fiatalok, vagy milyen közeg volt ez?
0: Hát egy vegyes közeg volt. Volt egy szenvedős része, főleg az elején, a beilleszkedés. Meg így visszaemlékezve sokat bántottuk egymást, meg, de ez mindegy, hol lettem volna, ezek a kamasz fiúk, és az Istentől elidegenedett léleknek a piszkálása, versengése. Volt zülés is, én így próbáltam lavírozni a jó fiú és a rossz fiú között, kocsmáztunk, érdekeltek a lányok, de közben a tanulás is, próbáltam a tanárok felé is megfelelni, meg egy saját igény alapján, meg a szüleimnek. De aztán jött egy pont, ahol egy kortársam megkínált kábítószerrel, akkor marihuánával, és akkor az bejött, és valami olyasmi szabadságot éltem meg, vagy annak szabadságnak tűnő valamit, amit úgy éreztem, hogy leomlott egy fal, amit már úgy építettem anyám halála óta szívem köré, és egy nagy szabadság fuvallatát éreztem, de az nagyon gyorsan az ellenkezőjére változott. Tehát ott bukott le, hogy honnan is jön ez, hogy megismerkedtem például a depresszióval, ami addig ismeretlen volt számomra, tanulmányi eredményem tényleg, mint a mesékben, hogy ezek a drogot történetek vannak, úgy romlott, már bukásra álltam több tantárból, egyre inkább féltem az emberektől, miközben addig inkább az imponálás, meg az emberek szeretete és a szeretet keresése volt a lényem része. Szóval eléggé hamar beadta a csekket a kábítószer, hogyha így lehet fogalmazni.
1: Mit jelent ez, hogy hamar?
0: Az a hamar, ez szerintem pár hónap. Viszonylag tényleg hamar. Biztos az is hozzájárult, hogy milyen volt az én gyerekkorom. Tehát egy ilyen instabil belső szerkezetben nagyobb pusztítást tud egy kábítószer, mint egy mondjuk egy olyan gyermeknél, ahol nincsenek ilyen lelki sebek, meg összevisszaság. De nálam nagyon nagyot szakított, meg sokat pusztított, és akkor erre jött egy színjátszókör, amit az igazgató szervezett, az Ószövetségi József és a testvérei történetét vittük színpadra. Ott bizonyságtételekkel kezdtük a próbákat, a velem egykorúak beszámoltak az istenhitükről, ami egyre inkább hatással lett rám, és amire már bemutattuk a darabot, meg jártuk vele az országot, addigra én már hittem ebben az Istenben, ebben a megbocsátó Istenben, az Isten szeretetében. Meg szerelmes lettem egy lánykába ott a színjátszókörben, és ez egy ilyen vegyes élmény volt, a szerelem, a színpadi élmény, Isten szeretete, de Jézus Krisztus nem volt még fontos számomra. Így nem volt egy átadás, csak egy ilyen egy hangulat, vagy egy érzet, vagy egy közelség, ami aztán el is hussant, egy idő után, ahogy vége lett a színjátszásnak, és megint visszajött a depresszió elég komolyan, de akkor már nem mertem így kábítószerhez nyúlni, meg alkoholhoz, mert már elkezdtem félni Istentől, hogy ezekhez biztos nem, de ő meg távol volt már. Így kerestem főleg a teológusok társaságát, úgy éreztem, hogy más nem nagyon tudja elviselni ezt a beteg lelket, aki akkorra lettem. Ez a állandóan panaszkodó, félő, és akkor nagy nehezen leérettségiztem, és felvettek fizika szakra, mert akkor érdekelt a fizika egyetemre, és azon a nyáron volt egy ilyen veszélyes dolog, szinte egy párbeszéd az ördöggel, hogy én most már bármibe belemegyek, csak ne legyek ilyen távol az emberektől, mert nagyon, nagyon szenvedtem a magánytól és ettől a elszigeteltségtől, és azt mondtam, hogy bármi áron belemegyek ebbe, hogy ez megszűnjön. És ennek az lett a következménye, hogy tényleg keményen elkezdtem zülleni az egyetemen, még szinte mindennapos volt a kábítószerezés, a italozás, minden napot voltam a buliba, nem tudtam egy vizsgát sem megcsinálni, megöregettem pikpak, pedig 19 éves voltam, és úgy éreztem, hogy így belül egy idősebbök sokkal, már egyre kevésbé láttam ilyen lehetőségeket, hogy nekem családom legyen, vagy munkahelyem. Addig, amíg egyszer csak így jött egy est, hogy kiáltsak Jézushoz, hogy nem tudom honnan jött. Érdekes, hogy egy ilyen élethelyzetből egyszer csak így jön egy ilyen, hogy kiáltsak. Igen, ez olyan jó, hogy az Úr ott van mindenütt, és mindenhova utána tud nyúlni, akiért akar. És olyan jó volt ezt így megfogalmazni, hogy te Jézus, ha vagy, és tényleg tudsz segíteni, akkor segíts.
1: Tehát megpróbálkoztál visszatérni az életbe, amit úgy gondoltál, hogy élet lesz, és ahol ott vannak az emberek, a társak, de ez megint nem adott neked megoldást, és még lejjebb süllyedtél, és akkor ez kellett ahhoz, hogy ott találhasson meg téged Jézus.
0: Hát igen, mégis a tékozó fiú disznóvájújánál voltam ott, talán ezt beazonosítottam, hogy ahol már jó lett volna, ha adnak a disznók ételéből valaki, ez a legalja.
1: És mi történt akkor ezután a kiáltás után, Istenhez fordulás után?
0: Először jött egy lány, ott hagytam az egyetemet, halasztottam, Budapestre költöztem ő miatt, ő itt tanult, és akkor ilyen alkalmi munkákat kerestem, és egy színjátszókört, mert ott volt az első Isten élményem, meg az érdeket egyedül. Oda mentünk, és egyre inkább vonzott ez a színjátszókör vezetője, egy fiatal színész, aki különös szeretettel foglalkozott velünk, és akkor kiderült, hogy ő hisz Istenbe. Tehát, hogy végül is kiáltottam Jézus, hogy Jézus segíts, és szembe jött velem egy pont egy olyan ember lényében, aki nekem akkor a lehető legvonzóbb volt, és akkor elhívott egy református gyülekezetbe, ahol ő járt, és ott az az élmény ért, hogy a szószékről, aki beszél, az engem vonz. Mert ugyan sokat voltam templomban még Patakon, sokszor untam, ott volt egy fal a szívemem, de most ez megszűnt, és azt mondtam, hogy én szeretnék ezzel az Istennel még közelebb megismerkedni, meg hát elkezdtem hinni ebbe a szeretetbe, meg az ő létezésében. Kerestem egy ifit, hatások értek ismét, az Úr megszólított, és addig, amíg egy evangélikus professzor könyve a kezembe került, vagy hát azt megvettem, tudta, hogy miért veszem meg, hogyan lettem hívő keresztény, ez volt a címe is, és az ő vívódása a világ és Isten között, ahogy ezt így nagyon részletesen leírta, abban ráismertem magam vívódására, és arra nagyon fontos lehetőségre, hogy átadhatom az életemet. És én azt hittem, hogy az itt megtörtént már, mert ugye sok igéretést hallgattam, tetszett, és ezzel már mind együtt dobbant a szívem, de mégis ő ezt direkt bemondja, hogy Jézusnak átadhatjuk, és ő értünk halt, őt elfogadhatjuk. Akkor ott álltam Jézus előtt, és ő előttem, és akkor az ott megtörtént, hogy átadtam az életemet. Régebben a német csatornákon láttam ilyen sziklaugrókat, akik nagyon magasból belevetik magukat a vízbe, és kicsit így éreztem, hogy most valahova ugrok, egy ismeretlenbe, tehát most már ugranom kell. És jó volt, kaptam bátorságot hozzá az ugráshoz, és ami ott hirtelen változott, ami nagyon tapasztalható volt, az a magány megszűnése. Az addig mindig kísért, akárhogy szerettem anyukámat, meg akárhogy voltam esetleg népszerű, de a magány az mindig ott volt, és ez megszűnt akkor a megtérésemkor. Voltak még nagyon komoly mélységek, de a magány megszűnt. Megtudtam, hogy az övé vagyok.

0: Fülöp József bábszínészt kérdezzük élete és Isten hitre való jutása állomásairól. Honnan tudod akkor, hogy mit kell tenni, hogyan indulsz tovább, mit változtat ez az életeden?
1: Sokszor voltak ott támaszok, angyalok mellém rendelődtek ott az ifi tagjai közül, akik erősítettek. És persze csapódtam a világ és Isten között továbbra is, felvettek egy ilyen színészképző stúdióba, és ott jó volt a büfé élet, a színházi hatás, ott is szerelmes lettem egy lányba. Kábítószerettől még nem szabadultam teljesen, tehát elég sok ponton nyúlt utánam az ördög, ha lehet így fogalmazni. Talán ilyesmi volt, hogy elmentem, megint elcsatongoltam, mint a tékozló fiú, megint elmentem a élmény, a színház, a züllés, a szerelem, és akkor, amikor már jó összemocskolódtam, akkor megint mentem, kerestem a gyülekezetet, a templomot, akkor megnyugodtam, hogy jaj, de jó, Uram, nem mondtál le róla, hogy ez ment, addig-addig, és ez egy fordulópont a hitemben, az egyik osztálytársnőmmel össze is költöztünk egyik pillanatra a másikra, és ott már például a felemás iga, ige, az folyamatosan feddett. Ez, hogy miközben a hívőnek hitetlenhez, mint élőnek a halotthoz, ez nagyon keményen figyelmeztetett, és nem hagyott nyugodni.
0: Tehát a Biblia szerepe is valahogy megnőtt az életedben? Elkezdtek igék fel elevenedni akár a gimis éveidből, vagy az ige hirdetésekből, úgy megtaláltak ezek a szavak?
1: Az ige hirdetésekből, tehát akkor már aktívan olvastam az ige hirdetéseket, meg jártam templomba. Ilyenkor, amikor egy ige, mint egy ilyen neon reklám tódult be az agyamba, meg a lelkembe, akkor az ige volt, de hogy ahhoz persze már kapcsolódott ige magyarázat, és ami már meggyőzött. Cseri Kálmán volt akkor a főlelkész, és neki sok-sok könyvét megvettem és olvastam. Evangelizációkra jártam. Már kaptam a záport a Szentlélektől. És meg is kezdődött egy ilyen belső tusakodás, mert a szívem egyrészt csüngött ezen a lányon, én Sámsoni figura lehettem akkoriban, de reggelente így próbáltam keresni az urat, félrevonultam egy szobába, ott tusakodtam, volt egy kisírt szemekkel jöttem ki, akkor a lány nem nagyon tudta, hogy mi van. Az a lány is próbált ülni gyülekezetbe, ifibe, de őt úgy nem érintette meg az úr mélyen. És másfél év után elmentünk nyaralni egy tengerpartra, és tényleg az úrat körbevett és kezelésbe vett. Reggelente így kipattantam, vagy kitolt az ágyból, és így mentem. Akkoriban szerettem sportolni, futottam, ott a tengerpart körül olyan kóborkutyákat körülvettek, tök jó, el voltunk minden kis banda. Vittem magamra egy ige hirdetés sorozatot, és hogy a napfelkeltében a tengerparton, ott minden nap elolvastam egy részt. Ez a 10 parancsolat magyarázata volt Cseri Kálmánnak. Végis átvettem az életemet, meg az Úr akaratát, és ott ez egy nagyon komoly hitmélyítő hét volt kettesben az Úrral. Igazából ugyanez történik ma is, és ez csodálatos, mert ezt nem lehet megunni végül is, a találkozást az Úrral. Ott az úgy jött, hogy így öntsem ki a szívemet, és bátran fogalmazzak-e meg mindent, amire bátorít is az ige, hogy öntsétek ki a szíveteket. És ez történt, hogy Uram, én ezzel a lányjal úgy szeretnék már zöld ágra vergődni, hogy most vagy térjen meg, és akkor legyünk egységben. Tehát nem volt áldásos a mi együttlétünk. Tehát, hogy vagy térjen meg ez a lány, vagy tudjuk elengedni egymást, vagy tudjam elengedni. Ez volt az első kérésem, akkor szerettem volna a kábítószertől végérvényesen szabadulni, mert jól lehet lecsökkent már egy szeridebb fokra, de mégis ott volt, és ezt tudtam, hogy ez nem jó. És a harmadik az meg érdekes volt, hogy ebben hittem a legkevésbé, hogy Uram, hogyha lehetne minden nap így veled találkozni, mert az nagy élmény volt időnként, hogy akkor tényleg csutakosan, bűnösen megint átölel az Úr időnként, de hogy szeretném én ezt minden nap, hogyha lehetséges, így napfelkeltés, tengerpart nélkül is bárhol, akkor legyen ez. És olyan jó volt, hogy ez ott megtörtént mind a három olyan formában, hogy egy békességet kaptam, hogy elengedhetem ezt a lányt. És tudtam azt, hogy ha kell, akkor majd összevezet minket az Úr. Addig is próbáltam, de nem ment. Ez volt az egyik, a kábítószerből megszabadultam, és ahogy elengedtem a lányt és a kábítószert, szívem jó részét, ami lefoglalta, oda tényleg az Úr jött. És onnantól mondom azt, hogy járok vele.
0: Évek elteltek, azt mondtad, de mégis hogyan történt meg ez a megszabadultam a kábítószertől, és elengedtem a lányt, mert még mindig egy kicsit hirtelennek tűnik, és olyannak, amiben nem tud az ember olyan könnyen megváltozni.
1: Amikor mondjuk valaki le akar szokni a cigiről, az megelőzi egy több éves agónia. Első pillanatban nem tudtam úgy teljes szívvel odaadni magamat ennek a kapcsolatnak, mert mindig ott volt ez a ösztöke, amine ellen nehéz volt rugódóznom, ahogy az ige mondja. Szóval ez egy folyamatnak a vége volt. De a kábítószer is ez volt, tehát már 5 éve küzdöttem ellene. Igaz, hogy ez gyors volt, mert imádkoztam, és akkor egy héten belül lezajlott, de ezt megelőzte sok-sok ima küzdelem, csak eljött az az idő, valahogy az az intenzív Isten élmény, amire azóta is vágyom, és többször meg is tapasztaltam, erre vágyom, hogy olyan magaslatokat mutasson meg, akár a mai életemben is, amire ugyanígy bevilágít dolgokra, amiket elhagyhatnék, amikről nem is tudom, hogy az Istenem, hogy elfoglalja a szívemnek egy részét, amit használhatna az Úr, és csodák történnének. Ez a szabadítás, ez szerintem készen áll mindnyájunk számára. Tehát ez is egy csoda, tényleg, meg egy titokzatosság, hogy mikor jön el a számunkra az a szabadulás, amikor kimondjuk, és megtörténik. Mert az egy pillanat is lehet, hogy a hit megadatik, hogy én ezt elhittem, hogy Uram, te nagyobb vagy, mint a szívemnek minden vágya, sebe, függése, te tényleg leszakítod a láncokat.
2: Ez itt a Lélek hangoló.
3: Kívánok! Köszöntöm az Evangélikus Rádió Misszió.
4: Szeretettel köszöntöm az Evangélikus
2: Rádió Misszió.
5: Önök továbbra is a Lélek hangoló
4: evangélikus műsort hallják.
5: Lélek hangoló. Ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Már teljesen konszolidált életet élsz, mondhatjuk úgy. Hogyan lehetett megérkezned akkor egy hívő keresztény férfi életébe, ahol hívő társad van, 4 gyermeketek, egy megbecsült színi társulatnak vagy a része. Úgy gondolom, hogy a hétköznapokban megérkezni és ebbe a szép életbe megérkezni is egy olyan múlttal, mint amilyen a tiéd, nehéz.
1: Nagyon jó, hogy ezt kérdezed, és akkor elkezdem egy jó illúzió rombolással. Például, hogy most terápiára járunk a feleségemmel. Azért mondom ezt, mert azt a tételt, hogy családabb a szív mindennél, ez egy elég kihúzanító és kemény mondat a Bibliának, de ezt érvényesnek gondolom, a halálom pillanatáig. Van a lényemnek egy része, ami nem akarja Istent, az új ember. És van, hála az Úrnak, egy új ember, aki viszont ő rá vágyik. És ez a harc, ezt tudjuk, hogy nem szűnik meg. Persze ez jó hangzik, hogy 4 gyereke van, meg bábszínész, és gyerekeknek játszom, és egy csomó szép dolgot el lehet mondani, de az Úr látja a szívemet, és ő látja, hogy mikor vannak őszinte percek, a pillanatok, amikor tényleg szeretek, amikor nem úgy nézek a gyerekemről, hogy csak a büszkeség tölt el, nem úgy nézek egy másik ember, hogy kell tőle valami önző módon, hogy ítélkezem, hogy irigykedem. Azt hiszem, nincs különbség köztem és egy másik ember között, legyen az nem hívő. Tehát szerintem a különbség az maga Krisztus, és ez csak az ő dicsőség, az ő tisztasága. És ha én nem nézek rá, nem kérem, nem adok helyet neki, akkor valami kevés látszik belőle sajnos. Szóval azt hiszem, hogy ez egy harc, ami nagyon boldogító harc. Tehát egy pillanatra Krisztusra nézni, egy pillanatra áttélni, hogy ő hogy szereti a gyerekemet, meg a feleségemet, téged, mint a testvéremet, vagy egy idegen embert az utcán, ennél szebb nincs a világon. És ha valamiért érdemes élni, akkor ez az.
0: Akkor hát nem arra nézel, hogy mit értél el, hogy bábszínész lettél, hogy megtaláltad a pályádat, hogy tényleg egy családot tudsz felmutatni, hanem folyamatosan arról beszélsz igazából, hogy Isten mit tesz, és Isten mit tett benned, és mit remélsz, hogy tenni fog.
1: Igen, és képzeljék el a hallgatók, hogy a esküvői igénk a feleségemmel az volt, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készített el Isten az őt szeretőknek. És ez Krisztusról szól, ez volt a házasságunkra egy ígéret. A házasságunk is, de az egész életünk is csak Krisztustól lesz egy ilyen reményteljes valóság, ahol Krisztus tudja csak szeretni a feleségemet, és csak Krisztustól lesz az érdemes. Újra és újra hív az Úr önvizsgálatra, hogy még mélyebbre tudjak tekinteni a saját lényembe, ami sokszor nem szép. És amiből az is kiderült, hogy a házasságunk esetében is sok mindent elrontottam, és sok minden nem Istenről szólt, és a feleségemről, a gyerekeimről, hanem sokat volt ott az, akitől szenvedek igazán, az én óemberem, és azt látom, hogy sok minden szomorúságnak én voltam az oka. De ez egy csodálatos dolog, hogy ki lehet ebből keveredni, hogy a másikat hibáztatjuk, és akkor nekem máshol jobb lenne, vagy bárcsak Hufnágel Pistihez mentem volna feleségül. Nem is az lennék, hogy ki tehet róla, hanem itt van az Úr, aki újját teremt, akitől tóvá lesz a déli báb, amitől víz fakad a szomjú földön, ahol tényleg, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett. Lehetünk a feleségemmel sokkal szerelmesebbek, mint az elején, egy valódi, isteni szeretettel. És ez egy nagyon komoly reménység. Ez megmentett minket a válástól, és húz minket egymás szeretésére, és egy iszonyat lehetőség, hogy megvalósulhat az Isten terve, hogy amikor létezek otthon a családban, a munkában, vagy bárhol, ő ott van, és ő a lényeg. És hogyha én kellő csöndben vagyok, akkor ámulok.
0: Benned van az, hogy téged is elhívott Isten arra, hogy tanítványát így másokat, illetve először is, hogy róla beszélj bábszínészként. Hogyan tudod ezt a missziót beteljesíteni, vagy hogyan éled meg ezt? Mi bízatik rád?
1: Magamért való dolognak indult, és olyan csodálatos, ahogy meggazdagított az Úr, és átalakított egy adássá. Persze benne van, hogy én kapok, meg amikor megcsúszok, akkor arra fókuszálok biztos sokszor, hogy na ebből mit kaphatok, milyen jó játszani, meg milyen jó a siker, de olyan jó, hogy ott nyer értelmet az én munkám, hogy adhatok. Én csak egy csatorna vagyok, akin átfolyhat mindaz, aminek át kell folyni, amit az Úr akar. Azt mondja Keresztelő János, hogy néki növekednie kell, nekem pedig alábbszállnom, és ezt kívánom, hogy egyszerűen Jézus legyen ott a munkahelyemen, és hogyha ő ott lesz, akkor úgy van ő ott, hogy akkor utána kérdések támadhatnak, amikre lehet felelni, hogy kívánok nem uram-uramozni csupán, hogy én mennyire lelkesen hallgatom Jézus, mennyi mindent tudok már a Bibliából, mert elmaradnak sokszor a cselekedetek. Tegyem, és az egészen egyszerű dolog, pakoljam be a mosogatógépet, a munkahelyemen maradjak csöndben, amikor csöndbe kell, imádkozzam érte, szeressem, kérdezem meg, hogy hogy van, vagy csak csináljam meg rendesen a munkámat, és abban akarja esetleg Isten megdicsőíteni magát.

Veszteségek, kallódás, útkeresés és végül Isten szeretetében való megnyugvás jellemzi Fülöp József bábszínész útját. Joci szívesen beszél az életét meghatározó Krisztus hitéről, őszintén vállalva annak hullámhegyeit és völgyeit. Az elhangzott interjú meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a missio.lutheram.hu webhelyen is, illetve Spotify-on, ahol Lélekhangoló címmel szerepel podcastunk. Az Evangélikus Rádió Missziónak írhatnak e-mailt az evmis@lutheram.hu címre, illetve SMS-t a 0620 620 36 79-es számra. Műsorunkkal ma szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk!

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Szeretettel köszöntöm azokat, akik hallgatnak ma minket. Egy olyan kedves vendégem van, akinek a nevével már találkoztak, Dobos János, az Állampolgári Bizottság, az Emberi Jogokért Alapítvány elnöke, újból a rádió, és az én vendégem is, ha mondhatom ezt. És Gábelbe fogja ismét kérdezni Jánost különböző dolgokról. Röviden, ugye már a múltkor is, amikor volt egy beszélgetés veled, beszéltél az alapítvány működésen, nagyon-nagyon röviden, még egyszer azok kedvéért, akik nem hallottak az alapítványról, elmondanád a tevékenységkörötöket?
1: Hát köszönöm szépen, és én is szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat. Én is azt gondolom, hogy érdemes megnézni, mivel foglalkozunk, hiszen ehhez kapcsolódik a mai műsornak ugye a témája. Az alapítvány, amelynek én a képviselője vagyok itt, ez egy speciális jogvédelemmel foglalkozik, olyannal, amivel kevesen. Olyan embereknek nyújtunk ingyenes jogsegélyt, akikkel jogtalanság vagy visszaélés történt egy pszichiátriai osztályon vagy intézményben. Uh-huh. Tehát mondjuk valaki bekerült a pszichiátriára, és ott valamilyen jogtalanság érte, bántalmazták, vagy eleve a bekerülésnek a körülményei vitatottak, vagy úgy érzi, hogy jogtalan volt, vagy elhanyagolták, rosszabbodott az állapot. Nagyon sokféle dolog van, amivel minket megkeresnek. Uh-huh. Minden esetre mi ezzel a területtel foglalkozunk, és hát persze azon túl, hogy van egy jogsegélyszolgálat, ugye általánosabban is foglalkozunk azzal, hogy amit mi találunk a munkánk során, hogy milyen általános problémák vannak ezen a területen, uh-huh. Ezeket eljuttassuk a nagyközönséghez, illetve azokhoz az emberekhez, akik döntéshozói pozícióban vannak, tehát tudnak tenni valamit, hogy ezeket a fajta uh-huh. visszaéléseket felszámoljuk. És hát ezt csináljuk már, most már több mint 30 éve Magyarországon.
0: Hát ez már szép szám.
1: Hát igen.
0: Értem. Ennek a műsornak az a címe, hogy testi-lelki jól létünk, és ugye mi megbeszéltük előre, hogy egy filmről fogunk beszélgetni, egy dokumentumfilmről, ami azt hiszem, hogy tényleg kapcsolódik a testi-lelki jól létünkhöz. Az, hogy hogyan, azt pedig majd mindjárt kifejtjük, és mindjárt közelebbről is megvilágítjuk. Tehát ez a film, ez tavaly decemberben debütált, és az a címe, hogy Recept az erőszakhoz.
1: Igen.
0: Ami már önmagában is egy ilyen megdöbbentő cím a számomra, és valahogy erről nagyon sok szó van a médiában, hogy tényleg egy olyan világban élünk, ahol az ember azt gondolja, hogy egyre több a veszély. Tehát és akkor most nem is a háborúkat akarom itt kiemelni, hanem bármikor az ember bekapcsolja a tévét vagy a rádiót, akkor édesapa a gyerekeit ugye erőszakosan bántotta, édesanya gyereki, tehát olyan megdöbbentő hírek hangzik el manapság a médiában, amin az ember így elgondolkozik, hogy most akkor a világunk ennyire megváltozott, ennyire kifordultak magukból az emberek, vagy hogy mi történt, és valahogy senki nem érti az okokat. Tehát azt látjuk, hogy ez a világ egyre jobban tele van erőszakkal, de hogy mi történt, és arra meg nincsenek válaszok. És nagyon sok indok hangzik el össze-vissza, hogy a videójátékok, meg az erőszakos filmek, meg ilyesmi. Szerinted tényleg azoknak van-e eszköze, hogy egyre több az erőszak a világban?
1: Cseles a kérdés, mert ugye rávezet minket a mai témánkra, de valóban én is azt kell, hogy mondjam, hogy azok a fajta erőszakos cselekmények, amik manapság szinte mindennaposak a médiában, mm-hmm. Én nem emlékszem, hogy gyerekkoromban ilyenek lettek volna, és ugye ide tartoznak például azok az iskolai lövöldözők is, amik leginkább mondjuk az Egyesült Államokban, vagy Nyugat-Európában bukkannak föl, de hát ma már ezek utcában mindennaposak. Tehát, sőt, hát tudom, mert ugye hozzá tartozik a területünkhöz ennek a vizsgálatához, hogy sokszor már vannak olyan iskolai lövöldözések, amiket be sem mondanak a hírekben. Annyira szokványossá váltak. De hát attól még mindegyik egy-egy önálló tragédia.
0: Igen.
1: És néhány évtizeddel ezelőtt ilyenek nem voltak. És emlékszem, hogy a dr. Thomas Szász, aki világhírű magyar származású pszichiáter professzor, ő neki van egy ilyen, volt egy ilyen mondása, hogy 50 évvel ezelőtt, vagy hát amikor ezt mondta, most már lehet, hogy több, 50 évvel ezelőtt Amerikában voltak gyerekek, és voltak fegyverek. Mégsem voltak iskolai lövöldözések.
0: Hát igen.
1: És tényleg kérdés, hogy akkor mitől válik ennyire erőszakossá a világ, most azon túl, hogy sokféle folyamat zajlik. És ugye nem is kell túlzottan pesszimistának lenni ahhoz, hogy az ember azt lássa, hogy a társadalom hát eléggé egy süllyedő pályán van sajnos, elég régóta. De ezzel együtt is van egy olyan tényező ebben az egész kérdésben, ebben a konkrétan ezekben az erőszakos esetekben, amire nagyon kevés fókusz kerül, vagy inkább azt mondom, hogy indokolatlanul kevés, vagy jóval többet is megérdemelne, és tulajdonképpen ez a film, amit említettél, a recept az erőszakhoz, ez ezt a témát dolgozza föl. Nevezetesen, hogy ugye elmondjam, ne legyen már itt egy rejtély, aztán kifejtjük majd, arról van szó, hogy bizonyos pszichiátriai szerek, olyan gyógyszer, nem nagyon szeretem ebben az esetben a gyógyszer szó használtat, de mégiscsak ez a közismert szó, olyan pszichiátriai gyógyszerek, amelyeket napig nap írnak fel embereknek, hogyan válthatnak ki embereknél erőszakos viselkedést, azt, hogy az ember egy álmokfutásba kezd. És ez elsőre ez esetleg ilyen irreálisnak tűnhet, vagy az ember legyinthet, hogy nem, vagy ez nagyon ritka, de majd mindjárt át fogjuk beszélni ezt a témát, és azt hiszem, hogy ki fog derülni, hogy sajnos ez nem egy bagatellizálható probléma.
0: Hát igen, elég keményen hangzik egyébként, és nekem van egy olyan saját tapasztalatom, illetve egy saját eseményem, egy sztorim, hogy utaztam vonaton vidékre, és kiderült, hogy akivel egy fülkébe kerültem, ő egy rendőrsrác, és mesélte, hogy hát Budapestnek a legkeményebb kerületében teljesít szolgálatot, azt hiszem ez a 6.-7. kerület, és mesélte, hogy volt egy férfi, aki körülbelül ilyen 60 kilogrammos volt, teljesen be volt lőve, tehát droghatása alatt állt, és négyen, és nagyon erőszakosan viselkedett. És négyen próbálták lefogni. És ez a srác is azért egy eléggé nagy darab, valaki volt ez a rendőr, és mondta, hogy azért a többieket csak kellett félteni így a súlyukat, meg az erőket, és négyüket gyakorlatilag le tudott gyűrni ez az illető. Tehát négyen nem tudták a földön tartani ezt a 60 kilós embert. És ugye nagyon érdekes ez a történet olyan szempontból, hogy a kábítószernek láthatóan ez a hatása. Na most az a fura, hogy amiket látunk, és ugye amit már így súroltad, ezt a szert, hogy a kábítószer egy illegális dolog, de valahogy olyan, mint hogyha ugye ez a másik szer, amiről beszélünk, ugyanezt hatást ki tudja váltani, de az meg legális. Hiszen akkor ezek szerint legálisan az erőszakot fel lehet írni vényre, fel lehet írni receptre, mert azért ez eléggé. Tehát a kábítószert azt nem lehet, de akkor van egy szer, ami ugyanezt a hatást kelti, azt meg fel lehet?
1: A nagyon fontos dologra kérdeztél rá, mert olyan dolog ez, amiről meglátásom szerint, vagy amennyire emberekkel beszélgetek, az embereknek egy jelentős része nem tudja ezt. És ez néha számomra kicsit bosszantó, mert nekem meg sok szempontból magától értetődő, miután ezzel foglalkozom. De igenis látni kell azt, hogy ahogy mondtad, vannak illegális drogok, meg vannak legális drogok. Persze, ezt azért sokan tudják, hogy hát igen, jó, persze ez a fájdalomcsillapító, amit beszedek, hát persze az egy ilyen tudatmódosító szer, de azért ez enyhe, meg ugye gyógyászati, hát jó, igen, végül is igen. De ezzel együtt igenis vannak olyan pszichiátriai szerek, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy ezeknek a többsége olyan, ami kémiai szempontból ténylegesen kábítószer kategóriába esik. Ezzel nem mondok semmi eretnekséget, ebben nincsen semmi vádlás, ez egy tudott dolog. Tehát ha valaki ismerős orvosi, gyógyszerészi rálátása van a dolgokra, akkor ez egy tudott dolog, hogy még a gyerekeknek hiperaktivitásra felírt különböző szerek, ennek egy jelentős része is szintén konkrétan kábítószer kategóriába esik.
0: Tehát igen, tulajdonképpen, bocsáss meg, hogy szabad bevágok, tehát tulajdonképpen magát az idegrendszert stimulálja, tehát az idegrendszert tudja olyan hatás érni, ami gyakorlatilag kihat aztán más szervünkre is, vagy az agyunkra, stb. Ugye az agya az idegrendszernek a vezérlőrendszere, tehát hogy egészen ezeket az idegsejteket érinti, hogyha jól értem.
1: Igen, legjobb tudomásom szerint az, hogy tudatmódosító, az azt jelenti, hogy a központi idegrendszerre hat, tehát valóban az agyra és az idegekre, és hát ugye azt tudjuk, hogy a kábítószerek azok ezt teszik, de nagyon sok orvosilag felírt szer is, elsősorban pszichiátriai szerek ugyanilyen droghatást váltanak ki, amikre valamiért ráfogják, hogy ennek van egy orvosi vagy terápiás értéke. És ugye ebben sokszor egyébként az a csapda, hogy ez a droghatás, amit kivált egy-egy ilyen szer, ez kívülről nézve tűnhet pozitívnak, elsőre legalábbis. Egy picit tágabban, ha nézzük, akkor még azt is elmondhatjuk, hogy ugye, ha egy kémiai anyagot, mondjuk azt, hogy bármilyet, beviszünk az emberi szervezetbe. Egy olyan kémiai anyagot, ami egyébként nem, nincs otthon a szervezetben, tehát nem természetes módon nem lenne benne. Bekerül a szervezetbe, azt elkezdi a szervezet feldolgozni, és az ki fog váltani egy sor hatást. Hogy hányat, az szertől függ, lehet, hogy kettőt, lehet, hogy tizet, lehet, hogy 50-féle hatást, elváltozást fog okozni. És ugye ebből lehet, hogy van mondjuk kettő, ami előnyös, azokat elnevezik a szer hatásainak, hogy azt mondjuk, hogy na, ez a gyógyhatása, a többit meg elnevezik mellékhatásnak. Valójában arról van szó, hogy ez a szer kivált X különböző hatást a szervezetben, és ez már csak pozícionálás kérdése, hogy mi az, amit pozitívnak tekintünk, mi az, amit negatívnak, vagy mi az, amit gyógyhatásnak, mi az, amit mellékhatásnak. De a mellékhatás ugyanúgy hatás annak a szernek, mint az, ami ugye láthatólag valami pozitív változás. Na most az ilyen szereknél, amik a központi idegrendszerre hatnak, tehát tudatmódosító szerek, lehetnek olyan hatások, amire az ember azt mondja, hogy ő de jó, az pozitív. Ha valaki mondjuk zaklatott, ideges, beveszi, megnyugszik, lehet, hogy egy kicsit csorog a nyál a szája szél, ezt le kell törölni, akkor maximum, de hát most már megnyugodott. Vagy éppen ellenkezőleg egy olyan szert vesz be, ami stimulálja a szervezetét, ugye, ha valaki mondjuk mindig álmatag, akkor fölpörgeti őt, és élénkebb lesz tőle. De ezek alapvetően kémiai hatások a szervezetben. Tehát egy olyan esetben is, amikor valaki mondjuk depressziós, vagy skizofrén, ugye ezekre az állapotokra szokták egyébként a legerősebb ilyen szereket fölírni, amennyire mi ezt látjuk a tapasztalataink alapján. És ezek a szerek sem tesznek más, mint hogy valamilyen kémiai változást okoznak az illetőnél. És hogyha az ember elég alacsonyra teszi a mércét azzal kapcsolatban, hogy mit fogadunk egy gyógymódnak, akkor mondhatja azt, hogy hát ez pozitív. Hát a depressziót felpörgeti az antidepresszáns. Vidámabb lesz tőle. De hát ez nem oldotta meg azt a dolgot, amitől az illető depressziós lett. Ezt a depressziós, ezt meg megint idézőjelbe teszem, mert ez meg egy olyan címke, amiben annyi minden belefér, és annyi mindent ráfognak, hogy ez igazából nem tekinthető egy egységes diagnózisnak, mint mondjuk egy, most mondok valamit, egy cukorbetegség vagy valami. Szóval mindegy, ez már csak mellékszál, zárója bezárva. Szóval a lényeg az, hogy a kiinduló ponthoz visszatérünk, hogy igen, ezek kémiai szempontból ugyanúgy kábítószerek, mint az utcai kábítószerek, de valamilyen okból ezeket legálisnak tekintik.
0: Igen, meg az a fura, hogy megnéztem ezt a dokumentumfilmet, és nagyon profi lett egyébként megcsinálva, tehát tényleg mindegy ilyen amerikai thriller, és tényleg van egy csomó ilyen híradó bevágás benne, tehát elég életszerű, tehát hogy tényleg alá van támasztva ez az egész, és ugye maga az antidepresszáns azt jelenti, hogy anti-ellen, és a depresszív az egy mélypont, az ugye egy lelki mélypont, és ugye az ember akkor tényleg azt gondolná, hogy ezek a szerek a depresszió ellen hatnak, holott meg a filmek pont azt mutatja be, hogy egy teljesen átlagos emberből nemhogy egy nyugodtabb embert alakítanak ki, hanem pont az agressziót erősítik fel. És akkor ugye utaltál már arra, hogy ami szerintem az egyik sajnos legveszélyesebb hatás ezeknek a szereknek, pont amit mondtál, hogy én is sok ilyen véleményt hallottam, hogy vannak az iskolai lövöldözések. Tehát az tényleg az ilyen gyerekkoromban is, hogy valaki bement az iskolába egy 12-től 16 éves diák. Tehát ráadásul még csak nem is egy felnőttről beszélünk, aki mondjuk bekattant, megzakkant, tehát ezer dolgot lehetne mondani, hanem egy fiatal, és rengeteg ilyen van, és egy teljesen magából kikelt, agresszív, ugye másokat bántalmazó, hát most kimondva szó, hogy gyilkos válik belőle. És akkor van ez az érv, hogy hát igen, mert ott vannak a fegyverek Amerikában, meg ugye megint a videójátékok, tehát hogy láttam ilyen könyvet, hogy külön egy könyv szólt erről, hogy mik okozzák ezeket a dolgokat, de hát könyörgöm, tehát attól még, hogy valakinek otthon pisztolya van, vagy puskája van, azért én nem gondolom, hogy bemegy, és egy iskolában aztán véglövöldöz mindenkit.
1: Így van, és kevesen veszik észre, most csak, hogy erre ráfűzzek egy másik gondolatot, ami ide illeszkedik. Először, mielőtt a gondolatot hozzáfűzném, hadd osszak meg néhány konkrét adatot, mert ezeket nagyon kevesen ismerik. Készítettünk erről egy kiadványt, abból olvasom föl, mert ott gyűjtöttük ezeket a dolgokat, hogy ezek a szerek, amiket tényleg igen nagy számban írnak fel, majd erről is hoztam adatot, hogy mennyire nagy számban, még Magyarországon is, ezek milyen hatást váltanak ki. Például az antidepresszánsok, amit ugye, ahogy említetted is, depresszióra szoktak felírni. És ezek az adatokat, ezeket onnan szedtük, hogy az interneten fellelhető az Országos Gyógyszerészeti Intézetnek a weboldalán az Magyarországon forgalomban lévő összes gyógyszernek a teljes orvosi leírata, tehát az az összeírás, ami az orvosoknak szól, amiben minden adat benne van, ami arról a szerről ismert. Tehát egy komplett uh-huh. adatbázis, ez nyilvánosan hozzáférhető, nem uh-huh. nehéz ezeket kigyűjteni. Uh-huh. És ebből az adatbázisból a következőt tudtuk meg, az antidepresszánsok egyebek mellett kiválthatják a következő mellékhatásokat. Depresszió, érdekes, hogy antidepresszáns depresszió okozhat. Rémálmok, szorongás, idegesség, izgatottság, hallucináció, zavartság, agresszív viselkedés, pszichotikus zavar, öngyilkossági gondolatok és viselkedés, alvajárás. Uh-huh. Ilyesmiket okozhatnak.
0: Hát ez nem egy pozitív lista, mondjuk.
1: Nem azt jelenti, hogy aki elkezdi szedni, az mindenkinél ez elő fog jönni, de hát ez olyan, mint egy orosz rulett, hát uh-huh. nem lehet tudni, hogy kinél fog előjönni. Uh-huh. Az, hogy agresszív viselkedés fog okozni nála, vagy öngyilkossági gondolatokat. Uh-huh. Emlékszem rá, van nekünk egy kiállításunk, amivel szoktunk turnézni az országban, és sok évvel ezelőtt egyszer Debrecenbe mentünk ezzel a kiállítással, és volt egy idős úr, nézegeti ezeket a kiállítópaneleket, pont ezt a részt nézte, hogy ezekről a szerekről volt szó, és mit okoznak, és oda jött hozzám, és azt mondja, hogy képzeljem el, nagyon érdekes, a feleségével történt az, hogy volt egy időszak, amikor a családban több haláleset történt egymás után. És az asszony nagyon, nagyon maga alatt volt emiatt. Elmentek pszichiáterhez, antidepresszánst írtak fel neki. Elkezdte szedni, és egy idő után az asszony elkezdte mondani, hogy ő öngyilkosságon gondolkodik. Hmm. Elkezdte foglalkoztatni az öngyilkosság gondolata. Hmm. Megijedtek, abba hagyták a szernek a szedését, elmúlt. Se soha előtte, se soha utána nem volt. Eszébe se jutott az asszonynak, hogy öngyilkossággal foglalkozott, csak amíg szedte ezeket a szereket. Tehát nagyon érdekes. Aztán ott vannak az antipszichotikumok. Ugye ez megint antipszichotikum, uh-huh. ezeket pszichózisra írják föl, vagyis hát elmezavarra, elmebajra uh-huh. mondjuk.
0: Tehát ezek akkor még erősebb gyógyszerek mondhatjuk, vagy nem feltétlenül, mert hogyha már elmezavarra írják föl?
1: Más típusú szer, más mert az antipszichotikum, most nem vagyok gyógyszer, és nem vagyok orvos, tehát én csak azt uh-huh. tudom mondani, amit én látok a tapasztalatomban. Az antipszichotikumok azok letompítják inkább az embert, az antidepresszánsok azok meg ugye a depresszióból kihozzák fel, pörgetik, uh-huh. hogy élénkebb, vidámabb legyen, egy kicsit így idézőjelbe téve. Az antipszichotikumok mellékhatásai a hivatalos gyógyszerlistából. Depresszió, rémálmok, álmatlanság, öngyilkossági gondolatok és viselkedés, alvajárás, nyugtalanság, zavartság, szorongás. Hát köszönjük szépen. És lehetne még sorolni ezeket, a stimulánsok, vagyis serkentőszerek, és ide tartozik több olyan szer, amit gyermekeknek adnak hiperaktivitásra, ADHD-ra, meg hasonló dolgokra, azoknak a tünetei, vagy a mellékhatásai között is ilyenek találhatók, hogy agresszív viselkedés, ellenségesség, pszichotikus vagy mániás tünetek, öngyilkossági gondolatok és viselkedés. Hát azért, még ha nem is minden gyereknél jön ez elő, de hát azért ennek a fele sem tréfa, én azt gondolom. Hát.
0: Igen, meg bocsáss meg, hogy szabadba vágok. Én ugye van ez a mondat, hogyha meghal 1000 ember, az hír, de hogyha egy ember meghal, az tragédia. Tehát amikor valakinek a gyerekével vagy családjával történik, ez azért ebből óriási tragédia lehet egyébként.
1: Nyilvánvalóan igen. Igen. Szóval ez a helyzet a mellékhatásokkal.
0: Én még azt szeretném egyébként ezzel kapcsolatban kérdezni, hogyha ezek tényleg ott vannak, ezen az oldalon is elérhetőek ezek az adatok. Én akkor azt nem értem, hogy erről miért nem tudunk. Tehát nekem is vannak olyan ismerőseim, akik bementek a pszichiáterhez, a lánya kapja mondjuk az antidepresszánsokat, tehát hogy ezt szedik, de nem emlékszem, hogy ezeket említették volna. Tehát beszéltem egy apukával például, és a lánya rendszeresen azt hiszem heti, nem is tudom hány darab gyógyszert kell beszednie, de nem rémlik, hogy azt mondta volna, hogy hát igen, egyébként azért óvatosan próbáljuk adagolni a lányunknak ezt a gyógyszert, mert azt mondta a pszichiáter, hogy ilyen is ilyen mellékhatása van. Tehát hogy akkor ezt nem lenne úgymond kötelező elmondania egy orvosnak, egy pszichiátriai orvosnak?
1: Két dolog van itt. Egyrészt bármilyen orvosi beavatkozást elvileg tájékozott beleegyezés alapján lehet végrehajtani. Tehát az orvosnak elvileg kötelessége lenne tájékoztatni a pácienst bármilyen következményről, lehetőségről, ami azzal a kezeléssel fennáll. Tehát ez elvileg alapvető. Most más kérdés, hogy a mindennapokban mennyire történik.
0: De ez csak elvileg? Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy bemegy valaki a pszichiáterhez, a pszichiáter felírja a gyógyszert, vagy az antidepresszánst, ugye, és akkor alá kell írni egy nyilatkozatot. Tehát ezt nem így kell elképzelni, hanem úgymond Hippokratészi esküvől, vagy nem is tudom, el kéne mondani ennek a mellékhatását.
1: Hát igen.
0: És ez egy elméleti dolog lenne.
1: Legalább amúgy. Szóban igen, uh-huh. vagy valami. Ugye a józanész is azt diktálná, hogy ha az orvosnak az a szándéka, hogy segítsen a páciensén, akkor fölvázolja neki, mik a lehetőségek, és hagyja, hogy eldöntse az illető, lévén, hogy az ő életéről van szó, hagyja, hogy eldöntse. Na most a másik fele a dolognak viszont az, hogy képzeld el azt, hogy mondjuk valami történik veled az életben, és magad alatt vagy, és elmész egy pszichiáterhez, hogy segítséget kérj mondjuk. Igen. És ő teljesen őszintén tájékoztat téged. Nézze, itt van ez a gyógyszer, amit most fölírok magának, ez depresszióra van, ez arra van, hogy ha az embernek ilyen levertsége van tartósan, akkor ez segít kihozni belőle. El kell, hogy mondjam önnek a korrekt tájékoztatás keretében azt is, hogy egyrészt nem tudjuk, hogy ennek a szernek mi a pontos hatásmechanizmusa, tehát hogyan fejti ki a hatást, és nem tudjuk, hogy a mellékhatások közül melyik fog önnél bekapcsolni, ami lehet, ugye, ahogy az előbb említettem, lehet depresszió, rémálom, szorongás, öngyilkossági gondolatok, vagy agresszív viselkedés is. Te feliratnád magadnak ezt a szert, ha kaptál egy ilyen tájékoztatót róla?
0: Hát én mondjuk biztos nem, tehát
1: jó,
0: ez biztos önmagában
1: nem,
0: is megdöbbentő.
1: Egy józanul gondolkodó ember, én szerintem azt fogom mondani, hogy várjunk csak, hát lehet, hogy akkor inkább el vagyok én ezzel a problémámmal, inkább mint sem, hogy ilyesminek tegyem ki magam, és hát tulajdonképpen ez történik, hiszen és megint olyan vizekre vezünk, amiről sokat lehet beszélni, meg nem akarom túlzottan borzolni se a kedélyeket, de hát azért az ma már egy nyílt titok, hogy a gyógyszeripar mennyire beleteszi a lábát az orvoslásnak a területére. Könyvek jelentek meg arról, rengeteg cikket lehet találni az interneten, hogy hogyan jutalmazzák a gyógyszergyárak az orvosokat, akik elegendő szert írnak fel nekik, elviszik Igen. őket jutalomüdülésekre, és stb. Erről rengeteg irodalom van, tehát nem mondok vele semmi elrugaszkodottat. Hát, hogy így mondjam, nincs igazán érdek, hogy ezeket a mellékhatásokat elmondják, meg ráadásul ugye nagyon sokszor az a nézőpont, hogy hát ezek a mellékhatások nagyon esetlegesek, 1000-ből, ha egy embernél előfordul maximum, hát most azért miért fosszuk meg az illetőt a gyógyhatásoktól, azért, mert van egy ilyen minimális icike-picike kockázat,

0: hogy az ember kibontja a dobozából a gyógyszert, ott van ugye felsorolva, hogy milyen mellékhatásai vannak. Olyat én még nem láttam, ahol azt mondta volna, hogy na, ennek pont nincs egy se. Uh-huh. Csak azt gondolom, hogy mellékhatás és mellékhatás között is óriási különbség van. Tehát azért az a mellékhatás, hogy mondjuk tényleg egy gyerek, aki szedi az antidepresszáns, és most ugye kifejezetten ki akarom jelezni ezt a kérdést az iskolai lövöldözésekre. Tehát azért én nem gondolom, hogy ez csak egy ilyen mellékes, mellékhatás, hogy valaki bemegy egy iskolába, és ott tényleg meghal mondjuk. Nem is tudom, ugye a filmben szerepelnek a számok, hogy 14 vagy 30, vagy nem tudom hány gyerek. Tehát ez azért nem az a mellékhatás, hogy valakinek a veséje fáj, vagy a gyomra fáj, vagy sorolhatnám még ezeket a mellékhatásokat.
1: Vagy bőrpirt okoz, vagy viszketést okoz, vagy hasmenést. Igen.
0: Tehát azért egy ilyen fizikai tünetet egy emberi élettel, sőt több emberi élettel azért nem lehet egy mérlegre tenni.
1: Ez így van, és én a legfőbb problémának azt látom, hogy az emberek többsége erről egész egyszerűen nem tud. A médiában, amikor ilyesmiről szó esik, akkor ugye általában elmondják azt, hogy hát az illetőnek már eleve olyan súlyos betegsége volt, hát biztos nem szedte a gyógyszert, vagy lehet, hogy szedte, de valami nem volt ott jó, vagy még nem kezdte, még nem fejtette ki a hatását a gyógyszer, de az egész egyszerűen nem hangzik el, hogy ennek a szernek lehet egy ilyen mellékhatása, és hogyha ezeket az eseteket egymás mellé tesszük, igazából akkor rajzolódik ki egy mintázat, tudod, mert ha az ember ezeket nyomon követi, és az igazság az, hogy mi Magyarországon követjük az ilyen eseteknek az előfordulását, akkor azt láthatjuk, hogy amikor felbukkan egy ilyen erőszakos eset, akkor szinte mindig föllelhető az, hogy az illető előzőleg már kapott pszichiátriai kezelést. Tehát ennek van egy mintázata. Nem mondom, hogy mindig minden esetben, de túl nagy százalékban ahhoz, hogy az ember legyincsen rá, vagy elmenjen mellette. Tehát ez igenis egyfajta közös nevező, és erre majd mondok valami érdekeset.
0: Igen, köszönöm, hogy ezeket elmondtad, és akkor innen folytatjuk. Most tartunk egy kis szünetet.

0: Üdvözlöm újból a hallgatókat, folytatjuk a műsorunkat, testi-lelki jólétünk, és Dobos János a műsor mai vendége, az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványnak az elnöke. És ugye folytasd légy szíves azt a gondolatot, amit elkezdtünk, és ugye arról volt szó, hogy vannak az iskolai lövöldözések, és ezek az erőszakos cselekmények, amik mögött azt mondtad, hogy nagyon hasonló előzmények, tehát úgymond mintázatok állnak, mert pont erre rá is szerettem volna kérdezni, hogy ugye honnan tudjuk, hogy mi mitől van.
1: Igen, és ugye beszéltünk arról is, hogy a médiában is nagyon megtévesztő hírek látnak erről napvilágot, mert amikor egy ilyen, mondjuk így inkább, hogy álmokfutó, az lehet, hogy egy jobban körbe vagy felőleli az összes ilyen furcsa cselekményt. Amikor ilyen a médiában feljön, akkor ugye általában azt szokott elhangzani, hogy hát nem szedte a gyógyszerét, vagy ha szedte, akkor még nem hatott, vagy valami egyéb ilyen ok van, és akkor ez mindig visszavezetik oda, hogy hát úristen, mennyi a pszichiátriai beteg, és mennyivel, és akkor sokszor odalukad ki, hogy adjunk még több pénzt a pszichiátriának, hogy tudják ezeket kezelni. De hát könyörgöm, már ez is annak az eredménye. És van egy nagyon-nagyon fontos dolog, amin viszont sokan átsiklanak. Nyilvánvalóan van olyan, amikor valakinek annyira átcsapnak a feje fölött az élet hullámai, vagy olyasmi történik vele, amitől annyira be tud kattanni, hogy tényleg csinál valami hülyeséget. Összetöri, betöri az ablakot, vagy tudom én, megveri az asszonyt, vagy bármi, és ez mondjuk visszavezethető arra, hogy az illetőnek a hát hogy így mondjam, nem stabil mentálisan, igen, tehát a mentális állapotára visszavezethető. És ilyenek vannak, tehát ezt én készséggel aláírom, hogy ilyen előfordulhat. De ahhoz, hogy valaki bemenjen egy osztályterembe és hidegvérrel kivégezze az iskolás gyerekeket meg a tanárokat, vagy mondok néhány magyar példát, ezek nem mostanában történtek, de benne van abban a listában, amit gyűjtünk, azt mondja, a családirtás Fehérváron brutális kegyetlenséggel meggyilkolta 12 és 13 éves gyermekeit, a 41 éves B. Imre, a férfi ideggyógyászati kezelés alatt állt. Vagy 50-szer sújtott le a késsel a gyilkos. Egy sportcipőért kellett meghalni a 34 éves veszprémi E. Lászlónak. A gyanúsított, tehát annak a napnak a délelőttjén engedték ki a sümegi pszichiátriáról. És tehát észre kell, hogy vegyük, hogy van egy szint, amin túl a embernek annyira ki kell vetköznie önmagából, hogy ilyesmit megtegyen.
0: Igen.
1: Vagy ugye ott volt a pilóta, aki neki vezető.
0: Pont ott akartam, tehát hogy ez egy nagyon érdekes volt, mert arra emlékszem, és nála ugye szabadba vágok, hogy ott viszont még a hírekben is elhangzott, hogy ő gyakorlatilag pszichiátriai kezelés alatt áll. Tehát ebben ez volt a döbbenet, hogy még be is mondták a rádióban, vagy a médiában, el is hangzott ez.
1: Így van, és ez a pilóta, ugye ez egy német pilóta volt, aki neki vezette a repülőgépet a hegynek, és közben semmiféle érzelmi reakciót nem mutatott. Tehát van ezeknek a cselekményeknek egy olyan szintje, amikor már az ember megborzong, hogy mennyire nem emberi az, amit ezek az emberek elkövetnek. És ezt nem indokol, tehát olyan borzalmas dolgok tudnak megtörténni ilyenkor, hogy ez egész egyszer nem indokolja az, hogy az illető oké, hogy nem volt mentálisan stabil. Ehhez kell valami más.
0: Igen.
1: És a hiányzó tényező, ez pontosan azok a hatások, amiket ezek a pszichiátriai szerek ki tudnak váltani. Tehát ahhoz, hogy valaki a saját családját legyilkolja, de nem az, hogy hirtelen felindulásból megüti, vagy valami, hanem megy, és következetesen megöli egyik családtagját a másik után, ehhez annyira le kell vetkőzni a saját emberi mi voltát, ami nem megy csak úgy magától. Egy olyan határt kell átlépni, amit egy emberi lény normálisan nem lép át. Ahhoz kell valami. Igen. És ezek a szerek sajnos, ezek lehetnek ebben nagyon is a tényezők.
0: Igen, és majd még visszaszeretném majd utalni egy picit az iskolai lövöldözésekre, de igen, amit mondasz, hogy ugye ez a dokumentumfilm azzal is foglalkozik, amikor teljesen átlag szerető családapából, vagy szerető családanyából egy gyerekeit veszélyeztető és meggyilkoló személy válik. És ebben még az a szomorú, hogy el is mondják, hogy a dokumentumfilmben van például egy férfi, aki elmondja, hogy ha ezt a szert nem szedte volna be. Tehát látszik, ahogy nyilatkozik, én nem egy dühöngő őrült, tehát én nem egy elmebeteg embert látok. És el is mondja, hogy tulajdonképpen ez a tragédia, hogyha nem szedi be ezt a szert, akkor nem történt volna meg. És olyan egy kicsit, mint hogyha az bűnhődik, tehát eleve az, hogy valakiből kijön egy teljesen más személyiség, az már önmagában is egy nagyon szörnyű érzés, úgyhogy nem is tud erről, tehát nem is tud magáról, úgymond, és utána pedig ő van megbüntetve, hiszen elkövetett valamit, amiről nem is tud, hogy elkövette. Tehát, mint hogy az alkoholnak is van, ugye ezt hívják delirium tremensnek, amikor az ember mindent kitöröl, úgymond az emlékezetéből, tehát, hogy még az alkoholnak is egy ilyen hatás, hogy semmire nem emlékszik az ember. És ugye ezek olyan esetek, amikor tényleg elmondta, hogy nem emlékszik, mit csinált, tehát nem volt önmagának az ura. És ennek ellenére mégis nem azt vizsgálják, hogy akkor aki felírta ezt a szert, annak mi a felelőssége, aki ezt legyártotta ezt a szert, annak mi a felelőssége, hanem tulajdonképpen őt büntetik, aki önmaga is valahol áldozat.
1: Azt hiszem, hogy ez dupla büntetés egy ilyen esetben, és ez a, az a férfi, akit említettél, hogy a filmen szerepelővel, ezt az interjút a börtönben vették fel, ahol a hosszú börtönbüntetését töltötte. Azután, hogy gyakorlatilag kiirtotta a saját családját, ami hát ugye úgy, hogy nem is emlékezett rá, hát dupla kárhozat az illető számára, ebben biztos vagyok. És valóban elhangzik ez, hogyha a férfi biztos volt benne, hogyha nem írják föl neki ezt a szert, és nem kezdi eszedni, akkor nem történt volna meg ez. Úgyhogy nagyon szomorú történetek vannak, mind az áldozatok, mind az elkövetők részéről.
0: Igen, és ezek ugye nem iskolai, nem tömeges erőszakos cselekmények, de az iskolai lövöldözéssel kapcsolatban még nekem az a megdöbbentő, hogy láttam a filmben, ebben a dokumentumfilmben, hogy Amerikában már ott tartunk, hogy volt egy férfi például, aki körbevezette a kérdezőt, a riporterhölgyet, hogy milyen biztonsági intézkedések vannak. Tehát tényleg ez a detektoros kapu, hogy már mindenkit átvizsgálnak, meg ilyen rács, olyan rács, meg hogy nem le lehessen bejutni az iskolába, tehát igaziból próbálják ezt kívülről megoldani. De hát amikor már valaki bejut az iskolába, ott már, és ott mondjuk ott fogja ez a szer a hatását kifejteni, akkor már késő lesz, már bent van, hiszen pont ez volt a probléma, hogy ezt nem egy végig a folyosókon az illető. És akkor alapvetően most akkor mondhatjuk azt, hogy, és ez nagyon kemény megfogalmazás lesz talán, de hogy ha az iskoláknak lenne egy listája, hogy ki az a gyerek, aki mondjuk antidepresszáns szed, akkor tulajdonképpen mindenki egy potenciális erőszakforrás. Tehát hogyha, tehát mert ugye meg a gyerekeknek tanították, hogy akkor bújjanak el az asztal alá, meg hogy akkor barikádozzák el magukat, de hogy kicsit olyan, mintha másik oldalról ülnénk meg a lovat, nem? Tehát, hogy alapvetően, ha lenne egy ilyen lista, egy ilyen névsor szó szerint, hogy ki kell a pszichiáterhez, akkor mondjuk azokra a gyerekekre jobban kéne figyelni, mert hogy nem tudhatjuk, hogy mikor fognak bekattanni, és mikor válnak más személyiséggé.
1: Lenne létjogosultsága a dolognak szerintem annál is inkább, mert emlékszem, hogy amikor ezek az iskolai lövöldözések elkezdődtek úgy igazán sorozatban történni, akkor az alapítványunknak a nemzetközi központja, ugye mi egy nemzetközi szervezet vagyunk, és az Egyesült Államokban van a fő szervezet, és ők elkezdtek erről adatbázist vezetni ezekről az iskolai lövöldözésekről. Most Amerikában ugye sokkal könnyebb a hozzáférhetőség a bármi ilyen ügyel kapcsolatos adatokhoz, tehát sokkal nagyobb a nyilvánosságnak az adatok iránti igényének a nyomása, mint mondjuk Európában, ahol ugye GDPR van, különböző mindenféle adatvédelmi dolgok, tehát nálunk ugye nem nagyon lehet ilyen esetekről begyűjteni személyes adatokat, de Amerikában jobban lehet, és ők ezt meg is tették ilyenkor, és nagyon-nagyon érdekes volt, hát ha az érdekes, ez egy jó szó erre, mert gyakorlatilag az derült ki, hogy a gyűjtötték az adatbázist ezekről az iskolai lövöldözőkről, hogy minden egyes esetben olyan illető követte el, aki aktívan rajta volt valamilyen pszichiátriai kezelésen, antidepresszáns vagy antipszichotikumot, vagy hasonlót szedett, vagy olyan eset is volt, ahol éppen elvonták tőle, és amikor valaki egy ilyen szert sokáig szed, egy ilyen tudatmódosító szert, az elvonási tünetek is gyilkosak lehetnek, tehát hogyha egyik pillanatra a másikra abba hagyja.
0: Tehát most akkor azt állíthatjuk, vagy ezek alapján a bizonyítékok, kutatások, vagy nem is tudom, hogy mondja alapján, hogy megvizsgálták valóban ennek a személyiségét, önmagából kikelő embernek a változásait, hogy tulajdonképpen nem volt olyan, aki ne szedett volna ilyen szert.
1: Legjobb tudomásom szerint igen, és volt néhány olyan eset, ahol pedig egész egyszerűen nem derült ki, mert nem adták ki róla az adatokat. Uh-huh. Tehát ott hírzár volt, és nem lehetett megtudni, mi volt. Már ez inkább egy idő után volt, mikor már ez sok nyilvánosságot kapott, hogy hát nézzünk már rá emberek, hogy mi történik, és akkor már kezdték visszatartani az adatokat, de amennyire én emlékszem, de legalább az eseteknek a lehengerlően döntő többségében igen. Tehát ez igenis egy közös nevező ezekben az ügyekben sajnos. Ugyanakkor az emberek meg kevésbé tudnak róla, mert ugye ilyenkor kit kérdeznek meg, mikor egy ilyen történik, egy pszichiáter szakértőt, aki elmondja azt, hogy hát a betegsége nagyon váratlanul súlyosbodott, és hát még több kezés kellett volna kapni, mert akkor megelőzhetik volna, és akkor ugye a döntéshozó akkor azt mondja, hogy jó, hát akkor különítsünk el még több pénzt erre, mert még több mentális egészségügyi fejlesztésre van szükség, mert biztos, hogy azt fogja útját tenni a dolognak, és hát... Hát, hogy így mondjam, ezek a döntések azért eléggé híján vannak a logikának, mert ilyenkor ezt a részét nem nézik meg. Ugye megint belemeltünk abba, hogy hol milyen érdekeltségek vannak, ami esetlegesen akadályozza azt, hogy igazán ránézzenek erre a dologra, de azt hozzá kell tennem, ahogy te is említetted, valóban úgy van, hogy azért ezekről a témákról már elég sok tanulmány született, olyan vizsgálati anyag, ami igenis azt igazolta, hogy bizony ezek a szerek kiválthatják ezt, tehát olyan orvosi vizsgálatok, meg különböző hatóságok részéről, amik igazolták ezt a dolgot, hogy ez valóban egy tényező. Emlékszem, amikor ez a kérdés először Magyarországon feljött, akkor a pszichiáter szakma szinte fel volt háborodva azon, hogy hát ilyet, hogy lehet ilyet mondani, és hogy de hát ez nem, és hogy bagatelizálták, hogy nem, hát ez szó sincs róla. De hát most már azért lassan azért a szakmai konszenzus is kezd kialakulni ebből, hogy de igenis ez van, és ezzel kell valamit csinálni. Hát, hogy mikor fog ez odáig eljutni, hogy tényleges lépések történjenek ennek a felszámolására, azt majd meglátjuk mi. Nagyon régóta forszírozzuk az alapítványnál azt, hogy ha ilyen eset történik, akkor vizsgálják meg, legalább nézzék meg,
0: igen,
1: hogy mi állt a háttérben, mit szedett az illető, milyen kezelés kapott. Ott volt például egy... Hát ez jó néhány évvel ezelőtt volt, ez a kombinós gyilkos néven elhíresült eset, amikor egy férfit, aki egyébként ismert volt arról, hogy ilyen zavart viselkedési volt, két hétig vagy meddig kezeltek a János kórháznak a pszichiátriáján, kiengedték gyógyultan, és másnap a Margit hídnek a budai hídfőjénél egy idős asszony berúgott a villamos alá, aki ott meg is halt. Ez akkor elég komoly visszhangot kapott, előtte engedték ki a pszichiátriáról gyógyultan, és felelősségre vonták a pszichiátriát? Dehogy vonták felelősségre, hát ment a magyarázkodás, hogy de hát ez miért meg. Még ilyenek, vagy itt van például nálam egy elég friss, ez most jött ki, az ombudsmannak, tehát az alapvető jogok biztosának az egyik jelentése, ezt direkt összeszedtem most ehhez a műsorhoz, mert ez egy friss, ahol meg az történt, hogy illetve maga a jelentés az, ami friss, ez most látott napvilágot egy azt hiszem 2023-as esetről, ahol az volt a sztori, hogy az egyik gyerek az iskolában szexuális jellegű módon bántalmazott egy másik gyereket a mosdóban, vagy valamit, tehát ilyen szexuális zaklatás. A szülők, az áldozat gyereknek a szülei kérték, hogy távolítsák el a másik gyereket az osztályból, de nem, mert nem volt egyértelmű, meg ellentmondásosak voltak az adatok, tehát ezt vizsgálgatta az ombudsman, de a lényeg, hogy a jelentésből kiderült egyértelműen, hogy ez a gyerek, aki a bántalmazó volt, ez ennek már komoly pszichiátriai kezelés előzménye volt, tehát ő már jó ideje pszichiátriai kezelés alatt állt, és gyógyszereket szedett. És aztán ennél messzebb maga az a jelentés nem ment, de hát ez megint egy olyan történet, ami beleilleszkedik ugyanabba a sorba, amit évtizedek óta gyűjtünk Magyarországon, és egy olyan hosszú lista van erről, hogy ezeket egy papírra fölírnánk, nem tudom, hogy meddig érne. Nagyon sok ilyen van, csak ugye az a különbség, hogy nálunk nem az történik, hogy fognak egy pisztolyt, vagy egy puskát, vagy egy gépkarabét, és bemennek az iskolába, és ott kaszálnak vele, mert nálunk ezek a fegyverek nem elérhetők, hanem ami kézre esik, tehát egy késsel, baltával, a vasrúddal, feszítővasra, vagy akármivel, vagy szamuráj karddal, ilyen eset is volt.
0: Igen, pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy még az ember azért azt gondolja, hogy azért még Magyarország egy ilyen biztonságosabb hely. Tehát, hogy azért még ennyire nem lett szélsőséges ez a helyzet. Bár most pont ugye, hogy jöttem ide a stúdióba, itt a Blaha Lujza téren kellett várakoznom rád. Hát megmondom őszintén, hogy annyira szerettem volna így leülni valóban, és hát nem kívánkoztam. Tehát bocsánat, nem akarok senkit se bántani, de olyan arcokat láttam ott, hogy hát nem éreztem annak inkább ilyen sportosan ott álltam, pedig jó lett volna leülni itt a nagy melegben. De hogy még mindig, meg hát azért már lehet hallani, ugye keleti környék, stb., de még mindig azt gondolom, hogy még Magyarországot, vagy akár még Budapestet is, ugye a főváros is egy ilyen biztonságosabb helynek tartják. De azért mégis olyan, mintha ez gyűrűzne be azért így keletre is ez az egész hullám, ugye, ha mondhatok ilyen kifejezést.
1: Hát igen, sajnos az van, hogy nyugatról azért begyűrűzik ide sok minden, ugye az Egyesült Államokból, ami elindul, nagyon sok minden kiköt nálunk is. Így például ugye az én gyerekkoromban mondjuk, ha egy gyereknek volt valamilyen tanulási vagy viselkedési problémája az iskolában, akkor senkinek eszébe se jutott az, hogy őt betegnek tartsa, vagy azt mondják rá, hogy neki betegsége van. Hát ezt valahogy kezelték, vagy két pofonnal, vagy valamivel, hogy de mindenképpen ilyen oktatási, nevelési kérdésként kezelték ezt, és akkor ezek a gyerekek, ha nem is könnyen, de valahogy átvergődtek az iskolán, és aztán valahogy megtanulták megállni az életben a helyüket. Aztán 1987-ben az USA-ban megszavazták, hogy legyen egy olyan betegség, hogy ADHD, ugye ez a figyelemhiányos hiperaktivitás zavar. És aztán az elkezdett terjedni, ma már Magyarországon is van. Ma már, ha egy gyereknek viselkedési problémája van, hát akkor valószínűleg ADHD-s, vagy hiperaktív, vagy figyelemzavaros, vagy ugye van egy jó pár ilyen címke. És hát az ezekhez kötődő kezelések ugyanígy terjednek. És egyébként csak, hogy valami számadatot mondjak, bár ez most nem a gyerekekkel kapcsolatos, de ugye az előbb említetted, hogy Magyarország még mindig azért biztonságosabb. Szerintem is. Legalábbis azért nálunk
0: reméljük
1: olyan fajta...
0: Reméljük azt hinni, tehát, igen. Hogy bízunk benne, hogy az...
1: Legalábbis nálunk olyan vérfagyasztó esetek nem történnek, vagy jóval ritkábban, mint amiket az USA-ból mondjuk a hírekből hallunk. De egyébként ugyanezeknek a szereknek azért nálunk is van forgalma. Bár a tartótól, hogy az USA-ban, az Egyesült Államokban sokkal nagyobb a forgalma. Nálunk, csak hogy valami számadatot mondjak, 2025-ben, tehát a tavalyi évben az antidepresszánsoknak a forgalma közel 12 milliárd forint volt. Ebből egyébként több mint 9 milliárdot a társadalom biztosító fizetett ki. Magyarán mi pénzünkből fizetjük. Igen. Ez a mennyiség, ez egyébként több mint 300 ezer embernek a napi adagját fedezi. Tehát 300 ezer napi adag per ember mennyiséget jelent ez a szer, amit ráköltöttek ezekre az antidepresszánsokra. Ez azt jelenti, hogy átlagosan minden 30. ember antidepresszánsokat szed, hogyha azt így leosztjuk, ugye tisztán matematikailag. Ha csak a felnőtt lakosságra nézzük, akkor minden 26. ember szed antidepresszánsokat. Tehát igazándiból, ha belegondolunk, nem lehet úgy felszállni egy metróra vagy egy tömöttebb buszra, hogy ott ne legyen egy olyan ember, aki szed valami ilyen szert, ami meg potenciálisan egy időzített bomba, ami ketyeg, vagy egy, ahogy említettem már, egy orosz rulett, amit sosem lehet tudni, mikor sül. Ugye az a legrosszabb ebben, hogy lehet, hogy egy csomó embernek semmi baja nem lesz. De nem lehet tudni, hogy kinél fog ez beütni, és kinél fog az állapot kialakulni, hogy egyszer csak fölkap valamit, és már üti is agyon a házastársát, vagy valaki.
0: Igen, meg azt lehet megfigyelni, hogy nem lehet tudni, hogy mondjuk egy ilyen szernek a hatását, mi az, ami kihozza az életéből. Tehát én is jártam úgy a buszon, hogy volt egy viszonylag fiatal ember, mit tudom, volt 25-30 éves, és emlékszem, hogy idős bácsival leállt vitatkozni. De valami olyan hülyeségen, tehát egy nyugdíjas bácsi volt, és már a srácon az látszott, hogy mindjárt erőszakos lesz, és a bácsinak egyet lekever, vagy ilyesmi, és hogy már szinte én akartam szólni a srácnak, hogy hagyja abba, de közben az a baj, hogy ezeket az embereket nem lehet kezelni. Tehát én azt látom, hogy ugye valaki tényleg elveszíti az önuralmát, akkor te is veszélybe kerülsz. Tehát egy őrült nagy kérdés, hogy ilyenkor tényleg mit lehet tenni, és ugye mit lehet tenni, ez úgy kapcsolódnék egyébként, hogy akkor tulajdonképpen, hogy ne legyünk Amerika, bár nyilván ugye több állam van, és Amerikának azért a lakossági száma sokkal nagyobb, mint Magyarországé, de mit tudunk tenni, hogy ne legyenek ilyen magasak a számok, mint Amerikában most nyilván részarányosan, tehát levontva Magyarország lakosságára. Tehát akkor mit csináljon az a szülő, akinek azt mondja a tanárnő, hogy kedves anyuka, kedves apuka, itt a gyerek, és az a probléma vele, hogy ADHD, és már hogy nem tud figyelni, meg hogy figyelemzavaros, meg viselkedészavaros, meg stb. És mondjuk javasoljuk, hogy menjen el a pszichiáterhez, ez akkor mit csináljanak ezek a szülők?
1: Na, ez most egy olyan témába kezdtünk bele, amire egy önálló műsor bőven meg lehet tölteni, erről különösen sokat kutattunk ebben a témában, úgyhogy ez erről lehetne külön műsor csinálni, de csak hogy röviden megválaszoljam a kérdést, miután ezt sokszor föltették már nekünk, a legfontosabb, hogy a szülő tájékozódjon, nézzen utána. Ma már ez nem egy bonyolult dolog, de ugye nem mindig csak a hivatalos vonal az, ami igazi válaszokkal fog szolgálni a szülőnek, hanem érdemes körülnézni. Nagyon sok fóruma van ennek a témának, és ha a szülő csak azzal tisztába kerül, hogy ez egy ADHD, ez nem egy betegség. Ez soha nem igazolták azt, hogy ez egy olyan értelemben betegség lenne, mint egy rendes fizikai betegség, ahol ki lehet mutatni egy elváltozást. Nem, ez egy címke, ami alá besorolnak különböző viselkedéseket, és ugye ezt ráteszik a gyerekre akkor, hogyha ő ezeket a viselkedéseket produkálja. De hogy ez mitől van, annak ezerféle oka lehet. Ha a szülő tudja azt, hogy ez nem egy betegség, tehát nem gyógyszerrel kell kezelni, mert a gyógyszer az csak arra jó, hogy a gyereknek a tüneteit kémiailag valahogyan kontroll alatt tartsa, és lehet, hogy csendes lesz az iskolában, az is lehet, hogy fog tudni koncentrálni, mert ugye az amfetaminok, amik leggyakrabban ezek a szerek, azok kifejezetten fokozzák a koncentráló képességet. Ugye tudjuk azt, hogy egyetemisták szoktak vizsgai időszakban, amikor szorít az idő, amfetamint szedni, hogy éjszaka is bírják a tanulást, meg ugye ez felpörgeti. A gyermeknél is ezt csinálja. Tehát ha tudja a szülő, hogy ez nem betegség, hogyha tudja, hogy ez a gyógyszer nem kezeli a dolgot, akkor onnantól kezdve inkább csak azt kell megnézni, hogy akkor mi váltotta ki a gyereknél, hol kezdődött ez, mi történt előtte, mi lehet az oka, és ezerféle oka lehet, hogy a gyerek mitől ADHD-s. Lehetnek táplálkozási problémák, allergiák, különböző betegségek a háttérben, amik megbújnak, családi, szociális problémák, amik kiváltanak ilyen viselkedési zavart a gyereknél, de a legritkább esetben veszik a fáradtságot, hogy tényleg utána járjanak és kiderítsék, hogy mi van ennél a gyereknél. Lehet, sokszor az is lehet, hogy egyszerűen béna az oktatás. Emlékszem rá, és ez még az én időmben volt, amikor én gyerek voltam. Pont mostanában jutott az eszembe. Elsős voltam az iskolában, éppen csak tanultunk olvasni, és valahogyan le voltam, hogy maradva egy kicsit, vagy kimaradtam, vagy nem tudom, és akkor a tanárnő mondta nekem, hogy olvassam el ezt a szót. És nem tudtam elolvasni, mi ez volt az a néhány betűs szó. És akkor mondta, hogy akkor írjál oda magadnak egy fekete pontot. Úgy elkezdtem bőgni, én annyira meg voltam alázva, annyira rettenetesen éreztem magam. Majd aztán végül a pattársam, egyszer a tanárnő kérdezte, hogy ki tudja azt elolvasni ezt a szót, és akkor a pattársam megsúgta nekem, én meg jelentkeztem, bemondtam, és mondta, hogy jó, akkor törölt ki a fekete pontot. Ja, még be se írtad, jó van.
0: Na,
1: de ez csak egy apró illusztráció arra, hogy, és nem akarok senkit bántani, de hát most komolyan, tehát egy pedagógus, az így tanít meg egy gyereket olvasni, tehát ettől a gyereknek kedve lesz, ettől fog tudni, kéne, és ugye azóta csak romlott az oktatási rendszer szerintem. Tehát még ez is állhat a hátterében annak, hogy mi a baj a gyerekkel. De ennek utána kell járni. Ez igen, ez időt igényel, ez energiát igényel, ezt a szülő vagy bevállalja, vagy nem. De én azt gondolom, hogy kell lennének olyan központok, vagy olyan helyek, vagy olyan szakemberek, akik veszik a fáradtságot, hogy ezeket tényleg végigvizsgálják. Legjobb tudomásom szerint most nem nagyon van ilyen.
0: Igen, mert amit mondasz, tehát, hogy az a meglepő az egészben, hogy mondtad, hogy ezek az adatok egyébként nyilvánosan elérhetőek. Tehát például a gyógyszertek a mellékhatásai. És mondjuk azt egyébként egy nagyon jó ötletnek tartom, hogy nagyon sokszor vannak olyan fórumok, tehát mondjuk egy Facebook csoport, ahol mondjuk saját tapasztalatot mondanak el az emberek nagyon sok dologgal kapcsolatban. Tehát, hogy azért ott, amikor már nem tudom hányan leírják, hogy szédült és szorongása lett, és ez meg az lett, azért az ember elgondolkozik, nem? Mert ugye a mai internetes világban is nagyon-nagyon sok az információ, egyszerűen nem lehet eldönteni, hogy mi az igaz és mi nem. És azt gondolom, hogy az ilyen fórumok is nagyon jók lennének, vagy akár személyes beszélgetések mondjuk az emberekkel, illetve nagyon sok információ ti honlapotokon is megtalálható.
1: Hogyne. Igen, abszolút így van. A gyerekekkel kapcsolatban is, általánosságban is. A honlapunk egyébként is egy elég fontos adatbánya szerintem ebben a témában, akármelyikről is beszéltünk éppen ma, vagy bármelyik keltette is fel az embereknek az érdeklődését, és egyébként itt a végén hadd bígyesszem ide, hogy maga a film, amiről beszéltünk, ugye a recept az erőszakhoz, a pszichiátria halálos mellékhatásai, azt hiszem, hogy ez a címe, ami, ahogy mondtad, egy nagyon-nagyon jól elkészített film, tehát kifejezetten lebilincselő, nézeti magát, hogy így mondjam, de ugyanakkor kemény a téma, ez tény. A film, miután ugye ez társadalomjobbító céllal készült, tehát non-profit céllal, ez megtekinthető az interneten is, például a szervezetünknek a honlapján is fönt van, ez nagyon egyszerű, mert ez csak úgy szól, hogy emberijogok.hu. Emberijogok.hu, ha az ember erre az oldalra fölmegy, a fönn van a címlapon ez a film, meg lehet nézni, és ki eldöntheti maga, hogy mit gondol erről a témáról. Én azt gondolom, hogy ha valaki megnézi a filmet, hát legalább el fog gondolkodni erről a témáról, mert nagyon-nagyon alapos, és minden kérdést megválaszol ebben a témában.
0: Igen, tehát akkor azt gondolom, hogy összefoglalásaként ennek a beszélgetésnek, akkor azt mondhatnám, hogy ahhoz, hogy a testi-lelki jól létünkre vigyázhassunk, ahhoz hiteles információkat kell gyűjteni, és azok alapján kell meghoznunk a döntésünket.
1: Hát ez mindig alapvető.
0: Igen, úgyhogy a testünket és a lelkünket is védjük, és azt gondolom, hogy azért tartottam fontosnak, vagy azért örülök, hogy erről a témáról beszéltünk, mert tényleg egy annyira hihetetlen téma, tehát még egy csomó ember még mindig nem akar ezzel szembenézni, és nem csodálom. De hogyha információt gyűjtünk, akkor hát ha egy csomó tragédiát meg tudunk előzni, és tényleg megmarad a jól létünk, testileg meg lelkileg is. Uh-huh. Én nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést, és hogy itt voltál a stúdióban. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Dobos Jánost hallották, az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványnak az elnökét, és Gábel Bea beszélgetett vele. Viszont hallásra!

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagypál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én Gyuris Dániel.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: A tanú, Bacsó Péter, 1969. Hamis tanúvá lettél saját igazpörödnél. A teljességre törő parancsulalomban a kisember háromszor is olyan vezető állásba lesz kinevezve, amelyet már képtelen ellátni. És amikor végre megállhatnál helyét egy koholt kirakat per korona tanújaként, ott is belesül a szerepébe.
1: Azt mondja Dániel Zoltán, hogy 10 feljelentés közül 9 marhaság. Nekem ez az, ami leginkább ugye tetszett ebben a filmben, hogy gyakorlatilag a kisembernek soha semmi nem sikerülhet ebben a filmben. Úgyhogy ebből a szempontból, ha visszatekintünk akár a Forrest Gumpra, vagy a Kis Nagy Emberre, vagy a többi filmre, amiről nemrég beszéltünk, itt pontosan az az érdekesség ennek az egésznek, hogy itt a jó magyar történetben a kisembernek semmi nem sikerül.
2: Ja. Az egyszerű dunai gátört a totális diktatúra mindig más igazgatói székekbe ülteti, ám ő mindegyikben megbukik, hogy a végén kivégezzék.
0: Én is gondolkodtam, hogy odaírom a végére, hogy akasszuk föl, könyörgöm, akasszuk föl, csak féltem, hogy lelövöm a poént. Ha van magyar kultuszfilm, akkor ez az. Ha kérdezik, hogy melyik az a magyar film, amelyet nézzél meg, akkor ez a film, ez egy biztos javaslat.
2: Igen, de nem mindegy, hogy hány évesen nézi az ember, illetve mikor született az ember, mert hogyha 1910-ben születtünk, vagy az a 10-es években, akkor ugye a hátunkon hideg csöppek csurognak szépen végig. Ha 40-es években, akkor esetleg már tudunk nevetni, ha 60-as években már talán önfeledten is tudunk nevetni, ha pedig 1990 után születtünk, akkor nem is értjük az egészet, meg hogy a történelemtanár ezt most miért is vetíti le.
0: És kihagytad a mi korosztályunkat, vajon ez hogyan fogadja? Egyébként van érdekes tapasztalatom, még tágítva ezt a gondolatot, én közép-európai emberekkel néztem ezt a filmet, és néhány nyugat-európai ember is közénk keveredett. A közép-európaiak mindent értettek, ezt kell mondanom, tehát ott nevettek, ahol kell. A nyugat-európaiak kicsit talástalanul bámészkodtak a film alatt.
2: Na és hát mi ez a film? Szerintem majd beszélünk a humoráról, de ez egy inkább szatíra, mint vígjáték, és említetted már a kultuszfilmet, de behoznék még egy műfajt, enciklopédia. Tehát az enciklopédikusságából fakad, hogy egy csehszlovák ember is megérti, meg egy jugoszláv is, meg egy szovjet, meg az is, hogy a történelemtanárok ennyire szeretik. Mert hogy mindent bemutat abból a korból. Szinte mindent.
1: Meg a másik a bűnösségnek a gondolata. Ugye mondja Dániel Zoltán, hogy akkor is lehet az ember bűnös, ha nem is tud róla. Úgyhogy itt meg kifejezetten ugye ez jön vissza, hogy mindig van valami baj, tehát mindig valamiért bűnösek lehetünk, valami mindig ott, Damoklész kardja mindig ott van az ember feje fölött, főleg, hogyha kommunista, mert akkor 10-szer, meg 100-szor, meg 1000-szer is vonatkozik rá a törvény, de a végén mindenki bűnhődik. Tehát elkerülhetetlen a bűnhődés maga. És emiatt izgalmas számomra ez az egész film, hogy lehet ezt kikerülni. És akkor itt jön vissza a kisembernek a reflexiója, hogy akkor ne is csináljunk inkább semmit. Tehát akkor húzzuk meg magunkat, irány a hétvégi telek, ott majd csendben elmocorászunk, elgerebjezgetünk, nem teszünk semmit, nem szólunk senkinek, a szomszédokkal is kedvesen beszélünk. Tehát a nem ártani elve, és akkor hát, ha minket is békén hagynak. Tehát ez egyfajta, ez a nem cselekvésnek egy ilyen társadalmi szintű megvalósulása jön ki a filmből, mert ha cselekszünk, abból csak a baj van. Tehát inkább ne is csináljunk semmit.
0: Műveljünk kertjeinket, ahogy Voltaire mondja. Ezen gondolkodtam, ez két dologról szól külön az a film, a rendszerről, szerintem erről nagyon erősen, és a kisemberről. A kisembernél ugye azon gondolkodik az ember, hogy van-e ebben bölcsesség, hogy ez egy bölcs ember-e. Talán Schweiknél, ugye Jaroszláv Hasek főhősénél azt érezzük, hogy valamilyen bölcsesség van benne, és akkor akár a taoizmus, akár a sztoicizmus, vagy más hasonló filozófia, hogy azt próbálja művelni. Én Pelikánnál végül is ott tartok gondolatban, hogy itt semmiféle bölcsesség nincs benne, ő belekerül egy rendszerbe, és egyszerűen csak sodródik.
1: És hogy mennyire jellemző példa is volt ez, hát hányan embert ugye tettek be az akkori kommunista rendszerváltásban a igazgatói és egyéb székekbe, akik igazándiból még csak a nevüket is alig tudták aláírni, de azt mondták, hogy ez pontosan elég lesz arra, amire ők szánják ezeket az embereket. Tehát ez egy típus volt.
0: A Miházóban olyan katonatiszt lakott, aki bányász volt előtte, és egyszerűen csak kinevezték ezredesnek.
2: Hát még a Vörös Martiban is mesélték, hogy a fizika tanárnő, a Tepsi, az legalábbis az elején még kevesebbet tudott, mint néhány okos diák, és aztán közben kellett kiképeznie magát. És még a tablóképeken is így ki lehet szúrni ezeket a tanárokat.
0: De milyen csodálatos fizikatanár.
2: Így van, meg lehet, hogy jó pedagógus is. Lehet, hogy a kádári kultúrpolitikáról kéne pár szót szólni, hogy miért engedik ezt a filmet, aztán, hogy miért tiltják be mégis, mert hogy mi egy kultúrpolitikának a célja, nyilván a rendszert kéne valahogy legitimálni bármilyen korszakban és bármilyen rendszerben. Egyébként a film az egy drága műfaj, tehát hogy ott majdnem mindig van állami támogatás is. Nyilván fontos a filmmel, meg az alkotással, hogy a, nem csak a rendszer elfogadtassa önmagát ezzel a társadalommal, aki meg fogja nézni ezt a filmet, de nyilván nem árt a szórakoztatást, vagy a cirkusz a népnek. Érdekes, hogy mondjuk a rockzenének az engedése is ekkoriban kezdődik Magyarországon, gondoljuk az IFI Parkra, ahol ellenőrzés alatt tartjuk a fiatalságot.
0: Tűr támogat.
2: Igen. A kultúra nagyon fontos, hogy szelep is, tehát oda-oda tud mondogatni, és akkor azt érzik az emberek, hogy egy szabad világban élnek. És a szabadságnak a látszatát nem csak belföld felé kéne mutatni, hanem a Kádárékban van egy furcsa, mondhatnám perverziónak is, hogy azért nyugatnak is szeretnének megfelelni, hogy lássák mindenhol a nagyvilágban, hogy ez egy élhető szocializmus.
0: Maga a cél, hogy rendeli meg ezt a filmet.
2: Én úgy tudom, hogy nem ő rendeli meg, hanem hogy itt nagyon sokan vannak a történetben, az Újhelyi Szilárd például, aztán a Szirmai, és hogy...
0: Újhelyi ugye arról híres, hogy ő a Horthy börtönben is járt, Rákosi börtönben is járt, és Kádár börtönben is járt.
2: Én úgy tudom, hogy a Szirmai volt úgymond a megrendelő, de ott van egy váltás, tehát 1969-ben nagyon-nagyon sok minden változik. Addig a Szirmai az, aki ott van. Igen, tehát, hogy ott van a döntéshozói pozícióban, és 1957-ben szépen megizmosodik Acél György, és először még csak a művelődési miniszternek vagy művelődés ügyi miniszter helyettese, aztán már ő az első helyettese, és 1967-től már ő az MSZNP központi bizottságának titkára, akinek ez a feladata, hogy a kulturális életet ellenőrizze, és gyakorlatilag ebben az pozícióban 1982-ig kitart. És úgy tudom, hogy amikor a forgatókönyvet elolvassa, akkor már jelzi, hogy ez legfeljebb kísérleti film lehet. Nem érdekes, hogy a forgatás során is vannak gondok, és beleszólnak, hogy mondjuk legyen benne az a kisnyilas, mert túlzottan kommunista ellenes a film. És ami engem megrendített, vagy meglepett, hogy a Rajk Lászlónak az özvegye, a Rajk Júlia nagyon furcsa státusban van, mert hogy ő azután, hogy betiltják a filmet, de rengeteg zárt vetítésen megnézik. Azt szokták mondani, hogy ezt a filmet többen látták betiltva, mint egy rosszul forgalmazott, beengedett filmet.
0: Sőt, viszik is ilyen betiltott filmek fesztiváljára.
2: És például Rajk Júlia megnézi ezt a filmet, és sírva, vagy legalábbis feldúltan kiszalad, hogy a Rajkpert azt nem lehet ilyen mókásan megfilmesíteni. Szóval hogy vannak ezek a zárt vetítések, és egy ilyen kultikus, tiltott gyümölcs állapotba kerül ez a film, és akkor, amikor egy ilyen külföldi fesztiválra vinnék, akkor megijednek, és akkor engedik
0: vetíteni. Ez a történet is, hogy 69-ben elkészül, és azonnal betiltják, 81-ben engedélyezik csak. Ez is olyan, mintha a filmet ismételné meg, vagy mintha magába ebbe a filmbe kínálkozó jelenet volna. Tehát miért engedték megcsinálni, miért adtak rá pénzt, és utána miért tiltják be? Ez egy ilyen tudathasadásos hozzá.
2: Hát mert ez a jó ez a kulcs, hogy tudathasadás, mert ha megnézzük ebben a filmben, és egy nagyon fontos témánál vagyunk, hogy ez ugyanaz-e a rendszer, ez ugyanaz a rendszer, vagy egy másik. Szóval megnézzük a rendszernek a bűneit ebben a filmben. Kezdve azzal, hogy a Dunaparton ki van írva nagy betűkkel, hogy éljen a mi nagy bölcs vezérünk, ugye személyi kultusz, ilyen már a Kádár rendszerben nincs. félelem, ilyen szintű félelem 60-as években, 69-ben már nincs. Húsosztás, mert hogy, és aztán átállnak sorban az emberek, hiány van, ez már nincs, 60-as években megszűnt az éhezés. Feketevágás nincs, ávó, házkutatás ilyen módon nincsen. Amikor a kisfiútól kérdezik a moslékot, és mondja, hogy nincs nekünk ahhoz moslékunk, az éhezés megszűnt. Komoly névtelen feljelentések nincsen. Fekete autó megszűnt, ezek a koncepciós perek megszűntek. Nyilván van egy csomó bűne a Kádár rendszernek, ruszkik, vagy az 56 mint tabu, vagy az 56-osok, vagy a besúgók, vagy az, hogy nincs demokrácia, ezekről nyilván nincs szó. De ezek, amiket ez a film mutat be, ezek megszűntek, és már odáig is eljuthatnék, hogy a főhősünk, ez a Pelikán József, ez egy ideális figurája lenne ennek a Kádár rendszernek. A Kádár rendszerben ő már tud érvényesülni.
1: És az is érdekes, hogy azok a, nevezzük úgy, ilyen közösségi történetek, amik benne vannak ebben a filmben, a disznóvágás, fekete vágás, stb., hogy ezek valahol mind megtörténnek. Valakinek, mindenkinek van ehhez egy sztoria. Tehát ez is veszélyes. A másik meg az, hogy amit te mondtál, Szabolcs, hogy miért készül egy film. Azért az is nagyon jó dolog, hogyha én elkészítek egy filmet, és aztán saját magam betiltom, mert de miért is? Mert ugye elkészítem a saját, hogy is mondjam, most a politikában az úgy nevezik, hogy megalkotom a saját ellenzékemet, tehát hogy amit tudok uralni. Tehát néha szükség van egy ellenségre, amit én mint egy kis marionett bábút, én mozgatom.
0: És mert egyszer majd bemutatjuk ezt a filmet.
1: Mert az is egy teszt. Tehát gondoljunk bele, hogy állnak hozzá az emberek, hogy áll hozzá az illető, aki leforgatja, akik megnézik, milyen reakciók jönnek rá. Tehát nem feltétlenül az a lényeg az egésznek, hogy van egy végtermék, hanem a folyamat közben nagyon sok minden kiderül, pláne egy okos megfigyelőnek, hogy mi történik egy ilyen film forgatása közben, milyen érzései vannak az embereknek, miért nézik ezt meg, mit mondanak utána. Tehát igazándiból ez egy előcsalogató kis csalétek, szó szerint, amire rá repülnek a másképp gondolkodó emberek, és kifejtik a gondolataikat. Tehát ez egy, mondhatni, ez egy izgatószer, amit mi adtunk a népnek, hogy adja elő magát.
0: Szép. A nyugat-európaiak, amikor nézték, részben azért voltak zavarban, mert minden ilyen eszméletlen otromba nagy túlzás a filmben, legalábbis annak tűnik Nyugat-Európából, meg minden normális embernek, de hogy épp ez a csavar, döbbenetes csavar, hogy ez egyik se túlzás, ezek tényleg
2: mind megtörténtek. Csak nyilván nem egy életbe besűrítve, de én lehet, hogy az archetípusokat nézném meg. Ugye az első, aki feltűnik, az amúgy a Fábri Zoltán rendező által alakított Dániel Zoltán, ugye miniszter, ő mindig hithű kommunista volt, és mindig hithű kommunista maradt, ha felakasztják akkor is, és ő ugye próbálja tartani magát a marxizmus eszméjéhez. Ő ugye szokták mondani, egyrészt Rajk Lászlóról van mintázva, másrészt Újhelyi Szilárdról, akiről már beszéltünk, meg kicsit azért Kádár Jánosról is. Tehát bár Kádár azért pragmatikusabb, és majd akkor még oda hozzá visszatérnék, de hogy azért ezek az emberek mind megjárták a börtönt, van, aki rosszabbul végezte, Rajk László, zárójel 49-ben indul a film, tehát Rajk halálának, kivégzésének éve, de Újhelyi Szilárd meg pozícióba kerül aztán újra, de ez is elképzelhetetlen már a fiatal nemzedéknek, hogy aki ott van a Bitó árnyékában, az hogy lesz újra miniszter pár évvel később.
0: Itt szúrom be a számomra a legnagyobb kérdését a filmnek, a tanú, ez a címe, tehát hogy nagy jelentősége van a tanúskodásnak, eddig csak azt gondoltam, hogy ugye mint a népmesében őt három posztra nevezik ki, és négyszer kerül börtönbe, a legvége az pedig a koholt per, eddig úgy értelmeztem, hogy a vége miatt ez a címe, de egyre inkább megfogom bennem, és akkor kérdezem, hogy ezt a Dániel Zoltánt, aki tényleg a legelején föltűnik, ez az ő kiiktatásának a története. Tehát, hogy ti úgy értelmezitek, hogy a legelejétől fogva Virág elvtárs és mások tudják, hogy a Dánielt ki kell iktatni, és kell hozzá egy tanú, és mindaz a három fölvonás, az mind csak ehhez vezeti el.
2: Ez jó ötlet, én ezen még nem gondolkodtam. Ez jó.
1: Meg a tanút ki is kell fizetni valahogy. Tehát a valamiért a tanúskodásáért cserébe. Tehát ez olyan helyekre kell berakni, ahol majd előbb-utóbb majd ő is kompromittálódik, és hozunk egy másik tanút, aki majd ő ellene fog majd tanulni.
2: Zárójel, fontos elmondani, hogy a tanú az nem csak a koronatanú pozíciójára, feladatkörére,
0: hanem a kornára
1: is. Így van, így van.
0: De, hogy... de akkor nem csak kifizeted a tanút, hanem sakkban is tartod, erre célzol.
1: Ez mindig, ez a cél. Tehát mint egy sakkjátékról van szó, mint a hatalomnak a játéka, akkor egyetlen egy gyalog sem maradhat. Ugye fedezék nélkül nevezzük így, nagyon csúnyan szólva, tehát biztosítás nélkül senki nem maradhat. Csak az a kérdés, hogy ki játszik. És itt úgy tűnik, hogy a két játékos az valójában a filmnek a készítője, és maga ugye a párt volt.
2: Várjuk, akkor viszont itt nekem van egy fontos kérdésem. Itt van ez a virágelvtárs.
0: Vele is játszik valaki, de fölött
2: de várjál, is tehát a virágelvtársat mi szeretjük, nem? Hmm. Ugye Őze Lajos alakítja. Szokták mondani, hogy Péter Gáborról mintázták.
0: Például, ugye Szabó volt Péter Gábor, és akkor van egy van egy ilyen megjegyzés a filmben.
2: De hogy akkor, ha igaz az te elméleted, Szabi, akkor ez a világ egyik legsátánibb figurája, nem?
0: Mindenféleképp. Miért mondod, hogy szeretjük?
2: Mert annyira, szerintem eleve biztos, hogy megfertőzte a karaktert Őze Lajos alakítása, talán még a ötödik pecsét Őze Lajosra is.
0: Őze Lajost azt szeretjük. Őze Lajost szeretjük, ezzel egyetértek. Akkor lehet, hogy nincs jól kiválasztva. De én mindig ezt a fenyegetést érzem, hogy olyan. Ő bármit megtehet. És akkor ugye hagyjuk a szexualitást a hanyatlan nyugat opiumának, tehát ő sakkban tartja, mondva csinált hülyeségekkel az alkalmazottait.
2: Hogy én összességében én vele mindig rokon szenvedtem, és egy ilyen angyalkaként tekintettem rá.
1: Mert kényszerek között van, és ezeket a kényszereket te látod is, vagy pontosabban néző látja is, hogy ő egy olyan ember, aki nem teheti meg azt, amit gondol, ő a párt érdekében cselekszik, de ugyanígy cselekszik Dániel Zoltán is. Tehát mindenki, mondjuk úgy a rendszer nevében cselekszik, csak nem tudhatod, mint az elején is mondtuk, hogy miben vagy bűnös. De
2: próbál egyensúlyozni, tehát hogy a virágelvtárs azért próbál egyensúlyozni, meg ellensúlyozni. Dániel sokkal elfűbb embernek tűnik.
0: Én megfordítva láttam, hogy Dánielt láttam egy rokonszenvesnek, aki idealista, és elbukik. Hát a virágelvtársnak a legsátán egy mondata az a, vagy ott nem ő mondja, de hogy elnézést, virágelvtárs, ez az ítélet, amikor rossz papírt adnak neki, és nem adnak. Tehát ez sátáni, tehát ha már minden meg van írva egy perben, akkor sehol az igazság. A film tele van jól idézhető mondatokkal.
2: De várjunk még, akkor szerintem a harmadik, de még szerintem nézzük meg a három karaktert, mert még ott van a bástyelvtárs.
0: Igen.
2: Aki viszont a leg... mondhatni, hogy ő a legrosszabb fajta, mert ő csak a hatalomból...
1: Vagy a legőszintébb.
2: Oké. És őről azt szokták mondani, hogy a Rákosi Mátyásnak meg a Farkas Mihálynak egy ilyen keveréke.
0: Kellemes kombinációja.
2: Igen, egyébként a... Ki volt? A Bibó Istvánnak találta valami szövegét ezekről az emberekről, és messze engem meglepett, a Farkas Mihályról volt a legborzasztóbb véleménye neki, és egyébként rajkról meg meglepően pozitív, hogy ezek ilyen emberi típusúak voltak, pedig tudjuk mi, hogy azért a Rajk László az nem volt egy jó fiú. És akkor végül jön Pelikán József, Kálai Ferenc által alakítva, majd őt nyilván ki fogjuk fejteni. Nekem azért van egy ilyen sejtésem, hogy ő benne is látok valami Kádár Jánosi karaktert, vagy vizimiskát.
1: Együtt ők mindannyian a rendszernek a képviselői egyrészt, másrészt meg ott van az, hogy a katonatiszt, az AVH-s, akkor ott van a klasszik párt funkcionárius kommunista, és akkor ott van a nép, aki miatt ők kvázi tevékenykednek, de nem tudnak a néppel mit kezdeni, és ez jön ki ebben az egészben, hogy ott vannak hárman, próbálkoznak itt tenni-venni, a szocializmusnak a gyönyörét adják oda Pelikán Józsefnek, mindennel megkínálják, amivel csak lehet, de a nép mindig elbukik, és nekik nem fűlik a foga ehhez a rendszerhez valójában. Ez a nagy probléma ebben, mindenki benne van ebben a játékban, tehát mindenki együtt mondhatni, hogy bűnös valamilyen szempontból.
2: De nem lehet azt mondani, hogy igenis azért vannak különbségek? Tehát, hogy azért az, aki...
1: Mindenki máshogy játssza ezt a játékot, és ez van benne.
2: De nem lehet, hogy van, aki tényleg hisz ebben?
1: Az mindegy, hogy hisz-e vagy sem, az eredmény ugyanaz.
2: És hogy
0: Ez a legszörnyűbb, igen. Én azért mögöttük is tehát sejtek valami, tehát hogy, azt, hogy úgy próbáltatok előadni, mintha ők irányítanák a rendszert, én szerintem a rendszer irányít mindenkit, és akkor ez a rendszer az egy személytelen dolog.
1: Ez tehát a közös ez
0: a film, hit. A film tele van körkörösségekkel, az is ilyen körkörösség, fontos történelmi körkörösség, ahogy a nyilasból lesz a kis kommunista, meg a pontos tanú, meg az is, ahogy a börtönben egy ideig ő küldött börtönembereket, aztán ő találja magát a börtönben. Tehát én ugyanezt érzem mindannyioknál, ugye Virágelvtárs két befejezése van a filmnek, egy cenzúrázott meg egy rendezői, és az egyik befejezésnél Virágelvtárs is kiderül, hogy hatalmasat bukott, ő is börtönbe került, de túlélte ezt a rendszert, és én ugyanezt sejtem az összes többi kommunista vezetőről is.
2: Akartál beszélni, Szabi, a szállóigékről?
0: Hát én gondoltam, néha beszúrok egyet-egyet, ugye az a gyanús, aki nem gyanús, és akkor megint ez a saját farkába harapó kígyó, nem biztos, hogy mindéket végig kell elemeznünk, de hogy tehát ha az a gyanús, aki nem gyanús, akkor végül is az önkénynél tartunk, bárki kinevezhető gyanúsnak. Ha gyanús, akkor azért gyanús, ha nem gyanús, akkor meg azért.
2: Mehetünk egy kicsit a Pelikánra rá, hogy miből származnak az ő problémái, mert te, valljuk be őszintén, hogy már vitatkoztunk erről a filmről.
0: Ugye neked... Pelikán a kezdetén a helyén van, ez a lényeg. Igen. Egy ember, aki a helyén van, és akkor tudod, így hátra lehet dőlni, hogy a világ az helyes, és Konfúciusz is hátra dőlhet, mert hogy nevükön nevezzük a dolgokat, és mindenki ott van, ahol kell lennie, meg a taoizmus is, hogy együtt folysz a folyóval. És ezt az idillt, ez borítja föl rögtön ez a rendszer, mert olyan helyekre akarja rakni, ahol már nincsen a helyén, ahol nem tudja megállni a helyét.
2: De miért nem állja meg a helyét? Mert hogy mi van?
1: Mert az értéket nem az emberek maguk termelik ki, hanem ez egy mesterséges eredmény lesz, egy mesterséges módon kreált értékek
2: alapján. De hogy van, amiben ő hisz.
1: Persze, hiába hisz, de hogyha ez nem egy organikus módon kerül valaki a helyére, ahol neki kell lennie, nem ő találja meg szabad választásából, mert ott volt a Pelikán József, a gátőr, a kiválóan ellátta a munkáját.
0: Nagyon jó gátőr.
1: A legjobb gátőr az országban.
2: De hogy nem azért alkalmatlan a pozícióra, mert hogy nincsenek meg az kijei, legalábbis most még nem ezért, mert hogy mit tudom én, vezetés, hogy mondják ezt?
0: Vezetés-szervezés szakra járt egy.
2: Igen. Vagy
0: Veszerv.
2: Igen. Szóval, hogy az van, hogy van az, amiben hiszek, mondjuk marxizmus, vagy az embereknek a józan paraszti észre van egy egészséges, normális értékrendszerem. Aztán van az, amit vall a rendszer, ezek akár kapcsolódhatnának egymáshoz, és van az, amit viszont tennem kéne, és ezek más, ezek eltérnek nagyon durván egymástól. Tehát, hogy ott van például az uszoda jelenet, az első, ahol ő marxi értelemben...
0: Demokratizálni akar.
2: Igen, egy jó igazgató, de ott van ez a korrupt kommunista vezető, aki meg imádja, hogy reggel egyedül úszhat egy nagy
0: uszodában. Ki ne imádná
2: ezt. Hát igen. És akkor igazából ki az, aki helyén volt a Pelikán, zsigerből jobban érezte és értette a kommunizmus, csak a rendszer nem e szerint jár el, mint amit hirdet.
0: Igen, bár valószínűleg vezetőként fölfele és lefele is helyünkön kell lenni. Egyetértek veled, hogy uszodát demokratikusan úgy kell vezetni, ahogy ő elkezdte, de azt nem értette, hogy mi ez az egész helyzet.
2: De a kommunizmus nem érti, nem az uszodát.
0: Igen.
2: Itt még.
0: Igen.
2: Nyilván egy következő
0: persze
2: körben már
0: más... Persze ki érti a kommunizmust, valószínűleg senki.
2: Aztán, na jó, de ennyire félre megy. Ott van az Angol Park, kiderül Pelikán elvtársra, hogy egy fantasztikusan innovatív vezető. És akkor mi az egyik újítása azon túl, hogy Vidám Parknak, vagy javasolj meg a Hetz Parkot nevezni el, a személyi kultuszt a legmagasabb szintre viszi. Tehát, hogy rettegjenek a szellemvasút utasai a vezértől.
0: De ezt hogy hívják, ez ilyen kényszeres megfelelés, vagy valami, mert az ötletei itt már azt hiszi, hogy érti a rendszert, és kezdi berakni a kommunista dolgokat, Marxot, meg a pártvezetőit a szellemvasútba, csak ugye a szellemvasút az meg nem így működik.
1: Hát a kommunista szellemvasút, hogy akkor gyakorlatilag önmagát, hogy is mondjam, teszi nevetségessé.
2: A másik meg az, hogy... az imperialisták, talán mondjuk van. Ami ilyesmi.
1: Meg a másik az, hogy nem kell ide az innováció.
0: Csak a láncainkat veszíthetjük.
1: Tehát mindig akkor kerül bajba szerencsétlen Pelikán, amikor valamilyen ötlete van, vagy innovációja, amit nem fölülről kap utasításként. Amikor kap utasít parancsokat, ugye mi a cél? Ugye az előjárónak, a gondolatának az olvasása lenne itt a cél, de nem tudja olvasni ezeket a gondolatokat, illetve nincs hozzá meg az érzékenysége, hogy emberi kapcsolatokat ápoljon, mert ugye a kommunista, meg egyéb ilyen zsarnoki rendszerekben mi az igazi tőke? A kapcsolat. És amikor ezeket a kapcsolatokat nem ápolja, csak cselekszik, akkor gyakorlatilag mindig lyukra fut. Tehát akkor mindig valami probléma lesz.
2: De miért
1: úgy
2: van egy kapcsolat, ami bevédi mindig?
1: Hát ott van neki virágelvtárs, aki ugye mondjuk azt, hogy...
0: A gondviselés.
1: Mondjuk a párt gondviselő keze mindig ott van
2: mögötte. Ezért szerettem.
1: De valójában ugye ők csak a saját maguk után takarítanak. Mert ő még jó lesz valamire, de hát sajnos mindig elbukik ez a szerencsétlen Pelikán. De ez ebből jön ki, kiemelték az organikus helyéről.
2: De még nézzük meg a narancskutatót.
0: Ez ugye folyóiratnak is nevet adott a rendszerváltás.
1: Igen.
0: Utána, a magyar narancs.
2: Szóval, hogy